kenyérekkel való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással, a két bárányjal egybe. Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára. És gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon. Szent gyülekezésetek legyen néktek, semmi robot munkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arasd egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. A szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Látjuk, hogy ennek az ünnepnek a rendtartása elég hosszú, noha csak egyetlen egy napot foglalt le, tehát, hogy említettem, ez a két kenyér volt a középpontban, de fölvethető a kérdés, hogy Isten miért rendelt még más áldozatokat, egészen égő áldozatot, bűnért való áldozatot, étel, ital, hála áldozatot. Talán ezeknek a rendeltetésük az volt, hogy Isten arra akarta figyelmeztetni és emlékeztetni a zsidókat, hogy az, hogy megvan a gabonánk, és van mit ennünk és innunk, ez mindig egy valakinek az érdeméből történik, aki örök időknek előtte az ő életét felajánlotta az emberért. Tehát minden Krisztus a megváltó áldozatára megy vissza. Ezért kellett égő áldozatot, más egyéb bárány áldozatot is bemutatni, mert ez az ünnep sem állt önmagában. Tehát ennek az ünnepnek is voltak előzményei, mint hogyha csak az éves ünnepkör figyelmeztetett, emlékeztetett volna az előzményekre, a húsvétra, tehát a Páska ünnepre, hogy mivel valaki az életét adja az emberért, ezért van lehetőségünk, ezért van alkalmunk megváltozni, jobbá lenni, és ezért élhetünk itt a Földön évről évre, mert ezt valaki az ő áldozatával biztosította. Szeretném azonban arra is nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy azért a szónak az egyszerű hétköznapi értelmében is fontos ünnep volt a pünkös, tudnék, hogy a kenyeret, a mindennapi kenyeret az élet középpontjába állította. Ugye épp a dolgok egybeesése folytán az elmúlt héten a jogi karon is a helyes táplálkozásról volt szó. A helyes táplálkozásról beszélve én úgy gondolom, hogy mindig a kenyér kérdést kell középpontba állítani. A mai világunkban is a legtöbb visszaélés éppen a kenyérrel történik. Ugye a kenyér a legalapvetőbb táplálékunk. Kenyér nélkül szinte nem lehet élni, és ezt a bűn történelmében nagyon is jól tudják bizonyos emberek, akik kihasználják azokat a termékeket, amikre az emberek nap után rá vannak utalva. Nagyon sok a kenyérrel való visszaélés. Lényegileg igazi kenyérhez mi nem jutunk. Ezt ki kell, hogy mondjuk. Olyan kenyérhez, amit a zsidóknak kellett megsütniük, és amelynek a receptjét többször elmondtam már, de olvassuk el Ezékiel könyve 4. fejezetében, a 9-től a 12. versekben. Szóval a Bibliában ilyen is van. Ezékiel 4, 9-től 12-ig egy pontos kenyérrecept. Mert Isten még ezt sem bízhatta az emberre, ezt az egyszerű dolgot, hogy milyen legyen a kenyér, hogy készíts el az ember a kenyeret, és mennyit fogyasszon belőle. Szóval, hogyha valaki otthon elolvassa ezt a részt, most szándékosan nem olvasom fel, csak összefoglalom a tartalmát, láthatja azt, hogy egy igazi kenyérbe mit kell beletenni. Ezek közül például a legtöbb dolog ma hiányzik a kenyérből. Ugye ma a kenyerek nagy részébe egy értéktelen nullás lisztet tesznek bele, ami egyrészt az emberi szervezetet is károsítja, az ember tápanyag, kalória, vitamin szükségletét egyáltalán nem elégíti ki. Az emberek állandóan éhesek. Igaz az az amerikai mondás, hogy az európaiak túltáplált éhezők. Nincs meg az alapvető nyersanyag bevitel a szervezetbe. Tudjuk jól, hogy a szervezetünkkel nem lehet játszani. A szervezetünk a bevitt tápanyagoknak körülbelül 40, alig több mint 40%-át dolgozza fel. Tehát azzal nem lehet játszani, hogy ha beviszünk értéktelen dolgokat, akkor az értéktelennek a 40%-a lényegileg olyan kis feldolgozás, hogy azt mennyiségben állandóan pótolni kell, amivel az emberek tönkreteszik magukat. De Isten, amikor kenyérreceptet ad a Bibliában, felhívja a figyelmet, hogy teljes őrlésű és különböző gabonafélékből süssön az ember kenyeret. Például búzából, árpából, tönkölyből, ugye ez egy külön búzafajta volt. Bizonyos hüvelyeseket is előírt Isten, mint bab, lencse, köles, tehát ami a gabonának a meglévő fehérje tartalmát egy kicsit felerősíti. Ugye a gabonában az alapvető ugye a rostanyag, a vitamin
anyag. Csodálatos dolog a gabona, az az Isten legcsodálatosabb teremtménye, amit mind a mai napig nem sikerült azt a kis szemet kielégítően tudományosan elemezni, hogy mi mindent beleprogramozott, beleteremtett abba Isten. De Isten azt mondta, hogy a gabonafélék mellé még hüvelyeseket is tegyenek a kenyérbe. Megmondta Isten pontosan, hogy hogy készítsék el a kenyeret. A kenyérnek laposnak kell lennie. Azt mondja, hogy az árpa lepényhez hasonlóan süssed azt. Tehát a kenyér akkor jó, hogyha lapos, hogyha ropogós, ha van a fogaknak mit megdolgozniuk, és ha jól átsült, és egy-egy lepény formájú kenyér volt, hogy úgy mondjam, a szelet. Talán említettem, hogy az északi skandináv államokban ma is így készítik faluhelyen a kenyeret, hogy a konyhaasztalon van egy hosszú rúd, és a rúdra teszik rá a közepén, a lepények közepén kiuggatott megsült tésztát, és így teszik rá ugye a kemencéből kijött lepény formájú kenyereket, és az több napig fogyasztja a család, leülnek az asztalhoz, és akkor adott étkezéshez mindig valaki levesz annyi lepényt, amennyit csak akar. Na, mi csodálatos étkezési forma ez, sajnos ez itt nálunk szinte teljesen ismeretlen. Isten azt is megmondta, hogy mennyi kenyeret kell lenni. Tessenek majd otthon elolvasni, néhány mértékegységet ismerhetünk a Bibliából, azt mondja, hogy 20 siklus legyen a napi kenyér. Most egy siklus az pontos mértékeket, nem tudom, 11-12 gram egy siklus. A 20 siklus akkor az olyan 22-24 deka. Tehát tulajdonképpen egy napi negyed kiló kenyér az, ami az optimális a Biblia szerint. Tehát ez Ezékiel könyvében a 4. fejezet 9. és 12. verse között van, egy különleges profétikus keretben van ez, amikor a profétának, Ezékielnek kellett magának így megsütni a kenyeret, és hát egy évig csak kenyéren élhetett, és milyen érdekes, hogy tényleg meg lehet élni kenyéren és vízen. Szóval az a sokat leszólt dolog, hogy most kenyéren és vízen élünk, semmiféle hiánybetegséget nem szerzett a prófétának, nyilván bizonyos ideig, tehát egy évig kellett ezt neki fogyasztania. Azért mondtam ezt a pünkösd ünnepével kapcsolatban, mert hát nálunk ugye az augusztus 20-a, ugye tehát a Szent István nap, vagy az alkotmány, vagy új kenyér ünnepe, tehát sok neve van ennek a napnak, akkor általában olyan szép, nagy, fehér kenyeret, nemzeti szín szalaggal ugye átkötve közölnek a magazinok, meg az újságok, hogy na, íme itt van a jövő évi kenyér. Ebből a látványból kiindulva is gondolkozzunk el azon, hogy milyen kenyeret fogyasztunk. A kenyérkérdés tényleg alapvető kérdés, de nem olyan értelemben, hogy szokták tartani, hanem olyan értelemben, hogy tényleg kenyeret tegyünk. Itt hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Magyarország malmai lényegileg nem tudnak egészségesen őrölni. A malmok rögtön külön választják ugye a búzaszemből a fehér lisztet, a rostanyagot, a csírát. Mi egy malommal állunk kapcsolatban, és ide a Benczel utcába érkezik minden héten csütörtökön ebből a malomból, illetve a mellette levő sütödéből egy teljes őrlésű kenyér. Más vidéki városokban már meghirdettük azt, hogy tessenek kipróbálni a jó kenyeret, ha valaki otthon nem akar sütni. Lehet sütni különben gázsütőben is, meg villanysütőben is, de lehet kenyérsütőben is, de hát ha valakinek ez nincs, vagy nem szeretne, vagy nincs rá ideje, de közel lakik ide, akkor be lehet itt jelentkezni, és minden héten amennyit szeretnének megrendelni, egy ilyen 70 dekás kenyereket lehet átvenni. 70 forint egy ilyen 70 dekás kenyér, teljes őrlésű. Egyetlen egy malom, ez a zsámbéki, Budapest környéki zsámbéki malom, amely teljes őrlésű lisztet őről. Én egyébként darált gabonát hoztam magunknak Békésből, mert Békésben sincsenek ilyen malmok, de megdarálni lehet, de ugye a darált dolgokat csak állatok elé szokták tenni, ember elé nem, tehát erre nincs kölyál engedély, de hát, hogy én otthon mit sütök, az egy más kérdés, én darált lisztből készítem. Egy kicsit nagyobb szemcsék vannak benne, de nagyon jót tesznek az embernek. Az ókori világban azonban nem volt nullás lisztet előállító malomipar. Ez 120 éve létezik, és itt Budapesten találták fel.
tehát azóta terjedt el ez világ körüli útjára. Az ókori világban az emberek megőrölték a gabonát különböző módokon, tehát nagy malomkövek közé tették, vagy éppen ilyen mozsárformájú dolgokban őrölték meg. Különben a legjobb őrlési forma ez, hogyha a gabona szemeket egyenként az ember szétlapítja, és akkor van benne a gabonának minden egyes összetevés olyan módon, ami a természetes mód. Tehát az ókori világban nem kellett erről se 5 percet, se 10, se 15 percet beszélni, mert akkor egészségesen éltek az emberek. Ma is a világ szegényebb részein azért van viszonylag kevesebb betegség, ami hát a fehér lisztre vagy a rossz kenyére vezethető vissza, mert ott nincsenek ilyen modern malmok, amelyek rosszul őrölnek. Tehát ennyit jegyezzünk meg mindenféleképpen az ünnepnek a testi vonatkozásai közül, hogy azért a kenyér az nagy kérdés. És én ezt most nem szeretném a lelkiek rovására túlhangsúlyozni, de hadd mondjam el önöknek, hogy ameddig én a teljes őrlésű kenyeret meg nem ismertem, addig betegség-betegség után váltakozott még az én addig jól kisportolt és jól előkészített életemben is. Amikor először ettem graham kenyeret, aztán utána rozs kenyeret, teljes őrlésű kenyeret, akkortól fogva kezdtek megszűnni különböző problémáim a fogbetegségektől az aranyérig. Nagyon sok ember küszködik ezekkel a betegségekkel. Lényegileg a teljes őrlésű kenyér megoldást hoz ezekre. Szoktam beszélni, hogy járom az országot olyan táborozóinkkal, akik a nyári táborainkon több időt ott töltenek, és oda egy pékmester külön sütése folytán teljes őrlésű kenyeret hozatunk, és van olyan valaki, aki úgy október-novemberig teljesen egészséges, mert otthon is követi persze, hogy tudja ezt a táplálkozási formát, de aztán decembertől fogva aztán persze a sütemények évadja, meg a fehér liszt évadjával jönnek a betegségek elő, és akkor kapom a telefonokat, hogy mit csináljunk. Én a táplálkozásban egy alapvető kérdésnek tartom a teljes őrlésű gabonaféléknek a bevezetését. Ennyit a dolognak a testi oldaláról, tehát hogyha előttünk áll a pünkösd ünnepe, akkor ne az augusztus 20-ai nagy fehér kenyeret képzeljük el, hogy a zsidók hoznak vidékről két olyan szép, fehérre sült kenyeret, hanem hoznak teljes őrlésű barna kenyeret, fekete kenyeret a jeruzsálemi ünnepre. Na most nyilvánvalóan, hogy ahogy ezeknek az ünnepeknek volt egy eredeti funkciójuk, tehát egy nagy társadalom számára, egy közösség számára, ugye a betakarítás, az aratás, a kenyérgabona a középpontba helyezés, ez egy testi dolog volt. Még felhívnám a figyelmet az utolsó verse, hogy Isten milyen körültekintően figyelmeztette a zsidókat, hogy a szegényeknek mindenből hagyjanak. Tehát a szegény, a szociális kérdés az az Ószövetségnek mindig a középpontjában állt. Egyrészt évenként, másrészt 7 évenként, ugye a 5. év és a 7. év volt a szegények éve. A 7. évben nem is lehetett az embereknek maguknak aratni, szüretelni, nem is szabadott metszeni, nem is szabadott megművelni a földet, az mindig a szegényeké volt. És a 7x7. év volt az elengedés év, amikor vissza kellett adni mindenkinek azt a vagyonát, amitől megválni kényszerült időközben. De nyilvánvaló, hogy ennek az ünnepnek is, mint az eddig ünnepeknek is a legfőbb tartalma a lelki tartalom. A lelki tartalom, tudnék, hogy ez az ünnep a Biblia szerint beteljesedett, apostolok cselekedetei könyve szerint a 2. fejezetben akkor, amikor Jézus meghalt, ugye ez a Páska ünnep, tehát Jézus halálát a Páska jövendőlte meg előre, Jézus feltámadt, ez a harmadnapi feltámadása a zsengekéve ünnepe. Akik elfogadták Jézusnak az áldozatát, a közvetlen tanítványai, akik azután, hogy megértették, hogy Jézussal ez miért is történt, azoknak az életében robbanásszerű változások következtek be, megértették, hogy Jézus miért jött el a világra, hogy a bűntelen életnek a bűn fölötti győztes élet lehetőségét hozza számunkra. De itt van azért egy bizonyos hosszabb időszakasz, tehát egy olyan körülbelül 2 hónapnyi, csak nem 2 hónapnyi időszakasz, amiután jött az aratás ünnepe, ami azt jelezte előre, hogy Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után majd kiárad a Szentlélek,
és nagyon gyorsan a kereszténység hatalmas tömegekkel fog bővülni. Apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk, hogy aznap, a pünkös napján 3000 lélek tért meg és csatlakozott az addig csak felházi kereszténységhez, tehát alig egy tucatnyi apostolhoz. Tehát tulajdonképpen a kereszténységnek a hosszas előkészítés után és a megértés után is egy bizonyos hosszabb bajúdás utáni gyors beérlelődését jövendölte meg előre ez az ünnep. És itt, ha előbb kitértem azért testi vonatkozásokra is részletesen, most bizonyos lesokra is nagyon részletesen.

mert tulajdonképpen látni fogjuk majd a kifejtésnek a végén, hogy ahogy itt is egy bizonyos hosszabb idő telt el, tehát Jézusnak a halála, feltámadása és az első pünkös között, a történelem végén is így lesz. A történelem is egy hosszú-hosszú vajúdás. A történelmünkben is már 2000 év eltelt azóta csaknem, hogy Jézus közöttünk járt, és még mindig nem látjuk a kereszténységnek egy átütő erejű és az egész világot megmozgató elterjedését. Hát ez ugye még hosszabb időszak, ez elmúlt 2000 év, mint a mostani. Tehát itt joggal vetődik fel a kérdés, hogy a lelki dolgokban miért ilyen lassú az előrehaladás és a kiteljesedés. Ugye azt a lelki dolgoknál is leolvashatjuk erről a rövid, egyszerű tábláról, hogy emberek, akik együtt jártak Krisztussal, tehát az apostolok, akik már a húsvét előtt, ugye 3-3 és fél éve már csatlakoztak Jézushoz, az ő életükben is be kellett, hogy következzék az a hatalmas nagy megrázkódtatás, hogy elveszítették a mesterüket. Az a hatalmas nagy megkeseredés, hogy keresik ott ugye a sírnál, nincs sehol, és Mária Magdolna is, aki a leginkább hit Jézusban, azt mondja, hogy hát ellopták az én mesteremet, és nincs sehol. Szóval, hogy olyan nehezen áll rá a gondolkodásuk arra, hogy Jézus a halála után fel fog támadni, pedig mondom, ezek az ünnepek ezt előre megjövendölték. Tehát ez lehet látni, hogy az emberben a hit az milyen lassan indul el. A hit növekedésében mennyire kellenek a kudarcok, a megkeseredések, a megrázkódtatások. De még azután is, hogy ezek bekövetkeznek, és tulajdonképpen ezután értették meg a tanítványok, hogy Jézus miért is járt itt közöttünk, tehát hogy az igazi megértéshez mennyi idő kell. És akkor az igazi megértés után még mennyi időnek kell eltelni, hogy az igazi megértés gyümölcsöt érleljen. Tehát amikor mások számára is át tudja adni egy keresztény ember azt az újongó örömöt és hitet, amit ő megismert az Isten tervéből, Krisztus áldozatával és feltámadásával. Tulajdonképpen ez az egész éves ünnepkörnek ez a része, aminél most vagyunk, nagyon érzékenyen rávilágít arra, hogy bennünket, embereket milyen nehéz megváltoztatni. Hogy bennünk emberekben a bűn ez egy olyan labirintust kifejlesztett, annyira nem ismerjük mi önmagunkat, és annyira a homályba tapogatózunk, és annyira nincsenek igazi fogalmaink önmagunkról, hogy valahogy az ember megigazulása, teljes megigazulása az ezen a röptáján képzelhető, és semmi másra nem lehet felgyorsítani. Ugye az embernek kellenek az igaz ismeretek. Kell az, hogy megismerje Jézus életét, Jézus halálát, Jézus feltámadását, de kell az, hogy közben az ember szembesítse ezeket az ismereteket a saját életével, és megkeseredve lássuk azt, hogy milyen is a mi életünk, és hol is járunk mi ahhoz az élethez képest, amire az Isten teremtett bennünket. De az ismeret szerzésben is ezek a hatalmas dolgok, mint egy ilyen megrázkódtatás, ilyen megkeseredés, egy ilyen kudarc, ugye gondoljuk el, hogy a tanítványok is mit éreztek, amikor hát látták azt, hogy Jézus keresztre feszítik, és vége van minden szép illúziónak és ábránnak, hogy Jézus majd lesz valami vezető, meg hogy a papok tanították, a messiás kiűzi a rómaiakat, meg nagy nemzetünk lesz. Ugye ezek teljesen szét kellett, hogy forgácsolódjanak ezek az elképzelések, és egy új igaz felfogásnak kellett, hogy átengedjék a helyüket. Szóval magának az ismeret szerzésnek is ez a hosszú pályája, ami itt áll előttünk az ünnepkörben, és ezek a megrendítő fokozatok, amelyeken keresztül az emberek eljutnak oda. Na nézzük meg egészen pontosan a tanítványoknál, hogy volt ez az eljutás. Tehát ide azt írhatnánk, ha most ezt a görbét a tanítványok életére nézve használjuk fel, akkor egy kicsit a mértékegységeknek meg kellene változniuk, mert ide azt kellene írnunk, hogy csaknem 3,5 év, hogy a tanítványok együtt jártak Jézussal. Hallották a tanításait, látták a csodáit, látták Jézusnak a lelkületét, magatartását, de mégis amikor itt Jézus meghal, szinte az egész addigi 3,5 évet elmosni látszik. Ugye? Mert azok a tanítványok szétfutnak, csalódnak reményeikben, szinte nem értenek semmit se abból, ami bekövetkezik. Ebben az állapotban vannak ugye 3 napig. Amikor 3 nap után

0: Jézus feltámad, és Jézus megjelenik nekik, ugye azt olvassuk, hogy a tanítványait Jézus mintegy 40 napig tanította, tehát ide azt írhatjuk, hogy 40 nap. Ugye egy kicsit ugye több időre kellene, talán idáig húzom, tehát 40 napig tanította, és a 40 nap alatt a már addig is elnyert sok ismeretet egy minőségileg magasabb fokú ismeretté alakította át az életükben. Ugye ez ugyanolyan, mint hogy mi is iskolába járunk, és sok minden ismeretet megtanulunk 8 év vagy 12 év alatt, de amikor az ember kikerül a gyakorlatba, és akkor szembesül azzal, amit addig könyvekből tanult meg, és a gyakorlatból, ugye senki nem mond, remélem, nekem ellent, amikor azt mondja, hogy szinte új fényben fedez fel mindent, pedig hát tanultuk, meg ismételtük, meg kétszer, meg háromszor tanultuk, de hát azért más a könyvekből szerzett tudás, és más a tapasztalati ismeret. És Jézus rávezeti őket az összes prófétáktól fogva, így olvassuk Lukács 24. fejezetében, hogy Mózestől elkezdve, az összes prófétáktól fogva magyarázta nekik az írásokban, hogy ezeknek így kellett bekövetkezniük. Tehát tulajdonképpen Jézus most tudott a tanítványai elméjéhez és szívéhez közel férkőzni, mert 3,5 év alatt tulajdonképpen Jézus csak a ösvényeket taposott. De az alatt, amíg Jézus még itt a földön volt, most Jézus itt a mennybe ment, és maradt 10 nap a pünkösd ünnepéig, és a 10 nap során, azt mondhatjuk, hogy a 10 nap során értettek meg a legtöbbet. Szóval döbbenetes ez, ahogy így végig gondoljuk, hogy mi emberek mikor értünk meg valamit ebben az életben, mármint hogy helyes meg jó dolgot. Mikor értünk meg? Akkor, ha szépen elmondják, amikor időnk van rá. Szépen elmondják, vadidőnk, nem értünk. Amikor jönnek a kudarcok, megpróbáltatások, elesések, amikor jönnek a kedvezőtlen tapasztalatok, amikor valaki utána kiértékel életünk, hogy látod, hát én ezt megmondtam, de te ezt nem hitted el. Mi az, ami az emberben a tanulást, az ismeretszerzést ennyire hátráltatja? Az emberi büszkeség, az emberi önigazolás, az embernek az önmaga körül forgása, ami észrevétlen szinte, hiszen ezt egy ember se akarattal csinálja, senki nem akar ellenségévé válni önmagának. De hogy az emberi természetben mégis mennyire benne van az önigazolás, a magam véleménye, a magam meglátása, én így látom, én így akarom, hogy ennek csak ilyen fokozatokon keresztül van leépülése. És amikor egyedül maradtak, és Jézus már nincs ott testileg közöttük, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ők egy szívvel és egy akarattal foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, mert ekkor jött el a teljes odaadás. Ekkor jött el a teljes megértés, a teljes odaszánás az Isten ügyére. Tehát tulajdonképpen mindaz, ami eddig történt, az csak előszobája volt ennek a 10 napnak. Ennyit kell az Istennek küzdenie, az atyának, a fiúnak, a léleknek, ennyit kell 3 isteni személynek egy emberért küzdenie. Igaza van Canterbury Anselmusnak, aki azt mondta, nem gondoltátok meg, milyen nagy dolog a bűn. Ezt mindig el szoktuk felejteni. A bűn az olyan vájatokat, olyan csatornákat alakított ki az életünkben, mi nem szoktuk meggondolni, milyen nagy dolog a bűn, mennyire tisztátalan, mennyire hamis, mennyire hazug emberek vagyunk mi. Igen, mert önmagunkról mindig olyan kedvező a képünk, hogy mindig egy-egy illúzió átlendít bennünket különböző nehéznek látszó helyzeteken, hogy aztán még nehezekbe juttasson be bennünket. És az Isten mindig utána jön az embernek, utána jön, és az Isten részéről valami fáradhatatlan, valami lankadatlan keresés és szeretet fogalmazódik meg abban, ahogy az Isten szeretne embereket, és mivé akar Isten embereket változtatni. Nem csak olyan emberek, akiknek az életükben lesz egy beteljesedés, hanem hogy mások számára is ezek az emberek tudják közvetíteni az igazságot, és az Isten lényét, és az Isten törvényeit. Ugye pünkösd ünnepén nem csak az történt, hogy mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a tanítványok által lakott felházat a Szentlélek, hanem az is, hogy akkor ezek a tanítványok bátran a
1: az értelmes nyelveken szólás képességével kiálltak emberek elé, és kezdtek beszélni nekik úgy az evangéliumról, ahogy addig soha nem voltak erre képesek, és ennek hatására tért meg 3000 lélek. Szeretném ezt azért felolvasni az apostolok cselekedetei második fejezetéből, és ott az első verstől a következőképp hangzik a leírás. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelent előttük és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyűlt a sokaság és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan és csodálkoztak, mondván egymásnak. Nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek is elámíták, akik lakoznak Mezopotámiában, Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Péter azonban előállván a tizeneggyel felemelte szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak 3. órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vér, tüzet és füst meggőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyek ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halára, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orszád előtt. Atyám fiai férfiak, szabad nyilván szólalom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig minálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. Előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míglem vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök megbocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket mondván, ért örömest vették, csatlakoztak azon a napon, mint egy 3000 lélek. Szerettem volna teljesen felolvasni ezt a szakaszt, mert tényleg ez olyan megrendítő dolog, hogy az Isten, amikor ennyi előkészület után, amiben a Biblia azért bepillantást enged, de a teljes mélységét a Szentlélek munkájának mi soha nem láthatjuk egy emberi lélekben. Mi mindennel küzdött az Isten ezekért az emberekért, és amikor eljött az az idő, amikor az Isten teljesen át tudta hatni a gondolkodásukat, az életüket, akkor adta nekik a legnagyobb ajándékot, Isten önmagát, ugye a Szentlélek által, és ezért tudtak úgy profétálni és úgy szólni, azért elképzelhetjük, hogy 12 ember szavára egy nap 3000 lélek tért meg. Óriási aratás volt ez lelki értelemben. Tulajdonképpen, ha így végignézzük, hogy egy ember életében mi minden kell ahhoz, és mennyi idő kell ahhoz, hogy megváltozzék, itt most egy másik egyenest is, illetve egy másik ilyen görbét is húzhatnánk, hogy mit mond a Biblia arról, hogy a Szentléleknek a munkája hogy nyilvánul meg kinek az életében. Erről már elég sokat szoktunk szólni a sorozataink során, és itt le is rajzoltam így egyszerűbben, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű vonalon végig tekinteni, hogy hogyan is tud Isten a Szentlélek által embereket teljesen megváltoztatni. A Biblia szerint ennek lényegileg 3 szakasza van. Persze ez a 3 szakasz minden egyes ember életében más-más időt foglalhat le magának. A Szentlélek munkájának az első szakasza, amire Jézus azt mondta a János Evangélium a 3. fejezete szerint, hogy a szél fú, ahol akar, ugye a Szentlélek egyik jelképe a szél, a levegő mozgása, hogy minden ember életében a lélek munkálkodik. Tehát ez a külső pontszerű munkálkodás, hogy ahogy egy ember hagyja áthatni magát bizonyos területeken, bizonyos időkön keresztül a Szentlélek munkájától, a Szentlélek minden egyes emberben munkálkodik, teljesen mindegy, hogy valaki ateista, vagy vallásos, vagy mélyen hívő, ha valaki nem tud is az Istenről, ott is tud az Isten munkálkodni általa. Például Ézsaiás könyve 45. fejezet egyenesen így fogalmaz, hogy felövesztelek téged, bár nem ismertél. Tehát vannak emberek, akik nem ismerik az Istent, és mégis az Isten tud az életükön keresztül munkálkodni, mert a lelküket nyitva hagyják egy magasabb rendű befolyás számára. A második szakasza a Szentlélek munkájának, amit Jézus így mondotta az idézett versben, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy, ez áll mindarra, ki lélektől született. Tulajdonképpen ez a megtérés, amikor egy embert a megtérésre elvezethet már a Szentlélek, ami már egy sokkal erőteljesebb, határozottabb munkálkodása az Istennek, már nem csak pontszerűen tudhatni az emberi lélekre, hanem szakaszosan tudhatni, és ezek a szakaszok elvezetik az embert a megváltozáshoz. Kedves hallgatók, most szeretnék egy megrendítő dolgot mondani. Tulajdonképpen a tanítványok ezen a 2 szakaszon már itt átmentek, őnekik így kezdődött Jézus mellett az életük. A tanítványok, akik az életükben egyszerű emberek, de törekvő emberek voltak, keresztelő Jánosnál megtért emberek voltak, ez az első 2 szakasználuk már itt végbe ment. Akkor mi akadályozta azt, hogy ez a 3. szakasz, ami csak itt ment végbe, mert itt olvassuk azt, szó szerint így olvastam, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Tehát tessenek megfigyelni a 3 kifejezést. A római 3-as pontoknál 3 kifejezést rögzíthetünk. Szél fú, ahol akar. Tehát egy kis fuvallat. Másiknál azt mondja, hallott zúgását, zúgás. Itt meg azt mondja, hogy sebesen zúgó szél zendülése. Ugye a levegő mozgásának 3 jellegzetes állapota. Egy kis fuvalom, egy már ennél sokkal erősebb zúgás, és a végén meg egy mindent elsöprő zendülés. Hát vigasztalásul mondom mindannyiunknak. Ha valaki az életében jóra törekszik, ez csak Istennel együtt teheti. És hagyja magát elvezetni a megtéréshez. Ez még kevésbé tudja az ember magát megtéríteni. Ez a Szentléleknek már egy hatalmas munkája. És utána mondjuk megtérés megkeresztelkedik, és aztán jönnek évek. Sokszor jönnek évtizedek is az életben. És még mindig nincs ott az az áttörés. A tanítványoknál se volt ott. Tanítványoknál is legkevesebb 3,5 év eltelt, és hát a tanítványok azért a világ legnagyobb tanítója lábainál ültek, tehát Krisztust látták, mellette éltek nap-nap után, és 3,5 év után sem jött még el ez az idő, csak akkor, amikor a pünkösd ünnepe beköszöntött, akkor tudta őket Isten, az isteni Szentlélek eljuttatni arra a pontra, hogy mint a sebesen zúgó szélnek zendülése tölthette be a házat, és nyilván a lelküket is a Szentlélek. Sokszor úgy van ez, hogy az ember nem tudja, hogy a lelkében hol vannak akadályok. Nem tudja, hogy az egyébként már a gondolataival már az Istené az ember. A terveivel, az Isten törvényét már tiszteljük. Már szeretnénk Isten szerint élni, és még mindig nincs átütően ott egy másfajta élet, egy igazán keresztény élet. Kedves hallgatók, erről beszél a Bibliának egyik legnagyobb része, a Római Levél 6., 7. és 8. fejezete. Ha valaki ezt a levelet, a levélnek csak ezt a részét meg akarja ismerni, mi ezt a főiskolánkon külön tanítjuk, egy külön tantárgyként. Éppen most járunk ott, ha valakit csak ez a kérdés érdekel, hogy hogyan jöhet el ez a pillanata, mint sebesen zúgó szél zendülése. December 20-án lesz a legkövetkezőbb főiskolai alkalmunk a Villányi úton a nagy konferencia központban, és a Római Levélben épp ehhez a részhez érünk el. Ugye a Római Levelet mi 4 előadásba tárjuk fel, az első 2 fejezet egy külön előadás, aztán az 5., 6. fejezet és a 7., 8. fejezetről beszélek most majd 2 hét múlva vasárnap. Valakit érdekel, nagyon szívesen, szeretettel várjuk, hogy tényleg ez egy megrendítő dolog, hogy Pál apostol elmondja a Római Levél 6. fejezetében, hogy mi következik be a megtéréskor. Mi következik be ennél az állapotnál, tehát ennél a második állapotnál, a megtéréskor. Olyan csodálatos dolgokat mond az apostol, hogy az ember meghal a bűnnek. Szembefordul a bűnnel, az önzéssel. Mert a megtérés mi más, mint amikor az ember előtt, mint egy álca lehull a világ hamissága, és látja, hogy eddig én önző voltam, és az önzésem vezetett, de én most látom, hogy mi az önzés, látom Krisztus áldozatából, hogy mit jelent az önzés és a gonoszság, és én ezzel szakítani akarok. Tehát a belső emberben ennek meghal az ember. Az önzésnek meghal az ember. Azt mondja Pál, hogy megerőtelenül ezzel a bűnnek teste. Nem a bűn és nem az önzés fogja vezetni ezután az embert. Azt mondja, hogy odaszánja magát egy másfajta életre, feltámad egy új életben, tehát maga a keresztség is ezt akarja kifejezni, Jézus ezért rendelte a keresztséget, mint felnőtt keresztséget, ugye, hogy belemerülni a vízbe, meghalni a régi életnek, és feltámadni a régi életből egy új életre. Na de akkor hogy lehet az, hogy abban az új életben még ennyi idő kell, hogy eljöjjön, ha az ember igazán abban járjon? Ugye, mert sok keresztény úgy gondolja, hogy amikor én megtérek és megkeresztelked, akkortól fogva minőségileg már egy más életet élek. Biblia figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Attól a pillanattól fogva a gondolkodásomban történik meg egy minőségileg más változás. De ahhoz, hogy a gondolkodáson keresztül a hit, mint az Isten legnagyobb ajándéka, áthassa az egész életünket. Tehát még egyszer mondom, hogy a gondolkodáson keresztül a hit áthassa az egész életünket, sokszor ennyi időre is ilyen buktatók átélésére van szükségünk. És ezután következik a Róma 6 után a 7. és 8. fejezet, amit szinte olyan drámaian élezi ki Pál apostol, hogy lehet az, hogy én már meghaltam a rossznak. Én már feltámad, kezdek cselekedni, egy döntő dolog ez a Róma 7-ben. Aki jó akar lenni, aki a szó igaz értelmében jó akar lenni, nem a maga szemeiben jó, meg nem az emberek szemeiben jó, most már a megismert isteni törvények tükrében akar jó lenni. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Azt mondja Pál apostol, hogy mi az, hogy bűn, azt az emberek nem. Noha ez, hogy mi az, hogy bűn, az Isten útján járni kívánó ember látja igazán, hogy mi az, hogy bűn. Aki a jót akarja cselekedni, az kezdi látni az életben, hogy egy döbbenetes, erős törvényként dolgozik bennem a bűn. És azt mondja itt az apostol, hogy lehet az, hogy én már megtértem, és gyönyörködöm a belső ember szerint az Isten törvényében, és mégis azt látom az életemben, hogy valami rabul áld engem a bűn és halál törvényének. Hát hogy lehet ez, hogy én már elhatároztam, hogy más ember életet fogok folytatni, már más utakon fogok járni, emberekhez való viszonyom más lesz, magamhoz való viszonyom más lesz, és én az Isten segítségét kérem mindenhez, és hogy lehet az, hogy már gyönyörködöm az Istenben, már akarok egy minőségileg más életet élni, és akkor azt látom, hogy most is vétkezem, most is elbukom, most is hibát hibára halmozok. Hogy lehet akkor? Itt jön az emberekben ez a félelmetes kétkedés, hogy hát akkor én nem is tértem meg. Sokan még azt is mondják, hát akkor Isten nincs, hogy nem tud megszabadítani a bűneimtől. Hát akkor az egész kereszténység csak egy ilyen nyomorúság, hogy most jobban látom a rosszat, mint ezelőtt, és akkor most jobban bele is vagyok gabajodva, és kegyetlenebb ez az élet és ez a küzdelem, hát akkor a keresztény élet egy ilyen nagy szomorúság és egy ilyen kinkeserves küszködés. És itt jön a Római Levél 7. fejezetének a vége. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűn és halál testéből. És ezután jön a Római Levél 8. fejezete, tulajdonképpen nem is szabadna elválasztani a 7. 8. fejezet, az egy gondolatmenet. Ez bajt okozhat sokszor, hogy úgy a fejezet határoknál ugye az emberek megállnak, a Róma 7-8-at együtt kell elolvasni. Akkor azt mondja a 8. fejezet elején, nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elküldvén bűntestének hasonlatosságában a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, így lehet megszabadulni a bűn és halál törvényétől. Megérteni nem csak Jézusnak az áldozatát, nem csak a Golgotai keresztet. A Golgotai kereszt valamit megnyit előttünk. Úgy mondhatnám, hogy ha valaki megérti Jézus kereszt áldozatát, az egy nagy kaput kitár az ember előtt. De azon a kapun be kell menni, és azon a kapun az út az mifelé vezet. A Golgotai keresztből visszafelé vezet, hogy Jézus hogyan is élt. És amikor az emberek kezdik látni, hogy Jézus hogyan is élt, és mi volt az a lélek, és Jézus hogy nyert el a lélek teljességét, mert Jézus sem az önmaga erejéből tudott tökéletes életet élni, hanem csak a lélek erejéből. Amikor igazán látjuk, hogy Jézust a Szentlélek hogyan tudta képesíteni arra, hogy minden bűnt legyőzzön. Ha végül ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy Jézus, aki ugyanolyan emberi természetben élt közöttünk, mint mi, ő hogyan tudott minden bűnt legyőzni? Őt a lélek hogyan tudta annyira megerősíteni, hogy soha hibát nem követett el? Akkor lesz az életünkben egy óriási áttörés. Akkor nem csak hallod a fuvalmat, akkor nem csak az, hogy zúg, ahol akar, akkor a lélek, mint sebesen zúgó szélnek zendülése tölti be az ember életét, és megvallhatjuk őszintén, és ezzel térnék rá a harmadik pontunkra, az ószövetségi pünkösd, ennek az újszövetségi beteljesedése után, hogy nem járunk még itt a történelemben. Nem járunk még itt, hogy bármelyikünk is azt mondhatná magáról, hogy hát igen, én már a Róma 8 jegyében és szellemében élek. De a bibliai jövendőlések arról beszélnek, hogy Isten éppen a napjainkban ezt akarja előkészíteni. Hogy legyen egy győztes kereszténység, legyen egy új pünköst, legyen egy igazi pünkösdi kereszténység, a szónak persze a bibliai értelmében, mert ilyen egyház van, ugye, hogy pünkösdi egyház, meg ilyen mozgalmak is vannak, hogy új pünkösd különböző egyházakban, meg tulajdonképpen minden keresztény egyházat elöntött már a karizmatizmusnak a szele, de hát ez nem az, amiről a Biblia beszél. A Biblia szerint a mikorunkban is várható egy végső nagy kiteljesedése az evangélium ügyének, egy végső nagy pünkösd, de ahhoz a végső nagy pünkösdhöz felelősségteljesebb, kutatóbb, keresőbb keresztény életekre van szükség. A bibliai jövendőlések arról győznek meg bennünket, hogy karnyújtásnyira tőlünk be fog teljesedni ez a pünköst. Körülbelül most ott járunk, mintha visszamennénk 2000 évvel ezelőtt, és a pünkösd előtti egy-két napban élnénk, és valaki azt mondta volna, hogy hát ezt megírta Joel prófét, hogy ez be fog következni, hogy Pétertől olvastam is, hogy a Joel második fejezetének proféciáját idézte, mintha valahol itt élnénk 2000 évvel ezelőtt, és valaki azt mondja, hogy ez be fog következni, és mindenki hitetlenkedve nézi, hogy igen, ez be fog következni, és eltelik egy-két nap, és valóban bekövetkeztek a pünkösdi események. A történelemnek a nagy óramutatóján ugyanilyen közel vagyunk ehhez a végső pünkösdhöz. Néhány alapigét hadd jegyezzek itt meg, fel is írtam a táblánknak itt a jobb sarkába. A Biblia szerint ennek a végső nagy pünkösdnek is óriási aratása lesz. Ugye a Bibliában az aratás ünnepe a pünkösd. És ezt felhasználva, ezt a jelképet felhasználva, például a Jelenések könyve 14. fejezete is azt mondja, hogy amikor Jézus eljön másodszor, akkor azt mondja azelőtt, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett. Mi az, hogy a föld aratnivalója beérett? Hogy nagyon sok olyan igazán átadott életű hívő ember van, akit össze lehet gyűjteni, akit Jézus élő állapotban fog magához vonni, és felvinni a mennybe. Tehát tulajdonképpen ez a Jelenések 14. fejezetében, hogy látja János apostol Jézust, mint aki egy felhőn ül, és egy sarló van a kezében, és azt mondja, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett, ez jelzi azt, hogy a végső történelmi időszakban egy nagyon nagy aratás lesz. Ugyanezt mondta ki Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében már Jézus a földi élete során meg vagyok győződve, hogy Jézusnak egy nagyon ismert mondása, csak nem vesszük komolyan, és ezért nem értjük meg. Jézus egyszer azt mondta, Lukács 10.2, amikor a tanítványokat küldte széllyel, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Olyan megdöbbentő, hogy ezt még a keresztények is fordítva hajlamosak megfogalmazni. Sok keresztény azt mondja, hogy hát nagyon sok hívő embert ismerek, na de hát a világ az egy önző és a maga útján járó gépezet. Sokan átírnák ezt a Jézusi mondást, hogy az aratnivaló kevés, a munkás sok. Jézus fordítva mondta, Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Jézus azt mondta, hogy ma még nem állnak ott a tanítványok, ahol pünkösd ünnep előtt sem álltak, még nem lehet rájuk bízni ezt a nagy betakarítást, ezt a nagy aratást, noha az a 3000 lélek már készen volt. Az már ott volt. Az nem egy csodával határos módon egyik pillanatról a másikra változott meg. A Szentlélek belső szíveket vizsgáló hatalmának folyamatos munkája volt, hogy ott 3000 lélek ott volt. Jézus azt mondta, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés, ez a mikorunkra is vonatkozik. Ma is meggyőződésem szerint, ez bibliai meggyőződés, nem én találtam ki, a bibliai igék mondják, a földünkön nagyon sok igazságra vágyó, örök életre vágyó ember van. Nem itt van a probléma, hogy kevés van. Ott van a probléma, hogy akiknek el kellene őket érniük, azok nincsenek készen. Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Mondok egy egyszerű ószövetségi példát Királyok első könyve 19. fejezetéből. Illés történetéből talán mindannyian ismerjük azt a szám szerinti vonatkozást, hogy Illés kiönti a panaszát, mikor Jézabel elől fut. Király, mert olyan gonosz ez a világ, és annyira meg vannak fertőzve az emberek az anyagiassággal, a gondolkodás hiányával, a választani tudás képtelenséggel, az, hogy egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És Isten hagyja, hogy hadd panaszkodja ki magát Illés. Pár verser odébb, 1 Királyok 19-18-ban milyen választ ad akkor Isten Illésnek? Azt mondja, hogy én meghagytam 7000 embert. Aki sem térdet nem hajolt a bálnak, sem meg nem csókolt azt a bálványistent. Tehát a számszerűséget akarom csak kiemelni. Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok, Isten azt mondja, hogy 7000 ember van. Lehet, hogy valaki azt mondta a pünkösd ünnep előtt, hogy itt van 12 egyszerű ember. Isten látta, hogy ott van 3000 lélek. Ma is azt mondjuk, hogy hát ma a legkisebb pesti kocsmában is talán többen vannak, mint itt mi vagyunk, nem? Nem? Körülbelül ezt tudjuk elmondani. ha józanok vagyunk. Ugye, hogy ilyen összejövetel, a rossz az olyan gyorsan összejön. A rossz olyan gyorsan összejön, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát kérem szépen, hát a rossz elönti a világunkat, ilyen ez a világ. És Isten meg azt mondja, hogy nem, nem így van, 7000 ember, 3000 ember. Erre nagyon szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, mert ez egy masszív bibliai összefüggés, csak úgy, mint az Ézsaiás könyve 60. fejezet 3. és 5. verse, amely azt mondja, hogy ennél a végső nagy betakarításnál és aratásnál a tenger kincsözöme és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Figyeljük meg a megfogalmazást. Tenger kincsözön, ugye a tenger a Bibliában mindig a népeknek, nemzeteknek a jelképe. Tenger kincsözöne. Tehát az összes nép közül valami hatalmas sokaság lesz az, akit Isten meg tud majd váltani, és magához tud majd emelni, amikor Jézus másodszor eljön. A népek kincsözön, a tenger gazdagsága fog Istenhez fordulni. Amikor ez elhangzik Jelenések könyve 18. fejezet 4. versében, amikor Isten odáig viszi az eseményeket, hogy külön válik az emberiség, és vannak azok, akik minden figyelmeztetés és a nagy evangélium hirdetés ellenére is követik a maguk önző útját, akkor Isten azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem. Itt is népről beszél. Tehát ez, mondom, hogy ez egy olyan alapvető és masszív bibliai összefüggés, hogyha ezt nem ismerjük, csak a magunk hitetlensége kerül mérlegre. Mert a Biblia szerint egész népek fognak ebből a világból kijönni. A Biblia szerint tenger kincsözön a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Jézus azt mondja, hogy az a föld aratnivalója megérett, és ugyanúgy szól, mint Lukás 12:10-12-ben, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És ez kinek köszönhető? Tulajdonképpen ezzel szeretném a kifejtésünket zárni. Annak az isteni személynek, aki a földi történelemben a legnagyobb szereplő. Mert hogy Isten ki mindenkiért mit meg nem tud tenni, és emberek szívét milyen finoman át tudja az igazság irányába fordítani, erre azt hiszem ezen a földi életen talán még a magunk élete is kevés, hogy ehhez megfelelő példát találjunk. Azt mondja az egyik Zsoltárban Dávid, hogy Uram, annyi sok csodádat és tervedet látjuk. Az Isten csodái és az Istennek a messze menő tervei hálózzák be az egyéni életünket, meg a történelem életét. Az Istennek a legnagyobb terve a megmentés, a szabadítás. És nem elsősorban ebben az életben akar bennünket Isten jól lakott, elismert, nagy embereknek látni, hanem Isten úgy akar bennünket megmenteni ebben az életben, hogy mi az örök életre méltók és alkalmasok lehessünk. És ezt a Szentlélek a maga hangtalan, csendes, kitartó munkájával végzi. Annyi bibliai példát lehetne most előömleszteni, ugye éppen a jobb latorik bezárólag, hogy Istennél az utolsó percekig mindenki fontos, mindenki számít, és a Szentlélek mindenkinél küzd azért, hogy az az ember valóban egy határozott, személyes döntést hozzon, hogy nem a rossznak az elkötelezettje akar lenni, hanem a jóé. És tulajdonképpen erről az ünnepről gondolkozva mindezt át kellett tekintenünk. Látjuk, hogy az ünnepkör mennyire átfogja az egész ember életet. Tehát beszéltünk egy ószövetség ünnepről, egy nép életében, egy aratási ünnepről, ennek fizikai, testi vonatkozásairól. Beszéltünk ennek lelki beteljesedéséről az új szövetségben, a pünkösdi események kapcsán. És milyen megnyugtató és milyen reménykeltő dolog, hogy mi egy új pünkösd előtt lehetünk, és ennek az új pünkösdnek az előfeltétele, hogy azok az emberek, akik ugyan kevesen vannak, mert Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, világon sokan, munkás kevés, az a kevés munkás, az a kevés munkás kell, hogy igazságban és szeretetben egységre jusson. A legnagyobb kérdés most ez. Nem az a legnagyobb kérdés, hogy akkora most a gonoszság, hogy az emberek ilyenek, olyanok és amolyanok. Sokan panaszkodnak erre. A világon csak azért van sötétség, mert nincs világosság. Ez az egyszerű összefüggés. Ha az a kevés ember igazán világítana, nem lenne sötétség. és tudjuk jól, hogy egy ember milyen sokat jelent, egy gyertya vagy egy lámpa milyen sokat jelent tengernyi sötétség eloszlatásában. A világon most valóban nagy probléma, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez biztos, hogy óriási probléma. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a szeretet sokakban meghidegül, hogy Jézus mondta. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy azok a kevesek, akik vannak, azok sincsenek igazságban és szeretetben egységben. És ez itt következett be, tehát ebben az utolsó 10 napban. Én úgy gondolom, hogy ezt az összefoglalást a beszélgetésünk előtt tényleg itt jó stílszerűen befejezni. Ezelőtt a 10 nap előtt állunk mi is, jelképes értelemben mondom. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet. Közben tessenek körbenézni a könyvek és a kazetták között, és utána elkezdenénk a beszélgetésünket. Vidd el nyugodtan. Éppen, hogy foglaljunk helyet. Ha csak lehet, akkor akinek van kérdése, jöjjön egy kicsit előrébb, hogy hallás hozzászólását, ne a ember tudná azt pontosan, hogy hol tart. A nagy szabály az, amit a Róma 7 mond, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni. Az ember, hogyha tényleg az Isten szerinti jót akarja, akkor tudja a legbiztosabban, hogy hol tart. Például ugye az ember soha nem tudja, hogy hol tart, hogy önmaga körül forog, vagy önmagát elemezi, vagy önmagát analizálja, úgy mindig bizonytalan lesz a kép, és mindig nagy mellékhatások várhatók. Amikor minket megragad Isten szavának, a Bibliának a tisztasága, amikor belenézünk itt, ahogy olvassuk a Bibliát, és úgy magunkra ismerünk, meg belenézünk abba a tükörbe, akkor derül föl egyre újabb és újabb rész a lényünkből, és hát akkor látjuk, hogy milyenek vagyunk. És az a fölismerés arra a napra elég is. Szóval mindenkinek el szoktam mondani, kedves Zsoltnak is mondom, aki a filozófia történettel foglalkozik, hogy Hegel mondta azt, hogy nekünk abszolút tudásra van szükségünk, mert nekünk egy nagy abszolút háló kell mindig, hogy előttünk legyen. Kant azt mondta, hogy nekünk nem kell abszolút tudás, nekünk csak helyes ismeret kell, és én ezt nagyon igaz megjegyzésnek tartom. Nekünk arra nincs szükség, hogy az egész életünket lássuk. Aztán nem is tudnánk elviselni, hogyha Isten azt megmutatná úgy, ahogy az eddig folyt, vagy ahol most járunk, mert lehet, hogy ez egy csőtömeg. Ugye, még azoknál is, akik olyan magas fogalmakkal vannak magukról, hogy milyen jó volt eddig az életük, de hogyha Isten bemutatná azt, hogy ez egy csőtömeg, Isten nem ezt akarja bemutatni. Isten vezetni akar bennünket, tehát mindig a mára szóló ismeretnek és felismerésnek van jó helye, és ha annak engedelmeskedünk, akkor biztos, hogy holnap följebb fogunk lépni egyel a hegynek. Egyszer hallottam erről egy nagyon szép kifejtést, hogy miért van a Péter második levele első fejezetében ez a hasonlat, hogy a prófétai beszédre is jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Hát ha este az ember kimegy egy gyertyával a kezében, egy sötét helyen világító szövétnek, ugye lámpás a gyertya, az csak annyit világít meg, amennyi kell nekünk, hogy ne a gödörbe lépjünk. De mondjuk az egész tájat nem világítja meg. Milyen jó lenne persze az egész tájat látni, gondolják az emberek, szerintem nem lenne jó. Nekünk az életben valóban arra van szükség, amit a Zsoltáros így mond, hogy nem kívánkoztam erőmet meghaladó nagy dolgok után. Elnémítottam és elcsendesítettem a lelkemet, hogy csak annyira, amennyi a tovább lépéshez szükséges, amennyi a feljebb való úthoz szükséges, annyit lássak világosan. Nem erre van szükségünk? Tehát én ezért mondom azt, hogy olyan abszolút tudásra ne vágyakozzunk, hogy az egész életünket kívülről, belülről láthassuk, az nem is válnék a javunkra, meg nem is szolgálna azt a nemes célt, hogy tényleg fölfelé menjünk és törekedjünk. De ha olvassuk a Bibliát, ha komolyan foglalkozunk a Bibliával, annak lesz majd napról napra mondani valója a számunkra, ami megvilágít egy-egy dolgot, amit ha megfogadunk, akkor biztos, hogy ha holnap másképp gondolkozunk és élünk, akkor jobb lesz az életünk. Most a fölfelé haladás nem képzelhető el másképpen, csak egy úton, hogyha tényleg Istenre tekintünk. Ma ugye, amikor az emberek közül nagyon sokan lelki betegségekben szenvednek, például hát ugye a depresszió is egy igen elterjedt betegség lett. Most olvasom ennek az irodalmát, hogy minek köszönhető ez, szinte már minden belefér ebbe, hogy mi mindentől lesznek depressziósok az emberek. Most már nem tudom, már depresszív időjárásról is beszélgetnek, meg ja igen, most hallottam például, hogy nagyon sokan azért lesznek depressziósok, mert télen korábban lemegy a nap. És ez számukra nyomasztó, a gyors sötét. Sokan ugye a társtalanságtól depressziósok, mások az öregedéstől, a nyugdíjdepresszió, az mondjuk már 20 éve is ismert szimptoma volt, de most már szinte minden arra mutat, hogy már a depressziónak minden oka van, tehát mindenféle ok kiválthatja. Miért? Mert ha az emberek nem néznek fölfelé, akkor csak lefelé mehetnek. Tehát ha önmagukra néznek, ha a világra néznek, ha a politikára néznek, ha a sötét, hát akkor csak lefelé mehetünk. Tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű ez a dolog, mert ha mi a teremtőnkre nézzünk, és amit Isten mond, azt komolyan vesszük, akkor bármilyen súlyosan is megfed bennünket az Isten szava, a Biblia. De csak fölfelé mehet az utunk. De ha mondjuk állandó dicséreteket akarunk hallani, vagy elismerést, vagy mit mondanak ma, sikerorientált élet, akkor csak lefelé mehetünk. Az 2x2=4, csak lefelé mehetünk. Nyilván itt a lefelé menésben vannak ilyen időszakos becsapások, hogy az ember azt hiszi, hogy nem hogy fölfelé megy, hanem száll, meg repül fölfelé, de aztán annál súlyosabb a leesés, amikor az ilyen pótlékok, meg ilyen nem tudom, világ által adott hát siker értékekkel foglalkoznak emberek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a végső történelmi időben, amikor lesz majd nagy evangélium hirdetés, az valami hatalmas felvonó erőt fog majd képviselni, mert az egy minőségileg más hang lesz. Tehát az egy, a világot Isten azért hagyja most lejjebb és lejjebb süllyedni, hogy ez a kétféle mozgás, ez teljesen elütő legyen. Ma a világ azt hiszi, hogy szárnyal, és közben megy a lejtőn, iszonyatos sebességgel. És Isten ezt persze egyes emberek életében fékezi, akik tényleg hozzáfordulnak, de az egész világ életében is Isten meg fogja szólaltatni azt a hangot, ami az igazi evangélium hirdetés hangja lesz, ami annyira más hang lesz, mint a világ minden üzenete meg ígérete, hogy ott majd az emberek nagyon gyorsan láthatják a különbségek a két életcél vagy a két életfelfogás között. Ez is a pünkösd előestéjéhez tartozik. Kis dolog van, ami a világon történik, mindenben ezt látjuk, hogy az Isten hiányáról beszél. Azért Magyarországon például az öngyilkosságok száma most megy lefelé. Mert a nehéz helyzet az embereket jobban odafigyelővé teszi, tehát most inkább a drogfogyasztás megy fölfelé, de az öngyilkosságok megy lefelé. Tehát a 80-as évek közepi, tehát egy 10 évvel ezelőtti adathoz képest most csökken Magyarországon. Akkor nem tudom én, több mint 3000 ember halt meg egy évben, tehát egy egész falu kipusztította magát, és 10-szeres volt a megkísérlők száma. Tehát nem tudom, minden 30-ból egynek sikerült, vagy valahogy így, vagy 30-szoros volt, és így jött össze a 3000. Ez úgy tömegméretekben megfigyelhető, hogy amikor az embereknek össze kell szedniük magukat, például egy háború után, nagyon jól össze tudják szedni magukat. A nehéz helyzet tömegméretekben mindig áldásosabb. Nyilván itt is van egy tólig, mert ha nagyon nehéz, ott már ellentétébe fordul, de egy bizonyos nehézség az jót tesz a nagy tömegeknek, mert akkor komolyabban dolgoznak, vagy munka után látnak. A viszonylagos jólét, ami a 70-es, 80-as években volt Magyarországon, az nagyon meghatározó bukásokhoz vezetett, szóval az nem volt jó. Hát ezek persze ilyen nagy statisztikai adatok, ezek csak jelzések, ezek nem 100%-ok, meg minden ember a maga sajátos életét éri, tehát én nem hiszek az ilyen skatujába szorításokban, de valami jelzések, vagy hogy elhangzott, hogy az Isten hiánynak a tünetei, ez mindenféleképpen így van. Hát amikor az a szegény Nietzsche a múlt században kimondja, hogy Isten meghalt,
2: Nem tudom, hogy ezt a mondást hogy nem lehet igazán érteni, mert mindenki azt mondta, hogy hát Isten meghalt, ez annyit jelent, hogy Nietzsche azt mondta, hogy Isten nincs már, mert hát az emberek nem hisznek benne. Mert ez nem annyit jelent, hogy ez, hogy Isten meghalt, hanem az, hogyha az Isten hiányról van szó, tehát hogyha Isten nem létezik az embereknél, akkor az emberek bajosan élik túl ezt a dolgot. Ez ugyanolyan, mint hogyha egy családban meghal egyszerre az apa meg az anya. Hát az egy iszonyatos megrázkódtatás annak azoknak a gyerekeknek. Tehát ez, hogy Isten meghalt, ez Nietzsche ezzel azt akarta kifejezni, hogy a modern ember annyira függetlenülni akar Istentől, hogy magát akarja Istennek kikiáltani. És az az Isten, aki a teremtő, a gondviselő, a megváltó Isten, az számára halott. Önmaga Istene lett az ember. Hát aztán ide is jutott ezzel. Fenntartások abból adódhatnak ilyen esetekben, hogy a karizmák, tehát amire hivatkoznak, azok nem egyeznek a Bibliával. Tehát például a nyelveken szólás, amit itt ugye olvastam, hogy mindenki a maga nyelvén értett, tehát értelmes nyelveken beszéltek az apostolok, a mai karizmatikus irányzatok pedig értelmetlen halandzsa nyelvet használnak, és a maguk elragadtatásának a bizonyítására hozzák fel, hogy ők ilyen isteni adományban részesülnek, a pünkösdisták, a hídgyülekezete, tulajdonképpen mindenhol vannak karizmatikus nazarénusok, baptisták, mindenhol van már karizmatikus kisközösségek, katolikusok is vannak, de teljes homály előttük a karizmáknak a kérdése. És ha valaki olyasmit mond, ami a Bibliával nem összeegyeztethető, az nem lehet Istentől jött adomány birtokosa, hanem az egy másféle adomány, egy megcsalatás vagy megtévesztés nek az áldozata, amit persze én nem elítélni akarok, csak jelzem a tényt. Mindenki kigyógyulhat a megtévesztéséből, ha valóban felismeri, hogy megtévedt ember, de hogyha ezt erényé akarja tenni, és mintegy ezeknek a karizmáknak, tehát ajándékoknak a birtoklását, a maga kiválasztottságára akarja felhasználni, hát erre nem mondhatunk mást a Bibliából, mint hogy ez, ha nem egyezik a Bibliával, ha nem tudjuk is megmagyarázni minden részét annak a jelenségnek, azt mondjuk, hogy ez nem Istentől jön. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy egy gyülekezetbe ugatnak, meg bégetnek, meg ezt áldásnak tartják, de különböző halandzsa nyelveken. Ugye? De mit tudom én, még ilyeneket is mondanak, hogy ők rendelkeznek a lelkek megítélésének képességével, és akkor nekik nem kell, őket nem kell tanítani, mert ők ránéznek egy ember, és már tudják, hogy az ember kicsoda, micsoda. De persze én ezt 20-25 éve is hallottam, meg láttam ilyen emberekről, hogy bement az ember egy szobába, és akkor azt mondta, hogy én már látom rajtad, hogy te ilyen és ilyen típus vagy, stb. Az ember majd elesett a megrökönyödéstől, de hát így akarta bizonyítani az ő kiválasztottságát. Hát ennek nem látjuk példáját a Bibliában, hogy Pál apostol fellép egy városban, és kezdi az embereket osztályozni, meg rangsorolni, hogy most ilyenek, meg olyanok. És az első Korintus levél 12. fejezetétől a 14-ig ezt mondjuk Pál apostol nagyon helyre is teszi ezeket a dolgokat, és a nyelvek nemeit az utolsó karizmaként említi, nem az elsőként, nem mint egy megkülönböztető jelként, hanem mint egy hát sokadrangú jelenségként. Úgyhogy ez nem a mi meg a ti kérdés, hogy most ki mit mond róla, ismerjük meg a Bibliát, és akkor... Szerint ez viszonylag egyszerű kérdés, csak talán mi nekünk nehéz ezzel megbarátkozni, mert a Biblia azt mondja, hogy aki elveszi a másik ember életét, és ezt tudta előre, hogy ez mennyire elfogadhatatlan, tehát aki kardot ragad, kardáltal vészel, vagy a szemet szemért fogad fogért, az felkészülhet arra, hogy őtőle is elveszik az életet. Na most, akkor, ha az embereknek soha nem mutatják be az igaz életet törvényekben, akkor ott nem várható a megváltozás. De ott, ahol egyszer is szembesül az ember komolyan ezzel a dologgal, ott még a rövidebb részek alatt is több minden várható, mintha élne még 10 évig. Ugye? Én most beszéltem például egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek. Lényegileg semmi dolgot nem tett, egy vidéki városban megválasztották valami munkástanács elnökének, de meg se alakult ez a munkástanács, szóval semmi. De abban a városban példát akartak statuálni, ugye 57-ben jöttek ezek a perek, és őt egyedül halálra ítélték. És azt mondja, hogy az ávós, aki kihallgatta, mondta, hogy kegyelmet ne reméljen, Ő azért beadta a kegyelmi kérvényt, és a második emeletről levitték a pincébe, egy zárkába, és 2 órája volt ott. A bitófa fel volt állítva, már napok óta jártak ott az udvaron, és látták, hogy fel van állítva. Ő neki 2 órája volt, és ő elkészült arra, hogy vége. És nekem, most beszéltem vele, egy vidéki városban szólt hozzá, meg elhívott magához, különben elég ismert valaki, annál fogva is, hogy a Göncz Árpáddal volt együtt egy zárkában, már azután, hogy megváltoztatták a halálos ítéletet, és 16 évet kaptak, aztán abból meg 6 év lett, és úgy ismert ember országszerte, és ő elmondta, hogy ő Istennel akkor találkozott tulajdonképpen, mert akkor érezte, hogy neki 2 órája van az életből. Ő neki most mindent el kell rendeznie, neki most valahogy neki állni kell jobbra vagy balra. És 2 óra múlva jöttek, kinyitják a zárkajtát, és vezetik, és ő azt hiszi, hogy a bitófához vezetik. És érdekes módon egy rabszállító kocsiba vezették, és elvitték más helyre. Pedig az ávos még meg is esküdött, azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy maga hát istenkereső ember, de most fogjuk magának bemutatni, hogy nem az lesz, amit az Isten akar. De az lesz, amit az ávó akar. Hát az lett, úgy látszik, mégiscsak, hogy nem tudtak Isten ellen tenni ebben az esetben sem, és végül is később megtudta, hogy egy ügyészhez került, és az ügyész ellenjegyzésére volt szükség, és ügyész azt mondta, hogy nem tudtak rá bizonyítani semmit, mert gyorsított eljárások voltak abban az időben, de aztán semmit nem csinált, azt mondja, ez nem halálos ítélet, ez 16 év. Na, tehát nem tudom, hogy azért mondtam el ezt a példát, hogy ha valakinek azt mondják, hogy hát mit tudom én, kap egy 5-szörös gyilkos 10 évet, vagy mit tudom én, az szépen kihúzza a 10 évet, aztán ki tudja megint mi lesz. Én jártam magyar börtönökben, mint előadó, és ott nekem mindig azt mondják a vezetők, hogy ők még nem láttak jó, megjobbulva nem láttak embert börtönből hazamenni. És ott el szoktam mondani, hogy a Bibliában ezért nincs börtön. Hát végül is Isten, amikor a zsidóknak polgári törvénykezést adott, adhatott volna börtönt, de nem adott. Isten azt mondta, hogy legyen bíró, 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomása, és ezen áll az ítélkezés. Legyenek menedékvárosok, ahol kivizsgálják az ügyet. Tehát börtönbüntetés nem volt a bibliai időkben. Különben én egy förtelmes dolognak tartom a börtönbüntetést. Tényleg nem javul meg senki se. Iszonyatosan egészségtelen és értelmetlen. Például az illetőt is azért engedték el 6 év után, nem tudom, hogy ezt tetszenek-e tudni, hogy a nyugati hatalmak nagyon ütötték a vasat már 63-ban, hogy engedjék ki az összes 56-ost, mert állítólag 6 év után olyan mélyreható lelki károsodást szerez valaki egy börtönbe, hogy 6 év után nincs az az erős jellem, aki fent tudja tartani magát egy börtönben, és ezért mindenkit ki kellett engedni. Magyarország egy nagyon nehéz helyzetbe került volna, hogyha egy embert is bent tart, mert állítólag 6 év után az ember nem csak fizikailag, lelkileg is úgy beletörik, vagy szóval egy olyan maradandós személyiség zavart idéz elő, hogy utána már nehéz kikezelni. Tehát a börtön az egy butaság, amellett meg nagyon drága. Én Mária Nosztrán hallottam ezt az ottani hadnagytól, még a régi rendszer azt mondja, mindenki a harmadik napon már jön vissza. Tudnék, hogy betör újra, letartóztatják. Itt meleg van, megkapja a 3-szori étkezést. Azt mondja, hol számíthat egy 300 forinttal, a régi rendszerben annyival engedték el a börtönből, 300 meg valamennyit még, ha dolgozott. Azt mondja, hol számíthat? Azt mondja, a család nem fogadja be ezeket az embereket, akik azt mondja, hogy börtön viselt. De börtön az egy nagy butaság. Az egy olyan álhumánus intézmény, amit keveset talált ki az emberiség. Isten börtönre nem adott. Fogda, elzárás, nem adott az Isten erre utasítást. Nem, Isten azt mondta, hogy ha valaki öl másokat, az készüljön el arra, hogy tőle, aki jogtalanul vett el az életét, tőle jogosan fogják elvenni. Aki lopott, ott pedig Isten azt mondta, hogy a 20%-tól a 400%-ig adja vissza. Most, hogy vagy ledolgozza, vagy más, egy más kérdés. A mai világban, aki öl, az nyugodtan még sokszor szabadlábon is védekezhet. Aki lop, attól meg ugyan mikor fogják bevasalni. mikor fogják, meg ki fogja végrehajtani, meg nem tudom én mi. Na más dolog, amikor az apek kimegy végrehajtónak, vagy a mit tudom én micsod, és ráteszi a kezét, és egy házat leértékel 50%-ra, és ezek is gonoszságok. Jobbra-balra gonoszságok történnek itt igazságszolgáltatás címén. De hát erről már tartottam külön előadást, hogy a bibliai jog az az embert védi, a római jog meg a tulajdon szentségét védi. Tehát itt ez a nagy különbség. Majd a Róma vagy Jeruzsálem című előadáson erre sor fogok keríteni a jövő évi sorozatban. Ez az egész római jogon alapuló igazságszolgáltatás, ez a világon az egyik legigazságtalanabb dolog. Beszéltem egy bírónővel, aki azt mondta, hogy egy ideig még hittem, hogy van igazságszolgáltatás. Utána már csak abba hittem, hogy van jogszolgáltatás, most már egyikbe se hiszem. Hát körülbelül ez a helyzet. Nagyon súlyos a helyzet. Lényegileg aki gyenge, erőtelen, úgy eltelt.

0: ügyeknél mindig levetett venni a lábamról, hogyha láttam, hogy valaki szegény vagy elesett, nagyon be tudott csapni. Ne felejtsük el, nem csak a gazdagok csapják be az embereket, a szegényeknek is van egy-két trükk, hogy becsapják a igazságszolgáltatást. Ezért mondta Isten, se a gazdag személyét ne nézd, se a szegény személyét. Most erre nagyon kevés ember képes. Igazában nagyon megalapozott hívő emberek képesek erre. Nagyon erősen megalapozott, sok tapasztalattal, hitbeli tapasztalattal együtt járó hívő emberek. A tanítványok is csak pünkösd után voltak erre képesek, mint például az Ananiás és Zafira esetét elbíráló Péter, aki a Szentlélek befolyására tudta azt mondani, hogy miért hazudtál, holtan fogsz itt összerogyni a küszöbön. Ugye? Hát ugye az, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan érvényesül egy ember életében, ugye ez a három szakasz. Most felvethető a kérdés, hogy Jézus életében ez hogy volt. Azt mondhatjuk, hogy Jézus amikor fellépett, ugye Lukács 4.16-ban azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. De az már annyit jelent, hogy megnyugodott rajta az Isten lelke. Tehát ő az isteni Szentlélekkel egy olyan mély belső kapcsolatban volt, gyermekkorától, ifjúságától fogva, de így is megjegyzi a Szentírás, a fellépésekor pedig annyira megnyugodott rajta a Szentlélek, hogy nem volt egy kihagyás sem. Tehát Jézus semmit a maga akaratából nem tett. Jézus nem úgy gondolkozott, hogy én Istentől jöttem tanítóul, én isteni személy vagyok, és függetlenedni tudnék az isteni személyektől. Jézuson megnyugodott a Szentlélek, és állandóan ő vezette. Tehát ha Jézusról beszélünk, akkor azért kellő tisztelettel, meg kellő mélységgel kell ezt a problémát megragadnunk, de ez a múzeumi katalógusokra nem jellemző. Igen, na most én is majd meg szeretném nézni, mert az előadás hallgatók mondták, hogy menjünk el, szokásos, ugye ezt szoktunk régen látogatni. Hát meg... Meddig? Most csak, most, hát akkor már lekéstük. Akkor már lekéstük. Most vasárnap? Most vasárnapig? Mert a görögöknek ez egy Isten káromlás, hogy Isten szenved. A görög mozaikokon Jézus mindig ilyen pantokrátor, ilyen világhódító, még a keresztet nem is ábrázolják, keresztrefeszítést. Még a témát is kerülik. Tehát tulajdonképpen egy pogány művészet ez. Keresztény köntösbe bújtatva. Vannak aztán időnként jó megfogásaik, nem tudom én, egy Ábrahám áldozata, vagy nem tudom, milyen témák voltak itt, vannak itt kiállítva. Tudja, akkor itt hirdetjük, hogy a kamra, akkor a szomszéd se hallhatja meg. Hát akkor is, hát akkor már nem volt titkos kamra nyitva.
1: Nem értem, hogy nem a nyilvánosság jött, nem a kérdezben. Most a másik pedig az öngyilkossággal kapcsolatban említette,
0: Körvekkel jönnek már egy esti előadás, hogy már a törvény alkotásban is a legkisebb mozzanatig minden már szabályozva. Szóval nem, én mind a három dologra azért azt mondom, hogy szóval vigyázzunk, hogy miről, mit gondolunk ki, mert szóval ezek elég távol esnek a Biblia megoldásaitól. Például csak az elsőre említem, az 1 Korintus 14.2-ben van az, hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Ez egy nagyon jellemző ige annak a bizonyítására, hogy hogyan szabad és hogyan nem szabad a Bibliát értelmezni. Mert ha ezt én úgy értelmezem, hogy kiszakítom a szöveg összefüggésből, és azt mondom, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat, ha én ezt egy az egyben így értelmezem, a szöveg összefüggésből kiragadva, tehát milyen jó, ha valaki otthon mondjuk beszélget Istennel, és akkor nem is értheti senki se, nem, elnézést kérek, de hogyha ember nem érti, mert értelmetlen nyelven szól, akkor Isten mitől érteni? Itt Pál apostol nem arról beszél, hogy lenne egy ilyen nyelveken szólás, hanem arra akarja rávezetni a gyülekezetet, hogy aki magát építi, van ilyen? Van ilyen, aki magát építi? Mert utána azt mondja, hogy aki profétál, embereknek beszél épülése, intése és igaztalása. A cselekedeteinknek, ha az a mozgatórugója, hogy magunkat építjük, hát ez az ördögi dolog. Ha másokat akarunk segíteni és építeni, ez az isteni dolog. Tehát Pál apostol rögtön utána hozzáteszi ezt, hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő Istennel szokott társalkodni, azt úgyse érti senki se, de ő azt nem viszi közösség elé, csak Istennel beszél, hogy az milyen szép dolog, mert

0: erre kapott lelki adományt. Hát ez egy ördögi dolog. Szóval vigyázzunk, hogy hogy értelmezünk. Nem tudom, hogy érthető-e, amit most mondtam. Hogy kiszakítok egy igerészt a maga összefüggéséből, és nem a folyamatban nézem, akkor eljuthatok ilyen megoldásig, mint az első megjegyzésben volt, hogy hát ha önmagába beszél, és értelmetlen, és Istennel beszél, akkor hát az lehet, hogy értelmes. Hát az nem értelmes. Hát amit ha valaki nincs tudatában annak, amit csinál, és amit mond, az se Isten, se ember előtt nem értelmes. Az mitől lenne értelmes, hogy más nem hallja? Hát éppen ez mondja, hogy ez ördögi dolog. Éppen ez a próbálja annak, hogy ördögi dolog. Hogy a szomszédnő meg honnan tud óhéberül? Hát a zsidók nem tudnak óhéberül. Hát nem, most én nem akarok ennek utána járni, ennek az egész dolognak, de a mostani zsidók, mit tudom én, beszélik a jiddist, vagy valamit, az óhéberül nem nagyon értenek. Tehát most az ilyen meséknek azért ne üljünk föl. Hát hogyha most abból, most hagyjuk azt, hogy most ott ki a szomszéd, meg óhéberül ért, vagy nem ért óhéberül, de hogyha valaki otthon van egyedül, és ő azt hiszi, hogy ilyen adományt kap Istentől, és maga számára értelmetlenül beszél, hát az nem jöhet Istentől. Hát Isten értelmes kapcsolatot akar velünk találni, nem értelmetlent. Tehát ha valaki maga számára értelmetlenül beszél, az nem lehet Istentől jövő. Tehát csak valaki mástól, az ördögtől jöhet az. Azon semmit nem változtat, hogy most magába csinálja, vagy egy közösség előtt. Ha magába csinálja, az ugyanolyan értelmetlen és ördögi. Tessék. A beszéd mögött nem lehet értelmes gondolat. Igen. Szóval erre vigyázzunk. Szóval ilyen mese-mese mátkáknak ne üljünk föl. A mai világban persze minden mesét el lehet fogadtatni valóságként, és a úgynevezett hívőkörökben is sok mese terjeng. De vigyázzunk, kedves hallgatónk, hogy honnan szedi össze ezeket a kis meséket. Mert ha a Hyde Parkban vagyunk is, de mindennek nem hiszünk. Szóval erre vigyázni kell. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a... Tehát az 1 Korintus 14-ben ez a... Ahogy elkezdődik, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Ezt úgy mondja Pál, hogy ők, ezek az értelmetlen nyelveken szólók, erre szoktak hivatkozni. Erre szoktak hivatkozni. Hogy ők nem embereknek szólnak, ők nem a közösség előtt csinálják, ők csak magukban otthon, most nyitott ablak vagy nem nyitott, most hagyjuk, de ők magukban otthon, ők Istennel beszélnek. Azt mondja, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Pál ezt úgy mondja, mint hogy így magyarázzák magukat ezek az emberek. De most jön Pál, azt mondja, aki profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetét építi. Szeretném ugyan, ha minnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok. Ez egy nagyon finom megfogás annak, hogy itt mit akar mondani. Hogy ne magatokat építsétek. Mások, egy keresztény élet a másokért élésnek az élete. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, hogy attól, hogy egy nyelv halandzsa nyelv, az önmagában is ugyanolyan halandzsa, mint a közösség előtt halandzsa. Na mindenképpen
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket 11 óra Isten tiszteletünkön, és bár most külön a gyermekekhez nem szólok, ez nem jelenti azt, hogy természetesen a gyülekezetnek ne a gyermekek lennének a legfontosabbak, de a mai Isten tiszteletnek a témája olyan, ami azt gondolom, hogy talán a gyermekek figyelmét is jobban le tudja kötni, és én bízom benne, hogy megtaláljátok majd gyerekek ti is ebben az ige hirdetésben azt az üzenetet, amit a szívetekre tud helyezni a Jóisten, és a szüleitek majd minden bizonnyal segítenek is ebben. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg az igét Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének a 35. fejezetéből olvassuk el, és majd aztán gondoljuk át együtt az első 10 verset, ami gyakorlatilag az fejezetet magát is kiteszi. Tehát Ézsaiás könyve 35. fejezetéből fejezetének mind a 10 versét olvassuk, és gondoljuk át majd együtt. Rendkívüli örömüzenet ez Istentől, az őt kereső emberhez. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje. Örvend a puszta és a kietlen hely. Örül a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvend újjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Kármel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ímé, Istenetek igazságszolgáltatásra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyitatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek fű, nád és kákaterem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hivatik, tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ez úton jár, még a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Ézsaiás próféta, akit azt gondolom, vagy akinek a könyvét azt gondolom, nagyon sokan szeretjük talán így a gyülekezetből, ugye ő Júdának volt a prófétája, és Jeruzsálemben működött, ott fejtette ki elsősorban az ő prófétai tevékenységét a kettős királyságnak a korában. Talán emlékeztek rá, hogy 722-ben az északi országrész, azaz Izrael megsemmisül az asszírok által, de ez nem valami olyan csapás volt, amiről az Isten ne tudott volna előre, vagy amely csapás ne az ő akarata szerint és miatt történt volna meg. Az asszírok Istennek a fegyelmező eszközei voltak Izraelnek az életében, de gondolhatjátok, hogy bár Ézsaiás, mint mondtam, a dél prófétája, Júda prófétája, aki Jeruzsálemben működik, ez a bizonyos veszedelem, amikor Izrael megsemmisül az asszírok támadása által, ez azért azt gondolom, hogy gondolhatjátok, hogy a déli ország részt milyen nagyon megrázóan, milyen nagyon szomorúan érinthette. Gyakorlatilag Északnak a sorsa, már bekövetkezett sorsa, előre vetíti délnek a pusztulását, délnek a jövőjét és sorsát is, ami gyakorlatilag, mint tudjuk, maga a babiloni fogság. És mindezek hátterén belegondolva abba,
hogy Ézsaiás könyve milyen könyv. Én azt gondolom, hogy a legtöbben egy kicsit tanácstalanul állunk meg az ige előtt. Mert Ézsaiásnak a könyve az egyáltalán nem a kétségbeesés könyve. Ézsaiás könyve nem a szomorúság könyve. Ézsaiás könyve nem a szenvedésnek a könyve, hanem Ézsaiás könyve az a reménységnek a könyve. Egészen rendkívüli az, hogy egy ilyen történelmi helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy Isten kitüntetett, választott népe, szépen lassan, fokozatosan és feltartóztathatatlanul megsemmisül, elpusztul, szétszóratik, és bár ígéret van a teljes szabadulásra, de ami most még előttük van, az éppen a legnagyobb, a lehető legnagyobb megpróbáltatás, és azt gondolom a legtöbbeknél az értetlenség is, mégis örömhírt mond az Úr, bár természetesen elhangzik a szükséges fegyelmezésnek is a jövő képe és ígérete. És egészen elgondolkodtató az, hogy az Úr milyen kegyelmes, hogy éppen a legnagyobb megpróbáltatások közepette adja ezt a könyvet, ezeket az ígéreteket, amiket most is felolvastunk például, éppen azért, hogy az ő nagyon-nagyon szeretett népe majd el tudja hordozni mindazokat a megpróbáltatásokat, amik rávárnak a jövőben. Az Isten soha nem engedi bele úgy a népét semmilyen próbába. Az Isten soha nem engedi bele az őt keresőt semmilyen próbába úgy, hogy ne tömné tele a zsebét, ha szabad így mondanom, ígéretekkel, reménységgel, mindazzal az erővel, gondolattal, ami igenis megsegítheti az embert és megsegítheti a népet a legnagyobb megpróbáltatások kellős közepén is. Az Úr mindig csak így engedi bele népét a próbákba, tele zsebbel, tele útravalóval, hogy még véletlenül sem maradjon ez a nép iránymutatás és bátorítás nélkül. Az első két vers így hangzott a mai igénkben. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvend újjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Kármel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Hogyha figyelitek a szöveget, akkor azt gondolom, hogy nektek is rögtön talán feltűnik az, hogy itt bizony azonnal egy rendkívüli ellentmondással találkozunk a szövegben. Egy nagyon-nagyon különös kijelentést fogalmaz meg ugyanis az Úr, mert azt olvassuk itt a 35. fejezetnek az első versében, hogy a kietlen hely az örül. És azt olvassuk itt, hogy a pusztaság az virul. És én azt gondolom, hogy mi figyelmes olvasók itt rögtön megakadunk, mert hogyha a képies fogalmazásnál maradunk, akkor nekünk sokkal inkább kellene azt mondanunk, hogy a kietlen és puszta hely az nem örül, hanem éppen ellenkezőleg. A kietlen és puszta hely a képiségnél maradva, az egy olyan hely, amelyik sír. A kietlen és puszta hely az egy szomorú, egy szomorkodó hely. Ennek ellenére az ige azt mondja, hogy a puszta hely örvendezik, és a kietlen újjongva örül. Egy egészen különös ellentmondást találunk ebben a megfogalmazásban, de aztán igazából a második vers rögtön világossá is teszi a számunkra azt, hogy az első miért fogalmaz így. A második versben az Úr azt tárja elénk, hogy a kietlen hely azért örül, mert meg fogja látni az Úrnak a dicsőségét. Gondoljátok meg, testvérek, nem azért virul ez a bizonyos kietlen hely, mintha már élet lenne rajta. Nem azért virul, mert már most élet van rajta, hanem azért virul, ami még előtte van. Azért virul, ami most még nincsen itt. Tudnélik, mert meg fogja látni majd a jövőben az Úrnak a dicsőségét. Ez ennek a helynek a reménysége. És igazából ma én arra hívlak benneteket, mindannyiótokat, gyermekeket, felnőtteket egyaránt, hogy
Gondolkodjunk együtt, és engedjük közel a szíveinkhez és az elméinkhez a reménységnek a bibliai üzenetét. Mit tudunk meg ebből a szakaszból a reményről? Mit tudunk meg ebből a néhány mondatból, magáról a reménységről, mit tanít nekünk az Úr? Azt mondja itt az ige, hogy a remény az gyakorlatilag olyan valami, ami valami még előttünk állót illet. A reménynek a tárgya az, ami még nincsen itt. A reménynek a tárgya az, ami még nem jelen való. A remény éppen, hogy mindig azt ragadja meg, ami bizonytalan. Ez a reménységnek a lényege, hogy azt próbálja megragadni, ami bizonytalan. Miért bizonytalan az a valami? Mert még nincs itt. Nem lehet megfogni, nem lehet megérinteni, nem lehet megszagolni. Még nincs itt bizonytalan. És a remény ezt a bizonytalant úgy állítja elénk, mint teljességgel bizonyosat. Ez a reménynek a lényege. A bizonytalant, mint biztosat állítja elénk a gondolatainkban és az életünkben egyáltalán. Talán emlékeztek rá, hogy milyen csodálatos összhangban van ezzel Pál apostol Róma beliekben megfogalmazott kijelentése, amikor azt mondja a 8. fejezetben, hogy a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. És talán a legtöbben tudnátok is folytatni, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ugye? A remény tárgya az, amit még én nem látok. A fizikai értelemben vett szemünk látja az érzékelhető valóságot. Látjuk itt egymást. Ez maga a fizikai látás. De igazából a lelki szemünk az maga a remény. A lelki szemünk maga a reménység, amivel most valóságosnak tudjuk látni azt, ami még valójában nincs is itt. És testvérek, ezért mondhatjuk azt az ige alapján azt, hogy akinek reménysége nincsen, az lelkileg vak ember. Hogyha nekünk valójában a szónak a lehető legszorosabb értelmében nincsen reménységünk, akkor mi lelkileg az Isten előtt is, és önmagunk előtt is természetesen, lelkileg mindenképpen vak emberek vagyunk. Mert egyedül a reménység az, ami a mi lelki szemünk lehet, és reménység nélkül a lelki vakság sötétségében kóborlunk csupán. Én azt gondolom, hogy remény nélkül, valódi remény nélkül tényleg olyanok vagyunk, mint egy vak ember, mint egy látássérült ember, aki ahelyett, hogy előre haladna, állandóan csak egyik akadálytól a másikig tart, ide-oda ütközik, jobbra-balra ténfereg, de valójában nem halad semerre. Éppen azért, mert nem lát. Ha mi lelkileg haladni akarunk valamerre, testvérek, akkor nekünk látni kell. Mégpedig lelki értelemben kell látnunk. És a lelki látásunk az a reménység. Az a reménység, amit az Úr Jézus Krisztustól kaphatunk, és kapunk is mindannyian, ha nem állunk ellent ennek. Olyan nagyon sok mindent mond nekünk. Én azt gondolom, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak ez a nagyon rövid részlet, mert valami nagyon-nagyon fontosat tudunk meg a reménységről. Csak ebből a két versből. Ugyanis azt tudjuk meg ebből a két versből a reménységről, hogy az mindig örömmel jár. A reménység és az öröm, az nem választható el egymástól, az igének a tanúsága szerint. Ez a különleges ebben a néhány mondatban, hogy bár azt mondja az ige, hogy pusztaság és kietlenség van. Pusztaság és kietlenség, de mégis öröm. És mégis örvendezés, és mégis újjongás. Ugye ilyen kifejezéseket használ a Bibliánk. Gondoljatok bele, a remény olyan hatalom gyakorlatilag, ami éppen arra tekintettel ajándékoz nekünk örömet, ami még nincs is itt, de örömet ajándékoz nekünk. Hiába, hogy a reménységnek a tárgya még a jövőben van, ezért reménység. De az az öröm,
az az öröm, amit a bizonyossága által nekünk akar ajándékozni, az nem a jövőben lesz a miénk, hanem már itt és most a miénk. Már itt és most mindannyiunké. Értitek ezt? A reménység tárgya nincs még itt, de az általa adott öröm az itt és most van. Nem a jövőben, hanem most. És engem tényleg nagyon komolyan elgondolkodtad újra és újra, hogyha mi tényleg adventisták vagyunk, azaz a reménységnek a népe. Mert az adventisták a reménynek a népe. Mert reménylik az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, tudják, hogy biztos, amit még nem látnak. Ezért vagyunk adventisták. De ha ez a nép nem ismeri az örömet, akkor vajon valódi reménysége van-e? Ha nem ismerjük az örvendezést, az újongást, a pusztaság és a kietlenség kellős közepén, testvérek, akkor van-e reménységünk? És ne haragudjatok, hogy ezt kérdezem, akkor adventisták vagyunk-e? És akkor képesek lehetünk-e arra, hogy hirdessük az Úr közeli és örömteli eljövetelét? A reménység népe, az öröm népe is. Így folytatódik az igénk. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek. Ne féljetek! Ímé Istenetek igazságszolgáltatásra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Nem tudom, volt-e már olyan tapasztalatotok, amikor lankat volt a kezetek, amikor tántorgó volt a térdetek, és amikor remegett a szívetek. Tudjátok, ez az az állapot, amikor él még az ember, de csak úgy éppen, hogy él. Ez az az állapot, amikor talán mondhatom ezt, olyan halványan élünk. Élet, csak nagyon-nagyon halvány élet. A lankadt kéz az olyan kéz lehet, amelyik elvégzi még ugyan a dolgát, csak miközben a dolgát végzi, nem erős, hanem ernyett, lankadt, éppen hogy el tudja végezni a maga legszükségesebb dolgát. A tántorgó térd, az tartja még az embert akkor, amikor lépnie kell. De az ember lépteit bizonytalanná teszi. Nem tartja biztosan. Tántorogva jár a tántorgó térdű ember. És a remegő szív az olyan szív, amelyik a testnek a vérkeringését fenntartja még ugyan, éppen csak, halványan. Fenntartja ugyanezt a vérkeringést, de ütemes ritmusa már nem erőteljes, már nem biztos, hanem olyan, amelyik remeg, meg-meg inog, meg-meg áll. Működik még, de éppen csak működik a remegő szív. Én azt gondolom, hogy ezt az állapotot sokan ismertük már, vagy ismerjük a saját életünkben, de arról egészen biztosan meg vagyok győződve, testvérek, hogy mindannyian ismerjük azt az állapotot, amikor a kezeink, a térdeink és a szívünk bárkiénél és mindenkiénél erősebb volt. Ez a mi első szeretetünknek az időszaka. Meg vagyok róla győződve, hogy mind, akik itt vagyunk, ismerjük ezt, hogy milyen ez, amikor úgy érezzük, hogy erősebbek vagyunk bárkinél. Nem magunkban, hanem mert az Úr velem, és mert az Úr ígéretében jobban bízok, mint bármiben, vagy bárkiben.
És tudom, hogy ismerjük ezt a tapasztalatot, hogy nincsen előttem lehetetlen. Semmi nem lehetetlen előttem. Emlékeztek arra, hogyan Jeremiásnak, a bizonytalankodó drága Jeremiásnak ígéri az Úr, Jeremiás könyve első fejezete 48. versében, mikor azt mondja neki, hogy vas oszloppá és érc bástyává teszlek. Vas oszloppá és érc bástyává teszlek. Én azt gondolom, hogy az első szeretetünk nekünk éppen, hogy ezt jelentette, vagy jelenti, ha még ma is éljük, úgy legyen. Hogy az Úr minket vas oszloppá és érc bástyává tett, mert az Úrban való reménységünk mindennél erősebb volt, vagy éppen mindennél erősebb. Erősebb minden kétségnél. Erősebb minden kétségnél, amit akár önmagunkkal szemben, akár a hittestvéreinkkel szemben táplálunk. Aztán tudjátok, amikor járjuk ezt az utat, Sátán újabb és újabb hegyeket gördít elénk. És meg vagyok arról győződve, azt gondolom, ezzel sem vagyok egyedül, hogy neki a szándéka az, hogy minél nagyobb és minél sötétebb hegyek álljanak előttünk, körülöttünk és közöttünk is. Olyan hegyek, amikre, hogyha csak ránézünk, amit ha csak megérintünk a kis ujjunkkal, rögtön érezzük, hogy ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Olyan nagyot akar odaállítani, hogy kimondjuk ezt, hogy na, ezt nem fogjuk legyőzni, ez lehetetlen. Egészen biztos, hogy Sátánnak ez a szándéka is. Amikor ezekkel a hegyekkel találkozunk, egyre fondorlatosabbakkal és egyre sötétebbekkel az életünk útján, akkor mi nagyon-nagyon könnyen kimondjuk azt, hogy ez lehetetlen, és könnyen elgyengülünk, mert emberek vagyunk. A hegyekkel találkozva gyengévé válunk, és tudjátok, időről időre úgy találhatjuk magunkat, hogy bár úgy indultunk neki az útnak, hogy hegyeket tudunk elmozdítani a helyünkről, olyan hatalmas a reménységünk és a hitünk. Végül valahogy azt tapasztaljuk, hogy a hegyek azok nem mozdulnak meg, hanem valahogyan a helyükön maradnak, sőt egyre sötétebbek és egyre nagyobbak lesznek, és a mi szívünkben kis képzavarral élve, talán mondhatnám helyesebben, a mi karjainkban pedig nem marad más, mint valami fajta izomláz, ami, mint a soha, de soha nem akarna elmúlni. De nézzétek meg, testvérek, hogy az Úr ezen a helyen kijelenti a számunkra, hogy Isten szövetségében járva a gyengülés, vagy akár a kétségbeesés, vagy akár az a kijelentés valamivel kapcsolatban, vagy valamivel találkozva, hogy ez lehetetlen, ez egyáltalán nem szükségszerű, éppen ellenkezőleg. A reménységünk megerősödhet, és az Úrral járva meg is kell erősödnie. Az Úr gyakorlatilag ezt hirdeti mindazoknak, nekünk, akik időnként elveszítjük őt, vagy akik most keressük őt, hogy legyetek erősek, ne féljetek. Az örömnek a szavai, az örömnek az ígéretei ezek, mert ilyen szövetséges társunk az Isten. Gondoljatok bele, sokszor csak odáig látunk, hogy meghalljuk azt Jézus Krisztusról, hogy ő olyan Isten, aki a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. De halljuk-e az igének azt az örömhírét és azt az üzenetét, hogy az Úr nem csak, hogy nem töri el a megrepett nádat, és nem csak, hogy nem oltja ki a pislogó gyertyabelet, hanem éppen a megrepett nádat és a pislogó gyertyabelet teszi, építi, nem szűnő fáradtsággal, vas oszloppá és érc bástyává. Az Úr szándéka velünk, mindannyiunkkal ez, hogy vasoszloppá és érc bástyává szilárdítson minket, még akkor is, ha most magunkra nézve csak azt látjuk, hogy pislogó gyertyabelek vagyunk. Vagy ha magunkra nézve csak azt látjuk, hogy remeg a szívünk a hegyek láttán, és remeg a térdünk
a hegyekkel találkozva. Hogyha mi az előttünk lévő úton, és a talán még soha nem tapasztalt nehézségekkel találkozva, megremegünk, és megrepett náddá vagy pislogó gyertyabéllé válunk, nem kell félnünk, testvérek, nem kell megijednünk, mert az Úr nem szemrehányást tesz. Az Úr nem szemrehányást fogalmaz meg, mert repettek vagyunk, vagy megrepettünk, vagy mert már éppen csak pislákolunk, hanem az Úr ezekben az ígéretekben is megkeres, felemel és megerősít újra és újra. Nekünk olyan Istenünk van, aki az érc bástya újjáépítésébe gyakorlatilag soha nem fárad össze. Soha nem fárad bele, elnézést. Azt látja, hogy összeomlik ez az érc bástya, nem baj, ő újra fog neki, újra neki fog. És újraépíti ezt az összeomlott érc bástyát. Ez a mi reménységünk. Ez a mi bizonyságunk. A mi bizonyságunk az lehet az Úrban, hogy ő jön, hogy ő közeledik, és hogy ez a leghőbb vágya az ő szívének, hogy én és te, hogy mi mindnyájan, ahogy most itt együtt ünnepeljük az ő drága szent napját, és ahogy örvendezünk az ő igéje felett, így legyünk majd együtt akkor, az ő országában is. Ez az ő leghőbb vágya. Gondoljátok, hogy nem tudja beteljesíteni? Gondoljátok, hogy nem megy neki? Testvéreim, az Úr véghez tudja vinni, amit eltervezett, hogyha nem válunk az ellenségeivé. És nekünk ezt kell hirdetni. Reménységre kell szert tennünk, a reménység áldott, örömteli bizonyosságára, éppen azért, hogy aztán ezt a reménységet és ezt a bizonyosságot hirdethessük ennek a sóvárgó világnak. Mert Péter sem véletlenül fogalmaz így az ő első levelében, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek. Miről? A bennetek lévő reménységről. Akiben nincsen reménység, ne menjen sehova, testvérek, mert nem tud mit mondani. A bennetek lévő drága reménységről szóljatok. De előbb fogadjátok ezt el. A legnagyobb hegyek előttünk, közöttünk tornyosulása kellős közepén. Mert nem ahhoz kell a hit, hogy akkor legyen bizonyosságom és reménységem, amikor körülöttem nincsenek hegyek. Nem ahhoz kell a hit, hogy akkor legyen bizonyosságom és erősségem, amikor körülöttem minden virágzik, és minden teljesen harmonikus. Hanem éppen ahhoz kell a hit, hogy amikor a legnagyobb hegyeket látom, amit sehogy sem tudok arrébb tolni, sőt fel sem tudom dolgozni, ami történik és amit élek át, vagy akár amit együtt élünk át. A hit éppen ilyenkor méretik meg, és a reménységre éppen ekkor van a legnagyobb szükség. Testvérek, az Úr ezért is adott bennünket egymásnak. Ezért adta az Úr a testvéreket egymás közelébe, hogy olyan közösséget alkossunk, amelyben bár mindig vannak megrepett nádak, és mindig vannak pislogó gyertyabelek, de ebben a közösségben mindig vannak vasoszlopok, és mindig vannak ércbástyák is. És az erős mindig erősíteni tudja a gyengét. Mert aztán, ha a gyenge lesz erős, ő tudja majd erősíteni azt, aki korábban erős volt. A mi közösségünknek az egyik legfontosabb feladata, minden bizonnyal az ige alapján mondhatjuk az, hogy egymást erősítsük.
hogy egymásban erősítsük a reménységet. Nem az, hogy egymást gyengítsük a reménységben, hanem az, hogy erősítsük egymást a reménységben. Ezért kaptuk az Úrtól egymást ajándékba. És olyan nagyszerű ez az ígéret, ami itt a negyedik versben hangzik el, ugye Károly itt bosszúnak fordítja ezt a szót, de tudjuk talán többen, hogy helyesebb ezt igazságszolgáltatásnak fordítani, mert ezáltal az Úr megígéri mindenkinek, aki vélt vagy valós sérelmeket kellett, hogy elszenvedjen. Akár vélt, akár valós az a sérelem, az Úr megígéri, hogy ő igazságot szolgáltat. Ő maga az ő eljövetelében igazságot tesz mindnyájunknak. Tudjátok, a reménységnek holdudvara van. Hogyha nekünk bizodalmunk van az Úr ígéreteiben, akkor ha meg sem szólalunk, ez a bizonyosság, és ez a holdudvar, a reménységünk holdudvara, másokat is fénnyel von be. A reménység természete ilyen. Ha nekem van, kisugárzik másokra is, és az másokat is épít, megerősít, sőt megmenthet Krisztus által az örök életre. Talán megengedtek nekem egy rövid kis történetet, amikor német szakra jártam az egyetemre, ugye sok tanárunk Németországból érkezett, és olyan különös volt látni magunkat az ő szemükkel, akik egy egészen más kultúrából érkeztek. És az egyik irodalom órán egy regényt elemeztünk, egy nagyszerű regényt, és aztán eszünkbe jutott ott a csoportban, a szemináriumon, hogy van ám egy legalább olyan nagyszerű film is, ami készült a regény feldolgozása kapcsán. És eszünkbe jutott mondani ennek a Németországból érkezett tanárunknak, hogy milyen jó lenne megnézni a regény elemzéshez ezt a bizonyos filmet is. És ahogy elhangzott a szánkból ez a szó, vagy ez a mondat, a következő pillanatban szerintem talán ki is találnátok, hogy mi volt a következő mondat, ami elhagyta a szánkat. Egy legyintés kíséretében a következő volt: á, de úgy sem lehet. És azért mondtam el ezt a rövid kis történetet, mert a Németországból érkező tanárunk mosolyogni kezdett, és azt mondta nekünk, hogy ő olyan sokszor találkozik ezzel itt a köreinkben. Hogy á, úgy sem lehet. Eleve lemondunk a lehetőségről, azelőtt, hogy megpróbáltuk volna. Azelőtt, hogy kezdtünk volna ezzel valamit. Ennek a kis történetnek a vége természetesen az lett, hogy meg lehetett nézni a filmet. Meg tudtuk nézni a filmet. És a legyintő lemondásunknak nem volt az égvilágon semmi helye ezen a szemináriumon. Nézzük tovább az igét, az 5-től most már a 10. versig terjedő szakaszt. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjúföld vizek forrásivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek fű, nád és kákaterem, és lesz ott ösvény és út, és szentség útának hivatik, tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ez úton jár, míg a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta, hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vígasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Nézzétek meg, hogy ezekben a versekben milyen sokszor találjuk ezeket a szavakat, 5., 6. versben, akkor, akkor, aztán utána a 8., 9. versben, ott, ott. És én azt gondolom, hogy nem csak az én kérdésem hangzik így, hogy mikor,
És amikor azt olvasom, hogy ott, akkor viszont az a kérdés hangzik a számról, hol? Rögtön akarom tudni. Rögtön akarom tudni az időt és a helyet. Én azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk ezzel. Én azt gondolom, hogy mi, ugyanúgy, mint a világ, sóvárogva várjuk ennek az időnek és ennek a helynek az eljövetelét. És én azt gondolom, hogy ha most megkérdeznélek benneteket, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy ezek a leírások az újjáteremtett földről szólnak. Istennek arról a megígért országáról, amelyet mindannyian várunk, de amely még nincs itt, hanem majd a jövőben érkezik el. Igaz-e ez? Persze, hogy igaz. Az újjáteremtett földi életről szólnak ezek a versek. De én azt gondolom, hogy a reménység lényegét nem értjük akkor, hogyha pusztán így gondolkodunk ezeknek a verseknek a kapcsán. Mert testvérek, mikor volt az, hogy a vakok szemei megnyíltak? És mikor lettek látóvá a vakok? Mikor lettek hallóvá a süketek, vagy járóvá a sánták? Azt gondolom, hogy mindannyian tudnátok a választ, hogy Jézus Krisztus győzelmes élete elhozta számunkra a gyógyulást. Jézus Krisztus által nem el fog érkezni Isten országa, hanem Jézus Krisztus által Isten országa már elérkezett. Amire mi várunk, az az ő újbóli eljövetele az, hogy újra színről színre láthassuk az Urat, ebben reménykedünk. Abban reménykedünk, ami még mindig majd csak adatik meg.

Mert nem bízunk benne. Mert nem reménykedünk teljes szívvel benne. Én azt gondolom, hogy az első két vers ebben a szakaszban is erről szól. Örvendezik a kietlen, mert látni fogja az Úrnak a dicsőségét. A pusztaság úgy virul, hogy közben nem szűnik meg pusztaság lenni. És a kietlen hely úgy újjong, hogy közben nem szűnik meg kietlen hely lenni. Mégis virul. Pusztán és kietlenül mégis virul. Miért? Egyedül és csakis reménységére tekintettel. Reménységére és nem a körülményeire tekintettel van oka a virulásra, az örömre és az újongásra. Hadd vegyek egy hétköznapi példát. Azért veszem az emberi kapcsolat egy példáját, a házasságot, mert az ige is nagyon sokszor hozza a szerelemnek ezt a példáját elő a Bibliában. Gondoljatok el egy házasságot, amelyik mondjuk tele van problémákkal. Rengeteg gond van vele. Ez a házasság, amelyik tele van rengeteg gonddal, addig mégis bármikor jó házassággá válhat, amíg mind a két fél hisz abban, amíg mind a két fél reménykedik abban, hogy ez a házasság még jóra fordulhat. Amíg mind a két félben él ez a remény, hogy jó lehet még ez a házasság, addig ez a házasság valóban jobbá is lehet. Ha okosan nyúlnak hozzá és bíznak benne, jobbá is lehet, mert mind a két fél akarja. Gondoljatok bele, mihelyt csak az egyik fél feladja a reményt arra, hogy a házasság jobb lehet, azzal kimondja a házasságnak a halálát. Mert a reménnyel, azzal, hogy a remény meghalt benne, hogy az a házasság jó lehet, jobb lehet, lemond a házasságról, és ezzel a lemondással vége lesz a házasságnak. Azért hoztam, vagy azért merészeltem ezt a példát idehozni, hogy lássuk meg, hogy a reménység teremteni tud, életet tud adni egy kapcsolatnak. A reménység életet tud adni, a reménytelenség viszont ugyanúgy teremt, idézőjelbe téve. Csak éppen nem életet, hanem halált. A reménytelenség a halált szüli meg. Testvérek, hogyha mi reménykedünk Isten országa ígéretében, ha mi adventisták vagyunk, és bízunk az ő eljövetelében, abban az ígéretben, amit ő nekünk az ő igéjének a lapjain adott, és ami szívünkbe írt bele, ha mi ebben reménykedünk, akkor ezáltal Isten országa már itt és most jelenvalóvá válik. A remény által, és egyedül a Krisztustól kapott remény által. Lehet, hogy sánták maradunk, és lehet, hogy nem gyógyulunk meg a betegségünkből, és lehet az is, hogy némák maradunk, de mégis újjongani fogunk, örvendezni, és a hit szemével nézve mégis járni. Akkor is, ha sánták vagyunk, mert a reménységünk öröme megtart és meggyógyít valamennyiünket. Zárásul egyetlen ígéretet szeretnék még a szívünkre helyezni, amit ebben a szakaszban olvashattunk, nem tudom, felfigyeltetek-e rá, a 7. versnek az első néhány szava ez, amit így fogalmaz meg az ige: tóvá lesz a déli báb. Nagyon sok gyönyörű ígéretet találunk az igében, de azt gondolom, hogy ez is a legcsodálatosabb ígéretek egyike. Tóvá lesz a déli báb. Tudjuk, hogy mit jelent ez? Ez a kifejezés azt jelenti, hogy ugye a déli báb az olyan, amit a forró levegőnek a mozgása vagy remegése hoz létre, és tudjátok, a déli báb az, amikor egy képet vetít elénk a levegőnek ez a rezgése, egy olyan képet, ami olyan valaminek a képét mutatja,

0: nekünk, ami valójában nincs is ott. Ugye rendszerint oázist vetételünk például a Délibáb egy sivatagban, vagy kutat ugye a Hortobágyon, aki ilyet már látott. Ugye rendszerint vizet rajzol a szomjazó elé, aki mikorra a Délibábot látva oda kúszik, csalódottan tapasztalja azt, hogy nincs is ott semmi. És csak egy illúziónak volt valójában az áldozata, és a reménysége az csődöt mond akkor, amikor találkozik a reménységnek a tárgyával. Érzéki csalódás áldozata lett. Mit mond ellenben nekünk itt az ige? Azt mondja itt nekünk, hogy tóvá lesz a Délibáb. Azzá lesz a reménységünk, aminek látszik. A mi reménységünkben nem rejlik benne a csalódásnak a lehetősége. Minden azzá lesz, aminek Krisztusban mi most véljük, ha a reménységünk van. Gyakorlatilag a tóvá lesz a Délibáb csodálatos ígérete, el nem felejthető megfogalmazása annak, amit Pál apostol ugyancsak a rómaiakhoz írt levélben így fogalmaz meg. A reménység pedig nem szégyenít meg. A reménység az nem. Tóvá lesz a Délibáb. Amit reménylünk, valósággá lesz. Testvérek, én azt gondolom, hogy az ige arra tanít bennünket, hogy mi az üdvösségünket nem azzal veszítjük el, hogyha ügyetlenkedünk azon az úton, amin járunk. És nem az szakít el bennünket Istentől, hogyha kudarcok érnek bennünket, akár egyéni, akár közösségi életünkben, hanem csak is egy valami. Mégpedig az, hogyha elveszítjük a reménységünket a győzelemben. Ez valóban el tud minket szakítani Istentől. Ez az a reménység, amelyen gyakorlatilag múlik az e világi és az örök életünk is. Ezért az ige alapján azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb feladatunk először az, hogy visszataláljunk a reménységbe, és minden, de minden áron, bármilyen heggyel találkozva, meg is őrizzük azt az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
1: Délelőtti istentiszteletünk végén a 16-os számú közös énekünket keressük meg, és énekeljük el az első három versét imádság előtt, majd imádság után a 4. és 5. vers. Tehát keressük meg a 16-os számú közös énekünket, és az első három verszakot énekeljük el közösen.

0: akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
1: Drága jó mennyei atyánk, édes jó Istenünk, hálát adunk a te igédért. Hálát adunk azért, hogy olyan a te igéd sokszor, amikor megfáradunk, mint egy puha párna, amelyik azt mondja, hogy nincs semmi baj, ne félj, gyere hozzám, és én megtartalak téged. Hálát adunk ezért, jó Úrunk, mert te látod, hogy a mi szemeink oly sok mindenre néznek helyetted. Te látod, jó Úrunk, hogy mi kevéssé járunk úgy, hogy a láthatatlant látnánk, és el vagyunk merülve a láthatóban, szívünkkel, elménkkel. Édes jó Úrunk, hálát adunk azért neked, hogy felemelsz bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy megtanítasz minket arra, mit jelent reményben élni. Hálát adunk azért, hogy megmutatod, hogy a reménység, amit tőled kapunk, mert a te ígéreteidbe kapaszkodunk, az valósággá teszi mindazt, amit most csak reménylünk. És hálát adunk azért, Urunk, hogy mi most itt, ebben a nyomorult világban úgy élhetünk, mint akiknek a te eljöveteled és a veled való színről színre látás és az egymással való harmonikus közösség valóság. Ó, Urunk, hálát adunk neked azért, hogy mindez bizonyos, amit te ígérsz, és szégyeljük magunkat, Urunk, hogy oly kevéssé bízunk ígéreteidben, mert hogy nem foglalkozunk velük eleget. Édes Urunk, segíts meg minket a mi küzdelmeinkben önmagunkkal, és sokszor sajnos egymással is. Segíts meg minket ezekben a küzdelmekben, és add, hogy mindig a te drága ígéreteid reménysége legyen a szívünk közepén, és ezzel a reménységgel közelítsünk egymáshoz is. Hálát adunk, jó Úrunk, egymásért, bár elfelejtettük ezt, de hálát adunk egymásért, Urunk. Akárhogy is gondolkodunk, akár mi is van a szívünkben, mégis hálásak vagyunk egymásért, mert egymásnak otthonai vagyunk. Mert mi mind téged keresünk, te utánad vágyódunk, és a te igéd a mi életünk közepe. Köszönjük, jó Úrunk, mindazt a jót, amivel megajándékozol minket. És köszönjük azt, jó Úrunk, hogy mindnyájunkat újra és újra magadhoz térítesz. Add meg, Urunk, hogy nálad is maradjunk. Minden napon. Amen.
0: Isten tiszteletünk végén a megkezdett 16-os számú ének 4. és 5. verszakát énekeljük.

Kedves gyülekezet, ma délelőtt arról szeretnék szólni, amit Mózes, amikor a hegyen volt, kért a Jóistentől. Ugye Mózes második könyvének 33. illetve 34. fejezetében olvashatjuk azt. Mózes azt kérte az Istentől, hogy mutassa meg neki a dicsőségét, és a Jóisten azt mondta neki, hogy megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcád előtt elmenjen, és kiáltom előtted az Úr nevét. És amikor ez megtörtént, és elvonult előtte Isten, akkor ezt olvashatjuk itt a kivonulás könyvének 34. fejezetében, a 6.-7. versben. Ezt kiáltotta az Úr. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeriziglen, megbocsájt hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Nem is olvasom tovább. Tehát ma délelőtt az Isten dicsőségéről szeretnék szólni, mégpedig arról, hogy mit is jelent az Isten dicsősége. Ahogy itt olvastuk, Isten dicsősége az ő jóságát, hosszú tűrését, türelmét, szeretetét, igazságosságát jelenti, nem pedig valamilyen hát elképzelhetetlen misztikus dolog, nem az ő fényességét, nem az ő hatalmasságát, nem a végtelen bölcsességét, nem a mindenhatóságát, hanem, amint olvastunk, ez maga Isten így mutatta be, hogy ez az ő dicsősége. És hogy mi az ő dicsősége, és milyen kegyelmes és hosszú tűrő az Isten, azt egy ószövetségi személynek a története kapcsán szeretném most vázolni előttetek, mégpedig egy olyan ószövetségi embernek az életéből ragadnék ki képeket, pillanatokat, akit úgy gondoljuk, hogy valamiben azért különbözött tőlünk, sok mindenben különbözött is, de én úgy vélem, hogy mégis jóval közelebb áll hozzánk, és jóval több mindenben hasonlít hozzánk, mint amiben úgy gondoljuk, hogy nem. Ez az ószövetségi személy, ez Nabukodonozor király, Babilónia fejedelme. Tehát az életéből egy-két dolgot szeretnék felemlíteni. Az első kérdés talán, amit felvetnék, hogy hol találkozott, milyen körülmények között találkozott először a király Istennel. A Szentírásban, amikor erről olvasunk, akkor azt találjuk, hogy Dániel könyvének a 2. fejezetében Isten egy álmot adott a királynak, ami a Biblia első történelmi vázlat proféciája, és hát ezt az álmot nem is emlékezett rá, és nem is tudta az értelmét, Dániel próféta fejtette meg neki, de Isten munkája nyilván már korábban megkezdődött a király életében, hiszen kérdéseket munkált benne, a kérdésekre kapta ezt a válaszként, ezt az álmot. Most ennek nem szeretnék belemenni, mindenki ismeri ezt az álmot és a magyarázatát, hanem azt hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy gondoljunk bele, hogy mit érezhetett, mire gondolhatott a király, amikor megtudta, hogy ki szólt hozzá, hogy ki küldte ezt az álmot neki, hogy mi a jelentősége ennek az álomnak. Így olvashatjuk Dániel könyvének 2. fejezetében a 46. 47. verset, amikor Dániel megfejtette neki, és a király látta, hogy őt személyesen a mindenség királya, a világ mindenség teremtője és ura kereste meg, és szólította meg. Ezt olvashatjuk, ezt akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak neki. És szólt a király Dánielnek, mondván, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Én úgy gondolom, hogy már is megvan az első hasonlóság Nabukodonozor is közöttünk. Amikor minket is, mindannyiunkat valamilyen úton, módon, lehet, hogy van, akit pont álomban, de inkább az ige, egy ige hirdetés által, egy ember által, egy életkörülmény által, valami más környezetünkben élő, hívő ember által, bármilyen úton, módon megszólított Isten, akkor mi is átéltük azt, hogy azt a
érzést, amit itt így fogalmazott meg a király, hogy olvastunk, hogy ki vagyok én, hogy a méltatlan, semmi porszem emberhez lehajol a világ mindenség ura, és megszólítja. És nem is az volt a különleges Nabukodonozor esetében, ahogy talán nálunk sem az a fontos, hogy mit mond Isten, persze ez is, hanem hogy ki az, aki mondja. Hogy Isten eljön hozzám, és méltat engem arra, hogy megszólít. Méltat arra, hogy megérint engem, hogy gondolatait közli velem. Én életemben is, de látjuk, hogy Nabukodonozor életében is ez volt az, ami kimozdította őt a korábbi gondolkodásából. Ez volt az, ami arra késztette, hogy leboruljon Dániel előtt, és azért ennek is van egy kis jelentősége. Nagyon sok olyan embert ismerek a környezetemben, és azért ennek egy kis jó oldala is, negatív oldala is van, akik lelkileg leborulnak azok előtt is, nem csak Isten előtt, hanem azok előtt is, akik Isten üzenetét közvetítették számukra. Akik először, most nem akarok neveket sorolni, valakitől valamilyen evangelizáción hallották az örömhírt, hallottak a Biblia proféciáiról, a Biblia tanításairól. Én nem ebben a közösségben, nem úgy ismertem meg Istent, hogy ezen közösség képviselői által, hanem már korábban olvastam a Bibliát, de valaki azért segített engem ezen az úton, és emlékszem, mind a mai napig emlékszem erre az emberre, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért az emberért, és azt hiszem, hogy ez egy természetes dolog, hogy nem csak az Isten előtt hajol meg az ember, hanem az előtt is, aki közvetíti számára az üzenetet, bár természetesen vigyázni kell, hogy nehogy megrekedjünk ezen a szinten, és nehogy túlzásba essünk. Tehát miután a király ezzel szembesül, és ezt a hatalmas, mondjuk így, csodát átír, hogy az Isten megszólítja őt, látszólag, ezt zárójelbe teszem, látszólag megváltozott. Megváltozott a király. De azért mondom, hogy látszólag változott meg, mert egyfelől igen, a despota uralkodóból egy önmagát megalázni képes, és ember előtt is, más ember előtt is megalázni képes valakivé vált. De nézzük, hogy mi történt vele. És azt hiszem, aki ismeri az életét, az tudja, hogy mi történt vele a későbbiekben. Hát a harmadik fejezetben már is azt olvashatjuk, hogy egy hatalmas aranyszobrot állított a király, amit mindenkinek imádnia kellett, ami őt és a birodalmát szimbolizálta, és aki nem tette ezt meg, az halálfia volt. Hogyan lehetséges az, hogy amikor Isten így ilyen közel jött a királyhoz, és a király ennyire a gondolkodásában ilyen nagy fordulat állt be, akkor nem sokkal azután mégis egy ilyen istentelenségre, egy ilyen hatalmas bálványimádásra készteti az egész népet halál terhe mellett. Hogyan lehetséges ez? Azt hiszem, hogy ennek egyetlen magyarázata van, ami a mi életünkben is megeshet, és meg is esik én, ahogy elnéztem a saját életemet is, és más testvéreim életét is. Azután, hogy Istennel tapasztalatokat szereztem, és gyökeresen megváltozott az életem, követtem el olyan dolgot, amelyek istentelen bálványimádásnak minősülnek, ugyanúgy, ahogy ez a szoborépítés. De miért épít az ember ilyen szoborokat azután, hogy megismer az Istent? Hogyan vagyunk képesek felállítani ismét a bálványokat? Miért tette ezt a király? Én úgy vélem azért, mert megvolt neki ez a hatalmas tapasztalata. Találkozott Istennel, igen, de ő nem tette meg azután azokat a lépéseket, amiket Isten megtett felé. Isten közeledett hozzá, de a király nem közeledett az Istenhez. Istennel szerzett egy tapasztalatot, de egyrészt ezt nem ápolta a lelkében, hálás volt egy darabig. Másrészt pedig ez törvényszerű, hogyha nincsenek újabb és újabb tapasztalataink. Ha nincs meg a folyamatos újabb és újabb elmélyülés Istennel, ezek az újabb élmények, vagy tehát tényleg így mondanám, hogy ima tapasztalatok, hétköznapi tapasztalatok, amely volt például ez az álom is, vagy amely volt mindannyiunk életében, amikor elhívott a Jóisten, akkor egy idő után elkezdenek halványulni az emlékek, és azokból nem tudunk táplálkozni, és
mint egy sáros lejtőn csúszunk lefelé, és egyre inkább távolodunk el Istentől. És előbb-utóbb olyan messzire kerülünk, hogy képesek leszünk bálványokat felállítani ismét a lelkünkben, és azokat imádni. Tehát nagyon fontos, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy Isten szeret bennünket, és jön hozzánk, mert azért közeledik hozzánk, hogy mi is közeledjünk ő hozzá. És hogyha ezt megtesszük, akkor ez egyre inkább egymást erősítő folyamat lesz. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Olvashatjuk, ugye. Mi történt tehát itt a szobor állításnál? Isten ismét eljött hozzá, és ismét figyelmeztette. Illetve nem is, talán nem ezzel kezdeném, hogy figyelmeztette, hanem megint szólt hozzá. A három héber ifjú, aki azt mondta, hogy ők nem hajlandók imádni ezt a szobrot, kitartottak amellett, hogy nem lesznek bálványimádó emberek, és ezáltal viszont Isten megszólította a királyt, hogy rossz úton jár, és ne tegye ezt. Ne akarjon erőszakot elkövetni a saját lelkiismeretén, hiszen nagyon jól tudta, hogy nem kéne ezt tennie. Tudta, hogy kicsodák ezek a gyerekek, illetve fiatalok. Tudta azt, hogy amire készül, az nem helyes, valahol a lelke mélyén tudta. Tudta azt is, hogy nincs igaza. Mégis elhatározta, hogy végrehajtja. Mint ahogy mi is sokszor tudjuk, hogy valamit nem kéne megtennünk, vagy meg kéne tennünk, mégis makacsok vagyunk benne, és addig tesszük, amíg még esetleg valakit tönkre is teszünk a környezetünkben, vagy magunkat, de véghez visszük azt, amit elterveztünk. Ha tudta, hogy nincs igaza, és tudta, hogy a fiatalok által Isten szól hozzá, akkor miért lobbant mégis haragra, amikor ugye még vissza is kérdezett, hogy ti szánt szándékkal nem tisztelitek, és nem akartok leborulni a szobor előtt. És amikor azt mondták, hogy ugye válaszoltak úgy, ahogy válaszoltak, akkor miért lobbant mégis olyan égtelen haragra a király, hogy azt olvashatjuk, hogy az egész, az arca elvörösödött, és olyan mérges lett, hogy kiadta a parancsot, hogy 7-szerte inkább fűtsék be a kemencét. Hát pontosan azért, mert tudta, hogy nincs igaza. Azért lobbant haragra. Megint csak ne ítéljük el a királyt. Gondoljunk egy kicsit magunkra. Mi hogyan viselkedünk, amikor valaki figyelmeztet bennünket? Próbáljunk meg a saját életünkben statisztikát készíteni, mondjuk 10-szer figyelmeztetnek bennünket. Hányszor köszönjük meg, hogy köszönöm, hogy szóltál. Hálás vagyok, hogy gondolsz rám, hogy figyelmeztetsz, hogy meg akarsz óvni, hogy fontos neked az életem, akár a test életem, akár az örök életem. Hányszor válaszolunk így egy-egy figyelmeztetésre, feddésre, intésre. És hányszor lobbanunk haragra, hányszor, ha nem is fejezzük ki szavainkkal, de magunkba megsértődünk és füstölgünk. Melyik a gyakoribb? Én azt hiszem, hogy sajnos ez az utóbbi. Mert amikor valaki jóra akar bennünket indítani és figyelmeztetni akar, akkor nagyon sokszor láttam azt, és sajnos én is nem egyszer estem ebbe a hibába, hogy azt mondtam, hogy te beszélsz nekem, hát te meg ilyen is ilyen vagy. Te hogy mered ezt mondani? Milyen alapon mondod ezt? És kerestem a mindenféle kifogásokat. Sajnos ez az emberi természetnek a természetes reakciója, azt kell, hogy mondjam. A fizikailag is, hogyha meg akarok lökni valakit, akkor ugye ellen fog állni, hogy ne dőljön el. Ugyanezt teszi lelkileg is az ember. Ha valaki úgy érzi, hogy lökik, támadják, akkor ellen próbál állni, és ellen lökéssel, ellen támadással próbálja magát egyensúlyba tartani. Ez belénk van teljesen a zsigereinkbe ívódva lelkileg is. És így viselkedünk, hogyha úgy érezzük, hogy bennünket támadnak. Ha egy figyelmeztetésre, intésre úgy érezzük, azt gondoljuk, mert úgy fordítjuk le, hogy ez a személyiségünk, a lényünk ellen szól, bennünket akarnak bántani. Nagyon fontos tehát látnunk azt, hogy Nabukodonozor király nem cselekedett másként, mint ahogy mi szoktuk tenni, viszont tehetjük másként is. Ez volt tehát a második nagy érintése Istennek a király felé, amikor a fiatalok által szólt hozzá, de hát ugye hiába a király nem hallgatott, jött a tüzes kemence,
tapasztalata, amit most nem a három héber ifjú szemszögéből szeretnék vizsgálni, hanem gondoljunk arra, hogy milyen volt ez a királynak. A király ugye látta, hogy a fiataloknak semmi sérelmük, egyetlen dolog égett el, a kötelek, amelyekkel megkötözték ezeket a ifjakat. És nekünk is hányszor van így, hogy hiába beszél az ige, hiába szólnak hozzánk emberek, hiába figyelmeztet a lelkiismeret. Nincs, ami észhez térítsen, ami jobb belátásra térítsen, vezessen bennünket. Csak az, hogyha valaki kitartó abban a jóban, amiben figyelmeztet bennünket. Csak az, hogyha látjuk, hogy valaki szenved miattunk. Jézus Krisztusnak az élete erről szólt. Amikor a tanítványok még az utolsó este is azon vitatkoznak, vagy gondolkodnak magukban, hogy melyikük a nagyobb, hogy melyikük a fontosabb, melyikük bölcsebb és kiáll közelebb Jézushoz. Jézus ugye akkor megmossa a lábaikat. És miután még ezt sem, talán elszégyelték magukat, igen, de még ez sem változtatta meg őket, ezután nem mit tett az Isten fia, hogy még jobban kifejezze a szeretetét. Hát már csak egyetlen dolgot tudott tenni, hogy az életét adta értük. Sokszor van ez így, és volt velem is így, hogy az indított arra, hogy elkezdjek gondolkodni, hogy valóban valami nincs rendben velem. Láttam, hogy valaki szenved miattam. Láttam, hogy valaki sír azért, mert úgy beszéltem, vagy úgy viselkedtem, ahogy viselkedtem. És azáltal szégyeltem el magam. Még amikor nem voltam hívő ember, sportoltam, és edzésekről hazafele menve, sokszor nagyon ki voltam fáradva, ültem a buszon, mondjuk egy olyan ülésen, amely ilyen, ugye, abban a sorban, ahol ketten is lehet ülni, és láttam én ott idős néniket, meg bácsikat, de nem akartam átadni nekik a helyet, mert annyira, meg tudtam magyarázni, hogy annyira fáradt vagyok, hogy most nem adom át a helyemet. De nagyon olyan rossz volt, amikor odaálltak fölém, és nem tudtam már úgy rendesen ülni, olyan nyugodtan, csak kellemetlenül éreztem magam. De mégis kitartottam, hogy valahogy mégis én ülve maradok, mert annyira fáradt vagyok, megmagyaráztam. De aztán, amikor mellőlem felállt egy idősebb ember, hogy átadja az idős nének a helyet, hát akkor el tudtam volna süllyedni a föld alá szégyenembe. Ugyanez történik lelki értelemben is, hogy történhet velünk. Amikor a mások jósága, mások szeretete döbbenti rá az embert arra, hogy valamit nem jól tesz. Én szeretném azt mindannyiótoknak és magamnak is így kívánni, hogy ne fajuljanak el idáig a dolgok, hogy valakinek a szenvedése kelljen, hogy jobb belátásra térítsen, ahogy itt a történetben is látjuk, bár ugye megóvta a szenvedéstől az ifjakat a Jóisten, de mégis azt kell mondjuk, hogy a király csak ennek hatására és a csoda hatására gondolkodott el. Hát a király ugye ezek után újból elismerte azt, hogy az Úr az Isten, nincs rajta kívül senki más. Valóban megváltozott. És mi is valóban teljes egészében gyökerestül ismerjük énünk, jellemünk minden csíráját, és tudjuk, hogy minden porcikánkban mi lakozik, és hogy hol van, és hol a milyen megoldás. Ezt azt szoktuk, és úgy szoktam én is tapasztalni, megint csak hadd mondjam azt, hogy sajnos magamon is, hogy ha valamit elrontottam 10-szer vagy 100-szor, akkor többször már nem fogom elrontani. Többször nem fogok belesni abba a hibába. Ugye hányszor mondja ezt az ember magának? És aztán látja, hogy megint csak megteszi. De hát azért teszi meg, és azért hibás az az elképzelés, mert nem vesszük elég komolyan azt, amit a Biblia mond rólunk. Nem vesszük komolyan azt, amit Pál apostol így fogalmaz meg a Róma beliekhez írott levelének 7. fejezetében, nagyon jól ismert gondolatok mindannyiunk számára. Azt mondja például, mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
vagy eladva a bűnnek. Aztán ezt is mondja, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Nem veszük ezt elég komolyan, hogy a bűn alá vagyunk rekesztve. Mert ha komolyan vennénk, akkor Jézus szavát is komolyan vennénk, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlőveszők, és aki én bennem marad, és akiben én megmaradok, az teremhet sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mi nagyon sokszor próbálunk Jézus nélkül cselekedni. Hogyha nem így lenne, hogyha ezt soha nem felejtenénk el, hogyha mindig a tekintetünk, a gondolkodásunk homlokterébe lenne az, hogy én testi vagyok eladva a bűnnek, a bűn alá rekesztve, akkor soha nem sértődnénk meg, soha nem bántódnánk meg, soha nem lenne egy rosszabbunk a másikra, mert akkor félnénk magunktól, és állandóan Krisztus mellett térdelnénk, lelki értelemben persze. Akkor tudnánk, hogy semmit sem cselekedhetünk Krisztus nélkül. Hát a király sem vette ezt elég komolyan, mint ahogy mi sem veszük elég komolyan sajnos, és mi következett a király életében? Következett egy újabb álom. Egy olyan álom, amiben egy nagy fát látott, amit gyönyörűséges volt, sok gyümölcsel, de aztán ezt a fát kivágták. És miért kapta ezt az álmot a király? Azért, mert Isten, ahogy az elején mondtam, hosszú tűrő. Az ő dicsősége a szeretetében, a hosszú-hosszú türelmében, az értünk való munkálkodásában nyilvánul meg. Ez jelenti az Isten dicsőségét, ez a kimondhatatlan ragaszkodása teremtménye iránt, az ember iránt, hogy nem mond le róla, nem mond le rólunk. Nabukodonozor megint elfelejtette, hogy kicsoda az Isten, és hogy kicsoda ő, hogy mi lenne a helyes viszony kettejük között. És megint olyan úgy kezdett el gondolkodni, ahogy mi gondolkodunk nagyon sokszor. Elfelejtette, hogy mit köszönhet Istennek, elfelejtette, hogy honnan emelte ki, vagy hogyan szólította meg őt. És amikor ezt az álmot kapta, akkor emlékezzünk csak vissza, hogy kiket hívott, hogy magyarázzák meg az álmot. A káldeusokat, a babiloni bölcseket. Pedig milyen jól tudta már, hogy ez csak egy léhűtő társaság, akik gyakorlatilag semmire sem jók, semmi haszna nincs belőlük. Miért hívta őket olyan? Annak ellenére, hogy tudta, sejtette, több mint sejtette. Szerintem tudhatta ő azt, hogy nem fogják tudni megválaszolni az álmot, nem fogják tudni megfejteni. Miért hívta mégis őket? Azért, amiért mi is azon emberekkel beszélgetünk szívesebben, akik soha nem kritizálnak bennünket, akik kedvesek, akik... Ha esetleg mondanak is valami bennünket bántó dolgot, vagy ami belevág úgy a szívünkbe, megítél bennünket, azt olyan szépen finoman mondják el, esetleg azokkal. De aki azért olyan nyíltan megmondja, hogy te figyelj már, tehát ez azért mégsem lenne jó, ha így folytatnád, azokat az embereket valahogy úgy látom, hogy kerüljük, és annyira nem szívesen találkozunk velük. Mint ahogy lehetnek például olyan fajta, vagy olyan lelkibáltottságú lelkészek is, akik úgy egyenesebben megmondják a dolgot, vagy jobban mernek, mert azt az üzenetet kapják, jobban mernek feddeni. Mások esetleg más oldalról közelítik meg ugyanazt. Nem a durvaságról szeretnék itt szólni, hanem arról, hogy ne, megint csak ne vessük meg a királyt azért, amiért ezeket a káldeusokat hívja, és nem Dánielt, hanem gondoljunk arra, hogy mi esik jobban nekünk a feddés, vagy a bátorítás. Nyilvánvalóan, hogy mindannyiunknak a bátorítás és a vigasztalás, pedig ugyanolyan szükségünk van arra is, hogy fedjenek és helyre rakjanak bennünket. Azt csak a Jóisten tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Ő mindig a javunkat akarja, valamiért még kiválogatjuk, hogy mi az, ami szerintünk jó, vagy ami nekünk jár, vagy ami nekünk jól esik, ami nekünk hasznunkra van. Pedig ott, ha visszaemlékszik valaki, hogy
Hogy olvashatjuk a negyedik fejezetben? Kiszólította meg álmában a királyt. Egy vigyázó és szent. A Jóisten vigyáz ránk, ő szent, és neki nem az számít. Számít, hogy mi fáj nekünk, és mi nem fáj, de nem azt nézi, hogy most valami nehezünkre fog esni, vagy sem, hanem hogy ebből kihozzon valami jót. Hogy úgy megformálja azt az agyagedényt, hogy amikor elkészül, akkor oda tehesse a szobába, és örökre ott maradhasson az ő házában. Hát jött a figyelmeztetés a királynak, ugye megint csak azért, mert elfordult a Jóistentől, és speciális eset gondolnánk a királyról, hogy ő felfúvalkodott, hogy megint úgy gondolkodott, én vagyok a nagy Nabukodonozor, aki Babilóniát építettem, ez örökkévaló várost és örökkévaló birodalmat, és hát felemelte magát Istenhez. Példabeszédek könyve 18. fejezetéből egy verset megint hadd idézzek, a 12-et, ezt mondja. A megromlás előtt felfúvalkodik az ember elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosságban. És ugyanezt mondja egyébként a 11. fejezet 2. verse is, hogy kevésség jön, aztán gyalázat jön. Nem csak a királynak fúvalkodott fel az elméje, nekünk is felfúvalkodik az elménk. Megint hadd emlékeztessek arra mindenkit, hogy nyilván ezt nehezen ismerjük el, vagy nehezen érjük tetten, amikor, hogy úgy mondjam, fúvódik, vagy dagad, vagy erősödik a saját énünk, amikor az önzésünket tápláljuk. Nehezen lehet ezt tetten érni. De amikor jön az elesés, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előtte megtörtént ez. Mert ez a törvényszerűség. Az elesés előtt felfúvalkodik az ember elméje. És hadd kérdezzem meg, és mindenki válaszoljon magában megint csak arra, amit az előbb mondtam. Melyikünk az, aki soha nem esik el, aki nem sértődik meg, akit nem lehet megbántani, aki nem szól a másikhoz egy rossz szót, akinek mindig tiszták a gondolatai. És sorolhatnám még. Nem vesszük észre, és megint hadd mondjam, azt nem vesszük komolyan saját magunkat, amit rólunk mond a Biblia, hogy kik vagyunk Isten nélkül, és mik vagyunk. És mivel ezt nem vesszük komolyan, ezért azt sem vesszük komolyan, hogy Istenben keressünk menedéket, és kérjünk tőle segítséget. Ha nekem mindig igazam van, ha én mindig jót akarok, csak a másik félreérti, ha én olyan ember vagyok, aki a másik, aki a legtöbb emberen segíteni igyekszik, de azok nem akarják ezt elfogadni, vagy nem értik meg, akkor ne a másikba keressük a hibát, hanem akkor gondolkodjunk-e, hogy nem járunk-e hasonló cipőben, mint Nabukodonozor. Mert olyan nincs, hogy nekem mindig igazam van, olyan nincs, hogy én mindig jót akarok. Bár lenne, bár ott tartanánk, már lesz, és én hiszem, hogy és remélem is, hogy vannak ilyen emberek. De nagyon sokszor én is ezt gondoltam magam. És be kellett látnom, hogy nem, bennem is van valami hiba. Tehát jött a királyban, király számára ez az újabb álom, az újabb figyelmeztetés. Isten ugye milyen jó, hogy ismét figyelmeztette, és Dániel megmagyarázta. Sőt, Dániel adott még egy tanácsot is, hogy az igazság által és a szegényekhez való kegyelmessége, jósága által szabaduljon meg a bűneiből. És Isten nekünk is megmondja, hogy hogyan szabadulhatunk. Kövessük Jézust, legyünk irgalmasak, szerető szívek, legyünk igazságosak, amellett, hogy bűnbánatot tartunk, és akkor talán tartós lesz békességünk. De hát mi lett a királya? Meghallgatta a tanácsot, de megint pillanatokon belül elfelejtette, és nem törődött vele. Bárcsak ne így lenne velünk, hogy Isten sok-sok keresésére, sok-sok feddésére is csak időlegesen válaszolunk, időlegesen változunk meg, hanem lenne végleges a mi átalakulásunk. És mit tett a Jóisten ezek után?

Ebben is van azért egy nagy tanulság, hogy egy évet adott neki Isten. Ne gondoljuk soha azt, hogyha érezzük is, vagy tudjuk akár 100%-osan a lelkiismeretünkben, vagy valaki figyelmeztetett, vagy az ige figyelmeztetett, hogy valamit rosszul tettünk, de mégis megtesszük. Mert úgy érezzük, hogy nem tudunk kitérni, vagy megmagyarázzuk magunknak, hogy miért csináljuk a rosszat. És azt látjuk, hogy aztán nincs következménye. Akkor ne gondoljuk azt, hogy ez nem lesz a kárunkra. Bármilyen későn is, de előbb-utóbb minden tettünknek beérik a gyümölcse. Hány és hány ember van úgy, például most egy fizikai dologra hadd utaljak. Tudván tudja, hogy a dohányzás rákot okoz, tüdőrákot, vagy legalábbis roncsolja a tüdejét. Tudván tudja sok ember, hogy a sok húsfogyasztás, zsíradékfogyasztása, az milyen káros hatással van az érrendszerre és a szívére. De nem érzi azonnal a hatását, és folytatja az ember. De aztán mi lesz, amikor jön az infarktus, jön az agyvérzés, és azt mondják, hogy találtunk a röntgenfelvételen egy foltot a tüdődön. Hát lelkileg is így van. Ne gondoljuk azt, hogy ha azonnal nincsenek meg a tetteinknek a következményei, akkor idézőjelben megúsztuk azt. És hadd fordítsam meg, ne gondoljuk azt, hogyha Isten útján járunk, hogyha hozzáfalászkodunk, és nincsen meg a gyümölcse, úgy érezzük, hogy nehéz, ne gondoljuk azt, hogy ennek sem lesz meg a következménye. Maga idejében Isten jól tudja, hogy mikor adja meg nekünk, mikor erősítsen meg, vagy mikor figyelmeztessen bennünket akár valamivel. Kérdés tehát, ugye itt a nagy kérdés az, egy évet adott Isten Nabukodonozornak, hogy Isten türelme, Isten hozzánk való hosszú tűrése, az iránta való jó hálára, szeretetre és a belátásra indít-e bennünket, vagy pedig megerősít, megkeményít minket a bűnben. Nincs következményát, akkor csináljuk bátran, mert Isten is úgy látszik, hogy megbocsátja mégis. A királynak 7 év kellett ahhoz, hogy észhez térjen, ugye mondhatnánk egy kicsit ironikusan. Valóban 7 évre volt szüksége, hogy az őrültségében. Én hiszem azt, hogy nem véletlen volt ez a 7 év, nem csak azért, mert egy jelképes szám, hanem szüksége volt a királynak is erre a 7 évre. Valami a közben, hogy nem volt tiszta az értelme, a közben is változott a gondolkodásában. 7 évre volt ahhoz szüksége, hogy teljesen és véglegesen megtérjen. Nem tudom, hogy említettem-e már itt azt a történetet, nem is történet, ez egy novella, Dino Buzzati novelláját, aki írt egy olyan novellát, aminek az a címe, hogy Aki meg akart gyógyulni. Ez egy leprás emberről szól, pár száz évvel ezelőtt játszódik, egy gazdag fiatal emberről, aki Olaszországban élt, és ugye a szerző maga is olasz, hedonista életet élt, kártyázott, nőzött, alkoholizált, és aztán egyszer csak leprát kapott. És nem volt mese, bármilyen gazdag is volt, illetve főleg a szülei, el kellett hagyni a várost, ki kellett menni a várostól messze lepra telepre. És attól a naptól kezdve egy látszólagos fordulat állt be a fiatalember életében, elkezdett imádkozni, hogy gyógyuljon meg, hogy Isten gyógyítsa meg. De nem történt semmi változás az életében. Egyre rosszabb lett az állapota, élt ott a leprások között. És talán, nem emlékszem pontosan, aki olvasta, az esetleg segített, 10-valahány évig éve volt már ott, és egészen a vége felé járt már, tehát úgy nézett ki, hogy nem sok van neki hátra. Még csak nem egyszer egyik nap úgy kelt fel, hogy teljesen meggyógyult. Egyik napra a másikra Isten meggyógyította. És aztán ez az ember végtelenül hálás volt Istennek, elbúcsúzott ott a többiektől, akik hosszú éve ott voltak vele együtt, elindult, hogy megy ki azon a valamiféle elkerített barlangos puszta vidékről, lezárt területről, megy vissza a városba, mert meggyógyult. És ahogy ment, megállt a kapuban, elgondolkodott, visszafordult, és úgy döntött, hogy ő itt marad, és arra szánja az életét, hogy ezeknek az emberek.

valahogy úgy zárul a novella, hogy miért kellett ennek a fiatal embernek 13-14 éven át mindennap imádkoznia. Nem azért, mert Isten nem tudta volna meggyógyítani már az első nap is, hanem azért, mert ha az első napokban, vagy akár a 14. év előtte lévő napján gyógyította volna meg, akkor ment volna vissza és folytatta volna azt az életét, amit korábban élt. De Istennek gondja volt arra, hogy a lelkét változtassa meg és gyógyítsa meg, ne csak a testét. Így volt ez a királlyal is, és így van ez velünk is. Istennek gondja van ránk. Isten ezért engedi meg a mi életünkben is a próbákat, a nehézséget, a betegséget, hogy meggyógyuljon a lelkünk, az örök életre gyógyuljon meg a lelkünk. Eszünkbe juthat Jakab apostolnak a szava, ugye az első fejezetben a leveléből, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, hogyha különféle kísértésekbe este. Tudván azt, hogy a ti megpróbáltatásotok kitartást és igazi hitet fog eredményezni. És most már a befejezés említve és összefoglalva azt szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus az Atyával együtt mindent megtesz azért, hogy bennünket maga mellett lásson majd az örök életben, hogy meggyógyítson bennünket, hogy kiragadjon az ördög hatalmából, hogy az istentelen szeretetlenségünkből és önzésünkből kivezesse, és olyanná tegyen, mint amilyen ő. Életünk teljes idejében ezt teszi, hála legyen neki azért, hogy sokszor keres meg, és hogy nem fogyatkozik el a türelme, a hosszú tűrés és a jósága irántunk. Mert fontosak vagyunk neki, és fontosabbak vagyunk neki, mint mi saját magunknak. A végeredmény a mi kezünkben van. Vagy arra a sorsa jutunk, és itt már időhiányában nem mondom, nem szólok erről, amire Belsatszár jutott, ugye Nabukodonozor unokája, akiről talán úgy gondoljuk, hogy miért ítélte el őt annyira az Isten, vagy miért lett neki ilyen rettenetes a sorsa, hiszen Nabukodonozor személyesen többször kereste meg az Úr Jézus, és hát mégis türelmes volt hozzá, mégis kimentette, mégis meggyógyította. Belsazár viszont nem találkozott ennyire közelről az Istennel. Jó, odahozatta a templom edényeit, ivott belőle, de miért kellett az a súlyos ítélet? Az a válasz erre, hogy hogyan viszonyultak. Egyrészt Belsazárról megvan írva, hogy ő mindezt tudta, amit Nabukodonozorral történt. Mindenről tudott, és minden ott volt a lelkében, az értelmében is. Mindenre figyelmeztette a lelkiismerete. Másrészt pedig, és akkor ezzel zárnám, Belsazárról azt írja Jeremiás könyve, ebben az 51. fejezetben, most csak fejből idézem, hogy gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Viszont amit szeretnék idézni szó szerint, zárásként, az Példabeszédek könyvének a 29. fejezetéből az első verset, ami így hangzik. Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Ez volt Belsatszár. Belsazár sorsa, de legyen a mi sorsunk nem az övé, hanem Nabukodonozoré, akiről viszont a 3. fejezetben olvashatunk, úgy csak a Példabeszédek könyvében. Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az Atya az ő fiát, akit kedvel. Legutoljára pedig zsidókhoz írt levélből idézek, mint egy lezárva ezt a két gondolatot. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. És mit mond az apostol? Hogyha fedd bennünket az Isten, akkor ne csüggedjünk, hanem mit mond? Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. Lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget,
amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, én kívánom, hogy a mi életünkben az az Istennek az a sok-sok jósága és felénk való keresése, az a sok türelme és hosszú tűrése, ami eddig is a hátunk mögött van, és ami még előttünk van, az ne abban erősítsen meg, hogy akkor bizonyos dolgot bátran tehetek, mert nincs következménye, hanem abban, hogy Isten szeret engem, és ezért én hálából azt tudom megtenni, hogy kérem tőle, hogy hadd éljek úgy, és adjon erőt ahhoz, hogy úgy éljek, ahogy azt ő szeretné. Kívánom, hogy a feddéseket örömnek vegyük, és hálásak legyünk neki ezért is, és ne ellenálljunk, és ne összetörjünk gyógyíthatatlanul. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked szívünkből az hosszú tűrésed, irántunk való elkötelezettséget, mellettünk való kitartásod, és az a sok-sok fáradtság, amit nem sajnáltál és nem sajnálsz értünk. Ez nálad soha nem lankadt és soha nem fog lankadni. Köszönjük, atyánk, hogy bízhatunk abban, amit elmondtál nekünk is, hogy te szereteted soha el nem fogy. Esetleg tehetetlenné válik, hogyha mi úgy fordítunk hátat neked, hogy egyáltalán nem akarunk kérni belőled. De mennyi, atyánk, most azt szeretnénk mondani neked, és kérni is egyben, hogy segíts bennünket abban, hogy ez a sok jóság, amivel minden nap találkozunk, amivel körülveszel bennünket, az, hogy minden nap megbocsájtasz nekünk, az, hogy türelmes vagy hozzánk, és szelíden nevelsz minket. Ez irántad való hálára, és bennünket is irántad való elkötelezettségre. Te mélységes belépetett hitre és engedelmességre indítson, ne pedig elvakultál és még önzőbbé tegyen. Édesatyán, könyörgünk, adj a Szent Lelkedet, hogy higgyünk abban, ahogy énekeltük is. Nem csak, hogyha vigasztalsz, nem csak, hogyha örömödben részesítesz, de hogyha valamilyen nehézség, valamilyen baj vagy fedés ér bennünket. Higgyünk abban, hogy ez is azért van, hogy bennünket az örök életre elvigyél, és hogy még milyen kapcsolatban, még milyen közösségre vonjál magaddal. Köszönjük, mennyi atyám, hogy te tartasz meg bennünket. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz arra, hogy minden csak Krisztus által és általad.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy Péter már előjelezte, a mai előadásunk azt a címet viseli, hogy énvédő mechanizmusok mit jelent szembenézni önmagunkkal. És hát ami talán egy kicsit nehézség, ez az, hogy aki a legutóbbi előadáson nem volt, az nehezebben fog tudni bekapcsolódni. De igyekszem azért az első pár diakocka segítségével felvázolni azt, amiről legutóbb szó volt. Tehát mik azok a zsákutcák, mik azok az énvédő mechanizmusok, amiknek a segítségével elodázunk sokszor az önmagunkkal való szembenézést. Tehát énvédő mechanizmusok, az önmagunkkal való szembenézés, ez a mai estének következő 60 percnek a témája. Az önmagunkkal való szembenézés, illetve az önmagunk elől való elmenekülés egyik alaptézisét Lawrence Krebs által próbáltam megfogalmazni legutóbb, ezt most is felolvasnám szó szerint. Ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk bensőkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágóan fontosnak, vagy életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben levő riasztó valóságot. Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. És a legutóbbi alkalommal tulajdonképpen azokról a függésekről beszéltünk, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy az életünkben megnyilvánuló érzelmi zavarokat, vagy hát fájdalmakat tompítsuk ezek által. Most csak táblázatszerűen próbálom azt egy diakocka segítségével bemutatni, amiről legutóbb hosszabban volt szó. A függéseket általában három csoportra osztjuk, vagy osztják a szakemberek, szerfüggések, viselkedésfüggések, és egy másik emberre kapcsolatos függések, társfüggések. Megint csak nem a teljesség igényével írtam föl, igyekeztem úgy általában a leggyakoribbakat felírni. És arról is szó volt legutóbb, hogy a szerfüggések is viszonylag sok embert érintenek, de valamilyen függés formával szinte minden ember küzd. Magáról a problémáról, a függő ember és a függésének a tárgya problematikájáról is egy pár kockában szólnék, mielőtt a mai előadás konkrét témájára rátérnék. A függő ember legfőbb problémája az, hogy bizonyos érzéseket, bizonyos helyzeteket, bizonyos feszültségeket akár a hátteréből, akár a jelenéből nem tud kezelni, nem tud ezekkel együtt élni. És a függő ember tulajdonképpen azért is van veszélyben, mert nem a szenvedélyét tárgya a betegsége csupán, ez eszköz számára, amivel a tényleges betegsége ellen harcol. Tehát most itt van egy ilyen ábra, például az alkoholbetegnek az alkohol az gyógyszer. És ezt nagyon sok alkoholbeteg nem látja. Megpróbálom ezt még konkrétabban kifejezni. Egy idézet, amit legutóbb is idéztem talán, ha jól emlékszem, ami így szól. Az alkohol az alkoholizmusnak nélkülözhetetlen kelléke, de nem oka, mondja Levendel László professzor. És ide mindenki behelyettesítheti a saját függését. Legyen az viselkedésfüggés, legyen az kapcsolatbeli függés, legyen az egyfajta szerfüggés. Ide mondtam azt legutóbb, hogy a tévéfüggőnek tulajdonképpen a szenvedélybetegségének a kelléke, de nem az oka. Mélyebb okok vannak. Egy alkoholbetegnek sem csupán az alkoholval van problémája, de mindketten alkoholfogyasztással, hanem mélyebb lelki okai vannak annak, hogy az alkoholhoz nyúl, és ebben próbálja feloldani a saját feszültségeit, problémáit. Kezdetben egyébként minden függő ember azt gondolja, hogy betegséget tárgyal az egyedüli ellenfél, és ezzel nem próbál küzdeni. De mindig mellé fog, mert az orvosságot akarja az életéből eltávolítani. Konkrét például legyen megint az alkoholista. Az alkoholbeteg azt gondolja, hogy neki az alkohol az egyedüli probléma, és elkezd az alkohollal szemben harcolni. Leteszi, vagy szembenéz vele, vagy csökkenti az adagot. Vagy azt mondja, hogy holnaptól egy kortyot nem iszom. De ha az életében a gyökér probléma nem oldódik meg, vagy nem kezd el gyógyulni, akkor előbb-utóbb a kellék, az megint fontos lesz számára. Tehát ha csak a felszínen harcol, előbb-utóbb újból elbukik. Amit általában nem vesznek észre a szenvedélybetegek. Illetve hát én most több eszem első személyről beszélek, nem azért betegszünk meg, mert rendszeresen használunk valami pótszert, hanem azért kezdünk el rendellenesen élni a szerrel, egy másik emberrel, egy viselkedésformával, mert betegek vagyunk. És az alapvető betegségünk vezet ahhoz, hogy kell valami fájdalomcsillapító, ami segít átviszni az életünkben a nehéz helyzeteket, problémákat, időszakokat. Tovább menve, az orvosság a függésünk tárgya nem tud segíteni, mert, ahogy mondtam, nem a probléma gyökerén enyhít. Csupán a fájdalmat, azt az űrt enyhíti, ami ott van,
és ideig óráig hat. Épp ezért ismételni kell. Újból használni kell a szert. A viselkedésformát újból meg kell erősíteni. A kapcsolatfüggésben újabb embereket, vagy a meglévő beteg kapcsolatformákat fenn kell tartani. Mert ha ez változik, akkor tulajdonképpen ott a fájdalom megint jelen van, és valahogy kezelni kell. És a még nagyobb probléma az, hogy valaki a biztonságérzetét a szertől, a viselkedésformától, vagy egy szemétől teszi függővé, egy idő után akkor is ehhez fog nyúlni, amikor az életében levő probléma már, vagy helyzetek nem is olyan súlyos, de ő már annak éli meg. És már a mindennapjaiban lesz szükség arra, hogy használjon valamit, vagy valakit. Ismét Theodor Bovitól idézek, tőle idéztem a múlt alkalom, és egy svájci orvos, a könyvecskéje kapható is a pulton most, én javaslom mindenkinek a figyelmébe, vagy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ő azt mondja általában a szenvedélyekről, bár csak egy-két szenvedélyre tér ki konkrétan, a szenvedély majdhogy nem élő személyként viszonyul hozzánk. Szükségünkre válaszol, ürességünkbe érzést visz, és félelmünket csökkenti. Ám mégsem egészen igazi személy, hanem olyan, aki kényünk, kedvünk szerint áll rendelkezésünkre, és nem zavar minket saját életével. De a tulajdonképpeni veszélye is ebben rejlik. Nem a kémiai méreg, mondja Theodor Bové, nem az érrendszeri zavarok vagy a tüdőrák teszi a szenvedélyt veszedelmessé, hanem az a körülmény, hogy illúzió révén kiszolgáltatjuk magunkat egy személytelen hatalomnak. És ezáltal a szenvedélybeteg ember mind jobban és jobban elveszíti a személyiségét és a személyiségének a szabadságát. Ez a probléma, és ezzel kell mindenkinek szembenézni, aki függőbeteg. A beteg énképéről csak annyit, hogy minden olyan ember, aki szenvedéllyel él, aki konkrét szert vagy kapcsolatfüggést vagy egy viselkedésformát választ, és ezzel menekül önmaga elől, az biztos, hogy szenved önmagától. Egy szenvedélybetegnek sem egészséges az énképe. Ezt úgy fogalmazta meg egy ismerősöm, hogy ő Miklós volt, de úgy is lehet mondani, hogy önmagamat mindenhova magammal viszem, és ha nem tanulom meg szeretni, akkor elpusztítom. És van egy sokat mondó bibliai gondolat is, ami azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezt a kereszténynek úgy szokták értelmezni, hogy magamat természetesen szeretem, minden ember, hogy minden szemnek maga felé hallik a kezem, mondjuk a mondásban, tehát csak ezt az önszeretetet kell kivetíteni mások felé is. De ez önbecsapás, ez nem igaz. Akkor tudom szeretni a fele barátomat, ha magamat is el tudom fogadni, ha önmagammal is békességben élek. És nagyon sok ember egyáltalán nem tudja magát elfogadni. Folyamatosan maga elé tesz olyan mércéket, amit nem tud megugrani, és neki megy annak a falnak először, másodszor, ötödször, tizedszer, és egy folyamatos önsonsontó magatartásban él, és nyilván nem szereti magát, nincs békességben magával, de nem tudja magát elfogadni, nem fog tudni egy másik embert sem igazán szeretni. Nem lesznek egészségesek a kapcsolatai. Minden függő ember szenved a súlyos lelkiismeret furdalástól, a szenvedély és az abból fakadó következmények miatt. Ezt sokszor mások nem értékelik. Tehát egy szenvedélybeteg embert általában akkor, hogyha szertfüggő és jobban látszik, a környezete rendszeresen ostoroz, hogy miért csinálod ezt, hogy miért nem hagyod abba, hogy nem fontosabb neked a családod vagy a gyermekeid. És nincsenek az a tisztában, hogy a szenvedélybetegnek a túléléshez kell a szenvedélye tárgya. Ahhoz, hogy egyáltalán át tudja élni a hétköznapokat, hogy tudjon tovább lépni az életében, vagy tovább élni. Közös érzések általában a szenvedélybetegeknél az, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok szerethető. Tehát nincs egészséges énkép, nincs egészséges önkép, és nem is fejlődik ebben, ha általában lefelé halad a szenvedélybeteg, a függő ember. Exupéry kishercegéből idézem azt a részt, ami talán sokaknak ismerős, amikor az iszákossal találkozik egy kisbolygón a kisherceg, még mielőtt a földre érkezne. És itt a nagyon rövid párbeszéd zajlik le az iszákos ember és a kisherceg között. Viszont ez a beszélgetés a szög fejére üt, abból a szempontból nagyon jól rávilágít arra, hogy milyen ördögi körbe kerül, vagy milyen 22-es csapdájába kerül a szenvedélybeteg ember. Amikor találkoznak, azt mondja a szenvedélybeteg, vagy a függő ember, ez az alkoholista, kisherceg, hogy iszom. A kérdés a párbeszédben a következő, miért iszol? A válasz, hogy felejtsek. Ebből is következik a kérdés, mit akarsz felejteni? Hát az, hogy szégyellem magam, mondja az alkoholbeteg. Miért? Mert iszom. És a kör bezárult. És a függő emberek általában egy ilyen körben találják magukat,
Ami azért megdöbbentő, hogy megpróbáltam visszafelé is ezt a kört körbejárni, úgyis például egy alkoholbeteg szempontjából érthető. Az iszom helyett beírtam, hogy menekülök önmagam elől. Mert ez minden szenvedélybetegségben élő emberre azonos. A szenvedélybeteg ember önmagával nem akar szembenézni, a saját problémáival, gondjaival. Tehát visszafelé így néz ki, iszom. Miért? Mert szégyellem magam. Mit? Hát egy alkoholbeteg az, hogy felejt. Hogy elbutul, hogy filmszakadások vannak, memóriazavarai vannak. Miért? Mert iszom. Tehát a kör az így is, úgy is bezárul. És belülről nem lehet megtörni. És bármilyen szenvedélyünk uzamosabban, nem kell, hogy az alkoholbetegség legyen. Lehet egy egyszerű evési függés. Vagy egy drasztikusabb tévéfüggés, vagy internetfüggés, vagy szexfüggés, vagy vásárlási függés, vagy társfüggés. Most lehetne sorolni a függésformákat. Az ember minden jobban belebonyolódik a függésformáiba, annál inkább egy mókuskerékben találja magát, amiből nem tud kilépni. Képtelenség kilépni. És hat húzom el, nem is lehet. Az én meggyőződésem szerint. Csak egy úton. Értve két úton. Az egyik út az, hogy az ember megtöri a kört. Itt most mondjuk pont alkoholbetegeknek a képei láthatóak. Az egyik lehetőség az, hogy az ember azt mondja, hogy kilépek ebből a körből, kilépek az életből, megszakítom. Nem bírom tovább, annyira elegem van, annyira megteltem azzal, hogy értéktelen az életem, és folyamatosan menekülök, és nem tudok szembenézni magammal, és nem megy a változtatás, hogy azt mondja az ember, hogy hát véget vetek ennek. Az öngyilkossági arány egyébként Magyarországon nem is csekély, és nagyon sok szenvedélybeteg lesz öngyilkos. Konkrétan szerfüggők között elég magas az öngyilkosok aránya. Most a következő diakockában egy kicsit még konkrétabban szeretnék ebbe bepillantást engedni. Az én anyai nagyapám 1955-ben öngyilkos lett, tehát én nem is ismerhettem, több mint 20 évvel a születésem előtt vetett véget az életének, és hagyott hátra két búcsúlevelet. Az egyiket a hatóságoknak írta, és ezt szeretném megosztani a hallgatósággal most. Azért, hogy kicsit az önmagával küzdő embernek az életébe betekintést nyerhessünk. A pszichéjébe. Hogyan küzd, hogyan van benne ebben az őrlődésben, és miért azt látja megoldásnak, hogy véget vessen az életének. Arra kérlek mindenkit, ahogy olvasok ezt a nyilván nem túl szívderítő búcsúlevelet, hogy azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami ellentmondásos ebben a vallomásban. És tulajdonképpen azért is fontos ez talán, mert segíteni fog ahhoz is, hogy megértsük kicsit talán önmagunkat, meg kicsit a szenvedélybeteg embernek a pszichéjét. Tehát a búcsúlevél szövege így szól. Én, Surányi Kálmán, életemmel le kell, hogy számoljak. Tekintve, hogy teljesen elromlott, amit köszönhetek annak, hogy az alkoholnak hódoltam. Életem teljesen kisiklott, itt kell hagynom három gyermekem, feleségem, akik és aki mindig jó volt hozzám, de én ezt nem vettem soha figyelembe. Mert is a gyáva utat választom, eldobom életem, tekintve, hogy teljesen elrontottam azt. Kérem, hogy halálom intő példa legyen illetékeseknek, hogy az ital öl és sírba dönt. Én már annyit szenvedtem, és rajtam keresztül feleségem is, hogy ember azt fel nem tudja fogni. Gyermekeim igen szerettem, és feleségem is, és kérem, hogy Isten bocsássa meg azt, amit tettem, de nem rendelkezem annyi erővel, hogy ezt túléljem. Itt szól a levél. Nyilván itt több kérdés is felmerülhet, miközben ezt olvassuk. Hogy lehet, hogy ha egy fiatal embernek, mert a nagyapám fiatal ember volt még 55-ben, nem sokkal volt több, mint 30 éves. Szóval hogy lehet az, hogyha van egy felesége, akit igen szeret meg, három leány gyermeke, azt választja, hogy inkább kilép az életből. Aztán ellentmondás lehet az is ebben a levélben, hogy elmondja azt, hogy mindig jók voltak hozzá, de ő ezt soha nem vette figyelembe. Aztán egy kicsit lejjebb azt írja, hogy ő már annyit szenvedett, és rajta keresztül a feleség, és hogy ember azt nem tudja elmondani. Tehát ott az ellentmondás, hogy elmondja azt, hogy iszonyatosan sokat szenvedett, aztán azt írja följebb, hogy nem vette figyelembe, de hogy nem vette figyelembe. De nem tudott változtatni. Benne volt ebben az ördögi körben, és nem tudott kilépni, bárhogy is próbált. Mert önmaga próbált, egyedül volt, és nem ment, és egyre lejjebb és lejjebb ment. Az önvád is egyre nőtt, hozzá kell tenni azt is, hogy nyilván a legutóbbi előadáshoz kapcsolódik, hogy nagyon sok sérülést hozhatnak magukkal a szenvedélybetegek. Ő is egy olyan
gyermekként élte az életét, a kisgyermekkorát, akit tulajdonképpen elhagytak. Úgy nevelték föl, úgy fogadták magukhoz más emberek. Sokat kellett küzdeni az életben. Nem tanult meg igazán kifejezni érzelmeket, mert nem kapott. Tehát nagyon sok olyan háttérinformációt el lehetne mondani a nagyapámról, ami tulajdonképpen hát ahhoz vezetett, hogy ő ezen az áprilisi napon hát befejezte az életét, vagy véget vetett annak. Hát szomorú, de ez az egyik megoldás. Amikor az ember azt mondja, hogy nem bírom tovább, úgy töröm meg a kört, hogy kilépek belőle, végzek magammal. A másik lehetőség, ez így jöttem fel, a tehetetlenség beismerése, a kívülről jövő segítség elfogadása. Ha komolyan szembenézzük önmagunkkal, akkor fel fogunk fedezni legalább egy olyan dolgot, amitől már számtalanszor szerettünk volna megszabadulni. Elhatározásokat tettünk, újévi fogadalmakat leírtuk, naplót kezdtünk el vezetni, aztán valahogy mégis visszalapakodott az életünkbe. Minden embernek van legalább egy, de én hiszem, hogy akár 2-3-4 olyan függés formája, amitől nem tud egyedül szabadulni. És segítséget kell kérni. Önmagában, ha egyedül marad, akkor az a 22-es csapda ismétlődik, és újból benne van ebben a mókuskerékben, amiről beszéltem. Kell egy külső forrás, ami segít ebben az esetben. Most idézem megint az anonim alkoholistákat, akikről legutóbb szó volt, csak röviden. Az első lépésük így szól, és most nyilván az alkohol a tárgy. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. Az első lépés mindig az önmagunkkal való szembenézésben az, hogy beismerjük, felismerjük azt, hogy nem megy. Nem tudom irányítani az életemet ezen a területen, tehetetlen vagyok. Kell segítség. Egyedül nem tudom tovább folytatni az életemet, legalábbis ezt nem tudom elhordozni, vagy elviselni, vagy elhagyni az életemmel, amivel épp küszködöm. Most már konkrétabban említve a ma este témánkat, a körben élve, ugye egy két lehetőségről beszéltem. Kilépni a körből, megtörni az öngyilkosság által, vagy pedig hát be is tehetetlenségünket és segítséget kérni. Az elsőnek, tehát azt mondtam, hogy az első az, hogy az ember öngyilkos lesz és kilép az életből, van egy lassabb, de a végeredményét tekintve ugyanolyan romboló formája. Ugyanúgy leépül az ember, ugyanúgy tönkre megy. Ez pedig nem más, mint az elsőnek a variációja, amikor az ember nem gyorsan lép ki a körből, hanem a körben marad, és szépen lassan tönkre megy az élete. És az ilyen ember az én képe védelme érdekében megpróbál menekülni önmaga elől, a fájdalmai, a problémái elől, úgyhogy olyan álmegoldásokat választ, amitől a helyzet nem változik meg, de mégsem kell szembenézni a riasztó valósággal. És tulajdonképpen erről szeretnék ma szólni, mik azok az énvédő mechanizmusok, amit szinte mindannyian használunk. Ezeknek egyikét, másikát, de biztos vagy benne, hogy mindegyikét is már használtuk legalább egyszer az életünkben. De én hiszem, hogy többször is. Na, mik ezek az énvédő mechanizmusok? Mielőtt erre rátérnék, egy törvényszerűséget szeretnék megvilágítani egy bibliai idézet segítségével. Ez így szól. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Na most az első mondat része szeretném hangsúlyt fektetni. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Hogyan, milyen módokon fedezél az ember az ő vétkeit, az ő problémáit? Az ige is meg van jelölve. Egy pár énvédő mechanizmus. Én itt négy nagyobb csoportot különítettem. Az egyik az, amikor nem állok szóba a problémámmal, nem állok szóba önmagammal, saját gondjaimmal. A másik három pedig az önmarcangolás, az önigazolás, vagy az önerőből való megváltozási próbálkozás. Ezeket szeretném sorba venni. Kezdjük az elsővel, amikor nem állok szóba a problémával. Ennek az egyik legnyilvánvalóbb, legkézenfekvőbb formája az, hogy nem marad rá idő. Nem hagyok rá időt. Figyeljük meg, a mai ember hogyan éli az életét. Egy felgyorsult élettempó. És az ember rohan mindenhova. Mennyi idő marad arra, hogy elcsendesedjen, hogy lenyugodjon, hogy tudja rendszerezni a gondolatait. Ha csendben is tudna maradni végre, akkor mindjárt bekapcsolja a rádiót, bekapcsolja a tévét, vagy ha van egy kis idő, akkor mindjárt keres valakit, hogy ne kelljen szembenézni a saját életével, a saját problémáival. Mert hogyha szembe kell nézni, akkor általában
nem csupán kellemes dolgokkal kell szembenézni, hanem kellemetlenekkel is. Nemrég tartottam egy beszélgetést, és ott felmerült ez a kérdés, hogy miért nem jó csendben lenni. A csendnek a szerepéről próbáltam beszélni, és arról, hogy mennyire fontos az életben, hogy legyenek olyan foltok, olyan pontok, olyan időszakok, ha lehet, akkor minden nap, amikor van idő kiértékelni, összegezni, átgondolni, tervezni. A legjobb az, hogyha a nap elején, meg a nap végén is van erre idő, mert ez segítheti az embert abban, hogy lássa magát kívülről is, hogy megvizsgálja kicsit magát. Ha van egy közösség, akikkel kapcsolatban van, emberekkel, másokkal, akkor az még jobb, mert hogy ez a közösség egészségesen működik, akkor kap visszajelzéseket is. És akkor van esélye arra, hogy szembenézzen önmagával. Az egyik legáltalánosabb énbűnömalizmus az, hogy nem hagyok magamnak időt erre. Rohanok egyik tevékenységből a másikba. És az, hogy miért rossz egyedül, miért rossz csendben lenni, ezt ki lehet próbálni mindenkinek. Akinek nincs erre ideje, az tegye meg. Nem csak rossz, hanem jó is. Én emlékszem, akkor szembesültem ezzel először, hogy igazán komolyan 19 éves fejjel, amikor kórházba kerültem, és egy hónapot kellett ott eltöltenem kényszerűségből, mert egy légmell alakult ki egy PTX jobb oldalon. És hát ott bizony 19 éves fejjel is szembe kellett néznem olyan kérdéseket, hogy fel kellett magam tenni olyan kérdéseket, amik nem voltak kellemesek. Eltelt 19 év, mondtam akkor, azóta eltelt újabb 10. És mit tudok letenni az asztalra? Ki vagyok én? Mennyire telt értelmesen az életem eddig? Azért az a majdnem 20 év. Az életemnek hát minimum az egy negyede, hanem több. Hogyan számolok el magammal? És ezek nem voltak kellemes dolgok. És soha nem kellemes ez. És látom az embereket is, amikor jön egy nagyobb évforduló, egy 10-es, mondjuk egy 30-as vagy 40-es, akkor úgy hirtelen mindenki egy picit ugye megdöbben, hogy hú, már eltelt ennyi idő, és most akkor mi van, hogy van? Hogyan éltem az életemet eddig? Mennyire értékes, mennyire tartalmas, amit csinálok, amit nem csinálok? És amit még felírtam, ez az időskor problémája sokaknál, azt is megfigyeltem, hogy az az ember, aki egész életében csak önmaga elől menekül, nem marad ideje, nem marad csendje átgondolni dolgokat, az időskorában előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni magával. Nem azért, mert esetleg szembe akar nézni, hanem mert bizonyos dolgok már leépülő félben vannak. Nem tud már annyit rohanni, nem tud már annyit tevékenykedni, nincs már esetleg munkahely, nyugdíjban van, és több a szabad ideje. És nyugdíjas embereknél is lehet látni azt, hogy mindenen elfoglalják magukat, mert több idejük marad magukra. És szembenézni azzal, hogy kik ők, hogy mit csináltak. És ilyenkor fájdalmas az a szembenézés, amit meg kell tenni. Nem tudom, ki látta a Császárok klubja című filmet, ajánlom mindenkinek megnézésre. Abban hangzik el egy ilyen mondat a film vége felé, hogy hát ott az egyik negatív fősnek mondja a pozitív, hogy eljön minden ember életében az a fájdalmas pont, amikor szembe kell nézni önmagával. És nem mindegy, hogy a tükör az mit mutat. Hogy az a tükör azért azt mutatja, hogy jó, persze vannak problémák, de azért ez az élet, ez nem egy hiába való élet. Vagy pedig azt, hogy leéltem ennyi és ennyi évet, és nem tudok igazán felmutatni semmi fontosat, semmi értékeset, semmi jót. Tehát ez az egyik alapvető tagadás, illetve hát nem szóbálás a problémával, a másik a tagadás. Amikor úgy tolom el magamtól a problémát, hogy azt mondom, hogy ez nem probléma az életemben. Megint csak az alkoholbetegekre a legjellemzőbb talán, hogy a leginkább észrevehető, hogy te ittál? Nem. Neked probléma az alkohol? Nekem nem probléma az alkohol. De figyeljük meg, amikor valaki egy fáj dologgal szembesít bennünket, akkor automatikusan jön zsigerünkből az, hogy tagadunk. Hogy hárítunk. Itt is egy tagadó ábra van, amit legutóbb is levetítettem. Ki tudja, mi van az állarc mögött. Nekem nincs semmi problémám. Otthon is, és a munkahelyemen is minden rendben van. Persze néha lazítok egy kicsit, megteszem ezt, vagy azt, vagy amazt, de nekem nem ez a bajom. És persze a tagadó ember ott lepleződik le, hogy a feleség, a rokonok, a szomszédok, a munkatársak, a beteg kapcsolataim, a bennem levő feszültségek és azoknak a időnkénti robbanása az egészen mást mutat. A tagadó ember azért elepleződik. Lehet, hogy önmaga előtt nem, mert nem akar szembenézni, de mindenképp látszik az, hogy beteg. Két variációs lehetősége van a tagadásnak. Az egyik az, hogy csak mások előtt tagadja az illető a problémáit, a másik, amikor maga előtt is tagadja. És általában a kettő egymásra hat.
hogy milyen módon erről is fogok mindjárt szólni. A tagadásban rejlő probléma a következő. A beteg ember, és ezt is próbáltam képviselni, hogy valahol mindannyian betegek vagyunk, öntudatlanul vonakodik beismerni a tényeket, és végül már képtelenné is válik arra, hogy beismerje, vagy hogy szembenézzen azokkal. És még az is előfordulhat, ami a legszomorúbb, hogy olyan sokszor tagadta mások és önmaga előtt a dolgait, hogy el is hiszi, és szívből fakadó meggyőződéssel állítja a vélt igazát. Közben pedig a valóság sokkal szomorúbb és fájóbb. Ez persze másokat rendkívül irritál. Elsősorban a környezetet, ahhoz a legközelebb állókat. És itt mondtam legutóbb is a fogfájós példát. Ha a fogam fáj, de letagadom egy fájdalomcsillapítóval, vagy lidokainnal, helyézéstelenítéssel, attól még az a fog beteg marad. És lehet tagadni, lehet nem szóbálni vele, de előbb-utóbb ez a probléma elő fog jönni. És lehet, hogy sokkal több fájdalommal, sőt biztos, hogy sokkal több fájdalommal fog járni. Minél tovább tagadok, annál nagyon nehézségekkel kell később szembenéznem. Tovább megyünk, az önmarcangolásról csak röviden szeretnék szólni. Ez is gyakori, hogy is mondjam, hát énvédő mechanizmus, bár erre nehezen lehet rámondani azt, hogy énvédelem, mert az önmarcangoló ember magát vádolja. Három kérdést tettem föl. Miért nem találja megoldást az önmarcangoló ember? Mi a veszély az önmarcangolásnak és önvádnak, és mi állhat a hátterében? Nem tudom, ki gondolkodott már erről. Az önmarcangoló ember tulajdonképpen önmaga körül forog. Az önmarcangoló emberrel legtöbbször az a probléma, hogy nem tudja, illetve nem akarja elfogadni az életében levő gondokat, bajokat. Vagy azt, hogy ő képtelen ezeken túltenni magát. Önmagát ostorozza, hogy miért nem képes túllépni rajtuk, és tulajdonképpen azért van a háttérben sokszor önzés, mert nem akarja elfogadni, hogy ő beteg. Inkább szívesebben és jobban érzi magát egy önmaga körül való őrlődésben, mint hogy elfogadja azt, hogy tehetetlen és beteg és segítségre lenne szüksége. És az önmarcangoló ember folyamatosan önmagát bántja, és nem érzi jól magát a bőrében. És ott van előtte a sok-sok felhalmozódó teher, akadály, amit nem tud megugrani, és ezért csak még jobban bántja magát, még jobban vádolja magát egyik napról a másikra, és nem találja a megoldást, nem találja a kiutat. De sokszor az önmarcangoló embernek jól is esik ez, és nem akar kilépni. Mert mindig a kisebbik rossz azt mondani, hogy én ilyen és olyan nyomorult ember vagyok, mint azt mondani, hogy tehetetlen vagyok. Olyan beteg vagyok, hogy el kell ismernem azt, hogy nem tudom magamat megváltoztatni, és segítséget kell kérnem. És nem nekem kell megoldani a problémát, mert nem tudom, hanem el kell fogadnom a kívülről, akár vagy felülről jövő segítséget. És ami talán a legkonkrétabb, hát nagyobb csoport lesz a mai este, ez a harmadik csoport, azok az önigazoló vagy énbűnő mechanizmusok, amiket nagyon szemléletesen leírt számtalan szakember ismer, én csak egyszerűen a magam szerény módján próbálom ezeket felvázolni most. Négy ilyen konkrét énvédő mechanizmusról lesz szó. A megmagyarázás vagy racionalizálás, a jelentéktelenítés, kicsinyítés, a 72 vagy kihívó viselkedés, és az áthárítás vagy más szóval projekció. Erről a négyről fogok szólni, és ezeknek a gyakorlati megnyilvánulási formáit próbálom bemutatni egy-egy konkrét kifejezéssel. Nézzük a racionalizálást. A racionalizáló, önmagáról menekülő ember a következő kijelentéseket teheti. Jöjjön egy pár ebből. Mindenki ezt csinálja. Ez nem probléma. Miért ne lazíthatnék olykor-olykor én is? Keményen dolgoztam, elvégeztem a kötelességemet. Hát kell valami pihenés, kell valami kikapcsolódás. A mostani üzletmenet mellett a kemény vizsgaidőszakban lehetne sorolni, annyira meg vagyok terhelve, kell egy kis kikapcsolódás, jóket, hogyha tovább is ki akarok tartani. Ilyen házsártos feleség, ilyen kötekedő férj mellett, ilyen hepciás főnök mellett, ugye mi mást is tehetnék? Kell valami öröm is az életben, az embernek. Olyan szomorú, olyan magányos vagyok. Vigasztalni kell magamat valamivel. Igaztán a butaságot tettem, de csak azért, mert ez is ez történt, hogy az is az volt az oka, vagy ilyen körülmények értek, legközelebb majd másképp teszem. Vagy még egy utolsó racionalizáló magatartásforma. Ennek a háznak a légköre, ennek a városnak a légköre, ennek a munkahelynek, ennek a társnak a személye kibírhatatlan. Ha cserélnék, ha váltanék, akkor biztosan minden megváltozna.
És gyakran megteszik szenvedélybetegek, vagy magukkal küzdő emberek, hogy azt mondják, hogy váltok. Váltok munkahelyet, váltok kapcsolatot, földrajzi helyzetemet megváltoztatom, elköltözök. És akkor biztos meg fog változni majd a helyzetem, az életem. De belül nem oldódott meg a problémáim. Úgy fogalmaztam meg az elején, hogy önmagamat mindenben magammal viszem. Ha nem tanulom meg szeretni, akkor el fogom pusztítani. Önmagammal kell békességbe kerülni, önmagamat kell tanulni megszeretni. A saját életemet kell tudni felvállalni, a betegségeivel együtt is segítséget kérni. Ha nem változik meg, akkor jönnek az énvédőmechanizmusok. Mi a probléma a racionalizálással, a megmagyarázással? Minden indoklás látszatra meggyőző, sőt, sokszor van is valóság alapja. De a probléma az nem a körülményekben van, nem a lakóhelyi, a partneri problémákban. Így, ahogy mondtam az előbb is, az új körülmények között minden marad a régiben. És minél tovább menekül valaki önmaga elől, annál találékonyabb lesz abban, hogy meg tudja magyarázni azt, hogy miért tesz valamit, vagy miért nem. A szenvedélybeteg emberek iszonyatosan jól tudnak játszani. És ezekben az emberi játszmákban nagyon találékonyak és nagyon jó magyarázatokat tudnak adni arra, hogy mit miért tesznek. De gondoljunk csak magunkra. Nekünk nem volt ilyen helyzet az életünkben, amikor valamit olyan jól megmagyaráztunk, és talán még mi is elhittük. De aztán jött egy olyan helyzet, amikor el kellett ismernünk azt, hogy igen, talán igaz ez is, meg az is, meg amaz is. De ott van talán még egy dolog a mélyben. Én vagy a saját dolgaim, ami miatt ezt vagy azt vagy amazt használom, és ezzel vagy azzal vagy amazzal menekülök önmagam elől. Aztán egy másik viszonylag gyakori menekülési útvonal a jelentéktelenítés. Bagatellizálás, erről is látható egy kis ábra. Amikor az ember a nagyítót megfordítja, és azt mondja, ez a probléma, ez tulajdonképpen nem is olyan nagy probléma. Hát ott van az életemben persze, de nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell ezt annyira felfújni. Nem tagadom, alkoholbeteg mondja, hát iszom, vagy bekapok egy pár gyógyszert, mondja a gyógyszerfüggő. De hát mi az a pár pohár sör, vagy néhány darab gyógyszer? Igaz, de ez nem nagy dolog. Nézd meg, hányan teszik rajtam kívül. Látjuk, hogy összefonódik a jelentéktelenítés a racionalizálással. Ezek sokszor kéz a kézben járnak, erősítik egymást. Vagy igen, néha ez valóban probléma az életemben, de semmi gond nincs a munkámmal. Tehát az ember másra mutogat. Hogy mi a probléma a jelentéktelenítéssel, ezt viszonylag könnyen át lehet látni. A tagadásnak az egyik fontolatos módja, nincsenek éles határok. És pont azért, mert a szenvedélybeteg valamit beval, és ezzel elveszi a dolgok élét. De az igazságot, a teljes igazságot nem vallja be, se másoknak, se önmagának. Megvédi az énjét a szembenézéstől, de magának a legnagyobb rosszat teszi ezzel. És ahogy előrehalad a szenvedélye, és ahogy komolyabb lesz, egy idő után már nem fog tudni jelentékteleníteni, mert ordítani fognak a problémák, akkor fel kell venni más énvédő mechanizmusokat, például olyat, ami a következő, a nagyképűség hetvenkedés. Itt is próbálom ábrákkal szemléltetni az ebben rejlő problémát. Igen, ezen általában mosolyogni szoktak, amikor a Cisztus ugye oroszlánt lát a tükörön, vagy legalábbis azt véli látni. A nagyképű hetvenkedő magatartás a következő módokon nyilvánulhat meg, nyilván máshogy is akár. Például családfők mondják a gyerekeiknek, hogy hagyjál békén, én elvégeztem a magam dolgát, én kitanítattalak, megteremtettem neked azt, amivel te élni tudsz tovább. Amit én csinálok, az én dolgom, az én életem. Vagy én voltam a legnagyobb sztahanovista, amíg dolgoztam. Én voltam a legokosabb ember, ilyen és olyan képességeim voltak vagy vannak. Én voltam a legjobb sportoló, legnagyobb szívtipró, és lehetne sorolni. Vagy én annyi jót tettem másokkal. Vagy ekkor halat fogtam. Lehetne sorolni. Amikor az ember úgy menekül el önmaga elől, hogy keres valamit, amivel bele tud kapaszkodni, ami érték volt az életében, vagy amit értéknek vélt a múltjában. És ami megdöbbentő, ez a magatartásforma az, amit talán mindannyiunkat jellemez. Most beidézek egy képregény részletet, csak azért, mert szerintem nagyon-nagyon szemléletes. A tavasz egyik alkoholbetegekkel foglalkozó táborunkban találtam egy Blicknek a hátuljának, az egyik táborozónk hozott. A szenvedélybeteg, hogy a romja

iszonyatosan kifejező, azt mondja Garfield, de tökéletes csőd, haver. Tehát érdemes megfigyelni, hogy és tényleg így vagyunk a betegségeinkkel is, hogy még a betegségeink romjain is próbálunk valamivel kapaszkodni, hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy olyan betegek vagyunk, hogy segítséget kell nyernünk kívülről, hogy nem tudjuk megoldani az életünk minden problémáját magunktól. A magatartásban rejlő probléma. Tehát mi a gond a 72 kívú magatartással? Az ember a jelenből a múltba menekül. Vagy a jelenből egy képzelt világba menekül. Annyira riasztó valóság, hogy én képét azzal próbálja óvni a szenvedélybeteg, hogy a boldogabb élet szakaszaiba menekül. Vagy amikor úgy gondolja, hogy boldogabb volt. Vagy amikor volt valami, amire tudott támaszkodni. Ami még szomorúbb és még szánalmasabb az ilyen énbűnő mechanizmusokat használó embereknél az az, hogy sokszor az ilyen magatartás nélkülözi a valóság alapot is, de szükség van rá a túléléshez. És meg lehet figyelni komolyabb szenvedélybetegeknél, hogy olyan dolgokat említenek, vagy fújnak föl, amire a családtag azt mondja, ugyan már, hát nem is volt ilyen. Vagy nem is ekkora volt az a hal, csak ekkora. De ugye ő már így emlékszik rá, mert kell valamiben amiben kapaszkodni szeretne, vagy ami kapaszkodni tud, hogy a riasztó valóságot valahogy eltolja magától. Aztán az egyik, hát legszomorúbb menekülési útvonal, de ez tipikus, ezt én gyakran használtam, és néha még most is használom, az áthárítása projekció. Megint egy olyan kicsit munkásabb kép látható, amikor az amerikai elnök ugye oda teszi a táblát, hogy itt a bűnbak, és az ügy mögött nem én vagyok a felelős, hanem egy másik ember. Az áthárításnak ez a lényege. Te vagy az oka annak, hogy ezt vagy azt teszem. Ha te nem tennéd ezt, vagy nem tetted volna ezt, akkor minden rendben volna. Miattad iszom, miattad nézem a tévét, miattad eszem, miattad menekülök ide vagy oda vagy amoda, te vagy az oka. És figyeljük meg, ez is egy tipikus emberi dolog. Sokkal könnyebben hibáztatjuk a másik embert, vagy a körülményeinket, mint nézünk szembe önmagunkkal. Semmi nem sikerül, gyűlölnek a többiek, ők az okai mindennek. Pedig én olyan rendes ember lennék, csak ne bosszantanának fel mindig. Nem én vagyok a hibás, a többiek. Ami az áthárító mechanizmusra élő emberre jellemző, az, hogy nem bír szembenézni magával, így másra vetíti ki a keserűségét, a csalódásait. Mondok egy nagyon konkrét példát, megint az alkoholbetegségből kiindulva. Ahogy mondtam, a szenvedélybeteg ember küzd önmagával, nincs békességben a saját életével, a saját dolgaival, nagyon komoly lelkismert fordulást gyötri. Tehát szenved attól, amilyen. A szenvedés a legjobban úgy tudja elkerülni, tegyük fel, hazamegy, és egy veszekedést kezdeményez. Előbb-utóbb sikerül kiugrasztani a nyulat a bokorból, a másik fölveszi a kesztyűt, amivel arcul ütötték, jön egy veszekedés, és azt mondja, hogy na látod, miattad iszom. Ha te nem mennél ilyen, ha te nem viselkednél így, akkor nem kéne, de így sajnos szegény áldozatnak megint el kell mennem a kocsmába alkoholt fogyasztani. Pedig előtte is inni akart. Csak így végre nem magát kell arcul köpnie, hanem valaki más tud. Persze nem érzi magát ettől sem jobban. Nyomorult érzi magát már csak azért is, mert bánt valakit, és tudja, hogy nincs teljesen igaza, de kell a túlélés, ez az énvédő mechanizmus. Ahogy mondtam, gyakran maga kezdeményezi a veszekedéseket, maga idézi elő azokat a feszültségeket, amit aztán okként tud felhasználni. Legjobb idekezés a támadás, ugye mondjuk mi is. Ezt egy áthárítással élő ember nagyon jól tudja. És legtöbbször pont azokat érintik a projekciók, akik a legközelebb állnak hozzá. A legközelebbi családtagokat, rokonokat, szülőket, testvéreket, barátokat. De ez nem tudatos rossz indulat, ezt is látnunk kell. Tehát ha él mellettünk olyan ember, aki folyamatosan napon mondjuk gyötör bennünket, látni kell, hogy a valóságban nem minket utál, hanem önmagát gyűlöli. De hogy túl tudjon élni helyzeteket, és ha nem akar szembenézni magával, akkor előbb-utóbb használni fogja az áthárítást, a projekciót. Aztán mondtam negyedik pontnak az önerőből való rendezést. Ez is egy olyan énvédő forma, amit meg lehet figyelni. Egy pár megnyilvánulási formáját szeretném felvázolni.

Az egyik az, amikor leveszeklem a bűnömet. Elkövettem valamit, rosszul érzem magam miatta, és ahelyett, hogy szembenéznék mondjuk ennek a súlyával is, konkrétan rendezném, valamilyen vezeklési formát keresek. Valahogy megbüntettem magam egy kicsikét. Nem tudom, ki nem büntette még magát dolgokért az életben. Én már többször is megtettem. Valamit megmondok magamtól azért, mert most nem érdemlem meg. Ez egy finomabb verzió, de vannak ennél sokkal durvább megnyilvánulási formái. Most megint egy film jut eszembe, ami a legjobban szemlítette ezt számomra, a Misszió című film, ahol a film elején Robert De Niro hát megölje a testvérét, és aztán nagyon súlyosnak látja ezt a bűnét, hogy elmegy a papokhoz, és hát megkérdez olyan a király egy bűrendező hát cselekményt, és egy óriási nagy hálót kell cipelnie fel egy hegyre, ami tele van páncéllal, meg vastarabokkal, fegyverekkel, cipeli, és amikor úgy gondolják a papok, hogy most már eleget vezekelt a bűnéért, akkor levágják róla ezt a zsákot, vagy ezt a hálót, de úgy érzi, hogy még nem vezekelt eleget. Lemegy a hegyről, és újból cipeli fölfelé ezt a zsákot. Ha önerőből próbáljuk rendezni a dolgainkat, újból és újból vissza fogunk esni, és újból és újból ott találjuk magunkat a problémáinkban. A másik az, amikor valaki rendezni próbálja a dolgait, de valahogy másképpen. Tehát más megoldásokkal akar kijönni abból a zsákutcából, és persze nem találja igazán a megoldást. Most ennek a legegyszerűbb formája mondjuk az, és itt talán mindenki magára ismeret, amikor megbántunk valakit, és érezzük, hogy bocsánatot kéne kérni. Ugye nehéz ezt a szót kimondani, ez egyik legnehezebb szó a világon. És akkor oda megyünk, és azt mondjuk, hogy a Nesze, hoztam neked egy szelet tortát. Vagy kitakarítottam a szobádat. Tehát valahogy próbálom rendezni a dolgaimat, de azért mégsem a konkrét szembenézéssel önmagammal, hanem valami más módon. A szenvedélybeteg ember is megpróbál valamit tenni, valahol kitűnni az életben, valahol valamit csinálni, ami aztán segíti, vagy amivel tudja ellensúlyozni az élete más területen levő feszültségeket, gondolokat, problémákat. De nem tudja, önerőből nem megy. Benne marad a körben. Vagy vallásos módon, de mégis saját erőből. Lehet látni ilyen embereket is. Eljárnak hétről hétre a templomban. Vasárnapi keresztények. Azt gondolják, hogy attól, hogy gyakorolják a vallásukat, hogy bizonyos liturgiákat megtesznek, attól majd ez a teher az életükben eltűnik. És amikor benne van, a kicsit jobban is érzik magukat, de aztán kijönnek a templomba, vagy eljönnek a vallásos összejövetelről, és ugyanúgy ordítanak a gyerekükkel, ugyanúgy csapkodják otthon az ajtót, ugyanúgy tele vannak feszültséggel, nem tudják megoldani. Mert gyakorolnak bizonyos dolgokat, de mégis önmaguk körül forognak, és önerőből próbálják rendezni a problémáikat. Nincs megoldás. Önerőből nem lehet mindent rendezni az életben. És talán még két olyan álmegoldást szeretnék mondani, ami megfigyelhető szenvedélybeteg embereknél. Az egyik az, amikor valaki átáll valami másra, vált a függése tárgyában. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy egy tévéfüggőnek sikerül a tévéfüggésétől megszabadulni. Tönkre megy a képcső, és nincs pénze újabbat vásárolni, mert épp mondjuk hát anyagilag nem áll olyan helyzetben. De mondjuk működött az életében már az, hogy amikor problémái voltak, akkor elkezdett enni, és az evés egy olyan örömet adott neki, ami segített elfeledkezni a problémáiról. Vagy nincs tévé, de ott van az internet, meg ott van a számítógép, rájön arra, hogy hát ott is nagyon izgalmas, és nagyon, hogy is mondjam, feszültséggel teli, meg valami örömforrást adó dolog az, hogy oda megy, és akkor fölmegy a webre, és nézelődik itt, ott. Tehát nagyon sokan egyébként keresztfüggők az életben. Ahogy mondtam tavaly, nekem is sajnos az életemben szembe kellett néznem legalább 4 függésformával. És megfigyelhető ez a szenvedélybetegeknél, hogy amikor leállnak egy szerről, vagy viselkedésformáról, vagy társfüggésről, sikerül gyógyulni belőlük, de az életükben ott maradnak a problémák, a gondok, tehát nem ásnak mélyre, nem néznek szembe önmagukkal, akkor előbb-utóbb ott találják magukat egy másik függésformának az előszobájában, vagy már konkrétan benne. Ez is álmegoldás. Aztán egy másik álmegoldás, amikor valaki a félelmei miatt nem tesz valamit többet. Igen, a függésváltásra mondtam azt, hogy probléma az, hogy a kellék elkerül, azok nem szűnik meg, és kialakult a keresztfüggés. Erről legutóbb szóltam is röviden. Aztán jön a dupla, a tripla, vagy a még több függésből álló megkötözöttség.
Na, félelmem miatt nem iszom, vagy nem nézem a tévét, vagy nem eszem annyit. Amikor a következmények, hogy azoktól való félelem tart vissza valamitől. Például, most megint alkoholbeteg példával élek, mert ez a legkonkrétabb az életemben. Elmegyek az elvonuló kúrára, mert azt mondod azt, hogy elválik tőlem, ha tovább csinálom. Vagy a segítséget kérek, mert kirúgnak a munkájáról, ha nem teszem. Legtöbbször az a probléma az ilyen embernél, hogy a motivációja még nem elég jó ahhoz, hogy meg tudjon gyógyulni. Mert csak a felszínen néz szembe önmagával, és nem önmagáért, hanem valami egészen másért. És nagyon röviden elmondom azt, ezt én is úgy hallottam, az egyik terápián mondta ott az egyik ember, hogy általában három fajta motivációval állnak a szenvedélybetegek a saját szenvedélyükhöz. És ez a három rövid kis mondat megmutatja azt, hogy valaki alkalmas arra, hogy elinduljon a gyógyulás útján, vagy nem. Az egyik az, amikor valaki azt mondja, hogy buli van. Tehát, hogy itt van az életemben az a szenvedély, de ez nekem jól esik. Ez nekem örömet ad. Ez felszabadít, ez megnyugtat, ez erőt ad. Az ilyen ember nyilván nem akar szenvedni a problémákkal. A másik az, amikor azt mondja, hogy baj van. Gondjaim vannak. A szenvedélyem tárgya, legyen az egy személy, egy tárgy, egy szer, az túlnőtt rajtam. Most már itt gondok vannak, ez már kicsikét kellemetlen az életemben. És van, hogy sokan így talán még segítséget is kérnek, de igazán szabadulni nem akarnak még. A legjobb motiváció változásra, ugye mondtam azt az első lépést, a tehetetlenség beismerése. Amikor valaki azt mondja, hogy végem van. Ha nem kapok segítséget, akkor nem tudom, mi lesz velem. El kell fogadnom, bármi is legyen az a segítség, mert magam nem tudom megoldani az életemet. Ha a félelem miatt, vagy a félelmei miatt nem teszek valamit, az csak ideig óráig hat. Nem iszom több alkoholt, mert hát kezdek besárgulni. Vagy nem nézek tévét, mert nem tudok koncentrálni napközben, meg annyi őszfajszal jelenik meg a fejemben, mert éjszakakig fönn vagyok, nem tudok koncentrálni. Hát ebből valami nagy baj lehet, hát érzem, hogy gond van, hát nem szabad ezt tennem. A félelemérzés, vagy nem iszom alkoholt, ez is egy tipikus helyzet, mert be van ültetve egy gyógyszer, és nem ihatok rá, mert meghalok. De gyakran élnek emberek ilyen módszerekkel, vannak is ilyen konkrét orvosi eljárások, de ezek nem valóságosak. És megint csak az a probléma, amit eddig is mondtam, hogy ebben a helyzetben is kell az újbóli ismétlés, például a gyógyszerszedésnél. Ha az nem történik meg, akkor a visszaesés is gyakoribb lehet. És ugyanaz a probléma, mint az előző esetnél. Elveszük a kelléket, de az okok nem szűnnek meg. Ott marad a probléma, a gyökér probléma az életemben, amivel, hogyha nem nézek szembe, akkor a gyógyulási folyamat sem tud elindulni igazán. Csak részlegesen, vagy sehogy. És a zárás felé haladva megint csak azt a bibliai törvényszerűséget szeretném aláhúzni. Aki elfedező vétkét, nem lesz jó dolga. Erről próbáltunk eddig együtt gondolkodni. Hogyan, milyen módokon fedezzük el a vétkeinket. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Itt szól a másik része. Hogyan, kinek kell megvallani? Hogyan lehet szembenézni önmagunkkal? Ez talán a legnagyobb kérdés, és erre maradt talán kevesebb idő a mai este. Még egy pár percet fogok csak beszélni. Tehát megvallani és elhagyni. Ahogy mondtam, kinek és hogyan. Szerintem az első és a legnehezebb, itt azt szokták mondani emberek, hívők, hogy hát Istennek kell megvallani, meg másoknak kell megvallani. Az első lépés mindig az, hogy önmagamnak. Magammal szembenézni, magammal szembesülni. Ez nem könnyű. De ezt nem teszem meg, akkor nem fogom kérni a segítséget, nem fogom igényelni sem. És szerintem, hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy szembenézünk, hogy leltát készítsünk egy napunk végén, akkor mindannyian szembe fogunk nézni bizonyos dolgokkal, amiket azért úgy be kell látni, hogy is problémák az életünkben. És mondok egy nagyon-nagyon egyszerű kis dolgot, egy legapróbb dolog, azért mondom el, mert ez volt a legfrissebb, hát önmagammal szembeni megszégyenülésem. Utaztam Pécsen este kocsival, már fáradt is voltam. És ahogy utaztam az úton, egy kis utcában, ment előttem egy nagyobb autó, és láttam, hogy ahogy vezetett, lekapcsolta a lámpáját. Mondom, milyen emberek vannak, hát hogy képzeli, hát
Jó, lehet, hogy neki ez egy kényelmes, meg van kilelkedés, de mi az, hogy lekapcsolja a lámpáját? Aztán ment tovább, és én is mentem tovább, el is kanyarodtunk, és észrevettem, hogy az én lámpám nem égett. És magamban mindjárt kész voltam arra, hogy valakit jól megítéljek, hogy jelezni akart szeretettel segíteni, hogy nem ég a lámpád, haver, hát figyelj már oda, légy szíves. De én mindjárt magamban ott volt a vád, meg az, hogy hát én azért milyen ember vagyok, és őt milyen szerencsétlen, hogy képzel, hogy így vezet az utcákon. Tehát ilyen apró helyzetekben az ember hát szembesülhet azzal, hogy könnyebb más megítélni, mint elismerni azt. És ilyenkor úgy legyintünk egyet általában, hogy jó, hát ez van, hát buta voltam, hát ezt tettem, de ez csak egy apróság. Általában ennél sokkal súlyosabb helyzetekkel kell szembenézni az életben, sokkal mélyebb problémákkal. A legjobban a beteg kapcsolatainkban, illetve a legközelebbi kapcsolatainkban derül ki az, hogy nem vagyunk egészségesek, és hogyha nem gyógyulunk, akkor a kapcsolataink minősége sem lesz kielégítő, nem fogunk tudni boldog házasságban élni valakivel, nem fogunk tudni boldog kapcsolatokat ápolni más embertársainkkal, és mi sem leszünk azok, nem csak mások mellettünk, hanem önmagunk sem. Megvallani, elhagyni, ugye azt mondtam, hogy elsősorban magamnak, és amikor látom azt, hogy tehetetlen vagyok az életemben, hogy nem tudom megoldani a problémáimat, akkor valakinek, aki hozzám közel áll, megosztani, elmondani. Látni kell azt, hogy nem vagyunk egyedül. Én azóta mesélek és beszélek könnyebben a saját függéseimről, mióta realizáltam azt, hogy nem vagyok egyedül. Szerencsére van még, hát ebből a szempontból szerencsére van még 6,5 milliárd ember a Földön, akiknek egyen-egyenként mindenkinek van valami szenvedélye, valami függése. És a gyógyulás csak akkor indulhat el az életünkben, hogyha ezekkel a függésformákkal szembenézünk, és nem elmenekülünk magunk elől, nem az énvédőmechanizmusokat alkalmazzuk, hanem a beismerést. Megosztani másokkal. És persze később esetleg azt is megtenni, hogy elrendezni azokkal, akiket vagy akit megbántottam, akinek fájdalmat okoztam. És nyilván én hiszem azt, mint hívő ember, hogy ha én nem tudom megoldani a problémáimat az életben, akkor lehet, hogy van egy felsőbb hatalom, aki nekem segítséget nyújthat, ami tapasztalható, ami megpróbálható az életben. Ami biztos, hogy itt most beidézem a második lépést az Anonim Alkoholisták programjából, ami nekem nagyon sokat segített, a hit lépése. Az az ember, aki képtelen az életében a problémáit saját erőből megoldani, hát el kell jusson arra a meggyőződésre, hogy egy nálam felsőbb rendű erő kell, hogy legyen, aki segíthet. Egy rajtam kívülálló erő. Egy biztos, nem én. Mert egyedül maradok, akkor benne maradok abban a körben, ami bezárul jobbról is, balról is, nem tudok kilépni belőle. És hogyan lehet erről meggyőződni? Én azt hiszem, hogy csak személyesen. De erről nem is szeretnék többet szólni. Itt mindenkinek egyedül kell maradnia, és egyedül kell szembenézni a saját függéseivel. Ebben nem segített senki más. Ezen a téren mindenki fájdalmasan egyedül marad. Ez az a fájdalom, amit senki nem tud megspórolni, hogyha gyógyulni akar, hogyha az életét gyógyulás útján akar járni. Mert ez nem úgy történik, hogy most szembenézek vele, és holnaptól egészséges vagyok. Ez lehet, hogy évek, lehet, hogy egy életen át tartó küzdelem, de mindenképp sokkal boldogabb és sokkal teljesebb életet élt az az ember, aki nem énvédőmechanizmusokat alkalmaz, hanem a szembenézést és a gyógyulás útját választja. Visszatérve a fogas példára, amit legutóbb is mondtam, a fogorvoshoz elmenni nem egy kellemes dolog, de aki vállalja a kezelést, az utána hát sokkal jobban fogja magát érezni, még akkor is, hogyha a fájdalom az nagyobb, mint hogyha esetleg hordoznál még hetekig, hónapokig fájdalomcsillapítóval ezzel azzal. Hát azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai este kereteibe. Én kívánom mindenkinek, hogy amikor az életében majd előjön az énvédelem bármilyen téren, a tagadásban, azzal, hogy nem áll szóba önmagával, azzal, hogy jelentéktelenít, hárít, racionalizál, vagy levezekelni próbál, és most még lehetne sorolni, akkor gondolj vissza arra, hogy hoppá, lehet, hogy ez zsákutca. És lehet, hogy érdemes visszamenni, és azt mondani, hogy jó, oké, akkor most nézzük meg, hogy mi lehet a valódi probléma. Mi van az életemben, amit nem tudok megoldani? Kitől tudnék segítséget kérni? Hogyan
tudok elindulni a gyógyulás útján. Hát én azt kívánom így záró gondolatként, hogy ebben mindenki haladhasson előre, és szerezhessen szép tapasztalatokat.

Mai délutánunkon a hatodik parancsolat lesz a téma, legalábbis én ezt az értesítést kaptam, bízom abban, hogy ez így is van a helyén. Nyilvánvaló, hogy ahogyan az egyes parancsolatokat kezdjük átvenni, átgondolni, és ugye már a hatodiknál járunk, itt egy kicsit mindig vissza kell, hogy kanyarodjunk, mégpedig arra, hogy itt a hatodik parancsolat az a második kőtáblán található. Ugye bizonyára az előző előadásokon is már szó volt arról, hogy két kőtábla tartalmazza az első az embernek a kötelességeit. Az első az Istennel szembeni kötelességeit, a második pedig az emberekkel szembeni kötelességeit. Pontosabban azt tartalmazza a két kőtábla, hogy mit is jelent szeretni az Istent, illetve szeretni embertársainkat. És a második kőtáblán az első parancsolat, tehát magyarul az ötödik parancsolat az volt, ugye, amely a szülők tiszteletére vonatkozott. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt ezen a kőtáblán az első parancsolat azok felé irányul, akiktől az életet kaptuk, és akik felneveltek bennünket. A második parancsolat pedig, amely tehát összességében a hatodik, az pedig az élet tiszteletére nevel bennünket, és minden élő tiszteletére, hiszen ez így hangzik, hogy ne ölj. Ja, ha látjuk ezt a parancsolatot, hogy ne ölj, akkor talán egy kicsit fölcsillan a szemünk, hogy végre egy parancsolat, amelyik nem fed meg minket, hiszen azért nem szoktunk ugyebár öldökölni. Tehát azért azt tényleg sok nagyon durva emberek azok, akik ezt a parancsolatot ilyen módon áthágják. Ez maga egyébként a legrövidebb parancsolat, de majd látni fogjuk, hogy azért ez nem pusztán annyit jelent, hogy az ember ne oltsa ki más ember életét, bár nyilvánvaló, hogy ez is ebben benne foglaltatik. Egyébként itt ezzel a ne ölj parancsolattal kezdődnek meg a itt sorozatban ugye a ne jellegű parancsolatok, bár nyilván az első kőtáblán is találhattunk ilyeneket, de most úgy sorba jön az, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, és így tovább. És itt azért jól látnunk azt is, hogy azok a parancsolatok, amelyek úgy kezdődnek, hogy ne, azok nem pusztán azt jelentik, hogy ne tegyen meg az ember valamit, hanem ezeknek a parancsolatoknak van egy pozitív kifejtése is, és pedig az, hogy mit tegyen meg viszont az ember. Mert nem elég az, hogyha az ember a bűnöket nem teszi meg, hanem azért az mindenképpen hasznos, és ha végig gondoljuk, praktikus dolog, hogyha az ember végig gondolja, hogy viszont mit tegyünk meg, tehát mi az, amit viszont igenelnek ezek a parancsolatok. És mi is majd ebből a szempontból fogjuk ezt a parancsolatot is megközelíteni, és végig gondolni. És kedves hallgatók, a Bibliában az élet az egy hatalmas értéket jelent, és olyan hatalmas értéket, hogy az élet védelme jobban előtérbe kerül a Szentírásban, mint például a tulajdon védelme, ami egy kicsit más, mint általában a büntetőjog, amely sokkal többet foglalkozik a tulajdon elleni vétséggel, mint az élet elleni vétséggel. És mielőtt a parancsolatra magára rátérnénk, azért egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy mi az az élet, amelynek az elvételét a Biblia tiltja. Az életet a Szentírás első lapjain olvashatjuk, hogy Istentől kapjuk, miként minden teremtmény is. És ahogyan az Istentől megkapta az ember a teremtés útján, majd pedig hát ugye ahogyan az egyes generáció követik egymást a Föld történetében, gyakorlatilag miközben nyilvánvaló, hogy a szülőktől is kapjuk az életet, de maga az életadó az mégiscsak az Isten, őtől ered mindannyiunk élete, mint ahogyan az életünk fenntartása is. Tehát az, ahogyan az ember megfogan kezdetét veszi az új élet, és utána az ember jó esetben ugye egy teljes életpályát le tud élni, az, hogy az ember ezt megteheti, az is az Isten műve és az Isten kegyelme. Az életnek azonban a Biblia szerint feltétele van. Mégpedig azért van feltétele, mert az élet az kizárólag Istennél örök. Tehát sehol másutt nem örök, csak is az Istennél, önálló viszont igen. És ez azt jelenti, hogy a teremtett lényeknél az élet jogát el lehet veszíteni. Tehát ahogyan a Biblia fogalmaz, az első Timóteusi levél 6. fejezet 16. versében, hogy egyedül Istené a halhatatlanság. Tehát senki más nem halhatatlan, csak is az Isten.
És még az első bűneset előtt Isten figyelmeztette az első emberpárt, hogyha megteszi a bűnt, hogyha engedetlenkedik, akár csak egy kicsit is. Mert az engedetlenségnél az igazi nagy dolog nem az, hogy most az ember mennyire engedetlen, vagy hogy milyen mértékű bűnöket követel. Nyilván annak is van súlya és szerepe, hiszen a következményeiben az nem mindegy. Hiszen nem mindegy, hogy mit, valakit megbántunk, vagy pedig hát ugye testileg is vétünk ellene, fizikailag bántalmazok, nyilván nem mindegy a kettő, de mégis mind a kettő bűn, és mind a kettő az örök életből kizár. És Isten éppen ezért figyelmeztette az embert a bűneset előtt, hogyha csak a legkisebb engedetlenséget is megteszi, akkor meg fog halni, tehát az élet jogát Isten visszavonja tőle. És mindebből következik az, hogy az élet az egy ajándék, amit az ember kap Istentől, és ez egy olyan ajándék, amit aztán az ember vagy értékel, megbecsül, vagy pedig ezt nem kezeli úgy, ahogyan azt kellene. Akkor, amikor Isten megteremtette az első emberpárt, akkor talán emlékszünk rá a teremtés történetből, hogy ott két fa is szerepel a teremtés leírásánál az Édenkertjében. Az egyik volt ugyebár a jó és rossz tudásának a fája, ami, ha úgy tetszik, az egyetlen kísértési pont volt, ahol Isten amelyet Isten engedélyezett a sátán számára, hogy itt megpróbálhatja bűnre csábítani az embert, de Isten még ezen az egy ponton is az embert figyelmét nagyon pontosan felhívta, hogy majd az ördög itt fog támadni, és neked majd ellen kell állnod, de ha nem állsz ellen, akkor ennek az lesz a következmény, hogy halandóvá válsz, meg fogsz halni, mert nem fogsz részesedni a másik fának a gyümölcséből, amely az élet fája volt, és az élet fájából való táplálkozás mutatta be jelképesen azt, hogy az embernek az élete az nincs meg önmagában, az emberi élet az függ valakitől származik, nem egy önmagában lévő élet, és akkor, amikor a Biblia például bemutatja nekünk az örök életet az újjáteremtett földön, ott is beszél erről a fáról, az örök élet fájáról, tehát az élet fájáról pontosabban, és azt mondja, hogy ott is szüksége lesz azoknak erre, akik oda eljutnak, mert nekik továbbra sem lesz életük önmagukban, csak ha joguk van arra, hogy erről a fáról vegyenek, és hogy az örök élet az övéké is lehessen. Természetesen az örök életben már nem lesz a másik fa, tehát a kísértés fája, a jó és a rossz tudásának a fája. És a bűneset következményeképpen, tehát az ember halandó lett, és az élet pedig nagyon sok tekintetben fájdalmas és keserű. Tehát az eddigi előadásokon is volt szó arról, hogy a bűneset nyomán nem csak egyszerűen az ember halandóvá vált, hanem arról olvashatunk, hogy nagyon sok mindent ez maga után vont, ilyen az, hogy a munka az fáradtságos és nehéz lesz. Az, hogy ugye az asszonynak is elhangzik az, hogy nagyon nagy nehézségek között fogja majd a gyermekeket világra hozni, és így tovább több ilyen probléma felmerült, ami korábban nem volt. Jobb könyve 7. fejezetében az első versben olvashatunk egy nagyon érdekes kifejezést, amikor Jobb azt mondja, hogy nem rabszolga élete van-e az embernek a földön. Ez egy kicsit úgy elgondolkoztató, hogy vajon tényleg nem rabszolga élete van-e az embernek a földön, mert úgy az ember úgy hát fölnő, fölnevelik, és aztán utána bekerül egy munkahelyre, ott ledolgozza az életét, és aztán telik gyorsan egyik év a másik után, és aztán az ember megöregszik, és aztán még ha jó egészsége van, akkor a nyugdíjas koraiban talán van néhány békés éve, de azért az ember valamilyen szinten mégiscsak egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben van annak az emberi társadalomnak, amely korán sem ideális módon szerveződik meg. És az ember így tényleg ilyesfajta korlátok, megkötözöttségek között kell, hogy leélje az életét. De még Jobb könyvének ez a megállapítása egy másik értelemben is igaz, mégpedig abban az értelemben, hogy az ember a bűn rabszolgája lett a bűneset óta. Hogy az ember az nem szabad, nem tudja szabadon választani az igazat, itt így, ahogyan a Földön megszületünk, hanem kizárólag erre is kegyelemből van lehetősége, mert mi emberek még ha szeretnénk is a jót választani. Lehet, hogy azután, hogy vágyódunk,
de az isteni közbeavatkozás nélkül nem tudjuk kivitelezni azt, hogy a jót meg is tudjuk tenni. És így látjuk már, hogy a valódi élet, amelyről a Szentírás beszél, az nem egyenlő a puszta léttel, tehát annál többről van szó. Mert ugye puszta léttel rendelkeznek az állatok, a növények, de az az élet, amelyről a Biblia beszél, az jóval több ennél, mert Isten nem pusztán létre, hanem életre teremtette az embert. Ahogy a Máté evangélium a 6. fejezete 25. versében fogalmazza meg ezt Jézus, avagy nem több-e az élet, hogy nem eledel. Hogy nem-e valami nagyobb életcélokat akar Isten elénk tenni, mint hogy egyszerűen itt leíjjuk a magunk szükségletei szerint az életet, ahogyan a neves költőnk is írta, hogy enni, inni, hálni, halni, tehát hogy nagyon sok embernek itt a Földön sajnos ennyit jelent az élet, de itt Jézus fölteszi ezt a kérdést, hogy vajon nem több-e az élet, hogy nem az eledel. Hogy az, ami élet, tehát ami nem csak egy lét, hanem ami élet, az ennél nem-e több kell, hogy legyen. És most már olvasnék is néhány verset a Bibliából. Először is Máté evangélium a 10. fejezetéből a 39. verset szeretném felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Itt Jézus ezt mondja az életről. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszi az ő életét én érettem, megtalálja azt. Ez egy ilyen talányos mondatnak tűnik előszörre, hogy most mi van ezzel a megtalálással, meg elvesztéssel. Itt Jézus arra kívánt utalni, hogy az az ember, aki itt a földi körülmények között úgy érzi, hogy ez az élet, és hogy itt úgy megtalálja az élet célját, és úgy ebben ő kibontakozik, és ezzel teljes mértékben elégedett, és ennél többre nem is vágyik. Azt mondja Jézus, hogy aki megtalálja az ő életét ebben az értelemben, az valójában elveszíti, mert az életnek azt a magasabb szintjét, amelyre Isten megteremtette az embert, az az ember nem fog vágyakozni ezután, nem fogja azt értékelni, nem fogja azt kívánni, mert ő neki elég az, amiben él. És ezzel szemben azt mondja, hogy aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem. És most itt ne a mártír halálra gondoljunk, mert itt nem erről beszél Jézus, hanem arról, hogyha tényleg látjuk azt, hogy itt ez az élet, ez jó, hogy van nekünk ez az életünk, de nehogy azt gondoljuk, hogy ennyiből áll az élet, hanem Istennél sokkal többet tud nekünk adni, azt olvassuk, hogy az megtalálja azt. Tehát aki megérti azt, hogy Isten nem csak egy ilyen földi életet akar nekünk adni, hanem egy örök életet, sokkal nagyobb távlatokat, akkor az az ember már más életszemléletben fogja élni az életét, máshogy fogja az életében a nagy döntéseket meghozni, mert tudja, hogy itt nem pusztán ebben az 50, 60, 70, 80 évben kell gondolkodnunk, hanem az örökkévalóság fordul meg, ami mindennapi döntéseinkkel. És éppen ezért az az ember, aki ebben az értelemben elveszíti az életét, mert ugye maga helyére kerül ez az élet, amiben most élünk, mert tudjuk, hogy ez gyakorlatilag egy próbaidő, egy előszobája gyakorlatilag az örök életnek, mert ennek az életnek nem az a célja, hogy itt most mi mindent megszerezzünk, hanem ennek az életnek az a célja, hogy eldőljön, hogy vajon alkalmasak vagyunk-e az örök életre, vagy nem. Ez egy próbaidő a számunkra. És hogyha ezt az életet ebben a szemléletben tudjuk leélni, az nyilvánvalóan egy más életfelfogást jelent, mintha csak ebben az életben gondolkodnánk. Ezért mondja tehát azt Jézus, hogy aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, az ugye nem juthat el az örök életre, aki viszont elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Aztán egy másik igét olvasnék Máté evangélium a 19. fejezetéből, a 16. és 17. verseket. Itt a gazdag ifjú történetét olvashatjuk, ugye egy gazdag fiatal ember odament Jézushoz, és megkérdezte Jézust, hogy hát mi jót tegyen, hogy az örök életet elnyerje. És itt ezt olvashatjuk, tehát a 16. 17. versben. És íme jött hozzá egy ember, mondta neki, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Mondta pedig neki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Itt Jézus rögtön az atyára fekteti, helyezi ennek az embernek a gondolatait, hogy ne úgy gondolkodjon, hogy ő most egy nagy ember, akire úgy föl kell néznie, hogy most mondja, hogy jó mester, meg ha egyáltalán Jézus ezzel arra is akart utalni, hogyha te engem jónak mondasz, akkor nem kellene azon elgondolkodnod, hogy vajon, ha csak az Isten jó igazából, akkor én nem vagyok egy isteni személy. És így próbálja már ezen a síkon is Jézus terelgetni ennek az embernek a gondolatait, de a válaszának a lényege az, hogyha te be akarsz menni az életre, és figyeljük meg, hogy itt Jézus már nem azt mondja, hogy az örök életre. Mert ez a fiatalember azt kérdezte, hogy mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus azt mondta, hogy ha be akarsz menni az életre, mert itt ez a gazdag fiatalember azt kérdezte Jézustól, hogy hogy juthat el arra az életre, ami a halál után következik. De Jézus azt mondja, hogy ne így gondolkozzunk az örök életről, hanem az örök életről úgy gondolkozzunk, hogy az örök élet az az élet, amelyik az élet. Tehát nem, az örök élet az nem, az valóban bizonyos értelemben két fázisra oszlik, hogyha itt megtapasztaljuk az Isten kegyelmét, és tényleg Istenhez méltó életet élünk ezen a földön, akkor már itt a földön elkezdődik az örök élet az embernek, és hogyha az ember nem éri meg, ugyebár élve Krisztus második eljövetelét, akkor az ember meghal és a feltámadáskor folytatódik az élete. Ebből a szempontból valóban két szeletre osztik az embernek az élete. De itt Jézus pont azt akarja érzékeltetni ennek az embernek, hogy az életről gondolkodjunk. Ne csak a majd eljövendőről, hanem arról is, amit most itt élünk, hogy mi bemenjünk az életbe. Hogy ne csak létünk legyen, hanem életünk lehessen. És Jézus itt arra akart utalni, hogy az örök élet az kizárólag Isten közelségében lehetséges. Tehát más módon nem lehet ez, mégpedig olyan módon az Isten közelségében, hogy az Isten által elénk tárt élettervek szerinti élet az, amelyik örök életnek mondható a Biblia szerint. És akkor, hogyha mi Istentől elfordulunk, aki valójában nem más, mint az élet forrása, akkor magától az élettől fordulunk el. Ezért mondja az példabeszédek könyve 8. fejezetében a 36. vers, hogy mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Nagyon érdekes kifejezés, hogy mindenki, aki engem gyűlöl, mondja Isten, szereti a halált. A tőle távoli élet olyan, mint amit például a 107. Zsoltár úgy ír le, hogy akik a sötétségben és a halál árnyékának völgyében élnek. Tehát, hogy itt az életet úgy élik le, akik az Istent nem ismerik, azok szükségszerűen úgy élik le ezt az életet, hogy itt van ez az élet, és aztán az életet lezárja a halál, ami után vagy lesz valami, vagy nem, de az olyan kétesélyes dolog. És nem hisznek Istenben, nem bíznak benne, és az tényleg olyan sötét, és a halál árnyéka rávetül az emberi életre. Ugye mennyire más egy hívő ember életszemlélete, amelyben a halál ugyanúgy fájdalmas és tragikus. És egyáltalán nem természetes dolog, de mégis egy hívő embernek a szemléletében megvan az, hogy túl tud látni ezen a ponton. És nem ragad le ott a szemlélete, nem egy reménytelen sírgödröt lát csak maga előtt, hanem tudja azt, hogy Isten kegyelméből van onnét szabadulás, és van feltámadás, és örök élet. Aki Istentől távol él, és ha van rá lehetősége, az az esetek, nagy részében, hát nyilván ez lehetőségtől függ, de igyekszik az életet élvezni. Erre utal például Jézusnak az egyik érdekes példázata, amit ugye a szegény Lázár és a gazdag ember példázatában mondott el, amikor ugye behozza azt a példatörténetet, amelyet a korabeli zsidóság gyakran használt. Hogy van egy ember, aki úgymond bejut a pokolra, és ott őt a tüzes nyelvek ott nyaldossák, és van egy másik valaki, aki pedig bejut a mennybe, amit ők úgy hívtak, hogy az Ábrahám kebele, és a két ember ott beszédbe elegyedik egymással. Nyilván, hogy a Bibliának nincs ilyen tanítása, hogy pokol lenne, meg tűz, örökkégő tűz, meg efféle dolgok. Itt Jézus mindössze egy korabeli mesét, történetet idézett be azért, hogy az embereket szembesítse az élet dolgaival. És itt ez az ember, aki itt a példázatban a pokorra jut,
annak azt mondja a történetben Ábrahám, hogy fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat már elvetted a te életedben. Hogy az, aki ezen a földön akar jól élni, és ha megvan rá lehetősége, mert azért olyan is van, akkor az az ember ne számítson arra, hogy majd a következő eljövendő életben ott is, hogy mondjam, elismerik neki az élethez való jogot, mert az nem megoldható, hogy ezen a földön a földi, úgymond világi értékrend szerint is kiélvezzük az életet, és aztán pedig eljussunk az örök életre. Mert egy ember nem ülhet egyszerre két lovon, tehát azok két ló előbb-utóbb elszalad az ember elől. Két ellentétes törvényű világ az, amiről itt szó van, és ebben az értelemben itt nem beszélhetünk kettős állampolgárságról. Tehát két annyira más világ ez, hogy nincs közöttük kapcsolódási pont, és az ember vagy ide tartozik, vagy oda, vagy itt érzi jól magát, vagy pedig abban az életben, amelyről Jézus maga beszélt. És éppen ezért van az, hogy az Istentől távoli életet a Biblia egy nagyon érdekes kifejezéssel illeti. János evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk erről a 24. és 25. versben. Tehát János evangéliuma 5. fejezete 24. 25. verse a következőképpen hangzik. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az idő, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. Jézus itt halottaknak mondja azokat, akik nem ismerik magát Istent. És ezt nem lebecsülésből mondja, vagy efféle dologból, tehát nem, ez nem egy, hogy mondjam, egy bántó kifejezés miatt mondja ezt Jézus, hanem azért mondja, mert az Istentől távoli életnek a végén ott áll a halál, az örök halál, az elveszés. És ezért mondja azt Jézus, hogy ez valójában nem más, mint a halálnak az élete, de az, aki elfogadja a Szentírás üzenetét, az viszont átmegy a halálból az életbe. Átmegy a halálból az életbe, nagyon szép és nagyon szemléletes ez a kifejezés, amelyet itt Jézus mond, és itt most végig kell gondolnunk azt, hogy mit is jelent tehát az élet a Biblia szerint. Ezt akkor, amikor mondjuk előveszünk egy biológia könyvet, akkor nem nagyon tudunk benne meghatározást találni arra, hogy mi az, hogy élet. Ugye a biológia az élettan magyarra lefordítva. Hát ugye én is közgazdász vagyok, és ha egy közgazdasági szakkönyvet előveszek, abban sincs ám leírva, hogy mi az, hogy gazdaság, mert az ilyen alapfogalmakat nem lehet meghatározni. És nézzük meg, hogy az élet kifejezés mihez társítja a Szentírás. János evangéliumából szeretnék két bibliai részt idézni. Először is az első fejezetnek a 4. versét, Jánosnak a híres prológusa, amelyben Jézusról többek között a következőt írja. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Az életről azt mondja, hogy az Jézusban jelent meg. Tehát Jézusban láthatjuk, hogy mit is jelent a valódi élet, de ez a kifejezés azt is takarja, hogy Jézus a forrása az életnek. Aztán egy másik kifejezés, ugyancsak János evangéliumában a 17. fejezet 3. verse, tehát az úgynevezett főpapi imádságnak az eleje, amelyet Jézus néhány órával a keresztre feszítése előtt mondott el. Ez így hangzik. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogy az örök élet azzal azonos, hogyha mi Istent megismerjük. Tehát az életet nem mással azonosítja a Biblia, mint Istennel, illetve Isten megismerésével, az Isten közeli élettel. Ennél nagyobb és részletesebb meghatározásokban nem célszerű belemenni, nem látnám nagyon értelmét, de még egy fontos ígére felhívnám a figyelmet, a Filippi levél 2. fejezet 16. versében a megváltás üzenetét a Szentírás életbeszédének nevezi. Tehát ez egy olyan beszéd, amely életet ad az embernek, amely
felnyitja az ember szemét, ami más dimenziókat nyit meg előttünk. És az életnek az értékét, a mi egyéni életünknek is az értékét jelzi az, hogy Isten úgy tud minket megtartani az életben, úgy tud minket átvezetni a halálból az életbe, hogy a fiának az életébe kerül ez. Tehát az, hogy az élet útja lehetővé vált számunkra, az nem ment könnyen, nem egy egyszerű dolog, és ebből viszont következik az is, hogy az élet kiváltságát nem lehet következmények nélkül eljátszani. És figyelembe kell vennünk azt is, hogy életből mindannyiunknak csak is egy van. Tehát ezt nem lehet úgy felfogni az életet, mint ahogyan ugye a modern videójátékokon, hogy elkezdünk egy játékot, van három életünk, és aztán, hogyha mind a három elfogy, még utána is újra kezdhetjük a játékot, mert legfeljebb csak az elejére kell visszamenni a játéknak. Az élet az nem egy ilyen játék, nem egy eljátszható dolog, és aztán gond nélkül visszanyerhető valami. Az élet az egy nagyon komoly dolog. Istennel nem lehet ilyen videójátékokat játszani, vele nem lehet ilyen játékot űzni. Az Isten kegyelmének a megismerése az az ember számára új életet és új reménységet ad, de erre a megismert reménységre nagyon vigyázni kell. Nagyon vigyázni kell, mert nagyon érzékenyen, mert a kegyelem visszautasítása az életünkben az élet visszautasítását jelenti. Tehát vigyázzunk arra, hogy nehogy játszunk ezzel a kegyelemmel, ami Jézusnak az életébe került, nehogy könnyelműen vegyük ezt, nehogy úgy gondoljuk, hogy megint újra kezdhetjük, mert valahol igaz, mert az Isten kegyelme az valóban kifogyhatatlan, de vigyázzunk arra, hogy nehogy erre rendezkedjünk be, nehogy így éljük le az életünket, mi úgy gondoljuk, hogy akármit teszünk, akárhogyan vétkezünk, az Istent mindig megtalálhatjuk. Ezért van ez a törvény a második kőtáblán, hogy ne ölj, és önmagunkat se üljük, mert ebben a parancsolatban ez is benne van. Hogy nehogy lezárjuk magunk előtt a lehetőséget az örök életre, nehogy az történjen meg, hogy mi emberek könnyelműen vesszük az Isten kegyelmét, és így kiesünk az örök élet lehetőségéből, mert nem vesszük komolyan azt, ami a legkomolyabb ebben a földi életben. És ugyanakkor a másik emberekre is fontos, hogy tudjunk úgy tekinteni, hogy a másik embernek is csupán csak egyetlen egy élete van, aki ott él körülöttünk, aki ott van, aki elmegy mellettünk az utcán, aki kiszolgál minket az üzletben, és sorolhatjuk a példákat. Őnekik is az az egy életük van, még hogyha adott esetben az nyomorult, vagy boldog, vagy kevésbé boldog, vagy bármilyen is. Mi emberek könnyen elnézünk egymás feje fölött, de azt ne feledjük el, hogy még azoknak az embereknek is csak az az egyetlen életük van, akiknek a jelenléte adott esetben terhes nekünk, vagy nem szeretjük őket, vagy bármi okból problémásak nekünk, ne felejtsük el, hogy nekik is az az egyetlen egy életük van csak. És most arra a gondolatra térjünk rá, hogy az életet azt kitől is kell igazából védeni. Az emberi életet Istennek a teremtés kezdetétől védenie kellett. Azt olvassuk János evangélium a 8. fejezete 44. versében, hogy a sátán az emberölő volt kezdettől fogva. Tehát arra törekedett, hogy az embert az örök élettől megfossza. És azt is olvassuk a Szentírásban, a római levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát az, hogyha az ember vétkezik, ha belekerül sátánnak ebbe a csapdájába, akkor ennek a zsoldja, tehát megérdemelt következménye az a halál, az élet jogától való megfosztatás. És Isten védte az első emberpárt azzal, hogy mindent elmondott nekik arról, hogy hol támad a kísértő, milyen módon fogja ezt megtenni, és elmondta az embereknek azt is, hogy a bűn elkövetésének milyen lesz a következménye. És amikor olvassuk a Bibliában a Mózes első könyve 2. fejezetét, ott azt láthatjuk, hogy Isten elmondta az embereknek azt, az első emberpárnak, hogy a fő feladatuk az, hogy az Édent
műveljék és őrizzék. Tehát az, hogy egyrészt gondot viseljenek róla, úgyhogy hogy ott tényleg maguk uralma alá hajtsák, másrészt pedig őrizni is kellett, és nyilván kitől kellett őrizni, attól, aki ott illetéktelen behatoló, tehát magától a sátántól. Tehát egyrészt az emberi életet azt a sátántól kell óvni. Aztán a második csoport, akitől az életet védeni kell, az a bűneset óta maga az ember. Mert mi emberek egymás kárára is vagyunk, nem pusztán egymás javára, mert az ember a halandóság törvénye alá vettetett a bűneset óta, és ezt a halandóságot nem csak, hogy egyszerűen az embernek elkopik a teste, és egyáltalán az életenergiája elvész az emberből, ahogy leél itt egy életet, nem pusztán erről van szó, hanem arról is, hogy az ember a saját bűnei miatt a benne lévő halandóságot még erősíti is, mert olyan dolgokat tesz, akár önmagával, akár más emberekkel, amelyek akár egészségére, testi-lelki egészségére, vagy bármi módon negatív hatást gyakorol rá. Belegondolhatunk abba, hogy Ádám után a második nemzedék, tehát az ő gyermekeinél már gyermekgyilkosság, már gyilkosság volt, tehát hogy Káin megölte Ábelt, vagy gondolhatunk arra, 10 generáció

a megsemmisülés, az elmúlásnak jelű, ugye nem világított a nap. Krisztusnak még nem volt elég az, hogy a környezete hogyan bánt vele, hanem a természetesen egy gyász volt, és azt mondta, hogy atya is ott volt, de az atya is elfordult tőle. Teljesen egyedül kellett ott függni a kereszten. Ugye most anyukámat bevitték a kórházba, mert rosszul volt. Gondoltok bele, hogy aki már volt kórházban, mit jelent, ha nem megy hozzá senki? Milyen rosszul esik, nem? Hát Krisztusnak hogyan esetett, amikor iszonyatos fizikai szenvedései is voltak, lelki is, és még az atyához sem fordulhatott. Mert még aki egyedül van abban a kórházban, talán imádkozhat, nem? Én nem tudom, milyen lehet az, hogy még az Isten sem fordulni. Átéreztetek már azt, hogy mintha az Isten elfordult volna tőletek? Voltatok már a helyzetben? Ugye milyen az ember úgy érzi, hogy olyan semmivé válik. Kiszolgáltatott. Hogy elveszlik. Nem tudjuk igazán megérteni, Krisztus mit ért át a kereszten, de az emberi értelem igazából felfoghatatlan. Még egy részt szeretnék felolvasni a 663. oldalról, amikor Krisztusnak a fizikai szenvedését írta le, mert az sem volt azért akármilyen. Isten makulátlan, tiszta fia kereszten függött, testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték, azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak a fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzított a testének alakját, és kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor atya elrejtette előre olcáját. Ezek pedig azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének, érettet történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettet döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket és számízta a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit és életre keltette a halottakat, aki áldozatáként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus a bűnök elhordozója, eltűrte az Isten igazság haragját, és éretted, maga lett bűnné. Hát ugye fizikailag is egy kegyetlen dolog volt, lelkileg még kegyetlenebb, de gondoljatok bele, hogy az Isten jósága nyilvánult meg ezzel. Egy hihetetlen ellentmondás, nem? Ki gondolt akkor arra ott a keresztül, hogy most az Isten jósága, a szeretete nyilván, mert egyszülött fiát adja a világért, érettünk is. Igaz, hogy eltelt már 2000 év, de mi is akkor, ahogy olvassuk a Szentírásban, mi is azt mondhatjuk, hogy Ellen White írta, hogy érettet történt. Érettünk történt. Hát ennél magasabb rendű szeretetet ugye itt a Földön elképzelni sem lehet. Azokért meghalnak, akik az ellenségeink, akik nem szeretik az Istent. Ugye azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus félt. Ugye itt olvashattuk, hogy retteget, gyötrődött, szorongott. És tudjuk azt mi is a történelemben, meg akik nem is tudják pontosan a bibliai proféciákat, de azért mindjárt érzékelik mi emberek, hogy valami nagy-nagy dolog kezd itt formálódni, és az emberiséget nagy veszélyek fenyegetik, nem? Épp egyik ismerősöm mondja nekem, pedig abszolút nem a Bibliát, szerintem csak a fedelét látta még, azt mondja nekem, hogy te azt mondja, azt mondja, a világban azt mondja valami, azt mondja, ennek nem lesz jó vége, az nagyon rossz fele halad. Ugye az emberek érzik azt, hogy valami nem jó. És ugye tudjátok azt mondja a Szentírás, hogy az emberek majd elhalnak a félelem várása miatt, és azokra, amik a világra következnek. Na, de én felteszem nektek egy pár kérdést, aztán mindenki válaszolja magának úgy, ahogy akar. Mi emberek ugye úgy menekülnénk a szenvedések meg a nehézségekkel, ugye? Mert benne van a természetünkben. Krisztus is azt mondta, hogy a lehetséges volna. Az emberi természet ilyen, meg hát végülis az Isten sem akarja, hogy szenvedjünk. Meg kell engedni a dolgokat, de annak meg oka van. Az Istennek is, ugye egy szülőnek is fáj, ha a gyerekére rá kell csapni, de nem muszáj rácsapni. És az Isten is azt mondja, hogy át kell vezetni az embereket, akik tényleg őt szeretik bizonyos nehézségeken, és át kell, hogy úgy mi a Szentírás, a nyomorúságos időn át kell haladni, vagy a hét csapáson.

Én abból a szempontból szeretnék a kérdéseket feltenni, hogy ugye mi a természetünk menekülne előle, és ha lehetne, akkor ezt kikerülnénk. Én is. Ha lehetne, kikerülném. Ugye? Na de úgy teszem fel a kérdést, hogy ha biztosan tudnánk, hogy ezzel, ha vállaljuk a szenvedést, tetjük fel, csak úgy elméletben, ha biztosan tudnátok, hogy ezt a szenvedést azt mondjátok, felvállaljátok, de ezzel az örök életre jutnátok, akkor vállalnátok? Ha biztosan tudnátok, akkor vállalnátok? Hogy ezzel elnyitotok az üdvösséget. Igen vagy nem? Nem kell válaszolni, mindenki magának válaszolja. Első kérdés. Második. Ha biztosan tudnátok azt, hogy ha bármi is jön, nehéz szenvedés, de ezzel a szeretteiteket, a gyerekeiteket, szüleiteket megmenthetnétek, vállalnátok? Azért kérdezem így, mert ha úgy gondolkozunk, hogy jön a nagy nehézség, akkor menekülnénk. De így kérdezem, akkor az ember elgondolkozik, nem? Akkor már lehet, hogy nem vágná egyből a nemet. Tovább tágítom a kört. Ha biztosan tudnátok, vagy ha volna rá lehetőség, hogy ha azt mondjátok, hogy jó, vállalom a szenvedést, és ezzel mondjuk a barátainkat, akik távolabb vannak, vagy a szomszédainkat, vagy távolabb rokonainkat, vagy esetleg a gyülekezetben a ismerőseinket, mondjuk ezzel megmenthetnénk az örök élet számára, az üdvösségre, akkor vállalnánk? Már lehet egy kicsit így gondolkoznánk, ugye, hogy tágítjuk a kört, vagy még továbbfokozva, azokért vállalnánk-e a szenvedést, akik minket mondjuk gyűlölnek, és mondjuk az ellenségeink? Vagy még továbbfokozva, vállalnánk-e azokért a szenvedést, akikről viszont biztosan tudnánk, hogy nem nyerik el az üdvösséget? Akkor már nagyon, akkor azt mondjuk, minek? Most a felsoroltakból, hogy azt mondta, hogy először saját magunk, testvéreink, gyerekeink, szüleink, utána barátaink, vagy hittestvéreink, távolrokonaink, ugye, ellenségeink, vagy azokért, akiket nem is ismerünk, ezek közül Krisztus még réteget hagyta ki. Érdekes, nem? Mi már biztos, hogy szelektálgatnánk. Értitek az Isten jóságát? Mi emberek azt mondjuk, hogy hát, talán még, ahogy Pál mondja, talán még a jóért megmerne halni valaki. De kicsoda hal meg a bűnösökért, vagy a gonoszokért. Hát mi Isten ellensége vagyunk. És az Isten meg annyira szeretett minket, hogy ő mindenkiért vállalt. Akár az ellensége volt. Ugye Krisztusnak voltak szerettei a Földön? Ugye ki az én apám és anyám és az én nőtestvérem? Aki hallgatja az Isten beszédét. Ugye? Mutatnám az anyám és az a közelállók voltak. Vagy azt mondta azoknak, akik az ellenségei voltak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye? Krisztus Judásért lefizette az árat. Akiről Krisztus biztosan tudta, hogy el fog veszni. Meg is mondta. Mégsem mondta azt, hát uram, érte szerintem felesleges. Lehet, hogy van még egy pár ember, aki feles, és Krisztus mindenkiért vállalta ezt a kegyetlen szenvedést itt a Földön, hogy megmentse az embert. Az Isten nem személyválogató. És akkor megint feltem a kérdés, hogy nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Hogy nem tudja az ember ezt? Befejezésül Jézus Krisztusnak azért, úgy mondtuk neki, egyedül kellett ezt végig szenvedni. Mi nekünk embereknek egyedül kell szenvedni? Az Isten minket soha nem hagy el. Mi elfordultunk az Istentől, de ő nem fordul el tőlünk. Isten csak akkor fordul az embertől, az ember végleg hátat folytott neki. Azt mondta, hogy nem kell. Ugye, ahogy a özönvíz előtti népek azt mondták, hogy távozzál el tőlünk mindenható. Ők tudták, hogy van Isten, nem kellett neki. De addig, míg az ember az Isten keresi, főleg az Isten vele van. Az Isten maga Jézus Krisztus ígérte meg, nem? Azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Könnyebb azért úgy viselni a nehézségeket, ha tudjuk, hogy van, aki már előttem ezt elszenvedte, és ő engem meg tart a nehézségben. Még akkor is, ha most ezt el sem tudom hinni, hogy ott hogy tudnék akkor megállni. Krisztus meg tud segíteni. Ugye másodszorban, ha megismertük az Istennek a jóságát, mondjuk akik itt vagytok, akkor nekünk hogyan kellene az emberekhez viszonyulni? Azzal kell mondani, hogy fenyegetni kell, úgymond a hitetleneket, hogyha nem tértek, meg elvesztek. Meg itt a világ vége.
Nekünk nem az Isten jóságát kellene bemutatni, amit az Isten rajtunk már egyszer bemutatott? Ha én tapasztaltam az Isten jóságát az életemben? Embereket hogyan lehet végül is megtéríteni? És mihez kell az embereket vezetni? Ha fellapozzátok Hózseás 3. fejezetét, ott érdekes ige van, mert ezt még én sem figyeltem így, hogy ezt másképp fejeztek Hózseás ezt a megtérést, mint ahogy mi szoktuk. A Hózseás 3. fejezete és 5. verse. Ugye itt a zsidókról szól, és a zsidók is hogyan térnek meg az Istenhez. Azt mondja a 5. vers. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávid az ő királyokat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. Érdekes, hogy a megtérők mit fognak keresni? Mihez folyamodnak remegve? Az Isten jóságához. És az Isten jóság mivel vált igazából nyilvánvalóvá? Az, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy mi éljünk általa. Azt fogják megtalálni. Ha ez sem győz meg egy embernek a belsejét, akkor az Isten azt mondja, hogy ennél többet már én sem tudok adni. Ezért én bizonyítottam, hogy én jó vagyok hozzátok. Én a legtöbbet adtam nektek. És én úgy adtam a jót, hogy ez nekem borzasztó fájdalomba került. Ki az, aki közületek úgy adna jót, hogy nektek neki az fájna? Eszünkbe se jutna szerintem. Még csak fel sem merülne bennünk. Hogy úgy legyünk jó, hogy nekünk a szenvedést okozza, meg fájdalmat. És mikor emberek közt mozogtok, vagy emberek közt vagyunk, én ezt azt értettem meg, hogy az embereknek tudjátok, mire van szüksége? Ahogy egyszer valaki okosan mondta, az emberek nem szénre van szüksége, hanem melegre. Az embereknek jóságra van szükségük. Hát ez a világ lassan hideg lesz, nem? Hiába melegszik az éghajlat. Vagy Jézus mondta, a szeretet sokakban meghidegül. Az emberek közömbössé válnak egymás iránt, de vágynak a szeretetre. Vágynak, hogy ki az, aki jó hozzájuk. Jézus miért tudta tanítványokat maga köré gyűjteni? Meg az emberek miért keresték mindig őt? Érezték, hogy az a jóság sugárzik belőlük, és ez megfogta az embereket, nem? Nem csak a szavai, már nem csak a szavainak a tartalma, hogy ő mit jelentett ki, hanem maga, ahogy ő egyáltalán az emberekhez, ahogy ő beszélt az emberekkel. Nekünk meg kell azt tanulni, hogy mi emberekhez úgy viszonyuljunk, hogy az Isten is viszonyult hozzánk. Ha mi örültünk az Isten jóságára, amit Istentől kaptunk, azzal a jósággal kell a másik ember fele fordulni, és azt adni, amit az Isten is adna neki. És sokszor imádkozom úgy, hogy ne azt adjam az embereknek, amit én adnék. Mert attól biztos, hogy kódulnának, meg azt megnézhetnék, ha az Isten azt adja rajtam keresztül, amit ő tudja, hogy adni kell. Mert én nem tudom, mit kell az embereknek adni. És épp, hogy most ott voltam, jöttek hozzánk ilyen, hogy mondják, ezt a munkaügyi központból ilyen felnőtt továbbképzés van a munkáján, tudjátok. És gondoljuk bele, hogy jöttek ezek az emberek, akik munkanélküliek, hát valaki jobb lelkülettel, vagy hát kicsit olyan örömmel, mert már neki már lesz munkája, azt mondta, neki lesz egy munkája, szakácsokat képeznek, egy cukrászokat, azt mondja, neki lesz. Látom a másikon reszketve, egyik mondta, hogy nem tudom, beszedett annyi nyugtatott, majdnem ott lett rosszul, annyi ideges és feszült volt, ki hogy, ugye? És jönnek ezek az emberek oda, és gondoltok bele, hogy micsoda izgalommal, mert felnőtt emberek, mint a gyerekek oktatni kell őket, ugye? Furcsa egy helyzet, nem? És látszik, hogy az emberek félnek, mondja is nekem az egyik, tegnap egyik hölgy, hogy azt mi félünk az oktatótól. Ugye féltek tőle. Na miért féltek? Nem többre félünk. Nem elég a maguk ugye terhe, baja, az emberektől nem a jót kapják, hanem még félnek attól, aki őket oktatja. Micsoda megterhelés az embereknek, nem? Ki tudja, még mennyi bajjal küzdködnek még otthon, meg a családjukban, mit tudom én. És akkor a Jóisten megértette velem, hogy a jót adjam nekik szívből, őszintén. Beszélgessek velük. És képzeljétek el, csak így zárójelzem idézőjelben, hogy jött az egyik hölgy, és aki ezt az egészet szervezte, és mondja, hogy akik itt voltak már, azok azt mondják, hogy olyan jó volt itt lenni, azt mondja, annyira rendesek voltak hozzá, hogy különösen valami Szokol. Hát Szokol nem dolgozik nálunk. Megjegyzem. Értetek. És én megértettem azt, hogy mennyire az emberek mennyire szükség van a jóságra, meg a szeretetre. Ha csak beszélgetsz velük, megnyugtatod őket. Ez a hölgy is beszélgettem, aki beszette akkor beszéltem először különben. Csak mondták nekem, hogy kikészít őket, mert beszette az altatot, vagy a nyugtatot, hogy itt lesz rosszul, meg mit tudom én. És bejött a hölgy, mondta neki, hogy nem tudod, ki volt az, aki beszette a nyugtatókat? Azt mondja nekem, sejtettem, hogy ő volt, azért meg kell, azt mondja, én voltam.
Azt mondja, tudom, kicsit sokat szedtem be. Hát mondom, most kicsit beszélgettem, nem tudod, mondom, a nyugtató csak egy gyógyszer, mondom, a problémát nem fogja megoldani. Tehát és akkor így megköszönt, hogy kicsit beszélgettem vele. Semmi pénzben nem kerül benne jót adni az embereknek, nem? Az Istennek nagyon sokba került, hogy a jóságát meg kinyilvánítsa nekünk. Nekünk mibe kerül? Ugye semmibe. Nem? Emberekre odafigyelni, az pénzbe kerül. A legjobbat adni az embereknek, az pénzbe kerül. Az emberek megspórolják már a jó szót is, már elnézést kérlek, sokszor megspórolják, nem? Vagy a figyelmet. Ugye? És olyan rossz, amikor hallom, hogy na, itt vannak ezek is, már elvitték az edényt, meg mit is, ugye a szakácsok ott kicsit zsörtölődnek is. Nem vesz észre, hogyha egy ilyet szólnak a másik embernek, az egész nap összeomlik, és lehet, hogy sírva megy haza. Nem? De mennyivel meg lehet nyugtatni az embereket, és tényleg örömet okozni nekik. Más nem mondjak, még egy dolgot elmondok nektek, nem tudom, hol járunk az időbe. Később kezdtünk. Volt ott három hölgy, és most egy fiú, meg két hölgy, és akkor néha én is így csalódok, már olyan értelemben, hogy pozitívan. Mert tudjátok, hogy az ember meglát emberek, és úgy valamilyen benyomás kialakul az emberekről. És akkor bejött, ők élelmezési szolgálatot, vagy élelmezési vezetést tanultak, és bejön az egyik, és akkor volt nekem ott egy ilyen kereszt, kaptam valakitől. Egy ismerősömtől, hát így urakasztottam, hogy a szegre, mondom, hagyjuk, és mondja nekem, hogy te vallásos vagy? Hát mondom, igen, de mondom, hogy a kereszt úgy nem jelent nekem úgy semmit. Már olyan értem, hogy tudjátok, nem a kereszttel foglalkozom, hanem a kereszten függött. Én azzal szoktam foglalkozni. És azt mondja, hogy te szombatünneplő vagy? Nem, ezt honnan találta ki, nem tudom. Nem beszéltem, hogy ez szó se, úgyhogy semmi. Utána kérdeztem tőle, hogy honnan tudja, hogy akkor sárult, csak azt mondta, hogy ő turán lakik, és ő, nekem ott lakott a keresztanyám, és a szombatünneplő közösségemnek a ház, meg pont a keresztanyámnak a szomszédjában van. Mindegy, beszélgettünk, utána kérdeztek tőlem ezt, azt meg beszélgettünk velük tényleg, és mondja, hogy örült neki. És volt ott egy másik fiatal hölgy, hát tudjátok, hogy szépen felöltözve, minden körbe kifestve, ahogy ez kell. És akkor mondom nekik, meg a sásznak is, a fiúnak, mondom, gyertek, mondom, mert ott ártak, ott szegények, ott tétlenül, hát mondom, gyertek, mondom, segítsetek valamit, amit úgy meg tudnak csinálni. Hát a srác az rögtön jött, de ez a kis kifestett hölgy, ez meg sem mozdult. Hát mondja a munkatársam, látszik, hogy festett körmét, ez nem dolgozik. De ugye mi emberek ilyenek vagyunk, hogy mi meglátunk valakit, és akkor abból levonunk valamit, és hát az ilyen. Hát mondom, jó. És utána kimentünk ott az előtt, beszélgetés, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy én milyen közösségbe járok, meg hogy mondja, hogy a Biblia az nehéz olvasmány, meg szóval én dolgokat is úgy válaszolgattam ott neki minden, és talán bejöttünk, és mondom neki, hogy már csodálkoztam, hogy megkérdezte különben. És mondom neki, hogy mindig van nálam egy mit mondó Biblia sorozat, mondom neki, adott neked ilyen sorozatot, mondom, hogy megértheted a Bibliát, hogyha akarod. Mondom, hogy már ha akarod, akkor megérted, nem akarod, akkor hiába se 600 könyvet. És olyan érdekes volt, mert három közül csak ő fogadta el. Ez a kifestett hölgy. Értitek? De gondolod, hogy ugye miért kell az emberekhez jó lelkülete és jó szíve viszonyulni, hogy megnyerd a bizalmukat. Értitek? Hogy bizalommal legyenek irántad, hogy megnyíljanak előtted, hogy tudjál velük beszélgetni, hogy megértsd, hogy ők egyáltalán milyen problémával küzdenek. Hogy az emberben hamar feltámad az előítélet, nem? Na, ez ilyen. Ezt sem szólok egy szó sem, mert ez ilyen. És én annyira örültem, és annyira hálás voltam a Jóistennek, hogy tényleg itt tudtam velük beszélgetni, és nem is az, amit adtam, tudjátok, hanem azt tapasztaltam, hogy tényleg milyen jó az Isten. Hogy olyanokat, nem is tudom, hogy szavak megfogni, de úgy tudtam hozzájuk viszonyulni, hogy én éreztem azt, hogy milyen jó, hogy az Isten jó viszonyul hozzájuk. Értitek? És én láttam rajtuk, hogy örültek neki. Hogy szóbál vele velük valaki, meg beszélget velük, meg próbál megérteni őket, meg segít nekik. Meg sok mindent elbeszélgettünk. És én akkor értettem meg, még ezen a dolgokon előtte, ugye a Róma érekezét levelet tanuljuk most a szomatiskában, és hogy ott olvastam azt az igét, és akkor ütött az is szöget a fejembe, hogy no, tényleg mondom, az embereknek tényleg nem tudományra van szükségük, nem fenyegetésre van szükségük, hogy itt a világ vége. Az embereknek arra a jóságra van szükség, amit mi is kapunk minden nap az Istentől. És utána persze el lehet mondani, hogy az a jóság az miben nyilvánult meg, később nem. Hogy mi is volt az a jóság, Istennek mibe került megnyilvánulnia ez a jósága, hogy micsoda szenvedést okozott ez neki, micsoda fájdalmat, hogy minket kiemeljen ebből a sötétségből, és tényleg az ember megváltozik, és ő is utána jót adjon az embereknek. Ugye, hogy törekedni mindig, hogy a legjobbat adjuk az embereknek, tudjátok. És ezt tudjátok, milyen szép dolog? Mert ez a legszebb és a legörömtelibb dolog, nem?
Én azt tapasztaltam, hogy emberek közt mozgok a munkán, és hogy ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy az ember jót adhat. Ugye persze meg kell látni. Olyan rossz, amikor észrevesz, hogy a természetem akar megnyilvánni. Mint mondtam nektek, most szombat is felmondtam nektek, ugye, hogy a munkatársam egész napot piszkálgatott, aztán majdnem mondtam neki valamit, pedig amúgy szeretem, meg mondjuk elég nagy szája, meg mindig kiabál. Ez a tipikus ilyen piaci kofatípus, hogy állna a rikácsó. Ha kell, ha nem. A munkatársam már egy kanálvizet megfojtanák, mert nem szeretik, hogy mindig így rikácsó, de én ugye el vagyok vele, néha úgy leállítom, ó, Marika, mondom, jó, mindig süteményt követel tőlem, és nem csináltam, és akkor mondja, hogy miért, mit csinálok itt, nem csinálok semmit, csak itt vagyok, azt nem sütök süteményt, mikor eszünk már valami finomat, mindig ezzel jön nekem. És akkor végén úgy beszólt, egyszer csak éreztem, tudjátok, hogy a természetem elkezd felágaskodni, most mindjárt mondok neki most már valamit. És adáig elment, hogy mondtam neki valamit határozottan, de éreztem, hogy még egy szót szól, mondom, én biztos, hogy mondok neki olyat, hogy aztán utána mehetek a jövőségre rendezni a dolgokat, meg hozzá is. Értitek, hogy ha természetünk nyilvánul meg, még ha igazunk van is, nagyon nagyot tudunk rombolni vele, nem? De hogyha az Isten jósága nyilvánul meg, azzal csak mindig építünk, még elcsendesítjük a haragot, meg a háborgást. Mondjuk érezte ő is, hogy kicsit ülött a célom, már másnap nagyon kedves volt velem. De ezt kell megértenünk, és az Isten jósága annál inkább hat ránk is, minél inkább megismerjük tényleg Krisztusnak az áldozatát, meg kutatjuk a Szentírásból, gondolkozunk ezeken az igehelyeken, mit jelent Krisztusnak a szeretete, meg az Istennek a szeretete, meg az Istennek a jóságán. Tényleg ugye az Istennek a jóság, amikor tényleg megtapasztaljuk, hála van a szívünkben az Isten felé, és az Isten ezt úgy mindig erősen építi bennünk is, állandóan munkálja bennünk, hogy végül ne magunkat adjuk az embereknek, hanem csak őt tudjuk az embereknek adni. És az nekünk is nagy öröm, nagy boldogság, hogy az embereket, azt mondja Hózsiás, az Isten jóságához fognak megtérni. Nem a valláshoz, nem a szombatünneplőkhöz, ugye? Nem valamilyen ismerethez, hanem az Isten jóságához fognak megtérni. Én kívánom nektek, hogy úgy tudjunk munkálkodni, hogy az embereket az Isten jóságához tudjuk vezetni, hogy lássák meg, hogy jó az Isten, aki őket megváltotta a halálból. Amen. Teremtő jó atyánk, Jézus Krisztus nevével álltunk meg előtted, Urunk. Közösen is megköszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, a te kegyelmedet, amely igazából Krisztusban vált nyilvánvalóvá mindnyájunk számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen jó vagy hozzánk, bár mindnyáján tudjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a jóságot, hiszen sokszor a rossz utakat járjuk és szembefordulunk veled, és nem hallgatunk rád. De tudjuk, Urunk, hogy te kegyelmes Isten is vagy, és megbocsájtani bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy mi is szembeforduljunk a mi bűneinkkel. Engedjük, hogy a te jóságod munkálkodjon mindnyájunk lelkében, és segíts nekünk abban, Urunk, hogy teljesen eltűnjön az emberi természetünk. Egyedül a te jóságod, a te szereteted nyilvánuljon meg általunk a másik ember felé is, hogy ezt a földet betöltse az Úr dicsősége, meglátassék az ő jóság az őt félőkön, hogy végre eljön a te országod erre a földre. Kérünk, segíts ebben mindnyájunknak, Urunk, hogy keressük mindig a te jóságodat, megértsük egyre mélyebben a te áldozatodat, Krisztus áldozatát a kereszten, hogy megtisztuljunk azoktól a dolgoktól, amelyek a te jóságod ellen vannak még bennünk. Munkád ezt kérünk mindnyájunkban. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket, az Úr Jézus nevében kértük. Amen.

Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amelyet ma tanulunk, az így hangzik. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ti még kisgyerekek vagytok, még többnyire csak azt látjátok, hogy szép a természet, meg milyen jó együtt lenni. De ahogy majd felnőttök, és látjátok, hogy ezen a világon sok szomorúság és sok fájdalom is van, mindig jobban szeretni fogjátok ezt a bibliai igét. De mi új eget, új földet várunk, a Jóisten ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azt olvassuk a Bibliában erről a világról, hogy Isten ott eltöröl minden könnyed, a megváltott emberek szeméről halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Van nekem néhány kis unokahúgom, az unokaöcsémnek a gyermekei, és ők nyáron nálam szoktak lenni egy hétig. És ilyenkor mindig sokat beszélgetünk a Jóistenről. Az édesapjuk kért meg rá, hogy ilyenkor tanítsam őket a Bibliára. És hát tudják, ők otthon

visszajöveteléről, de nem tudom, hogy személyesen is szoktatok-e gondolkozni Jézus visszajöveteléről, Újföldről. Hallottátok, hogy az énekkar is énekelt, hogy várom az ő visszajövetelét. Vajon tényleg így van-e? Hát engem meghatott, hogy a kis unoka húgom, az unoköcsém kislánya, noha ő egész évben nem hall ilyesmiről, mennyire megértette és mennyire megfogta őt, mert mikor beszéltünk Jézus visszajöveteléről, még kicsi volt, és azt kérdezte tőlem, hogy na és hányat kell aludni addig, amíg Jézus eljön. Aztán eltelt 2 hónap, nem voltam itthon, külföldön voltam, és meg sok minden táborokban, és fölhívtam őket, és ő vette föl a telefont. És az első kérdése ez volt, na, eljött már Jézus? Kérdezte a telefonba. Engem meghatott, hogy ez a kislány egy rövid beszélgetés után milyen komolyan vette Jézus visszajövetelét és az újföld ígéretét. És szeretném, ha ti is sokat gondolkoznátok erről, és ezt így vennétek. És még befejezésül csak annyit mondok el nektek, hogy ezt is a családba hallottam, ezt a történetet. Édesanyám mesélte, hogy neki volt egy nővére, aki nagyon komoly hívő volt, de fiatalon olyan betegséget kapott, hogy végül 26 éves korában meghalt. Tudjátok, hogy 26 éves ember még nagyon fiatal. És mikor sok időt töltött a kórházba, és ott annyira elcsüggett és elszomorodott, hogy egyszer csak azt mondta édesanyámnak, mikor meglátogatta, hogy ő már Bibliát sem olvas, ő már nem is imádkozik. És anyukám nagyon megrendült ezen, hogy valaki, aki pedig komolyan hitt a Jóistenben, most ennyire elcsüggett, pedig ott van fiatalon a halál kapujában. De a Jóisten olyan kegyelmes volt hozzá, hogy mikor legközelebb ment édesanyám meglátogatni, olyan izgalommal mondta neki, hogy valamit el akar mesélni. És azt mesélte el, hogy mikor ezután az ő nyilatkozata utána, hogy ő már Isten, azt is mondta, hogy ő már Isten országába se vágyakozik, ő nem is imádkozik, Bibliát se olvas, akkor éjszaka álmában a Jóisten valami kis ízelítőt mutatott neki az Isten országából. Azt mondta, nem emlékszik semmi részletes, csak arra, hogy volt ott egy csoport ember, és Jézus tanította őket, és valami olyan csodálatos volt ez az egész, csak ez maradt meg benne. És álmában, mikor Jézus befejezte a tanítását, abból a jókora csoport emberből egyedül csak ő hozzá odalépett, és azt kérdezte tőle, csak ennyit, mondd fiam, örülsz, hogy ide jutottál? És ő álmában csak annyit tudott mondani, hogy örülök, nagyon örülök. És ez úgy fölrázta őt, és úgy meghatotta őt, hogy a Jóisten az ő elkeseredett nyilatkozatára, hogy ő már Isten országába se vágyakozik, ő már Bibliát sem olvas, nem is imádkozik, nem azzal válaszolt, hogy elhagyta őt, hanem adott neki álmába egy kicsi kis benyomást arról, hogy mit jelent az, hogy Isten országában lenni. És ez teljesen visszatért a hite, a reménysége, és édesanyám mesélte, hogy halála előtti estén megint ő látogatta meg, és ő úgy félt, hogy mi lesz, ha a nővére meghal, hogy ő ezt nem is bírja elviselni, nem is tud a temetésére se elmenni, mert ő neki olyan veszteség, hogy az ő okos és talpra esett, és mindig vidám, aranyos nővéret elvesztette, és azt mondta, hogy nemhogy el tudott menni a temetésére, hanem egy könycsepp nélkül végigélte, mert mikor elköszönt tőle a látogatás végén, olyan nagy derűsen és olyan nagy nyugalommal csak ennyit mondott. Ha az éjjel meghalok, a viszontlátásra. Annyira bizonyos volt benne, hogy Isten országában találkozni fognak. És szeretném, ha ti is sokat gondolkoznátok Jézus visszajöveteléről, Isten országáról, ahol szemtől szembe látjuk az angyalokat, Jézus Krisztus, és csupa igaz ember lesz, és mindenki a szeretet törvény szerint fog élni, és a természetben sem lesz halál, szenvedés és elmúlás. És emlékezzetek erre az ígére, új jeget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Vehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét János evangéliuma 2. fejezetéből, a 17. verset. János evangéliuma 2. fejezetéből. A 17. verset olvasom.

0: így olvasom János evangéliuma második fejezete 17. versét. Jézus Krisztus tanítványairól mondja ezt az ige. A minnyájan ismerjük, gondolom, a Jézus templom tisztításainak a történetét. Egyszer a szolgálata elején tisztította meg a templomot, és az utolsó jeruzsálemi hét elején megint. De ez még itt János evangélium második fejezetében az első templom tisztítás történetét írja le. Ugye azok számára, akiknek esetleg ez nem ismert, hadd mondjam el, hogy ez azt jelentette, hogy ugye a jeruzsálemi templomban mindenfelől sereglettek a római birodalom területéből, részben ugye akkor már nagyon szétszórottan élő hívő zsidók, de sokan jöttek velük olyanok is, akik a pogányok közül szimpatizáltak a zsidók tisztultabb, magasabb rendű hitével, őket istenfélőknek, vagy ha teljesen áttértek a zsidó hitre, prozelitáknak hívták, és ott a templomban ugye áldozatot akartak bemutatni, és a templomnak a külső csarnokaiban ilyen nagy állatvásár volt, és a papok még jól kitalálták azt is, hogy csináltak egy külön templomi pénznemet, és csak ezzel lehetett ott vásárolni. Tehát a birodalom minden részéből jöttek is a különböző pénzeket, ott kellett átváltani. És hát a pénzváltás nagy üzlet volt akkor is. És Jézust rendkívül bántotta az a vásári zaj, és az a kereskedés, ami az imádság házát megrontotta, mert ez a hangulat és lelkület mindenhova beszűrődött, és megtisztította a templomot ezektől. Azt mondja a Biblia, hogy jelképesen, és ezúttal tényleg Isten fiaként lépett föl, és bíróként lépett föl, jelképesen egy kötélből korbácsot font, amivel ugyan nem ütött meg senkit, de ezt a kezében tartva, legszigorúbban fellépve, kiküldte a templomból a pénzváltókat, az árusokat, és csend lett a fellépése után a templomnak a körzetében. És ezzel kapcsolatban mondja itt János evangélium a második fejezete 17. verse, hogy mikor ő ezt tette, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ha megnézzük itt ezt a kis lap, a szöveg alatti jegyzetet, akkor mindenki láthatja, hogy ez eredetileg, ez az ige, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a 69. Zsoltárban található, ami egyértelműen egy messiási jövendőlést tartalmazó Zsoltár. Hogy jellemezzem ezt, ezért idézem, hogy ebben a Zsoltárban van ez az ige is, hogy ételemben mérget adtak, szomjúságomban ecettel itattak engem. Ugye mindenki ráismer, hogy ez teljesedett be Jézus keresztjén. És ugyanebben a Zsoltárban hangzik, előre jövendőlésként az eljövendő megváltóról, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És amikor a tanítványok látták azt, amit Jézus cselekedett, akkor eszükbe jutott ez a messiási jövendőlés, hogy lám Jézus most olyan magatartásról tett bizonyságot, amit erről a messiási profécia előre szólt, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gondolkozzunk egy kicsit ezen az igén. Mi az, hogy féltő szeretet? A 10 parancsolatnak a második parancsolatában szerepel ez a kifejezés. Ugye Isten így mutatkozik be, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Ez azt jelenti, hogy Isten végtelenül szeret bennünket, de igazságosan szeret, javunkra szeret. Úgy szeret bennünket, hogy igény tart az igazságosságunkra, az igaz életünkre, és nem nézi el, és nem fogadja el a bűnt a mi életünkben. És így olvassuk, hogy Isten mind az egyénekhez, mind pedig az ő házához féltő szeretettel viszonyul. És mit jelent az, hogy emészt engem? Ugye ez régies magyar kifejezés, de mindjárt értjük, ez azt jelenti, hogy ez az ő legmélyebb érzelmeit mozgatja meg. Ez azt jelenti, hogy neki fájdalom, ha valami nincsen úgy, ahogy lenni kellene. Ez azt jelenti, hogy ő szenved attól, mikor akár az egyének életében, akik az ő követőinek vallják magukat, akár az ő művében, nem az ő igazságának és szeretetének megfelelőek a dolgok. A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, mondja Jézusról. És én szeretném feltenni azt a kérdést, hogy vajon ma is ez jellemzi Jézust? hiszen tudjuk, hogy ő él. Ő a mennyei templom főpapja, és ami közben járunk. Talán eszünkbe jut egy bibliai ige a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből. Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Ma már nincs olyan templom, mint a jeruzsálemi templom volt, ugye, amely az Isten Ószövetsége egyházának a központja volt és a bűnrendezés helye, de a Biblia Isten házának nevezi, Isten templomának nevezi az ő egyházát. És egész biztos, hogy ezt az ígét ma alkalmazhatjuk az Isten látható egyházára. Egy kicsit szeretném, ha röviden összefoglalnánk, hogy mit jelent az, hogy láthatatlan és látható egyház. Mert sokszor az a tapasztalat, hogy összezavarodnak ezek a fogalmak, és nem látjuk egyiknek és másiknak a jelentőségét. A láthatatlan egyház fogalma kétségtelen ott van a Szentírásban, ami azt jelenti, hogy az igazán hívőket, azokat, akiknek a szeretett törvény lett az életük törvénye, akiket Isten fölkészíthetett a Szentlélek által az örök életre, ezeknek a teljes névsora Isten kezében van, és az mi számunkra nem látható igazán. És ezek szétszóródva vannak. Ugye gondoljunk arra, hogy Jézus, ugye, amikor eljött ő az ószövetségi választott nép, az ószövetségi egyház körében, zsidó nép körében jelent meg, de egyszer, amikor haladt városokon, falvakon keresztül, és valaki rákérdezett, hogy Uram, vagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, akkor Jézus a következőt mondta, hogy eljönnek majd napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és Ábrahámmal és Izsákkal együtt Isten országában letelepszenek. Ez egy döbbenetes kijelentés lehetett a hallgatóinak, mert ők tudták a legjobban, hogy a rájuk bízott missziót nem végezték el igazán az úgynevezett pogányvilágban, a sok Isten hívő és sok minden tévejgéssel terhelt világban. Jézus mégis nem hagyott ki egy égtájat sem. Azt mondta, napkeletről, napnyugatról, északról, délről lesznek emberek, akik majd Ábrahámmal és Izsákkal együtt, tehát egyenrangú örököseiként az Isten országának letelepszenek. Tehát Jézus itt is utalt arra, hogy a láthatatlan egyház a szélesebb körű, mint az Ószövetség egyház. És azt is mondta, innét pedig sokan ki fognak maradni. Azzal fejezte be ezt a tanítását, hogy utolsókból elsők lesznek, és elsőkből pedig utolsók lesznek. És miközben látjátok azokat letelepedni Ábrahámmal, Izsákkal, a hívő ősatyákkal, magatokat pedig látjátok majd kirekesztve, mondta. És az Új Szövetségben, gondolom mindenki emlékszik Jézusnak a nevezetes példabeszédére, amikor azt mondta, hogy más juhaim is vannak nékem, nem ebből az akolból valók, akik ismernek engem, hallgatnak az én szomra, és követnek engem. És majd ezeket is elő kell szólítanom, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Ugye az eredeti szöveg így mondja, egy nyáj és egy pásztor, akit az igazi pásztor személye tart össze. Tehát az új szövetségi korszakban is a keresztény egyház sokféle felekezete között, és a keresztény egyházon kívül is szétszórva vannak emberek több-kevesebb ismerettel, de az általuk, a Szentlélek által nyert ismeretet, akik hülyen követik, akikre közösségük van Jézussal, aki azt mondja, ismernek engem is, én is ismerem őket, és követnek engem is, hallgatnak az én szomra. Tehát a láthatatlan egyház határai ma is szélesebbek a valamely látható felekezetnél. És ezért nagyon fontos, hogy mindig komolyan vegyük a látható egyháznak a valóságát, és higgyük, hogy Istennek szétszórta mindenkorban voltak a látható egyházon kívül gyermekei, és a látható egyházban pedig semmi biztosíték nincs, hogy mindenki olyan, aki ismeri Krisztust, és követi őt, és akik az örök élet örökösei lesznek. Az önmagában nem jelent garanciát erre egyáltalán. De emellett létezik a látható egyház. És nem szabad abba a hibába beleesnünk, hogy a láthatatlan egyház fontossága és valósága miatt, hogy így mondjam, a látható egyházat nem tartjuk fontosnak. Mert feltennék egy kérdést, hogy mi a látható egyház lényege? Mivel lehetne meghatározni azt, hogy melyik közösség az, amelyik most az Isten látható egyháza egy adott korban? Olvassunk a római levélben egy kijelentést a zsidó népről, az ószövetségi látható egyházról, és ez így hangzik. Pál apostol megkérdezi, mi a haszna az Izrael elhívásának, és a válasza az, mindenek előtt, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. Tehát a látható egyháznak az a hivatása és az a jelentősége, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. A legteljesebben őrzik, értik az Isten beszédét, az Istentől származó kinyilatkoztatást. És az a megbizatásuk, hogy ezt képviseljék, éljék, kövessék és továbbadják. A látható egyháznak óriási jelentősége van. Jézus a tanítványaira nézett, és azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Nagyon jól figyelj meg, nem azt mondta a tanításotok, ti. Tehát, ha ti élitek azt az Isten beszédeit, amit rájuk bízott, ti vagytok. Megkérdezem, mi a világ világossága fizikai értelemben? A nap. Ha a nap nem világítana, akkor nem lenne se meleg, se hő, se fény, és minden élet kipusztulna. És Jézus egyes számban mondta, ti vagytok a világ világossága. Tudjuk jól, hogy Jelenések könyve is hogy ábrázolja a tiszta hívő egyházat. Egy asszony, akinek nappa van öltözve, a hold van a lába alatt, és 12 csillagból való korona a fején. Ezek mind fényforrások, a nap, a hold, a csillagok. Ezek adnak fényt a mi világunkra. És mintha Jézus azt mondta volna, hogy ha ti nem töltitek be a küldetéseteket, akkor nincs a világnak lelki értelemben világossága, akkor a világ sötétségben marad. És valahogy mi ezt nem fogjuk fel, hogy mekkora felelőssége van a látható egyháznak. Ha a látható egyház nem tölti be azt a funkciót lelki értelemben, amit fizikai értelemben a nap, akkor a sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Akkor nem tölti be a küldetését. Ezért sokkal jobban megértjük most, miért mondja azt Jézus, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És ez valahol a nagy küzdelemnek a szabálya, hogy Isten angyalokkal láthatóan, természetfeletti módon nem avatkozik bele a földi történésekbe. Az ő azt követi csak, hogy akik őt segítségül hívják, akik befogadják őt, azokon keresztül terjeszti a világosságot. És ezért mondta Jézus, ti vagytok a világ világossága. Ha az ő tanítványai nem töltik be ezt a szerepet, noha rájuk bízta a beszédeit, akkor sötétségben marad a világ, akkor beláthatatlanok a lelki veszteségek és a kártételek. A Jelenések könyve második fejezetének az első verse az eredeti szöveg szerint úgy ábrázolja Krisztus, hogy ő jár kell a gyertyatartók között. A gyülekezeteket jelképező lámpások gyertyatartók között. Jár kell, hogy a fényük világít-e, nem alszik-e ki a lámpásuk, mert őt az ő házához való féltő szeretet emészti. Szeretnék megállni ennél a kérdésnél is, hogy őt emészti ez. El lehet képzelni, hogy az Istennek fájdalmat okoz, minden hűtlenség, minden visszásság, ami az ő látható egyházában történik. Az Ószövetségben olvasunk egy igét, Ézsaiás könyve 63. fejezetének a 9. verse, amikor azt mondja Izraelről, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Döbbenetes ige. Én olvastam egy részletet, gondolom másoknak is talán ismerős, de én emlékszem, amikor először olvastam, engem egészen mellbevágott. Ez Ellen White-nak a Nevelés című könyvében van, az Előkészület című fejezetben, majdnem, hogy szó szerint idézem ezeket a sorokat, azt írja, hogy a kereszt, Krisztus keresztje csak a mi tompult érzékeinknek teszi nyilvánvalóvá Isten fájdalmát a bűn miatt. De Isten szenvedése az emberi bűn miatt nem ott kezdődött, és nem ott ért véget. Azt írja továbbá, hogy ha mi mindazt a sötétséget, gonoszságot, ami a világon minden pillanatban történik, azzal mi szembesülni tudnánk, összeroppannánk alatta, nem tudnánk elviselni. És a következő mondat így hangzik a könyvben, Isten azonban mindezt átérzi. És azt írja, hogy sokszor csak a magunk szempontjából gondolunk arra, hogy de jó lenne, a bűntörténelme véget érne. És nem gondolkozunk Isten szempontjából, hogy ha az evangélium hirdetés műve hatalmasan, gyorsan, hűségesen befejeződnék, az Isten szenvedése is csökkenne a bűn miatt, rövidülne a bűn miatt. És ugye némelyek úgy képzelik, hogy Isten valami örök boldogságban, valami éteri boldogságban mereven él a mennyben, De hát ha igaz az az ige, hogy Isten a szeretet, hát a szeretet az az együttérzés. Ha Isten maga a megtestesült szeretet, akkor nem is lehet másképp elgondolni, mint hogy őt féltő szeretet emészti mindnyájunk iránt, és az egész világ iránt, emberek megmentése iránt, és az ő látható egyháza iránt. Én nem is tudom, hogy milyen, ha egyszer úgy igazán látnánk, hogy mi milyen tompák vagyunk, és milyen keveset értünk, és fogunk fel a dolgokból, akkor nagyon alábszállnánk a saját szemünkben. És az a kérdés szeretném ezek után feltenni, hogy ha ez igaz, hogy Istent az ő háza iránti féltő szeretet emészti, hogy akkor úgy mondja, miért nem látszik ennek az eredménye jobban? Akkor miért olyan gyenge, miért van annyi hiba, miért van annyi nyomorúság a Krisztus látható egyházában? Hát ő mindenható, és ha ő neki ez ilyen fontos, és hogyha őt ezért féltő szeretet emészti, hogy nem tudja hatékonyabbá, diadalmasabbá, erősebbé tenni az ő egyházát? Ugye ez egy nagyon kézenfekvő kérdés. Ezzel kapcsolatban azonban szeretnék egy mondatot idézni, ezt egy francia protestáns teológus fogalmazta meg, de nagyon egyszerű és nagyon igaz mondat, és ez röviden így hangzik, amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tud és igazán jót tenni Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Tehát a dolog titka itt is az emberi szabad választás tiszteletben tartásában rejlik. Isten a leghalványabban erőszakot nem alkalmaz. Ő bele nem avatkozik erőszakkal az eseményekben, az ok-okozati összefüggések keményen dolgoznak. Isten csak ott és akkor avatkozik bele, ahol emberek őt valóban szívből segítségül hívják. De Isten szenvedéssel nézi, őt emészti a szenvedés azért, ahogyan itt a földi dolgok zajlanak. Amilyen igaztalanul, amilyen nyomorúságosan zajlanak. És tehát akkor miért nincs nagyobb látszatja annak, hogy Istent féltő szeretet emészti az ő háza iránt? Azért, mert az a kérdés, hogy mi is hasonlóképpen viselkedünk-e. Minket is féltő szeretet emészte az Isten ügye iránt. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt érzünk-e az emberi szenvedéssel, és tudjuk-e azt, hogy Isten nem távolíthatja el mindenható hatalommal, ahogy emberek elvárnák a földről a katasztrófákat, a tragédiákat, a gonoszságot, mert az emberi agyakban, az emberi szívekben dőlnek el a dolgok, és amivel Isten hatékonyan segíteni tud, ami emberek gondolkodásmódját és cselekvési törvényét tudja megváltoztatni, az egyedül az evangélium. És ha mi együtt érzünk Istennel emberek megmentése érdekében, akkor minket féltő szeretet emészt az ő háza iránt. Mert tudjuk, hogy ez a világ világossága, és ha ez a világosság nem világít, ha az ellenség, aki mindig ki akarja dönteni ezt a bástyát, diadalt arat, akkor annak beláthatatlan veszteség a következménye. Ezért Isten csak akkor tud tenni komolyan az ő egyházáért, ha nem csak őt emészti féltő szeretet, hanem minket is féltő szeretet emészt. És ez a féltő szeretet azt jelenti, hogy az igazságosságára, az igeszerűségére nagyon-nagyon-nagyon érezzük, hogy ez döntő kérdés, mert ennélkül Isten nem tud vele együttműködni. Ennélkül az égi hatalom nem segítheti az egyház életét és misszióját. És szeretném megkérdezni, hogy tényleg emészte minket ez a szeretet. Sokkal inkább jellemző sokszor ránk kétféle magatartás. Az egyik magatartás az, hogy, és ezt én megdöbbenve szemlélem, hogy működik is többeknél, akkor azt mondom, akkor én visszavonulok a magánszférába. Akkor én keresek egy kis közösséget, vagy visszavonulok egy magánkereszténységbe, vagy valahol a peremen, hát én nem fogok ilyen nehéz dolgokkal foglalkozni, hát nem úgy mennek a dolgok, akkor én szép csendesen úgy visszavonulok. Ez az egyik magatartás. A másik magatartás pedig az, hogy hát ez nem az én dolgom, ezt oldja meg az Isten. Hát majd az Isten megoldja. Én nekem ezzel nincs tennivalóm. De mindegyik magatartás helytelen. Csak az helyes, ha mi ebben is Krisztus követői vagyunk, hogy minket ugyanúgy az ő háza, az ő látható egyháza iránti féltő szeretet emészt, mint ahogyan őt is. És szeretnék néhány igét olvasni most a Szentírásból, amelyek igencsak el kell, hogy gondolkoztassanak bennünket. Bírák könyvéből olvasnám az első igét, az 5. fejezetnek a 23. versét. Bírák könyve, 5. fejezet, 23. versét olvasom. Bírák könyve 5. fejezetében a 23. vers, ugye egy részlete annak a diadal éneknek, amit ugye Debóra proféta asszony és Bárák győzelme után énekeltek Izraelben, és ebben a diadal énekben mégis megszólal egy szomorú hang, és ez a szomorú hang egy városra vonatkozik, egy Méróz nevű városra, és így hangzik. Átkozzátok Mérózt, mond az Úr követje, átkozva átkozzátok annak lakosait, mert nem jöttek az Úrnak segítségére, az Úrnak segélyére vitézei közé. Ugye itt fizikai harcról, honvédő háborúról volt szó, és ez a város kivonta magát belőle. És ezért a győzelemnek sem lehetett részes elsőt, egy ilyen ihletett énekben ilyen kijelentés hangzott el róluk. Megkérdezem, nem tartjuk furcsának ezt a kifejezést, hogy nem jöttek az Úrnak segítségére. Hát van ilyen, hogy az ember az Úr segítségére jöjjön? Van ilyen, hogy az Úrnak segélyére vitézei közé, lelki értelemben? Van ilyen? És hogy ezért megrovás jár, hogy nem jöttek az Úrnak segélyére? Emlékezzünk arra, hogy Ézsaiás milyen kérdést hallott a szentélyből. Kit küldjek el, ki megy el nékünk? Mert az Isten nem cselekszik az ember nélkül. És embert vár, hogy jöjjön az Úrnak segítségére, bár ő mindenható, de emberekre van szüksége, akiket féltő szeretet emészti az ő ügye iránt. És várja, hogy kik jönnek az Úrnak segítségére az ő vitézei közé. A másik ige, amit szeretnék olvasni, Ámos könyve 6. fejezetében, az első 3 vers, Ámos könyvéből idézem, tehát Ámos könyve 6. fejezetéből. Ugye tudjuk, hogy Ámos az Észak-Izrael pusztulása előtt működött észak-izraeli proféta volt, és így kezdi az 6. fejezet első versében. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és elbizakodnak Samária hegyén. Ugye Sion a templomhegy volt, az egész Isten műve szimbóluma, Samária az Észak-Izrael fővárosa volt. És azt mondja, jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Samária hegyén. És még a 6. verset olvasnám, aminek csak az utolsó verse, csak nem akarom csak a vers végét olvasni, azt mondja, akik a bor serlegekkel isszák, színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán. Én most ezt a kifejezést szeretném olvasni, gondtalanul élnek a Sionon, és nem búsulnak a József romlásán. Mit jelent ez a József romlása? Izraelnek jó néhány ősatja volt, ugye? De érdekes, hogy pont Józsefet említi közülük. Mert József, akinek fedhetetlen volt az élete, akinek az idején Isten hatalmasan felemelte a művét, és a megváltási mű ennek az embernek a hűsége által hatalmasan haladt előre, és aki mindvégig fedhetetlenül hívő volt. Mintha azt mondaná, hogy hol van Józsefhez képest most az Izrael élete. És azt mondja, hogy akik nem búsulnak a József romlásán, akik gondtalanul élnek, és nem búsulnak a József romlásán. Az Úr fájdalommal szólt erről, és Isten őrizzen meg minket, hogy mi olyanok közé tartozzunk, akik mondom, vagy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor én úgy félrevonulok, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát akkor ezt intézzel az Úr, ez nem az én dolgom. Mert akkor mi is azok közé kerülünk, akikről az Isten igéje szomorúan állapítja meg, hogy gondtalanul élnek, és nem búsulnak a József romlásán. Azután Ezékiel könyve 20. fejezetéből is szeretnék egy olvasni egy igét. Ezékiel könyve 20. fejezetéből a 30. és a 31. verset idézem. Bocsánat, nem a 20. fejezet lesz, majd mindjárt helyesbítem, tehát Ezékiel könyve. 22. fejezetéből, Ezékiel könyve 22. fejezetéből olvasom a 30. és a 31. verset. Ugye Ezékiel proféta, tudjuk, hogy a babiloni fogság idején élt, és a babiloni fogság van egy megkeményedett és elvakult népet kellett hitre vezetnie is, hogy helyesen dolgozzák fel az őket ért történelmi tragédiát. És itt egy nagyon érdekes kijelentést között az Úr Ezékiel által, hogy miért következett be a nemzeti tragédia, hogy végül noha három ostrom végén rombolták le a jeruzsálemi templomot, és még mindig adott Isten újabb-újabb kegyelmi időt, de végül nem lehetett ezen változtatni, és elpusztult a csodálatos templom, és a népet fogságba hurcolták, Júda népét is. Ezt írja, ezt mondja Isten. Ugye előtte érdemes elolvasni a megrázó állapotokat, ahogy vázolja, amelyek voltak, de még ezzel lehetett volna segíteni, de a 30-31. Vers ezt mondja, és kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Ennek okáért kiontám haragomat reájuk, megemésztém őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. Ugye azt hiszem értjük a hasonlatot, ugye azt a hasonlatot veszi, mintha egy városfal megromlana. És azt mondja, én kerestem valakit, aki a megromlott kerítést, a városfalat javítaná, aki falat falazna, aki a törésen, a romláson előmbe állna az országért, hogy kijavítani ezeket a hibákat, töréseket, hogy el ne pusztítsam azt, mert ha nem javítják, akkor az Isten ítéletének kell következnie. Hogyha nincs, aki odaálljon a törésre, aki azt helyrehozza, akkor az Istennek ítélettel kell közbelépni. És azt mondja, kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit sem találtam. Megrázó ige, és így kellett Ezékielnek megmagyarázni, hogy ilyen állapotok voltak ő utánuk, miután őket fogságba vitték, és végül az utolsó ostrom mindent elpusztít, és ezt Isten már nem háríthatta el. Azután még egy igét olvastunk Dániel könyve 9. fejezetének a 11. verséből. Dániel könyve 9. fejezetéből olvasom a 11. verset, ahol ezt olvasom. Dánielnek ez az imája, gondolom, nagyon ismerős, de ebből én most csak egyetlen mondatot szeretnék fölidézni. Ugye Dániel is gyötrődött a babiloni fogságban, a népe romlásán, és vágyakozott a helyreállításra, és gyötrődve imádkozott Istenhez ilyen szóval. 11. vers. És az egész Izrael áthágta a törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. És olvassuk a 13. verset. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mindre ánk jött. És az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Mit ért azon, hogy megvan írva a Mózes törvényében, az a veszedelem reánk jött? Ugye Mózes 5. könyve 28. fejezetére utal, ahol az Isten azt mondja, ha figyelmesen hallgattok szavamra, ezek is ezek az áldások teljesednek be, ha nem hallgattok szavamra, ezek is ezek lesznek a következmények. De én különösen szeretném kiemelni, ami ezután jön. És miért nem lehetett elhárítani ezt a veszélyt? Mert még mindig lett volna egy lehetőség, mint ahogy az előbbi Ezékiel ige mondja, ha valaki a törésre áll, és ha még a romlást javítják, de most pedig ezt mondja, és az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Tehát mitől válik visszavonhatatlanná az, hogy Isten nem tud segíteni? Ha már elkövettük a törvényszegéseket, elkövettük a hibákat, ha halmoztuk őket, de ha a végén volnának, akik esedeznek az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt, és megtérnek az ő álnokságukból, hogy ne legyen akadálya az ima meghallgatásnak, és figyelünk a te igazságodra, odafigyelünk a te igédre. De mivel ez nem történt meg, mondja Dániel, egészen a Jeruzsálem pusztulásaig nem történt volna, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt esedeztünk volna, és megtértünk volna álnokságom, és figyeltünk volna a te igazságodra. Azért vált elháríthatatlanná veszedelem. Kedves gyülekezet, én nem tudom, hogy mi hogyan gondolkozunk, és mi a mi gyakorlatunk. Vajon az Isten műve nekünk olyan szente, mint az Istennek? Vajon látjuk-e a látható egyháznak a jelentőségét? És hogy az a világ világossága, és ha az nem világít, akkor tragédia van. És emészte minket a féltő szeretet ezért. És számolunk-e azzal, hogy Istennek milyen szenvedést okoz ez? Még szeretnék a 78. Zsoltárból is idézni egy igét. A 78. Zsoltárból, ezt is, mikor először elvastam, annyira megdöbbentett ez az ige. Nem is olyan régen fedeztem fel az írásban ezt a mondatot. A 78. Zsoltárból idézem a 40. verset. 78. Zsoltár 40. vers. Ezt mondja az egykori Izraelről, a pusztai vándorlásuk idejéből. Hányszor keserítették őt a pusztában? Hányszor illették fájdalommal a kietlenben? Azt találom megdöbbentőnek ebben, hogy Istent keseríteni lehet. Istent fájdalommal lehet embernek illetni. És vajon mi annak a Krisztusnak, aki az egyház élő feje, akit az ő házához féltő szeretet emészt, vajon mi hányszor illetjük őt fájdalommal? És hányszor keserítjük őt? Ezek nagyon-nagyon komoly kérdések. És megkérdezem, vajon mi szívünkre vettük-e a mi atyánk tanítását? Ugye a mi atyánk a ismert imádság. És ugyan Jézus nem arra szánta, hogy kórusban imádkozzuk, ezt mindnyájan tudjuk, mert ugye úgy vezette be a mi atyánk tanítását, hogy mikor bemégy a belső szobádba, ahol a te atyád titkon néz, akkor így és így imádkozzál. És nem arra, hogy szó szerint, hogy elgépiesedjen, de arra, hogy vezérfonala legyen az imádságainknak, és az a hat alapvető kérés, ami benne van, ne hiányozik a mi imádságunkból, és még a sorrendje sem mindegy ezeknek a kéréseknek. És melyik az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Mert tudjuk, hogy embereken más nem segít, akik a bűn és a halál fogságában vannak, csak hogyha az Isten iránti bizalmatlanságuk, előítéletük, tudatlanságuk feloszlik, és a megmentő, megváltó Krisztus kezét megragadják. De ehhez az kell, hogy az Isten neve megszenteltessék, hogy az Istent az igazi mi voltában ismerjék meg az emberek, hogy bizalmuk legyen benne, hogy a felkínált segítségét elfogadják. És hogyan szenteltethet meg az Isten neve? Csak is emberek által, akik az ő ismeretét helyesen képviselik, életükkel, szavaikkal, mindenestől. És a második kérés hogy hangzik? Jöjjön el a te országod. És ezt pedig megint csak világosan tudjuk, hogy az Isten országa hatalmas dicsőséggel mindaddig nem jön el, amíg az Isten országa ember szívekben fel nem épül, amíg egy utolsó, végső evangélium hirdetés minden ágazathoz, nyelvhez és néphez a Szentlélek erejével el nem jut. Ehhez meg mi kell? Ehhez meg egy olyan hívő nép kell, akikre Isten kiárasztatja a késő esőt, a Szent Lelkét. Hát akkor felteszem a kérdést. Lehet úgy imádkozni, hogy jöjjön el a te országod másképpen, mint hogy a látható egyház hűségért, a látható egyház küldetésbetöltéséért imádkozunk? Nem lehet. És ez az imádság arra tanít, hogy mielőtt a saját egyéni problémáinkat Isten elé vinnénk, az Isten ügyéért könyörögjünk. Az előbb olvastuk, hogy Dániel ezt vallja meg Isten előtt, és az Úrnak, ami Istenünknek szín előtt, nem könyörögtünk Jeruzsálemért. Nem, ezért visszavonhatatlan lett a dolog. És felteszem a kérdést, hogy a mi imádságaink milyenek? Mivel kezdjük az imádságainkat? Egyáltalán szóba kerül-e az egyéni naponkénti belső szobánkban való imádságunkban az Isten ügye, amely a világ világossága kell, hogy legyen, hogy az Isten megváltásról szó üzenet terjedjen hatalommal, és az Isten neve megszenteltessék, és az ő országa eljövetelének útkészítessék. Ez benne egyáltalán szerepel ilyen jellegű kérés a naponkénti egyéni személyes imádságunkban? Aztán az a másik kérdés, hogy melyik helyen szerepel. Én attól tartok, hogy mi mondjuk a személyes dolgainkat, és ez többnyire el is marad, vagy csak olyan nagyon mellékesen és formálisan említjük. De eszembe jut egy emlékezés, ezt Ellen White-ról olvastam. Az ő titkárnőjének a barátnője örökítette meg ezt az emlékezést. Azt írja, hogy ugye tudjuk, hogy Ellen White élete utolsó éveiben Elmshavenben élt Kaliforniában, és ott egy egész kis telep volt körülötte, mivel a könyveit akkor fejezte be, és még javította a korábbiakat is, és ez a titkárnőjének a barátnője, aki meghívta őt oda, úgy kapott szállást, hogy egy olyan épületben volt, aminek és abban olyan helyen volt a szobája, hogy pont szemben volt Ellen White másik épületben lévő hálószobájának az ablakával. És írja a visszaemlékezésében, hogy az új helyen nehezen tudott elaludni, még éjjel is egy óra felé fönt volt, és egyszer csak azt vette észre, hogy a szemben lévő Ellen White szobájában világosság gyullad. És akkor eszébe jutott, amit a barátnőjétől, az Ellen White titkárnőjétől hallott, hogy élete utolsó éveiben az volt a szokása, ugye késő magas korban, 88 éves korában halt meg, és az utolsó években az volt a szokása, hogy naplementekor lefeküdt, aludt valamennyit, éjszaka fölkelt, az egész éjszaka csendjében írt, és aztán virradat felé akkor még egy kicsit visszafeküdt pihenni. És akkor ő neki rögtön az jutott eszébe, na biztos most kell felírni, és most fog írni. És egyszer csak a nyár éjszaka nyitott ablakok mellett egyszer csak hangokat hallott. Hallotta, hogy hangosan imádkozik. És megrendülten írja az emlékezésében, hogy én sosem hallottam ilyen imát. Hosszan-hosszan imádkozott személyekért, ügyekért, Isten művének mindenféle szükségletért. Egymás után hosszan-hosszan konkrét nevek, ügyek, esetek. És utoljára csak azért, hogy az Isten segítse őt, hogy amikor ír, helyesen tudja kifejezni a neki adott világosságot, gondolatokat. És arra gondoltam, hogy vajon a mi imádságaink hasonlítanak ehhez, hogy az első az Isten műve, mert ez a világ világossága, mert Krisztust is féltő szeretet emészti az ő háza iránt. És még mikor annak a nehézségeit látjuk is, akkor igazán esedezzünk-e az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt, úgy, ahogyan az helyén való. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy idézek Ézsaiás könyve második fejezetéből egy igét, mert ez az Istennek a biztos ígérete, ez be kell, hogy teljesedjék, és nekünk nem szabad abba hagyni, nagyon fontos a láthatatlan egyház, és a tág szívünknek kell lenni, és nyitott szemünknek, hogy a láthatatlan egyházhoz sokan tartoznak a látható egyházon kívül. De a látható egyház iránt is féltő szeretet kell, hogy emésse minket. Így olvasom Ézsaiás könyve második fejezetében a második és a harmadik verset. Lészen az utolsó időben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Annyira szeretem olvasni, mindig megmelegíti a szívemet, erősen fog állni az Úr házának hegye. Mondom, Istenem, egyszer látnánk erősen állni. Egyszer látnánk, hogy erősen áll az Úr házának hegye, hogy egyszer a méltó helyen van, egyszer tényleg megszenteltetik az Isten neve általa, egyszer tényleg igazán a Jézus eljövetele útkészítőjévé válik. De ez ígéret is. És azt mondja, hogy el fog jönni sok nép, és figyeljük meg, már nem is kell őket agitálni, egymást biztatják. Azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein. Mert a tanítás Sionból jön ki, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Mit fedeznek föl? Hogy itt van a forrása egy olyan kincsnek, ahol sehol máshol nem található. Innét jön ki az Isten beszéde. És ez az, ahol Isten az ő látható egyházát látni akarja, mert rájuk bízta az ő beszédeit. Hogy az Úr beszéde jöjjön ki tisztán, igazán és hatalommal a Szentlélek erejétől kísérten. És a Jóisten adja meg, hogy mi minket is féltő szeretet emészen, és buzgón esedezzünk azért, hogy az Isten neve megdicsőjön, és az Úr házának hegye erősen álljon. Amen.
1: Isten tiszteletünket a 296-os számú énekünk mind a három verszakának éneklésével fejezzük be. Keressük meg a 296-os számú közös énekünket, és énekeljük el mind a három verszakát.

0: Az imádsághoz, akik tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
1: Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és fejünket meghajtva, szégyenkezve lehajtva elismerjük, hogy a mi szeretetünk fogyatékos, a veszendő emberek iránt is, nagyon-nagyon fogyatékos irántad is, Urunk. Olyan jó lenne, ha röntgenképet tartanál elénk, hogy mi személy szerint hányszor keserítettünk téged és illettünk fájdalommal. És Urunk, azt is elismerjük, hogy milyen hiányosak vagyunk abban, hogy esedezzünk a te színed előtt azért, hogy beteljesedjék ez ígéret és profécia, hogy magasan és erősen áll az Úrházának hegye, és özönlik hozzá minden nép, mert onnét valóban az Isten beszéde hangzik. Urunk, szívünk minden vágya az, amit az ének szavaival is énekeltünk. És kérünk téged, add, hogy mindnyájan intve érezzük magunkat, hogy a belső szobában való naponkénti imádságainkban alkalmazzuk, Urunk, a te egyértelmű útmutatásodat és tanításodat, hogy első helyen az Isten művéért könyörögjünk, és tartsuk nyitva a mi szívünket, fülünket arra, hogy te igazgass minket, hogy mi hogyan jöhetünk kimondani is különös a te segítségedre, hogyan működhetünk együtt veled, hogy a te országod építői legyünk ténylegesen. Urunk, kérünk, bocsásd meg minden vétkünket, és szívünkből kérünk, adj nekünk új kezdetet. Megrendít látva a mi világunknak a vergődése, válságból válságba, kiúttalan, megoldhatatlan problémák, és látjuk emberek félelmét és balsejtelmeit is, hogy hova rohan ez az egész, és mi még mindig nem vesszük eléggé szívünkre az intést, hogy a te színed előtt esedezzünk, hogy mielőbb megvalósulhasson a végső tiszta nagy evangélium hirdetés a Szentlélek erejével, és a te megmentő, szabadító eljöveteled. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
0: Befejezésül a 334-es számú közös énekünket keressük meg, és mindegyik versszakát énekeljük el.

Jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak! A ma reggeli bibliai 5 percünkben is egy Zsoltárból idézünk. A Zsoltárok megzenésített imádságok voltak. A 145. Zsoltár 15. versében Dávid ezt a kérést intézi Istenhez. Mindenek szemei te reád vigyáznak, és te megadod eledelüket időben. Máshol a 104. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Mindenek szemei te reád néznek, hogy te idejében megadhasd eledelüket. Kedves hallgatók, kikről lehet itt szó? Kik azok, akik Istenre néznek az eledelért, a tápláltatásért? Sajnos mi emberek sokszor nem őrá nézünk. Inkább az emberi tényezőktől, földi körülményektől várjuk az eledelt. A Zsoltár részlet az egész teremtettségről beszél. Az emberen kívül az élővilág, az állatok is tőle függnek, tőle várják a tápláltatást. Isten gondoskodni akar teremtményeiről. Mindenki tőle várhatja az eledelt alkalmas időben, vagyis a szükségben. Nekünk embereknek sem szabadna félnünk. Nem az emberi kormányzat formálódásában, a magunk erejében, jó szerencsénkben szabadna remélni a tápláltatást, életünk megtartását. Kérdezhetnénk erre, kedves hallgatók, hát nincs okunk aggódni? Miért ma a terjedő éhség, a nélkülözés, ha a Biblia ilyen gondoskodást ígér? Isten segít egyéni kérésünkre, de a tömeges méretű hiány betöltését az ember felelősségére is helyezi. A Föld megteremné mindazt, ami elég lenne minden embernek. A hiány az emberi igazságtalanságnak a következménye, nem akar felmérni.

Kedves hallgatók, az viszont biztos ígéret, hogy a személyesen benne bízó ember mehet ő hozzá. Jézus a legszebb imában tanított erre, hogy mi tőle kérhetünk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Az idejében való eledel azonban jelenti még a lelki tápláltatást is. Nekünk nem csak fizikai erőre és egészségre van szükségünk. Tapasztaljuk, hogy szükségünk van bátorságra, reménységre, kitartásra és türelemre is. Nézzünk Istenre, aki adni akarja a táplálást. És zárásul újból idézném a 145. Zsoltár 15. versét. Mindenek szemei te reád néznek, és te idejében megadod eledelüket. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék szép napot.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt egy nagyon rövid alapigét szeretnék felolvasni a Bibliából. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelének, az 5. fejezetének a 17. verse. Ez az első levél végéről való ez az ige. A következő rövid felszólítást találjuk, szüntelen imádkozzatok. És én a mai délelőtt erről az igéről szeretnék szólni, hogy mit is jelent a Bibliában ez a kifejezés, hogy szüntelen imádkozzatok. Igazából különösen annak a hátterén, mert van egy másik bibliai kijelentés, amit Jézus mond, mintha ennek a szüntelen való imádkozásnak egy picit ellenmondana első ránézésre. Mert emlékezünk csak, mit is mondott Jézus, amikor tanított minket imádkozni. Akkor a következőt mondja, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. És ugye bizonyára érezzük, hogy egy feszültség van a két ige között. Ugye azt mondja az apostol, hogy szüntelen imádkozzatok, és Jézus azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Mert mielőtt bármit is kérnétek, már jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Hát ne legyetek hát a pogányokhoz hasonlók. És hogy amikor imádkozol, akkor hogyan imádkozz? Mit mond Jézus? Menj be a te belső szobádba. Hát akkor hogyan kell értenünk ezt az igét? Talán úgy, ahogyan ezt értették a középkor folyamán a remeték és a szerzetesek, akik bementek az ő belső szobájukba, ugye elmentek szerzetesnek, elmentek valahova, elvonultak remeteként, és az ők is barlangjukban, vagy az ők tényleg kicsiny szűk cellájukban ott imádkoztak, hisz ez volt az életüknek a központi része, ez volt az életüknek a lényege, hogy ők keresték magányukban, elzártságukban a Jóistennel való közösséget. Mert ezek az emberek őszintén a szívük mélyéből belső késztetésre, belső vágyra keresték a Jóistennel való közösséget, és úgy gondolták, hogy talán így találják meg, mindent kizárva, a világnak a zaját, a hétköznapok forgatagát, és igyekeztek teljes szívükkel, egész lényükkel a Jóisten felé fordulni. Akkor ez lenne a helyes, és ez lenne a jó út, mert ha te imádkozol, menj be a te belső szobádba. Az apostol pedig azt mondja, hogy ezt mikor tedd? Szüntelen tedd. Ezt még talán még meg is értenénk, de a következővel én nem tudom, azt mondja Jézus, hogy amikor mi már kérjük is, amit hát kérnünk kellene, akkor már még a számunkon sincs a szó, de már az Isten tudja, hogy mire van szükségünk. De hát a Jóisten tudja, hogy nekem mire van szükségem, akkor most mit imádkozzak? Meg azt mondja Jézus, hogy ne legyetek ti sok beszédűek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan tényleg úgy gondolják, bocsássatok meg a kifejezésért, remélem senkit nem botránkoztatok meg, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Jóisten süket. És a másik kifejezésért még inkább, bocsássatok meg, ez lehet, hogy nagyon sértő, de hát nem tehetek róla, sok ember így gondolkodik. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Jóistennek az értelmével is van valami gond. Valakinek valamit elmondok egyszer, és azt nem érti meg. Akkor elmondom neki még egyszer, vagy háromszor, vagy négyszer, de ha kell, akkor 10-szer is. De amikor már 11-szer is el kell mondani, és még mindig nem érti, hát akkor mit feltétel az ember? És nagyon sokan így vannak. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Jóisten nem érti meg. És nézzétek meg, hány vallás van, hány felekezet, akik úgy gondolják, hogy ők mennél többször elmondják, mennél többet mondják, de a Jóistennek a tudatához annál
közelebb fog kerülni mindaz, amit ők elmondanak. Nem nagyon sokan így vannak a kéréseikkel, a vágyaikkal. Hogyha azt minden nap elmondják, akkor a Jóisten majd egyszer csak meg fogja érteni, csak meg fogja hallani. Biztosan sok dolga van, azért 6 milliárd ember kell néki meghallani. Ugye érzitek, hogy ez egy picit olyan illetlen is, ahogy én már így fogalmazok. És miért gondolkodunk mégis így? Miért gondolkodik mégis nagyon sok ember így? Hát akkor mit lehet szüntelen imádkozni? Ugye ez egy kérdés. Hát mit lehet szüntelen mondani? Hát akkor a Jóisten tényleg elég bölcs ahhoz, hogy megérti ő egyből. Sőt, én azt tapasztaltam, tudjátok, hogy sokszor én úgy gondoltam, hogy nekem valamire szükségem van. Voltak olyan dolgok, amiről meg se gondoltam, hogy nekem szükségem van. És amit kértem a Jóistentől, azt nem adta meg. És jobb is, hogy nem adta meg. És amit nem kértem, sőt, még eszembe se volt, hogy nekem az kellene. A Jóisten egyszer csak tárcán felkínálta, és én azt mondtam, erre én álmomba se mertem volna gondolni. Voltatok már így? Olyan ajándékot kaptatok a Jóistentől, amit nemhogy kértetek, amire még csak nem is gondoltatok. De talán azért nem gondoltatok, mert nem is mertetek rá gondolni. Hogy hát, az nekünk olyan reménytelen volt, az olyan nagyon távoli volt. És egyszer csak azt tapasztaljuk, én hányszor tapasztaltam már az életben, hogy a Jóisten tálcán kínált fel nekem olyan dolgokat, amelyekre én még gondolni sem mertem volna. Ez tényleg igaz, ez szánkon sincs a szó. És úgy van ez, mint a gyermekeinknél. Lehet, hogy a gyermekeink meg sem gondolják, hogy mire volna szükségük. És a szülő nem akkor vesz a gyermekének téli cipőt, amikor a gyermek már sír, hogy fázik a lábam. Nem akkor vesz neki ruhát, amikor a gyermek kéri, hogy na, nincs mit felvennem. A gyermek meg sem gondolja. A gyermek nem is törődik vele, a gyermek nem is foglalkozik vele. Hol törődik az én gyerekem, hogy holnap mit fog reggelizni? Nem érdekli őt ez. És miért nem érdekli őt? Milyen jó, hogy nem érdekli őt. Mert tudja jól, hogy van valaki, akit ez érdekel. És rábízza. Rábízza arra. Majd anya, apa, majd ő törődik vele, ő majd foglalkozik vele, hogy mi lesz holnap az ebéd. Engem nem érdekel. És de jó, hogy így lehetünk, és azt mondja a Biblia, hogy ilyen Istenünk van, hogy ő gondunkat viseli. Ő tudja, jól tudja, hogy mire van nékünk szükségünk. Még a másik, ugye Jézus azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédőek, mint a pogányok. Mert sokszor nekem úgy tűnik, vagy az látszik a pogányok imáiból, és sok esetben a keresztények imáiból is, hogy az imáinkkal hízelgünk az Istennek. Hízelgünk. Mi ez a hízelkés, hogy kicsit nagyítjuk, kicsit túlmondjuk, lehet, hogy a szívünkben nem is érezzük. Úgy gondoljuk, hogyha különböző cikornyás szavakat használunk, hogy szeretet kegyelemmel teljes, jóságos, eget, földet, alkotó. És mondjam még? Nyertem, amikor ezeket úgy elmondjuk, ezeket a titulusokat, ezeket a dicséreteket, akkor talán jobban meghallgat az Isten. Nem kísért? Nem kísért ez vagy? Nem ismerős ez a fajta viszonyulás a Jóistenhez? Nem hallunk, vagy adott esetben mi magunk is nem fogalmazunk így, amikor imádkozunk a Jóistenhez? Nem vagyunk mi sem különbek ilyenkor, mint a pogányok, akik az isteneiket szép, csinos, értékes ruhákba felöltöztetik, és értékes ékszereket aggatnak rájuk, ugye megajándékozzák az Istenüket. Mi pedig nem ajándékozzuk meg az Istenünket ilyen dolgokkal, arannyal, meg szép ruhákkal, ellenben ilyen szép, cikornyás, hízelgő beszédet mondunk az Istennek. Azt mondja a Szentírás,
Maga Jézus Krisztus is idézi, Máté evangéliumában találjuk, Ézsaiás profétától idézi, és azt mondja, képmutatók igazán profétált felületek Ézsaiás mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Sokan így imádják az Istent, így imádkoznak a szájukkal mondják, és közben pedig a bensejük, a szívük az távol van Istentől. És tényleg sok ember úgy van az Istennel, mint ahogy hát viszonyulunk talán embertársainkhoz, ahogy fogalmaz a 12. Zsoltárban az ige, a 3. és 4. verset, engedjétek meg, hogy elolvassam. Hamisságos szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Megmondom nektek őszintén, hogy én szeretem, hogyha engem dicsérnek. Van itt valaki, aki nem szereti? Olyan jól esik, ha jót mondanak az emberről. Nem esik jó, dehogy nem. Viszont engem hihetetlenül zavar, kifejezetten zavar, jobban zavar, mintha rosszat mondanának rólam, amikor úgy érzem, hogy hízelegnek. Amikor olyanokat mondanak, ami... Nem tudom, lehet azt érezni, hogy tényleg mikor dicsérnek téged, akár szemedbe így dicsérnek. Bár ez nem jó, ugye, mert volt már, aki előbb megtette a dicsérgetést. De azért ettől függetlenül jó az embernek, jó az ember lelkének. Sokszor jó is, hogyha talán el is csügged valaki, ha kicsit bátorítjuk. Mondjuk, hogy azért ne keseredj el, azért ne légy kicsinyítő. De attól nincsen borzalmasabb nekem. Annyira kellemetlen, amikor szóval érzem, hogy valaki hízeleg. Amikor már valaki már nem azért mondja, vagy nem úgy mondja, vagy inkább nem mondott volna semmit. Számotokra nem mutatós, amikor hízelegnek? Vagy hogyha azért is hízelegnek, mert ugye valamit akarnak kérni, vagy valamit szeretnének elérni az embernél, szóval nekem olyan borzalmas, nekem olyan borzasztó, annyira ellenszenves ez. Na most, hogyha nekünk ez ellenszenves. Egyébként nincs olyan ember szerintem, aki szeretné, a normális ember nem igaz, hogy szereti a hízelgést. Sokszor pontosan az a baj, hogy ugye akik magas posztra jutnak, akik előjárók, akik bizonyos vezetőbeosztásban vannak, sajnos néha ugye sokszor ők sem tudják megállapítani, hogy ki az, aki hát dicséri őket jó szívvel, és ki az, aki hízeleg. És szokták is mondani, mikor derül ki, hogy ki a barát? Mikor barát a barát? Ugye a bajba. És a Biblia is mondja, hogy ugye a gazdagnak soka, a barátja, sok az ismerőse. Szóval a gazdagnak, meg az, aki hát bizonyos vezetőbeosztásban van, aki valamit el tud érni a saját érdekünkbe, nagyon sok a barátja, annak nagyon sok a hízelgője, arra nagyon sok ember odafigyel. És mi van akkor, hogyha az illető onnan kiesik, ahol van? Ugye hányszor előfordult, hogy még ott volt, akkor mindenki beszélgetett vele, mindenki megkereste, mondtak neki minden szépet, hízelektek, barátkoztak. És amikor kiesik, akkor mindenki elmegy. Na igen, a bajban megmutatkozik, hogy ki a barát. A bajban megmutatkozik, hogy ki volt az, aki tényleg értékelte azt, amit tettél, amit csináltál. Ki volt az, aki tényleg értékesnek és hasznosnak tartotta azt, amit mondtál? Amikor már megvetnek, amikor elmennek tőled. Vajon vannak-e ilyen emberek? Azt mondja a Biblia, mennyire igaz ez? Hamisságot szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Utálatos ez. Utálatos volt a Zsoltáros előtt, és utálatos a Jóisten előtt is. És meg vagyok győződve, hogy amikor emberek magasztalják a Jóistent, meg sem gondolva, amit mondanak, a Jóisten előtt ez utálatos. Nagyon utálatos.
Vagy a másik, hogy úgy gondolják nagyon sokan, hogy attól, hogy ők imádkoznak majd, ezért kedvesek lesznek. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, vagy ti is voltatok-e ilyenek, de hát nekem olyan borzasztó ez, amikor látom embereknél, hogy imádkoznak a Jóistenhez. Mondja magáét, és akkor ezt csinálja, meg azt csinálja, meg ide megy, meg oda megy. Láttatok már ilyet? Meg imádkozunk, és közben meg... Szóval hagyd nem mondjam. Szóval, hogy milyen borzasztó, és milyen butaságra, emberi butaságra val ez, hogy azt hiszik emberek, hogy ami beszédünk miatt hallgattatunk meg, ami sok beszédünk, az majd a Jóistent valahogy jobb kedvre deríti. Megmondom nektek őszintén, hogy elfogadom én, hogyha egy valakivel beszélek ilyen mindenfajta hétköznapi dologról, és közben végzi a maga munkáját, végzi a maga dolgát. Amikor nekem van valami lelki problémám, megmondom nekem, engem iszonyatosan zavar, amikor látom, hogy én az illetővel beszélek, mondom neki, hogy mi az én nyavajám, mi az én bajom, és látom, hogy közben szemben ide néz, oda néz. Mert látom, nem is érdekli, hogy mit mondok. Vagy ha ő is mondott nekem valamit, csak úgy hallottam már, hogy úgy mondja. Már úgy mondja olyan berögzött szólamokat, szlogeneket. Ha mi gondoltok a Jóistennek, milyen az, amikor mi beszélünk hozzá is, és nem figyelünk oda rá, hanem össze-vissza járnak a gondolataink, össze-vissza cselekszünk, meg teszünk is ezt, azt, amazt. A Jóisten előtt meggyőződésem, hogy ezek mind nagyon-nagyon is utálatosak. De akkor most felmerül a kérdés még egyszer, csak mi volt az alapigénk, emlékeztek még rá? Na hát akkor hogy lehet szüntelen imádkozni? Hát nekünk szüntelen dolgunk van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem szüntelen dolgom van. Nekem annyi dolgom van. Annyi feladatom van. Na hogyan lehet szüntelen imádkozni? Hát akkor látjuk, hogy nem az a megoldás, hogy elvonulunk, elmenjünk remetének. Hát mit is mondanánk állandóan? Az a baj, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak az imádság felül, hogy az imádság az a foglalatosság, amikor az ember beszél az Istenhez. Ez az imádság, amikor az ember elmondja az Istennek azt, amit el akar mondani. Én meg vagyok győződve, hogy ez nem imádság. Tudjátok, mi a prédikálás? Az a prédikálás, hogy amikor ide feláll valaki a szószékre, és ő elmondja, és ti pedig hallgatjátok. Na ez nem igaz. Nem ez a prédikálás. Tudjátok, mi a prédikáció? Valaki ide feláll a szószékre, ő beszél, és te pedig válaszoltok. Hogy válaszoltok? Láttam én, hogy ti válaszoltok? Hát hogyne. Elég baj, ha valaki ide feláll és mondja a magáét. Ez elég baj. Hát aki ide feláll, engem iszonyatosan zavar így, hogy... Mondok nektek valamit, és akkor mondom itt a magamét, és közben ott nézem a sarkot. Volt már ilyen, hogy valaki prédikált, vagy mondta, akár egy beszédet mond, és akkor úgy mond egy helyre, vagy éppen állandóan lefelé néz, vagy bárhova. A szónak az odafigyel azokra az emberekre, akikhez beszél. És látja, hogy most unják azok az emberek, amit ő mond. Érdekli-e őket? Értik-e egyáltalán? Tehát még egy előadás sem annyiból áll, hogy az előadó mondja, azt, akik hallgatják. Nem. Az oda-vissza igaz. Az előadó mondja, és figyeli mindig a hallgatóságot, hogy a hallgatók megértették, egyetértenek-e vele, adott esetben csóválják a fejüket. Még egy ilyen előadás is, az is egyfajta párbeszéd. Hát mit gondoltok, az imádság? Az csak annyiból áll, hogy mi mondjuk, aztán a Jóisten meg hallgassa. Meggyőződésem, hogy az imádság nem más, mint beszélgetés az Istennel. És ez a baj. Nagyon sokan azért nem érzékelik az imájuknak az erejét. Vagy azért van az, hogy sokan ugye ezt is szokták mondani, így szoktuk fogalmazni, hogy hát az imám csak a plafonig ment. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők csak elmondják,
a dolgaikat. Elmondják a fájdalmaikat, a kívánságaikat, kéréseiket, vágyaikat az Istennek. Megmondom nektek őszintén, engem is nagyon zavar, ha nekem valaki elmondja azt, amit el akar mondani nekem. Jól esik, hogyha dicsérnek, hát kinek nem esik jól. Ugyanígy nem esik jól, hogyha bírálnak. Ez sem esik jól egyikünknek sem. De nem baj, bíráljatok. Ha valakinek most tényleg van ellenem panasza, nyugodtan mondja el. Nyugodtan megmondhatja, nem fog jól esni. De egy valamit kérek tőle, és azt hiszem, ugyanezt kérnétek ti is. Ha valaki így elmondja nektek a szemetekbe, hogy tudod, te milyen vagy? Tudod, hogy... Szóval azért én ezt és ezt látom. Akkor van egy igényünk is. Hogy engedje meg, hogy válaszoljunk rá. Így van? Válaszoljunk. Lehet, hogy igaza van. De akkor legalább egy picit mentegessük magunkat, vagy valamit mondjunk mi is. Aztán az is lehet, hogy félreértett minket. Lehet, hogy nem igaz a bírálata, mert nem jól értette, vagy nem jók az értesülései. Én azt látom, igen, a Jóistennek elmondhatjuk. Elmondhatjuk a kéréseinket, a vágyainkat. Adott esetben a perlekedésünket, a miértjeinket. De nem csak mi kérjük ezt a jogot, vagy nem csak mi igényeljük ezt a jogot, hogy miután valaki elmondta nekünk azt, amit el akart mondani, engedje már meg, hogy én is elmondjam neki azt, amit én erre mondani szeretnék. Én azt látom, hogy nagyon sok ember nem engedi meg a Jóistennek, hogy válaszoljon. Nagyon sok ember nem kíváncsi arra, hogy mit mond a Jóisten. Mi erre a Jóistennek a válasza? Mi erről az ő véleménye? Hanem sokan csak úgy elmondják, gyorsan elmondják, amen, felállnak, és már mennek is. Tanítványok miért mondták Jézusnak, hogy Mester, taníts minket imádkozni? Hát felnőtt emberek voltak. Egyébként tudva levő, hogy azért a zsidók imádkoztak. Hát egy zsidó férfi tudott imádkozni. És ugye miért kérték a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni? Mert látták Jézus életében, hogy amikor imádkozik, akkor megerősödve, ugye olyan modern szóval élve, feltöltekezve jön vissza az ő imádságából. És ezért mondták, minket is taníts úgy imádkozni, ahogy te imádkozol. És Jézus nem csak elmondta, hisz ő nagyon jól tudta, hát ő mondja ezeket, ő nagyon jól tudta, hogy tudja mennyi atya, hogy neki mire van szüksége. De sokszor neki oda kellett menni az atyához. És jó lehet, azt olvassuk a Szentírásból, hogy Jézus azt mondta, hogy én semmit sem cselekszem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és ezért az én igazságtételem igazságos. Ő mindig hallotta, hogy mi az atyának a szava, de mégis szüksége volt, hogy elmenjen, hogy feltöltekezzen, hogy az Isten közelébe legyen, hogy meghallja az Istennek a szavát, hogy ő megbeszélje azokat a dolgokat, amelyek nyomták az ő szívét a mennyi atyával, és ő békességben, tehát megerősödve, megbékülve jöhetett vissza az emberek közé, és így képviselhette itt közöttünk a mennyei atyát. Pedig ott van az az ige, és az az ígéret, amire úgy gondolom, hogy mi annyian vágyunk, és annyian szeretnénk, hogy az az életünkben megvalósuljon, de tényleg ilyen kérdés bennem, hogy valóan tényleg megvalósul-e a hétköznapokban, minden nap megvalósul-e, amit a 32. Zsoltárban olvashatunk a 8. és 9. versben. Azt ígéri meg a Jóisten, bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az ösztvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Nem emlékszem, mikor ezt először olvastam, ezt az igét, olyan sokat jelentett, hogy én megtanítlak. Szemeimmel tanácsollak téged, vezetlek téged. Ugye másik igen mondja, hogy hallod majd mögötted azt a szót, hogy ez az út, ezen jár. Olyan sokat jelentettek számomra ezek a kijelentések, hogy tényleg van ilyen, hogy az ember megy az élet útján, és ott van mögötte a kiáltó szó, és hallja, és hogy szemeimmel tanácsollak. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki kezébe vette a Bibliát, olyan szívvel, hogy tényleg szólj, Uram, mert hallja, te szolgád, valamennyünk szívét ezek az igék megdobbantották, ezek úgy
erősítenek, bátorítanak. Legkedvesebb igény közé tartoznak ezek, hogy szemeimmel tanácsollak. Mi az a szemeimmel tanácsollak? Tényleg az a jó szülő, aki már nem is a szavaival, hát főleg nem a kezével, hanem hogyan vezeti az ő gyermekét, hogyan tanácsolja a szemeivel, hogy tényleg mit akar anyu vagy apu? Szóval mi a jó neki, ezért szomorú? Akkor nem teszem. Szóval ilyen a mi Istenünk is, hogy ő vezet. Tehát nem süket ő, nem néma ő, hogy nem válaszolna. Vezet, irányít, oktat, okit, tanácsol minket, vezet minket az élet útján. De hogyan vezető? Meggyőződésem szerint a mi imáinkban vezető minket. Amikor mi imádkozunk, és amikor ott maradunk a lábainál. Én úgy látom, hogy az imádság az nem más, mint egyfajta mosakodás. Ugye mi a, úgymond az ilyen mosakodásra az úrvacsor előtti lábmosást használjuk. Ugye besározódunk, bemocskolódunk a hétköznapok küzdelmeiben, az élet küzdelmeiben. Na de hát nem csak akkor mosakszunk. És ezért lenne fontos, amikor este lefekszünk megmosakodni. És nem csak fizikai értelemben, hanem végig gondolva napunkat. A Jóistennel megbeszélni, hogy amit tettünk. A Jóistentől bocsánatot kérni. Gondolom, hogy azért nektek is ezt tapasztalatotok, hogy amikor letérdelünk, amikor a Jóisten rámutat, ha éppen a munkahelyen volt egy konfliktus, ha itt a gyülekezetből viszünk most haza valami fájdalmat, meg nem értést, összekoccanást, összezörrenést, és nekünk persze rendkívüli módon igazunk van. Ha otthon a családban volt összezörrenés, talán a gyermekek felbosszantottak, és amikor este, hogy letérdelünk, térdelezkedünk, és akkor annyira igazunk van, mennyi ideig van igazunk? Akkor a Jóistennek úgy elmondjuk, hogy Uram, te látod, akkor mit mond nékünk ő? Akkor szépen rávezet hibáinkra, rávezet a bűneinkre, rávezet, hogy hol követtük el, mi a hibát, miben nem nekünk van igazunk, miben tévedtünk, mi volt az, amit rosszul tettünk. És akkor mit tesz az ember? Hát két dolgot. Vagy megmosakszik, vagy pedig mocskosan bújik az ágyba. Ez a két dolog van. Vagy megmosakszunk, vagy mocskosan ágyba bújunk. Kínál, hogy méket tesszük meg. És ne gondolja valaki, hogy akkor ő imádkozott. Ha elmondta, Uram, te látod, hogy XY testvér milyen haszontalan, hát szörnyű, hát ez elviselhetetlen, Uram, adj már neki jobb belátást, adj már neki. És Uram, a gyermekeim, jaj, Uram, hát hogy lehet ezekkel kibírni? Jaj, hát a házastársam, arról meg ne is beszéljek. És Uram, és miért nem segítettél ebben is? Hát hogy lesz ez holnap? Én nem is tudom. Jaj, nem is törőzte már velem. Nem is érdekel téged a sorsom. Az ember úgy erre a bölcs döntésre ilyenkor úgy el is jut. És természetes, hogy így mi történik a hitével. Aztán már azt érzi, hogy hiába nem is térjelek le, úgy sincs ennek már semmi értelme. És már az ima is abba marad, szépen már minden abba marad. Miért? Tudjátok, azért, mert azt mondja az Úr Jézus, ugye, hogy azt mondta, hogy elmegy, de elküld maga helyett valakit. Kit küldött ő el? Szent Lelket. És mit mondott a Szent Lelkről? Olyan jó nekünk csak azt, hogy az a vigasztaló. Nem csak vigasztaló az, hanem megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És azt mondja Jézus, hogy őt pedig a világ be nem fogadhatja. Miért nem fogadhatja be őt a világ? Mert aki befogadja,
azt megfeddi bűn, igazság és ítélet tekintetében. A testvéreim, nem a világ nem fogadhatja be, úgy a világ. Mi nem fogadhatjuk be akkor, ha nem akarjuk, hogy ő megfedjen minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ha mi nem akarunk megmosakodni. Ha mi nem engedjük, hogy a Jóisten rámutasson a mi hibáinkra, a mi bűneinkre. És ő nem azért mutat rá, ez megint egy olyan dolog, hogy a fiunk most 8-os, jövőre megy tovább tanulni. Tudjátok, jó iskolába csak jó jegyekkel lehet bejutni, rossz jegyekkel nem lehet. De tudjátok, az életben annyi fontosabb feladat van, mint a tanulás, nem? Annyi sok minden van. És hát aztán hozott egy pár 4-est is. Mondtam, na Andráskám, hát ez így nem lesz jó. Mondom a magamét, látom, legszeresebben mennek kifele, már megy is kifele, mondom, figyelj, gyere vissza, ülj le, légy szíves. Leült. És akkor elbeszélgettünk egy kicsit. És tudjátok, hogy miért szörnyű apával beszélgetni neki? Meg is fogalmazta már. Mert apának igaza van. És utána már nem lehet olyan könnyű, nyugodt szívvel. Igen. Akkor már nem, akkor valami, pedig nem is volt szidás, nem is volt semmi, csak mi volt? Látom, hogy igazad van. Szóval ez az igazság, igazad van, jó van, tényleg, össze kell kapni magamat. És valahogy így vagyunk mi is a Jóistennel, szerintem a Jóisten nem veszekszik, nem kiabál velünk, nem ver meg, hogy na, mert ilyen voltál, meg olyan voltál. Csak amikor ott vagyunk a közelébe, egyet tudunk csak mondani, Uram, igazad van. És utána olyan nehezen tud rávinni a lélek, hogy a bűnt kövessük, hogy a bűnbe járjunk. És miért teszi a Jóisten? Miért fed meg minket? Mert mit szeretne? Hogy kinek legyen jó? Kinek legyen öröme? Kinek legyen boldogsága? Kinek legyen boldog az élete? Kit akar ő megóvni a csalódásoktól, a fájdalmaktól, a keserűségektől? Engem. Ezért szól hozzám, ezért beszél velem, ezért beszél a szívemre, ezért tanácsol ő az ő szemeivel. Na igen, ez az imádság, amikor ott maradunk. És tudjátok, amikor ott maradunk, akkor a Jóisten, hát tényleg... Már bocsássatok meg, hogy megint ezt a példát hozom, de hát én elhiszitek, hogy a fiamat nagyon szeretem. És amikor így beszélünk is, és talán úgy tűnik, hogy most egy picit megkorholtam. Én tényleg úgy szeretném biztosítani arra, hogy én nagyon szeretem. És megmondom nektek, én még akkor is szeretem, hogyha nem fogadja meg a szavaimat. Akkor is szeretem. És tudjátok, hogy amikor a Jóisten közel jön és megfed minket, rámutat a bűneinkre, a hibáinkra, akkor ő nem csak ott hagy minket a mi bűneinkkel, a mi keserűségünkkel. Na, jaj, Uram, tudom, na persze, hogy nem vagyok én. Na, tudom én, hogy ilyen vagyok. Nem vagyok én semmire se való, egy mi haszna, semmire kelő ember vagyok. A Jóisten nem hagy így itt. Hanem ő, ugye, ahogy mondja a Szentírás, megsebez, de be is kötöz. Mi csinál a bárányokkal, amelyeknek feltörte, tehát kipálott, vagy feltörődött a lába? Mit csinál? Mit mond a Szentírás? Vagy amit bántottak, elnyomták, a karjára veszi. Szóval Isten ott a térdeinken arról is biztosít minket, hogy ön nagyon szeret. És tudjátok, a Jóisten ott a térdeinken átmelegíti, átpórósítja a mi bensőnket. Ő közel jön hozzánk, betölt minket az ő örömével, betölt minket az ő szeretetével. Ellen White nem véletlenül fogalmaz így, bizonyára ismétek már ezt a talán eléggé klasszikusnak számító idézetet, hogy mindaddig maradj Isten szín előtt, amíg benned kimondhatatlan vágyak nem ébrednek az üdvösség iránt, és a bűnbocsánat édes ízét nem érzed.
Aztán Ellen White ír ilyet is, hogy amikor mi imádkozunk, akkor a Jóisten az ő szent lelkével meglágyítja a mi érdes, karcos emberi természetünket, minden tettünket úgy meglágyítja, úgy olyan kedvessé, kellemessé teszi. De ez csak ott lehet az ő közelében, a vele való járásban tud mindez megvalósulni. De mit jelent az, hogy mégis az, hogy szüntelen imádkozni? Tehát a szüntelen imádkozni nem ennyit jelent, hogy szüntelen beszélek az Istennek. Szüntelen mondom, és szüntelen motyogok. Ez így igaz, hogy az igazából a Istennel való mély, bensőséges közösséget ott a belső szobánkban tudjuk elérni. De ez nem jelenti azt, hogy csak arra hagyatkozunk. Elég az, hogyha miközben folyik a napunk, és ott vannak a napi küzdelmek, gondolatunkban felemeljük hozzá a mi szívünket, ahogy a Biblia mondja. Felemeljük a mi bensőnket ő hozzá, és akár csak egy pillanatra. Ez valahogy olyan Rút könyvéből ismétek az igét. Ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem, mondta Noéminak Rút. Igaz volt? Hát nem volt ez igaz. Hát tudunk eseteket, amikor bizony ő elment az anyósától. Ugye elment, szedegette a árpát, amit ott hagytak az aratók, hát nem volt addig az anyósával. És mi meghívónkra ez a ige volt odaírva, és mi ezt fogadtuk meg egymással a feleségemmel. Ahová te mégy, oda megyek. Hát igaz ez? Nézzétek meg, most sem igaz. Nem jött velem. De hát érezzük, mert nem így kell ezt érteni. De tényleg, hogy mindig ott vagyunk egymás mellett. És amikor külön-külön dolgozunk. Tehát ugye az élet, a hétköznapok gondjai elszólítanak minket egymástól. Egyikünknek itt van dolga, másikunknak ott van dolga. De mi történik akkor, ha mondjuk napközben akár csak egy 5 percre is találkozunk? Milyenek azok az 5 percek? De elég csak egy tekintet. Hogy valójában, igazából az én életemben a másik mindig ott van. Ha egymás mellett vagyunk, vagy távolabb is egymástól, de a másik az életemben mindig jelenlévő valóság. Mennyivel inkább a Jóisten? Persze dolgunk van, amikor, mit tudom én, amikor a motort szereljük, vagy amikor a számítógépet programozom, vagy amikor a paprikás krumplit főzzük. Nem biztos, hogy a Jóistennek ott van a gondolatunk, mert hát ott kell lenni, vagy tanítunk. Tanítjuk a gyermekünket, vagy valakinek ez a foglalkozása. Aki orvos. Hát szép is lenne, hogy miközben ott műt, közben azon járna az esze, hogy a Jóisten őt mennyire szereti. Hát hol járjon az esze? Éppen egy műtés közben. Azt éppen fohászkodhat, jaj, csak Uram, most segíts, hogy ez az ember életben maradjon. Igen, csak amikor befejezzük az elfoglaltságainkat, akkor milyen jó lélekben oda felfohászkodni, vagy éppen amikor éppen végezzük a munkánkat, és a munkánkban talán egy olyan ponthoz érkezünk, amit és talán nem látjuk, hogy mi lesz a következő lépés, akkor kitől kérhetünk hirtelen tanácsot? És ahhoz le kell most borulnunk, és a Jóisten csak akkor fog meghallgatni, csak akkor szól? Szóval a Jóisten ott van velünk állandóan. Ott van velünk, amikor, ha mi beleismerülünk a hétköznapok forgatagába, gondjába, de amikor van egy pillanatnyi időnk, vagy van egy pillanatnyi gondunk, problémánk, ami nem tudunk tovább lépni, tovább haladni. Ha odaszólunk hozzá, ha ráfigyelünk, tehát rátekintünk, a Jóisten azonnal válaszol. Meggyőződésem, hogy amikor az apostol azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor ő ezt így érti. Hogy a Jóisten állandóan legyen ott velünk a mi hétköznapjainkban, a mi munkáinkban, a mi dolgainkban. De ezen kívül soha, de soha ne hagyjuk ki azokat az alkalmakat, amikor az ő szent lelke teljesen át tudja járni a megész lényünket. Amikor Jézus Krisztus azt mondta a
szamaritánus asszonynak, hogy de eljön az óra és az most vagyon, hogy akik az Istent imádják, azok lélekben és igazságban imádják. Tudjátok, mi nagyon sokszor ezt úgy értjük, ezt az igét elsősorban, ez az igazságban imádni, hogy hát helyesen kell ismerni a bizonyos tantételeket. Ebben is van valami igazság. De a leginkább, hogy az igazságban imádni, az azt jelenti, hogy az igaz életben imádni. A megtisztult szívvel imádni az Istent. Lélekben, a bensőnkben, az egész lényünkben. Tehát akik imádják az Istent, azok nem a szájukkal imádkoznak, hanem hogyan? Az egész lényükkel imádkoznak. Az egész lényükkel, az egész bensejükkel, az egész benső világokkal, és igazságban, és nem hamisságban, nem hazugságban, nem a bűnök csalátságában, nem a saját maguknak és az Istennek való hazugságban. Hányan vannak, akik hazudnak az Istennek? És hányszor van, hogy mi is hazudni akarunk az Istennek? Ő rámutat. Sanyi, ezt ne csináld, ezt ne tedd. Én nem értem, hogy miért ne tegyem. Jó az nekem. Uram, én azért szeretlek téged. Ez milyen imádat? Igaz vagy hazug imádat? Akik imádják az Istent nem szájjal, nem itt az imaházba, nem jeruzsálemi templomba, hanem hol? Az egész bensőjükben és igazságban, engedve mindig a Szent Lélek megtisztításának. Mert az Isten ilyen embereket keres az ő imádójul. Én szívemből kívánom, hogy bárcsak ilyen módon lenne a mi egész lényünk, a mi egész életünk, a szüntelen való imának az élete. És hogyha így fogunk imádkozni, akkor tudjátok, nekem annyian feltették már a kérdést, hogy mit csináljak, hogy a Jóisten közel jöjjön hozzám, mit tegyek. Aztán tudom, némelyeket ez már zavart, amikor azt mondtam, hogy hát nem kell semmit se csinálni, a Jóisten közel jön. Hát igen, ennyit azért csinálni kell, ennyit azért tenni kell. Mit kell csinálni a gyerekemnek, hogy szeressem őt? Hát mondom nektek mit. Engedni magát. Engedni. És nekünk is engedjük magunkat, hogy szeressen. Én nem tudom elhinni, nem tudom, ne bocsássatok meg nekem, hogy azt mondom, nem tudom elhinni. Egyszer-kétszer előfordulhat, és én nem ismerem a Jóistennek az útjait, hogy kivel milyen próbát tesz a Jóisten, és adott esetben egyikünk vagy másikunk életében miért húzódik ő háttérbe, mert megtette ezt Jób életébe is, Jézus életében is tapasztaljuk ezt. Tapasztaljuk, hogy igen, volt, hogy magára hagyott királyokat, megnézze, hogy mi van a szívükben. A Jóistennek vannak nevelő szándékai, és tényleg lehetnek olyanok, mint akár egy Jeremiásnál is, hogy amikor úgy érzi az ember, hogy távol van a Jóisten, valami miatt ott hagyta, nem tudom miért, nevelni akar. De nem ez az általános. Szóval nem így kell élnünk az életünket ilyen bizonytalanságban, a Jóistentől távol. Én egyet tudok mondani, hogy az az általános, hogyha mi a Jóistenhez imádkozunk, ha kitárjuk a szívünket, ő közel jön. Ezt mondom nektek, hogy de higgyétek el, hogy ő közel jön. Betölt minket az ő örömével. Átforrósítja a mi szívünket. És nem akkor, amikor néki tetszik. Hát vagy ezt így is fogalmazhatnám, hogy akkor, amikor néki tetszik. De mit gondolok a Jóistennek, mikor tetszik, hogy átforrósítsa a mi szívünket? Mikor tetszik ez néki? Mikor tetszik a neked, hogy a te gyerekedet szeretettel körülvedd és megöleld? Mikor tetszik az neked? Vagy a te feleségedet, vagy a te férjedet? Mikor tetszik? Mindig tetszik. Hát a Jóistennek is mindig tetszik. És hogy valamiért nem teszi, akkor annak biztos, hogy van valami oka, valami nevelési szándéka, de általában ő mindig ott van. Mindig körülvesz minket. És betölt, és szívemből kívánom, hogy így imádkozzunk, így legyen az ima élete, a mi életünk, és hogy tanuljuk meg ezt a fajta imádságot az Úr Jézustól, és hogy amikor imádkozunk, akkor engedjük, hogy az Isten is szóljon hozzánk. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a sorozatunk 7. előadásán, amelynek ez a címe a 10 parancsolat. A 10 parancsolatot Isten a kivonulás után 3 hónappal adta Mózesnek, ő volt a képviselője a zsidó népnek, és általa adta Isten nem csak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. És itt van rögtön az első kérdés, amit felszoktak vetni emberek, hogy miért éppen ebben a történelmi időben hangzott el a 10 parancsolat? Ezelőtt nem volt hatályban ez? És egyáltalán a törvényekről, a parancsolatokról mit is mond a Biblia? Ez nagyon egyszerű kérdés, hiszen a Szentírás válaszol erre, hogy Isten törvényei örök törvények. Az élet erkölcsi törvényei egyidősek az élettel, hiszen az életet Isten a szeretet törvénye alapján alkotta meg. Tehát a 10 parancsolat előtt is a 10 parancsolat törvényei, parancsolatai ismeretesek voltak, vajon hogyan szájhagyomány útján terjedtek. Ábrahámról is olvashatjuk kétszer is Mózes első könyvében, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, rendeléseket, végzéseket. Az emberiség kezdeti történelmében hatalmas életkorokat éltek emberek, és a generációk egymás mellett élhettek, és így szájhagyomány útján terjedtek ezek az isteni törvények, parancsolatok. Mózesnek azért adta át Isten írásban ezeket a rendeleteket, mert az ő korára került veszélybe már a szájhagyományozódás. Tehát valamit ugye azért kell leírni, mert a szóbeli hagyomány már nem biztos, már nem tökéletes, emberek hozzáadnak, elvesznek belőle, eltorzítják. Isten az időszámításunk előtti 15. században határozta el ezt a Biblia szerint, hogy az élet örök törvényei 10 egyszerű rendelkezésben írásba foglalja, és átadja Izrael népének és az egész emberiségnek. Tehát ne úgy gondolkodjunk a 10 parancsolatról, hogy ez csak a zsidó néppel kezdődik, vagy a sínai hegyi szövetségkötéssel. Mind a 10 törvényről látni fogjuk majd, hogy ezek örök rendelkezések. Most a második kérdés, amit még bevezetésképp fel kell, hogy vessek, hogy vajon miért ilyen a 10 parancsolat szerkezete, vagy felosztása. Ugye felrajzoltam a táblára, ott baloldalt látjuk, hogy 2 törvénytáblára írta fel ezt Isten, és adta át Mózesnek, és az első törvénytáblán van 4 parancsolat, a másodikon van 6 parancsolat, így adódik össze a 10 parancsolat. Vajon miért nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy ne ölj, vagy ne lopj, vagy ne légy házasságtörő? Miért azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, és ez folytatódik tovább? Vagyis a szerkezetről, a felosztásról mit tudunk megállapítani? Egy nagyon fontos dolgot. Az első 4 parancsolatban van szó az Isten iránti szeretet kötelezettségekről. És a második 6 parancsolatban van szó az egymás iránti, az emberek iránti szeretet kötelezettségekről. És vajon miért nem cserélhető fel ez a sorrend? Mert ebből is nyilvánvaló, amit a Biblia tanít, hogyha az ember nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, soha de soha nem fogja megszeretni a másik embert, akitől egyáltalán nem csak jót kapunk. Mindig nem kapunk jót a másik embertől. Tehát a 10 parancsolatnak ez a szerkezete már önmagában véve egy nagyon nagy tanítást képvisel, hogy az embernek először az Istenhez való viszonyát kell tisztává tennie. És hogyha az Istennel való kapcsolata elmélyül és beérik, akkor lesz igazi az emberekhez való kapcsolata is, és ezt nem lehet felcserélni. Hogyha nem tudjuk megszeretni és engedelmeskedni nem tudunk annak az Istennek, aki a teremtő, a gondviselő, a fenntartó, és akitől, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó és tökéletes adomány származik, szóval, hogyha nem tudjuk megszeretni ezt az Istent és neki engedelmeskedni, az ő törvényei szerint élni, akkor soha de soha az emberi világban igazi szeretet kapcsolataink nem lesznek, legfeljebb felszínesek, legfeljebb csak a szemnek, a külső dolgoknak valók, de igazi szeretetre emberek iránt nem tudunk ébredni. És ezek után szeretnék a 3. pontban rátérni a 10 parancsolat egyes rendelkezéseire. Hallatlanul mély, noha tömör törvények ezek,
És ezért azt választottam a mai előadáson, minden előadáson szinte másképp kell, hogy az ember ezt bemutassa. Van olyan sorozat, amelyben két alkalmam is nyílik a 10 parancsolatról beszélni, és van olyan, amelyben csak egy fél alkalom nyílik. Hát itt egy előadást tudunk erre szánni, és most azt a módszert szeretném választani, hogy felolvasnám az egyes parancsolatokat, és utána mindig két szempont szerint vizsgálni őket. Tudnék, minden parancsolatban van egy tiltás, és van egy felszólítás. A tiltás az arra utal, hogy mi nekünk embereknek az életünkben le kell győzni az önzésünket. Szóval meg kell tagadni a természetet, legyőzni. Szóval van, aminek az embernek ellene kell állni, és valamit le kell gyűrni önmagában. De ugyanakkor a 10 parancsolat egy rendelkezése sem reked meg a tiltásnál, hanem mindegyik törvényben van egy felszólítás. Tehát van egy negatív oldala mindegyiknek, hogy mit ne, de kibondva vagy kimondatlanul mindegyikben ott van, hogy mit igen, mit ne tegyen az ember, de mit tegyen az ember. És most mindegyik parancsolatnál én először szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia és a 10 parancsolat mit mond arról, hogy mit ne tegyen az ember, de azt is, hogy mit tegyen az ember. Mert Jézus Krisztus, aki visszautalt a 10 parancsolatra, itt írtam a táblára Máté evangéliuma 5. fejezetében, méghozzá a hegyi beszédben, Jézus Krisztus azt mutatta meg a követőinek, hogy a 10 parancsolatból nem csak azt illik észrevenni, hogy mit ne, hanem azt is, hogy mit igen. Mert az még csak a dolgoknak a fele része, hogy valamit nem teszek, a rosszat nem teszem, de hogyha jót se teszem, akkor ezzel nem betöltöm a törvényt, ez csak egy külsődleges engedelmesség. A 10 parancsolatról azt fogjuk látni, hogy minden egyes rendelkezésnek a betöltésében igazi. A pusztán még az, hogy valamit nem teszek, az még csak a dolognak az 50%-a. Mindegyik parancsolatnál fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy mit tegyünk. Mi a betöltése? Mi a tökéletes engedelmesség a törvények iránt? Mózes 2. könyvében található a 10 parancsolat legteljesebb szövegében, a 20. fejezet első 17 versében, de Mózes a búcsú beszédeiben megismételte, ezért írtam alá, Mózes 5. könyve 5. fejezete is tartalmazza, tehát nagyon egyszerű megjegyezni, Mózes 2. könyve 20. és 5. könyve 5. fejezetében két alkalommal van benne a Bibliában a 10 parancsolat. Az első törvény, az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Minden törvénynél, minden parancsolatrendszernél nagyon fontos, hogy hogy kezdődik. Itt is egy alapvető dolog, hogy hogy kezdődik a 10 parancsolat. Sajnos a 10 parancsolatot az évszázadok során nagyon sokszor megváltoztatták, módosították, kihagytak belőle, hozzátettek, ketté választottak parancsolatokat. Azért olvasom fel a Bibliából, hogy most legalább mindenki hallja, hogy mi is van ebben a 10 parancsolatban. Vessük fel a kérdést, hogy az első parancsolatban mi található? Mit tilt az első parancsolat? Isten azt mondja az embernek, hogy egy lény iránt lehetsz mindig hálára kötelezve. Egy lény iránt lehetsz mindig köszönetre kötelezve. És ez a lény, én vagyok az Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Milyen idegen istene lehet az embernek? Székesfehérváron lehet idézni Vörös Martinak a szép versét, aki azt mondja, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És válaszol Vörös Martin, hogy az emberek hol keresik az isteneket, hol keresik az életnek az értelmét. Azt mondja, kincs, hír, gyönyör. Ez tökéletes. Kincs, hír, gyönyör. Az emberek vagy a gazdagságban, vagy a hírük terjedésében, vagy az élvezeteknek a kiaknázásában látják a földi életnek a legfőbb értékét. Ilyen isteneik vannak az embereknek. És Vörös Martin nagyon szépen megadja a választ. Legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Isten is ezt mondja az első parancsolatban, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne imádd a gazdagságot, a vagyont, a pénzt,
a hírnevet, az élvezeteket, a hatalmat, mert ezek tökéletesen boldoggá nem tudnak tenni. Legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. De ennél az első parancsolatnál talán ugye első hallásra is érezzük, hogy a felszólítás van túlsúlyban. Mi a felszólítás ebben az első parancsolatban? Én az Úr vagyok, a te Istened. Isten az első parancsolatban felszólítja az embert, felszólít minden embert, hogy én te viszonyban lépjen, viszonyba lépjen az Istennel. Az Isten megismerhető. Az Istennel olyan közeli kapcsolatba kerülhet az ember, hogy valóban én te viszony létesülhet Isten és ember között. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát hinnék az Istenben, csak nem látom. Ha az Isten mutatna valamit önmagából, vagy valami csodát, hinnék benne. Ez igaz, a Biblia azt mondja, hogy Isten senki földi halandó a bűneset után nem látja, sem nem láthatja. De az embernek van egy nagyon nagy kiváltsága, hogy bár nem láthatja az Istent, de hallhatja a szavát. És az Istent a szavából tökéletesen meg lehet ismerni, tökéletesebben, mint hogyha láthatnánk. És ezért mondja az Isten, felszólítja az embert, hogy az életünkben tisztázzuk az Isten kérdést, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Ki ez az Isten? Adott-e önmagáról híradást? Az első parancsolatban rögtön ez van felszólításként. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én adtam önmagamról kinyilatkoztatást, én adtam beszédet, itt a Biblia. A Biblia beszél arról, hogy én ki vagyok. Ember, ismerjél meg engemet. És utána van egy másik felszólítás is, mert azt mondja Isten önmagáról, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Isten itt rögtön elmondja önmagáról, hogy ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Istent másféleképp elképzelni, mint a szabadság és szabadítás Istenének elképzelni. Ha valaki másképp képzeli el, torz Istent képzel el. Isten minden teremtményének a szabadságát biztosítja. Isten erővel, kényszerrel senkit nem formál és nem alakít. És Isten ki tudja, képes kiszabadítani az embert a rosszból, de azt is a szabadsága tiszteletben tartásával. A zsidó népet is képes volt Isten kimenekíteni egy hatalmas világbirodalomból, Egyiptomból, és minden embert képes kimenekíteni a legnagyobb rosszból, külső vagy belső rosszból, hiszen ez a kifejezés, hogy Egyiptomnak földje a Bibliában jelképes kifejezés is, jelenti a sötétség birodalmát, a rossz földjét, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy adjatok hálát az Istennek, aki kiszabadított titeket a sötétség birodalmából, és átvezetett az ő szeretett fiának országába. Tehát Isten az első parancsolatban tiltja azt, hogy az embernek maga választotta istenei legyenek, mert ezek nem boldogíthatják az embert. Nem azért tiltja Isten, mert ő féltékeny ezekre az istenekre, ugye a hatalomra, a pénzre, az élvezetekre, hanem azért, mert ezek nem boldogíthatják tökéletesen az embert. És ugyanakkor felszólítja az embert, hogy ember, ismerj meg engem, olyan közel kerülhetek hozzád, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és én a szabadságnak, a szeretetnek és a megszabadításnak az Istene vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És figyeljük meg, hogy most a második parancsolat hogy folytatódik. Minden egyes parancsolat egymásra épül. Azt fogjuk meglátni, amiután már a tizedik parancsolatot is áttanulmányoztuk, hogy valóban felbonthatatlan a sorrend is, nem csak a két kőtábla megcserélhetetlen, de a sorrend is felbonthatatlan. Mert a második parancsolat ezzel folytatódik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit tilt a második parancsolat? A második parancsolat, mondom, az elsőre alapoz, hogy ne legyenek néked idegen Isteni én előttem, de most tovább megy, és azt mondja az embernek, hogy ember, ne te formálj képet rólam.
ne te alkoss képet rólam, ember, ne te találj ki engem. Teljesen igazuk volt azoknak a bölcselkedőknek, filozófusoknak, történészeknek, akik azt mondták, hogy az emberiség történelmében tulajdonképp az ember kitalálta az Istent, kivetített Isten képet magából. Ez teljesen igaz, bárki mondta is, Marx vagy nem Marx, ebben teljesen igazuk volt, hogy az ember hajlamos arra, hogy a maga elképzelése szerint találja ki és alakítsa ki az Isten képét. És erre Isten azt mondja, ember, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mit tilt itt az Isten? Hogy az ember a saját esze, a saját felfogása, mondhatnám így is, a saját megromlott erkölcsi lénye alapján vetítsen ki Isten képet, és azelőtt boruljon le, az ember ezt meg is mintázza, ki is faragja, vagy el is gondolja, ugye az ókorban voltak faragott képek, a modernkorban nincsenek, kívül, de vannak belül. Most valóban nincs olyan, hogy az emberek csinálnának maguknak képeket, bizonyos kultuszokban tovább áramlanak képek, szobrok, imádat, tisztelet tárgyául, de a mai ember valóban nem ezt teszi, hogy külsőleg csináljon szobrot vagy képet, de annál inkább csinál belsőleg az elméjében. Nekem ez az elméletem, én így látom, nekem ez a világnézetem, nekem ez a világképem. Hát az Isten ezt tiltja, hogy az ember ragaszkodjék a kinyilatkoztatáshoz, és Istennek önmagáról adott üzenetéhez, és nem maga találja ki az Istent. Mert ha az ember maga találja ki az Istent, az ugyanolyan önző lesz, mint az ember. Ezt a mitológiák bemutatják, hogy Zeus és társai ott fenn az égi világban ugyanúgy flörtölnek, hazudnak, haragszanak. Szóval az ember, amit ki tud találni, az olyan, mint ő maga. Jobbat nem tudunk önmagunknál kitalálni. No de mire szólít fel ez a második parancsolat? Ebben a második parancsolatban van egy bámulatra méltó bibliai kifejezés, amikor Isten megnevezi önmagát, és ezt mondja önmagáról, én féltőn szerető Isten vagyok. Hát ez a döntő. Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazságosság. Isten nem úgy szereti az embert, hogy elnézne az embernek mindent, Isten szereti az embert. De Isten igazságos és a rosszból szeretné ki is segíteni az embert. Ez az, amit az ember nem tud kitalálni az Istenről. Tessenek megnézni a vallás történetet, hogy amikor az ember elképzelés szőtt az Istenről, akkor vagy egy olyan engedékeny Istennek gondolták az Istent, aki csak szeret, de félreteszi az igazságosságát. Máskor meg egy olyan zord, kemény, ítélő birának gondolták az Istent, aki ítél, aki igazságos, de nincs benne szeretet. Isten azt mondja önmagáról, hogy az én lényemben ez a bámulatra méltó. Nem az, hogy én mindenható vagyok. Nem az, hogy örökkévaló vagyok, hanem az, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok. Én szerető, de igazságban szerető Isten vagyok. Én féltőn szerető Isten vagyok. És Isten elmondja azt, hogy ha valaki nem így ismeri meg őt, hogyha valaki úgy ismeri meg őt, hogy vagy engedékeny Istennek, vagy pedig egy ilyen ítélő, zord, bíró Istennek, az az ember helytelen útra kerül, és az összes emberi erkölcsi vétség ebből származik. Ez öröklődik át apáról fiúra, de ott van a parancsolat végén, hogy Isten, aki a rossz következményét nem tartóztatja fel, mert ő igazságos is. Csak azok életében nem tartóztatja fel a rossz következményt, akik éppen úgy gyűlölik az igazságot, mint az apáik. Nem szabad félreérteni a parancsolat befejező részét, mert Isten ezt mondja, hogy én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. A legtöbb ember idáig idézi ezt csak, és azt mondja, hogy miféle Istene van a Bibliának, aki az apák vétkér a fiakat, a gyerekeket bünteti. Csak hogy itt nincs vége a kijelentésnek. Én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, vessző, akik engem gyűlölnek. Csak azok életében nem tartóztatom fel a rosszat és a rossz következményét, büntetését, akik ugyanolyan erkölcsi magatartást tanúsítanak, mint az apáik. Ugye? Tehát egyszerű hasonlattal élve, hogyha valaki egy nagyon rossz családban nevelkedik fel, és ott csak rosszat lát, önzés, durvaságot lát, az nyilván az a gyerek, az a fiatal, az átveszi a szülőknek a lelkületét és mentalitását, de Isten
fel tudja függeszteni a rossz következményeit az életében, ha az a fiatal szembefordul az apák által képviselt erkölcsi úttal. Csak azok életében gyűrűzik tovább a rossz, akik gyűlölik az igazságot. De a jónak ugyanez a törvényszerűsége, hogyha valaki egy jó családba születik, az még nem lesz automatikusan jobb ember, hanem csak akkor lesz jobb ember, ha ő maga is tudatosan választ és dönt a jó mellett, amit látott a szüleitől, de ami nem ragadhat úgy rá, csak úgy alakulhat ki benne, hogyha ő is dönt, választ mellette. És ezek után jön a harmadik parancsolat, ami így hangzik. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kedves hallgatók, mit is jelent ez a harmadik parancsolat? Isten azt mondja, hogy ember hiába nevet fel az én nevem, ne használd az én nevemet. Miért? Mert a Bibliából láthatjuk, hogy Isten személy. Isten személyes valóság. Isten nem egy kikutathatatlan lélek vagy szellem. Isten személyes valóság. Márpedig, hogyha valaki személyt mi megszólítunk, az odafigyel, ugye? Én valakinek szólok, a nevén nevezem, akkor ő fölkapja a fejét és odafigyel, hogy mit akarok tőle. Isten itt azt tiltja az embernek, hogy ne éljen vissza az Isten nevével. Ne mondja azt az ember, hogy jaj Istenem, meg Istenem, meg Jézusom, meg jaj most segíts. Akkor, amikor az ember nem hisz benne, és amikor nem keresi őt tiszta szívből, hanem csak úgy szólítgatja, de utána elfelejtkezik róla, hiszen ez az ember önmaga akarja megoldani az élete kérdéseit. Tehát ez a harmadik parancsolat nem csak a káromkodást tiltja, vagy a trágárbeszédet, vagy a szitkozódást, hanem azt is tiltja, hogy az ember ne úgy kezelje az Isten, mintha nem is lenne. Hát milyen magatartás az, hogyha itt vagyunk mi, és akkor én ismerek valakit itt a sorok közül név szerint, és szólok neki, és utána folytatom a beszédet. Megint szólok neki, megint folytatom a beszédet. Hát ez bolond vagyok, hogy én most szólítgatom, hogy és akkor miért szólítgatom? Tehát Isten személy, a személynek kiáró tisztelet, ami egymás iránt kiár, úgy, hogyha én megszólítok valakit, akkor ő rám figyel, mert tudja, hogy akarok tőle valamit. És akkor én nem akarok tőle mégse semmit, csak úgy mondom a nevét. De kedves hallgatók, itt a tiltásban még valami benne van. Nem tudok a minden parancsolat mélyére tekinteni, mert az időkeretünk ahhoz kevés lenne, de ez a harmadik parancsolat még azt is tiltja, hogy vigyázzon az ember, hogy az Isten nevében mire hivatkozik és mit követ el. Mert az emberi történelemben a legtöbb gazemberséget az Isten nevében cselekedték emberek. Isten nevében vittek embereket kínpadra, égettek el mágián, Isten nevében ítéltek el embereket, megsértve a lelkiismeret és vallásszabadságot, mindig Istenre hivatkoztak. Hát kérem, a Bibliában az egyik legfőben járó bűn az, amikor az ember az Isten neve alatt, az Isten nevével burkolózva kényszerít embereket, ítél meg embereket, vagy erővel és hatalommal semmisít meg embereket. Isten előtt ez a legförtelmesebb bűn, hogy az ő nevét felhasználva mondják azt, hogy ez az ember eretnek, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Bármilyen kifejezést használtak is a történelem folyamán. És vajon ennek a harmadik parancsolatnak mi a felszólítása? Ugye itt látszólag csak tiltás van. Ugye az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Hát hol van itt a felszólítás? Hát itt szeretném elmondani azt, hogy a 10 parancsolat sem értelmezhető önmagában. A 10 parancsolat, ha meg kellene mondani, hogy mi a 10 parancsolat, akkor azt mondanám, hogy közép az egy és a sok között. Mert a Biblia egy mondatban is elmondja, hogy mi a legfőbb törvény. A törvény betöltése a szeretet. De a Biblia elmondja 100 és 1000 kijelentésben, hogy a szeretet az mit is jelent. Mert ha Isten csak azt mondta volna nekünk, hogy ember szeressél, akkor üres kézzel hagyott volna bennünket. Mert éppen ezt az alapvető elvet játsszuk ki mi a hétköznapi életünkben. Hogy tudjuk hogy szeretni kellene, de mégis tele van az életünk szeretettelenséggel, gyűlölködéssel, haraggal, mi egymással. Tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az egy parancsolat, hogy szeretet. És a részletes 66 könyvben álló Biblia, mert az egész Biblia törvény és parancsolat.
hogy az egy és a sok között, az egy és a végtelen között legyen egy közép, és ez a 10 parancsolat. Na de ezt a középet, amely 10 egyszerű parancsolatba fejti ki az egyet, de ami végtelen, az is visszavezethető erre a 10-re mind. Ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, hogyha az egész Bibliát tekintetbe vesszük. És kedves hallgatók, erre a 3. parancsolatra van egy döntő visszahivatkozás, és ez Jézus Krisztus hegyi beszédéből a mi atyánk. Mert mivel kezdte Jézus a mintaimát? Mivel kezdődik a mi atyánk? Milyen kéréssel? Ott sem azzal kezdődik, hogy a mi mindennapi kenyerünket, mint sok ember azt gondolja, hogy ez a legnagyobb kérés, hanem azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez a kifejezés, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogy az ember életében meglátszódjék az, hogy ő hívő vagy vallásos. Hogy egy hívő és vallásos ember élete az megdicsőítse az Istent. Hogy emberek fölkapják a fejüket és lássák, hogy egy hívő ember élete más, mint egy nem hívőjé. És az, hogy Isten nevét hiába felnevedd, a tiltás mellett ott van a felszólítás, hogy a te életed az legyen bizonságtétel az Isten szeretete és igazsága mellett, hogy az Isten formál téged ilyenné, amilyenné lettél. És ezek után térjünk az Isten iránti szeretet kötelezettségek utolsó parancsolatára, amivel lezáródik az első kőtábla, tehát a 4. parancsolat szövegét olvasnám. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Hát ismét járjunk el az eddigiekhez hasonlóan, mit tilt ez a parancsolat? Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen használja fel az idejét. Hogyan vagyunk mi hajlamosak emberek önkényesen felhasználni az időnket? Mindent bele akarunk zsúfolni az időbe. Állandóan robotolni, tenni, venni akarunk, és ez a parancsolat meg kellett, hogy fogalmazza ezt, ami addig is törvény volt, hogy említettem, de itt megfogalmazást kellett, hogy nyerjen, hogy az ember az életének az 1/7 részét pihenésre fordítsa, és Istennek szentelje. Kedves hallgatók, ennél a tiltásnál azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit, mert hogyha most felvetném önöknek a kérdést, hogy mi emberek biztosítanánk-e magunknak a pihenést, ha nekünk kellene az élet alaptörvényeit megfogalmazni, vajon mit válaszolnánk? Hogy a hétköznapi élet azt mutatja, hogy az ember nem biztosítaná maga számára a pihenőnapot. És a történelemben is ezt látjuk. Sem az egyiptomiak, sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek ilyesmit. Egyedül a zsidó nép, az Isten választott népe képviselte ezt, hogy az életünk, az időnk az a legdrágább kincs. Ezt ne csak mondjuk, mert szoktuk mondani, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő pénz, de az ember nem úgy viselkedik az idővel kapcsolatosan, és ki akarja szipolyozni az időt, robotol, állandóan tenni-venni akar az ember. Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen és a maga elgondolása szerint használja fel az időt. Tehát ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember állandóan dolgozzék. 6 nap után egy nap, de teljes egy nap munkaszünetet tartson az ember, amelyet testileg, lelkileg pihenésre fordít. Na most nézzük meg, hogy ebben a parancsolatban mi a felszólítás. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat 2 dolgot is magába foglal, nem csak a pihenést, hanem a munkálkodást is. Mert benne van az, és ez az első felszólítás, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Tehát a parancsolatban az első felszólítás a becsületes munkára vonatkozik. Ha az ember hozzálát valaminek, hozzáfog valamihez, azt vigye végig, azt fejezze be, azt csinálja meg, a munka, a dolog az legyen elkészítve.
benne van ebben a felszólításban minden, hogy az ember hogy készüljön arra, hogy milyen hivatást, mesterséget válasszon, ettől fogva addig, hogy az ember milyen bérért dolgozzon, milyen tisztességes, becsületes jövedelemért éljen. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, főleg egy olyan világban és egy olyan országban, ahol a munkaerkölcsnek híre hanva nincsen, de hát nem fér bele egy alkalomra. Mindenki elgondolkozhat ezen, ha a bibliai példákat szemléli, és legfőképpen a Bibliának legközéppontibb személyiségét, Jézus Krisztust, aki fizikai munkát végzett 30 éves koráig, aki nem vetette meg ezt a fajta munkát sem, és amikor lelki természetű munkát végzett, arra is azt mondta Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, ő senkit nem került el, és senki nem került el az ő figyelmét sem, amit tett, az tökéletes volt, és ez az ember számára is a mérték, hogy az emberi életünkben a munka az valóban legyen alkotás és legyen szolgálat. A második felszólítás. A második felszólítás ebben a parancsolatban az, hogy az ember a hét egy napján, a szombatnapon teljes megnyugvásra jusson. Ezt a Biblia nagyon sokoldalúan részletezi, hogy mit jelent ennek a napnak, a szombatnak a tartalma. Maga Jézus Krisztus pecsételte meg ezt a parancsolatot, amikor azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Márk evangélium a második fejezetében olvashatjuk. Tehát Jézus nem úgy fogalmazott, hogy a szombat a zsidó népért lett, hanem azt mondta, hogy az emberért, az egész emberiségért lett. És azért lett, hogy az embert felemelje és felüdítse. Maga Jézus Krisztus mondta azt a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy az ő követői, a keresztények imádkozzanak azért, hogy a futásuk ne télen legyen és ne szombatnapon. Na de ha Jézus ennyire hangsúlyosan emelte ki a szombatnap jelentőségét, ha azt olvassuk, hogy ő szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, ha azt olvassuk, hogy az asszonyok is nyugodtak a parancsolat szerint szombatnapon, és csak azért mentek ki vasárnap hajnalban Jézus sírjához, mert az egész szombatot megnyugvással töltötték el, még mirhát és kenetet se vittek ki Jézushoz szombati napon, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi ennek a napnak a tartalma. Szerintem voltam egy ifjúsági körben, és ott ezt a kérdést szegezték nekem, hogy hát most mondjam el világosan, feketén és fehéren, hogy maga a Biblia mit tanít a hetedik nap megszenteléséről. És akkor elmondtam, és mindenütt ezt mondom el pontokba szedve, hogy ezek valóban csodálatos mértékek és tanítások. Mert az első dolog. A Biblia azt mondja, hogy a nyugalom nap estétől kezdődik, és a másik nap estélig tart. Ezt nem azért használja ugye a Biblia, mert az ókori népek természeti népek voltak, a ciklikus természeti körforgás volt az életükben az irányadó, hanem a Biblia ezt azért mondja, hogy az ember a nyugalom napot magát is megnyugvással kezdje. Ne 0 órától kezdődjön, vagy ne reggel 6 órától kezdődjön, hanem akkor kezdődjék, amikor lement a nap, és ahogy a régek is szokták mondani, még a mi apáink vagy nagyapáink is, hogy lement a nap, vége a napnak. Hát akkor az új napot, az ember, az estét, az éjszakát, ugye a megnyugvásra, a kipihenésre használja fel, hogy a másik nap, a nyugalom nap friss legyen. A második dolog, hogy a Bibliában Isten rendelkezést adott arra vonatkozóan, hogy azok is élvezhessék a nyugalom napot, akiket a leginkább kiszoktak zárni ebből. Kiket szoktak kizárni? Hát a nőket és az asszonyokat. Ők ugye állandóan robotolniuk kell az emberi világban, de Isten erre rendelkezést adott, hogy az asszonyok, a családanyák, vagy a családnak a nőtagjai pénteken végezzenek el minden munkát. Akkor mossanak, vasaljanak, akkor készítsék el az ételt, és a szombati nap számukra is nyugalomnap legyen. Miért? Hát csak a férfiak emberek. Isten végtelen szeretettel és jósággal gondoskodott arról, hogy minden ember számára legyen megnyugvás. És azon a napon az asszonyok is teljesen nyugodhattak, és elmehettek Isten tiszteletekre. A harmadik dolog, amit a Biblia kiemel, hogy ez szent gyülekezés napja, a Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, melyben nem is annyira a gyülekezésen van a hangsúly, mint a szent gyülekezésen. Az ember akkor keresse olyan emberek társaságát, közösségét, akiknek a közösségében valóban igaz és szent dolgokra lehet figyelmes.
A negyedik dolog. Isten azt mondta Ézsaiás prófétának a könyve 58. fejezete szerint, hogy én azért adtam néktek szombatjaimat, hogy a föld magaslatain járassalak titeket. Mire utal ez a gyönyörű jelképes kifejezés? Hogy nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a számvetésre. És szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre. Vagyis mire van szükségünk? Hogy az órunkat nem mindig a mába, meg a napi gondokba üssük bele, hanem kicsit fölemeljük a fejünket. Kicsit számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 6 nap során. És egy kicsit tervezzünk előre, hogy mit fogok tenni az előttem levő 6 nap során. Te szerint a próféta könyvében, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem, és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Isten tehát azért adta ezt a nyugalomnapot, nem csak azért, hogy az ember testileg felfrissüljön, tehát ne robotoljon, hanem hogy lelkileg is fölemelkedjék, és a nyugalom állapotában mennél többet ismerjen meg az Istenből, és az ember megváltozzék. Az ember megjobbuljon. Isten az ember megváltoztatója, megszentelője. Hétről hétre fejlődés, megjobbulás, tisztulás, ez az ember nagy feladata ebben a világban. És kedves hallgatók, innen érthetjük meg ennek a parancsolatnak a 3. felszólítását. Mert a parancsolat így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Miért mondta ezt Isten? Mert Isten itt azt mondja, hogy az ember emlékezzék a teremtés munkájára, emlékezzék arra mindig, de főképp ezen a napon, hogy Istennek teremtő ereje van. És Isten nem csak világokat tudott megteremteni, a földet tudta kiformálni, most jön a lényeg, az embert az Isten újjá tudja teremteni. Az Isten olyan tökéletes változást tud véghez vinni az emberben, hogy újjá tudja teremteni itt a földi életben, hogyha figyelő rá, hogyha hallgat a szavára. Mert Istennek nem csak fizikailag van óriási ereje, hanem Isten a szabadságot tisztelő Isten, a megszabadítást munkáló Isten valóban teremteni tud új szívet és új lelket az emberben. És teremteni tud majd embert a feltámadás során, amikor újjá teremti az embert. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a 4. parancsolat, ez azért nagyon fontos, mert lezárja, megpecsételi az első 4 parancsolatot. Figyeljük meg, hogy az első parancsolatban Isten azt mondja, hogy én te viszonyba lép velem, meg lehet engem ismerni, ember. A 2. parancsolatban azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, én az igazságnak és a szeretetnek Istene vagyok egyúttal. A 3. parancsolatban azt mondja az Isten, hogy a te életed az megszentelődjék általam, és egy megszentelt életet mutass be a világnak. És a 4. parancsolat pedig arra szólítja fel az embert, hogy ember, higgyél abban, hogy téged tökéletesen meg tudlak változtatni. Ugye ez az, amiben mi emberek olyan gyöngén hiszünk, hogy mi lehetünk más emberek. Hogy mi bennünk tényleg más szív, más lélek formálódhat ki. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én ilyennek születtem, ilyen vagyok, ilyen is maradok. Én nekem ez a természetem, nekem vannak ilyen berögzött szokásaim és hajlamaim, én ezekről nem tudok lemondani. Nagyon sok ember beletörődik abba, hogy ő olyan, amilyen. Hát a 4. parancsolat azt mondja, hogy ember, azért használd úgy az idődet, ahogy én mondom, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te Uradnak, Istenednek szombatja, hogy azon a napon te tudatosítsd magadban azt, hogy én teremtő Isten vagyok. Téged is át tudlak formálni, és újjá tudlak teremteni. Itt nevezi meg Isten önmagát, itt mutatkozik be Isten a legteljesebben. Ezért használja a Biblia ezt a jelképet erre a parancsolatra, hogy jel, jegy és pecsét. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül, tehát, ugye, mint a jegygyűrű is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy mi egymáshoz tartozunk. Tehát aki ezeknek a parancsolatoknak szívből engedelmeskedik, és valóban gyakorolja ezt a hétköznapi életében. Isten arról ismeri el, hogy közöttünk van jegyesség, hogy igen, ők hozzám tartoznak, mert ők én te kapcsolatba léptek velem, mert ők engem, mint féltőn szerető Istent követnek, mert ők az ő életüket meg akarják szenteltetni általam,
mert ők hisznek abban, hogy én teremtő erővel meg tudom változtatni az életemet, életüket. Tehát ezért ez a negyedik parancsolat jegy, pecsét Isten és ember között. És ezután tér rá a 10 parancsolat az emberek iránti szeretet kötelezettségekre. És itt is nézzük majd azt, hogy milyen bámulatos lesz a harmónia. Mert hadd kérdezzem meg önöktől, vajon mivel kezdenénk mi az emberek iránti szeretet kötelezettségeket? Mert itt is elmondhatnám, nem azzal kezdődik, hogy ne ölj, meg ne lopj, hanem itt is egy bámulatos logika érvényesül. Mert az 5. parancsolatnak a szövege a következő: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ád te néked. Miért kezdi Isten így a 2. törvénytáblát? Miért szólít fel a szülők iránti tiszteletre? Mert ha mi emberek a szüleink iránt nem tudunk szeretetet érezni, azok iránt, akik a legközelebb vannak hozzánk, akik a legtöbbet fáradozták értünk, akik a legtöbbször gondoskodtak rólunk, ha tehát ezek iránt, a szülők iránt mi nem tudunk szeretetet érezni, kérem, gondolják meg akkor, ki iránt tud az ilyen ember szeretetet érezni? Szükségképpen ez kell, hogy legyen az első parancsolat az emberi világban. Otthon kell megtanulni, a családban kell megtanulni azt, hogy mi az, hogy tisztelet. Ugye a Bibliában a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretetet jelent. Az a szeretetnek egy különleges minősége. Minden embert szeretni kell a Biblia szerint. De vannak emberek, akiket különleges szeretet kell, hogy illessen, és ezek a szüleink. Ha az ember nem tanulja meg a szülei iránt az udvariasságot, a figyelmességet, a tapintatot, az előzékenységet, ez az, amit évekig, évtizedekig otthon meg lehet tanulni. Hát ha nem tanulja meg, akkor a társadalomban hogyan legyenek majd udvariasak az emberek, figyelmesek, előzékenyek? Most, hogy a világnak a képe ezt mutatja, ez mit mutat? Nincsenek családok, nincs ilyen erkölcsi norma, hogy szülők iránti tisztelet, és az emberek kiszabadulnak az utcákba, a munkahelyekre, és élnek úgy, mint valóban, mint akiket senki nem nevelt, nincs család, aki nevelte őket volna valamivé. Pál apostol azt mondja a 2. Timóteusi levél 3. fejezetében, hogy a föld történelmében eljönnek olyan időszakok, amikor egy döbbenetes látványnak leszünk tanúi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, a gyönyörnek és nem az igazságnak az élvezői, és szüleik iránt engedetlenek. Tömeges méretekben kialakul ez a világon, és ez a világtörténetnek az utolsó szakaszára lesz érvényes, hogy tömeges méretekben megjelenik a tekintély tisztelet alásása, a szülők iránti tisztelet alásása, és így az ember a másikat se fogja becsülni. Nem fogja becsülni a másik embert, nem fogja becsülni a házastársát se, nem fogja becsülni a vagyont se, a hírnevet se. Ezek a parancsolatok következnek ezután. Mert itt is, mint említettem, bámulatos a logikai kapocs. Ezután a következő, a 6. parancsolat: ne ölj. Isten a szülők után védi általában az emberi életet. Az ölés a Bibliában az élet pusztításával egyenlő. Nem csak a tetleges ölést jelenti, nagyon vigyázzunk. János apostol azt mondja az 1. levelében, hogy mindaz az ember, aki gyűlöli a másik embert, embergyilkos. Tehát a Biblia szóhasználatában ez, hogy ölés, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki kést ragad, vagy baltát, vagy pisztolyt, és kioltja a másik ember életét. Hát a magyar nyelvben is ott van az, hogy lehet szóval is ölni, lehet tekintettel is ölni. Szóval, aki csak gyűlöletet érez a másik ember iránt, már a szívében bent, embergyilkos az. Jézus Krisztus, amikor visszahivatkozott erre a parancsolatra, ajánlom mindenkinek a hegyi beszéd elolvasását. Máté evangéliuma 5. fejezetében, akkor Jézus azt mondta, ha valaki csak haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a másik emberre, hogy bolond, méltó a gehenna tüzére. Mert az élet minden nemű megkárosítása az ölés, az élet pusztítása kategóriájába tartozik. És ezután jön a 7. parancsolat, amely szó szerint és pontosan fordítva így hangzik: ne törj házasságot. Ne paráználkodjál, így szokták fordítani. Szó szerint ez így hangzik: ne törj házasságot. Kedves hallgatók, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, ez a 10 parancsolatnak az egyik legmegszégyenítőbb rendelkezése. Miért?
védeni kell Istennek az ember ellen a szülei életét. Ez is egy szégyenteljes dolog. Idáig süllyedt az ember az önzésben. Szüleinket is védeni kell egy parancsolattal ellenünk. Mert képesek vagyunk rosszat tenni a szüleinkkel is. Sajnos igen, nem csak gyerekkorunkban, hanem felnőtt fejjel is. Védeni kell az embernek a másik ember életét velünk szemben. Mert tudunk mi ölni sokféle módon. Ez is szégyenletes. De kedves hallgatók, hogy védeni kell annak az életét is, akit én magam választottam. Akiről azt mondtam, hogy téged szeretlek, és az egész életemet hozzád igazítom, és egybe kötjük az életünket. És a házasságok elromolhatnak úgy, ahogy elromlanak. Felbomolhatnak úgy, ahogy felbomlanak. Micsoda civakodással, veszekedéssel. Jó, hogy nem megölik egymást az emberek, mint a Bergman filmjében, a Jelentek egy házas életből című filmben, hogy már azt se tudják, mit vágjanak egymáshoz. Hát hogy lehet ez? Az emberi természetben, az ember életében ilyen gyökerei vannak az önzésnek, hogy Istennek külön parancsolatot kellett erre áldoznia, hogy védeni kell annak az embernek az életét is, akit én ismertem meg, én szerettem meg, én kötöttem vele egyé az életemet, és eltelik egy bizonyos idő, és szinte megutálom. Hát igen, az emberi életben az önzés ilyen mély gyökerekre néz. És Istennek ezt a parancsolatot is be kellett venni a 10 parancsolatba. De szerencsére a Bibliában egy külön gyönyörű költemény van arról, hogy ennek a parancsolatnak mi a betöltése. Mert ugye a szülők iránti tiszteletnek is mi a betöltése, hogy említettem, előzékenység, udvariasság, tapintat, szolgálatkészség. Az embertársak iránt is nem, hogy nem elveszem az életüket, hanem nagyobb öröm adni, mint venni, ahogy olvassuk a Bibliában. És a házastárs iránt csak annyi lenne a parancsolatnak való megfelelés, hogy nem csalom meg a feleségemet, vagy nem csalom meg a férjemet. Ez csak a ne dolgot zárja ki. De mi a betöltése? Énekek ez a gyönyörű költemény a Bibliában, amelyet sajnos kevesen olvasnak. Kevesen olvasnak fiatalok is, házastársak is, pedig az Énekek énekében ott van ez a gyönyörű kijelentés, hogy olyan legyen a másik a te számodra, mint lilium a tövisek között, almafa az erdőfáinak között, hogy 10 000 közül is kitetszék. Gyönyörű hasonlatok. A másik ember, a férj vagy a feleség, a magam számára a szeretetnek egy megkülönböztetett tárgya. Lehet sok szép lány és asszony a világon, de az én feleségemhez képest, a liliumhoz képest ők tövisek. Nagyon sok szép és derék férfiú lehet a világon, de egy asszony számára ők sok fa az erdőben. De egy almafa van, egy termő, egy almafa van. 10 000 közül is kitetszik. Hát tessék most ennek a mérlegére helyezni a mindenkinek az életét, aki házasságban él, hogy vajon a másik ember 10 év meg 20 év után is ő jelent számára olyasmit, hogy 10 000 közül is kitetszik. Mert ha nem, akkor ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot, és Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja az ilyen emberre, hogy ez az ember, aki megutálta az ifjúsága feleségét, ez is milyen szép kijelentés, ifjúságot fel, ugye az ifjúságodban szép volt, és akkor ragaszkodtál hozzá. Eltelt 1-2 évtized, és akkor már eldobnád őt? Aki megutálja az ifjúsága feleségét, annak nem is volt lelke, annak nincs is lelke. Kedves hallgatók, tán itt érdemes idéznem a 2. zeneművet. Johannes Brahms 4 komoly énekét bibliai szövegekre írta, és a 4. komoly énekben a szeretet himnuszát dolgozta fel. A szeretet himnuszában is az a döbbenetes, azt jövő évben fogjuk elemezni a maga teljességében, hogy milyen csodálatos ez a szeretet himnusza. Az a döbbenetes, ahogy kezdődik. Mert a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy szólhatok én angyaloknak, vagy embereknek nyelvén, hogyha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tűzre adhatom testemet, és szétoszthatom vagyonomat a szegényeknek, de ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. Nagyon sok dolog van a földön, ami úgy látszik, hogy szeretet lenne, de nincs benne szeretet. Vannak emberek, akik cselekedetek által akarnak üdvözülni és szeretetet mutatni. Tűzre adják testüket, szétosztják vagyonukat a szegényeknek, és közben lehet, hogy ez fanatizmusból teszik,
lehet, hogy számításból, félelemből teszik, nincs bennük szeretet. A 10 parancsolat minden egyes rendelkezése arra tanít meg, hogy ember keresd a szeretet tiszta forrását, ami őszinte, érdek nélküli, és ami valóban az Isten világossága szerinti szeretet. És befejezésül csak nagyon gyorsan szeretném említeni, a 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Védeni kell az emberi élet után az ember vagyonát, mindazt, ami az másik emberhez tartozik. És itt megint csak el lehet gondolkozni azon, hogy a lopás az nem csak a rablás, nem csak a kifosztás. Lehet megrabolni az embereket, meglopni az embereket idővel is. És mennyivel inkább igaz az, hogy itt a felszólítás megint csak az, hogy nehogy csak ne lopj, hanem megint csak adjál, és legyél szolgálatára más embernek. A 9. parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye ezt is szokták leegyszerűsíteni és félreértelmezni, ez nem csak a bíróság előtti hamis esküt tiltja, mert akkor nagyon kevés embere vonatkoznék ez. Szerencsére az emberek nagy része nem kerül bíróság elé. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy a hétköznapi életben ne mondjunk valótlant a másik emberről. Ne feketítsük be a másik embert. Ne magyarázzuk félre az indítékait. Ez is az élet megkárosítása. A 9. parancsolatnál azt látjuk, hogy védi a másik ember jó hírét. Védeni kell magát az életet, védeni kell a vagyont, de védeni kell a másik ember jó hírét is. Mert hány és hány baj következik ebből az életben, hogy ez ezt mondta erről, meg azt mondta, meg amazt mondta, és olyan könnyen hurkolódik körül egy ember, körül ugye a megvetésnek és a gyűlölködésnek a kötele, hogy az szinte megdöbbentő. És a 10. parancsolat, minden bajnak a gyökerére tapint, és attól óv, hogy azt ne tegye az ember. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Vagyis Isten azt mondja, és ez az utolsó parancsolat, hogy még a szívünkben, a gondolkodásunkban se tűrjük meg a helytelen, a rossz kívánságokat. Felszokták vetni ennél a parancsolatnál, hogy hogyan győzzük le a rossz kívánságunkat. Hogyan győzzük le a belül levő rossz késztetéseinket. Nagyon sok ember kérdezi ezt, hogy mondjunk valami receptet, hogyan kell felvenni a küzdelmet a rosszal szemben. Kedves hallgatók, itt egy alapvető törvényszerűségre hadd hívjam fel a figyelmüket ennél az utolsó parancsolatnál. A rossz ellen felvenni a küzdelmet sohasem lehet magával a rossz ellen. Ha az ember mindig csak azt nézi, hogy most mi a helytelen bennem, mi a rossz bennem, és én azt majd legyőzöm, ezt majd kiírtom magamból, majd kiiktatom magamból, akkor egészen bele fog ebbe habarodni, és mindig csak a rosszat látja maga előtt, és ahelyett, hogy legyőzni a rosszat, éppen a rossznak a hatása alá foglalkozik.

Mi a szabályszerű küzdelem a rosszal szemben? A Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak nemesek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszal szembe küzdeni azzal lehet, hogy az ember növekszik a jóban. A rosszal közvetlenül ne vegyük fel soha a küzdelmet. Ne gondolkozzunk így, hogy én most nem tudom, én hiú vagyok, most majd legyőzöm a hiúságomat, annál inkább hiú leszek. Ne gondolkozzam így, hogy én most megbízhatatlan vagyok, hazudós, hát most akkor én kínosan ügyelek arra, hogy mindig igazat mondjak. Annál fifikásabb és annál kiismerhetetlenebb dolgokba keveredem bele. Szinte észre se veszem. A rosszal felvenni a küzdelmet úgy lehet, hogy az ember megerősödik a jóban, és a világosság majd kiűzi a sötétséget. Egy egyszerű ember így mondta ezt, és ezt egész életemre megjegyzem, hogy azt mondta, hogy egy szobából nem úgy lehet kiűzni a sötétséget, ha belépek, hogy elkezdek vagdalkozni a sötétséggel szemben. Hanem úgy, hogyha felkattintom a villanyt, és a világosság a szobából kiűzi a sötétséget. Milyen egyszerű. A rosszal soha ne úgy vegyük fel a küzdelmet, hogy állandóan foglalkozzunk a rosszal. A Biblia óv bennünket attól, hogy magunkat ítéljük meg, vagy emberek megítélésétől tegyük függővé azt, hogy minek tartjuk magunkat. Ezt mondja Pál apostol, nem magamtól ítéltetem meg, sem nem emberi ítéletnaptól, egyetlen egy ítélő bírám van, és ez az Isten. Az isteni világosságra, az isteni tisztaságra, az Isten parancsolatának tökéletességére vágyakozzék az ember. Ezekről gondolkodjék, és akkor majd a rossz szépen kiszorul belőle. A vetítés előtt még egy utolsó gondolatot hadd pendítsek meg, hiszen végigkövettük ezt a 10 parancsolatot, meg vagyok győződve, hogy és elnézést is kérek ezért ért, hogy ez valóban egy fárasztó végigtekintés első hallásra, és igazán nem szerettem volna az évi legutolsó alkalomra ilyen emlékkel búcsúzni önöktől, de mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy valóban otthon gondolját ezeket a kérdéseket, de az utolsó kérdésünk ez, vajon be lehet tölteni a 10 parancsolatot? Hiszen ha valamennyire is őszinték vagyunk, és ezt komolyan végig gondoljuk, azt mondjuk a végén, hogy hát olyan nehéz ez. Fölrém lett előttünk, hogy mennyire nem élünk e szerint. Hát olyan nehéz ez. Hogy lehet ezt betölteni? Kedves hallgatók, itt azt szoktam mondani, hogy nem mondjuk mi azt, hogy nehéz betölteni. Mondjuk csak meg őszintén, lehetetlen. Megpróbálkozhat az ember azzal, hogy e szerint éljen, de a maga erejéből se az elsőnek, se a többi 9-nek nem tud megfelelni. Isten azonban nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy ez egy elérhetetlen léc legyen, amit soha senki nem tud átugorni. Hanem Isten a 10 parancsolat után adta rögtön az áldozati rendszert, a Krisztus Jézusra mutató rendelkezéseket és jelképeket, és rögtön Mózes 2. könyvében, ahonnan vettük a 10 parancsolatot, nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolatot emberileg betölteni lehetetlen. Emberi erővel betölteni lehetetlen. De az embernek rendelkezésre áll egy olyan erő, amivel betölteni könnyű, és ez a hit ereje. A hit által kapcsolódik össze az Isten és az emberi világ. A hit által nyerhet erőt az ember ahhoz, hogy amit ő emberileg nem tud betölteni, mert nemhogy nehéz neki, hanem lehetetlen. Így mondja Pál apostol, nem is teheti az ember. Nem is teheti. Önző emberek vagyunk, a természetünk önző. Magunkat nem tudjuk rávenni arra, hogy önzetlenek legyünk, és az önzetlenség törvényei szerint éljünk. De hogyha az önző természetünket legyőzzük hitáltal könnyű betölteni a 10 parancsolat rendelkezéseit. És Isten ezért adta az áldozati rendtartást, hogy rögtön rávezesse a zsidó népet arra, hogy ne a maguk erejéből akarják betölteni ezeket a törvényeket. Hogy Pál apostol később mondja a Galata levél 2. fejezet 16. versében, senki ember nem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, azáltal, hogy akarja tenni a törvényt, mert önző és csak külsődlegesen tudja tenni, nem a szívéből, nem a lénye legmélyéből. De van megigazulása Jézus Krisztusban való hit által. Itt is megmutatkozik a Bibliának legfontosabb tanítása, amit Pascal így fejezett ki, Jézus Krisztus nélkül az ember semmi, Jézus Krisztus által pedig minden lehet. Jézus Krisztus hite által az ember semmi, mert látjuk ugyan, hogy ezt így kellene élnünk.
akarunk is így élni.

0: De a jót akarva a rosszat tesszük. Róma 7. fejezet. De Jézus megismerése és szívbefogadása hitáltal viszont az ember mindenné lehet. Ez a 10 parancsolat adásának a kétféle oka. Isten azért adta a 10 parancsolatot, és ezzel tudom befejezni az előadás. Az első ok ez volt, hogy a 10 parancsolat az, amely leleplezi a mi magunk önzését, hogy mit jelent ez, hogy bűnös emberek vagyunk. Ha nem nézünk a 10 parancsolatra, nagyon jó embernek tarthatjuk magunkat. De a 10 parancsolatra tekintünk, ha belenézünk ebbe a tükörbe, ha ezt végig gondoljuk, akkor szépen kiütköznek a romlottságunknak a jelei, mennyire önző vagyok. E szerint is mennyire önző vagyok, a szerint is mennyire önző vagyok. Isten azért adta tehát a 10 parancsolatot, hogy leleplezze a bűnt. Ha Isten nem adott volna törvényt írásban, nem adott volna Bibliát, a bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Ha megismerem a törvényt, akkor látom, mi a bűn. És a második oka a 10 parancsolat adásának az az volt, hogy Isten arra akarta nevelni az embert, hogy ha te ember nem tudod betölteni a 10 parancsolatot, ha nem tudsz önzetlen életet élni, pedig te is látod, hogy abban van a boldogságod, és akarnál is, akkor keressed a megoldást, hogy kinek az ereje, kinek a hite által tudsz önzetlen életet élni. A törvényt Isten azért adta, hogy a megváltóhoz vezesse az embert. És a megváltó, Jézus Krisztus visszavezet a törvényhez, és erőt ad hitáltal, hogy az ember tudja cselekedni az Isten törvényét, a szeretet törvényeit.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Hallgatók, hogyha föltenném a kérdést, hogy nagyon nagy érték a boldog házasság, azt gondolom, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, csak hogy létezik-e ilyen. Az ország több részén tartottam erről sorozatot, és az emberek először ugye a fejüket sóválták, hogy hát ez igen, hát a szavakban sok mindent kimondunk, meg létezik, de hát a valóságban tessék nekem mutatni egy boldog házasságot. És ugye az ember az elé a kérdés elé kerül, hogy tényleg nem akar szép szavakat mondani, nem a Biblia nem a szép szavak művészete, hanem a valóságos életnek a bemutatása. Én is nem szép szavakat jöttem önöknek mondani, hogy milyennek kell lennie egy boldog házasságnak. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen az a valódi boldogság a házasságban, ami igenis megvalósítható. Hogy most először ne a Bibliát hívjam segítségül, Vörös Marti Mihály, amikor a házasságára készült, és írta a Merengőhöz című versét, ami hát a legszebb jegyajándék volt, mondta Gyulai Pál, amit magyar feleségnek adott valaki, akkor leírt egy olyan jelzőt, amit nagyon meg kell fontolnunk. Vörös Marti nem azt írta le, hogy van tökéletes élet, vagy tökéletes házasság. Tökéletesség itt ezen a földön 100%-os, csorbítatlan valóságban nincsen. De azt mondja Vörös Marti, hogy nézd a világot annyi milliójas, köztük valódi boldog oly kevés. Valódi boldogság van. A tökéletes boldogság, a tökéletes élet a Biblia szerint az örök életben lesz az osztály része, akik oda elkerülnek. Tökéletesség csak egy olyan világban lesz, ahol semmi rossz nem lesz. A mi világunk nem ilyen világ. De a mi világunkban is lehet valódi boldogság. Lehet valódi boldogság annak is, aki nem házasodik meg, de lehet annak is valódi boldogság, aki megházasodik, és maga előtt tartja, maga előtt szemléli a házasságnak az alapkövetelményeit, alaptörvényeit. Ha most feltenném önöknek a kérdést, hogy a mai világban mi ellen folyik óriási támadás? Azt hiszem, hogy önök is azt mondanák, hogy igen, a házasságot minden támadja. Előről, hátulról, jobbról, balról. Néhány éve jelentették be az európai statisztikát is, hogy Európában az emberek nagy része már nem házasodik meg, illetve nem legalizálja a házasságát. A 90-es évek elején fordult át a statisztika, és a mai statisztika ezt mutatja, hogy ma Európában az emberek 52%-a vagy nem házasodik meg, vagy próbaházasságban van, él, vagy élettársi szövetségben, köszönöm, és 48%-a vállalja csak a kisebb rész a házasságot. A mai világban óriási ellenerők vonultak fel a házassággal szemben, de ezzel összefüggésben látnunk kell még valamit, hogy a Biblia, amikor elkezdődik, az emberi élet három alappillérét jelöli meg, három alappillér, amely az egész emberi életünknek, kultúránknak az alapja, és amely közül, ha egyet támadás ér, már az egész élet megérzi, de én úgy látom, hogy ha elmondom önöknek, hogy melyik ez a három alappillér, akkor megint csak ezt mondják, azt hiszem magukban, mind a három recseg, ropog és inog a mai világban. A Bibliát, hogy felnyitjuk, Mózes első könyve első és második fejezetében ez a három alappillér a következő. Az első, hogy Isten mint egy nagy alapot adott nekünk a gondolkodásban és a beszédben. Az egyik legnagyobb támadás ma a világon a gondolkodást érő támadások. Hogy az emberek ne gondolkodjanak, ne tudatosan éljenek, ne elvszerűen, ne meggyőződésből, ne a lelkiismeretük és a becsületük szerint éljenek. Nyilván ez kihatással van a párválasztása és a házassága, és ez egy alappillér, a gondolkodás hiánya. A mai világban ennek az alappillérnek a hiánya, gondolkodás hiánya. A második alappillér, hogy az emberek a munka és a pihenés időritmusát hogy osztják be, tehát 6 napon át munkálkodj el és végezz minden dolgodat, mondja a bibliai törvény, de a 7. napot teljes felüdülésre szánt, hát ez pedig elsöprő erejű támadások érik. Ugye, tehát, hogy az emberek egyrészt szertelenek a munkában, másrészt pedig megpihenni, igazán felüdülni, családjuk javára fordítani az időt szinte nem akarnak. És a harmadik alappillér a társas kapcsolatok, a barátság, a szerelem, a házasság, a család. Ez az ember élet három alappillére. Még egyszer mondom, ezt érdemes megjegyezni. A gondolkodás és a beszéd, tehát a lelki-szellemi kultúra az egyik alappillér.
az időbeosztás, a munka és a megpihenés váltakozása a második alappillér, és a társas kapcsolatok, hiszen társas lény vagyunk, barátság, szerelem, házasság, család. Ez a három alappillér. Na most, ha a három közül csak egyet érné nagy támadás, már akkor is veszélyben lenne az egész élet. Én úgy gondolom, hogy talán a beszélgetésben persze el lehet mondani, hogy ha valakinek más a véleménye, vissza lehet kérdezni majd az előadás után, de én úgy gondolom, hogy mindannyian, hogyha ezt úgy végig tetszenek szemlézni, talán azt tetszenek mondani, hogy mind a három alappillért hihetetlen támadás éri. Valami olyan hatalmas támadás, amelynek nyomán egyáltalán még csoda, hogy egyáltalán az élet ilyen formában létezik a Földünkön. Ugye szétment házasságok, családok romjait látjuk magunk körül, a gondolkodás iszonyatos nagy hiányát, és az emberi mértéktelenségnek a riasztó látványával vagyunk körülvéve. Hát ennyit mondanék, hogy mennyire fontos a tárgyunk, hogy megnézzük, hogy még ilyen körülmények között is van-e, létezik-e, létezhet-e boldog házasság. Talán olvasnék a Bibliából ehhez egy alapigét, abból a bibliai könyvből, ami az emberi életet olyan mélységben ragadja meg, és olyan félelmetes erővel mutatja meg ez a bibliai könyv, hogy milyen az emberi élet, ha alapjait kezdi veszíteni. Ez a Prédikátor könyve. Mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani. Egy óra alatt elolvasható, ne szalasszák el Prédikátor könyve elolvasását. Ez olyan mélységben mutatja be az életet, amihez fogható, nincsen a könyvtárnyi irodalomban sem. Prédikátor könyve 4. fejezetéből olvasnám a házasságra nézve ezeket a nagyon egyszerű, hogy mondjam, tenyeres talpas, egy vidéki földműves asszony is elmondhatná most ezeket a szavakat, ha kimennénk valahova Szabolcs-Szatmár megyébe. A következő képpen Prédikátor 4. fejezet 9. versétől. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Talán magyarázatot nem kívánnak az előző gondolatok, hogy két ember, ha köztük egység van, milyen nagy dolog az életben. Hogy ha közösen keresik meg a kenyerüket, összeadódik két kereset, mennyivel könnyebb megélni, mint egy valakinek küzdeni és gürcölni az életben. Hogy két embernek testi-lelki kapcsolata is mennyi melegséget ad, mennyi kedvességet ad, és mennyire szebb úgy az élet, hogyha közösen tölthetjük el, tehát hogyha a legmélyebb szeretet kapcsolatban, a házasságban élünk. De egy valamit szeretnék kiemelni, ami talán magyarázatot kíván, a 12. vers vége, a hármas kötél nem hamar szakad el. A Biblia a házasságot nem kettős kötélnek nevezi. A Biblia nem azt mondja, hogy az az igazi házasság, ahol van egy nagyon rendes férj, meg egy nagyon takaros, szép, csinos asszony, és köztük van egy mély érzelem, szövetség, tehát kettős kötél. A Biblia azt mondja, hogy ez még bizonytalan lenne önmagában. Hármas kötélre van szükség. Kell valaki egy harmadik is a házasságban. Az a házasság is felbomolhat, hogy is mondja, a hármas kötél nem hamar szakad el. A kettős kötél hamar elszakad. A nagy szerelemre épített házasságok és a gyors fellobbanásra épített házasságok, sajnos azt látjuk, nagyon gyorsan szétmennek. A hármas kötél nem hamar szakad el. Arra se azt mondja, hogy soha se szakad el, sajnos itt a Földön minden elszakadhat, minden eltörhet. De a hármas kötél nem hamar szakad el. Mi az, hogy hármas kötél? Hogy egy házasságban ott kell, hogy legyen egy harmadik valaki, nem úgy, ahogy ezt a világon mondják, nem a házi barát intézményére akarok gondolni, ki tetszenek találni, hanem az a hármas kötél, ahol ott lehet az Isten a házasságban. A Biblia szerint a házasság boldogsága attól függ, hogy két ember között mennyire van egység.
Mennyire van egység, megértés, egy szeretet, mennyire van egység, szeretet. De a Biblia rögtön rámutat arra is, hogy a két ember közt igazi egységet, igazi szeretetet, igazi boldogságot csak az Isten jelenlétet tud szerezni, ha mindkét fél, a férj is és a feleség is keresi az Isten, keresi az Isten akaratát, nem úgy él a férj, hogy nekem van igazam, mert én vagyok az erősebb, vagy nem úgy él a férj, érvényesíteni fogom az akaratomat különböző módok, hogy nekem legyen igazam. Igaza van Erich Frommnak, aki azt mondja a Szeretet Művészetet című könyvében, a legtöbb ember hiába házasodik meg, a házasságban csak páros önzésről beszélhetünk. Mindenki azt szeretné, hogyha neki lenne igaza. Mindenki azt szeretné, hogyha az ő akarata érvényesülne. Ez a kettős kötés. A Biblia azt mondja, hogy a hármas kötés az, ami a házasság boldogságát előidézi, és a hármas kötés az, amikor nem azt mondja a férj, hogy nekem van igazam, nem azt mondja a feleség, hogy nekem van igazam, hanem mind a ketten azt mondják, hogy mi szeretnénk egy tökéletes lényt követni, aki megteremtett bennünket, bár csak neki lenne igaza, bár csak az ő törvényei, az ő igazságai vezetnének bennünket az életben, és a házasságunkban is ott lenne az a harmadik, akiről azt mondja itt, hogy a hármas kötél nem egy könnyen szakad, nem hamar szakad el. Azért is kedves igehely ez a számomra, nem ismertem ezt a Bibliából, egyáltalán a Bibliát se ismertem, amikor én megházasodtam, akkor udvaroltam a feleségemnek, és hát már láttuk úgy egy év után, hogy hát már egymás nélkül nem nagyon tudjuk elképzelni az életünket, de az ember tele van szorongással. Ugye egy házasság előtt, hogy most egész életemre, most fiatal koromban jó választást fogok hozni, hát az ember tele van szorongással. És sétálgattunk a vidéki városban, ahol megszülettünk, és ahol udvaroltam feleségemnek, és este volt, nagyon szép nyári csillagos ég, és hát mondom, én a Bibliát nem ismertem, feleségem még kevésbé nem ismerte, de vagy úgy éreztem, hogy valahogyan meg kell mondanom a feleségemnek, hogy még abban sem vagyok biztos, abban biztos voltam, hogy én szeretem őt, szerelmes vagyok, abban is láttam, hogy ő is ezt viszonozza, de még így sem voltam biztos abban, hogy ez a házasság, ez egy boldog, biztonságos házasság lesz, és a szép csillagos ég alatt sétáltunk, úgy megálltam egyszer, és mondtam, tudod, jó lenne, hogyha a mi házasságunk mellett, a jövendő házasságunk mellett valaki bizonyságot tenne, hogy igen, mi egymásnak valók vagyunk, és ha sok nehézség is jön a házasságunkban, mert minden házasságban iszonyú sok nehézség jön, de valaki ott lenne, és mint egy harmadikként biztosítana arról, hogy ez jó házasság lesz. Feleségem egészen megdöbbent, azt mondja, ki az a harmadik? Ki az a harmadik? És akkor, hát mivel mondom, én a Bibliát nem ismertem, nekem személyes hitem nem volt, de olyan szép volt a csillagos ég, csak így fölfelé mutattam. Így fölfelé mutattam, nem szóltam egy szót se. Ki az a harmadik, így fölfelé mutattam. Persze csönd lett ennek hatására, akkor tovább sétálgattunk. Másfél évvel később mondta meg a feleségem, hogy neki ez egy nagyon megindító dolog volt, hogy aki ő neki udvarol, egy harmadikat kér, aki biztosítja arról, hogy ez egy boldog házasság lesz, és hát ő is valahogy hitt a lelke mélyén, hogy kell, hogy létezzék Isten, de ezt még ő neki senki nem mondta ki, hogy az Istennek így kell jelen lenni az életben és a házasságban. Akkor persze csendben voltunk, elhalkultunk, de később, amikor aztán összeházasodtunk, és hát szerelmi házasságot kötöttünk, mi egy szerelmi házasságban is egy-két év után az albérlet, az élet gondjai miatt, hát jönnek a súrlódások, jönnek az összeütközések. Ez nagyon sok erőt jelentett számunkra. Amikor elkezdtük aztán azt a közös utat, ami végül is oda vezetett, hogy mi hát az Istent meg akartuk ismerni a tulajdon kijelentésén, a tulajdon kinyilatkoztatásán, tehát a Biblián keresztül, és akkor aztán szépen lassan az a harmadik beköltözött az életünkbe. És akkor aztán nem az volt, hogy én ezt így gondolom, így akarom, nem az volt, hogy nekem van igazam, vagy neked van igazad, akkor kezdtük latra vetni, hogy vajon Isten mit akar, hogy mit tegyünk, vagy Isten mit akar, hogy milyen célokat, terveket szőjünk. És valahogy ez a hármas kötél, ha késve is, mert mi nem tudtuk azelőtt, hogy Isten mit mond a házasságról, elkezdett kialakulni. Én úgy gondolom, hogy ha egy mondatban kellene választ adni arra, hogy mitől boldog egy házasság, akkor azt mondhatnánk, hogy az a házasság boldog, ahol egyetértés, kölcsönös megbecsülés, ki nem húnyó vonzalom, szeretet van, ez viszont csak a Biblia szerint egyféle módon
képzelhető el, hogyha ott van az élet hétköznapjaiban az a hármas kötés, az a harmadik, aki az embernek az igazi szeretethez erőt ad. Én a mai előadáson négy kérdést szeretnék körüljárni, előre is mondom. Az első kérdés, hogy a boldog házasságnak, én úgy látom a Biblia alapján, az első alapja a jó választás. Hogy jól válasszuk meg a házastársunkat. Először erről szeretnék beszélni. A második alapja a boldog házasságnak, még akkor is, ha jól választottuk meg, hogy mennyire őszinték egymás iránt a házastársak, mennyire válnak nem csak férjé és feleségé, hanem legjobb baráttá is a másik számára. Ez is alapföltétel is nélkülözhetetlen. A harmadik, hogy mennyire érvényesül a kölcsönösség és a megértés az életben, és a negyedik alapfeltétel, hogy mennyire tudnak egymásnak megbocsátani, mennyire tudnak nagy lelkűek lenni, az élet sok nehézsége, baja, küzdelme, akadályai után mennyire tudnak újra megújulni a házasságukban. Én erről a négy kérdésről szeretnék beszélni, többről nem. Ha még egyszer mondom, bárkinek van hozzászólása, kérdése, még az előadás után lesz időnk ezeket fölvetni. Az első dolog, amellyel kapcsolatban majdhogy nem a legtöbbet kell beszélnem, hogy a jó házasságnak az alapja a jó választás. A legtöbb esetben azért vannak boldogtalan házasságok, mert ezeket nem alapozták meg. Egyszerűen nem ismerték meg egymást a házasulandók. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy a 4 évszak legalább kötelező, az a minimum, tehát 4 évszak. Ne csak tavasszal meg nyáron ismerjék meg a jövendőbel itt, hanem ősszel meg télen is, átvitt értelemben is mondom ezt a dolgot. De ha 2 vagy 3 évbe kerül egy udvarlás, ne sokalják ezt, mert legyen közmondásunk, szójátékunk, hogy jobb várni, mint válni. Jobb várni, mint válni. Tudom, hogy nehéz a várakozás. Mondta nekem egyszer egy fiatal pár, hogy hát ők már nem bírják. Ők már nem bírják. Mert tisztességes volt az udvarlásuk, tehát bírták, csak aztán egyszer mondták, hogy már nem bírják. Mondtam, hogy gyerekek, még egy kicsit bírjátok, mert hogyha ez egy jól megalapozott házasság lesz, és egy szép előtörténete van egy házasságkötésnek, ez óriási erőt nyújt, ez a legjobb befektetés, évekre, évtizedekre óriási erőt nyújt. De hogyha egy kicsit is elhamarkodjátok a döntést, és utána jönnek a nehézségek, egy rossz házasságnál nagyobb csapás, kevés van a világon. Tehát a kiválasztásnak nagyon nagy jelentősége van. Személy szerint óriási tragédiának tartom, hogy a Bibliának erre vonatkozó 2 mondatban összefoglalt törvényét nem ismertetik meg a gyerekekkel, a fiatalokkal, a felnőttekkel. Könnyű megjegyezni szó szerint is. Mózes első könyve, 2. fejezet, 18. verse, hogy felnyitom a Bibliát, ötten egyet kell lapoznom, és ott van 1 Mózes 2.18 és 1 Mózes 2.24. Tehát ugyanabban a 2. fejezetben a 18. és a 24. vers, amely mint a, hogy mondjam, a Newtonnak a nehézkedési erő törvénye, amit hát nem tudom hányadikban, 6., 7. osztályban már megtanítanak a gyerekekkel, meg nem tudom én milyen törvényeket, a Pitagórasz tétet, nem tudom, megtanítanak a gyerekekkel, mert hát azért csak kell tudni matematikából, egy fizikából ennyit, hát az erkölcsről nem kell tudni ennyit. Hát az erkölcs az semmi. Az, hogy a 10. emeletről ne lépjek ki, mert úgyis lefelé fogok esni. Hát ezt úgyis tudom persze, de azért megtanítjátok a gravitáció törvényét, ezt megtanítjuk. De hát az erkölcs az semmi. Az, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Én az Isten szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Ezt nem kell megtanítani. Hogy elhagyja a férfi az apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek 2 egy testé. Ezt nem kell megtanítani. Ez 2 mondat. A Biblia világosan közli azt, hogy az emberi életben szinte mindenki számára eljön az az idő, amikor érzi, hogy nem jó egyedül lenni. Amikor társ után vágyakozik. De ne úgy vágyakozzék társ után, hogy az ösztöneinek engedjen, a kívánságainak engedjen,
Ne úgy vágyakozzék társutány, már mások ugyebár már megházasodtak, vagy a mások már együtt élnek, vagy mások már kipróbálták a szexualitást, hát én hol vagyok, még 16 éves vagyok, és még nem próbáltam ki, vagy 18 éves vagyok, hát még kinevetnek a lányok, vagy lebecsülnek a fiúk. Hát ne így vágyakozzék, nem ez az emberhez méltó dolog, hanem valaki segít nekünk az életünk legnagyobb kérdésének a megoldásában, mert az életben ennél csak egy kérdés nagyobb, az Istenhez fűződő szövetség, a házastársi szövetség megoldásában segít az Isten, hogy majd ő segít szerezni, de milyen társa, segítőtársat. Segítőtársat. A másikra úgy nézzél, ha megismerkedsz egy lányjal vagy egy fiúval, hogy most segít vagy nem segít. Ne úgy nézzél, hogy szép vagy nem szép. A Bibliában az is meg van írva, hogy csalárd a kedvesség, és hiába való a szépség. Példabeszélek 31. fejezete. Csalárd a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. A szépség, a külsőségek, hogy ki mennyire vonzó, ez már sok boldogtalan házasságnak lett a sírásója. Beszéltem fiatal emberekkel, akik a példáikat a címlapokról vették le. Sajnos itt a könyvtárban is van elég sok ilyen magazin, hogy ezek állandóan a címlapokon valami ugye világszépéket közölnek, ha azok ugye le tudnának szállni a címlapokról, még beszélnének, és talán már elmenne a kedvük a fiataloknak az ilyen gyönyörű szép lányoktól, de hát ugye némák csak árulják ugye a kecseiket és a vájaikat, de hát azt mondja, hogy a család hiába való. Hát az igazi szépség nem az, ami egy külső dekoratív szépség, ami egy ösztönöket megbizsergető, nem tudom én, ösztönös vonzalmat felkorbácsoló valami. A szépség az egy összetett dolog. Az embernek a legértékesebb része nem a füle, vagy az orra, vagy nem tudom milyen testrésze, az embernek a legértékesebb része a jelleme, a személyisége. És a másik emberben ezt kerest. A másik emberben azt kerest, hogy gondolkozik, megért téged, bele tudsz szövődni az életedbe, segítőtársakkal lenni, mert az Isten ezt ígéri, hogy én szerzek néked segítőtársat és hozzád illőt. Akiért majd elhagyod apádat és anyádat, egy újabb családot tudsz alapítani, akkor, ha ragaszkodsz a másikhoz, és ha ragaszkodsz a másikhoz, ha elérkezel ide, hogy már ragaszkodsz a másikhoz. Ugye az eredeti héber igében egy olyan szó van, ami annyit jelent, hogy összeragaszt, ugye amit összeragasztottak, azt már nem lehet széttépni. Akkor úgy ragaszkodsz a másikhoz, hogy már ketten egyek vagytok. Amikor már lélekben, megismerésben ragaszkodsz a másikhoz, azután lehet házasságot kötni, és azután lehettek ketten egy testé. Ezt is elmondja a Biblia, hogy ez is egy fölemelő dolog, hogy a megismerkedés után, és a másik ember személyiségének a megismerése után, amikor már ott van a ragaszkodás, a döntés, akkor már lesznek ketten egy testé a házasságban. Pontos menetrendet közöl a Szentírás, anyagilag független legyél, gondolkodásodban eldöntsed, hogy miért élsz, és tudjál ragaszkodni a másikhoz, és utána, amikor megkötöttétek a házasságot, lehettek ketten egy testé. Ezek a házasságnak az alapító igéje a Bibliában. Tehát még egyszer mondom, 1 Mózes 2.18, 1 Mózes 2.24, ezek nélkül felnőnek emberek, nem ismervén azt, hogy mi az, hogy házasság, miért is teremtette ezt az Isten, és gyorsan belevetik magukat valamilyen kapcsolatba, elkötelezik magukat, vagy éppen fölborítják a sorrendet, és meg nem ismerik a másikat, sem nem ragaszkodnak hozzá, sem a szüleitől nem tudnak függetlenek lenni, csak lesznek ketten egy testé, úgy gondolják, hogy ez most már a felnőttségnek a csalhatatlan jegye, és aztán utána nem tudom én, nem kívánt terhességtől kezdve, nem tudom én, meddig terjedhet a skála, és belemennek olyan kapcsolatokba, amiből semmi jó nem származik. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet erre, hogy a házasság előtt jól ismerjék meg egymást a házasulandó felek. Az Énekek éneke, ez a szerelmi költemény is erről szól. Milyen érdekes, hogy ez a 8 fejezetből álló szerelmi költemény egy 3-szor visszatérő refrént tartalmaz, ami így hangzik, ezt is érdemes megjegyezni, kamaszoknak érdemes elmondani, nevelésben hasznosítani, fel ne keltsétek, fel ne serkentsétek a szerelmet, míg ő nem akarja.
Ez háromszor visszatér az énekek énekében, mint egy refrén. Ne keltsük fel, ne serkentsük a szerelmet, még ő nem akarja. Majd eljön ennek az ideje, és csak a 100%-osnak látszó kapcsolatba szabad belemenni, ami csak 99%-nak látszó dolog, ott nem szabad előre haladni abban a kapcsolatban, mert a házasságot csak 100%-ra lehet kötni. Akkor is még a hármas kötél elszakadhat. Még a hármas kötél is elszakadhat, noha nem hamar, nem könnyen. Ott a teherbírása majd nagyobb lesz egy házasságnak, óriási előnye lesz egy ilyen házasságnak, ha ezt kellően megalapozták. A Biblia beszél arról is például, hogy az idősek véleményét is kérjük ki. Milyen népszerűtlen téma erről beszélni. Mózes első könyve 24. fejezete arról szól, hogy Ábrahám hogyan választ feleséget a fiának, Izsáknak, egy bölcs öreg szolgát hogyan kér meg, tehát Mózes első könyve 28. fejezetében Eliézer, hogy menjen el és kerítsen olyan valaki lányt a fiának, aki valóban hozzáillő. Persze ez egy végletes helyzet, hogy Izsák nem talált ott társat, de ilyen végletes helyzetből is beleláthatunk bizonyos törvényszerűségekbe. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban a Boldog Otthon című könyvből néhány mondatot felolvassak. Azt mondja a szerző, egy fiatal ír hozzá levelet, azt kérded, vajon a szülők válasszanak-e társat fiúknak vagy lányuknak tekintet nélkül azok érzelmeire? A mindenkori fiatalság ezt mondja, tudom, én is ezt mondtam, bátyám is ezt mondta, nővérem is ezt mondta, majd én kiválasztom magamnak a társat. Szüleim csak maradjanak otthon, már idősek, ők egy másik világba hálásodtak meg, ezt bízzák majd ránk. Ugye nagyon okos a fiatalság. Azt mondja, ezzel válaszol, én úgy teszem fel a kérdést, ahogy kellene. Vajon válasszon-e magának házastársat egy fiú vagy lány anélkül, hogy előtte tanácskoznék szüleivel, amikor egy ilyen lépés anyagilag is befolyásolja a szülők boldogságát, ha ragaszkodnak gyermekeikhez? Kövesse a gyermek szülei kérése és tanácsa ellenére a saját akaratát? Így kellene a kérdést feltenni, és én erre határozottan azt felelem, hogy nem. Nem arról van szó, hogy a szülők válasszanak nekünk házastársat. De arról szó van, hogy ha már komolyra fordul a dolog, hát azért akik bennünket fölneveltek néhány évtized ideje alatt, hát azért csak ki kellene kérni a véleményüket, csak be kellene mutatni a jövendőbelit, csak nem úgy kellene viselkedni, hogy egy bibliai szereplő Sámson viselkedett, aki hazament, és bejelentette a szüleinek, hogy ő meg fog házasodni. Mi modern történet, ugye, pedig 3500 évvel ezelőtt játszódik, csak nem. Sámson hazamegy, és bejelenti az idő szüleinek, hogy ő most meg fog házasodni. Kérdezik, hogy kit fogsz elvenni? Az egy filiszteus lányt. Teljesen más gondolkodás, más erkölcs. Szülei kérdezik, hogy hát nem találtál az izraelita lányok közül feleséget magadnak? Sámson most is megdönthetetlen bizonyossággal felel. Azt mondja, ő kedves a szemeimnek. Hát vonzó, csinos. Őt kedveltem meg, ő kedves a szemeimnek. Tessenek elolvasni Bírák könyvében két boldogtalan házasság Sámsonnal kapcsolatban. Két boldogtalan házasság. Talán azért is van benne a Bibliában, mert nagyon sokszor látjuk ezt azóta is a történetben, ma is látjuk, hogy a kiválasztásnál, még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a szülőknek kell választani. De arról szó van, hogy ha már egy fiatal megismerte a másikat kellő mélységben, már komolyra fordul a dolog, hát azért kérje ki a szülei tanácsát. Van egy kedves arab barátunk, Algériában él. Ő nem választhatott társat magának. A hithű muzulmánok nem engedik meg a gyerekeiknek, hogy ők választanak. Ez a másik véglet. Kérdeztem, mondom, Hassan, hát te hogyan házasodtál? Hát azt mondja, apám választotta ki. Mondom, soha nem is láttad a feleségedet, a házasságkötéset? Azt mondja, nem láttam. Amikor eljött a mennyegző napja, lefátyolozva hozták a feleségemet, amikor kimondtuk az igent, akkor húzhattam fel a fátyolt, akkor láttam meg a feleségem. Hát mondom, keserű egy házasság ez, mondom, én ezt nem is tudom elképzelni a magam számára. Hát mondom, én is olyan lázadásban voltam, ki akartam vándorolni Algériából, hogy nekem elegem van az ilyen muzulmán hitből, hogy a szülők választanak a gyerekeiknek házastársat. Én kezdtem megismerni a feleségemet, kezdtem látni, hogy mennyire hozzám illő, és akkor egyszer oda mentem apámhoz, és megköszöntem neki, hogy édesapám, hát te minden szempontból tudtad, hogy nekem kire van szükségem. Igaz, hogy jobb lett volna, ha azt én tudom, meg én választom,
De még a kisebbik rossz, a két rossz közül, hogyha én döntöttem volna elhamarkodottan vagy hirtelen valaki mellett. Nagyon nagy divat lett az, hogy nem csak az, hogy a gyerekek hirtelenül, meggondolatlanul válasznak, de hogy a szülők nem is igényelik ezt a gyerekektől, nem is nevelik rá a gyerekeket, hogy a gyerekem hát az én húsom, vérem vagy, hát én azért valamennyire ismerek, hát nem osztanád meg az életben ezt a kérdést is velem. Nem csak a kanyarót meg a bárányhimlőt kell megosztani, hogy abból hogy gyógyuljál ki, meg az iskolai bizonyítványoknak az eredményét. Tehát van ez olyan nagy kérdés, hogy ezt is meg kellene osztani. És nagyon sokszor most a szülők csak úgy bólintanak, és azt mondják, hát te tudod, fiam, vagy te tudod, lányom. Sok fiataltól hallottam azt, megrovásként, hogy a szüleim miért nem tanácsoltak, miért nem mondtak valami olyasmit, hogy hát fiam, várjál még egy negyed évet, várjál még egy fél évet, mi jobban ismerd meg. Sokszor az ember találkozik ezzel, hogy gyors házasságok egy-két év alatt eljutnak a szakító próbáig, és válással végződnek, mert ha nem beszélgettek azelőtt egymással, nem tudom például ilyen dolgokról, hogy például akarnak egy gyermeket. Hát hogy lehet, milyen udvarlás az, amikor egy bizonyos idő után már nem beszélgetnek erről egymással. Például a sógorom első házasságában történt, nagy szerelmi házasság, elvesz valakit feleségül, a felesége közli az első hónapban, hogy ő tulajdonképpen nem akar gyermeket. Hát akkor hogy udvaroltak egymásnak? Ez nem olyan nagy kérdés, hogy ezt megkérde, hogy ezt latra vessék, hogy az egyik így, a másik úgy, hogy közelítsenek a vélemények, vagy nem tudom én, mi ezt a házasságba kell ezt kiderülni. Vagy másoknál azt látom, hogy anyagi természetű dolgokat nem vitatnak meg előtte. Belemennek a házasságba, aztán egy-két hónap után majdhogy nem az adósok börtönébe kerülnek, mert az egyik szórja a pénzt, a másik nem tudja beosztani. Hát szóval akkor miről beszéltek? Akkor nem tudom én, nézték a tájat, vagy elmentek egy opera előadásra, egy filmet néztek, és soha, amikor hazamentek, nem beszélgettek, nem értékelték ki a látottakat. Szóval döbbenetes dolog, ahogy az emberek nem készülnek az élet nagy eseményeire. Ezek közé tartozik sajnos a házasság is. Ámos könyve, 3. fejezet, 3. verse, a nagy biblia ige, járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Költői kérdés. Járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Csak az lesz boldog házasság, és csak az számíthat egy megalapozott boldog jövőre, akik úgy jól meghányták, vetették a dolgokat, és átbeszélték az élet minden területét. Szóval az a 4 évszak, testnek kell hinni, az nem egy légből kapott butaság. Én úgy gondolom, hogy aki 1 éven belüli ismerettség alapján köt házasságot, nagyon nagy problémák fognak jönni a házasságában. Jobb az olyan 2 év, másfél, két és fél év ismerettség alapján kötni házasságot, mert meg kell alapozni a házasságot. A második alapdolog, amit szeretnék mondani, hogy egy házasságnak a boldogságát az fogja eredményezni, hogy mennyire őszinték egymáshoz a házastársak. Az őszinteség az a történelemben mindig váltakozó megbecsülést mutatott. Ma például az őszinteségnek nincs a legnagyobb keletje, nem a legnagyobb érték az őszinteség. Ma az embereket ugyanolyan kétarcú viselkedésre, szerepjátszásra akarják szoktatni, a sikeresség, az előrehaladás, a pénzszerzés, a hatalom szempontjából. Ez, hogy őszintének lenni, ez körülbelül ma egyenlő az, hogy bárgyú és bolond. Sok ember még a házasságban se akarja megmutatni önmagát, nehogy a másik kihasználja, vagy belelásson az életébe. Én úgy gondolom, hogy ha nincs őszinteség a házastársak között, az élet minden területén, ha nem tarthatom a házastársamat a legjobb barátomnak, hanem az asszonyok továbbra is a barátnőkkel beszélik meg a legmélyebb dolgokat, a férfiak elmennek kocsmába pecázni, lóversenyre, sporteseményre, mert ott ők aztán ott mindent kibeszélnek magukból, hát ez katasztrófa és csőd. A családnak kell lenni annak a helynek, ahol a legmélyebben és a legalaposabban meg tudnak valamit beszélni, és ahol nyílt kártyákat tesznek ki az emberek, tehát egyszerűen elfogadni azt, hogy ne legyenek őszinték. Ez egy gyors kudarca és felbomlása a házasságnak.
Másrészt az őszintesség arra is való, hogy tényleg lássuk, hogy a másik embernek mire van szüksége, miben kell támogatni, miben szorul megértésre. Igen, látni kell a másik gyenge pontjait. A másik elhordozása nem csak annyit jelent, hogy milyen jó, hogy most van nekem egy kívánatos férjem vagy feleségem, de látni azt, hogy miben kell segítenem, miben kell ösztönöznöm, miben kell bátorítanom. Emlékezem, hogy egyik nyári táborunkon, amikor a Zempéni hegységben jártunk, beszélgettünk a házasságról, és valaki hozta, megint csak egy statisztika, ugye elnézést, hogy statisztikákat emlegetek, de vannak érdekes statisztikák, egy svéd statisztika. Miért válnak el az emberek? Óriási népességet megkérdeztek, hogy rangsorolják, hogy miért válnak el. Ugye hajlamosak ma az emberek arra gondolni, hogy miért válnak el? Hát fiatal, 20-30 éves korukban miért válnak el az emberek? Hát biztos szexuálisan nem illettek egy össze. Nem kérem szépen, a 20 pont közül az a 14. volt. Mások azt hajlamosak hinni, hogy hát talán az anyagiakban nem tudtak megegyezni, vagy nagy lábon akartak élni, vagy nem így, nem úgy. Nem kérem, az is csak a 9. volt. Az első helyen elsöprő erővel jött be egy vallomás. Azért válnak el az emberek, mert nem tudják a másik ember másságát elhordozni. Nem tudtak egymáshoz hozzászokni, nem tudták elfogadni a másikat, nem csak az előnyeivel, de hátrányaival, nem tudtak segíteni a másiknak, nem tudtak a másikért élni, nem tudták a másikat buzdítani, a céljai eléréséhez segíteni. Tehát én ilyen vagyok, én nagyon jó vagyok, a másik ember nem ilyen, hát olyan, amilyen. Egy-két év ugye nagy szerelem, utána mindent eljátszottunk, a végén mint egy kacatot eldobják egymást. Ez a nyugati családmodell, ugye Svédország és a nyugati úgynevezett fejlett világban a válás ma körülbelül olyan, mint nálunk levetni a ruhát. Sajnos már nálunk is ilyen lesz. Ez mire vezethető vissza, hogy nincs meg a házasságban az a szép fejlődés, hogy a másikat mindinkább megismerni, a másikra rácsodálkozni, a másik rejtett értékeit felfedezni, a másik másságát is elviselni, és ott segíteni abban. Ha az énekek énekét eltesszenek olvasni, egy hasonlatra majd tessenek fölfigyelni. Azt mondja itt Salamon a mennyasszonyáról, olyan az én mátkám, mint a kőszirti galamb. Mi az, hogy kőszirti galamb? Elmentem galambászhoz, megkérdeztem, mi a különbség van a városi galamb meg a kőszirti galamb között. Mondom, a városi galambok azok olyan veszélyes jószágok, megyek itt a pesti tereken, és majdhogy nem vigyázni kell, hogy rájuk ne tapossak, főleg télvíz idején jönnek, és ott csipegetik ugye a kis morzsákat. Hát igen, azt mondja, ez az olyan közönséges.

hogy közel megyek, akkor már ebben, és már megy el, azt mondja, na hát ez az igazi dolog. Hogy a másik emberből mindig valamit fel kell fedezni. A másik emberből mindig valami jót meg kell látni, ezt méltányolni kell, és így nyílik ki a másik ember. Ebben a másik könyvben van egy ilyen hasonlat, hogy az igazi szeretet az az, amiben kinyílhat a virág. A virág is csak a meleg időben nyílik ki, nem a zord esőben és szélben. Ahhoz, hogy egy ember kibontakozzék, ahhoz, hogy egy ember meglátassa magát, ahhoz kell egy olyan légkör, egy olyan bensőséget, családi légkör, ahol érzi a fér is, meg a feleség is, 5 év után, 10 év után, meg 20 év után is, hogy ő rá kíváncsi a házastársa. Őt becsüli a házastársa. Ha ez nincsen, hát akkor utcai galamb. Akkor anyjukba beletaposunk, apjukba beletaposunk, de hogyha más ez a kapcsolat, úgy, hogy a Biblia kimondja, hogy mindig fölfedezhető a másik emberben, mert az emberi személyiségnek csodálatos összetevői vannak, és csodálatos fejlődésre is képes. Ehhez viszont ez kell, amit a Biblia mond, hogy meglegyen egy olyan nyitottság, egy olyan kitárulkozás, hogy a II. Korintus levél 8. fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy tárjátok ki a szíveiteket. Tárjátok ki a szíveiteket. Kitárni a szívet tudjuk, hogy lehet a házasságban, lehet egy igazi barátságban, lehet egy igazi vallási kapcsolatban, őszinte testvéri kapcsolatban, de azt hiszem leginkább kitárni a szívet, teljesen kitárni a szívet. A legmélyebb emberi kapcsolatban lehet, és ez a házasság. A harmadik dolog, amit szeretnék egy kicsit körbejárni, ez, hogy a házasság az kölcsönösségre és viszonzásra épül. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy a házasság szövetség. A házasság az nem olyan kapcsolat, mint a társadalomban, hogy adunk embereknek, és ritkán kapunk vissza. Sok ember panaszkodik erre, hogy ő jót tesz másokkal, meg szeret másokat, meg ad másoknak, tehát az emberek hálátlanok, ugye elfogadják a jót, de nem adnak vissza. Igen, ez megvan a társadalomban, de a házasságban nem ilyennek kell lenni a dolognak. A házasságban bizton számíthat mind a két fél arra, hogy a másik őt, ha ő szereti, és még inkább szereti, akkor őt viszont fogja szeretni. A házasság azért fölemelő dolog, és az Istennek valóban nagy ajándéka az életben, mert a viszonzásra és a kölcsönösségre épül. Ha én jót teszek valakivel az utcán, a munkahelyemen, nem is várhatom el a viszonzást. Ne is azért tegyek persze jót, hogy viszonozzák, nem is várhatom el. De a házasságban, hogyha jót teszek, ha mennél inkább szeretem a házastársamat, ott elvárhatom azt, hogy viszonozzák. Erről szólnak Pál apostol levelei, az Efézusi levélből szeretnék ebből felolvasni egy kis részletet, az Efézusi levél 5. fejezet 28. verséből. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt. Kedves hallgatók, lehet most erre nekem azt mondani, hogy milyen egyszerű dolog ez. Hát egy banális dolog, hogy mindenki szereti a maga testét. De kérném szépen, önöknek minden nap előttük van ez, mert sajnos én sokszor kudarcot vallok ebben, de legalább visszatérek ehhez az Efézus 5-höz, és hogy próbálom magamat győzködni, te ember, hát milyen férje vagy a feleségednek? Hát a legkevesebb az, hogy ne bántsam. A legkevesebb az, hogy ne ártsak neki, nem? Az emberek a házasságban olyan gyorsan vágnak egymás fejéhez, lelki dolgokat, de testi dolgokat is. Nagyon gyorsan. Hát ezt tudatosítani kell, hogy a legkevesebb az, hogy ne okozzak neki kárt, hogy ne bántsam. Ez eszünkben van minden nap, hogy aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, a tulajdon testét szereti. Szóval ez az a kölcsönösség, hogyha én szeretem a másikat, a házasságban számíthatok rá, sőt el is várhatom, hogy mennél inkább szeretem a másikat, annál inkább fog engem is szeretni. Azt hiszem, hogy az életben nincs olyan kapcsolat, ami ehhez hasonló lehetne. Mert a barátságokban is mondjuk csak ideig, óráig tart sokszor ez a viszont szeretet. Barátságok azért felbomlanak, és fel is bomolhatnak. Senki nem veheti zokon azt, hogy nem tudom én, nekem barátom volt valaki 10 évig, de én más út

0: útra tértem, ő ezt nem tudja elfogadni, elhidegült tőlem. Én szeretem továbbra is, de barátok, olyan bensőséges barátok, nem lehetünk, mint 10 évvel ezelőtt voltunk. De a házasság az nem ilyen. A házasságot nem azért teremtette Isten, hogy 10 vagy 20 év után felbomoljék. A házasságot azért teremtett, hogy egyre mélyüljön ez a szeretett kapcsolat, és a másik embert úgy tekintsük, mint a tulajdon testünket. És, hogyha, és számíthassak arra, hogyha a másik embert becsülöm, tisztelem, szeretem, udvarias vagyok, gyengéd vagyok, előzékeny vagyok vele, akkor a másik ember annál inkább fog szeretni. Megint csak ebből a könyvből hadd idézek egy gondolatot, azt mondja a szerző, a Boldog Otthon című könyvnek a szerzője, hogy egy ember életében az apró kis figyelmességek, udvariasságok, tapintatos ajándékok, közeledések, ezek képezik a legértékesebb vonulatot. Ha az élet végén számadást kellene tartani egy élet felől, akkor az apró figyelmességek, kedvességek, a másikért végzett önzetlen áldozatok adják ki a lényegét egy ember életnek. Hát ez a házasság. Ez a boldog házasság. Ebben a kölcsönösség és a viszonzás elmaradhatatlan. És a negyedik dolog, amit szeretnék körbejárni, hogy egy házasságban meg kell tanulni a problémákat kezelni. Először mondjuk a házasságok nagy részében először az első években vagy első évtizedben viszonylag kevés a probléma. Gyermekek születnek, ott kötelezettségek vannak, az még inkább összeforrasztja a házas feleket. De tetszenek tudni, Magyarországon is ezt látjuk, hogy mikor válnak el az emberek leginkább. Van egy nagy válási hullám 1-2 év házasság után, és van egy nagy válási hullám 20 év házasság után. 40-50 éves korban. Akkor az emberek úgy gondolják, hogy a férfi kilép a házasságból, mert ő még egy új kapcsolatban megújulhat, ahogy ő mondja. Ő még képes egy másik valakit boldogítani, egy másik családot, ő megújulhat. Az asszonyok is így gondolkodnak, hogy hát azért 40 évesen még egy asszony is könnyen újra férjhez mehet, és nagyon könnyen elvetik egymást egymástól, és ilyenkor mi játszik szerepet? Bizonyos keserűségek. A Bibliának egyik legnagyobb kijelentése a házasságról a Kolossé levél 3. fejezet 19. versében olvasható. Kolossé 3.19, ami így szól: ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedőek. Ez nagyon gyakran jellemző a házasságokban, hogy honnan indul el a két házas félnek az eltávolodása. Hogy az egyik házas fél egy ilyen rejtett keserűséget enged meg magának. Hogy hát mit tudom én, az ő felesége nem olyan jól ruházkodik, vagy hogy nem olyan jól főz, vagy nem keres annyit, vagy már nem olyan szép, mint 20 évvel azelőtt. Mit tudom én, mit ideologizálnak meg az emberek, ha tudjuk azt, hogy a bibliai időkben a farizeusok azzal buzdították az elválásra a zsidókat, hogyha leégeti a rántást, a feleség már el lehet válni. Hát ugye az ötletekben soha nem volt hiány. Mindig lehet valami képzelt vagy valódi keserűséget melengetni. A Biblia arra szólítja fel a házastársakat, hogy ne melengessünk keserűségeket. Mert ha valaki keserűségeket őriz magában, az egy idő után, hogy mondja Pál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, a keserűség gyökere felnevekedvén, és ha felnevekszik a keserűség, kitépni nem lehet. Mert csak úgy lehet kitépni, hogy mindenki attól koldul, hát ez a válás. A válás az, amikor mindenki koldul tőle. Mind a két házasfél megérzi, a gyerekek egy életre szólóan megérzik, a környezete szintén, ez valami borzalmas. Hogyan jön ez létre? Egy bizonyos keserűségnek a melengetéséből és a felerősödni hagyásából. Vagy például azt mondja az Efézus levél 4. fejezetében a 2. vers, hogy kölcsönösen hordozzátok el, és szenvedjétek el egymást. A házasságban meg kell tanulni bizonyos helyzeteket, bizonyos időszakokat egyszerűen elhordozni és elszenvedni. Meg kell tanulni nagy lelkűnek lenni, meg kell tanulni megbocsátani, meg kell tanulni felülemelkedni dolgokon. Tulajdonképpen az egész életünk ennek a tanulása. Mert ha ezt nem tanuljuk meg, akkor irgalmatlanok, kemények, kérlelhetetlenek leszünk, mint emberek házasságon belül vagy kívül is elveszünk, és nem leszünk méltók az ember névre. Tulajdonképpen a házasság egy nagy pedagógiai lehetőség arra nézve, hogy az ember emberré legyen. Sokszor azt látjuk, hogy akik nem házasodnak meg, azoknak nem az a legnagyobb hátrányuk, hogy magányosak, hanem az, hogy nem annyira alkalmazkodóképesek, nem annyira nyíltak, szeretetteljesek, kedvesek, mert Isten így akar bennünket az igazi szeretetre, az igazi emberségre megtanítani, hogy az élet sok nehézségét el kell hordozni, nem szabad rögtön vélemény nyilvánítani, nem szabad rögtön kimondani dolgokat, hanem egyszerűen el kell hordozni, és hányszor adhatunk azért hálát, hogy valamit nem mondtunk ki a házastársunknak. Már két nap múlva megbántuk volna. El kell tudni hordozni, nagy lelkűnek kell lenni. Számolni kell azzal, hogy ha a másik fáradt, vagy kedvetlen, vagy bármilyen eset közbe jön, akkor van Jób könyvében egy ilyen kijelentés, azt mondja Jób, hogy hát ha beteg vagyok, akkor nem vagyok magamnál. Hát ne ítéljetek meg, akkor nem az vagyok, aki lennék. A házasságban nagyon nagy szükség van a megértésre, a nagy lelkűségre, arra, hogy ne azonosítsuk egy rossz nappal a másikat, vagy egy rossz periódussal, lehet az rossz napok, vagy rossz hetek, vagy jön az átmenetikor férfiaknál, asszonyoknál is. Micsoda durva dolog az, amikor azzal azonosítani a másik embert. Vannak bizonyos testi dolgok, amelyek nem engedik az embereket annyira felszabadultan élni, nem engedik annyira örömtelien élni, nőknél is és férfiaknál is. Ezekben megértés kell tanúsítani, és ezek kétszer annyira fognak kamatozni, mert ha a másik házasfél tudja, hogy számíthat a férjére vagy a feleségére, nem fogja megítélni, nem fogja kárhoztatni, akkor a szeretete annál inkább ki fog teljesedni iránta. Kedves hallgatók, a házasságban, amit nagyon sokszor elhanyagolunk, e négy alaptétel mellett tényleg az apróságoknak a tisztelete és követése. Ugye közhelyszerű dolog, hogy férfiak egy idő után nem vesznek egy szál virágot sem, vagy asszonyok egy idő után nem kedveskednek úgy, mint amikor udvaroltak nekik. Az apró dolgoknak, ahogy a francia mondja, a petit feteknek, a kis apró tényeknek nagyon nagy jelentőségük van. Mert tulajdonképpen a szeretet csak kimutatva szeretet. Megvallom őszintén, én ezt Erich Frommnak a Szeretet művészete könyvéből értettem meg igazán, amikor azt mondja, hogy ontja ugye a jó példákat, hogy elmegyek egy családhoz, és a háziasszony arról áradozik, hogy mennyire szereti a növényeket. Látom, hogy tele van a szobája növényekkel, közel meg egy-két növényhez, és látom, hogy teljesen száraz a föld. Akkor hogy szeretni azt a növényt, ha nem öntözi meg legalább hetente, nem tudom, kétszer-háromszor, azért meg kell azokat a növényeket öntözni. Ezt én is azért tudom, ilyen nagy dolgokat azért tudok, mert néha én is egyedül maradok otthon, nyáron például, és akkor feleségem felírja, hogy 2-3 naponként öntözd meg a fikuszt, meg ezt, meg azt, meg amazt. És amikor eltelik 4 nap, és eszembe jut, hogy nem öntöztem meg, akkor elkezdek szégyenkezni, hogy hát milyen kis dolog ez, de hát ha nem öntözöm meg még 1 vagy 2 nap, akkor elszárad az egész. Hát hogyha egy kis növénynek kell állandóan a táplálék, az emberi életet is mi teszi szépé? Az apró figyelmességek. Én nem az ilyen amerikai stílusú könyvekre gondolok most, hogy mik az apró figyelmességek, özönnel jönnek ezek a könyvekbe Magyarországra, szerelem technikájáról, a házas élet boldogságáról. Egyikbe olvasom például, hogy az apró figyelmesség címszónál, hogy üljünk be a nagy amerikai kocsinkba, és akkor vigyük el a feleségünket egy hétvégére, ott egy hotelbe ugye béreljünk ki. Hát rögtön mondtam, hogy köszönöm szépen, ami Amerika, Amerika, ami Magyarország, Magyarország. Nekem nagy kocsim sincs, hotelbe se szoktam nagyon elmenni az életben. Ezt meg lehet azért itthon is csinálni. Kis figyelmesek, például megöntözöm a virágokat. Vagy én főzöm meg a levest. Vagy én takarítok fel, vagy ezeknek az apró dolgoknak, de ezeknek a rendszerré vált sorozata tulajdonképpen ezt teszi szépé, figyelmességek, apró dolgok. Hallottam egy családapáról, akinek Nem volt sok pénze a gyerekeinek mindig játékot venni, de elkezdett kis fából fúrni, faragni, és a születésnap, névnapokra a gyerekeknek mindig valami kézzel, ember, ugye az apai kézzel előállított ajándékokat adott át. Szóval a feleségének annyira megtetszett. És a gyerekeknek is annyira megtetszett, hogy ők nem műanyagokat kapnak, vagy nem egy nem tudom én, egy bolti babát kapnak, hanem amit az apjuk megfaragott, ahhoz is idő kellett. Ahhoz is gondoskodás kell, de abban ott volt valahogy az emberi melegség, hogy ezt az apám tett, és úgy visszaemlékeztem, amikor gyerekek voltunk, és a 60-as években mi volt ugye a nagy sláger, hogy valami kis vonatot kapjunk, vagy valami kis ilyen pályát kapjunk, és hát azt mondjuk gazdag gyereket kapták, hát mi apánk, anyánk nem tudta azt előállítani. És akkor egyszer a nagybátyám, aki a szomszédban volt, hát ő se tudott vonatot előállítani, meg sínt, meg ilyesmit. Tehát fogott egy fát és egy szép hajót, egy nagy hajót fából, ugye megcsinált, és akkor az volt egy olyan ünnepnap, ott volt egy nagy hajó. Emlékezem, hogy évekig az a hajó volt az én játékom. Ez apró dolog, de most is megőrzöm. És hány ilyen apró kis dolog teszi szépé a házasságot, a törődés, a gondoskodás. Tulajdonképpen ebben mutatkozik meg, hogy mennyire szeretjük a másikat, mennyire vagyunk képesek akadályokat is legyőzni, mennyire vagyunk képesek a családot fenntartani. Befejezésül hadd mondjam azt, hogy a Bibliának van egy családmodellje. Persze ezt se ismerik ma az emberek, nem is ismerhetik, ha a Biblia nincs a kézben. A bibliai családmodell az, amit előbb olvastam az Efézus levél 5. fejezetéből, illetve nem olvastam, ugye ez a fejezet, azt mondja Pál apostol. A bibliai családmodell a következő. A férfi szeretetéről is beszélek, meg a felesége szeretetéről is beszélek. Mind a kettőt hasonlítom valamihez. Szóval úgy szeresse a férfi a feleségét, mint Krisztus az egyházát. És úgy szeresse a feleség a férjét, mint az egyház Krisztust. A hasonlat egyszerű, de a nagy kérdés az, hogy melyik szereti jobban a másikat, Krisztus az egyházát, vagy az egyház Krisztust. Ha most azt mondjuk, hogy ha Krisztus jobban szereti az egyházat, mint az egyház Krisztust, akkor most fordítsuk vissza a hasonlatot, és mondjuk ki, hogy a férfi szeretetének kell a nagyobbnak lennie a családi boldogság létrehozásában. Meggyőződésem, hogy ma Magyarországon azért van sok boldogtalan házasság, mert ezt az alaptörvényt se ismerik. Úgy gondolják, hogy az asszony azt teremtsen szeretetet, gyengétséget, finomságot a családba, a férfinek hozza jó sok pénzt. A férfinek ez a dolga, keressen, tartsa fenn a családját anyagilag. Az asszony meg, hát azért ne nagyon herdálva, költse azt a pénzt, de hát ő tartsa össze, arról már nem beszélhetek, hogy maradjon otthon, mert az már régen nem valósul meg. Egy keresetből vagy két keresetből se lehet megélni, mint amikor mi gyerekek voltunk, hogy apám keresetéből 8-an éltünk meg. Körülbelül ennyi a fejlődés negyed évszázad alatt, hogy mondjuk negyed századdal ezelőtt 8-an éltünk meg, egy keresetből most körülbelül fordított a helyzet, hogy majdhogy nem az a helyzet, hogy 3-4 keresetből él meg fele akkor a család. De ennek ellenére is érvényes a bibliai családmodell. Ha dolgozik a feleség, ha nem dolgozik. A férjnek kell lenni annak, aki vezeti a családot. Vezetni a családot nem lehet pénzzel. Vezetni a családot lélekkel lehet. Egy házasságot se lehet pénzzel boldoggá tenni. A házasságot is mivel lehet boldoggá tenni? Törődéssel, figyelemmel, szeretettel. Ez a férfiakra vár. Ezért olyan katasztrofális dolog, hogy a Magyarországon ma kiszipolyozottak a férfiak, és alig látják szinte a feleségüket vagy a családjukat. Teljesen elmegy az idejük erre, hogy pénz, pénz, pénz, mert óriási terhek vannak, óriási fenntartási költségek vannak. Én azt mondom, hogy aki ezt a pár évtizedet emberként akarja megélni itt ezen a világon, az a bibliai családmodellhez kérjen erőt, attól, aki ezt teremtette. Azt mondja a Prédikátor könyve 4. fejezete, hogy jobb egy marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Inkább legyen kevés a pénz meg az anyagiak, de jobb egy marok nyugalommal, és az, hogy béke és nyugalom szigete az otthon, mint hogy sok pénz legyen, de ne legyen megértés férj és feleség között, és a gyereknevelésbe is ne jussanak egységre. A következő alkalommal itt fogjuk folytatni a mi gyakorlati életről szóló sorozatunkat, hogy a gyermeknevelés, amiről most szánt szándékkal nem beszéltem, az milyen kötelezettségek elé állítja az embert. Mit tanít erről a Biblia, hogy hogyan lehet igazán nevelni gyermekeket? Most én azért zárom le az előadást, hogy átadjam a szót önöknek is, hiszen azt gondolom, hogy ez a téma megérdemli azt, hogy közösen is gondolkozzunk, és ne csak egy valaki szónokoljon a kérdésről. Tehát, ha valakinek kérdése van, hozzászólása van, nyugodtan tegye meg. Ezelőtt azonban egy 5-10 perc szünetet szokás szerint tartunk. Én egy másik emberen segíteni akarok, vagy át akarom formálni, de ehhez nem a házasság a keret. Tehát azt én nem vitatom, tehát az, hogy segítsünk embereken, fölemelni embereket, átformálni embereket, ez ilyenre lehet törekedni, de ezt ne a házasságon belül akarjuk tenni, mert ebből semmi nem fog megvalósulni a házasságon belül. Pedig sok embert próbáltam lebeszélni arról, hogy megházasodjon olyan esetben, például, hogy tudta, hogy a férje alkoholista. És azt mondta, hogy ő szeretne segíteni, mert hát ez a szerelem hozzájárul, majd őt szereti, hogy ő majd ki fogja segíteni az alkoholizmusból. Mondom, nézd, ez nagyon szép terv, nagyon szép szándék, nem lehetne ezt a házasságon kívül megtenni? Nem, ő azt mondta, hogy ezt csak a házasságon belül lehet megtenni, összeházasodott, és ő is alkoholista lett. Ugye a híres Spurgeon-i hasonlat, amit a múlt század végén ez az angol prédikátor mondott, akkor valaki megkérdezte, hogy hozzámenjen-e valakihez, aki még nem olyan, ami ennek lenni kell, de hát majd az én szeretetem hozzásegít. Azt mondja, kérem, álljon föl az asztalra. És azt mondja, hogy most mit gondol, melyik a könnyebb dolog? Lehúzni önt, vagy felemelni engem? Próbáljuk meg. Ő egy mozdulattal lehúzta. És akkor most tessék, emeljen föl. Hát azt nem tudta. Tehát az nem a ház, tehát azt meg lehet tenni, tehát én azt nem vonom kétségbe, hogy ilyet lehet tenni, és ez szép dolog. Van egy asszony, akit kétszer nem tudtam leveszélni, már a harmadik házasságán állt, hogy a férjét majd föl fogja emelni. Egyiket se tudta fölemelni. A házasságon kívül talán, hogy jó barát maradt volna, meg segített volna neki, s a többi lehet, hogy többre ment volna, de a házasságban ez nem erre való. A házasságban a házasságkötést akkor tehetünk, amikor azt érezzük, hogy segítő társak vagyunk. Úgy segítő társak, hogy egymás, tehát én is számíthatok a segítségre. Ha ez egy oldalú, csak nekem kell segíteni neki, hogy kijöjjön abból a helyzetből, de ő neki nem számíthatok az ő megértésére, az ő szeretetére, ez nem házasság érett kérdés. Tehát erre nagyon vigyázni kell. Sokszor ilyen nemes céloktól indítatva hibázzák az emberek a házasságot. És amit tetszett mondani, hogy hát tényleg, hogy a szülők, nagyszülők véleményét nem kéri ki. Hát olyan eset is volt, amikor mentem egy válófélbe levő családhoz, és a lépcsőházba mondták az ismerősök, hogy nem egymáshoz valók. Hát, hogyha a lépcsőházban ezt mindenki látja, hát akkor már itt valami nagyon nagy baj lehet, ugye, hogy csak ő nem látja. Ugye azt mondja az Énekek éneke első fejezete is, hogy betege vagyok a szerelemnek. Tehát a szerelem az bizonyos szempontból egy betegség. Ez mondjuk orvosilag is így van, meg hát mindenféle szempontból így van. Mondjuk olyan betegség, ami bizonyos szempontból kívánatos betegség. Hát vannak kívánatos betegségek, ugye amikor skarlátos voltam, vagy bárányimlős voltam, mondták, hogy az kívánatos, ne 40 éves korba legyél, hanem mondjuk 5 éves korba legyél. Az kívánatos betegség volt. A szerelem is ugye felforgatja az egész embert. De az igaz, hogy felforgatja, de várjuk meg azt, amikor újra rendezi. Tehát az biztos, hogy egy igazi szerelem az felfordít, hát az nem lehet tagadni. Az ember ránéz arra a másikra, már más a vérkeringése, meg más, tehát ezt nem lehet tagadni, ez egy fiziológiai törvényszerűség, mert ezzel jár a szeretet. Tehát ezt mondja is az Énekek éneke, hogy a szerelemnek erősek lángjai kemény, mint a síra buzgó szerelem lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát ne csak azt várjuk meg, hogy tűznek lángjai, azt is várjuk meg, hogy az Úr lángjai is legyenek, vagyis ne csak perzseljen, ne csak hevítsen, hanem melegítsen is. Tehát várjuk meg, hogy összerendeződjünk, mert az igazi szerelem az felfordít, de össze is rendez. Azért csodálatos tapasztalat megérzés a szerelem, mert azért az ember minden porcikáját, gondolkodását, érzéseit újra rendezi. Azért ajánlom az énekek énekét, és örülök, hogy Alföld majd hozok a legközelebbi alkalomra. Tessenek azt nagyon jól végig tanulmányozni ezt a kis füzetet, és vele ezt a 8 fejezetből álló énekek énekét, mert ez leírja, hogy a szerelem az annyira átrendezi az embert, hogy egész más lesz a világlátása az embernek. Másképp néz a természetre, az emberi világra, a célokra, a mindent, tehát mindent, kevés hatalmasabb érzés van ennél, ezért hasonlítja mélységében a halálhoz hasonló, de hát a halál érzés az mondjuk annak vége szakad, ahogy az ember meghalaszt, mert utána nem érez semmit. A szerelemnél sokkal folyamatosabb, sokkal áthatóbb ez az érzés, de az biztos, hogy akik már voltak szerelmesek, és akiknek van tapasztalatuk az életben, az apáink, a nagyapáink, a rokonaink, hát ha egy-két szóval kikérnénk a véleményüket, talán úgy útba igazítanának sokszor, és akkor még várnánk egy kicsit, még tovább ismerkednénk, és hogyha igen, akkor a szép igen lesz, ha meg nem, akkor meg hálát adunk, hogy előtte nem, és nem utána nem. Úgyhogy ez így van. És azért kell nagyon meggondolni, mert hát amit azért egyszer eltetszett rontani, az már később, ugye akkor már nehezebb volt, az ugye később nehezebb volt mondjuk egy újabb házasság. Erről szól az 1. Korintus levél 7. fejezet. Ezt külön ajánlom, hogy ezt tessenek elolvasni, mert az 1. Korintusi levél 7. fejezete arról szól, hogy mi van azokkal, akik megözvegyültek, elváltak, és nyilván, hogy az ember, mivel társas lény, hát és már egyszer már házasságban ért, annál inkább szeretne igazi társa találni. Az 1. Korintusi levél 7. fejezete erről szól, és erről szól a Rút könyve is. Azt mindenkinek nagyon tudom ajánlani, mert a Rút könyve két megözvegyült embernek viszonylag késői szerelme. Hát ugye az akkori világban a 40 év körüli szerelem az már késői szerelemnek számított, mert akkor már az emberek szinte befejezték az életüket a régi világban, 40. Ugye nagy sokkal másabb volt az élet. Tehát ezt nagyon ajánlanám a Bibliából, ezt a két részletet. Tessék? Ezt az 1. Korintus levél 7. fejezetében azért mondja Pál apostol, mert a dolgok természetéből következően jobb dolog valamit nem megcsinálni rosszul, már azzal nyertünk, ha valamit nem rosszul csinálunk, mint a természetes és jó dolgot megcsinálni, de amiről később kiterül, hogy elrontottuk. Csak ezért mondja. Mert azért mondja, hogy... De kiderül, mert azért mondja, hogy én azt tanácsolom, hogy maradjon egyedül, de aztán utána mondja, hogy azért jobb megházasodni, házasságban élni, mint égni. Mondjuk az sem megoldás, hogy valaki állandóan emészti magát, és már szinte úgy néz minden férfira, hogy most az hozzáillő lenne, vagy egy nőre, hogy az őt elvetné feleségül. Azért ez is egy beteges dologhoz megy. Tehát az sem lehet mondani, így nem mondja ki a Biblia, hogy maradjon egyedül az ember, meg így sem mondja ki, hogyha elvált, vagy hogyha megözvegyült, akkor nem házasodhat meg, hanem ennek van egy természetes folyamata. Egyébként Pál apostol a Timóteusi levelekben foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a mindenáron megházasulni akaró özvegyasszonyokat mellőzt például gyülekezeti szolgálatban, mert vannak olyan emberek, akik mindenáron meg akarnak, az nem jó, ha mindenáron meg akarnak házasodni. Ez van az első házasság előtt is, meg van az újraházasodás előtt is, az egyik legveszedelmesebb dolog. Tehát valahogy az életben a természetes menetét kellene a dolgoknak kitapintanunk, hogy ha én még nem kaptam társat, és már nem tudom, 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, hát igen, mondjuk erre lehet törekedni, hogy érdeklődjem, de a legnagyobb dolog, hogy én ember legyek. Igaz ember legyek. Ha olyanná válok, lehet, hogy majd akkor fogok társat kapni. Végül is ne tessenek elfelejteni, hogy a Bibliánknak az első fejezetében mi szerepel. Teremtette az Úristen az ő képére és hasonlatosságára az embert, férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát az első számú dolog, hogy emberek legyünk. A második számú dolog, hogy mint nők nyilván családanyák szeretnének lenni, gyermekeket szülni, mint férfiak családapák szeretnének lenni. De például a Biblia itt is olyan tökéletes könyv, hogy Sámuel első könyve első fejezetében van az a megindító történet, hogy egy asszonynak nem lehet gyermeke. És milyen szép azért, hogy a férje mit mond neki, Annának mit mond Elkána a férje. Azt mondja, hogy ne búsulj, ne szomorkodj, hogy nem lehet gyermeket, hát nem többet érek én neked 10 fiúnál. Végülis a Bibliában ezt olvastuk, hogy elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé, nem állott, hogy születik neki 5 gyereke. Azzal már házasság és egy család is, ha két ember közösséget formál, főleg, hogyha az 3-as kötésű szövetség, akkor azáltal már család. És olyan szép, hogy ez a férfi ezzel vigasztalta a feleségét, hogy nem lehet gyermeke. Hát tudom, hogy hát a gyermekáldás az az egyik legnagyobb ajándék egy asszony számára, de hát ha nem lehet gyerekek, hát nem többet érek neked 10 fiúnál. De utána könyörög Anna, és akkor utána fogal meg, és születik Sámuel, a jövendő próféta. Szóval a Bibliában olyan megindító, csodálatos történetek vannak, szinte minden részét illetően ennek a kérdésnek, hogy első házasság, második házasság, megözvegyülés utáni házasság, házasság, szétszakadás utáni házasság, most gyermekáldás, vagy hány gyermek nem. Szóval, ha a Bibliát így olvassuk, egy teljes körkép kerekedik ki előttünk az életnek erről a részéről, és ennek jegyében mondom, hogy azért az egész fejezetet végig kell olvasni. Pál apostol azt mondja, hogy ne minden áron akarjál megházasodni, de ne is mondjál erről le, hogy aztán egész életedben égjél, vagy esetleg félrelépjél, mert a félrelépésekben is az a borzalmas, hogy ha azok elindulnak, aztán nehéz gátat szabni, és aztán egy ember annyit lép félre első házasság előtt is, meg az újraházasás előtt is, hogy teljesen elveszi a lehetőségét annak, hogy boldog házasságba jusson. De olvastam talán az Orvosi Heti Lapban ezt, hogy sok asszonynak, valami 13% az asszonyoknak azért nem szülhet, mert már annyi kapcsolatuk volt a házasság kötésük előtt, hogy a meddőség egyik kiváltóka Magyarországon például lesz, hogy tele voltak úgynevezett partner kapcsolatokkal. Hátam borsódzik az ilyen, ez a partner is egy olyan valami, meg sok ilyen kifejezés. Mi az, hogy partner? Na, akkor gyerek voltam, akkor még a táncparketten mozgókat nevezték partnereknek 40 évvel ezelőtt, az volt a partner. De hogy most partnernak nevezik azt, hogy mit én valaki együtt él valakivel, hát ez el kell mondani, hogy ebből a partnerságból mi minden származik, de hát ugye ezt nem szokták elmondani. Megdöbbentő volt ezt olvasni egy orvosi jelentésben, hogy hát ezzel játsszák el a családnak a gyermekszületésnek a lehetőségét. Szóval jó odafigyelni a Bibliának minden kijelentésére. Nem olvastam például a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében van ez a szép rész, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy. Tehát a Biblia idáig is lemegy, hogy azt mondja, hogy a házasságnak a testi vonatkozásai, ha azok az Isten törvénye szerint történnek, akkor ez minden tekintetben tisztességes. Itt nem kell szégyenkezni, vagy nem tudom én mi. A testi kitárulkozás is lehet szép, és nem úgy, ahogy azt a világ hirdeti, hanem a házasságban beérlelődhet az úgy, hogy test és lélek harmonikus kapcsolatává váljék. Szóval mondom, hogy oda kell mindenre figyelni. Az 1 Korintus 7-et is végig kell olvasni, mert az egy egész gondolatmenet, amire hivatkoztál. Igen, ebben van, mert aki elválik, hogy túl gyorsan ne siess el az újabb házasságát. Mert ezzel is tele van az élet, hogy elválnak, már is belemennek egy újabba. Hát azért egy válás azért letagadhatatlan traumákat hoz magával. Azt azért ki kell heverni.
1: Nem, hogy ez már beházasodjon újra másodszor. Valahogy nem. Nem azt mondták a sorok. De persze tudom, hogy a sorok mögé kell látni, csak hát...
0: Nem a sorok mögé kell látni,
1: hát,
0: hanem...
1: Úgy értem, hogy valamikor... Szóval nem biztos, hogy ezt úgy szó szerint kell venni, hanem az értelmét nem biztos, hogy ezt
0: hát, olvasni. Nem a sorok, hát akkor felolvasom, amire gondoltál. Mert szeretném, tehát 1 Korintus 7-7, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de ki, mert mint hogy Pál egyedül volt, de kinek-kinek a tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. Tehát mondom a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy maradjanak egyedül. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Hát ez világos beszéd. És jó pedagógia is, nem? Tehát, hogyha valaki egyedül, tehát ha valaki vállalja az egyedül való életet, még mindig bejöhet neki egy jó házasság, de ha valaki mindenáron férhez akar menni, tudjuk, vagy meg akar házasodni, tudjuk jól, hogy amit az emberek mindenáron meg akarnak tenni, abban mennyi sok veszély van. Nem? Jobb kivárni valamit, olyan, mint állítólag, én nem vagyok vadász, de mondják a vadászok, jobb várni egy fél napot, amíg odajön az a vad, és akkor céloznak, mint állandóan pufogtatni ott a fegyvert, nem? Hát már elnézés, hogy ilyen hasonlatot mondok, de az életben sok helyütt lehet tapasztalni ezt a törvényszerűséget. Akkor rátér arra, hogy mi van annál, akinek hitetlen a férje, vagy a felesége, tehát mindenféle formájára kitér ennek a dolognak, hogy azt mondja, feleséghez köttettél? Ne keresel válást. Megszabadultál feleségettől? Ne keres feleséget. Érezzük ebben azt, tehát ilyesmi, hogy váláson gondolkodni, vagy mindenáron elválni, mert már ott föltűnt valaki. Hát ez megengedhetetlen. De hogyha már egyszer tönkrement a házasságot, és szétment, akkor viszont nem mindenáron keres feleséget. De ha veszel is feleséget, folytatja. Tehát itt is látszik, hogy ez nem zárja ki ezt a lehet, de ha veszel is feleséget, nem vétkezel. És ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik. Tehát itt világosan mondja, hogy ő nem, ugye Pál apostol fölmérte a maga helyzetét, ő nem házasodott meg. Jézusnak volt egy kijelentése, hogy három esete van, hogy nem házasodnak meg az emberek, ugye ez az első, ez Máté Evangélium a 19. fejezetében mond. Azért vannak, akik anyjuk méhétől képtelenek a házasságra, tehát akik szerencsétlenül születtek, vagy valami korcsosodással, vagy másmivel nem képesek más embert elviselni, vagy idegbetegek, vagy szóval sok minden oka lehet, hogy valaki nem is gondolhat házasságra. Mert eleve így született. Hát ez egy szerencsétlenség és egy tragédia, de sajnos van ilyen az életben. A másik eset, hogy valakit az emberek tesznek alkalmatlanná a házasságra. Például vannak emberek, hogy óriási csalódás éri őket egyszer az életben, hogy meghal a menyasszonyuk, vagy vőlegényük, nem heverik ki egy egész életet. Hát ismerünk ilyen embereket is. És hát különböző ilyen rendkívül esetek vannak. És a harmadik eset, hogy valakik pedig egyedül maradtak a mennyek országáért. Ez mondjuk Jézus esete, vagy Pál esete. Ők azt nagyon jól felmérték, hát Jézus nem azért jött, tehát Jézus egy egyetemes választ akart hozni az emberi problémákról, hogy nem a házasságot akarta csak orvosolni, az egész ember életet akarta orvosolni. Pál apostol meg felmérte, hogy ő hosszú utakat megtenni, hajóra szállni, gyalogolni, gyülekezetek terhét is, ezt nem lehet egy feleség otthonhagyásával, vagy gyerekek elhanyagolásával, ez így nem megy. De ma is vannak ilyen emberek, akik lemondanak erről, de nem lesznek frusztráltak, vagy nem lesznek az életben
2: hátrébb szorulók. Tehát a Biblia, mondom, nagyon józanul, nagyon bölcsen mondja el ezeket a dolgokat, és hát Ézsaiás könyvében van egy szép ige azokról, akik egyedül maradtak, akikről azt mondja az Isten az Ézsaiás könyv 57. fejezetében, hogy akik megőrzik szombatjaimat, megőrzik rendeléseimet, azoknak szerzek majd oly nevet, mely nagyobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Oly nevet adok nekik, mely megmarad örökké. Mert sokszor az emberek ugye dicsekszenek, hogy nekem ennyi fiam van, annyi lányom, vagy hogy már leérettségizett a gyerek, vagy ilyen munkahelyen sokszor tapasztaltam azt, hogy a családos emberek egy kicsit öntudatlanul vagy akaratlanul megszégyenítették az egyedül való embereket. Tehát pusztán azért, mert ott egy szobába leültünk, és akkor beszélt, hogy az ő fia mit csinált, meg mit vett, meg mit, és akkor ott ült még 2-3 ember, akinek se fia, se lánya nem volt. Azért az emberek nagyobb tekintettel is lehetnének a másikra, ugye? És erre mondja azt a Szentírás, hogy aki egyedül marad, akinek nincsen fia, nincsen lánya, az Isten kárpótolja őt, hogyha az ő törvényei és parancsolatai szerint jár. Tehát még ebben is milyen csodálatos vigasztalás vagy buzdítás van a Szentírásban, hogy hát egyáltalán ne bízzák el magukat, akik házasságban élnek, vagy gyermekeik vannak, vagy erről beszélhetnek. De ezt olvassuk végig, mert látjuk, hogy olyan szépen minden oldalról bemutatja az adott kérdést.
1: Jó, hát én végigolvastam, csak az, hogy nekem nem kiugrott.
2: Akkor újra el kell olvasni. De jó, hogy elolvastad, mert egyáltalán már ez így elindított valamit benne. Tessék parancsolni, tessék. Köszönjük szépen, hát ezek jó kérdések, és valóban azt hiszem, hogy a mai életből merített kérdések. Ma olyan kacifántos helyzeteket produkál az élet, és tótágastál az értelem, ahogy szokták mondani. Valóban buzgón kell kutatni a Bibliát, és meglátni, hogy Isten milyen utat mutat ilyen esetek. Most az első kérdésre én azt tudnám válaszolni, tudnék, az volt a kérdés, hogy milyen vagy mekkora szabadságot engedjünk a házasságban a másik házasfélnek, hogy a Biblia szerint az emberi életnek a legalapvetőbb értékei, ugye például a boldogság, szeretet, szabadság, ezek annyira összefonódnak egymással, hogy boldogság és szeretet se képzelhető el szabadság nélkül. Ez egy házasság, az nem egy rabiga. Az biztos, hogy használja a Biblia a szemléletes képet, hogy ne legyetek hitetlenkel fele más igában. Biztos, hogy a házasság iga, teherviselés, és akkor a kettő egy irányba húzza azt az igát. Ezt a képet is használja a Biblia, tehát kötelezettségek is vannak a házasságban, de a házasságban meg kell engedni a másiknak a szabadságát. Ez persze a mai világ félreérti, mert a mai világ ilyen szexuális szabadságot akar ebbe belelátni. A Biblia ezt nem engedi meg. A Biblia mondjuk a monogám családmodellt hirdeti, a Biblia poligámiát, vagy olyasmit, hogy valakinek több felesége legyen, vagy közben több kapcsolat, ezt nem tudja elfogadni. Noha azt látjuk, hogy például a zsidó nép körében is elterjedt, még a királyaik életében is, és Isten így hordozta őket, és így próbálta őket megszabadítani és fölemelni, és hát a nagy királyoknál, Dávidnál, meg Salamonnál is látjuk ezt a borzalmas elesést, hogy például több feleségük volt. De Isten ezért éppen ebből akart őket kiemelni, szóval soha ezért dicséretet nem kaptak a profétáktól. Ami a házasság kötelékei között meglevő szabadságot illeti, az Énekek éneke ezzel végződik. Nem tudom, hogy emlékezetünkben van-e, hogy az Énekek énekének mi az utolsó verse. Ez így szól. Fuss én szerelmesen, és légy hasonló a vadkecskékhez, vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein. Tehát azt mondja, hogy a szerelemben, a házasságban azért úgy kell a másikra tekinteni, hogy fuss én szerelmesen, és nem tudom, hogy láttunk-e őzeket, szarvasokat, ahogy hát futnak, és ahogy mindegyik egy kicsit másfele fut. Valamikor csapatokba mennek, de valamikor másfele futnak. Tehát az, hogy a munkájának élhessen, az érdeklődésnek. Tehát nem, a rossz az a családmodell, hogy mindig az asszony szoknyája mellett legyen, de az is rossz, hogy mindig a férj kívánalmai szerint tegyen az asszony. Tehát azért meg kell engedni a gondolkodás szabadságát, a döntés szabadságát. Szóval a házasság az egység a szabadságban. Tehát ezért mondja az 1 Korintus 7-ben is különben Pál apostol, hogy ha valaki egy házasságban keresztényé lesz, a férje meg a felesége nem követi őt, akkor ez nem hatalmazza fel, hogy elváljon tőle. Ez egy nagy szakadék képződik a két házas fél között, hogy az egyik hívő lesz, a másik nem követi ebben, de azt mondja, hogy szeresse ugyanúgy, sőt jobban a másik felet, és talán így igen nélkül is meg tudja nyerni, vagy meg van szentelve a hitetlen férj a feleségben, és a hitetlen feleség a férjben, és a gyermekek is más lelkületben fognak felnőni. Tehát a házasságban a szabadságot meg kell adni a másiknak, de nem olyan, ez ebben nem tartozik bele, hogy hagyjam magamat megcsalni és becsapni, hogy a férjem vagy a feleségem egy harmadikkal létesítsen kapcsolatot. Ezt már a Biblia törvénysértésnek és bűnnek tekinti. És ebből mehetünk át a második kérdésre, mert sajnos a második kérdés, hogy ma látom Magyarországon, egy borzalmas probléma. A rendszerváltás után a válási törvényeknek a borzalmas jogi rendezetlenségével párhuzamosan azt látom, hogy lényegileg az emberek nagy többsége rejtett poligámiában él. El akarja fogadtatni a házastársával, hogy neki van valaki-e, és fogadja el őt így, hogy ő azért ragaszkodik a házastár, egyszer jó vagy nekem, meg hogy te főzöl, te vasalsz, te neveled a gyermekeinket, de azért nekem van ott egy kapcsolatom. Különösen az utóbbi időben a mi hát a családi rokonsági meg ismeretségi körünkben derültek ilyen esetek, és hát hozzánk fordultak feleségemhez is tanácsért. Hát úgy kellett a székhez kapaszkodnom, amikor este hazamentem, és feleségem mondta, hogy hát ennél is ez van, annál is ez van, és hát az egyik fuldoklik ettől, mert azt mondja, hogy nem akarja így ezt elfogadni, hogy a férjének van valakie. Már összehívta, hogy négyesbe beszéljék meg, mert tetében mindenki tud mindent. És ugye ő próbálta megértetni, hogy ő neki ez megalázó, meg egyáltalán nem méltó a házassághoz, hogy most vagy vessenek ennek véget, vagy pedig váljanak el, és egyik se akarta ezt. Mert ott a másik fél kijelentette, hogy ő nem válik el, és majd vége lesz ennek valamikor, és az ő férje is bejelentette, hogy hát tulajdonképpen őt is szereti, ő rá is igényt tart, mint a háremében egy valakire, ugye a keleti kényúr, és hát ő neki ebben élni, hát ez egy pokol, és akkor, amikor mondja a feleségemnek, hogy már 8 éve él ebben, gondoljuk meg, 8 éve, és hogy elmondja, hogy tehát az ismeretségi köre az ebből áll. Meg akkor már mások is elmondták, hogy ebben élnek. Hát kérem szépen, nem nagyon csodálkozom, hogy miért ilyen az élet, hogy az emberek miért vannak tele durvasággal, türelmetlenséggel, mindennel, mert hát ez nem család, ez nem házasság, innen nem lehet erőt nyerni, innen nem lehet békét és nyugalmat szerezni, hát ez maga a pokol. Ez maga a pokol. Na de most nekünk is választ kellett adni, mint ön is most föltette a kérdést, gondolom ilyen szempontból tetszett föltenni ezt a kérdést, hogy most én erre mit válaszoljak? Mit válaszoltam annak az asszonynak, aki 8 éve kell, hogy ezt elviselje? Hát azt válaszolhatom, amit a Biblia válaszol. És a válaszom ilyen szempontból talán első hallásra önöknek is furcsának tűnik, vagy különleges, vagy megalázó, de a Biblia azt mondja, hogy ameddig valaki nem akar elválni, addig egy hívő ember ne keresse a válást, egy esetben válhat el egy hívő ember házasságtörés esetén. De az a valaki, aki tőlünk kér tanácsot, nem igazán hívő ember. Én neki nem mondhatom, hogy váljon el. Ha egy hívő ember lenne, akkor azt mondanám, kérem, ismered a Szentírást, a Szentírás egy esetben engedi meg a válást, akkor is, ha a másik nem akar elválni, ha a másik bizonyítottan megcsalt, és bizonyítottan ebben a megcsalásban akarja tovább folytatni az életet. Ezt egy hívő embernek nem kötelessége vállalni. Ha itt egy hívő ember adja be a vállópert, lényegileg nem ő akar válni, hanem ez egy elvált helyzet, ez Isten nem úgy tekinti, hogy ő akar válni, hanem a férje vagy felesége csalta őt meg, ez egy ilyen, ebben az egy esetben Máté 19. fejezetében mondta Jézus, hogy csak paráznosság okáért lehet elválni.
0: amikor tényleg a házastársi szövetséget a másik házasfél felbontotta. De ehhez is hadd tegyem hozzá, hogyha a másik házasfél, aki az okozója volt a házasság megkeserítésének, megbánja ezt, megszakítja azt a kapcsolatot, akkor egy hívő ember is legyen irgalmas, és a legnagyobb példa a Hósás példája. Hósás profétát a férje, a felesége úgy becsapta, hogy már mástól születtek gyerekei. Ez úgy terül ki, ugye Hósás könyve első fejezetében, hogyha figyelmesen olvassuk, hogy elvette ugye a feleségét, Gómert, született tőle egy gyermeke. A másik két gyereknél nem mondják, hogy tőle született. Szóval a Biblia ennyire tapintatos, ennyire finom. Született Gómernek gyermeke, és született Gómer megint egy, de nem tőle, nem Húsástól, a férjétől, hanem az alkalmi kapcsolataiból. Tulajdonképpen közönséges utcanő lett ez a Gómer, és a férje mégse akart tőle elválni. De ezt kötelezővé mindenki számára a Biblia nem teszi. Elválhat. Ilyenkor elválhat. Tehát ez nem házasság, ez az Isten szemében megszűnt házasságnak lenni, a vétlen fél fölszabadult, ezt mondhatom egy hívő embernek. De nagyon sokszor egy nem hívő embernek ezt nem mondhatom, mert a száz körömmel ragaszik, azt mondja, hogy meg fogom tartani a férjemet, meg fogom tartani a feleségemet, nem mondhatom azt, hogy váljon el tőle. Ha ő ezzel együtt tud élni, és ebben hisz és reménykedik, és ugyanezt mondhatnám persze egy hívő házasságra is. Ő tudja, hogy elválhatna, de hogyha ő ennek ellenére kitart a férje mellett, és azt mondja, hogy hát én imádkozom érte, én mindent próbálok megtenni, mert végülis én vagyok hozzá a legközelebb, nem engedem, hogy leússzon a csatornán. Mert végülis ez egy leúszás a csatornán a válás. Olyan esetben, amikor már arra az emberre mondom, aki az okozója a házasságtörés.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Siege treu. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschall,

Pilinszky János, az ember itt. Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért azért, egy szóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik elhelyezhetetlen. Sokszor érezzük, alig-alig tudunk szeretni, és legalább ugyanannyiszor kellene éreznünk, hogy alig-alig vagyunk méltók a szeretetre. Pilinszky János rövid verse, mely 12 évi elhallgatása után tört fel belőle és jelent meg a Szálkák című kötetében, azzal a keresetlen és meglepő, a költők őszinteségétől is alig megszokott megállapítással kezdődik, hogy az ember itt kevés a szeretetre. Micsoda sor, micsoda kijelentés ez? Milyen egyszerű nyelvtanilag, szinte kopáran egyszerű, és mégis milyen fölkavaró. Kevesek vagyunk arra is, hogy szeretni tudjunk, de kevéssé vagyunk méltók is arra, hogy szeressenek. A szeretet

nagy szó. Túl magas kifejezés, az élet nem ér föl hozzá. Jó esetben előszobája a hála fogad, fogadhat bennünket. Itt is teli találat a költő jellemzése, a hála valóban a szeretetnek legfontosabb előkészítése, a legelemibb, legegyszerűbb szeretet, amely nélkül persze nincsen több, nincs a nagyobb sem. És mire utal a hála? Arra, hogy a szeretetet legfőképpen kapjuk. Valakitől naponta részesülünk belőle, elvesszük. Ezért azért talán tudatosítjuk is, hogy hálát kell adnunk. Valójában mindenért hálásnak kellene lennünk. Az emberi dolgokban, mondott egy francia író, nem is nagyon beszélhetünk adásról, legfeljebb továbbadásról. S továbbadni is csak azt tud, aki hálás azért, amit kapott, és amit, ha jót akar a másiknak, tovább kell adnia neki. Három sorban ismét benne az egész világ, de itt jön a vers második fele, az utolsó négy sor. A költő személyes önvallomással indít. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. A bűn a szeretet gátja, hatalmas gát, mi előttünk és bennünk magaslik. Az egyik hozzám tartozik. S a kérdés az, hogy fölébe szeretnénk-e kerekedni a bűnnek. Ki akarunk-e szabadulni a szorításából? S az imádságról vajon miért mondja azt, hogy elhelyezhetetlen? Mert a megoldása nem a mi kezünkben van. Aki azonban olyan ígéretet tett, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Vagy olyat, hogy kérjetek, amit csak akartok, meg lesz néktek, ha beszédeim bennetek maradnak. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy kiemel abból, ami a szeretet útját eltorlaszolja. Egyetlen reménységünk a szeretet alkotójában lehet.

0: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, titeket is, gyerekek. De egy kicsit, hogy kiadnám magam, mert tudjátok, minden gyerekben, minden felnőttben van egy kis gyerek még, és még így bennem is valószínűleg, bár nagyon jól igyekszem átszázni, mert a felnőttek világában a felnőttek mindig igyekeznek komolyak lenni, de attól felnőttek. Elmondanám, hogy egy kutyusról szeretnék nektek néhány érdekes gondolatot elmondani, egy olyan tanulság kapcsán, ami egy mondatban talán így összegezhető, ahogy az ember viselkedik másokkal, úgy viselkednek vele is. Ez számomra azért érdekes, ez a történet, remélem, hogy ti is érdekesnek találjátok, mert nekünk volt két kutyusunk. És ugye felvetődik a gondolat, hogy mi lenne, ha ismét fogadnánk egyet, de éppen azért nem fogadunk egy újabbat, mert szeretjük őket. És nem tudunk annyit foglalkozni velük, amennyit a kutyusok az emberhez való ragaszkodás jegyében igényelnének. Úgyhogy mindig mások kutyáját simogatjuk, hogy hát azért ez az igény megvan bennünk. A történet a következő. Engem itt Magyarországon nem vittek el soha a Vidám Parkba, amit aztán nem is hiányoltam nagyon, de tudom, hogy a Vidám Parkban van egy olyan szoba, ahol különböző tükrök vannak, sőt olyan szoba is van, aminek az egésze, minden fala tükörrel van beborítva. És képzeljétek el, hogy ebben a szobában, ami ráadásul olyan tükröket mutatott, amelyek egy kicsit felnagyították annak az arcát és a testét, aki belenézett, na egy ilyen szobába betévedt egy kis kutya. És látta a tükörben, hogy óriási nagy kutyák veszik őt körül, meglehetősen hasonlítanak rá, de azért úgy nem gondolta arra, hogy ezek netántán az ő tükörképei, és a szívébe félelem költözött, és elkezdett vicsorogni és acsarogni. És látta, hogy ezek a nagy kutyák is kimutatják a fogukat, ugyanúgy acsarognak, mint ahogy ő. Aztán ugatott, azok is ugattak. A szoba felerősítette a hangot. És végül annyira megijedted a kiskutya, és annyira harciassá vált, hogy védje saját magát, hogy nekiugrott az egyik tükörnek. Ott jó megütötte magát, és leesett. Ezt a történetet fel lehetne úgy is dolgozni, nem? Hogy bemegy egy kiskutya egy ilyen tükörrel borított szobába, és elkezd mosolyogni, kutyák tudnak, és csóválja a farkát, és ezt látta volna a nagy kutyáknál is. Tehát mi ebben a tanulság, vagy a történetnek mi a mondani valója? Az, hogy ahogy viselkedünk másokkal, ugyanolyan viselkedés váltunk ki a másokból. Ez egy történet, ami a tükrökről szól igazán, de benne van ez a tanulság is. Ha mi vicsorgunk a másikra, vissza fog vicsorogni. Ha kedvesek, barátságosak vagyunk a másikkal, akkor kedvesen és barátságosan fog válaszolni. Úgyhogy gondoljátok át ezt, gondolom, hogy ti is gyerekekkel, óvodában, iskolában gyerekekkel vagyunk körülvéve, ahogy az ember viselkedik, ugyanolyan viselkedést vált ki a másikba. És ha azt szeretnétek, hogy szeressenek titeket, akkor ti előtt szeressetek. Legyetek kezdeményezők, és a kezdeményező szeretet a másikból is szeretetet fog kiváltani. Remélem, hogy megértettetek ebből valamit, és szívből kívánom, hogy majd amikor az életben másokkal találkoztok, akkor eszetekbe jusson ez is, és a kezdeményező szeretet legyen a ti részetekről a legfontosabb. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt, és remélem, hogy megszívleritek. Kedves testvéreim, újólag sok szeretettel köszöntelek benneteket, és van egy mondásunk, hogy ha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez, és én most ennek a, hát nem tudom mennyire bölcs mondásnak a kapcsán szeretnék egy merényletet elkövetni ellenetek. És pedig, ugye mi a Bencz úr, vagy a Bertalan Lajos utcában meghirdettünk egy péntek esti sorozatot, aminek többek között a szombatkezdés lenne az egyik legfontosabb szempontja,
1: De ugyanakkor pedig egy olyan fontos gondolatmeneten próbálunk végighaladni, ami a Krisztus visszatérésére való felkészülés jegyeit hordozza magán. Idéztem itt is már előttetek abban a reményben, hogy ez majd megindít benneteket és lelkesít, azt az Ellen White-tól származó idézetet, ami a Nevelés című könyv 225. oldalán olvasható, a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott, a jellemépítés, és ennek szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan fontos, mint éppen most. És ennek kapcsán úgy felidéztem magamban, hogy vajon mit jelent a megtérés. A megtérés a gondolkodásmód, az értékrend megváltozása. Ha én megtért ember vagyok, akkor a megtérés azt jelenti, hogy számomra kialakult egy fontossági sorrend, amiben a legfontosabb dolog van az első helyen a menny szemszögéből. Itt Ellen White szavai kapcsán idézhetjük azt, hogy a legfontosabb dolog, amit Isten valaha emberekre bízott. Ha az én értékrendem a menny értékrendjéhez igazodik, akkor azt tartom legfontosabbnak, amit az Isten legfontosabbnak tart. A Biblia noha nem ilyen nagyon szép, klasszikus megfogalmazásban, mint ahogy Ellen White soraiból kitűnik, maga is foglalkozik. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Ez is a fontossági sorrendről beszél, nem? Aztán a Nikodémussal folytatott beszélgetésben egy másik kulcskifejezést olvasható, hogy aki inkább szereti, megint csak közvetett utalás a fontossági sorrendekre. Amit én inkább szeretek, az van elől, és amit ehhez képest kevésbé, az mögötte. Mit szeretek inkább? Mi a legfontosabb? Hát, ha a legfontosabb számomra az Isten értékrendjével való közösségvállalás nyomán a jellemépítés, akkor azzal foglalkozom. És amikor az ember elkezd ebbe a témakörbe úgy belekóstolni, hát olyan csodálatosan szép összhang bontakozik ki a tekintete előtt a Biblia ígék kapcsán, hogy ebből szeretnék néhány ízelítőt elétek tárni. Az egyik gondolat annál is inkább közel áll hozzám, hogy szeretném mind mélyebben és jobban megérteni, hogy ki az ember. Ja, mondhatná mindenki, hogy ilyennel foglalkozni, mindenki tudja, nem? Szóval én szeretném a Biblia gondolatmenete oldaláról megkötelítve megtudni, hogy én ki vagyok. Ez nem identitászavar, remélem, de lehet annak is tekinteni. Ha én nem vagyok teljes és biztos tudatában annak, hogy ki vagyok az Isten szándéka szerint, így a jövőm is bizonytalan, legalábbis én előttem nem rajzolódik ki olyan tisztasággal és egyértelműséggel, mint kellene. És éppen ezért Ézsaiás könyve 43. fejezetének 7. versében azt mondja a Szentírás, engedjétek meg, hogy csak úgy szóban idézem, mert a vers második része a hangsúlyos, legalábbis ebben a szövegösszefüggésben, akit dicsőségemre teremtettem. Itt az emberről van szó, és azt mondja, aki azt a nagyon lényeges gondolatot fogalmazza meg, hogy az Isten az embert önmaga dicsőségére teremtette, nem abban a madácsféle megfontolásból, hogy az Isten azt szeretné, hogyha mindenhol őt dicsérő szólamok hangoznának el. Az Isten világában ez egészen mást jelent, azt jelenti, hogy Isten a saját képmását rajzolta bele, ültette bele az emberbe, és az egész teremtett világ voltak éppen az Isten kezemását, kezemunkáját dicséri és tükrözi. Olvastam egy helyen, hogy az Isten, amikor az embert megalkotta, önarcképet teremtett. Ugye nagyon sok művész, szobrászok és festők készítenek önarcképet magukról. Voltak éppen ez elevenedik meg a Biblia tanúság tevése szerint, hogy az Isten, amikor embert teremtett, akkor önmaga képmását formálta meg. Így fogalmaz a Biblia az első lapjain, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És azt írja Ellen White, hogy az Isten a saját kezével írta rá törvényét, hogy a törvényében megnyilvánul a maga jelleme, Isten a saját ujjával írta rá törvényét, jellemét minden idegszálra, minden izomrostra, az ember valamennyi képességére. Ez az emberi lét kezdete. És nem lenne igazán Isten az Isten, hogyha a megváltás műve nem az újjáteremtés jegyében egy ugyanilyen céllal bontakozna ki. Isten olyan lényt akar újjáteremteni a maga szeretetével, amiben átalakító hatalom van, ahol minden egyes izomroston, minden egyes idegszálon, az ember valamennyi képességén nem az Isten jelleme tükröződik. Nyilván az emberi természet, már ami a fizikai adottságokat illeti, nincs a mi hatalmunkban. De bizonyos értelemben mégis, mert azt mondja a Biblia, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. És itt jelenik meg például a mértékletesség fontossága, hogy az Isten azt akarja, hogy e tekintetben is az ő törvénye szerint éljünk, mert ennek nyomán megjelenik az érzékenység, a lelki fogékonyság, az Isten lelkire való ráhangolódás. A mi testünk a Szentlélek temploma, ami arról beszél, hogy az Isten a gondolatihletés révén valami különleges megnyilatkozások eredményeképpen tud hatni ránk. Fel tudjuk fogni az Istentől érkező jelzéseket, a szeretet jelzéseit, az ösztönzéseket, a késztetéseket. Az Isten tud figyelmeztetni bennünket, tud kérlelni a lelkiismeret hangján keresztül. És ahhoz, hogy én ezeket az Istentől jövő érintéseket megértsem, és egyáltalán felfogjam, ehhez szükség van arra, hogy az egészség törvényei szerint éljek. Azt mondja a Biblia, akár eszünk, akár iszunk, ezek lényegtelen dolgok, nem? És az Isten világában nincs lényegtelen dolog. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, az Isten dicsőségére tegyük, ami azt jelenti, hogy minden rezdülésünk juttassa kifejezésre az Isten erkölcsi lényét. Ez az ember teremtésbeli adottsága, és ez a megváltás művének is a célja, hogy egy olyan lény formálódjon át az Isten erkölcsi képmására, aki hitelesen mutatja be az Isten. Ennél magasabb rendű cél nincs, de ennél kevesebbel viszont nem lehet beérni. Már sokszor elmondtam, hogy én megelégednék valami egész kicsi dologgal is. De egyszerűen az Isten velünk kapcsolatos elgondolása ezt nem teszi lehetővé. Bennünket az Isten önmaga dicsőségére teremtett, ami azt jelenti, hogy az ember arra hivatott, hogy hitelesen mutassa be az Istent. És ha átgondoljuk azokat a Biblia verseket, amelyek akár a mi küldetésünk lényegét is megfogalmazzák, mondanám a hármas angyel üzenetről például, hogyan gondolkodunk. Azt mondja, féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mit jelent? Azt jelenti, hogy lesz egy nép, kell lennie egy népnek, amelyik az Isten erkölcsi lényét hitelesen tárja e sötétségben veszteglő világ elé. Nem azt jelenti, hogy én kiállok a nyilvánosság elé, és elmondom ennek az ígének a Bibliában található olvasatát, hanem tartalmilag kell megjeleníteni ezt az üzenetet. És ugyanígy lehet végigmenni a második angyal és a harmadik angyal üzenetén. A harmadik angyal üzenetének a legvégén itt van a szentek békességes tűrés, itt akik megtartják Isten parancsát és a Jézus hitét, tartalmilag pont arról beszél, hogy van egy nép, aki az Istenbe vetett bizalom jegyében, és az Istentől nyert ösztönzések hatására tökéletesen azonosul az Isten törvényeivel, annak a lelki Jézusi értelmezésével, hogy még gondolatban sem, és ezzel hitelesen mutatja be mindazt, amit az Isten világa képvisel. Így az egész egy kerek egészé válik, és meghatározza ennek a népnek a küldetését. Mi nem attól vagyunk különleges nép, és nem azért van üzenetünk és megbízatásunk, hogy itt legyünk egy népként a sok között, hanem akkor válik igazán tartalmassá és értelmessé a mi küldetésünk, ha ezeknek az elvárásoknak megfelel. És ezért idéztem a múltkor, talán még emlékeztek rá, hogy a mostani generál konferencia éppen Ézsaiás könyve 60. fejezetéből veszi a jelmondatát. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod. És így folytatja, hogy és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Az Isten dicsősége az ő jelleme. Akkor lesz beborítva világossággal ez a föld, ha az Isten dicsősége az Isten népén feltámad. Jézus azért volt a világ világossága, mert ő éppen itt földi küldetése nyomán ezt a világosságot jelenítette meg. A sötétségben az Isten dicsősége ismerete nélkül élők világában. Ezért mondja a római levélben a Biblia, hogy az emberek szűkölködnek az Isten dicsősége hiányában. Nincs fogalmuk az Isten jelleméről, mert nincs, aki bemutassa. És ezért várja ez a világ az Isten fiainak megjelenését, mert az a fiú, aki hasonlít. Az a fiú képviseli hitelesen az apját, akiben az apa jellemvonásai, nem annyira külső, mint inkább jellem tulajdonságai nyilvánulnak meg. És ez a nép akkor fogja igazán a hármas angyel üzenetet hitelesen megjeleníteni, ha néki adja a dicsőséget. Így folytatja a bibliai Ézsaiás könyve 60. fejezetében, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt múlt időben. Rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláthatik. És utána azt mondja, hogy népek jönnek a néked feltámadt fényességhez. Akkor jönnek a népek, ha rajtad ez a fényesség feltámad. És ebben benne van ez a kettős cél, hogy az Isten olyan lény teremtett, amelyik isteni teremtettségéből adódóan képes volt erre. És a helyreállítás pontosan erről szól. Isten egy olyan lényt akar újjáteremteni, mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak és újjá lett minden, amelyik majd hitelesen minden rezdülésében és megnyilatkozásában hiteles képet nyújt az Isten erkölcsi lényéről. A világ sem éri be ennél kevesebben, mert vallások vannak. Sok-sok igehirdetés hangzik el hétvégeken mindenhol. Nem az igehirdetés fogja megoldani ezt a problémát, hanem egy olyan nép, amelyik az Isten szeretetétől érintetten ugyanarra a képmásra átformálódik. Amikor szokás idézni a római levél 8. fejezetéből azt a predesztinációra utaló gondolatot, nem a szónak abban az értelmében, hogy más közösségek vallják, hanem az Isten előre átgondolt terve, az, hogy akikről tudja, hogy őt majd szeretni fogják, akiknek a lényében viszont szeretet ébred az Isten szeretetének érintésére, azok esetében az Isten gondoskodott elhívásról, gondoskodott megigazításról, hogy azok az ő fiához hasonlatosság váljanak. Ez az Isten terve. És ha ilyen szempontból véglapozzuk a Szentírás egészét, akkor Pál apostol meg annyi levelében visszaköszön ez a gondolat. Érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére kell átalakulni. Ugye benne lakozott az Istenség egész teljessége testileg, és azt mondja a Biblia, Jézus így szólt, aki látott engem, látta az atyát. Ha mi a Krisztus képmását hordozzuk, akkor voltaképpen ugyanezt mondhatja el az az ember, akinél a Krisztus képmása kirajzolódik, az Isten szeretetének átalakító hatása alatt. Aki látott engem, látta az atyát. Tudom, hogy ezek nagyon súlyos szavak. De ha a Biblia egészét szem előtt tartjuk, és megvizsgáljuk, hogy mi volt az Isten eredeti szándéka, és hogy miféle változáson, miféle folyamaton akar átsegíteni bennünket, és milyen végcél ennek a folyamatnak a vége, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony ez. Mert ez a küldetésünk lényege. Jézus azt mondja, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldöm én is őket a világra. Miért küldte ide az ő szent fiát, Isten? Hát egyrészt, hogy áldozatul adja önmagát sokakért. Ebben nem tudjuk helyettesíteni, akkor mi marad? Az, hogy hitelesen jelenítsük meg az Isten erkölcsi képmását. Aki látott engem, látta az atyát. Aki látott engem, hiteles képet kell alkosson arról, hogy milyen az Isten. És ezt én azért szeretném súlykolni, mert meg kell értenünk. Meg kell értenünk, hogy Isten ennél kevesebbel nem érheti be. Az egész örökkévalóság jövője biztonsága szempontjából egyszerűen ennél kevesebb nem képzelhető el. És ha az evangéliumban, az Isten szabadító tervében van hatalom, ami ezt a csodát véghez viszi, akkor ha ezen bármilyen módon és mértékig valami változást eszközölünk, ezzel közvetetten kifejezzük, hogy nem hiszünk az evangélium átalakító erejében. Amikor mi kozmetikázzuk a viselkedésünket, amikor megpróbálunk normális módon viselkedni, ezek nem biztos, hogy célba vezető törekvések. És miután az ember e tekintetben meg annyi kompromisszumra kész, ezért talál ki efféle megoldásokat. Ezért mondja el azt, hogy itt ezen a földön nem lehet elérni ezt a célt. Ezért jelennek meg különböző kiadványokban ilyen megfontolások, hogy a Krisztus példaadása az nem igazi példaadás, mert Krisztus nem példakép, hanem eszménykép. Csak irányszab a mi fejlődésünknek, de nem igazán mutat rá az elérhető végcélra a példaadás jegyében. Eszménykép csupán. Akkor viszont a megváltási terv sem megváltási terv. Akkor nem viszi végbe azt, ami egy valóságos megoldásként az ember tökéletesen visszaalakítja a teremtői elgondolásra. Akkor ezen az úton bárhol megrekedünk, és ahhoz az állomáshoz, ahol éppen vagyunk, valamiféle ideológiát gyártunk, ezzel meghamisítjuk a Biblia tanítását. És meghamisítja a Biblia tanítását az is, amikor beszélünk tulajdonított és részesített igazságról, úgy, ahogy ezt a múltban tettük. Mert az Isten Krisztus igazságát nékünk tulajdonítja. De ez azt jelenti, hogy felkínál nekünk egy új lehetőséget, hogy miközben az Isten erkölcsi képmását szemléljük Krisztusban, ugyanarra az ábrázatra saját választásunk révén átalakuljunk. És ez nem azt jelenti, hogy van egy hiteles, van egy tulajdonított igazság mennyiség, és majd egy részesített igazság mennyiség összegével mi az Isten országára alkalmassá válunk, mert mindig kell valamennyi legyen a tulajdonítottból és a részesítettből, és ennek a kettőnek az aránya mellékes, fő az, hogy a kettő összege az az üdvösségre való alkalmasságot jelent, ez kevés. És hogyha én a részesített igazságból csak egy parányi töredéket tudok felmutatni, és teljes egészében a tulajdonítottra építek, akkor ez a gondolatmenet egyszerűen fals. És bennem nem alakul ki az Isten országára való alkalmasság. A tulajdonított igazság az ösztönző erő abban az Isten szeretete, nagy lelkűség, előlegezett bizalma nyilvánul meg, amiben hatalom van arra, hogy az én egész lényem átformáljon az Isten erkölcsi képmására, és akkor az egész tulajdonított lesz, pontosabban részesített lesz, de a tulajdonított szerepe és értéke ezzel nem lesz kisebb. Mert ebből élek, hogy az Isten a maga jellemét, a maga megelőlegezett bizalmát adja nékem. És ennek az ösztönző ereje pedig engem ugyanarra a képmásra átformál. Amikor az ember sokféle kigondolást talál, akkor ezt azért teszi, mert nem mer szóba állni ezzel a céllal. mert nem mer szóba állni azzal, hogy az Isten szeretetében elégséges hatalom van arra, hogy a Krisztus napjára ezt a megkezdett jó dolgot véghez vigye. És ha bárki bárhol megelégszik egy középutas megoldással, ami nem megoldás, akkor voltaképpen, noha Krisztus átalakító hatalmára hivatkozik, és a végcélt, mint lehetőséget felmutatja, de ebből, ennek a megvalósíthatóságából semmi nem látszik nála, akkor voltaképpen hamis evangéliumot képvisel. Tudom, hogy ezzel mi egyedül maradunk, ezzel a szemlélettel egyedül maradunk ebben a világban, és ez egyfajta irritáló tényező is. Mert rögtön azzal találkozunk, hogy mutassanak, kérem, egy olyan embert, akinél ez már megvalósult. Nem tudjuk, hogy az Isten milyen körülményeket és milyen feltételeket alakít ki a közeljövőben, a végidején. Valószínűleg olyanokat, hogy egyedüli menedékünket csak nála találjuk meg. És minél közelebb kerülünk hozzá, annál valóságosabb fogalmat nyerünk az ő erkölcsi lényéről. És minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább érezzük annak a szeretetnek az átalakító hatalmát, ami csak úgy árad belőle. Most úgy el vagyunk a laudícia állapotban, gazdagoknak és meggazdagodottnak hiszük magunkat, de egyszer belátjuk azt, hogy nyomorultak, nyavajásak, vakok és mezítelenek vagyunk, akkor létrejön életünkben a csoda. Ilyenkor az első emberpár története jut az ember eszébe. Amikor Isten keresi az embert, azóta is ezt teszi, és megszólal az Ádám hol vagy, ember hol vagy kérdés, akkor az ember természetes reakciója az, hogy a szavadat hallottam, és elrejtőztem. Igaz, hogy fügefa levél van rajtam, de mégis ki kell mondanom az Isten közeledésének hallatán, hogy mesztelen vagyok. És ha ennek a belátására eljutok, akkor azzal az Istennel találkozom, aki bőrruhákat készített ott akkor, és ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a helyettes áldozat bemutatásával az ő szabadító terve is életbe lépett. Ott az Édenben már, amikor elhangzik a kijelentés, hogy majd ellenségeskedést keltek te közted és az ő magva között, amikor a megváltó ígéret egészen valóságos megfogalmazást nyer, és az ember magára ölti a bőrruhákat, abban az ember részéről az elfogadás készsége is megnyilvánul. És ez kell ahhoz, hogy az Isten véghez vigye a tervét. A belátás és az elfogadás készsége. De mindaddig, amíg ennek a szükségességét nem érezzük, amíg a fontossági sorrendek nem állnak helyre, addig valamiféle álomvilágban élünk. És számomra revelációként hatott tényleg, amit itt az elején elmondtam, hogy a megtérés az nem csak a gondolkodásmód megváltozása, hanem a fontossági sorrendek megváltozása is. És számomra a fontossági sorrendek megváltozása azt jelenti, hogy keresem először az Isten országát. Hogy nem nyugszom addig, míg a szántóföldben elrejtett kincset meg nem találom. És amikor megtaláltam, akkor ahhoz képest minden más értéktelenné válik. Ez a megtérés. Eladom mindenemet, amin van, hogy az az enyém legyen. Nem ez a fontossági sorrend helyreállítása, helyreállása? Amikor Orosházán voltam a múlt héten, uniós gyülekezetben, és ezt a gondolatot megszólaltattam ott, és azt mondták nekem, hogy végre hallottak valamilyen gyakorlati prédikációt, gyakorlatiast, nem tudtam, hogy milyeneket hallhatnak, de elmondtam azt, hogy például a szombat ünneplés vonatkozásában. Mit jelent ez? Nem jelenti azt, hogy a péntek a családé. Korán sem jelenti. Ezt nem olvasom sehol. nem jelenti az, hogy a szombat délután minden egyéb programmal leterhelhető. Lehet beteget látogatni persze alkalmanként, hogy minden szombat délután kiürül a gyülekezet, az valami egészen érdekes. Ennyi beteg van, és ennyi ismerősünk beteg, hogy itt délután már nem marad senki. És miért megy ilyenkor el lesütött szemmel az emberek többsége? Mert tudja, hogy itt a fontossági sorrendben valami erőszaktétel történik, nem? Szóval azért mondom, hogy át kell gondolni ilyen oldalról is, hogy a fontossági sorrendek is az Isten akarata szerint változnak a megtérés nyomán. És még egy gondolattal hadd zárjam. Sokan azért idegenkednek a mi tanításainktól, mert hogy mi ezt tedd, azt ne tedd jegyében képviselünk dolgokat. És ezen a területen is jó lenne talán valamit változtatni. Ha a 10 parancsolatot előveszitek, ott Mózes második könyvének 20. fejezeténél, sokan a 3. verstől idézik a 10 parancsolatot. Hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ha az előző verset is hozzáolvassuk, akkor egész érdekes módon változik a 10 parancsolat tartalma. Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgálat házából. Ugye ezt szokás, meg talán a Biblia teljes tartalmi mondani valójával azonos, hogy az Egyiptomból, a szolgálat házából való kikerülés a bűntől való szabadság szimbóluma. Úgy is el lehet mondani, hogy megszabadítottalak téged a bűn fogságából. És ettől kezdve a 10 parancsolat nem imperatívuszokból áll. Tudnék, a héber nyelvben a jövőidő és a parancsoló mód ugyanúgy kerül kifejezésre. Próbáljuk úgy olvasni a 10 parancsolatot, mint amelyik jövőidőben fogalmazódik meg. Kihoztalak téged a szolgálat házából, ezért nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Mert a szabadulás üzenetében benne van annak a gyakorlati megvalósíthatósága is. Nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni, nem teszel hamis tanúbizonyságot. Mert hogy benne van a képesítő hatalom abban, hogy én téged a bűn fogságából kimentettelek. És az elkötelező szeretet egyben képesít téged arra, hogy ilyen jellegű dolgokat te nem fogsz a jövőben elkövetni. Azért mondja Pál a római levélben, hogy a bűn rajtatok többé nem uralkodik. A 10 parancsolatban pontosan ez van. Az Isten szabadítása megjelenik, akkor nem kell tiltani, hanem akkor magától értetődő természetességgel, az Isten akaratának felvállalásával teszed azt, ami az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Nem kell tiltani, akkor én kedvében akarok járni annak, aki engem megszabadított. Örömömet lelem abban, hogy a kedvében járok. És kialakul és egyre mélyül ez a szeretett közösség, mert hogy a fontossági sorrendek is helyre kerültek. Ha én megváltoztam az én elmém megújulása által, akkor keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarat. Akkor nem kell nekem kerítést állítani, nem kell nekem tilalmi listákat az orrom elé dugni, akkor az a természetes, hogy én az Isten akaratát keresem, mert viszont szeretettel akarok valahogyan a kedvében járni, és a római levélből idézett kijelentés is voltaképpen erről beszél. Akik az Istent viszont szeretik, ez egy betoldás az én részemről, de nem hozzátétel a Biblia a szövegéhez. Aki az Isten előre tudta, hogy őt majd viszont szeretettel keresik, azoknak az életében mindent előre elintézett. Gondoskodott előre az elhívásról, a megigazításról. Itt az előre ismerés van, mint mindannyian tudjátok. Tehát aki az Isten előre tudta, hogy majd viszont szeretetre ébred az ő szeretete nyomán, azoknak az esetében mindent elintézett, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Minden azon múlik, hogy én ezzel a tervvel szóba tudok-e állni. És ha valaki nem áll ellen, azt Krisztus magához vonja. Annak az életében ezt a megkezdett jó dolgot véghez viszi. Az a lényeg, hogy én legyek partner, és tegyem az első helyre, a legfontosabb helyre azt, ami oda való. És akkor minden megvalósul. De én vacilálok, kibúvókat keresek, ideológiát gyártok, és nem tudom az Isten tervével azonosítani magam, akkor ez a terv nem is fog megvalósulni az életemben. Mert nem mutatkozik meg a készség, a nyitottság arra, hogy az Isten véghez vigye ezt. Nagyon tartalmas igének tartom, persze a többi is az, csak amikor az embernek bizony személyes tapasztalatai kapcsolnak egy-egy ígét. Valakik befogadják őt, hatalmat kapnak. Mihez? Hogy fiak legyenek. Hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiai legyenek. Miért kell ahhoz hatalom, hogy én fiú legyek? Nem elég, hogy az Isten engem fiúnak minősít? Nem elég a tulajdonított igazság, hogy én az ő fia vagyok a nagy lelkűség jegyében? Minek a hatalom ehhez? Hát azért, hogy fiúvá váljak. Ne csak annak nevezzenek az előlegezett bizalom jegyében, hanem hogy azzá váljak. És a fiú az, sokszor mondtam már, aki hasonlít. Aki hatalmat kapott az Istentől, és az Isten szeretetében megtalálta ezt a hatalmat, hogy az Isten akaratát, az Isten gondolatait keresi. Az Isten jellemét, az Isten gondolatai és érzései együttesen alkotják. És ha én az Isten gondolataival vállalok közösséget, akkor minden gondolathoz társul egy érzés, és az én esetemben is az Isten gondolataival való közösség, és a hozzájuk társuló érzés együttesen jellemet formál. És ha ezek az Isten gondolatai, akkor az Isten jellemét fogják bennem kiábrázolni. Ennyire leegyszerűsített a gyógyításnak, az átalakításnak ez az Isten által elgondolt terve. És én szívből kívánom, testvéreim, hogy ez mindannyiunk életében megvalósuljon. Vaj, ha helyreállna a fontossági sorrend, ezen múlik minden. Ha én inkább szeretem az Istent, akkor az Isten dolgai elsőbséget élveznek. Ha ez még nem alakult ki teljesen, akkor ennek megfelelő a dolgokhoz való viszonyulásom. De én tudom, hogy ti talán még nem gondoltátok át ebben az összefüggésben, de a készség megvan, hogy az Isten szeressétek. És éppen ezért jó lenne, ha az éneken, amit előre változtattunk, vagy kitaláltunk, azon változtatnánk, és a 220-as számú énekkel fejeznék be. Ugye szeretni vágylak Jézus téged, ez az ének így hangzik, és majd ebből énekeljünk. És én szívből kívánom, hogy ez a szívünkből fakadjon ez az ének, és fejezze ki azt, amit igazán gondolunk, és amire igazán vágyunk. Amen.
2: Tehát akkor énekeljük a 220-as énekünket. Hányadik versig énekelj? Első kettőt, és akkor ima után a következő kettőt. Utolsó kettőt. Jó.

Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy mindent megteszel annak érdekében, hogy mi visszataláljunk teljes szívünkkel te hozzád. Köszönjük az előlegezett bizalmat, köszönjük a megváltás tervét, és köszönjük, hogy ez a terv nem valami megalkuvásokkal megterhelt elgondolás, hanem a te teremtői elképzelésedet akarod bennünk megvalósítani. Köszönjük, hogy megtaláltad ennek a módját. Megtaláltad annak a lehetőségét, hogy te egészen kézzelfogható valóságként jelenjél meg a mi életünkben, hogy a te jellemedet, a te dicsőségedet fedetlen arccal, szemtus arcán,

0: Urunk, szeretnénk, hogyha erőt nyernénk a te szeretetedből, és keresnénk először a te országodat és a te igazságodat, abban a bizonyosságban, hogy a többiről gondoskodsz. Hogy így minden a helyére kerüljön az életünkben, és te legyél a legfőbb helyen, a téged megillető helyen. És segíts, Urunk, hogy ezzel az elgondolással, a te megváltási tervedben lévő elgondolással teljes közösséget vállalva megnyílhatnánk előtted, és te valóban hatalmat adnál nékünk, hogy fiakként éljünk, és hitelesen mutassuk be a világnak, hogy ilyenek a te fiaid. Hiszen ez a világ is ezekre vár, a te fiaidra, a te gyermekeidre, akiken a te erkölcsi képmásod látszik. Köszönjük, hogy ilyen diadalmas és dicső elgondolással keresel meg minket, és minden lehetséges úton, módon ennek a megvalósításán fáradozol. Köszönjük, hogy kérlelsz, köszönjük, hogy ösztönzéseket adsz, hogy a gondolatihletés segítségével megmutatod egyre mélyebben és tisztábban a te elgondolásodat. Urunk, köszönjük, hogy erről és hátul körülzártál minket, és fölöttünk tartod a te kezedet. Légy áldva mindezekért. Amen.
1: Távozzásra pedig énekeljük a megkezdett ének utolsó kettő versét.

0: Szervusztok, gyerekek! Szeretnék egy Biblia verset olvasni nektek, és aztán pedig egy pár gondolatot is hozzá majd elmondani. A példabeszédek könyvében, tudjátok, a példabeszédek könyvét kiírta? Salamon király. Ugye őt ismeritek. De János apostol is írt néhány dolgot a Bibliában. És a példabeszédek könyvében van egy ilyen gondolat, hogy a pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Ti fogtatok-e kezetekbe már pókot valamikor? Ó, hát akkor a következő kérdésemre meg is adtad a választ, hogy ki az, aki fél a póktól? Ki az, aki nem fél? És a gyülekezet, te nem félsz, Gergő, nagyon ügyes vagy. A gyülekezet felnőtt tagjai között is van valaki, aki fél? A Bertalan Lajos utcában a múltkor igencsak jelentkeztek néhányan, hogy félnek. Pedig képzeljétek el, már el kell mondjam, hogy én is azért van gyerekkoromban féltem, és hát most sem vagyok mindegyik pókfajtával túl jó barátságban, de azért, mert amikor elolvastam róluk, hogy milyen érdekesek, kicsit másként látom őket. Képzeljétek el. Élőben nem. Miért nem szeretjük a pókot, gyerekek? Hát így van. Olyan fura, ugye? Van egy csomó lába, valamelyik kicsit szőrös, egyik ilyen színe van, egyiknek a másiknak olyan színe van. Az ember úgy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, ráadásul, ahogy mondtad, a hálója is. Olyan, hogy olyan ragadós, beleszaladunk, akkor alig bírjuk leszedni magunkról. Képzeljétek el, hogy egyszer laktam olyan helyen, ahol a lakást, vagy a házat nem újították fel teljesen, és magából a falak mentén valahogy bebújtak a pókok, és volt olyan, hogy egy táborozás után hazamentem, és a konyhába egy keresztül kasul tele volt szőve pókhálóba, és akkor beleszaladtam a pókhálóba. Volt olyan, hogy felemeltem a paplanomat, és egy ilyen fekete pók ült ott szépen alatt, és elképzeltem, hogy milyen lenne reggel felébredni, hogyha a lábamnál ott ülne. Azért egy kicsit, hát furcsa érzés, de legtöbb pók azért ártalmatlan. Hát akármennyire néznek ilyen érdekesen, mégis ártalmatlanok, bár vannak veszélyesebbek is. Ugye ők közöttük is van, amelyik eltorzult, igen, mondjad? Hát igen, inkább furcsán néznek ki, meg olyan, ne valamelyik nagy, és akkor az ember fél tőle. Na, de szeretnék elmondani néhány érdekességet így a pókokkal kapcsolatban, lehet, hogy ti tudjátok, de számomra nagyon érdekes volt, hogy képzeljétek el, hogy maga a pókháló szerintetek erős vagy gyenge a pókháló? Nehezen szakad el, vagy könnyen szakad el a pók? És. Úgy tűnik, hogy nagyon könnyen elszakad, de aztán mégis, hogyha nyújtjátok, beleszalad az ember, és nem kapálózik olyan erősen, akkor nagyon messzire nyúlik. Képzeljétek el egy pókhálót, és képzeljétek el mondjuk, hogyha acélból csinálnának ugyanolyan kis vékony szálat, melyik szakadna el könnyebben szerintetek? Képzeljétek el, hogy könnyebben elszakad az acél, mint maga a pókháló, és hogyha lenne ilyen vastagságú pókhálunk, mint egy ceruza, akkor azt mondják a tudósok, hogy az olyan erős, hogy egy nagy repülőgépet is megbírna fogni. Vagy ne menjen el, ne repüljön el. Igen? Láttad? Ugye? Tehát, hogy ilyen különlegesen megalkotta a Jóisten a pókot, hogy lehet, hogy jól takarítunk, de mégis ott van még a királyok palotájába is. Vannak picikék, vannak nagyobbak, van amelyiket megfogjuk kezünkbe szívesen, van amelyiket nem, mert félünk, de a maga a pók a nagyon különleges kis teremtmény. Képzeljétek el, hogy a pókok pókoknak a potrohában találhatók azok a selyemmirigyek, amelyeket a háló szövéséhez használ. Mindegyik póknak, szinte mindegyiknek, illetve hát nem mindegyiknek, de több ilyen selyemmirigye van, hétféle ilyen selyemmirigyet tudunk. Ezt akartad mondani te is? Igen?
1: A madárpók nem szokott hálót.
0: hát van kivétel. Lehetséges, de valamit azért ők is csinálnak, és különböző, ugye a filmekből mi sokat tanultunk ilyen ügyben, nem minden igazság, de különféle sejmet használnak a pókok, például a petéknek a beburkolására, a zsákmány bebugyolására és a háló szövésére. És nagyon jól alkalmazkodnak a pókok, mert képzeljétek el, megpróbálták, hogy milyen a súlytalanságban, szőnek-e hálót, ott, ahol az emberek így lebegnek. És mit gondoltok, szőnek-e hálót a súlytalanság állapotában a pókok, tudnak-e alkalmazkodni? Olyan, amikor ugye az űrben ugye nem tudnak megállni, az emberek sem, a lábukon, és szőnek. Kicsit vékonyabbat, mint itt a földön, tehát ugye a normál körülmények között, de szőnek, és lesz, ami csak kicsit a nagyobbak számára lesz most érdekes. A pókoknak 3 alrendjük van, 111 családjuk és 40 000 fajtájuk van, azt mondják a tudósok. Nagyon érdekes, azt mondják, hogy van nekik talán 8 szemük, de nem olyan jó a látásuk a pókoknak. Nagyon érdekes, tehát Salamon azt mondta nekünk csak ebben a kicsi versben, hogy a pókot kézzel ugyan megfoghatod, törékenynek néz ki nagyon, de mégis ott van a királyok palotájában, és nagyon sok helyen, és nagyon érdekes állatuk, és ezért a legtöbbje nem ártalmas, és a Jóisten nagyon különlegesen odafigyelt arra, hogy ők is ilyen csodálatosan nézzenek ki, és ilyen érdekességeket tudjanak produkálni. Hát kívánom, gyerekek, hogy amikor találkoztok egy pókkal, akkor jusson eszetekbe, hogy ők is tudnak alkalmazkodni, nagyon érdekesen vannak tervezve, és a pókháló sem egy egyszerű anyag, és az ember nem nagyon tud ilyesmit előállítani, csak valami hasonlót, mint amit ez a picike kicsi állat tud. És kívánom, hogy ne féljetek tőlük. Köszönöm, hogy itt voltatok, és számítok a figyelmetekre a későbbiekben is. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, szeretném elmondani előjáróban, hogy nem fogom tudni 12 órára befejezni, de szeretném nem sokkal tovább tartani a mai délelőtti alkalmat, és remélem, hogy mindenki számára áldásos lesz ez a délelőtt. Az alkalmat szeretném azzal az igei gondolattal kezdeni, bár nem ez lenne az alapszövegünk, inkább csak a gondolat nyitó, amit Jelenések könyve 21. fejezetének a 27. versében olvashatunk. Jelenések könyve 21. fejezetének a 27. versében, ugye az Isten országával kapcsolatban. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Nagyon különleges ez a versszakasz abban is, hogy rámutat arra, hogy az Isten országára való felkészülés az egy nagyon komoly dolog a mindennapi életben, hívő emberek életében. Nem megy be abba semmi tisztátalan sem, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Ezt a gondolatot egyébként a Biblia más helyén is megtalálhatjátok. Jelenések könyvének a levelei között, hogy a szárdiszi levélnél is találkozhatunk azzal, hogy azokat tudja a maga Jézus Krisztus elfogadni, majd a találkozásakor, amikor eljön ebbe erre a földre, hogy elvigye az övéit, akik beírattak, és akiknek a neve nem töröltetett ki az életnek a könyvében. De viszont mi az, ami az embert bent tartja ebbe az élet könyvébe? Mi az, ami segít abban, hogy tényleg az ember megtisztuljon, mint ahogy a Dániel könyvében olvashatjuk, hogy megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. De többször olvashattátok a Biblia tanulmányban most az elmúlt negyed évben ezt a gondolatot, hogy megtisztulnak a végidőben, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Hogyan tisztul meg az ember, hogyan gyógyulhat meg, hogy az Isten országába, mint tiszta, bemehessen, és az élete bent maradhasson az életnek a könyvében. És talán majd érdekesnek vagy furcsának fogjátok találni a megközelítés, de én ezt Jézus Krisztusnak 2 gyógyításán keresztül szeretném szemléltetni. Hogy hogyan szeretne rajtunk segíteni, mi az, ami az ember részéről tehát szükséges ahhoz, hogy megtisztuljon, és mi az, amit az Isten maga tesz, vagy Jézus Krisztus maga tesz a mi gyógyulásunkért, a mi megtisztulásunkért, a megfehéredésünkért, hogy bemehessünk a kapukon a városban, hogy ott lehessünk a megváltottak közösségében, hogy ott lehessünk az Isten közösségében. Jézus Krisztus gyógyításával kapcsolatban előjáróban szeretnék két bibliai szakaszt idézni. Az első Máté evangélium a 9. fejezetében található. Máté evangélium a 9. fejezetének a 35. versében, hogy mi jellemezte Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Talán emlékeztek arra, amikor Ellen White azt írja a Jézus életével, szolgálatával kapcsolatban, hogy Krisztus többet gyógyított, mint prédikált. Tehát nagyon tudta, hogy az embereknek elsősorban erre van szükségük, mind a lelki, mind a testi vonatkozásban, hogy többet gyógyított, mint prédikált. Prédikált is, tehát tanította az embereket. De végig az evangéliumokban arról olvashatunk, hogy Jézus Krisztus hogyan gyógyította az embereket. És a bevezető gondolatokban erre szeretnék először kitérni, tehát a Máté evangélium a 9. fejezetének ez a 35. verse így hangzik. És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Nagyon szép ez az egyetlen egy Biblia vers, mert miről szól? Körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, hirdetvén az Isten országának evangéliumát, gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Nagyon sokat mondó ez, hogy mindenféle betegség és mindenféle erőtelenség, nem? Mert nem csak betegségekről olvashatunk, hogy meggyógyulnak emberek, akiknek valamilyen fogyatékosságuk, testi betegségük volt, hanem meggyógyultak az erőtelen emberek is. Meggyógyultak azok, akiknek problémájuk volt a jellemükkel, a hitükkel, a lelkükkel, de meggyógyultak azok, akiknek fizikai problémájuk volt, és Jézus kitűzte célként, hogy gyógyítson. Talán költői a kérdés, hogy Krisztus ma ugyanezt a célt tűzi ki? Vajon? Ugyanezt a célt tűzte ki veletek, ezzel a gyülekezettel, a családjaitokkal, az egyéni életetekkel, a gyerekeitekkel kapcsolatban is? Hogy meggyógyítson. Körbejár szerintetek Krisztus házról házra most is a maga módján, lelki értelemben, és felhívja a figyelmünket, hogy gyógyuljunk nála. A következő Biblia szakasz arra szeretne rámutatni, hogy milyen fajta betegségek fordultak elő abban az időben a nép között. Máté evangélium a 15. fejezetének a 39. versétől a 31. terjedő szakaszában láthatunk egy felsorolást ezzel kapcsolatban. Máté evangélium a 15. fejezetének, tehát a 29. versétől olvasom a Szentírást. És onnét távozván ment Jézus a Galilea tenger mellé, és felmenvén a hegyre ott leült. És nagy sokasság ment hozzá vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és meggyógyította őket úgy, hogy a sokaság álmélkodott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét. Úgy szeretem ezt a felsorolást, és tudjátok, hogy mit szeretek még ebben a felsorolásban? Hogy nem csak vakokról, sántákról, csonkákról szól, hanem egyebekről. És az egyebekben annyi mindenféle van, nem? Ebben az egyebekben benne van Mária is, akihez Krisztusnak 7-szer kellett visszamenni, vagy az életéhez, hogy kiűzze belőle a tisztátalanságot, a betegségét, az erkölcsi betegségét, mert vissza-vissza esett a bűnébe. Ott vannak azok az ördöngősök, akiket édesapjuk vitt oda Jézushoz, vagy a tanítványokhoz. Tehát nem csak a csonkák, nem csak a némák, és nem csak a sánták gyógyultak meg, hanem ez a sok egyéb ember. A különböző problémákkal, gyengeségekkel, betegségekkel, hitetlenséggel. Van olyan vak, akinek a hitét kellett megépíteni, mert mikor megkérdezik Krisztus, hogy látsz-e, akkor azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat, és aztán következő szakaszban meggyógyult. Van olyan apa, akitől megkérdezi, hogy hiszed-e, hogy meggyógyul a gyereked, és azt mondja, hogy hiszek, Uram, de légy segítséggel az én hitetlenségemben. És Krisztus segít abban, hogy hívő legyen a hitetlenből. És kedves gyülekezet, én két olyan gyógyításra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami bevezető igényhez is kapcsolódik, mind a kettő egyfajta tisztátalanság. És ezen keresztül szemléljük majd azt, hogy milyen értelemben gyógyulhat meg az ember a lelki tisztátalanságaiból is. Hogy hogyan is gyógyult meg ez a két ember, mi kellett ahhoz, hogy meggyógyulhasson, és mi kell ahhoz, hogy mi, ami tisztátalanságainkból meg tudjunk gyógyulni. Az első történetet szintén Máté evangéliumában találhatjuk, Máté evangélium a 8. fejezetén, de első 4 versében. És szeretném, hogy miközben olvassuk ezeket a verseket, gondolkodjunk azon, hogy mi van a sorok mögött. Hogy mi az, amit nem mond el majd most az evangélista, de amit tudnunk kell erről a betegségről. Tehát Máté evangélium a 8. fejezetének az első versétől olvasom az igét. Mikor leszállt a hegyről, nagy sokaság követte őt. És íme eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megillette őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondta néki Jézus, meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nékik. Van, aki nem olvasta ezt a történetet még? De legtöbben olvastuk. De mi van 4 vers mögött, Biblia vers mögött? Mi csak azt látjuk, hogy van egy bélpoklos, aki oda megy Krisztushoz, Krisztus megérinti, azt mondja, ez a bélpoklos, ha akarod, megtisztíthatsz, Krisztus azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és meggyógyul. És mond még 1-2 dolgot. Márk evangélista feljegyzi azt, hogy Krisztus nem csak azt mondta neki, hogy senkinek ne szólj, hanem erősen megfenyegette, hogy senkinek ne szóljon. És hogy menjen el a papokhoz, bizonyságul nekik, de erre majd a későbbiekben térnék ki. A lepra nem egy ismeretlen dolog, tudom, nagyon sokszor szoktuk említeni, szolgálatokban is hallgatjátok. A lepra az összesen keleten ismert betegségek közül volt a legrettenetesebb. Tudjátok, hogy a zsidók hogy gondolkodtak a leprásról és a lepráról? És a bűn miatti ítéletnek tekintették, ezért így nevezték Isten újja, az Isten botja. Ha a Mózes 3. könyve 13. fejezetét elolvassátok, akkor odahaza, akkor átolvashatjátok, hogy milyen rendelkezések vonatkoztak a leprásra. Az az ember, aki elkapta ezt a betegséget, ezt a fertőző betegséget, és a maga is az életét, hát ugye halálos betegség volt, az ember, ha közösségbe ment, akkor kiabálnia kellett maga előtt, hogy tisztátalan vagyok, erre mindenki elvonult körülötte. Mindenki ott hagyta. És szeretném, hogyha most felsorolnánk, hogy mi az, ami rá vonatkozott. Nem mehetett Isten tiszteletre. Külön kellett, hogy éljen a családjától. Ha felesége vagy férje volt, próbáljátok elképzelni, soha nem érinthette többet. Nem ölelhette meg a gyerekét, ha volt neki. Amikor ránéztek, akkor mindenkit csak az undor fogott el, és minél hamarabb eltávoztak tőle. Mert úgy gondolkodtak, hogy olyan bűnös, hogy rajta van az Isten újja, az Isten botja. Mint egy halottat kizárták az emberi közösségekből, amit csak érintett, minden tisztátalan volt. Nem tudjuk elképzelni ezt az állapotot, hogy élek, és úgy néznek rám, mint egy halottra. Nem mehetek emberek közzé, soha nem hallgathatok meg egy ige hirdetés normálisan. Messze el kell vonuljak mindenkitől, mert ami vagyok, az egy fertőző állapot. Meg szoktam kérdezni az enyémektől a gyülekezetekben, hogy mi mennyire tudjuk értékelni, hogy mehetünk közösségbe. Semmi nem akadályoz meg minket ebben. És nagyon sokan mégsem értékeljük, és mégsem vágyunk egymás társaságába, vagy magában az Isten tiszteleti helyre. Ez az ember biztos ment volna, de nem mehetett. Nem tudjuk elképzelni, milyen az, amikor ott vannak mellettünk a szeretteink, és nem mehetek hozzá közel. Soha nem simogathatja meg egy apa a gyerekének az arcát. El tudjátok, édesapák, képzelni? Hogy nem veheti a karjára, hogy akit szeretett, az soha nem ölelheti meg? Teljesen elzártan, kizártan a közösségekből így kellett, hogy éljenek. Mi ennél sokkal kisebb dolgok miatt is el szoktunk keseredni, feladjuk az életünk harcait, elcsüggedünk, megszomorodunk, megkeseredünk és megharagszunk, csak egy pici elmarasztalásért, vagy egy pici kitaszítottságért. Édesanyám figyelmeztetett, hogy ne nagyon beszéljek így magamról, de azért ne haragudjatok, csak muszáj ezt elmondanom, hogy milyenek vagyunk, nem? Tehát lehet, hogy ti magatokra nem tudtok így ráismerni. De annyira megszégyeltem magamat, amikor elolvastam ezt a történetet, és hogy belegondoltam, hogy milyen lehetett ennek az embernek, hogyan érezhette magát, és ennek hátterén gondolkodjatok, hogy gyógyult meg. Hogy én ennél sokkal kisebb dolgok miatt is, mellőzöttség miatt is milyen rosszul tudom érezni magam. Nem olyan túl rég, pár héttel ezelőtt volt a névnapom, és előjáróban mondanám nektek, hogy nem azért mondom el, hogy utólag is köszöngössetek, mert még volt, hogy 3 hétig is jöttek testvérek, mikor példaként elmondtam, és mondták, hogy ti mi eszemben voltál, csak hát elmaradt, hogy odafigyeljek rád. És nem ezért mondom, és én sem vagyok jó benne. De mégis belém bújt a gonosz. Akiktől úgy vártam volna, hogy odafigyelnek rám, semmi. Még a családom sem. Képzeljétek el. Este eszébe jutott valakinek, aztán továbbadták így a drótot, hogy Timinek ma van a névnapja. Egy pár hittestvér az ország különböző pontjáról, egyébként kaptam gyönyörű verset is, hát ezt nem mondhatom, de akitől úgy vártam volna. Úgy megharagudtam, hogy kikapcsoltam a telefonomat egy egész napra. Szégyeltem már este magamat, de mondom, ha aki eddig nem köszöntött, ezután se köszöntsön. Bekapcsoltam egyszer-egyszer, mondom, ha fontos üzenet legyen, akkor legalább lássam. Az a tudat, hogy nem vagyok fontos. Nem ilyen furcsa. Tehát nem vagyunk fontosak. Nem figyeltek ránk, nem szeretnek, nem vettek körül, nem ajnároznak, nem ölelgetnek. Noha nem is vagyunk még leprások, és az ember mit csinál? Dúl, fúl, megsértődik. Na ez a tisztátalan állapot, inkább mintsem az, amiben ez a leprás volt. De testvéreim, kedves gyülekezet, ez a leprás nem arra nézett, ahogy ránéznek. Ez a leprás nem arra tekintett, ahogy ő magára tekintett volna, vagy ahogy ő magát látta. Mi adott erőt ennek a leprásnak, hogy Krisztushoz menjen? Hogy a tisztátalan állapotából meggyógyulhasson. Mi adott erőt ennek az embernek? Hogy tisztátalanból tisztává válhasson. És el kell mondjam azt is, hogy nem minden leprás gyógyult meg. Krisztus tudta, hogy nem mindenki tudna élni a gyógyulással. Nem mindenkinek válik a javára. Mi adott erőt ennek az embernek? És úgy, hogy Elizeus próféta kora óta egyetlen egy leprás sem gyógyult meg. Gondoljátok el? Mi mit csinálunk akkor, amikor olyan halál, valami nagyon nagy baj ér? Tehát mit csinálnak az emberek, hogy nincs még az ellenszer meg, halálos betegséget kaptunk, és nincs a gyógymód rá, és nincs is tapasztalat abban, hogy meggyógyult volna több száz éve bárki is. És szeretném, ha ott visszhangozna a fejetekben, hogy mi adott erőt ennek az embernek, hogy túllépjen saját magán? Mert túl kellett lépni saját magán. Túl kellett lépni azon, ahogy ő érezte magát, hogy én nem kellek senkinek, én nem vagyok jó semmire, engem senki nem szeret. Ugye? Hányszor ülünk e felett, és sírdogálunk, és kesergünk, hogy nem köszöntek nekünk, nem szeretnek, nem üdvözölnek, nem törődnek, semmi. Ugye? Nem, senki vagyok. És akkor ül az ember otthon, inkább nem csinál semmit sem. Kedves gyülekezet, hogyha ez az ember nem Krisztusra tekintett volna, és olyan egyszerű ez a válasz, akkor nem intett volna meg egyetlen egy lépés sem. Ha ez az ember azon gondolkodott volna, hogy hogy fognak ránézni, amikor ő közeledik ehhez a csapathoz. Ja, most vagyunk a hegyi beszéd után. Egy csomó ember ott ült, Krisztust hallgatva, nagy igazságokat hallgatva. És valahol lehet a távolba ő is hallgatta. Ha ő azon gondolkodott volna, hogy mit szólnak az emberek. Ha ő azon gondolkodott volna, hogy egyáltalán milyen a megítélése a közegének, akkor ez a ember nem tett volna egy lépés sem. De ez a tisztátalan ember, ez a halottként kezelt ember ránézett Krisztusra, figyelte, hogy mit csinál, hallgatta a szavait, és semmi mással nem foglalkozott. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Hogy semmi mással, és senki mással nem foglalkozott. És áttört a tömegen, odaborult Krisztushoz, és azt mondta, hogy én tudom, hogy te meggyógyíthatsz. Több száz éve nem gyógyult meg senki. Az emberek nem hisznek abban, hogy velem bármi történhet. De én tudom, hogy te meggyógyíthatsz engem. Én tudom, hogy te megváltoztathatod az állapotomat. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kedves gyülekezet, mi lehet erre egy krisztusi válasz? Mint az, amit a Szentírásban olvashattunk, hogy Krisztus hozzányúlt, és azt mondta, én akarom, hogy tiszt megtisztulj, és eltávozott az ő poklossága. Ilyen az ember lelki értelemben is. Ugye a lepra, és így a bűn jelképe a Bibliában. Isaiás proféta így emlékezik meg az emberi betegségről, az ő könyve első fejezetében szeretném idézni. Az 5. vers második fele és a 6. vers első fejezet 5. versének a 2. része és a 6. vers. Minden fejbeteg és minden szíverőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Milyen különleges, minden fejbeteg, minden szíverőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, mintha a leprásról beszélne. Csupa seb és kelevény és kopás, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, de hogyan kezdődik minden fejbeteg, minden szíverőtelen. Nem csak egy-egy. És sokszor gondolkodunk úgy, hogy én egészségesebb vagyok, a másik betegebb, és akkor úgy, elkezdjük egymást méricskélni, ki mennyire beteg, ki mennyire egészséges, és azt mondja, minden fejbeteg. De mi van a végidőben? Mit olvashattunk mi Dániel proféta könyve 12. fejezetében? Megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. És bárcsak mi is ezek közé tartoznánk, hogy úgy tudnánk az életünket élni, lehet, hogy nem vagyunk testileg leprásak, de lehet, hogy a szívünk ugyanilyen beteg, és lehet, hogy mi egymásra is úgy tudunk tekinteni, hogy egyikünk bűnösebb, mint a másik, de mire nézzünk? Mi arra nézzünk, amire ez a leprás nézett, hogy menjen Krisztushoz. Áttörve a tömegeken, mert Krisztus miért jelent meg? Hogy a mi betegségeinket elvegye. Olvasgassátok nagyon sokszor Ésaiás proféta 53. fejezetét. A betegségeinket hordozza. Elveszi és meggyógyul. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, nem kell kikeresnetek, így nyilatkozik Jézus Krisztus szolgálatáról. Pál apostol Galácia beliekhez írt levele első fejezet 4. versében, hogy aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Krisztus azért adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, és a mi jelen való gonosz állapotunkból. Hogy mint tiszták bemehessünk az Isten országába, mert nem megy oda be semmi, ami tisztátalan. senki és semmi. Szeretnék egy picit megállni ennél a történetnél még, és egy gondolatot idézni egy novellából. Talán valamikor, amikor itt voltam veletek, akkor említettem, hogy nagyon nagy hatást gyakorolt rám Dino Buzzatti-nak egy novellája, a címe az, hogy aki meg akart gyógyulni. Tudom, olvastál valaki? Nagyon tanácsolom, olvassátok el, nagyon sok értékes ilyen gondolata van. Olvastam róla, hogy aztán újságíró volt, de több könyvet is kiadott, ilyen kis novellás köteteket, és a Kolombre története, az egerek, tehát mind az istenkép, mind a bűn, és maga a gyógyulás kérdéskörét is feldolgozza, és leír egy történetet, ez a lepra telepről szól ez a történet, aki meg akart gyógyulni a leprásokról. A városon kívül van egy lepra telep, és hát oda költöznek ki a leprások, és kikerül egy fiatalember, egy nagyon jómódú fiatalember, aki eldönti magában, hogy ő már pedig nem fog itt meghalni, hanem gyógyultan megy haza. És hát kinevetik a környezetében, úgy hívják azt a fiatalembert, hogy Szeridon, és van a telepnek egy nagyon idős pártjákája, úgy hívják, hogy Giacomo, akiről nagyon vicces a leírás, mert azt mondja, olyan már, mint egy ilyen söprű nyél, olyan vékony, már mindennel lekopott, és hát ilyen kis búbitamán csak a hajcsomó látszik a fején, és hát így ugrál fél lábon a telepen, és minden este kimennek a bejárathoz, hogy az őrök meséljenek, mi van odakint. És ez a szórakozások, hogy mesél nekik az őr a tűzi játékról, mindenről, a külső világról, és hát hívják ezt a Szeridont is, hogy hát jöjjön velük, hát most mi más elfoglaltsága lehetne, és azt mondja, hogy Szeridon nem megy. És próbálja kérdezni, hogy miért nem megy. Ő mondta, hogy nem akarja, hogy megszokja ezt az életformát, mert ő meggyógyul. És akkor kicsit kezd viccelni vele a Giacomo, azt mondja neki, hogy hát itt már próbálkoztak többféle kenőcsem, mindenféle ilyen hitetők, de hát semmi nem jött be. És azt mondja, nem kell nekem ide kenőt, semmi nem kell, mert én imádkozom. És akkor így megáll, és először azt hiszi, hogy vicc, de aztán komolyra veszi, mert mond neki valamit. És szeretném ezt felolvasni nektek ezzel a kapcsolatban, hogy mi is az, ami az embernek, amit az embernek komolyan kell venni, amikor ráébred egy betegségére, amikor gyógyulni kíván, hogy mit vegyen nagyon komolyan. Tehát amikor Krisztushoz közeledik, és az imádságával kapcsolatban. Először idézném a Giacomónak a gondolatait. Te Istenhez könyörögsz, hogy gyógyítson meg, és meg vagy győződve, hogy meg fogsz gyógyulni. De mit képzelsz? Mi mindnyájan imádkozunk, nem múlik el egyetlen este sem anélkül, hogy ne fohászkodnánk Istenhez mégis. És válaszol a fiatalember, mind imádkoztok, ez igaz, de nem úgy, mint én. Ti esténként kimentek, hogy meghallgassátok az őr híreit, én az alatt imádkozom. Ti dolgoztok, tanultok, kártyáztok, ti úgy éltek körülbelül, mint a többi ember, én meg mindig imádkozom, kivéve azt az időt, ami feltétlenül szükséges az evéshez, egyébként még evés közben is. Még alvás közben is olyan nagy az akarat erőm, hogy egy idő óta azt álmodom, hogy tértelek és imádkozom. A ti imátok csak játék. Az igazi ima mérhetetlen erőfeszítés, és én estére teljesen kimerült vagyok, és milyen kínszenvedés hajnalban alig, hogy felébredek, rögtön imába kezdeni, ilyenkor még a halál is elviselhetőbbnek tűnik. De aztán erőt veszek magamon, és letérdelek. Giacomo, te öreg és bölcs vagy, tudhatnád ezt. Aztán Giacomo elsírja magát, és azt mondja, hogy neki is volt ilyen tapasztalatom, hogy majdnem meggyógyult. Nem szeretném a történetet felolvasni nektek, mert mondom, nagyon tanulságos, mert a fiatalember nem csak, hogy testileg gyógyul meg, hanem lelkileg meg később, ahol palotákat látott, hogy a vágytott ki a lányokhoz, az életéhez, a jómódhoz, és akkor kitárul a kapu, hogy hazamehet, mert meggyógyul, akkor már nem kívánkozik, mert csak bögőfelhőket lát és rothadást, ahol eddig pompát látott, mert megváltozott a szemlélete. Nagyon tanulságos az is, hogy hónapokon át könyörög az Istenhez, hogy gyógyuljon meg, és úgy tűnik, hogy meggyógyult, és akkor elmegy az orvoshoz, akkor kiderül, hogy van egy ilyen tetű nagyságú kis seb a lábujján. És nem engedik ki, és azt mondja, hogy ez a pici folt, ez sokkal nehezebben tűnt el, mint a többi. Emlékeztek, mit mond az ige? Hogy ha megváltott, akkor mi nem látszik? Sem szeplő, sem sömörgözés, sem semmi, aféle. És Krisztus miért jött? Nem csak a sántákat gyógyítsa meg. Nem csak a vakokat, és a némákat, és a süketeket, hanem azt a sok egyebet, mint a leprások, az ördöngősök, a tisztátalanok, akiket kivetettek, akikre nem figyeltek, akiket, mint halottakról, elfeledkeztek, és ezeknek az embereknek az adott erőt a gyógyulásához, hogy semmi másra nem tekintettek, hanem csak Krisztusra. Olyan egyszerű ez, nem? És mégis milyen nehéz. Milyen nehéz nekünk csak Krisztusra nézni a mindennapokban. Akkor saját erőmből törekeszünk megoldani dolgokat. Én is megszoktam, én nagyon intézkedős ember vagyok, állandóan mozgásban van az életem. Már az is furcsa, hogy milyen az egy napig ülni. És mindig kell valamit csinálnom, mert úgy érzem, haszontalan vagyok. Nem szoktatok így gondolkodni? Csinálni kell, és mindig mozgásban vagyunk, felpörgünk, és az ember megszokja, hogy valamit el tud intézni. És mit mond Krisztus? Nem baj, hogy dolgozunk, csak egyről ne feledkezzünk el. Hogy le tudjuk-e venni a tekintetünket mindarról, ami körülöttünk van. Kinek akarunk megfelelni például? Egymásnak? Mondjuk nem baj, hogyha vigyázunk egymásra, de kinek feleljünk meg? Nem Krisztusnak elsősorban? És szeretnék röviden egy másik ilyen gyógyulásról is beszélni, tényleg csak nagyon röviden, hiszen ez is egy tisztátalan állapot. Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 41-től a 48. terjedő szakaszokat olvassuk el. Csak hogy nézzétek meg, hogy leprás volt ilyen is, meg tisztátalan volt a leprás is, és volt tisztátalan más ember is. Egy asszonyról olvashatunk, ezt a történetet is elég jól ismeritek. Tehát Lukács evangélium a 8. fejezetének a 41. versétől olvasom a szakaszt. És íme eljött egy ember, kinek Jairus volt a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kérte őt, hogy menjen be az ő házába. Mert volt néki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt, mikor pedig ő ment, és a sokaság szorongatta őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ő vele voltak, Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illet? Jézus pedig mondta, illetett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért is illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Hát igen, eredjél békességgel. Ha elolvassátok, a zsidókhoz írt levél, a Mózes 3. könyve 15. fejezetét, és itt a 19. verstől a 25. terjedő verseket, akkor fogjátok látni, hogy a vérfolyásra és magára a folyásokra milyen szabályok vonatkoztak. Minden, amire ült, amihez ért, bárki legyen az, akivel kapcsolatban volt, tisztátalan volt. És ha ez hosszú ideig tartott, akár meddig tartott ez az állapot, addig mind tisztátalan volt. Asszony, 12 év óta, el se tudjuk képzelni, minden vagyonát orvosokra költi, és bármit, amihez ér, tisztátalan. Cserépedény el kell törni, faldény, kimosni, kitenni a napra, a ruhákat kidobni, kimosni, szóval amiken ül, amihez ér, ha a férjével kapcsolata volt, ő is tisztátalannal vált. Tehát minden, nem egy napra, hétre, és 12 év volt abba a kirekesztettségben élni. Gondoljátok el, kirekesztett állapot. A tisztátalan állapot nem csak betegség, hanem magát, az embert kirekeszti a normál életből, de hogy van visszaút. És a végéről csak annyit szeretnék feltenni kérdésként, talán ez is egy költői kérdés, hogy mi gyógyította meg ezt az asszonyt, az, hogy a ruhához ért? Mit mondott neki Krisztus? A te hited megtartott téged. Hogy félreértés ne essék, nem a ruha tesz csodát, hanem az a hit, amivel az ember az Istenhez megy. És röviden csak egy pár gondolat, amit kiemelnék, hogy nézzétek meg, hogy hogyan reagáltak a tanítványok, mikor Krisztus azt mondja, valaki érintett engem. Hát, vicces, nem? Tehát szorongat a tömeg, és te azt kérdezed, hogy ki érintett? Itt van az unokatestvérem Mónika, tudja, hogy mi álltunk kenyérsorban Kárpátalján akkor, amikor este hoztak néhány kenyeret, és falu apraja nagyja összejött a kis bolt előtt, és úgy összenyomtak, hogy volt, hogy a lábam sem érte a földet. És akkor ilyenkor megkérdezni, hogy ki érintett, hát kicsit vicces, nem? De ez nem erről szólt. Mert elmondja Krisztus, ez egy olyan érintés volt, hogy erő származott ki tőlem. Ez az asszony tudta, hogy nem mehet Krisztus közelébe, mert nem fér oda. De annyira vágyott meggyógyulni, hogy azt mondta, hogy ha csak kicsit érinthetem, tudom, hogy nincs más megoldásom. Válaszolhat-e az Isten másként a hit érintésére, a hit imádságára, mint ahogy itt válaszolt? Tehet-e az Isten mást, mint hogy gyógyít, ha valaki hittel hozzáfordul? És itt idézném a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. versét, tudjátok fejből talán, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De mindaz, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy létezik. Különös, mert lehet úgy járulni, tehát akkor Isten elé, hogy nem hiszi, hogy létezik? Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és mit kell hinnie? Hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi. Hogy tőle nem megy el senki üres kézzel. És hogy az Isten nem tehet mást, hogyha hittel hozzáfordulok, mint azt, hogy meggyógyít, lehet, hogy nem fog minden testi bajomból. De hogy nem megyek el üres kézzel, az biztos. Egy mondatot szeretnék idézni Ellen White-tól, egy nagyon kis rövid mondat, és szeretném, ha ezt elvinnétek. Az őszinte hit élet. Egyszerű, nem? Az őszinte hit élet. Frappáns, rövid és egyszerű. És mindkét esetben ezt láthattuk, hogy az őszinte hit élet, és az Isten nem akarja visszatartani az áldásait, és ha mi rájövünk a bűneinkre, akkor se késlekedjünk. Mert tisztátalanná tesz minket a menny előtt, és semmi tisztátalan nem megy a mennybe. De itt a történetben van egy rövid gondolat. Az asszonyt Krisztus felfedte, a leprást pedig elküldte a papokhoz. Ugye? Miért kellett az asszonyt leleplezni? Mikor már úgyis meggyógyult? Szüksége volt az asszonynak erre a vallástételre? Szüksége volt a környezetének, az embereknek arra, hogy lássák? Szükség volt kifejezni? Aki megvall engem, nem csak beszédével ugyan, de életével, arról Krisztus is vallást tesz. És a leprás életében pedig azt is látni kell, hogy a papok az elején nem voltak olyan túl bizalommal Krisztus szolgálatához. És hogyha hamarabb tudják meg, hogy hogyan gyógyult meg a leprás, akkor lehet, hogy nem nyilvánítják gyógyultnak. És tudjátok, hogy ha nem nyilvánítja a pap gyógyultnak, akkor akármennyire egészséges a teste, nem mehet vissza a családja környezetébe. Tehát fontos volt, hogy a pap kimondja azt, hogy ő egészséges. De fontos volt az is, amit Márk evangélista jegyez meg, hogy bizonyságul ő nékik, hogy Krisztusnak milyen ereje van, amikor később kitudódik. Bár azt is tudjuk, hogy ez a leprás nem tudta magába tartani, és azért Krisztusnak vissza is kellett egy időre vonulni, mert olyan sokan mentek gyógyulásért. Apostolok cselekedeteiben azt olvashatjuk, hogy az apostolok idejében a papok közül igen sokan lettek hívőkké. Krisztus munkája nem csak rövid távon eredményes, hanem hosszú távon is. Hogy ezek az emberek, akik szemlélték az isteni munkát, hogy meg tudtak később változni, amikor hallottak mélyebb dolgokat, és hogy a papok, akik látták ezeket a csodákat, ők hitre jutottak. Egy igével szeretném ige szakasszal befejezni a mai délelőttöt. Zsoltárok könyvéből a 103. Zsoltár verseit olvasnám. Az első három verset. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. És ha hozzátesszük a negyedik verset is, az így hangzik. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Én, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kívánom, hogy így legyen. Kívánom, hogy a mi imáink ne csak játék legyen. Amiközben imádkozunk, közben az életünk minden másról szól, csak nem arról, hogy mi oda szenteltük magunkat annak, amiért imádkozunk. Hanem menjünk úgy az Isten jelenlétében, olyan hittel, csak rátekintéssel, hogy megváltozva jöjjünk el. Hogy azt tudjam mondani, Krisztus, hogy immár tiszta vagy. A menny előtt is, előttem is. És lehet, hogy nem mindenki fog így tekinteni, de nagyon sokan felfigyelnek erre a tiszta állapotra. Tisztuljunk meg, fehéredjünk meg sokan, hogy megpróbáltathassunk. És ne rostáltassunk ki, hanem mennyei lények közösségében tudjunk lenni. Legyen olyan hitünk, amiben élet van, és erő, és ez a hit biztasson másokat is arra, hogy ők is ezt az utat kövessék. Segítsen minket az Isten ebben. Amen. Szerető Istenünk, szeretnénk neked megköszönni, hogy a mai napon ilyen kegyelmes voltál hozzánk, hogy együtt lehettünk, és van szavad hozzánk. Köszönjük a szeretetet, a megváltást, a mindennapi törődést, hogy megkeresel minket testi-lelki tisztátalanságainkban, és szeretné meggyógyítani minket. Ó, Úrunk, Istenünk, hálát adunk a fáradozásodért, a szüntelen munkáért, a közbenjárásért, Jézus Krisztusodunk közbenjárásáért. Köszönjük a bűnbocsánat lehetőségét, és itt szeretnénk megvallani neked, hogy annyiszor megszomorítottunk téged, és bocsásd meg, hogy egymást is. Bocsásd meg azt a sok undokságot, ami a lelkünkben van, még fertelmet, ami elválaszt nagyon sokszor attól, hogy meghalljuk a te vezetésedet, és elválaszt attól, hogy mi szeretett közösségben tudnánk egymással is élni. Irgalmaz nekünk, Urunk Istenünk. És tudjuk, hogy minket is meggyógyíthatsz és megtisztíthatsz. Tedd meg ezt velünk, kérünk. És nagyon kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, minden tagját, gyermekeket, fiatalokat, idősebbeket egyaránt, közöttünk a vendégeket. És segíts, hogy olyan áldás legyen a közösségi életünkben, hogy minél többen vágyakozzanak te hozzád. Könyörgünk, legyél a szombatnap hátralevő részében is velünk, hogy elvegyük a te áldásodat. Segíts, hogy meg tudjunk téged dicsőíteni. Jézus Krisztus Urunk szent nevében. Amen.

0: Quel plaisir ce matin d'être parmi vous.
1: A jó Isten áldjon meg benneteket ezen a délelőttön.
0: Et de retrouver aussi Anna Maria comme traductrice.
1: És örülök, hogy újból én tolmácsolhatok neki. Őrül.
0: Merci pour la belle musique.
1: Köszönetet mondunk a gyönyörű szép zenéért.
0: Pour le chant.
1: Az énekért.
0: Pour la fraternité.
1: A testvériségért.
0: Et aussi pour l'accueil.
1: És azért a fogadtatásért, amelyben részesítettek.
0: Là où je me déplace, c'est vraiment une richesse à chaque fois de rencontrer des frères et des sœurs et de partager vraiment le sabbat ensemble.
1: Ez mindig egy csodálatos gazdagságot ad az embernek, amikor találkozhat testvérekkel, és ez feltölti őt a szombat alkalmával.
0: Il y a ce texte de l'évangile de l'épître de Jean qui dit c'est notre cœur nous pose des problèmes. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait tout. Et il voit tout.
1: Találhatunk az evangéliumban olyan kijelentést, amely azt mutatja, hogy bár azt gondoljuk, hogy sok minden nehézségünk van, de a Jóisten mindent sokkal jobban tud nálunk, és ismeri ezeket.
0: Nous vivons toutes sortes de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tornades, etc., etc.
1: Nagyon sok természeti katasztrófát kell átélnünk, különböző tornádókat, földrengéseket.
0: Mais nous vivons aussi des choses intérieures, des tempêtes intérieures.
1: De nem csak külső, hanem belső viharokat is átélünk.
0: Des problèmes qui parfois nous dévastent.
1: Olyan problémákkal találkozunk, amelyek tönkretesznek bennünket.
0: Des difficultés qui semblent insurmontables.
1: Olyan nehézségekkel találkozunk, amelyek olyanok, mint hogyha megmászhatatlanok lennének.
0: Des maladies qui nous tombent dessus alors que qu'on ne s'attendait pas.
1: Olyan betegségek érhetnek bennünket, amelyekkel nem tudunk megküzdeni.
0: À 48 ans, on perd son travail et on est au chômage et on sait très bien que ce sera très difficile de retrouver un autre travail.
1: És azt is tudjuk, hogy manapság gyakran előfordul, hogy az ember elveszíti a munkáját, és munkanélküli lesz, és nagyon nehéz újra munkába állni, és egy új munkát találni.
0: Des problèmes de famille.
1: Családi problémákkal találkozhatunk.
0: Des problèmes de couple.
1: Házastársi problémákkal találkozhatunk.
0: C'est le lot quotidien de chaque individu et même des chrétiens, des adventistes.
1: Ez minden embernek a problémája, de nekünk, keresztényeknek és adventistáknak is.
0: Le texte de la Genèse nous dit que Dieu a créé à partir du chaos.
1: A Genezis azt mondja, hogy a Jóisten a káoszból teremtett.
0: Et le mot qui est utilisé dans l'original, c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire, au départ, la terre était vraiment vide.
1: És amit olvashatunk a Héberben, hogy eredetileg a föld kies volt.
0: Et dans le texte de la Genèse, il est dit que la terre était dans un tohu-bohu, c'est-à-dire dans un état de chaos.
1: Tehát még egyszer, hogy kies volt a föld, amikor teremtette, mielőtt teremtette az embert.
0: Et c'est à partir du chaos, de ce tohu-bohu que Dieu a créé le monde.
1: És így teremtette Isten a világot.
0: Et je voudrais vous dire ce matin que même si dans nos intérieurs, il y a le tohu-bohu, il y a le chaos souvent,
1: és bár gyakran azt érezzük, hogy a belsőnkben ott van ez a nagy káosz.
0: Il y a des problèmes qui semblent insurmontables, comme je l'ai dit.
1: Ahogy említettem, vannak olyan problémák, amelyekkel úgy érezzük, hogy nem tudunk megküzdeni.
0: Dieu est celui qui peut transformer toutes ces choses d'une manière positive pour chacun de ses enfants.
1: De Isten képes arra, hogy mindezt jóvá tegye minden gyermeke életében.
0: Quand il y a eu la catastrophe de Fukushima au Japon il y a quelques années.
1: Amikor Japánban az a nagy katasztrófa volt pár évvel ezelőtt.
0: J'avais écrit à l'ambassadeur du Japon en Suisse au nom de l'Union.
1: Írtam a svájci nagykövetnek az evangélikus egy vagy az advent, bocsánat, az adventista egyház nevében.
0: Et je lui ai dit que l'église adventiste en Suisse priait pour son peuple.
1: És azt írtam, hogy az adventista egyház imádkozott a japán nemzetért.
0: et que l'Église adventiste était en empathie avec ce peuple qui a été éprouvé par cette grande catastrophe.
1: És azt írtam, hogy az adventista nép, az adventista egyház Svájcban együttérzett azokkal az emberekkel, akik ezt a szörnyűséget el kellett, hogy szenvedjék.
0: J'ai été surpris qu'il me réponde. Il m'a répondu quelques jours après.
1: Meglepődtem, hogy néhány nappal később válaszolt a levelemre.
0: Et il m'a dit, Monsieur le pasteur, merci beaucoup pour les prières de l'Église adventiste qui est solidaire avec le peuple du Japon.
1: És ebben a levélben megköszönte azt az együttérzést, azt a szolidaritást, amelyet az adventista egyház érzett a japán emberekkel.
0: C'est important de savoir que d'autres personnes marchent à côté de nous pour nous soutenir.
1: Nagyon fontos azt éreznünk, hogy mindig van mellettünk ember is, aki támogat bennünket, aki segít számunkra.
0: Dans l'évangile de Marc au chapitre 7.
1: Márk evangéliumának 7. fejezetében.
0: À partir du verset 32.
1: A 32. verstől.
0: C'est un texte qui est très connu.
1: Ez egy nagyon ismert történet.
0: Jésus était là avec les disciples, il y avait aussi pas mal de personnes qui étaient présentes.
1: Jézus a tanítványaival töltötte az időt, és voltak más emberek is a...
0: Et le texte nous dit qu'on lui amena quelqu'un qui était sourd.
1: És azt olvashatjuk a szövegben, hogy oda vezettek hozzá egy olyan embert, aki süket volt.
0: Et qui avait de la peine à articuler. Qui avait de la peine à parler.
1: És a beszéddel is komoly nehézségei voltak.
0: Et ces personnes ont demandé à Jésus de lui imposer les mains.
1: És azt kérték ezek az emberek, hogy tegye rá a kezét erre az emberre.
0: Ils sont venus avec une demande.
1: Egy kéréssel fordultak Jézushoz.
0: Et c'était une demande qui était une demande rapide.
1: És ez egy olyan kérés volt, ami gyorsan kellett volna, hogy teljesedjen.
0: Ils ont demandé à Jésus d'imposer les mains à cet handicapé.
1: Azt kérték, hogy ennek a siket embernek a fejére tegye rá a kezét.
0: Ben Jésus va pas le faire.
1: De Jézus nem ezt tette.
0: Jésus ne va pas écouter ce que la foule, ce que ces gens lui disaient.
1: Jézus nem hallgatta meg ezeket az embereket ilyen szempontból.
0: C'est vrai que c'était louable de lui imposer les mains, c'était une belle chose au fond.
1: Természetesen ez egy nagyon szép dolog lett volna, ha rögtön ráteszi a kezét.
0: Mais c'était pas le besoin réel de cet homme.
1: De ennek az embernek nem volt ez a, nem ez volt az igazi szükséglete.
0: Jésus a vu son besoin profond.
1: Jézus jobban látta a mély szükségletet.
0: Et le texte nous dit que Jésus va le prendre et va le conduire à l'écart.
1: És azt olvashatjuk, hogy Jézus elvezeti őt és kiviszi őt ebből a tömegből.
0: Jésus va l'éloigner de la foule.
1: Eltávolította őt ebből a sokaságból.
0: Jésus va l'éloigner de ces gens qui l'ont amené.
1: Eltávolította azoktól az emberektől, akik odavitték hozzá.
0: Parce que Jésus a vu que cet homme était dans un tohu-bohu intérieur.
1: Azért, mert látta Jézus, hogy ez az ember, ez a süket ember egy belső káoszban szenved.
0: Et que imposer les mains n'était pas suffisant.
1: És azt is tudta, hogy csak, hogy rátegye a kezét, az nem lett volna elegendő számára.
0: Et qu'il fallait entrer avec lui dans un accompagnement spirituel, dans une relation d'aide.
1: Hanem azt is tudta, hogy egy lelki kapcsolatba kell vele kerülnie, egy segítő kapcsolatot kell kialakítani vele.
0: Ça fait maintenant 30 ans que je suis pasteur.
1: Körülbelül 30 éve vagyok lelkész.
0: Et souvent j'ai vécu ce genre d'expérience.
1: És gyakran éltem át ilyen típusú tapasztalatot.
0: Il y a des gens qui viennent avec des demandes express.
1: Jönnek emberek express gyorsaságú kéréssel.
0: Et c'est des gens qui savent ce qu'il faut pour X, Y, Z. Ils disent, ah, il faut ci, il faut ceci, il faut cela dans les comités.
1: És ők mindig pontosan tudják, hogy kinek mire van szüksége, és ezt el is mondják.
0: Et au fond, on réalise après que c'était pas le besoin réel de ces personnes.
1: És aztán a végén rá kell jönni arra, hogy nem ez volt a valódi szükséglete annak az embernek, akit...
0: Quelqu'un qui a soif, vous pouvez lui donner vraiment des tonnes de biscuits, mais c'est pas son besoin c'est un verre d'eau.
1: Hogyha valaki szomjas, akkor adhatunk neki enni, de valójában nem ez az igazi szükséglete.
0: Quelqu'un qui a besoin d'être écouté, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, eh bien, ce n'est pas seulement lui imposer les mains rapidement.
1: hogyha valaki azt szeretné, hogy meghallgassák őt, akkor nem az a feladat, hogy azonnal az ember rátegye a kezét.
0: Jézus va créer un espace de sécurité pour cet homme.
1: Azzal, hogy eltávolította Jézust innen, Jézus ezt az embert innen a tömegből, egy biztonságos területet alakított ki a számára.
0: Un espace où cet homme pouvait se dire, où cet homme pouvait parler clairement de ses propres besoins, de toutes ces choses qui jusqu'à maintenant l'ont rendu sourd et muet.
1: Egy olyan területet tudott számára teremteni, ahol ez az ember meg tudott nyílni, és ahol ki tudta mondani azokat a problémáit, ami miatt süket, illetve nehezen beszélő lett.
0: Il y a des gens qui naissent sourds.
1: Vannak olyan emberek, akik már süketnek születnek.
0: Mais il y a d'autres qui le deviennent.
1: De vannak olyanok is, akik azzá válnak.
0: Et vous savez pourquoi?
1: És tudjátok, hogy miért?
0: Parce que ce sont des personnes qui ont fermé leurs oreilles pour ne pas écouter des messages contraignants, des messages négatifs, des insultes, des abus verbaux, alors un jour, ils en ont ras-le-bol et ils ferment les oreilles.
1: Vannak olyan emberek, akik annyi szidalmat, annyi bántást, annyi szitkot hallanak, hogy egy idő után bezárják a fülüket, mert elegük van ezeknek a hallgatásából.
0: J'étais un jeune pasteur quand une sœur de l'église le samedi m'a dit, pasteur, il faut venir nous visiter parce que mon mari, il devient malade. Il ne parle plus et il n'écoute plus.
1: Fiatal lelkész voltam, amikor egy feleség odajött hozzám, és azt kérte, hogy gyere el hozzánk, mert a férjem úgy tűnik, hogy már nem hall semmit, és nem is beszél.
0: Et je venais d'arriver dans cette église. Ça faisait seulement 15 jours que j'étais pasteur dans cette église.
1: És körülbelül két hete voltam csak lelkész abban a gyülekezetben.
0: Alors je suis allé les visiter.
1: Elmentem meglátogatni őket.
0: Et très vite, j'ai réalisé pourquoi cet homme était devenu sourd et pourquoi il ne parlait plus.
1: És nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy vajon miért nem beszél ez az ember, és miért vált süketté.
0: Quand je suis arrivé, c'est la femme qui parlait tout.
1: Amikor megérkeztem, csak az asszony beszélt.
0: Qui coupait la parole à chaque fois.
1: Minden pillanatban belevágott a szavamba.
0: Elle savait tout.
1: Ő mindent tudott.
0: C'est elle qui parlait tout.
1: Ő mondott ki mindent.
0: Et surtout, elle dévalorisait cet homme, même devant moi.
1: És ami a legcsúnyább volt, hogy negatív dolgokat mondott erről az emberről, a férjéről előttem.
0: Quand chaque jour, dans notre couple, quand chaque jour, nos enfants entendent des messages négatifs, des messages contraignants, eh bien, un jour ou l'autre, petit à petit, ils deviennent sourds.
1: Hogyha a gyermekeink az otthonunkban negatív dolgokat hallanak tőlünk, hogyha bántó dolgokat hallanak, akkor előfordulhat, hogy ők is egyszer csak bezárják a fülüket.
0: Quand à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, on lui dit, tu dis des bêtises.
1: Hogyha minden alkalom, amikor kinyitják a szájukat, azt mondjuk nekik, hogy butaságot mondasz.
0: C'est pas correct ce que tu dis.
1: Hogy nem korrekt, nem megfelelő, amit te mondasz.
0: Petit à petit, quel est le message qu'on lui fait, qu'on transmet, qu'il doit plus parler.
1: És ezáltal milyen üzenetet közvetítünk a számukra, azt, hogy jobb, hogyha nem beszélsz.
0: Et c'est ce qui est arrivé à cet homme.
1: És ez történt ezzel az emberrel is.
0: Et c'est pour ça que Jésus l'a pris à part. Pour faire un accompagnement spirituel et aussi personnel avec lui.
1: Ezért vitte el egy picit távolabb a sokaságtól ezt az embert, hogy egy lelki kapcsolatot építhessen ki vele.
0: L'Église adventiste est appelée à accompagner les gens.
1: Az adventista egyház erre is lett elhivatva, hogy kíséri ezeket az embereket.
0: Et quelquefois, on ne peut pas arriver et commencer à déballer les doctrines tout de suite.
1: És amikor az ember kapcsolatba kerül egy emberrel, egy másik emberrel, egy adventista ember kapcsolatba kerül egy másik emberrel, akkor nem biztos, hogy úgy kell kezdeni, hogy rögtön a különböző dogmákat mondjuk el neki.
0: Les gens ont des besoins.
1: Az embereknek szükségleteik vannak.
0: Et je pense que nous devons aussi les accompagner pour que ces gens puissent trouver la sérénité personnelle et la sérénité en Dieu.
1: Hanem nekünk is előbb a szükségleteket kell meglátni az embereknél, és őket ebben segíteni az Isten segítségével.
0: Alors le verbe accompagner est très intéressant.
1: Az a szó, hogy kísérni, nagyon érdekes.
0: Le hack veut dire ad, veut dire vers, aller de l'avant.
1: Ez azt jelenti, hogy közeledni valakihez, valaki felé, elé menni.
0: C'est une dynamique, c'est l'idée d'être avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un.
1: Ez egy dinamikus mozgást jelent, amikor valakivel együtt megyünk, járunk.
0: De travailler ensemble.
1: Együtt dolgozunk vele.
0: N'est-ce pas là l'ambition de l'Église Adventiste? De travailler avec les gens.
1: Nem ez az egyik küldetése az adventista egyháznak, hogy együtt legyünk ezekkel az emberekkel, hogy dolgozzunk velük.
0: D'œuvrer ensemble. Œuvrer veut dire travailler ensemble.
1: Hogy együtt munkálkodjunk velük.
0: Alors, ac, maintenant, pagde. Le mot pagde veut dire, vient du latin, qui veut dire pain.
1: Igen, tehát, hogy a kísérni szó a latin, tehát latinból jön, és a kenyér szónak a jelentése.
0: Dans le mot accompagner, il y a le mot pain, c'est-à-dire partager le pain ensemble.
1: Ami azt jelenti, hogy osszátok meg a kenyereiteket velük.
0: Et c'est vital pour la subsistance de l'homme de partager le pain ensemble.
1: És ez tart életben, amikor az ember meg tudja osztani a kenyerét más emberrel.
0: Et de faire un trajet vraiment commun.
1: És tényleg egy közös úton indulni vele.
0: Et c'est ce que Jésus va faire avec cet homme qui était sourd.
1: És ezt tette Jézus ezzel az emberrel, aki süket volt.
0: Jésus va créer cet espace de sécurité pour lui où il n'aura pas peur de parler et d'écouter.
1: És Jézus ezt a területet teremti meg számára azzal, hogy elviszi a sokaságtól egy olyan területet, ahol meg lehet őt hallgatni, ahol elmondhatja a problémáit.
0: Où il n'aura pas peur des jugements de valeur.
1: Ahol nem fog majd félni az ítélgetésektől, a bíráskodástól.
0: Où ses paroles ne seront pas disséquées, ne seront pas évaluées.
1: Ahol nem fogják a szavait kiforgatni.
0: Où il pourra être lui-même, enfin.
1: Ahol végre önmaga lehet.
0: Le texte dit que Jésus va mettre les doigts dans les oreilles.
1: Azt olvassuk a 33. versben, hogy Jézus az ujjait annak fülébe bocsátotta.
0: Drôle de thérapie, n'est-ce pas?
1: Ez egy kicsit furcsa terápiának tűnhet.
0: Si vous allez chez le médecin et commence vraiment à vous mettre les doigts dans les oreilles, vous serez un peu surpris.
1: Hogyha elmentek egy orvoshoz és ezt tenné veletek, akkor lehet, hogy egy kicsit meglepődnétek ettől.
0: Mais Jésus voulait lui dire par ce geste, par ce toucher, que cet homme pouvait commencer à ouvrir son intérieur pour pouvoir écouter ce que Jésus avait à lui dire.
1: De ezzel a mozdulattal Jézus azt a szerette volna kifejezni ennek az embernek, hogy megnyílhat számára és elmondhatja a belső problémáit.
0: Car ici tes paroles, eh bien, seront des paroles qui seront acceptées. Tes paroles seront des paroles qui seront valorisées.
1: Hogy azt is ki szerette volna fejezni, hogy azokat a dolgokat, amiket itt most elmondasz, azokat értékelni fogom, azokat komolyan fogom venni.
0: Avec moi, Jésus, tu peux avoir confiance.
1: Velem, Jézussal teljes bizalommal beszélhetsz.
0: Vous savez, c'est difficile. Je vois que, comme je vous ai dit, je suis pasteur depuis 30 ans, il y a quand même dans nos églises et parfois dans nos familles une manière de se comporter qui pousse les autres à devenir sourds.
1: Mint említettem, körülbelül 30 éve vagyok lelkész, és sajnos az egyházban és családokban is sokszor találkoztam olyan esettel, amikor olyan inzultusok érik az embert, ami miatt süketté válik.
0: Et je dois moi-même aujourd'hui devant Dieu faire mon mea culpa.
1: És nekem is Isten előtt bocsánatot kell kérnem.
0: Quand j'étais un jeune pasteur, je voulais absolument, vraiment, quand je visitais les gens, leur dire tout ce que je savais.
1: Amikor fiatal lelkész voltam, és elmentem meglátogatni embereket, akkor azonnal el akartam nekik mindent mondani, amit tudtam.
0: Tout ce que j'avais étudié.
1: Mindazt, amit tanultam.
0: Je voulais impressionner les membres, impressionner les gens.
1: Nagy benyomást szerettem volna tenni az emberekre.
0: Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je parlais beaucoup.
1: Mindaddig a napig, amíg rájöttem, hogy túl sokat beszélek.
0: Et que les gens ne pouvaient pas m'entendre, ne pouvaient pas me comprendre.
1: És hogy az emberek nem tudnak hallani engem, és nem tudnak megérteni engem.
0: Le Seigneur m'a montré que je devais plus écouter.
1: Azt tanultam meg, és azt mutatta meg nekem az Úr, hogy többet kellene hallgatnom.
0: Et que je ne devais pas avoir des jugements de valeur sur mes membres d'église.
1: És nem szabadna megítélnem embereket a gyülekezetemben.
0: Et que je devais créer des espaces de sécurité pour eux, pour qu'ils puissent être eux-mêmes.
1: És hogy olyan kis területeket kellene kialakítanom számukra, ahol ők megnyílhatnak és önmaguk lehetnének.
0: Aujourd'hui, dans les sciences sociales, quand un enfant est battu, on crée un espace de sécurité, on l'enlève de la famille.
1: Manapság, hogy a szociális munkában, hogyha egy embert, vagy hogyha egy gyereket bántalmaznak, akkor elveszik őt a családtól.
0: En Suisse, il y a beaucoup de foyers pour les femmes battues.
1: Svájcban nagyon sok olyan otthon van, ahol olyan nők vannak, akiket bántalmaztak.
0: Il y a même un foyer pour les hommes battus en Suisse, hein?
1: Még férfiak számára is van ilyen létesítmény.
0: Parce que on ne peut pas laisser les gens dans des endroits toxiques.
1: Mert nem szabad az embereket olyan környezetben tartani, amely mérgező számukra.
0: Parce que ces personnes qui restent dans ces endroits seront plus des êtres humains à part entière, seront des personnes qui ne parleront plus et qui ne pourront plus écouter et entendre.
1: Mert hogyha ilyen környezetben tartjuk ezeket az embereket és hagyjuk őket, akkor ők már nem lesznek igazi emberek.
0: Alors, dans la thérapie de Jésus, dans l'accompagnement de Jésus, il va prendre de la salive, va toucher aussi la langue de cette personne.
1: És utána azt írja a Biblia, és köpfén illette annak a nyelvét, ez franciául másképp hangzik, megérintette a nyelvét a saját nyálával.
0: Pourquoi je dis que cette personne avait eu des difficultés, des problèmes dans sa vie?
1: Miért volt ennek az embernek problémája az életben?
0: J'avais fait un stage un jour avec des personnes qui avaient eu des traumatismes dans les accidents de la route.
1: Volt, amikor egy olyan tehát amikor olyan emberekkel dolgoztam, akik balesetben traumát éltek át.
0: C'était dans le cadre de mes études, donc je suis allé voir et un des chocs des traumatismes que les gens ont après un accident, c'est que les gens n'arrivent plus à parler.
1: És nagyon érdekes, hogy az egyik ilyen trauma, ami éri az embert egy baleset után, hogy nem tud beszélni.
0: Ou bien ils parlent, mais ils articulent difficilement.
1: Vagy nagyon nehezen tud beszélni, artikulálni.
0: Et tout traumatisme intérieur peut pousser quelqu'un à parler difficilement.
1: És minden belső trauma erre tudja az embert ösztönözni, illetve ezt tudja tenni az emberrel.
0: D'ailleurs, la science a découvert que les enfants qui bégayent souvent ont eu des légers traumatismes.
1: A tudomány azt állapította meg, hogy azok a gyermekek, akik dadognak, nagyon gyakran egy traumát éltek át.
0: Et là, Jésus va toucher avec sa salive la langue de cet homme.
1: És itt Jézus a nyálával érinti meg a másik embernek a nyelvét.
0: J'aime bien ce geste de Jésus parce que c'est le geste d'une maman.
1: Nagyon szeretem ezt a mozdulatát Jézusnak, mert ez ugyanaz a mozdulat, amit egy anya tesz.
0: Quand on était enfant et qu'on se faisait un mal quelque part, ma mère prenait un peu de salive et mettait sur le bobo et tout allait très bien après quoi.
1: Amikor pici voltam és megütöttem magam, illetve bármelyik testvérem ezt tette, akkor az édesanyánk nyállal próbálta ezt gyógyítani.
0: C'est pas seulement la salive, mais c'est le geste aussi de la maman qui permet à l'enfant tout d'un coup de se sentir en sécurité et rassuré.
1: Ez nem csak maga a nyál, tehát nem csak az eszköz, hanem az érintés, az a biztonságérzet, amit ilyenkor egy anya ad.
0: Pourquoi? Parce que l'enfant a eu peur.
1: És vajon miért? Azért, mert ilyenkor egy gyerek fél.
0: Et le geste et cette salive, c'est a une vertu curative chez l'enfant.
1: És ilyenkor ez a mozdulat, a nyál egy gyógyító mozdulat.
0: Vous voyez un peu le processus que Jésus emploie avec cet homme?
1: Látjátok ezt a folyamatot, amit Jézus tesz ezzel az emberrel?
0: Jésus crée un espace où l'homme pouvait être lui-même.
1: egy olyan helyet teremtenek az embernek, ahol önmaga lehet.
0: Où il serait loin de ces endroits toxiques.
1: Ahol el tud távolodni az ő mérgező környezetétől.
0: Et puis Jésus a un geste maternel, un geste de tendresse vis-à-vis de lui.
1: És ekkor egy ilyen anyai mozdulatot, egy lágy mozdulatot tesz az ember felé.
0: Parce que cet homme sûrement n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie.
1: Mert valószínűleg ez az ember nem sok szeretetet kapott az életében.
0: Vous voyez à quel Dieu nous avons affaire, chers frères et sœurs, chers amis?
1: Kedves testvéreim, látjátok, hogy milyen Istennel van dolgunk.
0: Notre Dieu est un Dieu complet.
1: A mi Istenünk egy tökéletes Isten.
0: Notre Dieu peut vraiment créer quelque chose de magnifique à partir de nos tohu-bohu, à travers de nos chaos.
1: A jó Isten egy csodálatos dolgot tud teremteni, még a mi káoszunk belső összevisszaságunkból is.
0: Et quand dans Matthieu 28 il a dit, et voici je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas seulement une promesse vaine.
1: És amikor azt mondja Isten, hogy a napok végezetéig mindig veletek leszek, akkor ez nem csak egy ilyen hiába való mondat.
0: Réellement, Jésus sera notre accompagnateur dans notre vie quotidienne.
1: Hanem valójában tényleg mindennapi kísérőnk lesz.
0: Il va marcher à côté de nous.
1: Mellettünk fog járni.
0: Il va nous toucher.
1: Minden alkalommal meg fog.
0: Il va nous prendre par la main.
1: Érinteni, megfogja a kezünket.
0: Et il va même partager le pain avec nous.
1: És a kenyerét is megosztja velünk.
0: Et après il est dit que Jésus va lever les yeux au ciel.
1: És aztán azt olvashatjuk, hogy Jézus föltekintett az égre.
0: Tout accompagnement spirituel, tout accompagnement vraiment a besoin d'avoir le tout autre vraiment dans l'accompagnement.
1: Minden egyes kísérésnek, minden egyes segítségnek muszáj, hogy egy felső segítség is legyen.
0: J'ai vu des pasteurs qui ont fait naufrage dans leur ministère pastoral parce qu'ils n'ont pas levé les yeux au ciel.
1: Nagyon sok olyan lelkészt ismertem, akik sajnos hajótörést szenvedtek azáltal, hogy nem emelték fel szemüket az Isten felé.
0: Ils ont mis en avant leur savoir.
1: Előtérbe helyezték a tudásukat.
0: Ils ont mis en avant leur technique.
1: Előtérbe helyezték a technikát.
0: Ils ont mis en avant leur stratégie.
1: Az ő technikájukat, az ő stratégiájukat.
0: C'est bien.
1: Ez mind jó.
0: Mais c'est pas complet.
1: De nem ez a teljes és tökéletes mód.
0: Si Dieu ne construit pas, eh bien, nous construisons en vain.
1: Hogyha Jézus, ha Isten nincs velünk, akkor homokra építünk.
0: Si Jésus n'est pas dans l'accompagnement que nous faisons avec une personne, notre accompagnement ne sera pas complet.
1: Hogyha Jézus nincs ott, abban a segítségnyújtásban, abban a kíséretben, amit mi adunk, akkor ez semmi.
0: Je prie tous les jours pour que l'Église Adventiste lève les yeux au ciel.
1: Minden nap azért imádkozom, hogy az adventista egyház felemelje a szemét Istenhez.
0: Qu'elle soit pas pris vraiment dans les affaires seulement humaines et terrestres.
1: Hogy ne csak emberi és földi dolgokkal foglalkozzon.
0: Qu'elle puisse acquérir cette dimension spirituelle qui est si importante dans la guérison des cœurs.
1: Hogy elérje azt a lelki magasságot, amelyre szükség van ahhoz, hogy szíveket gyógyíthasson.
0: Après il y a un autre verbe, dans le grec le verbe est très fort. Il soupira.
1: Aztán azt olvassuk, hogy fohászkodott.
0: Mais dans le grec, il est dit que Jésus aura un moment d'intense émotion.
1: A görögben azt olvashatjuk, hogy egy nagyon intenzív érzés volt ez.
0: Jésus va montrer à cet homme son empathie et son émotion pour lui.
1: Ekkor megmutatta Jézus ennek az embernek az ő együttérzését, az empátiáját.
0: Qu'est-ce que Jésus a voulu faire?
1: Jézus mit szeretett volna tenni?
0: Jésus a voulu montrer à cet homme que dans son humanité, lui Jésus, il pouvait vraiment vibrer avec lui.
1: Azt szerette volna Jézus megmutatni az embernek, hogy együtt tudott érezni, együtt tudott gondolkozni ezzel a másik emberrel.
0: Deux trois fois quand j'ai accompagné des personnes.
1: Két-három alkalom, amikor elkísértem valakit.
0: J'ai vu que les oreilles n'étaient pas débouchées du tout.
1: Láttam, hogy ezeknek az embereknek nem volt bedugva a fülük.
0: Que la langue était vraiment amarrée, était muette.
1: Be volt dugva a fülük, és süketek és némák voltak.
0: Et vous savez ce que j'ai fait?
1: És tudjátok, hogy mit tettem?
0: J'ai dit à la personne, vous savez, vous pouvez y aller, moi aussi, j'ai eu vraiment des difficultés très graves dans ma vie.
1: És akkor elmondtam, hogy nekem is az én életemben is sok-sok probléma és nehézség volt.
0: Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez aller, vous pouvez lâcher prise.
1: És nyugodtan elengedheted magad, nyugodtan beszélhetsz.
0: Et à ce moment-là, les gens tout d'un coup ont pleuré et ont pu tout raconter, parler clairement.
1: És akkor az emberek egyik pillanatra a másikra el tudták elengedni magukat, el tudtak kezdeni beszélni.
0: Et d'ailleurs, Jésus va lui dire, ouvre-toi, Ephata.
1: És azt írja az evangélium, hogy Ephata, azaz nyilatkozzál meg.
0: C'est-à-dire, ne reste pas bloqué dans tes émotions.
1: Azt jelenti, hogy ne maradj bezárt a te érzéseiddel.
0: Tous ces messages négatifs que tu as entendus, tous ces traumatismes que tu as eus, tous ces chaos dans tes émotions, tu ne dois plus avoir peur maintenant. Vas-y. Tu peux t'exprimer, tu peux dire ce que tu ressens.
1: Nyugodtan elmondhatod mindazt, ami benned van, most már nem kell félned, nem kell, hogy ez a trauma ott legyen rajtad.
0: Et je d'abord me dis c'est pastoral. Quelquefois il y a des gens qui ont pleuré et après ont pu vraiment s'exprimer parce que je leur ai permis dans mon approche de dire ce qu'ils avaient vécu réellement.
1: És nagyon sokszor érzékeltem azt, és éltem át azt, hogy emberek sírtak, és utána meg tudtak nyílni, mert érezték azt a közeledést, azt a szeretetteli közeledést, amit feléjük nyújtottam.
0: Et le miracle est là. Il a dit que l'homme commença à parler clairement.
1: És azt olvashatjuk, hogy és azonnal megnyilatkoztak annak fülei, és nyelvének kötele megoldódott, et és helyesen beszélt.
0: Son entendement, dans le texte grec, il est dit son entendement, pas seulement les oreilles physiques, mais son entendement, tout d'un coup, était ouvert.
1: És azt olvashatjuk, azt érthetjük meg a görög szöveg által, hogy nem csak a füle, hanem a valódi hallása is megnyilatkozott.
0: Et cet homme qui avait de la peine à articuler, à parler, tout d'un coup a commencé à se raconter, à se dire aux pieds de Jésus, eh bien, ce qu'il avait vécu, clairement.
1: És ez az ember, aki nehezen tudott beszélni, akinek nehézsége volt azzal, hogy bármit is mondjon, egyik pillanatra a másikra megnyílt, és el tudott mindent mondani, ami benne volt Jézusnak.
0: Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qui rend sourd?
1: Kedves testvéreim, mi az, ami minket süketté tesz?
0: Qu'est-ce qui nous empêche à nous dire sincèrement?
1: Mi az, ami megakadályoz bennünket, hogy őszintén megnyilvánuljunk?
0: Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ce qui nous rend sourd, c'est des messages dévalorisants.
1: Amit a bevezetésben is elmondtam, ezek mind olyan szitkok, bántalmak.
0: Et on a fait en Europe et aussi aux États-Unis dans le monde adventiste un sondage qu'on a appelé Value Genesis. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce sondage.
1: Csináltunk egy olyan felmérést, amelynek ez volt a neve.
0: Alors, Value Genesis. C'est un sondage qui a été fait au niveau des jeunes.
1: Ezt a fiatalok körében tettük.
0: Et pourquoi de jeunes quittent l'église?
1: Hogy vajon miért hagyják el a fiatalok az egyházat?
0: Alors, on a eu les résultats.
1: Megkaptuk az eredményt.
0: Et j'étais dans la commission de la division quand on a eu les résultats.
1: És a divíziónak a bizottságában voltam, amikor megkaptuk ezt az eredményt.
0: Et ce sont ces résultats qui m'ont conforté à prêcher de cette manière.
1: Encore une fois.
0: Et ce sont les résultats de ce sondage qui m'ont vraiment encouragé à prêcher dans ce sens.
1: És ezek az eredmények voltak azok, amelyek ezek amik engem arra késztettek, hogy erről beszéljek.
0: Les jeunes ont dit ceci. Souvent, il y a un décalage entre ce que nous vivons dans la famille pendant la semaine et ce que nous vivons à l'église le jour du sabbat.
1: Sajnos azt mondták ezek a fiatalok, gyakran van egy nagy eltolódás, egy különbség a között, ahogy a mindennapjainkat éljük, és ahogy szombaton az egyházban, a gyülekezeteinkben viselkedünk.
0: Les parents pendant la semaine ont un certain comportement. Et tout d'un coup, à partir du vendredi soir, le comportement jusqu'au sabbat est diamétralement opposé.
1: És azt lehet látni, hogy a szülőknek van egyfajta viselkedése egy héten át, de péntek este, amikor beköszönt a szombat, akkor szombat estéig egy teljesen más viselkedést vesznek föl.
0: Et souvent on est appelé à jouer un rôle, à faire de la figuration à l'église.
1: És gyakran ez arra készteti az embert, hogy egy képmutatást, egyfajta szerepjátékot kell majd játszani a gyülekezetben.
0: Et nous ne pouvons pas dire sincèrement ce que nous pensons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous.
1: És hogy nem mondhatjuk el őszintén, teljes szívből azt, amit igazán érzünk a szívünkben.
0: Ça c'est quelques résultats, mais je ne vais pas parler de ce sondage maintenant.
1: Természetesen most nem szeretném ezt a teljes felmérést elmondani, de például ez az egyik eredmény, amit hozott ez a felmérés.
0: C'est pour montrer que nos jeunes ne peuvent pas accepter cette hypocrisie bien souvent dans laquelle nous vivons nous les adultes.
1: Ez azt mutatja, hogy a mi fiataink nem tudják elfogadni, nem tudják elviselni ezt a fajta képmutatást, amelyben gyakran élünk.
0: Et je pense que nous devons humblement devant le Seigneur accepter aussi parfois nos erreurs.
1: És alázatosan kell kérnünk az Istent arra, hogy igenis felismerjük azokat a nehézségeket, azokat a hibáinkat, amelyekkel rendelkezünk.
0: Et levez les yeux au ciel.
1: Felemelte Jézus a szemét az égre.
0: Pour recevoir cette sagesse de Dieu pour l'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes, de nos conjoints, de nos membres d'église.
1: És ugyanezt kell tenni nekünk is, hogy felemeljük a szemünket az égre, és azt a bölcsességet kapjuk, hogy a testvéreinket, a házastársainkat, a gyermekeinket Istenhez tudjuk vezetni.
0: Je prie pour que mon église puisse transmettre des messages positifs.
1: Azért imádkozom, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk pozitív üzenetet tudjon közvetíteni.
0: Je rêve aussi que mon église puisse accompagner dans leurs besoins réels de contemporains.
1: És azért is imádkozom, hogy a mi egyházunk az igazi szükségleteiben tudja kísérni a kortársait.
0: Je prie le Seigneur pour qu'à l'intérieur de nos églises, chacun puisse se sentir vraiment à l'aise de dire ce qu'il vit dans sa famille, dans son travail, dans son couple.
1: És azért is imádkozom, hogy az egyházon belül, a gyülekezeten belül mindenki szabadon elmondhassa mindazokat a dolgokat, amelyeket átél, akár a saját életében, akár a családi életében.
0: C'est en étant vrai devant le Seigneur que nous pourrons connaître la guérison.
1: És csak így tudjuk az igazi gyógyulást megismerni.
0: Quelle que soit la situation ce matin.
1: Bármilyen is ma délelőtt a helyzet itt.
0: Le Seigneur nous prend par la main et nous conduit à l'écart.
1: Az Isten megfogja a kezünket és félrevon.
0: Parce qu'il veut un cœur à cœur avec nous.
1: Mert mindannyiunkkal szeretne egy négy szem közti kapcsolatot.
0: Il veut nous parler et surtout il veut nous écouter, il veut nous toucher dans notre réalité profonde.
1: Mert szeretne hozzánk szólni, szeretne megszólítani bennünket, a teljes belső énünket akarja megfogni.
0: Il veut mettre ses doigts dans nos oreilles pour que nous puissions vraiment connaître cette petite révolution au niveau de l'entendement.
1: És szeretné az ujjait a fülünkbe bocsátani, hogy egy újjászületést élhessünk át abban, hogy meg tudjunk nyilatkozni.
0: Et c'est jusqu'à maintenant notre langage, notre message n'était pas bien élaboré.
1: És hogyha eddig nem volt megfelelő a mi üzenetünk vagy szavunk.
0: Dans un geste maternel, eh bien, il nous touche la langue.
1: Egy anyai mozdulattal ő megérinti a mi nyelvünket.
0: Dans le langage hébraïque, la salive veut également dire le souffle.
1: A héberben a nyál az a lehelletet is jelenti.
0: Dieu a créé par son souffle.
1: Isten a lehellete által teremtett.
0: En nous touchant, avec sa salive, ce matin Jésus nous recrée.
1: Azáltal, hogy megérint bennünket a nyálával, a leheletével, azzal újjá akar bennünket teremteni ma délelőtt.
0: Et le souffle, vraiment un souffle de vie.
1: Az életnek a leheletével.
0: Ce que je souhaite, c'est que les sourds puissent mieux entendre.
1: Azt kívánom, hogy a süketek jobban hallhassanak.
0: Et que ceux qui n'ont pas la possibilité de parler puissent vraiment rencontrer cet accompagnement pour que ces gens puissent se dire et se parler et parler sincèrement de ce qu'ils vivent.
1: És azt is kívánom, hogy mindazok, akik nem tudnak beszélni, találkozzanak olyanokkal, olyan kísérőkkel, amelyek által, akik által megnyílhat a szájuk és beszélni tudnak őszintén.
0: Et que le Seigneur nous aide dans ce cheminement.
1: És hogy az Isten segítsen bennünket mindenben. Amen. Amen.
2: Ige hirdetésünk végén keressük meg a 327-es számú éneket, és a 327-es ének első három versét énekeljük el, majd imádság után pedig a negyediket.

0: Boruljunk le imádkozni.
1: Tehát, hogy Notre Père, merci pour cette église.
2: Istenünk, édesanyánk, édesatyánk, köszönetet mondunk neked ezért a gyülekezetért.
1: Merci pour ces prières, merci pour ces chants.
2: Köszönetet mondunk az imádságokért, az énekekért.
1: Et merci pour ces femmes, pour ces hommes qui sont des frères et des sœurs.
2: És köszönetet mondunk azokért a nőkért és férfiakért, akik a mi testvéreink.
1: Et ce matin, je voudrais aussi te remercier pour ces enfants qui sont là, pour ces jeunes.
2: És ezen a délelőttön köszönetet szeretnénk mondani azokért a gyermekekért, azokért a fiatalokért is, akik
1: qui donnent de leur talent pour la communauté.
2: Akik a tehetségüket adják a gyülekezetnek.
1: Je te prie aussi pour les parents, pour les adultes.
2: A felnőttekért, a szülőkért is.
1: Pour les grands-parents.
2: A nagyszülőkért is.
1: Afin qu'ensemble nous puissions être sur la route de l'éternité.
2: Azért, hogy együtt mehessünk majd az örökké valóság felé.
1: Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre compte et aussi prendre en compte nos fragilités.
2: Segíts bennünket, Istenünk.
1: Aide-nous aussi à voir les besoins réels dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants.
2: Hogy meglássuk az igazi szükségleteket a mi házastársainknál, a gyermekeinknél, a családunkban.
1: Aide-nous à ne pas avoir un esprit de préjugé, mais un esprit d'amour.
2: Add kérlek, hogy ne előítélettel nézzük az embereket, hanem szeretettel.
1: Et aussi aide-nous à écouter les autres avec attention, avec empathie, avec amour.
2: És segíts kérlek, hogy odafigyeléssel, empátiával, szeretettel figyeljünk másokra.
1: Nous te remercions parce que ce matin tu veux déboucher nos oreilles.
2: És köszönetet mondunk neked, mert a ma délelőttön meg akartad nyitni a mi füleinket.
1: Pour que nous puissions réellement te comprendre et comprendre les messages de ta parole.
2: Hogy mi igazán megérthessünk téged és a te igédnek az üzenetét.
1: Merci parce que tu vas toucher aussi notre bouche.
2: Köszönetet mondunk azért is, mert megérinted a mi nyelvünket is.
1: Pour que nos messages soient des messages valorisants, des messages d'espérance autour de nous.
2: Azért, hogy a mi üzenetünk a remény üzenete lehessen.
1: Bénis encore une fois cette communauté et afin qu'elle puisse avancer jour après jour avec Jésus.
2: És kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek az előremenetelét is segíts, hogy Jézussal együtt tudjon majd járni napról napra.
1: S'il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à entendre.
2: És hogyha vannak olyan emberek, akik nem tudnak beszélni, vagy akik nem tudnak hallani.
1: Qu'elles puissent sentir que Jésus les aime et que vraiment Jésus va faire un chemin dans leur vie.
2: És bárcsak ők megláthatnák azt, hogy Jézusnak van segítő keze, és meg tudja nyitni az ő fülüket és szájukat, és velük lesz az ő útjukon.
1: Et qu'elles puissent trouver aussi d'autres personnes qui pourraient les aider, les prendre à l'écart, pour les aider à mieux s'entendre et s'écouter.
2: És bárcsak találna olyan embereket is, akik segítenének nekik, és elvinnék őt egy félreeső helyre, ahol meg tud majd nyílni.
1: Encore une fois, je te prie pour cette journée de sabbat, pour qu'elle soit vraiment une journée de partage et de joie.
2: És még egyszer szeretnénk megköszönni ezt a szombatnapot, hogy ez az örömnapja.
1: Au nom de Jésus, amen.
2: Jézus Krisztus nevében. Amen.
3: Amen.
0: Imádság után a megkezdett 327-es ének utolsó énekét, a negyedik verset énekeljük.

amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent, ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A múlt alkalommal, sorozatunk első alkalmán a bevezető gondolatokon túl bizonyos alapvető kérdésekkel foglalkoztunk, ilyenekkel, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. Nyilván innét kell elindulnunk, amikor a gyermeknevelés bibliai alapelveit, alapvető kérdéseit szeretnénk közelebbről megismerni. Ma viszont már a gyermeknevelés konkrét kérdéseiről kezdünk el beszélni. Sorozatunk címének a megfelelően a nézőpontunk mindig az lesz, hogy milyen irányt mutatnak a bibliai kijelentések. Tehát most a mai alkalommal is olvassunk mindjárt egy bibliai ígét, de ezt megelőzően, mivel talán nem mindenki vette kézbe a programot, hadd olvassam el a mai alkalomnak a címét. Testi, szellemi és jellembeli nevelés, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozattal képességének a kifejlesztése, hogyan bánjunk a nevelés során a gyermeki szeszéllyel és akaratossággal. Majd meg fogjuk érteni, hogy ez a mai téma talán a legalapvetőbb, nagyon sok minden fontos ezen kívül, de ez valahol mindennek a tengelye, amiről ma szeretnénk beszélgetni. Tehát legelőször ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy testi, szellemi és jellembeli nevelés, tehát hogy mit jelent ennek a három szempontnak a komoly, egyenlőképpen való komoly érvényesítése, erre vonatkozóan szeretnék egy bibliai igét olvasni, mert ahogy említettem, mindig ez a nézőpontunk, hogy hogyan fedezhetjük fel a bibliai tanítások értékét és alkalmazhatóságát a gyermeknevelésben. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verséből olvasom azt a rövid feljegyzést, amit Jézus gyermekkoráról örökít meg a Biblia. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verse a következőképpen hangzik. Így olvasom. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus a leggyakrabban emberfiának nevezte magát. És ez az elnevezés nem csak arra utalt, hogy ő a földre úgy jött, hogy letette az isteni hatalmát, és teljesen emberként élt közöttünk, hanem arra is utalt ez a kifejezés, hogy Jézus földi életének az egyik nagyon fontos célja volt, hogy egy minta emberi életet mutasson be. Születésétől haláláig, gyermekkorában, ifjúkorában, felnőtt korában. Tehát ez az egyetlen rövid mondat, amely Jézus gyermekkoráról szól a Szentírásban, egy iránymutatás kíván lenni számunkra, hogy milyen az eszményi gyermeki fejlődés, és melyek a helyes nevelésnek az alapszempontjai. Ugye ezt olvastuk, hogy növekedett testének állapotában. Igen, a szülőknek, akik gyermeket nevelnek, meg kell ismerniük a legalapvetőbb dolgokat az emberi testről, tudniuk kell az egészség törvényeit. Tehát a gyermek testi állapota egy pillanatig nem elhanyagolható. Ha a programunkra pillantunk, látjuk, hogy később majd szerepel egy ilyen téma, hogy az egészséges életmódra nevelés fontossága. Nem véletlenül mondja a közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Hogy ez a gyakorlatban milyen hiba, ha ezt szülők elfelejtik, csak említem, nem ritka eset, hogy a szülők akarnak a gyerekükből valamilyen kis leggyereket faragni, éltanulót és ilyen-ilyen becsvágyó elképzeléseik vannak, és semmit nem foglalkoznak azzal, hogy az a gyerek egészségesen táplálkozik, vagy az a gyerek levegőn legyen és mozogjon, hanem csak beszorítani őt, és tanuljon, legyen belőle fiam valaki. De hát ez például egyfajta tipikus szülői tévedés, amikor erre nem ügyelnek, hogy testének állapotában. A másik szempont bölcsességben. Ez nyilván a gyermek szellemi fejlődésére utal. Sok szülő itt is hibát követ el. Ma nem annyira divat, régebben több hibát követtek el az emberek, de ma is. Régebben talán úgy, hogy az a fő, hogy jó dolgos gyerek legyen, és mielőbb tanuljon meg dolgozni, és ha a gyereknek tehetsége van, és szeretne tanulni, és nem tanul, ez nem baj. Ma egy kicsit úgy, hogy boldoguljon az üzleti életben is, és jól kereső pályát válasszon. Ez a döntő, hogy pénzt keressen, de hogy a gyerekben lévő szellemi képességek kifejlődjenek, ez nem annyira lényeges. Vagy pedig olyan módon jelentkezik, hogy a gyerek ugyan tanuljon, de lexikális tudást gyűjt össze az éppen műsoron lévő
pedagógiai elvek szerint, vagy iskolai oktatási téveigések szerint, de nincs gond arra, hogy a gyerek önálló gondolkozást, önálló, szabad, felelős gondolkozást tanuljon, tehát szellemileg tényleg igazán kifejlődjék és gyarapodjék a bölcsességben. Erről is lesz szó a későbbiekben, majd látunk itt ugye ilyen témát, hogy a tanulás és a munka szeretetére, eredményes művelésére nevelés. És van egy harmadik dolog, és ez a harmadik dolog pedig, amit így olvasunk, hogy a gyermek Jézus életében így volt, és növekedett nem csak testének állapotában és bölcsességben, hanem az Isten és emberek előtt való kedvességben is. Hogy foglalnánk ezt össze egy szóval? A jellembeli, erkölcsi nevelődése, fejlődése is a helyén volt. Ezzel a témával foglalkozunk a legtöbbet és a legelőször. Nem azért, mert a három nem egyenlőképpen fontos, hanem azért, mert ez a harmadik a legelhanyagoltabb. Szóval itt van a legnagyobb vaskos tudatlanság és a legnagyobb hanyagság. Ugyanakkor a jellembeli fejlődés, ha azt is kell mondanunk, hogy mind a három fontos, de talán mégis azt mondhatjuk, hogy a legeslegfontosabb. Tudnélék, ennélkül a szellemi fejlődése se fog helyes irányt venni, és nyugodtan mondhatjuk, hogy még a testi egészségére is kihat, vagy mit ér, ha van testi egészsége, vagy akár vasereje, de ha jellembelileg mégiscsak egy hitvány ember, aki maga is boldogtalan, és másokat is boldogtalanná tesz. Tehát ez az oka annak, hogy kiemeljük, noha mindhárom jelentőségét hangsúlyozzuk, de mégis kiemeljük ezt a témakört, a jellembeli nevelést, a legelső helyre tesszük, és a legtöbbet beszélünk róla. És miután ezt leszögeztük, akkor most szóljunk arról, hogy a jellembeli nevelésnél mi a legfontosabb dolog. Ahogy mondtam, mi az egész jellembeli nevelésnek, de egyben az egész nevelésnek a tengelye. Röviden így mondhatjuk, amit itt így is olvasunk a programban, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozatal képességének a kifejlesztése. Tehát ami az emberi személyiségnek a veleje, hogy ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és rendelkezik a szabad választás lehetőségével és képességével, hogy egy emberi személyiség kifejlődjék, ahhoz a legfontosabb, hogy arra megtanítsuk, hogy hogyan tudjon helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Mert minden döntés mögött egy gondolkodási folyamat áll. Tehát nem mondhatom azt csak, hogy helyesen dönteni, hanem így együtt kell mondani, helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Más szavakkal is ezt úgy is mondhatnám, hogy hogyan tudjon helyesen bánni az akaratával. Mert az emberi akarat egy nagy kincs, de ha ebből akaratosság lesz, ugye, ahol nem helyes gondolkozás és helyes döntéshozatal van, hanem csak az akaratnak a mindenáron való érvényesítése, az egy tragédia. Tehát még egyszer mondom, minden nevelésnek az alapja, a tengelye az egész nevelésnek, és az egész jellemnevelés ezen alapszik, hogy egy gyerek az akaratosság helyett, az akaratával hogy tudjon helyesen bánni, helyesen gondolkozni és helyesen dönteni. Most ezt más szavakkal így is lehetne mondani, hogy az engedelmességre nevelés. Csak kicsit az ember azért mondja ki félve ezt, ez ugyanis a bibliai kifejezés, mert mindenki rögvest, valami ellenszenves, vak engedelmességre gondol. De a Biblia fogalomvilágában erről szó nincs. Sajnos vallási irányzatok is léteznek, amelyek az abszolút engedelmességet, a saját akaratról vagy gondolkodásról való lemondást vallásos erénynek tekintik, de azt kell mondanom, hogy a Biblia ezt egy pillanatig nem támogatja. A Biblia engedelmességen azt érti, hogy az ember a saját önző vágyaival és ösztönös hajlamaival szemben tud engedelmeskedni az ennél jobb és bölcsebb akaratnak, mindenek előtt a saját jobbikényének. De ha kell, akkor külső emberi tanácsnak, vagy külső emberi jó akaratú irányításnak is tud engedni, és nem feltétlenül a saját önző makacs elképzelését vagy vágyát érvényesíteni. Tehát egészen mást jelent az engedelmesség, semmi szín alatt nem vak engedelmességet, semmiképpen nem az énnek vagy az egyéniségnek az elfolytását és a feltétlen alárendelését valaki másnak, hanem az engedni tudást a jobbnak, a bölcsebbnek.
És ismétlen döntően arra kell felkészülni, hogy a saját jobb igényének tudjon engedni és engedelmeskedni, és önmagán belül tudja fegyelmezni a gondolatokat, az érzéseket, és helyes gondolkodás nyomán meghozni a döntéseket. Most ugye ez nagyon nyilvánvaló, hogy amíg egy gyermek kicsi, és a gondolkodása és a személyisége még nem fejlődött ki, hát addig ő nem tud helyes gondolkozást produkálni, és annak alapján helyesen dönteni. Tehát amíg a gyermeknek a személyisége kifejlődik, addig a szülő bölcsebb, helyesebb akaratának kell betölteni a szerepet, és a gyermeknek meg kell tanulni ennek engedni és engedelmeskedni. És amikor a gyermek eléri a felnőtt kort, akkor jön a váltás, amit a szülőknek nagyon bölcsen és fokozatosan kell elérniük, hogy most pedig már a gyermek önálló, szabad lényé válik, aki most már átveszi a szülői, a bölcsebb, helyesebb szülői akarat szerepét, átveszi a saját jobb igénye, ha úgy tetszik, a saját felettes énje. És most ennek enged, és ennek engedelmeskedik. De szeretném nagyon világossá tenni, ha amíg a gyermeknek a személyisége nem fejlődik, amíg még nincs értelme helyesen gondolkodni, és nincs tapasztalata helyesen gondolkodni, sem kellő ismerete, sem tapasztalata, és megfelelően dönteni, ha addig nincs itt ez a mankó, és addig nem működik jól ez, hogy a szülő bölcsebb és jobbik akaratának megtanul engedelmeskedni, és ezt az engedelmességet a szülő elvárja, és megtanítja rá a gyermeket sok-sok szeretettel és bölcsességgel, akkor, mikor jön a váltás, a gyerek nem tud a saját jobb igényének sem engedelmeskedni, nem tud mit kezdeni magával, tönkreteszi az életét, boldogtalan lesz, és boldogtalanná tesz másokat. Mert nem ismeri a gondolkodásbeli, az érzelmi fegyelmet, a helyes gondolkozást, amely megelőzi a helyes döntéshozatalt. Tehát itt van a nevelésnek a legnagyobb felelőssége. Hogy a Biblia hogyan szól erről, ugyanitt, ahol Lukács evangéliumában olvastam a második fejezet 52. versét, közvetlenül előtte az előző versben ezt mondja a gyermek Jézusról, alámenn szüleivel Názáretbe, olvassuk, és engedelmes volt nékik. Tehát Jézus egész gyermekkorát, ami ismétlen a Bibliában ezt a jelentőséget hordozza, hogy az eszményi, a minta gyermeki élet, összefoglalja ezzel a rövid szóval, engedelmes volt nékik, engedelmes volt a szüleinek. Azután idéznék még az Újszövetségből egy másik igét is, a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 4. versét, ahol arról szól Pál apostol, hogy ki választható meg, a mi Bibliánk így fordítja, hogy püspöknek az eredeti szövegben csak ennyi van, hogy felügyelő, vagy felvigyázó, tulajdonképpen ugyanaz, mint a presbiter, gyülekezetvezető, és azt mondja, aki a maga házát jól igazgatja, és gyermekeit engedelmességben tartja. Érdekes kifejezés. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy ennyit mond, nem azt mondja, hogy esetenként Jézus engedelmes volt a szüleinek, hanem átfogóan azt mondja, engedelmes volt nékik. Itt pedig azt mondja, gyermekeit engedelmességben tartja. És itt mindig arra az engedelmességre kell gondolnunk, amiről az előbb szóltunk. Na most emlékezzünk csak arra, hogy a hétköznapi életben is azért ugye váltó fogalomként szoktuk ezeket használni. Ugye azt mondjuk, hogy milyen engedelmes gyermek, vagy azt mondjuk, hogy milyen jól nevel gyermek, vagy milyen szófogadó gyerek, vagy milyen intelligens gyerek. Tehát ösztönösen azért mégis érezzük mi is azt, hogy az engedelmesség nem egy ablakon kidobandó dolog, az engedelmesség az nem csak úgy értelmezhető, hogy valamilyen személyiséget feladó vasfegyelem, vagy személyiséget széttipró, másrészt meg személyiséget feladó engedelmesség, nem csak így értelmezhető, hanem bölcs és helyén való engedelmesség, mert még nem tudja önmagát megfelelően irányítani. Tehát a gyermeknek, mennek ezt kell majd, mikor kicsit nagyobb lesz, főleg a 10 éves korban megérteni, hogy ez a szülői segítséget el kell fogadnia addig, amíg még nem tud maga helyesen dönteni, amíg ehhez nem készült fel. De ez csak azért történik, hogy a maga idején szárnyra legyen bocsátva, és saját maga tudjon a saját jobbik énjének engedelmeskedni, és a saját akaratával bánni. Most a következő nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen mikor kell elkezdeni az engedelmességre nevelést. Ez egy kardinális kérdés. A múlt alkalommal már idéztünk egy igét példabeszédek könyvéből, a 22. fejezet 6. versét. A Biblia azt mondja, hogy neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik, sem távozik el attól. Ezzel tulajdonképpen arra utal a Biblia, hogy valami különleges fogékonyság van a zsenge gyermekkorban,
Valami sok titka van ennek, minden zegét zugát nem tudjuk, de ahogy a gyerek hihetetlen sebességgel tanul, meg fogalmakat beszél, meg eszméletlen mennyiséget tanul, ugye az éledező értelmével, a dolgok legelején, ugyanígy fogékony minden másra. És ezek a gyermekkorban beleültetődő dolgok nagyon tartósak, ugye így mondja, amikor megvénhetik sem, távozik el attól. És amikor azt mondja, hogy útjának módja szerint, ez azt jelenti, hogy különböző életkorokban a gyermek sajátosságait, a gyermek lelki fejlődésének a törvényszerűségeit ismerni kell, és annak megfelelően kell alkalmazni az engedelmességre nevelésnek a különböző módszereit. Nos, tehát akkor szeretnék egy néhány idézetet felolvasni, nem csak a saját szavaimmal szeretnék erről szólni, mert van egy kiváló könyv, Ellen Gould White-nak a Gyermeknevelés című könyve. Legfeljebb az a hátránya, hogy ezt a szerző nem úgy írta, hogy leülök és írok egy könyvet a gyermeknevelésről, hanem sok-sok elszórt megjegyzéséből, idézetéből utólag állították össze ezt az idézetgyűjteményt. Ezért vannak benne ismétlések, nem tudjuk rögtön úgy áttekinteni ténylegesen, mit is mond, de rengeteg roppant értékes és hasznos tanács van ebben a könyvben. Majd egy kis türelmet kérek, hogy a lapszámokat keresem, mert annyi könyvjelzőt nem tudtam beletenni. De ezek olyan klasszikusan jól megfogalmazott dolgok, amelyeket itt olvasunk, hogy sokkal helyén valóbb, ha egyszerűen idézem, mintha csak saját szavaimmal mondanám. Nos, például mikor kezdjük az engedelmességre nevelést? Figyeljük meg a következőket. Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit. Általában 2-3 éves korig hagyják őket, és tartózkodnak a fegyelmezéstől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyermekek. Megkérdezem, elég általános felfogás? 2-3 éves gyerek, hát aznak úgy sincs még értelme, hát mit kezdjek vele, ezt még nem lehet nevelni. Ugye, tehát ez még annyira kicsi, most az a fő, hogy babusgassuk, most az a fő, hogy szeressük, nem tudunk még úgyse az értelmére szólni majd azután. Most figyeljük meg, hogy milyen következményei vannak ennek, mit ír. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben. Itt egy pillanatra megállok, emlékezzünk arra, hogy a múlt alkalommal beszéltünk arról, ugye, ami az alap volt, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek, hogy a Biblia szerint milyen hajlammal születik minden gyermek, mi az egyetemes örökség, hogy az én középpontuság, az egoizmus benne van. Ettől nem rossz, nem romlott az a gyermek, ártatlan, az egyetemes emberi bűnnek a következménye, de nem egészséges. Hogy így mondjam, lelkileg nem egészséges, mindjárt egy egyetemes betegséggel születünk, az önzésnek a jól kifejlett erős ösztönével. Ha a nevelés ezzel nem számol, és hogy ez nem előny, hanem hátrány, akkor az elején rosszul fogjuk meg a dolgot. Nos, tehát olvasom. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. Partner tudám lenni egy ilyen kislény az akaratok harcában. Ugye? Azt mondja tehát, hogy ha hagyjuk, nem csinálunk semmit 2-3 éves korig, és azt mondjuk, hogy majd aztán, az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan is egyszerűen mondanak neki, és kedves józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintét megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. Nagy tudomány. Ugye, ha nem vigyáz arra, hogy a tekintélyét megőrizze, utána aztán jönnek a csaták. Kell szigoruskodni meg, küzdeni. De ha első perctől fogva vigyáz erre, hogy a tekintélyét megőrizze, egyetlen esetben sem engedi meg, hogy fölénybe kerüljön vele szemben a gyermek, nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első 3 évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek. Hajlamai romlottá válnak, csak a saját akaratának követésében talál örömet, és a szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a hajlamok pedig egyre csak növekednek. Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha egyetlen esetben se hagyjuk rendre utasítás nélkül.
A gyermek eljövendő jóléte kedvességet, szeretetet, de ugyanakkor szilárd fegyelmet követel. Nagyon igényes tanácsok ezek, azt hiszem érezzük, főleg mikor ilyet olvasunk, egyetlen esetben sem. De nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Ugye a múlt alkalommal említettem, hogy statisztikák mutatják, hogy milyen mérhetetlenül sok sérült gyermek, tizenéves felnőtt jár közöttünk. Közelmúltban beszélgettem egy óvónővel, egy jó nagy óvodában dolgozott, és azt mondta, lehet, hogy a két kezem sok ahhoz, hogy megszámoljam, hogy pszichikailag hány egészséges gyermek van az óvodánkban. És aztán menjünk ugye tovább. És ezeket nagyon sokszor a szülői nevelésnek a hibáira vezethetők vissza, vagy nagy mértékben. Ja, emlékszünk, a múltkor azt mondtuk, hogy három döntő tényező alakít ki egy embert. Egyik a genetikai örökség, a másik a saját szabad választása, hogy a saját szabad döntéseivel él, és a nevelés. De hogy a nevelésnek nagyon nagy szerepe van, mert ellensúlyozhatja, illetve jó irányba fordíthatja a genetikai örökség által meghatározott dolgokat, és a szabad választás képesség helyes használatára meg megtaníthat. Tehát a nevelés egy sorsdöntő tényező három között. Tehát ezért, hogy így mondjam, ne sóhajtsunk, hogy ez túl igényes, túl magas, túl nehéz, de a tét is túl nagy. Ugye a gyermekek épp egészséges felnőttekké válása, boldog emberekké válása, és végül is azt, hogy a szülők pedig boldog szülők legyenek, akik örülhetnek a gyermekeiknek, ne pedig sírjanak, és mindig többet sírjanak életük végéig, és keserves sebeket hordozzanak a lelkükben a gyermekeik miatt. És ehhez még tegyük hozzá azt, hogy milyen világban élünk, és mi van előttünk, és hogy milyen világban kell emberekké válni a gyermekeiknek. Tehát ezt már a múltkor is mondtuk, hogy meg kell nem kettőzni, hanem körülbelül tízszerezni a szülői nevelésnek az érzékenységét, a komolyságát, az odaadását, ha azt akarjuk, hogy abban a világban, ami a körülvesz bennünket, a gyermekeink még boldog és egészséges, és másoknak segítő embereként tudjanak élni. Azután olvasnék egy másik idézetet, a következőt írja. Amikor a gyermek elindul önálló útján és akarata szerint választ, ez az a pillanat, amikor a fegyelemre nevelést el kell kezdeni. Ez még nevezhető öntudatlan nevelésnek, és tudnék, a gyerek még a saját eszével nem tud benne részt venni. Azután kezdődik a tudatos és erőteljes munka. Azután azt írja, szülők, a fegyelmezés első leckéit akkor kezdjétek, mikor gyermekeitek még a karjaitokban nyugvó csecsemők. A szülőknek tökéletesen uralniuk kell a maguk kedélyét, szeliden, de határozottan addig kell hajlítaniuk gyermekeik akaratát, míg semmi más nem várható, mint hogy engednek bölcs és szeretetteljes irányításuknak. Szülők, ne várjatok alkalmas időre! Ha a gonoszság nincs már csírájában elfojtva, a gyermek egyre konokabbá válik, és ez növekedésével csak fokozódik. Még egyet szeretnék olvasni. Ezt írja. Ó, bárcsak felfognák sokan, hogy a gyermeket a legfiatalabb éveiben ért befolyások formálják a leginkább. A gyermekek fogékonyak az erkölcsi és lelki benyomásokra, és bár azok is hibáznak olykor, akiket bölcsen neveltek, mégsem fognak soha messzire tévedni. A jellem főként a korai években alakul ki. Az ebben a korban elsajátított szokásoknak bármely természetes adottságnál nagyobb befolyásuk van, hogy a fiatalok szellemi törpékké vagy óriásokká váljanak. Mert a lehető legjobb adottságok is megromolhatnak és elgyengülhetnek a rossz szokások által. Minél korábban adja át magát valaki a bűnös szokásoknak, annál erősebben kötözik meg a bűn kötelei, és annál mélyebb szellemi és lelki nyomorúságba süllyed. Ám ha valaki ifjú korában erényes és jó szokásokat sajátított el, akkor ezek hatása egész életén át látható lesz. Az istenfélő és tisztességes emberek legtöbbször már gyermekkorukban megszerezték ezeket a jó tulajdonságokat, mielőtt még a világ rájuk nyomhatta volna a bűn bélyegét. Érettebb korban az ember már olyan érzéketlen sokszor az új benyomásokra, mint a kő, ellenben az ifjúság fogékony és alakítható. Tehát erről a kérdésről ennyit. De most akkor lépjünk tovább. Hát akkor például, amikor a gyermek még igazán nem ért, és még nem lehet vele társalogni, hogyan neveljük engedelmességre. Például, sokszor már kicsi gyermekek eszméletlen sírást rendeznek. És ugye
Ez nagyon nehéz a szülőnek, mert a kegyetlennek érzi magát, ha nem enged az érzelmeinek. Hogy tud egy gyerek követelni valamit? Addig sír, addig tombol, addig meg nem nyugszik, míg ezt neki oda nem adják. És más gyerekeknél, egész kicsiknél, még egész kicsiknél is előfordul, hogy már ilyen furcsa, hisztis jeleneteket rendez, hogy az akaratát érvényesítse. És ha a szülő ilyenkor a szíve meglágyul, és azt mondja, hogy hát nem tudok mit kezdeni vele, hát nem hagyhatom szenvedni, nem hagyhatom sírni, akkor nincsen tudatában annak, hogy sokkal nagyobb kárt okoz a gyerekének, de összehasonlíthatatlan nagyobb kárt. Egy szülőnek annyi alkalma van sok szeretetet adni a gyerekének, és a feltétlen bizalom kapcsolatot kiépíteni, hogy amikor megtagad tőle valamit, és amikor hagyja sírni, a gyerek akkor is tudja, érzi, hogy szereti, és bízhat benne. Szóval nem fogja a gyerek kegyetlennek érezni őt ettől, mert ismétlem annyi alkalma van megalapozni azt a szoros szeretet és bizalom kapcsolatot, de ilyenkor egyszerűen nem szabad, hogy egy ilyen érzelmi zsarolással, egy ilyen tudatalatti érzelmi zsarolással a gyerek elérje a maga helytelen kívánságának az érvényesítését. Ha az a kívánság helytelen, ha az a szülő megfontolta bölcsebb akaratával nem teljesíthető és nem teljesítendő, akkor akárhogy sír és akárhogy követelőzik, nem szabad ennek engedni. Szabad kedves, nyugtató, csitító szót szólni, de nem haragosan és indulatosan rászólni, de nem szabad a kívánságot kiszolgálni, és engedni, hogy elérje, amit akar. Egy másik helyen azt írja egy könyv, hogy a gyerekek, mikor úgy gondoljuk, hogy még nem értenek semmit, már sok mindent értenek, és nagyon hamar tapasztalják, hogy meddig tudnak elmenni, és mit tudnak elérni. Ezt nagyon-nagyon jól tudják érzékelni és felfogni, és ha egyszer-kétszer elérje, akkor mindig is érvényesíteni, és mindinkább érvényesíteni akarja ezt az akaratát. Természetesen, amikor a gyermek már gondolkodni is tud és ért, akkor el kell kezdeni azt, hogy megmagyarázzunk neki dolgokat. De nem sok szóval, ezt rögtön említeni, mert még szeretnénk visszatérni. Merem állítani, hogy a szülői feladat az nagyon sok ügyességet, nagyon sok okosságot, ha úgy tetszik, még szellemességet is igényel. Szóval kell tudni a szóval bánni. Nem sok szóval, találó, odaillő, pont a megfelelő pontra tapintó szóval segíteni. Tehát igazából azt kell mondani, hogy a gyermeknevelés minden lelkiismeretes szülőnek egy nagy iskola, és ha ezt a szülő jól csinálja, akkor ő személyiségében, jellemében hatalmasat fejlődik, miközben a saját gyerekét neveli. Tehát a gyermeknevelés nem csak azért kiváltság, mert aranyos az a gyerek, meg kedves, és hát azért sokszor ugye hálás dolog ez, mert sok örömet szerez, meg sok kedvességet ad, hanem tulajdonképpen óriási kiváltság, de ismétlem csak akkor, ha a szülő nagyon tudatosan és nagyon okosan végzi a feladatát, hogy ő maga hihetetlenül csiszolódik szellemileg, jellemileg, okosságban, ügyességben, készségekben. A gyerekével együtt fejlődik, csak más szinten, ugye, sokkal magasabb szinten, hogyha ezt a nevelési feladatot egészen komolyan veszi, és egészen komolyan végzi. Nos, tehát azt kell akkor a gyermekkel megértetni, hogy nem szülői önkényből kíván meg a szülő valamit. Mindig értessük meg, hogy amiben engedelmességet kívánunk, ez ne legyen túl sok szabály, mindig nagyon megfontolt legyen. Nagyon megfontolt, hogy miben kívánunk engedelmességet. De amiben engedelmességet kívánunk, azt értessük meg, hogy ezt nem szeszélyből kívánjuk, hanem azért, mert ez valóban jó és szükséges, és akkor a gyermek értse meg, hogy a szülőnek a szava az törvény. A szülő szava törvény. Itt nincs változás ebben a dologban. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat komolyan érvényesítsük a gyereknél, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, ilyen borzalmas hibákat, ugye ismerjük a hétköznapi életből, hogy a gyerek visszakérdez, hogy most ezt miért kell megcsinálnom? A szülő, csak, mert mondtam. Ugye? Ez, bocsánat, csapni való szülői magatartás. Szóval ezt, hogy a gyereknek, hogy legyen a szülőnek előtte tekintélye vagy tisztelete, mikor azt látja, hogy egy ugyanolyan nyomorult, szeszélyes valaki, mint ő, és egyszerűen csak függ tőle, mert ő a nagyobb, ő az erősebb, de tulajdonképpen hát kénytelen, kényszerűségből engedni kell, de nincs belátás a vezetés. Tehát belátásra kell vezetni a gyereket, és tudja, hogy a szülő soha nem önkényből, nem szeszélyes ötletből, nem azért, mert erősebb, nem azért kíván meg valamit. A következő dolog, amiről szólnunk kell, hogy na de mi van akkor, amikor ugye a gyerekkel ezt a szülő megpróbálja, de a gyerek semmibe veszi a szavát,
avagy megéri, és utána áthágja a dolgot, és valami többé-kevésbé felháborító és helytelen dolgot művel a szülő szavával és akaratával szemben. Ugye itt van az a dolog, hogy meg kell büntetni, fegyelmezni kell. És na ez megint csak egy roppant kényes kérdés, mert ugye szépen prédikálhatunk mi, hogy ez a szülői megfontolt igény és kérés, de ha a gyerek ezt büntetlenül áthághatja, akkor tulajdonképpen azt tanulja meg, hogy csak ki kell próbálnia a későbbi életben is, akár isteni, akár társadalmi törvénnyel szemben, az a lényeg, hogy ne fedezzék föl, vagy hogy kiügyeskedje azt, hogy ne legyen következménye. És megint csak azt tanulja meg, hogy tulajdonképpen csak utakat kell találni az akarata érvényesítésére, de szóval megint megengedjük azt, hogy a saját önző akaratát érvényesítse. Tehát minden nemű engedetlenséget, ezt mind szabályt vegyük, minden nemű eltérést a megfontolt és indokolt szülői akarattól azonnal vegyünk kezelésbe, és soha el ne nézzünk felette. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ahogy én megfigyeltem, hogy mi az egyik legnagyobb hiba általában a nevelésnél, hogy időnként fellobban a szülői felelősségtudat, és akkor nagyon igyekszik a gyerekét nevelni egy ideig, aztán mikor ő fizikailag fáradt, vagy egyszerűen ideges, vagy úgy érzi, hogy most nincs ereje hozzá, akkor ellankad a keze, és akkor van egy ilyen kis pauza. Akkor most a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, aztán megint felveszi a fonalat, megint kézbe veszi. Na de így szerencsétlen gyerekeknél nem tudjuk elérni, és a szülőnek a nevelői feladata is százszorosan megnehezedik. Tehát a nevelésben azt kell megérteni, hogy ez egy folyamatos munka, ez egy szakadatlan munka. Aki szülői feladatra adta a fejét, annak az ébersége egy pillanatra nem csökkenhet. Ilyen nincs, hogy mondjuk kiment a gyereke a fejéből 24 órára, mert mással van elfoglalva, most majd megint rápillant, tehát ha akármilyen munkáját végzi, ha keresztény szülőről van szó, az folyton fohászkodik a gyerekért, hogy még a mennyei befolyások segítségét is kérje, és állandóan gondolkozik arról, hogy mi volt tegnap, és mi van ma, és most hol tartunk, és most mivel kell folytatni. Szóval ezt a figyelmet és ezt a gondot, hogy az ő gyereke most pillanatnyilag milyen állapotban van, és most mi az aktuális feladat, és hogy oldom meg a mai napot és a következő lépést, és a visszagondolkozás, jól oldottam-e meg az előzőt, nem kell-e valamit korrigálni, ezeket a gondolatokat egy pillanatra, és ezt a gondot letenni nem lehet. Eredményesen nevelni csak úgy lehet, hogy ha valaki ezt teljes szívvel, folyamatos felelősségként odaadással vállalja, de akkor gyönyörű szépé is válik. Gyönyörű szépé válik, mert szinte látjuk, hogy hogyan bontakozik ki, nem mindig gyorsan, nem mindig könnyen, ez ugye a gyerek egyéniségétől is függ, de feltétlenül meg fognak a jó eredményei mutatkozni. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig kell keserves és látszólag eredménytelen munkát végezni, de ha igazi odaadással végzett, gondos, értelmes szülői munka volt, akkor a jó gyümölcsei különböző dolgokban előbb vagy utóbb mindenképpen fognak meglátszani. Nem old meg mindenestől mindent, az is igaz, ugye a gyereknek van szabad választása, de mit olvastunk az előbb? Valahol elveszni mégsem fog. A Biblia azt mondja, amikor megvénhedik, sem távozik el tőle, azt olvasunk, nem téved el tőle messzire. Szóval valahol óriási segítségként mégis jelen lesz az életében, folyamatosan és mindvégig. Na most tehát akkor mi is legyen ezzel a bizonyos fegyelmezéssel és büntetéssel? Szeretnék megint egy néhány bibliai igét olvasni, hogy milyen komolyan szól erről a Szentírás. Példabeszédek könyve 22. fejezetéből olvasom először a 15. verset. Tehát Példabeszédek könyve 22. fejezetéből a 15. verset, ahol a következőt olvassuk. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi ő tőle azt. Rögtön felhívnám a figyelmet, hogy a veszőn nem mindig testi fenyítéket kell érteni, ez egy képies beszéd, és egyáltalán a büntetést és a fegyelmezést. De milyen szépen mondja ez az ige, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, vagyis a gyermek nem gonosz, nem arról van szó, hogy a gyerek tudatosan gonosz akar lenni, neki van egy ösztönös természete, és emlékezzünk, hogy mi is van, hogy a normális az lenne, hogy az értelmi megfontolás és a lelkiismereti megfontolás alapján dönt az ember. De az egyetemes bűn következményében mi az ember ösztönös hajlama? Hogy az önző kívánságai, az érzelmei és a hangulatai szerint dönt.
Na most a gyermek ezt még nem tudja magában se kontrollálni, se irányítani. Tehát ezért igen szépen és találóan így mondja, hogy gyermek elméjéhez kötetett a bolondság. Értsd, még nevelés nélkül, még kontroll nélkül, még irányítás nélkül, belső irányítás nélkül megnyilatkozik a szeszélyes, beteg emberi természet úgy, ahhoz az a gyerekből kijön. Ártatlanul, még egyszer mondom, de mégis ezekkel a veszélyes hajlamokkal. És azt mondja, de a fenyítés veszélye messze elűzi tőle azt. Vagyis azt mondja, az értelmes fegyelmezés, és szükséges esetben a büntetés messze elűzi tőle ezt. Tehát helyére lehet tenni ezt a dolgot. Jó, olvasom a következőt. A 29. fejezetből a 15. és 17. verset, 29. fejezetből a 15. és 17. verset, ahol ezt mondja, a vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. 3000 éves írás. És mégis mit találunk benne, hogy a szabadjára hagyott gyermek. Milyen mai probléma. Megszégyeníti a szülőt, és nem beszélve a saját tragédiájáról, de a vesző és dorgálás, ugye itt is mond még egy szót a dolgás, nem feltétlenül testi fenyítékről van szó, bölcsességet ad. És a 17. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek, mondja a szülőnek. Olvasom a 23. fejezetből a 13. és 14. verset, tehát 23. fejezetből a 13. és 14. verset. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Hát aztán ezek olyan súlyos igék, mint egy mázsa, ugye? Azt mondja, ha vesszővel vered meg, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, de a lelkét a pokolból ragadod ki. Nagyon súlyos szavak. Azt mondja, meghatározza az egész további életét, a vallásos életét. Alkalmas lesz-e az Isten országára, vagy alkalmatlan? A jellemében helyesen, egészségesen fejlődik, vagy nem fejlődik. Az szerint, ahogyan te a nevelői feladatodat ellátod. Na most az óriási nagy kérdés az, hogy hogyan alkalmazzuk ezt. Az első az, hogy nem indulattal és nem ingerülten. Ez is népszerű szülői felfogásokkal ellenkezik. Van, aki azt mondja, hogy a gyereknek érezni kell a felháborodást és a haragot. Mert ha nem érzi a felháborodást és a haragot, akkor nem veszi komolyan az intést. Ne higgyünk ennek, mert a gyerek úgyis fel van zaklatva, úgyis felajzott, azon kívül roppant érzékenyek a gyerekek, tehát ha a szülő indulatos és felajzott, ugyanezt a dacot és a harcias kedvet fogja feleleveníteni a gyerekben. Tehát még egyszer nagyon szeretném mondani, ha indulattal és ingerülten lépünk fel a gyerek valamilyen helytelensége után, akkor gondoljuk csak meg a megfélemlítés, az bibliailag nem igazolt dolog, hogyha most mi mondjuk megfélemlíteni akarjuk, vagy valamilyen nagyon erélyes fellépéssel akarunk hatni rá, egyrészt megsebezzük a gyereki érzékenységet, másrészt felkeltjük a harci kedvét és a dacot benne. Tehát óriási igény a szülővel szemben, de feltétlenül meg kell tanulnunk, hogy semmi ingerültség és semmi indulat. Ha úgy érezzük, hogy ez bennünk fölgyülemlik, akkor mondjuk azt a gyereknek, majd még erre visszatérünk. Jelezzük azt, hogy látjuk a problémát, de erre visszatérünk. És tudjuk azt, hogy nekünk saját magunkat is rendbe kell tenni, és le kell higgadni, mert ilyen feldúlt állapotban nem lehet egészségesen és helyesen véghez vinni a dolognak a helyes elintézését. Saját tapasztalatomból hadd mondjam, én kétszer elkövettem azt a hibát, hogy indulatosan és, hogy mondjam, felháborodva, jó időbe telt, míg az ezzel okozott kárt helyrehoztam. Aztán jól megmondtam magamnak, hogy soha többet, soha többet. Ezt nem. Indulatosan, ingerülten, akár mennyire 100%-ig igazunk van, vagy jogos a felháborodásunk, nem, mert az érzékeny gyereklélekben kárt okozunk, és nem tudjuk azt elérni, amit szeretnénk. És én is ebből a könyvből vettem ezt a jó tanácsot, és mindenkinek ajánlom gyakorolni, hogy jó, jelezzük, tudjuk, megvan a probléma, majd visszatérünk rá. És akkor az ember jól átgondolja a dolgot, fohászkodik és érte, le is higgasztja magát, rendbe is hozza magát, és keresi a legmegfelelőbb módot, hogy hogyan rendezzük el azt, hogy ennek tényleg eredménye legyen. Ez az egyik legeslegdöntőbb dolog. Hadd olvassak néhány sort ebből a könyvből, hogy milyen nagyon szemléletesen mondja azt, hogy nem szabad ingerülten és indulatból fenyíteni. A következőket olvasom.
Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Azután így mondja tovább. Egy gyermek nem ló, sem nem kutya, hogy zsarnoki akaratodhoz igazodjék, és minden pillanatban szigorú ellenőrzés és fegyelmezés alatt álljon bot, verés vagy pofonok alkalmazásával. Azután így írja valakinek, azt mondja, soha ne emeld fel kezed, hogy megpofozd őket, ha csak nem tiszta lelkismerettel hajolsz meg Isten előtt, áldását kérve a javító nevelésre. Légy előttük az önuralom kiemelkedő példaképe. Ne keltsd bennük azt a benyomást, hogy csak azért kell alávetniük magukat uralmadnak, mert ez a te önkényes akaratod, mert ők gyengék, te pedig erős vagy. De ha a családod pusztulását szeretnéd, akkor csak folytasd ezt az irányítást a nyers erőfitoktatásával. Aztán később ezt írja. A szülők saját türelmetlenségük miatt nem tudják megfelelően irányítani és oktatni gyermekeiket, sőt, néha durván megragadják és felpofozzák őket. Azt szoktam mondani, amikor egy gyereket megráznak, hogy míg egy gonosz lelket kiráznak belőle, addig két másikat ráznak bele. Ha egy gyerek rossz, a megrázás nem segít megjavulnia, csak rosszat tesz neki. Ugye van min elgondolkodnunk, és ugye aztán a szülő mentegeti magát, hogy ideges vagyok. Hát akkor hogy várom el a gyerektől, hogy ő fegyelmezze magát? Azért mondom, ha a nevelési feladatok komolyan veszük, akkor saját magunk is iskolába iratkoztunk, és a saját javunkra felnőtt korunkban rengeteg hibát tudunk kiküszöbölni a saját életünkből és a jellemünkből. Ezért meggyőződésem a gyermekneveléstől szóló téma nem csak a kisgyerekeken segítés, nem csak a kisgyerekeknek érdekes, hanem igazából mindannyian sok mindennel szembesülünk. Tehát akkor hogyan fegyelmezzünk? Még csak azt sem mondjuk, hogy haragszom rád. Ezt nagyon gyakran szokták a szülők mondani, hogy nagyon haragszom rád. Ehelyett inkább mondjuk azt, nagyon fáj nekem, amit tettél. Óriási a különbség. Hogy haragszom rád, mert ugye akkor ebből mi derült, hogy engem megsértettél, engem fölbosszantottál, nekem kellemetlen voltál, pedig azt mondom, nagyon fáj, amit tettél. A kettő között nagy a különbség. És ezek nem közömbös dolgok, hogy melyiket mondjuk. És a gyereknek meg kell értenie azt, hogy mi ugyanúgy szeretjük őt, amikor fegyelmezzük őt, netántán, ugye ez gyereke válogatja, majd mindjárt utalok erre, éppen fizikai fenyítéket is kell alkalmaznunk, érezze a gyerek, hogy akközben is szeretjük őt. És pontosan az iránt való szeretetből tesszük. Hadd mondjam egész gyakorlatilag, semmi hiba nem történik, sőt a legjobb dolog, valaki kénytelen volt a gyerekét, akár éppen fizikai fenyítékben részesíteni, és rögtön utána magához öleli, és megcsókolja a gyerekét. A gyerek érezze azt, hogy a szülő teljes szívből szereti, és vele együtt szenved, de meg kell tennie. Mert büntetlenül nem maradhat, és ő azt meg nem szokhatja, hogy ilyen-olyan kiskapukon az ő helytelen akaratát érvényesíti, és áthágja a helyes szülői szabályt, és tiszteletlenséget és hálátlanságot követel a szülővel szemben, holott erkölcsileg másra van kötelezve. Azután szeretném még ezt is hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy azonnal kezelésbe vegyük. Tehát nem úgy, hogy eltelik egy hét, két hét, és végül teljesen elévült a dolog, és már elő se lehet venni. Ezt sem szabad tenni. De azonnal, az nem ellentétes azzal, amit az előbb mondtam, hogy hagyunk egy-két órát, hogy gyerekek is lecsillapodjanak, a szülő is lecsillapodjon, és átgondolja, hogy hogy tudja a leghelyesebben ezt a feladatot elvégezni. A másik, amit még hozzátennék, hogy azt az óriási hibát szülők egymás között el ne kövessék, ugye a klasszikus hibát, hogy az egyik szülő fegyelmezni akar, és a másik védelembe vesz. Szóval itt olvastunk az igében, aki szereti a gyermekét, megkeresi őt fenyítékkel, aki gyűlöli az ő gyermekét, az szabadon hagyja. Azt olvassuk, ha te vesszővel vered, meg nem hal, de lelkét a pokolból ragadott ki. Tehát ezeket vegyük komolyan. Na most a különböző gyermekeket különbözőképpen kell nevelni, ez nyilvánvaló. És nincs szó arról, hogy minden áron a testi fenyítéket részesítsük előnyben. A testi fenyíték a végső, ha más nem segít. És ha az adott gyermeknek az egyénisége ezt kívánja, és ez a hatékony. Szeretnék ezzel kapcsolatban is idézni a következőket, olvasom ugyanebből a könyvből. Soha ne büntessem meg a gyermekemet, kérdezhetnénk. Szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen maradt,
de azért, ha lehet, el kell kerülni a vesző használatát. De azért, ha el lehet kerülni a vesző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának a kiélése, hanem az ő érdekében történik. De azért mondtam, hogy különböző gyerekeket különbözőképpen kell fegyelmezni. Például nekem eszembe jut gyerekkoromból, hogy hárman voltunk testvérek, és mondjuk én olyan alapvetően engedelmes gyerek voltam, én nem szoktam kikapni. Édesanyám kb. Jó határozottan nevelt, és nem riadt vissza a fenyítéktől sem. Egyszer szegény valahogy ideges volt, és én is kaptam egy pofont. És akkor én emlékszem, hogy ilyen pöszögve mondtam neki, de anyu, hát te tudod, hogy én ennélkül is megértem. És anyu olyan rendes volt, hogy bocsánatot kértem. Azt mondja, persze, ne haragudj, ideges voltam. Tudom, hogy ennélkül is megértem. Tehát vigyázzunk arra, hogy ha nem szükséges, akkor ne alkalmazzunk testi fenyítéket, de viszont, hogyha nincs más módszer, akkor semmiképpen nem lehet az, hogy a gyerek ragadja kézbe a gyeplőt, és büntetlenül maradjon a dolog. Nem tudom, valaki olvast ilyen leírást, a Trapp család története, nagyon szellemesen írja le benne, hogy hát a gyerekre rászólt, hogy tegye rendet a játékai között. A gyerek közölte, hogy nem, jó határozottan. Akkor még egyszer kérte, még határozottan, nem, akkor szépen fizikai fenyítékben részesítette, akkor a gyerek elé állt, egy nagyon dobbantott a lábával, és azt mondta, nem. Erre még egyszer megverte őt, de szóval érezhette a gyerek, hogy ezt nem hagyhatja rá, ezért akkor megölelte az anyját, és azt mondta, anyuka már igen. Ugye? Tehát, szóval ezt, hogy a gyerek a helytelenségben győzön, és hogy egy szülőnek, én ezt sokszor megfigyeltem, ezt abszolút megengedhetetlennek tartom, hogy egy szülő nyújtan szemébe azt mondja a gyereknek, hogy nem. Én fájdalommal figyeltem sok családban, hogy a gyerek nyugodtan kijelenti, hogy nem, és az ég világon nincs semmi következménye. Pedig egy megfontolt, egy bölcs, egy helyes szülői igényről és kérésről van szó. Ezeket a nemeket nem szabad elfogadni. És végig kell gondolnunk, hogy ezzel tényleg a gyerek lelkét mentjük meg, és a legnagyobb segítséget nyújtjuk számára, azzal teszünk rosszat, és azzal nem szeretjük, hogyha ezeket a dolgokat ráhagyjuk. Azután, most már azt hiszem a befejezésnél kell tartanunk nagyon is, tehát sok konkrét példát idézhetnék ebből a könyvből. Például írja azt, hogy a sírásnál hogyan viselkedjünk. Talán itt is elmondanék egy konkrét példát, hogyha a sírást ráhagyjuk a gyerekre. Ezt szintén édesanyámtól hallottam. Egy ideig valahol dolgozott egy családnál, egy kis gyerekkel foglalkozott, és iszonyú hisztis gyerek volt, egy ilyen diplomata család volt, egy rettenetesen elrontott hisztis gyerek volt. És elment vásárolni, és a gyereket vitte magával, és a gyerek nem akart hazamenni, ugye, amikor kész volt a vásárlás, és eszméletlen visítozást, kiabálást rendezett, különben egy ilyen bájos kislány volt, és hát ordított, és úgy kellett vonszolni az úton. Édesanyám ment, és hát ugye kitartóan húzta maga után, és rá se nézett, és egyetlen szót nem szólt hozzá, miközben ő üvöltözött. Persze minden járókelő megsajnálta, mindegyik mondott neki valami kedveset, hogy csillavítsa, ezekre valami jó gorombaságot oda mondott neki, ezzel intézte el. Ez így ment egy darabig, egyszer csak a gyerek elcsendesedett egy pillanatra, és ez ugye tiszta, könnyéjázott arccal ránéz, édesanyámra fölnéz, és azt mondja, észhez jött a cica. Bejelentette, befejezte. Úgyhogy, tehát ez csak illusztráló példának mondtam el, hogy valahol éreznünk kell azt, hogyha jót akarunk, és az nagyon világos a fejünkbe, hogy mit akarunk, és tudjuk, hogy az helyes és jó. Ne rendüljünk meg, tartsunk ki annak a jónak a fenntartásában, és higgyünk abban, hogy ezt a dolgot le lehet győzni. Aztán olvasunk itt a könyvben ilyen tanácsot, hogy soha ne mondjunk a gyerekünknek ilyet, hogy nem tudok mit kezdeni veled. Megint nagyon gyakori szülői hiba. A szülők azt mondják, hát én már tehetetlen vagyok, én már nem tudok vele mit kezdeni. Meg ilyenekkel fenyegetik, hogy intézetbe adnak meg, elzavarlak a háztól. Hát, hogy mondjam, egy halázatos, szégyenletes kudarc. Hát egy szülő gondolja végig, hát csak nem fogok ilyet mondani a gyereknek, hogy nem tudok mit kezdeni veled, meg menj a háztól, meg menj az intézetbe. Hát így feladni a küzdelmet, vagy így csődöt mondani, ezt nem szabad.
És nagyon találóan írja ez a könyv, hogy ha valaki még ráadásul komolyan hisz az Istenben, és imádkozni is tud, azt mondja, hát nem az Isten szégyeníti meg, amikor azt mondja, hogy én nem tudok mit kezdeni valad. Hát nem hallott még életében arról, hogyha emberi eszközök nincsenek, akkor az imádság segít, mert egyrészt az Isten nekünk ad ötletet és tanácsot, amely talán mindeddig nem jutott eszünkbe, másrészt meg a gyerek lelkében munkálkodik. Tehát szóval, ha egy keresztény szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem tudok mit kezdeni veled, most már csinálj, amit akarsz, vagy menj, ahova akarsz, akkor ezzel a keresztény szülő a saját hitetlenségét vallotta be. Szóval ilyen kitörést és nyilatkozatokat senki sem engedhet meg magának. És lezárnám akkor ezt a témát azzal, hogy két tévedéstől kell óvakodni, mind a kettőtől nagyon kell óvakodni. Az egyik a vas akarattal való nevelés, a másik pedig a szabadjára engedés. A kettő egyformán rossz. Amikor tulajdonképpen elnyomja a gyerek akaratát és uralkodik fölötte, a másik pedig a szabadjára engedés. Hadd tegyem hozzá, a kettő kombinációja pedig a legeslegrosszabb. Amikor időnként vasakarattal nevel és uralma alá hajtja, máskor pedig totálisan szabadjára engedi. Ennél jobban tönkretenni egy gyereket nem lehet, de általában ez a három hiba, tehát vagy vasakarattal nevel és csak a szülői akarat létezik, és a gyerek egyénisége megsemmisítve és elnyomva, még ha ez kedvességgel és jó akarattal vagy úgy rátelepedve a gyerekre történik is. A másik hiba a szabadjára engedés, és a harmadik tipikus hiba a kettőnek a keverése és a váltogatása, és sajnos a legritkább, hogy valaki a helyes úton jár, hogy fegyelmez, a szava törvény, következetes, de mindezt rengeteg szeretettel teszi, és úgy, hogy közben folyton a gyerek belátását igyekszik elérni, a gyereket belátásra késztetni, megnyerni a gyerek akaratát, és állandóan az a cél lebeg előtte, hogy arra készíti a gyereket, hogy majd a saját akaratával tudjon bánni, és a saját jobbik énjének tudjon engedelmeskedni, tudjon helyesen gondolkozni, és helyesen dönteni. Még egy pár sort, azért talán még néhány perc türelmünk van csak olvasni. A 154. 155. oldalról olvasom. Ezt írja. Sok családban a gyermek jól neveltnek látszik a szigorú fegyelmezés hatására, de amikor kikerül az irányítás alól, képtelen lesz önállóan gondolkozni, határozni vagy cselekedni. Ezek a gyerekek olyan sokáig éltek vas szabályok között, hogy nincs önbizalmuk az önálló cselekvéshez vagy a saját vélemény alkotásához. Vagy esetleg azt mondja a gyerek, én nem is tudom, hogy mi az én akaratom, vagy mit gondolok. Nagyon vigyázni kell, mert ilyen eredmény jöhet ki, ha egy szülő, ha még a jó akarattal is túlságosan rátelepszik a gyerekre. Aztán így mondja, nem engedték meg nekik, hogy maguktól gondolkozzanak és cselekedjenek, pedig erre lett volna szükségük. Elkerülnek szüleiktől.

ez a kislány mondta nekem utána, hát olyan 10 éves, 17, 16-17 éves volt, mondta nekem utána, hogy jó darabig, hogy kikerült a szülői irányítás alól, mindig szenvedett, mikor valamibe dönteni kellett. Úgy érezte, hogy ő nem tud dönteni. Ő nem tudja, hogy most mit kéne csinálni. Mert soha életébe semmi teret a szülő annak nem engedett, hogy ő gondolkozzon, és ő valamit eldöntsön. Egyébként kiváló ember lett belőle. És látszott, hogy egy nagyon jó anyag az a kislány, de ha akkor ki nem kerül abba a korba ezzel a szörnyű zsarnoki szülői irányítás alól, egész élete sérült és tehetetlen maradt volna. Tehát szülők nagyon nagy károkat tudnak tenni. Figyeljük csak meg még egyszer. Azt mondja, amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, nem lesz szilárd saját véleményük és akaratuk, hanem akkor könnyen befolyásolják őket rossz irányba, mert jellemük nem lett szilárdan megalapozva. Sohasem voltak olyan helyzetben, hogy csak magukra támaszkodva azonnal kellett volna cselekedniük, ezért gondolkodó képességük nem fejlődött ki kellőképpen. Olyan sokáig voltak szüleik abszolút irányítás alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Gondoljunk arra, hogy hány házasságot tesz tönkre, hogy a szülők annyira magukhoz kötötték gyerekkorban a gyereket, hogy még amikor már megnősül vagy férhez megy, nem is követelik meg ezt a függést, de annyira benne van tudat alatt is a szülőtől való függés, hogy képtelen egy normális házasságban élni. Hát ez is következik ebből. Tehát azt mondja, oly sokáig voltak szüleik abszolút irányítása alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Ugyanakkor nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, és megengedni a fiataloknak, hogy szüleik és tanítóik elképzeléseitől függetlenül gondolkozzanak és tevékenykedjenek. Tisztelniük kell a tapasztaltabbak irányítását. A szigorú nevelés mindig szellemileg és erkölcsileg gyenge embereket szül. Ha nem társul hozzá kellő ösztönzés az önálló gondolkozásra és cselekvésre, ha a fiataloknak nem alakul ki ezáltal a biztonságérzetük, megismerve a saját képességeiket. Rendkívül fontos dolgok. Annak következménye, hogy nem nevelést, hanem csak idomítást kaptak, az állatok fegyelmezéséhez hasonlóan, majd akkor lesz látható, amikor egyedül kell megállniuk a világban. Szüleik és tanítóik nem irányították az akaratukat, hanem durva fegyelmezéssel és erőszakkal leigázták. Ez az egyik nagy hiba. Nem Isten terve, hogy egyik ember a másik teljes uralma alatt álljon, még szülő-gyermek viszonyban sem. Akik arra törekednek, hogy tanulóik egyénisége az övékébe olvadjon, hogy gondolkodásukat, akaratukat és lelkismeretüket irányítsák és uralják, félelmetes felelősséget vesznek magukra. Megint fájdalommal mondom, úgy megdöbbenek rajta, azt mondják, hogy az ember nagyon szabadságszerető. Nekem sokszor az a véleményem, hogy borzasztóan hajlik arra is, hogy abszolút alárendelje magát valakinek. Hogy hány vallási irányzat van, keresztény és nem keresztény vallási irányzat, ahol ez megy, hogy majdnem úgy istenként nézni valakire, akár egy lelkivezetőre, egy mesterre, és teljes alávetettség. Itt azonban azt olvassuk, hogy nem Isten terve, hogy egyik ember a másik ember teljes uralma alatt álljon. És az így neveltek sokszor jól képzett katonáknak tűnnek, de aztán kiderül, hogy a dolog még sincs jól megalapozva. Tehát azt hiszem, azzal fejezhetjük be, hogy a minden jellemnevelésnek és az egész nevelésnek a tengelye is a legfontosabb dolog, hogy a gyermeket megtanítsuk a saját akaratával bánni. Megtanítsuk arra, hogy ne az ösztönös vágyai, önző vágyai, szeszélyes kívánságai, hangulatai, érzelmei alapján döntsön és kiköveteljen magának dolgokat, hanem megtanítsuk arra, hogy engedni kell a bölcsebb, helyesebb akaratnak. Meg kell tanulni elfogadni irányítást és tanácsot. Jó szívvel, belátásra késztetve kell ezt elérnünk. És akkor, mikor bekövetkezik a felnőtté válás, konfliktus nélkül át tud lépni oda, hogy önállóan kezdi meg a maga életét, és tudja használni a maga akaratát, tud helyesen gondolkodni, és tud helyesen dönteni.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok, akik ide gyűltek. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Ha megvalljuk bűneinket, Isten, Jézus Krisztus hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Még egyszer elmondom, nem bánnám, ha mondanátok át, ha jobban megjegyzitek ezzel velem együtt. Ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Hát gyerekek, nem tudom, hogy van ez nálatok, ez a bocsánatkérés. Mikor véget ér egy nap, tudom, hogy sok gyerek imádkozik valamit, ilyesmit, hogy fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. De te, atyám, vigyázz rajám, de vajon bocsánatot kérni is szoktatok azért, amit aznap helytelen ültettetek? Örülök, hogy van, aki bólogat, de nem vagyok biztos, hogy ez mindenkinél, és mindenkinél mindig így van. És miért szoktatok bocsánatot kérni? Mit gondoltok, valami nagy dolog ér kell? Valami, mondjuk, valaki durván megütötte a testvérét, vagy ilyesmi? És egy nap nem fordul elő, hogy tiszteletlen szólsz apukádhoz, anyukádhoz. Valamit oda mondasz a testvérednek, vagy ne talán még meg is ütöd? Na, gondolkozzatok, bocsánatot kértek mindig ezért? Méghozzá a Jóistentől is, de egymástól is. Mert tudjátok, a Jóisten azt mondja, hogy tőle is kérjünk bocsánatot, de egymástól is. És hogyha ezt elmulasztjuk, az nagy baj. Mert tudjátok, hogy a Jóisten mindent megörökít, és a kisgyerekeknél is tudja, hogy mit értettek meg, hogy mi a helyes, mi a jó, mi az igaz, mire tanították őket, és ahhoz képest mit jelent nekik helyesen cselekedni, és mi az, amiben vétkeznek. Mert még tudja is belül, hogy nem jó, nem szép, még figyelmeztetek, és mégis megcsinálja. És a Jóisten ezt számon tartja. És van egy másik mondás, ami nem bibliai mondás, de nagyon igaz, ez egy közmondás. Így hangzik, köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Nem tudom, értitek-e, a ruha, ha kimossuk, kitisztul belőle a piszok. De a lélek sara, ami a szívünkben, a lelki világunkban fölgyűlik, az a kimondással tisztul. Ugye az embernek olyan rossz erre gondolni, hogy a sár belül gyűlik bennem. És tudjátok, mit jelképez ez? Hogyha olyan könnyelműek leszünk a rosszal szemben, amit elkövetünk. Hát nem olyan dolog. Majd vigyázok. Ugye, de ha kimondjuk, ha szívből megbánjuk, kimondjuk, bocsánatot kérünk, akkor kitisztul ez a rossz belőlünk. És szeretném nektek befejezni azzal, hogy egy nagyon rövid kis történetet mondok arról, hogy a Jóisten még a gondolatainkat is követi, és még amit gondolatban vétkezünk, azt is tudja. Nem, hogy amit még látványosan teszünk, mondunk, azt ne tudná. És szeretném, ha mostantól fogva nagyon vigyáznátok rá, hogy testvéretektől, szüleitektől, iskolatársaitól, bárkitől, amit helytelen ülteztek, bocsánatot kértek, és este a Jóistentől is. Na hát, ha történet, amit elmondok, lehet, hogy egyesek olvasták egy könyvben, de vannak, akik talán nem hallották. Velünk történt, mikor gyerekek voltunk, édesanyánk mindig levitt minket a nagybátyánkhoz vidékre nyaralni, és ott hagyott egész nyárra, mert hát akkoriban nem volt olyan egyszerű mindig neki utazgatni utánunk. És adott egy kis zseppénzt, és mondta, hogy úgy osszuk be, hogy mindig legyen szombaton adakozásra az Isten tiszteleten. És hát akkor tudjátok, még a nem ilyen icipici, most már nincs is forintos. Akkor jó volt, elég szép nagy forintos, és még sokkal többet ért, mint ma, meg mi nem is voltunk nagyon gazdagok, mindig egy forintos tettünk a kosárba. És mikor szombaton jöttek körbe hozni a kosarat, a nővérem észrevette, hogy neki csak 2 forintosa van, és nincs 1 forintos, és beletette. De úgy magában sajnálkozott, mert azt mondta, hát milyen kár, gondolta, hogy legalább 1-2 fagyit elmulasztott ezzel, és hát milyen kár, hogy nincs, de hát azért már azért csak beletette. És délután elmentünk sétálni az erdőbe, és képzeljétek el, hogy mentünk egy olyan kis járatlan ösvényen, ami tele volt pókhálóval, úgyhogy valaki mindig ment előtte a bottal, és verte le a pókhálót. Tehát úgy tűnik, hogy régen nem járt ott valaki.
És egyszer csak mit látott meg egy nővérem? Egy fényes egyforintost a lába alatt. És hallott belül egy hangot. Egy forintot te nem szívesen adtál. Azt a Jóisten nem fogadhatja el, visszaadja neked. Látjátok, a Jóisten még a gondolatainkat, még a helytelen gondolatainkat is tudja, hát amit cselekszünk. Hát kérlek benneteket, hogy legyetek lelkiismeretesek, gond ne felejtsétek el, amiről beszéltünk, és mindig kérjetek bocsánatot. Jóistentől is, szüleitektől is, egymástól is. Mondjuk csak el még egyszer, ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igét Lukács evangéliuma 15. fejezetéből, a 25. verstől a 37-ig. Lukács evangéliuma 15. fejezetéből olvasom a 25. verstől a 37-ig. Tehát 10. fejezet 25. verstől a 37-ig. Így hangzik. És íme egy törvénytudó felkelt, kísértvőn őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta néki: A törvényben mi van írva, megírva, mint olvasod? Ő pedig felelvén mondta: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig néki: Jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Ő pedig igazolni akarvá magát mondta Jézusnak: De ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik őt kifosztván és megsebesítvén elmentek, és otthagyták félholtan. A történet szerint pedig ment alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor látta őt, könyörületességre indult. És hozzájárulva bekötözte annak sebeit, olajat és bort öltvén azokba, és felhelyezvén az ő tulajdon barmára vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adta a gazdának, és mondta néki: Viselj gondot rá, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Ő pedig mondta: Az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: Eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Kedves gyülekezet, ez a törvénytudó, ha a megkísértés szándékával közeledett is Jézushoz, egy nagyon igaz és mindannyiunk számára létfontosságú kérdést tett fel. Azt kérdezte: Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Talán egy kicsit meglepő, ha most felteszem a kérdést. Mi is szoktunk ezen gondolkodni, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Azért mondom, hogy talán meglepő, mert akik itt vagyunk, legtöbben keresztényeknek valljuk magunkat, és hát természetesen hisszük az örök életet, igényt tartunk az eljövendő Isten országára, és könnyen olyan gondolat jöhet, vagy olyan érzés suhanhat át, ilyen humályos ugye, gondolat rajtunk, hogy ó, hát ezen én rég túl vagyok, én tudom, mi kell ahhoz, hogy az örök életet elnyerjem. Könnyen egy hamis üdvbizonyosság és önelégültség fog el bennünket. Azt kell mondanom, hogy valójában egész életünkben nagyon komolyan kell, hogy foglalkoztasson bennünket ez a kérdés. Ez soha nem olyan kérdés, amit egyszer s mindenkorra levettünk a napirendről, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. A hitvallás, az nagyon jól tudjuk, hogy nagyon kevés az ítéletben való megálláshoz. Ugye Jakab apostol azt írja, hogy Isten az ítéletkor így fog szólni: Most mutasd meg nekem,
a te hitedet, a te cselekedeteidből. Pál apostol így ír a korintusiakhoz írt levélben, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélés széke előtt, aszerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Ugye az ítéletben nem úgy kerülnek Isten elé a cselekedeteink, hogy Isten úgy méricskéje, hogy mennyi a jó, mennyi a rossz, hanem kizárólag abból a szempontból, amit Jakab apostol mond, Isten tudja, hogy tökéletlenek vagyok, vannak bűneink, stb. De az Isten egyet néz, hogy a cselekedeteink, a hitünk valóságát bizonyítják-e. A cselekedeteinkben van egy gyümölcse a hitünknek. És ezt a cselekedeteken méri le, nem a hitvallásunkat nézi. Gondoljunk arra, hogy Jézus a hegyi beszédet úgy fejezte be, hogy beszélt emberekről, akik majd az ítélet napján meglepődve mondják neki, hogy hát nem ismersz minket. Hát mi a mi utcáinkon tanítottál, mi a te nevedben sok mindent tettünk. És Jézus mégis azt mondja nekik, távozzatok tőlem, akik hamisságot cselekszetek. Mert a cselekedeteikben ott a hamisság. Isten tiszteletre jártak. Olykor Jézus nevében nagy dolgokat tettek, de a cselekedeteik olyan hamisságot tükröznek, ami azt mutatja, hogy a hitük nem volt igazán őszinte, igaz, nem volt igazán valóság. Tudni tudtak, de nem azonosultak vele igazán. Ha visszakérdezne Jézus minket, mint ezt az írástudót, és azt mondta, hogy hát ugye te ismered az írásokat, hát mondd meg nekem a választ arra, akkor te magad, hogy mit kell cselekedni az embernek, hogy örök életet nyerjen. Gondolom, mi is fújnánk a választ, nagyon szépen, hasonlóan, mint a törvénytudó. Csak akkor döbbennénk meg, hogyha Jézus egy nyomatékkal azt mondja, jó, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Ami nagy bajunk az, hogy a hitvallásban, a tudásban bizakodunk. Egy pár évig nálam volt egy kislány, és hát bármire próbáltam háztartásba, vagy bármire tanítani, mindig az első szavazó, tudom, hogy már tréfásan elneveztem tudom kisasszonynak. Mi meg ilyen tudom keresztények vagyunk. Mindenre gyorsan rávágjuk, tudom, és azt gondoljuk, hogy ez a tudás, ez elég. De Jézus ezt mondta neki, ezt cselekedd és élsz. Csak úgy megjegyzem egy pillanatra, nem azt mondta, hogy élni fogsz, elnyered az örök életet, hanem azt mondta, hogy élsz. Mert Isten milyen életet szán nekünk ezen a földön? Azt mondta a jó pásztor példázatában, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek. Mintha Jézus azt mondta volna, hogy igazi életük legyen, és bővölködjenek, elégedett és boldog emberek legyenek. Azt is mondta Jézus a búcsú beszédeiben, én azért beszéltem ezeket néktek, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. Testvérem, hadd tegyek fel egy kérdést, élünk? Bővölködő életet élünk? Elégedett és boldog életet élünk? Vagy ha valaki ránk kérdez, hogy vagy, lehet, hogy udvariasan felünk, de magunkban csupa nyögés, csupa panaszkodás. Vagy úgy érezzük, hogy alig lehet ezt az igát napról napra húzni. Valamilyen nagy belefáradás az alapvető életérzésünk. Mi a baj? Valami bajnak kell lenni. Mert Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek. Hogy az én örömem bennetek megmaradjon, és a ti örömetek beteljék. Akkor valami baj van, valamit nem cselekszünk, amiért nem ilyen az életünk. Mert Jézus ennek az írástudónak azt mondta, ezt cselekedd és élsz. Igazán élni fogsz. Boldogan, örömteljesen, megelégedetten élni fogsz, reményteljesen élni fogsz. Már itt, ezen a földön. És tegyük fel a kérdést, hogy hát mi hiányzik nálunk is. Ezt a törvénytudót sokszor látom, hogy sokan negatívan állítják be, aki Jézus oda ment. Hát biztos, hogy hasonlítani lehet Nikodémushoz olyan szempontból, hogy benne is ott voltak a farizeusi törvénytudói előítéletek, nyomorúságok. A társai biztatására oda ment ő is, hogy megkísérse Jézust, de valahol mégis egy lelkismertesebb fajta volt. Nem csak azért, mert olyan pontosan meg tudta mondani, hogy mi a törvénynek a lényege, hanem mikor Jézus nyomatékkal azt mondja, jó feleltél, cseleked, ezt cseleked és élsz. Akkor ez az ember nem önelégülten elment, hogy minden rendben, hanem megrendítette ez a szó, hogy cseleked, és elkezdett gondolkozni, hogy ő ezt cselekszi-e. És elakadt egy ponton,
És megkérdezte Jézustól, hogy hát ki az én fele barátom? Mert rájött, hogy hát tényleg cselekszi ő ezt, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. És testvérem, én attól tartok, hogy ha mi is azt mondjuk, hogy valamit mi nem csinálunk, valamit mi nem cselekszünk, valami, ami kereszténységünkben nincsen rendben, mert nekünk nincs ez a bővölködő boldog életünk, valamit hiányzik, akkor attól tartok, hogy mi is itt akadunk el. Hogy nekünk is szembesülni kell azzal a kérdéssel, amit ez az írástudó megfogalmazott, hát ki is az én fele barátom? Én is hadd tegyem fel nektek a kérdést. Kik a ti fele barátaitok? Mindannyiunké. A családom? Még mondjuk egy-két barát? Még mondjuk esetleg egy-két ismerős? Ugye gondolom, hogy mi is hallunk híreket, hogy ezen a világon pillanatnyilag, fizikailag, szó szerint az a friss jelentés, körülbelül 1 milliárd ember éhezik. És ha nézed a lelki ínséget, ha nézed az iszonyú sötétséget, amely emberek fejében, lelkében van, ha nézed a kétségbeesést, a reménytelenséget, a megkötözöttséget, azt az iszonyú nyomorúságot, amiben emberek vannak, akkor megkérdezem, tengernyi ember van körülöttünk. És mi ennyiben akarjuk kivenni a részünket abból, hogy szeressük a fele barátainkat, mint önmagunkat, mi így ilyen kis rövid kis kört zajlunk. Nagyon jó lenne, hogyha mi is megütődnénk ezen a kérdésen, hogy ezt cseleked és élsz. És elkezdenénk gondolkozni, hogy ki az én fele barátom, kiket szeretek úgy, mint önmagamat, kikkel gyakorlom azt, amiről Krisztus tanított minket. Mert nézzük csak meg, hogy Jézus milyen választ adott arra a kérdésre, hogy ki a fele barát. Lelkismeretesen kérdezte az írástól, és Jézus is neki egy komoly érdemi választ adott egy történettel, ami valószínűleg akkor ott megtörténhetett. És abban azt olvassuk, hogy ugye ott volt az a bajba jutott, kifosztott ember, és jött egy pap, és jött egy lévit. A történetben nagyon érdekes, hogy Jeruzsálemből mentek alá Jerikóba. Isten tiszteletről jöttek, templomból jöttek. Nem csak vallásos emberek voltak, de hivatásosok, pap és lévita. És elkerülték. És megkérdezem tőletek, testvéreim, úgy most egy kicsit nézzünk magunkba. Templomból jövet is, ugye, mert mi azért minden héten vagyunk ilyen helyen. Nem kerülünk el a hét folyamán sok mindenkit, aki körülöttünk van. Sok ínségben lévő embert. Valószínűleg fölküldünk egy sóhajt. Istenem, hát tényleg szomorú. De hát én nem bírok többet. Hát te látod, hogy nem bírok többet. De hát te olyan hatalmas vagy, neked biztos vannak eszközeid. Ilyenkor pontosan úgy csinálunk, mint az egy talentumos szolga. Mert mit mondott az egy talentumos szolga? Azt mondta, uram, látom, hogy te kemény ember vagy. Ez nem egy szerencsés fordítás, célra törő ember vagy. Aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Mintha csak azt mondta volna, te olyan hatalmas vagy, és annyi eszközöd van, te nem szorulsz rám, te nélkülem is meg tudod tenni. Körülbelül ilyen mentegetőzésekkel mi is elkerülünk embereket. És Jézus a példázattal tulajdonképpen azt a választ adta, mindenki a fele barátod, aki nyomorúságban lévő ember is az utadba kerül. Ez egy nagyon egyértelmű válasz, nem? Mindenki a fele barátod, aki az utadba kerül, és ha még hiszel a gondviselésben, akkor azt is tudod, hogy nem véletlenül kerül az utadba. Mindenki, aki az utadba kerül, és akinek látod a nyomorúságát, testit, lelkit, és ő mindenki a te fele barátod, akiben ez a feladat, hogy szeresd önmagadat. És Jézus még azt is szemléltette, hogy mi az, amikor valakit szeret valaki úgy, mint önmagát. Mert mit tette ez a samaritánus? Ez a samaritánus, ugye azt olvassuk, hogy nem állt meg annál, hogy első segélynyújtás, hanem feltette a tulajdon állatára, elballagott vele ugye a vendégfogadóházhoz, nyilván sokkal lassabban, mint az útján ment volna, mert hiszen ő gyalogosan ment és az állatot vezette. És ott a vendégfogadóháznál gondját viselte saját maga, és mikor tovább kellett mennie, akkor még a vendégfogadósra bíztatta, hogy folytassa, pénzt adott neki ezért. És még azt is mondta, hogy engem ennek az embernek a sorsa tovább érdekel, én visszatérek.
És hogy ha valamit ráköltöttél, megadom neked, mert biztos akarok lenni, hogy teljes munkát végeztem, és hazatér épségben, egészségben a családjához. Testvérem, szeretném megkérdezni, hány fele baráttal gyakorolunk mi ilyenfajta szeretetet? Hogy meglátom az ínségét, és én emellett az ember mellett addig kitartok, és olyan szeretettel és olyan körültekintéssel törődök vele, míg ez az ember talpra áll. És ezt nekünk nem egyedül kell tenni, hiszen van egy Istenünk, aki tudjuk, hogy ehhez segítségül hívhatunk. Ugye ez a samaritánus mondhatta volna azt, hogy hát nem telik több nekem sürgős dolgom van. Mit csinált? Ő feláldozásra volt kész. Volt bátorsága halasztani a teendőit, volt bátorsága kockázatot vállalni, volt bátorsága erre időt, energiát, pénzt áldozni, mindent, amire az adott helyzetben szükség volt, mert szerette a fele barátját, mint önmagát. És mi volt a különbség, amiben ez a samaritánus, ugye ez a inkább pogány, mint egy Isten hívő, ugye samaritánusok, de zsidók annyira lenéztek, mi volt az a különbség, amiért ő így viselkedett? A kulcs szó ez, amit így mond a példázat, hogy könyörületességre indult. És testvérem, most megkérdezem tőletek, miért tudunk mi sok embert elkerülni, ilyen-olyan homályos mentségekkel, ami átfut a szívünkön, pedig ott vannak a környezetünkben, vannak az utunkba esnek. És még csak rá se nyílik a szemünk igazán a nyomorúságunkra, még arra is vigyázunk, hogy ne menjünk közel. Ugye ezek az emberek is elkerülték. Látta messziről, hogy bajban van, de nem is ment közelebb, nehogy lássa. Már attól is megkímélte magát, hogy lássa és lelkiismeret furdalása legyen. Így vagyunk mi is sokszor, rá se nyílik a szemünk emberek nyomorúságára, nem megyünk nagyon közel, nehogy aztán egészen lássuk, és nehogy aztán a lelkiismeret furdalásunk legyen, hogy segíteni kellene. És így elkerüljük. De ennél a különbség a samaritánusnál az volt, hogy ő könyörületességre indul. És testvérem, itt rájövünk arra, hogy ugye ez az írástudó is úgy érezte, hogy a második parancsnál akadt el, hogy szeresd fele barátod magadat, és megkérdezte, ki az én fele barátom. De ebből kiderült azt, hogy az Isten sem szereti úgy, mert ha az Isten szeretetével igazi kapcsolatban és az Isten szívből szeretnénk, akkor egészen másképp viszonyulnánk emberekhez. Tehát lehet, hogy azt mondjuk magunknál, hogy hát az Istennel való viszonyom az igen, én az Isten szeretem, én a gyakorolom a vallásomat, gyakorolom a hitemet. Hát igen, ott lehet híja valami a fele barátnál, de higgyük el, ha a fele barátnál híja van, ha a fele barátunkat nem szeretjük úgy, mint önmagunkat, ha nagyon szűkre méretezzük, hogy ki az én fele barátom, akkor az Isten iránti szeretetünkkel is baj van. Az sem igazi. Mert ha az igazi lenne, akkor nem tudnánk ezt az elkerülést megtenni. Szeretnék egy néhány sort olvasni, hogy lássuk azt, hogy vajon Isten hogyan gondolkozhat ezekről a mi elkerüléseinkről. Ellen White-tól olvasok néhány sort. Megtalálható a Jézus élete című könyvben, nem tudom, kinek akadt meg a szeme rajta. Az isteni szeretet a kifürkészhetetlen mélységeket is megjárta az emberért. Az angyalok pedig csodálkozva nézik, mennyire felszínes a hálája azoknak, akikre ez a szeretet árad. Az angyalok csodálkoznak, milyen kevéssé értékeli az ember Isten szeretetét. A menny megdöbbenve szemléli az emberi lelkek iránti közömbösségünket. Akarjuk-e tudni, mit érez Krisztus mindezek láttán? Vajon mit érezne egy apa és anya, ha tudomást szereznének arról, hogy eltűnt gyermekük mellett a hidegben és hóban csak úgy elmentek, és ott hagyták pusztulásra ítélve azok, akik megmenthették volna? Nem okozna ez nekik szörnyű fájdalmat, és nem háborodnának-e fel? Nem vádolnák-e azokat a gyilkosokat olyan forró haraggal, mint könnyeik, és olyan hevesen, mint szeretetük? Minden ember szenvedése Isten egyik gyermekének a szenvedése. És azok, akik nem nyújtják oda segítő kezüket pusztulásra ítélt embertársuknak, kiváltják Isten igazságos haragját. Ez a bárány haragja. Mindazokhoz, akik azt állítják, hogy Krisztust követik, de közömbösek voltak embertársaik szükségletei iránt, így szól majd az ítéletnapon.
nem tudom, honnét valók vagytok ti. Távozzátok én tőlem mindnyájan, akik hamisságot cselekeztek. Ugye megrendítő és elgondolkoztató, ahogy elolvassuk ezt. És említettem ugye az egy talentumos szolgának az esetét, aki ugye úgy gondolkozik, hogy hát Isten erős, Isten hatalmas, Istennek sok eszköz, miért éppen én? Hát én nekem elég az, hogy én őrzöm a hitemet, én megküzdöm a mindennapi életemet, vigyázok a családomra. Hát ne várjon tőlem az Isten ilyesmit. Ezzel kapcsolatban is csak néhány sort olvasnák az egy talentumos szolgával kapcsolatban. Így olvasom. Az ítélet napján azok, akik itt a földön nem munkálkodnak Krisztusért, akik sodródnak az árral, akik minden felelősséget leráznak, akik csak magukra gondoltak, akik csak a maguk tetszésére éltek. A gonoszokkal együtt lépnek az egész föld bírája elé, és a bíró ugyanazt az ítéletet mondja ki rájuk, mint a gonosztevőkre. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, nem törődnek Isten kívánalmaiban, és nem is látnak ebben semmi rosszat. Azt tudják, hogy az Isten káromló, a gyilkos, a házasságtörő büntetést érdemel, de mi őket illeti, ők élvezik a vallásoskodást. Szívesen hallgatják az evangéliumról szóló prédikációkat, és ezért kereszténynek tartják magukat. Bár egész életüket öncélúan élték le, mégis meglepődnek a vegyétek el azért tőle a talentumot ítélet hallatán, akár csak a példázatbeli hűtlen szolga. A zsidókhoz hasonlóan összetévesztik az áldások élvezését az áldások kamatoztatásával. Sokan azzal vonják ki magukat a keresztény szolgálatból, hogy alkalmatlanok rá. De vajon Isten az oka ennek? Nem, dehogy. A saját restségük következménye, és rajtuk múlik, hogy ez az állapotuk állandósul. Már most tapasztalhatják saját jellemükben a vegyétek el azért tőle talentumot ítélet kihatásait. Visszaéltek a kapott talentumokkal, ezért kihalszik életükben a Szentlélek fénye, az egyetlen világosság. Idáig olvastam. Szeretném, hogyha most tényleg elgondolkoznánk azon, hogy valóban tényleg ki az mi fele barátunk, és valóban olyan mértékben kellene szeretnünk őket, mint ahogy a samaritánus példáját Jézus bemutatta. Gondolom, rögtön megjelenik a fejünkben egy ilyen kérdés, na de hát én nem bírok többet. Erre azt mondom nektek, testvéreim, hitünk nincsen. Mert az Isten tőlünk lehetetlent soha nem vár. Amit ő, mint szeretetbeli, felebaráti kötelességünket ránk ró, ahhoz hitet is ad. És ezért nem élünk bővölködő életet, pont ezért nem élünk boldog életet, mert mi még nem hittük el, hogy jobb adni, mint kapni. Észrevétlenül belecsúszunk egy individualista, én középpontú szemléletbe és életgyakorlatba. És még önelégültek is vagyunk, hogy mi gondoskodunk a családunkról, mi igyekszünk a napi kötelességeinknek megfelelni, és nem értjük meg, hogy Jézus azt mondta, nem ez az igazi élet. Az igazi élet az, hogy jobb adni, mint venni. Az igazi élet az, hogy az áldásokat nem egyszerűen élvezni kell, hanem kamatoztatni. És elfelejtjük azt, amit Jézus mondott, ugye úgy olvassuk, hogy így szólt az efézusi gyülekezetnek írt levélben az őskeresztényekhez, akik valóban szerették fele barátaikat, akik valóban önfeláldozást, áldozatot és munkát vállaltak másokért. Azt mondta nekik, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ez a törvényszerűség mindenkin betelik. Nem azt mondom, hogy nem lesz olykor fizikailag végletesen fárad, de lelkileg soha nem fárad el. És bővölködő, és örömteljes, és elégedett életet tud élni. És visszahat rá mindaz az öröm és áldás, amit másokért tesz. Hogy mennyire igazán mondta Jézus, aki meg akarja tartani a maga életét, elveszti azt. Aki pedig látszólag elveszti, az megtalálja azt. És mi nem értjük meg igazán, hogy Krisztusnak az áldozata minket erre kötelez. Én szoktam mondani, hogy két bibliai igében benne van az egész evangélium, az egész jézusi tanítás. Könnyű megjegyezni, mert egyik János 3.16, a másik meg egy János 3.16, János első levelében van. Az első ugye így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A másik pedig így hangzik, mivel hogy Isten önmagát adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni a mi életünket, a mi atyánk fiaiért.
mi nyilván nem kereszthalállal és nem mártíromsággal. De az önfeláldozás, az adás életszemlélete, az, hogy nem kerüljük el az ínségbe lévő fele barátainkat, és annyit teszünk értük, ami megfelel ennek, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És hisszük azt, hogy aki ebben fáradozik, az nem fárad el. És annak az Isten ad, és azt az Isten segíti, és bővölködés, boldog életet fog élni. Ez igen. Ez annak felel meg, hogy a Krisztus áldozatát megbecsüli. A cselekedeteiben becsüli meg a Krisztus áldozatát. A cselekedetei tanúsítják a hite azonosságát. Sokszor eszembe jut manapság Ezékiel könyve 33. fejezetéből is az az ige, nem olvasom szó szerint, biztos ismeritek, ugye, amikor azt mondja, hogy őrállóul adtatlak téged, ha látjátok a fegyvert közeledni a városhoz, ugye az őrálló, ugye régen ugye várfallal körülvett városom, az őrálló látja a fegyvert közeledni, és nem szól a lakosoknak, akkor a vérüket rajta lehet számon kérni. És azt mondja, Isten hasonlóképpen őrállónak állított minket. Én szeretnék nektek egy néhány sort idézni még egy cikkből, tényleg csak néhány rövid sort. És én több felé megkérdeztem a gyülekezeti tagokat, hogy olvasták ezt a cikket, felfigyeltek-e rá. És mindenütt azt hallottam, hogy nem vették észre. Egyet se találtam még, aki felfigyelt rá. És olvasok ebből a cikkből néhány sort, hogy ma milyen nyomorúságban vannak körülöttünk, hogy rányíjon a szemünk, és elgondolkozzunk azon, hogy nem az a helyzetünk, hogy ha ki látja a fegyvert közeledni a városhoz, és ráadásul tudja, hogy mi az egyetlen menekvés, mi az egyetlen segítség, mi az egyetlen reménység, az tanúságot tegyen erről. A cikket José Manuel Barroso írta, és az a címe, hogy a szakadék szélén. És azt írja, az éghajlatváltozás gyorsabb, mint ahogy akár csak 2 éve is gondoltuk. Aztán nem részletezem, hogy mit ír, hogy milyen probléma ez, csak azt írja, ez a legfontosabb kihívás, ami a politikusok jelenlegi generációja előtt áll. Elég sok probléma van, de ez egy komoly rangsorolás, azt mondja, ez a legfontosabb kihívás, ami a politikusok jelenlegi generációja előtt áll. Nagy aggodalommal töltenek el a Koppenhágában, ez most december elején lesz egy csúcs, várható eredmények. A tárgyalások jelenleg veszélyesen közel állnak a hontponthoz. Keserűen kell megállapítanom, hogy a helyzet összeomlással fenyeget. Remélem tehát, hogy miután a világ vezetői vetnek egy pillantást a mélybe a szakadék széléről, egyet fogunk érteni ebben, hogy aktív szerepet kell vállalnunk a tárgyalások előrevitelével. Aztán írja, hogy olyan ajánlatokat kell letennünk az asztalra, amelyek politikai lehetőségeink határait feszegetik. Ugye óriási dolgokról kéne meggyőzni az embereket is, elfogadtatni velük, hogy komoly áldozatokat hozzanak. És a végén így fejezi be. A koppenhágai csúcsig kevesebb, mint 80 nap van hátra. Szeptember 21-én jelent meg a cikk. A szövegtervezet a múlt hónapban Bonnban tartott találkozón mintegy 250 oldalnyira duzzadt. És alternatív választási lehetőségek sorát üres zárójelek tömegét tartalmazza. Ha nem sikerül ezt a rengeteg nyitott kérdést rendeznünk, ez a tervezet a világtörténelem leghosszabb és legnagyobb hatású búcsúüzenetévé válik. Ez elég súlyos szó volt, ugye, amit a szakadék széléről lenézve a szakadékba elmondott. És megkérdezem, mi még a bibliai proféciákból tudjuk, minket nem kell meggyőzni, hogy ez valóság, hogy az emberi történelem egy ilyen hallatlan krízis előtt áll, amin egyáltalán nem csak az éghajlatváltozásból áll, még sokkal sokoldalúbb és sokkal súlyosabb. És azt is tudjuk, hogy mi az egyetlen reménység, azt is tudjuk, mi az egyetlen oltalom, és akkor hogyan tehetjük meg azt, hogy körülbelül úgy gondolkozunk, hogy hát igen, mi látjuk közeledni a fegyvert, de a körülöttünk lévő embereket nem próbáljuk se meginteni, se bátorítani. Nem próbáljuk erre figyelmeztetni, nem próbáljuk bátorítani, nem próbáljuk reménységet önteni beléjük az egyetlen hiteles evangéliummal. Milyen könnyen gondolkozunk úgy, hogy hát ez az evangelizáció, az evangelisták, a prédikátorok erőfeszítése. Hát ez az ő dolguk. És hát jó esetben mi mondjuk elmegyünk, részt veszünk, de hát aztán mi dolgunk nekünk ezzel ezt? Nekünk élni kell a mi életünket, mi jönni, hallgatni az ige hirdetést. Testvérem, ez katasztrófa, hogy ez a szemlélet eluralkodik.
Isten mindannyiunkat szóval és cselekedettel való személyes bizonyságtevésre hívott el a magunk környezetében. És akkor lesz életünk, igazi boldog és bővelkedő életünk, hogyha részt veszünk ebben a mentésben. És nem is sejtjük, hogy mennyi áldást és mennyi örömet tartogat ez számunkra. Mennyi lelki fejlődést, mennyi növekedést, mennyi ösztönzést, hogy saját magunk is készüljünk e kritikus időkre. Olyan lelki segítséget nyújt, amit nem tudunk másképpen megszerezni. Én szeretném nektek elmondani, hogy bár én igehirdető vagyok, és hétközben is sok evangelizációt végzek, én soha nem érzem úgy, hogy ezzel elvégezve a dolgom. Én nekem mindig éget egy sereg név, emberek, leveleket kell írni, látogatni kell, telefonálni kell, mert azok élő emberek, egyes emberek. Ez nem így van, hogy én elmondtam valamit. Vannak dolgok, amiket csak személyenként lehet elvégezni, és akiknek a nyomorúságát látom, ott a szemem előtt van, akikkel találkozom, az nekem feladatom, hogy a samaritánushoz hasonlóan cselekedjünk. És mikor lehetetlen már az időben kijön, mindig csak sóhajtozom, hogy Istenem, te vagy a gazda. Hát látod, tenném, de segíts, küldj embereket. És mindig gondolok azokra, akiknek nincsenek olyan végletesen időben leterhelve. És azt kérdezem, hogy hát miért is nem? Kicsit olyan szomorúan mondom nektek, hogy egyszer volt egy táborunkban egy mozgássérült hölgyinét a Marcibányi térről. Egy kiválóan értelmes, csillogó értelmi képviselő, roppant szimpatikus valaki volt, olyan középkorú. És én lelkesen mondtam neki, hogy majd én megkérek valakiket, mert tudtam, hogy én rám már nem fél, hogy majd látogatják, beszélgetnek vele. Hárommal kísérleteztem. Aztán egyszer összetalálkoztam vele a moszkvatéri piacon, és mondta, hogy senki sem kereste meg. Mindenki megígérte, de egy se kereste meg. Rövid idő múlva hallottam, hogy meghalt. Én olyan szörnyű érzéseim voltak. Hiszem, hogy a Jóisten gondot tud róla viselni, de mit ért volna ez az ember, ha pedig nyitott volt a teljes evangéliumra? Testvéreim, szeretném, ha éreznénk, hogy amikor a szakadék szélén vagyunk, amikor emberek itt teljesen felkészületlenek egy nagyon sok oldalovásra, semmilyen reménységük nincs, iszonyú a sötétség a fejekben, a szívekben. Annyi nyomorúságot látunk, hogy tényleg kirabolt, kifosztott, kiüresedett embereket. Akkor mi nem élhetünk úgy, mint eddig. És én szeretnélek kérlelni benneteket, felmutatok egy kis könyvecskét, én ezt igazi szeretettel is mondhatom, a végső erőfeszítéssel írtam a nyár folyamán, hogy valahogy segítsen egyenként testvéreinket kimozdítani erről a holtpontról. Az a címe, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. Ez a személyes bizonyságtevés szolgálatáról szól döntően. Ennek a biblikus alapelvei, gyakorlati tanácsok. Kérlek benneteket, vegyétek a fáradtságot, hogy elolvassátok. Mert a saját örök életünk van veszélyben. Hát ha ez igaz, hogy Isten azt mondja, ez cselekedés élsz. És a példázatot így fejezte be, hogy akkor menj el te is, és hasonlóképpen cselekedjél. Ez egy felhívás mindnyájunknak. És kérlek benneteket, gondoljátok végig, hogy hány ember volt az életünkben, akivel pillanatnyilag kapcsolatba kerültünk, láttuk a nyomorúságot, legalább távolról is elkerültük. És gondoljuk meg, mennyire beleszűkültünk abban, hogy az én napi küzdelmem, és a hitünk elfogyott, a lelkesedésünk elfogyott, mert ha nem gyakoroljuk ezeket a képességeket, nem gyakoroljuk a hitet, az önfeláldozást, a bizalmat, a valódi szeretetet, ezek a képességeink elkopnak. És ilyen saját kis életterünkbe beszűkült, én középpontú emberekké válunk. És ez életveszélyes, ez az örök élet elvesztésének a veszélyével jár. Mert oda csak azok léphetnek be, akiknek az elméjébe és a szívébe van írva a szeretet törvénye. És az Isten mindenek előtt saját magunknak szeretne örömet, boldogságot és lelki növekedést adni. Ez igazából egy megtiszteltetés, ez egy kiváltság, hogy Isten elhív bennünket ebbe a szolgálatba, hogy meghív, hogy vele együtt küzdjünk az elveszett emberiségnek a megmentéséért. Testvéreim, szeretettel kérlek benneteket. Az irgalmas samaritánus példázatára ne úgy tekintsük, ó, ez a legismertebb példázat, ez majdnem, hogy azt mondom, elcsépelt példázat, hanem vegyük észre, hogy ez a példázat személy szerint nekünk szól. És megkérdezi a Jóisten tőlünk is, jó, hát tudod te, hogy mit kell cselekedni? És ha mi lelkesen válaszolunk nekünk, és azt mondja, jó, ezt cseleked, és élsz. És megmutatja, hogy ki a felebarát, és megmondja, hogy mit jelent a felebarátot úgy szeretni, mint önmagunkat.
és utunkra bocsát azzal, amivel a példázatot is befejezte. Ugye ezt mondta, akkor menj el, és te is úgy cselekedjél, mint ez a samaritánus. Szívemből kívánom, hogy a Krisztus hívása és kérlelése visszhangra találjon a szívünkben. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked azt a szembesítést, amit ezzel a példázattal adtál nekünk. És kérünk, Urunk, bocsásd meg vétkeinket, bocsásd meg, hogy nem érezzük sokszor az élet komolyságát, nem érezzük az időnek az értékét. Bocsásd meg, Uram, a haszontalanul, önzően töltött időt, mi körülöttünk emberek vesznek el. Urunk, megérezzük, hogy Te nem követelsz tőlünk, nem parancsot adsz, hiszen ezt úgy nem is lehet tenni, hanem magadhoz hívsz közel, és azt akarod, hogy mi szeretetből tegyük. Urunk, add, hogy megértsük, hogy a szeretetben tenni könnyű, hogy a Te igád gyönyörűséges és könnyű, ha az a könyörület tápláltatik a mi szívünkbe, amely Te benned van. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy ez megfakult az életünkben. Segíts, hogy azt az igazi szeretetet, azt az igazi könyörületet értékelni tudjuk, amit Te tanúsítasz irántunk, és kérünk, hogy Szent Lelked által töltsd ki ezt a szeretetet a szívünkbe. És kérünk, Urunk, növeld a hitünket, hogy Te erőt szedsz a megfáradottnak, az erőtlen erejét megsokasítod, és akik Te benned bíznak, azok szárnyra kelnek, mint a saskesejük. És Te adsz bölcsességet is, hogy az életünket tervezzük, és az időnket beosszuk. Urunk, add, hogy mindannyian megértsük, hogy Te nem követelsz, Te nem nehéz igát akarsz ránk tenni, hanem ajándékot akarsz adni. Bővölködő és boldog életre hívsz bennünket. Urunk, kérünk, segíts, hogy megértsük, hogy változtatni kell az életszemléletünkön és az életmódunkon. Itt vagyunk az idők végén, a Szentírástól függetlenül is emberek szakadékról, szakadék széléről beszélnek. Mi pedig a bibliai proféciák ismeretében kényelmesen éldegéljük szokásos életünket. Kérünk, Urunk, ébresz bennünket igazi könyörületre, igazi felelősségtudatra irántod és embertársaink iránt. Hallgasd meg imánkat, és szereteteddel, kegyelmeddel kísérj el mindannyiunkat. Amen.

Kedves gyülekezet, én lényegében egy kijelentésre szeretném megtalálni, vagy megkeresni a választ, amit a hármas angyali üzenet első angyal üzenetében olvashatunk. Tehát a hetedik vers a 14. fejezetben, Jelenések könyvében. Az első üzenet így szól az első angyal üzenetéből. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tulajdonképpen úgy gondolnánk, amikor a hármas angyali üzenetet vizsgáljuk, hogy a jelenkorunk eseményei már a harmadik angyal üzenetének a felerősítését és hangos kiáltását kívánnák meg. Én meg most az első angyal első üzenetét akarom megvizsgálni, de szándékosan teszem ezt, mert azt mondja, hogy ezt mondván nagy szóval. És tudjuk, hogy amikor majd az a bizonyos negyedik angyal, ami pontatlanul lett negyedik angyalnak nevezve a Jelenések könyve 18. fejezetében, olvasom is talán ezt az igeverset is, és ezek után látték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből. Tehát ahogy teljes erejéből kiált, azaz a hangos kiáltás elhangzik, ehhez képest az első angyal üzenete rögtön egy hangos kiáltásra való buzdítással kezdődik. Hogy nagy erővel képviseljük ezt az üzenetet. És én azért gondoltam, hogy a mai alkalommal megpróbálnánk megvizsgálni, hogy a gyakorlati életben mit jelent Isten nevének dicsőséget adni. Mert aki egy picit is ismeri a Biblia jelképrendszerét, és ismeri a bibliai proféciákat, gondolok én Ézsaiás 60. fejezetének első három versére, tudjátok, hogy rajtad kell az Úr dicsőségének megláttatni, amikor a legnagyobb sötétség van, kelj fel, világosodjál, vagy bármely más kijelentését a Szentírásnak, érezzük, hogy azért ez jóval több kell, hogy legyen annál, mintsem, hogy mi valamiképpen a beszédünkkel, a megnyilatkozásainkkal az Istennek adjunk újból és újból dicsőséget. Az életünk kell, hogy dicsőítse az Istent. És ahogy egyre inkább szigorodnak a körülmények, és egyre veszedelmesebb helyzetbe kerülünk, melyikünk az, akiben nincsen szorongás, aggódás, hogy vajon mi lesz ennek a, nem a vége, mert azt talán sejtjük és hiszünk benne, hanem a folytatása. Hogy milyen körülmények között leszünk képesek mi dicsőíteni az Istent, vagy éppen szégyent hozunk a nevére. És nem feltétlenül valamiféle elárulásról van szó, hogy valakiben nincs elég lelki erő, hogy most ő igent mondjon, vagy nemet mondjon, amikor szükséges. És semmiképpen nem erre szeretnék utalni, de gondoljunk arra, hogy amikor valakik nem tudnak igazán az érzelmeiken uralkodni, amikor nem tudják igazán a vágyaikat megfogalmazni az Istennek, és szelektálni, hogy mi az, amit tovább tápláljanak, és mi az, amit tegyenek félre. Vagy akiket a jövő várható nehézségei annyira eltelítenek mindenféle feszültséggel és mindenféle nehézséggel, hogy emiatt nem tudnak kiegyensúlyozott keresztény életet élni. Ez önmagában az Isten nevére nézve egy hatalmas szégyen. Nem úgy dicsőséget szereznénk a nevének, hanem egyenesen szégyent vallunk, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogyha ahányan vagyunk, annyiféleképpen értelmezzük, hogy mit kellene tennünk, és mit nem kellene tennünk. Pedig mostanában érzékeljük, hogy ez még nem kirajzolódott kép, és nem tudjuk, hogy mit kéne tennünk. Fontos lenne megismernünk ezt a kérdést, mert gondoljatok például Péter apostolra. Ő nem egyszer, nem kétszer nagyon helyesen fogalmazott. Amikor például Jézussal a Cézarea Filippinél jártak, és ott Jézus beszél először, megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak az emberek engem, és Péter megvallja a hitét, ezután, hogy az emberek minek mondják, és mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, boldog vagy Simon Jónának fia, mert az Úr jelentette meg neked ezt az igaz gondolatot. Dicsőséget szerzett az Isten nevének Péter ezzel a megnyilatkozásával. De két perc múlva ott volt a szörnyű mentegetőzése, amikor mentsen, Uram, nem eshetik meg ez véled, mikor Jézus a szenvedéseiről beszélt. És ugyanez ismétlődött meg Péternél, nem tanult az esetből, emlékeztek rá, amikor az utolsó vacsora termében fogadkozik, hogyha ezek mind elárulnak, én akkor sem árullak el, a
a végén pedig szitkozódva, átkozódva tagadja meg mesterét. Olyan korszakban élünk, és aztán említhetném én itt János fogatkozását, Jakab fogatkozását és a többiekét is, olykorban élünk mi a Földön, Radnóti szavaival élve, amikor az ember úgy elaljasult, és a többi, nem akarom a verset elmondani, mindjárt ismeritek, valóban most beléptünk egy olyan korszakba, amikor egyre erőteljesebb az emberek aljassága. És nagyon sok mindenre számíthatunk. Nem ezt az igét szeretném elemezni a mai alkalommal, csupán csak a leírását szeretném elolvasni nektek, amit Mikeás próféta könyve 7. fejezetében olvashatunk. Mikeás próféta 7. fejezetében az első 9 verset elolvasom, hogy érzékeljük, beleérkeztünk, gyakorlatilag bent vagyunk ebben a korszakban. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő, egy ennivaló gereszt sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy a jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára. Az embernek saját háza népe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Tehát említem ismételten, hogy nem szeretném Mikeás 7. fejezetét elemezni, mert akkor egészen más témakörről kellene beszélnünk. Csupán emiatt a mozzanat miatt említettem föl ezt az ige szakaszt, a leírás azt hiszem egyértelműen megegyezik jelen korunkkal és jelen eseményekkel, de én az Úrra néztem. Tehát ha mi szeretnénk az Isten nevének dicsőséget adni, ha ráadásul ennek a hangos kiáltásának a korszaka a küszöbön áll, nyilvánvalóan érzékeljük és érezzük és tudjuk, hogy ez nem annyit jelent, hogy ezután jóval hangosabban hirdessük az igét. Nem hangerősítőket kell vásárolnunk. Nem színesebb meghívókat kell gyártanunk. Nem azon kell elsősorban törni a fejünket, hogy hogyan lehetne a média eszközeivel megközelíteni az embereket. Nem azt mondtam, hogy ezekkel ne foglalkozzunk. De nem ez a lényeg, nem ez a döntő. A döntő az, hogy az Isten neve megdicsőül az életünkben, vagy nem. Mit jelent az Úrra nézni? Tekintsünk az Úrra, tekintsünk a mi megváltónkra. Jézus Krisztus a főpapi imájában többször is említi, hogy ő megdicsőítette az atya nevét, és kéri őt, dicsőítse meg az atya őt most. De ennek a főpapi imának, a gondolatának az előzményéről szeretnék most olvasni nektek János evangélium a 12. fejezetéről. 12. fejezetéből. A 12. fejezet 20-22. versét olvasom. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Filephez mentek, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Mi is volt itt az előzménye ennek, hogy Jézushoz üzentek a tanítványokkal,
Nyilván Jézus ugye bent tartózkodott a templomban, nem sokkal korábban utoljára találkozott a farizeusokkal, a népvallási vezetőivel. Ennek a döbbenetes és drámai leírását olvashatjuk Máté evangélium a 23. fejezetében. És még sok minden mást is említhetnék. Egy évvel korábban volt a galileai válság, amikor tömegek pártoltak el Jézustól. Lázár feltámasztására ismét tömegek éljenezték, amikor bevonult Jeruzsálembe. De ott már kezdtek meglepődni az övéi is, hogy miért nem veszi át most rögtön a trónt. Látták sírni Jeruzsálem felett. Nem értették a tanítványok, miről van szó. A farizeusok rögtön kérdőre vonták az éjjenzés miatt, mondta, hogy a kövek fognak majd kiáltani, ha ezek nem kiálthatnak. És sok érthetetlen dolog történt a tanítványok előtt, és most erre a zarándok ünnepre, erre a húsvétra feljöttek görögök is. Milyen érdekes egyébként, hogy amikor megszületett Jézus, akkor keletről jöttek pogány emberek. Mert hallották hírét, látták csillagát, és emlékeztek a saját valamikori prófétájuk üzenetére, hogy csillag támad Jákobból. És elindultak megkeresni a megváltót. Most nyugatról jöttek olyan emberek, akik még nem ismerték Jézust. És Jézus, amikor említettem, utolsó alkalommal beszélt a farizeusokkal, és keserű szavakat kellett kimondania a végén, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akartad, az övéi elvetették, nem fogadták el megváltónak, és jönnek idegenek, akiknek alig van még információjuk, és azt mondják, hogy látni akarjuk Jézust. Hatalmas dolog ez. És Jézus a maga helyén értékelte. Kijött a pogányok udvarába, a külső udvarba jött, ahova a pogányok mehettek, hogy találkozzon velük. Jézus előre látta, hogy a nép, az övéi, nem csak hogy elutasították most az utolsó beszélgetés alkalmával is, hanem pár nap múlva még azok közül is, akik nemrég éljenezték az ő bevonulását, ismétlem Lázár feltámasztása miatt, azt fogják üvöltözni Pilátus udvarában, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken, azt fogják követelni Pilátustól, hogy Barabást bocsássa szabadon. Döbbenetes volt az Éliás Krisztus oratóriumból, csak két rövid töredéket tudott megírni a szerző, aki 38 éves korában meghalt. Állítom, a zeneirodalom egyik legnagyobb művelet volna, hogyha ezt elkészíti. De még ez a két rész is. Mendelssohn. Igen, Éliás mondtam, a Mendelssohn. De hogyha elkészíti, hát csak a születés történetről van egy rész, és erről a kihallgatásokról, meg az asszonyok siránkozásáról már a keresztúton, drámai erővel szólal meg a zene nyelvén ez az esemény. Jézus tudta, hogy ennek az eseménynek átélői lesznek az övéi, akik nem fogadták el, a tanítványok is hamarosan, és tudta, hogy most jönnek idegenek, és ahelyett, hogy megismernék a megváltót, ha csak előtte már nem ismerik a megváltás lényegét, ahelyett meg fogják látni, hogy Jézust, mint a legalantasabb bűnözőt úgy fogják kivégezni Jeruzsálem kapuin kívül. De azt is tudta, hogy ha bekövetkezik ez a megváltás, akkor ezek az idegenek is meg lesznek váltva. Akkor minden ember megmenekülhet a végleges pusztulástól. A világ csak Jézus halála által menekülhet meg. És ezért folytatja így, sőt így kezdi Jézus velük a beszélgetést, a 23. verstől olvasom. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon,
örök életre tartja meg azt. Tehát ezt látjuk, hogy itt Jézus elmondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Azt is mondhatta volna Jézus, eljött az óra, hogy az atya nevének dicsőséget szerezzen a fiú. Mert ez a kettő egy és ugyanazt jelenti. Eljött az ideje annak, hogy a földbe essen a gabonamag. Ha Jézust úgy tekintjük, mint az atya megváltási tervének a magját, a lényegét, ő már lehullott a földre, mert eljött emberként. És itt élt a földön, még nem halt meg. Készülődött arra, hogy meghaljon, ahhoz, hogy gyümölcs lehessen. Megtehette volna Jézus, hogy megmenti magát ettől a haláltól? Megtehette volna, hogy visszavonul a Gecsemáné kertből, amikor már a saját emberi természete, amelyik szorongatta őt egész eddig, de az atyával való közössége által mindig nemet tudott mondani az én előre törekvésére. A saját emberi természete a kiszolgáltatott állapotában egyre inkább azt súgta Jézusnak, hogy ne tedd meg. Ezekért akarsz meghalni? Egyikük elárul, másikuk szitkozódva megtagad, a többiek elfutnak, az övéi nem fogadták be, a pogányok nem értik, egy Pilátusnak mindent el fog magyarázni, az első gondolat, amit Pilátussal közöl Jézus, az az, hogy az én országom nem e világból való, utána egy hosszú beszélgetés történik, mert tudta Jézus előre, hogy ezen a ponton fog elbukni Pilátus, amikor azt mondják, hogy nem vagy a császár barátja, ha ezt szabadon bocsátod. Ha az első gondolatot megérti Pilátus, akkor nem tudják ezzel a kérdéssel megfogni. Mert aki nem e világból való országot akar megalapítani, az nem a császár ellensége. Nos, hát Jézus mindezeket tudta. És amikor a kereszten ott volt, és nem szállt le a keresztről, gyerekkoromban én sokszor gondolkodtam ezen, mikor hallgattam az Isten tiszteleteket, hallgattam a passiót húsvét körül. Miért nem szállt le? Sokkal többen hinnének benne. Miért nem tett ilyen csodát? Persze most már értem. Megtehette volna Jézus, hogy a mag lehullott a földre, de nem hullott bele a földbe. Ahogy Filippi levélben olvassuk azt a gyönyörű himnuszt, emlékeztek rá, hogy ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennetek, mint Jézusban volt, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, emberi természetet vett magára, szolgai formát vévén föl, és egészen a keresztfának haláláig engedelmeskedett. Ha Jézus nem teszi ezt meg, hogy ő meghal, nincs gyümölcs. Nincs gyümölcse annak, hogy ő eljött a földre és bemutatta a tökéletes életet, mert ez kevés. Nem az Istennek kevés, hanem nekünk. Ez még nem lenne elég motiváció ahhoz, hogy mi is megszabaduljunk, hogy mi is az önfeláldozás szellemiségét és lelkületét gyakoroljuk. Mert így folytatja Jézus a 25. 26. versben, aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Igen, erről szólnak ezek az igék, mert rögtön Jézus, ahogy a maga életét végig gondolja, és az előtte levő eseményeket, így elmagyarázza a követőinek, hogyha majd bekövetkeznek azok az események, és először talán nem értik, de később, amikor megértik, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, akkor az emberek kövessék az ő példáját. Nem azzal, hogy nekünk keresztre kell feszítetni magunkat. Nekünk nem kell keresztre feszítetni magunkat. Nekünk még nem kell, még csak börtönbe sem kerülnünk ahhoz, hogy dicsőséget szerezzünk az Isten nevének. Nekünk egyetlen dologban kell, hogy meghaljon valakink, mégpedig az énünk, az önérzetünk.
Ezt kellene keresztre feszítenünk. Szeretném olvasni a Külső udvarban című fejezetből, Ellen Goldwalt Jézus élete című könyvéből a következőket. Ebben a Keresztény Advent közösség által kiadott példányban az 539. oldalon. Jézus ezzel az igazsággal köti össze az önfeláldozás leckéjét, amelyet mindenkinek meg kell tanulni. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét e világon, örök élete tartja meg azt. Aki Krisztussal együtt munkálkodva szeretne gyümölcsöt teremni, annak először a földbe kell hullania és meghalnia. Az életet a világ szükségleteinek barázdájába kell vetni. Az önszeretetnek, önérdeknek el kell vesznie. Tehát nagyon érdekes, hogy itt Ellen Goldwhite nem úgy fogalmaz, hogy a haragnak kell elveszni, hogy a paráznaságnak kell elveszni, hogy az italozásnak kell elveszni, hogy a sorolhatnék még egy csomó bűnt. Lehet listákat készíteni a bűnökről. Hamar oda jutunk, mint a római katolikus egyház, amelyiknél valóban vannak úgynevezett lelki tükrök, hogy belenézünk, és akkor végig sorolja a bűnöket, és kipipáljuk, hogy akkor ezt kell meggyónnom, meg ezt kell meggyónnom. Semmi értelme. Minden bűnnek a gyökere az én szeretete. Minden bűnnek a gyökere az önérzet. Az én. Nem a bűnökkel szemben kell harcolnunk, mert nem fogunk tudni harcolni vele szemben. Erről beszél Pál apostol a Róma 7. fejezetében, hogy tagjainkban kéznél van a bűn, és elfogadni bennünket. Az énünk ellen kell harcolni. Az önfeláldozás törvénye saját megtartásunk törvénye is. A gazda úgy őrzi meg gabonáját, hogy elveti. Így van ez az emberi életében is. Adni annyit jelent, mint élni. A megőrzött élet az, amit önként adunk Istennek és az emberek szolgálatára. Akik Krisztus kedvéért feláldozzák az életüket e világon, az örök élete tartják meg azt. A magunkért eltöltött élet olyan, mint a megevett gabona. Eltűnik anélkül, hogy megsokszorozódna. Az ember összegyűjthet magának mindent, amit csak tud. Élhet, gondolkodhat és tervezhet magának, de élete elmúlik és semmi sem marad. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye. Az én szolgálatának törvénye az önpusztítás törvénye, pedig mi milyenek vagyunk? Mi olyanok vagyunk, hogy inkább bezekelünk, inkább imádkozunk, inkább gyülekezetbe járunk, inkább segítünk a betegeken, inkább teszünk dolgokat, nagy dolgokat teszünk az Isten művében, csak ne kelljen megváltozni. Csak ne kelljen az énünket feladni. Ezzel szemben hadd olvassak nektek néhány gondolatot, az egyiket egy olyan bizonyságtételből, a Spalding magát gyűjtemény 20. oldaláról, ami nem annyira közismert. Ebből csak néhány mondatot olvasunk. Hogy hogyan kell nekünk viszonyulnunk ahhoz, amikor már szigorodnak az események, és kénytelenek vagyunk akár bíróságok elé kerülni, vagy bármi mást megtenni. Amikor az ellenség munkába kezd, ne hagyjuk eluralkodni az érzelmeinket. Ne folyamodjunk idegen tűzhöz. Tehát ezek a veszélyek vannak meg. Ennyit jelent az Úrra nézni, hogy én nem az érzelmeim felkorbácsolásával, nem a hangulat keltésével, nem más emberek befolyásolásával, hogy tehetségesebben mondom meg, hogy mit kell tenni és mit nem szabad megtenni, nem így gyakorlom az életet, nem az érzelmeket akarom felkelteni, nem a harciasságot akarom elővenni. Ne folyamodjunk idegen tűzhöz, ne váljunk harciassá. Ezzel elárulhatjuk az ügyet, amikor a győzelem már csak nem a miénk. Ha elengedjük Jézus kezét, és magunkban bízunk, hónapokat, talán éveket vesz igénybe ellensúlyozni egyetlen rossz lépést. Most figyeljétek! Amikor bíróságok elé visznek, mondjunk le jogainkról. Ha csak
nem kerülünk összeütközésbe ezáltal Istennel. Tehát ez érdekes dolog, nem? Ha bíróságok elé visznek bennünket, mondjunk le jogainkról, ha csak nem kerülünk összeütközésbe ezáltal Istennel. Nem a saját jogainkért küzdünk, hanem Isten jogáért, a szolgálat munkájára. A Maranata című reggeli dicséretes könyvben a mai reggeli dicsérethez a következő gondolatokat találtuk. Sok a nyugtalan lélek, akik nem akarják alárendelni magukat a fegyelemnek, rendszerességnek és rendnek. Úgy vélik, szabadság jogaik csorbulnak, ha félreteszik saját értéki ítéletüket, és alárendelik magukat a tapasztaltabbak meglátásainak. Isten műve nem halad előre, ha nincs meg a hajlandóság arra, hogy tevékenységünket alárendeljük a rendnek, és ha nem zárjuk ki a fanatizmus nyughatatlan lelkületét összejöveteleinkről. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a fanatizmus az valami törvényeskedő, hangos magatartás és erőszakos magatartás. Ez nem így van. A fanatizmus az érzelem motiválta vallásoskodás. Az érzelem motiválta vallásoskodás az a fanatizmus. A benyomások és az érzelmek egyáltalán nem bizonyítékai annak, hogy valakit az Úr vezet. Sátán, bár az emberek nem is gyanítják, érzéseket és benyomásokat kelt. Ezek nem biztonságos vezetők. Mindenkinek alaposan ismernie kellene hitünk bizonyítékait, és gondosan tanulmányoznunk kell, hogyan teremthetünk gyümölcsöket Isten dicsőségére. Figyeljük meg, hogy most mi a legfőbb teendőnk. Az Isten igéjének újbóli, sokkal nyitottabb lelkületű készhezvétele. Nem feltétlenül a politikai, a jogi és az egyéb dolgoknak az alapos vizsgálata. Tegyék meg ezt azok, akik ehhez értenek. Nem kell nekünk megtanulnunk a politika nyelvezetét, hogy kikerüljük a veszélyeket. Egyébként ennek részletesebb leírását olvashatjátok 5. kötetben, például a közeledő válság fejezetben. Ott beszél erről, hogy amikor eljön ez az időszak, vegyétek elő újból Dániel és Jelenések könyvét. És újból tanulmányozzátok, hogy mi az Isten akarata ezekben az időkben. Nem kaphatják meg Isten áldását azok, akik azt állítják magukról, hogy megszentelődtek, de kijelentik, nincs szükségük az írások kutatására ahhoz, hogy megismerhessék Isten akaratát. Saját megszenteletlen érzelmeiket és képzelgéseiket magasztalják, és bezárják fülüket Isten szava előtt, amely igéjéből ismerhető meg. Nem szabad engednünk, hogy a szigorúbbá vált életfeltételek között, még akár amikor börtön vagy bármi más lesz az osztályrészünk, az írások olvasásának az elhanyagolása következzen be, hanem éppen fordítva kell, hogy legyen. Ekkor kell még komolyabban, még nyitottabban, még inkább az Isten szent lelkének jelenlétét kérve olvasnunk az Isten gondolatait. De ha énünk meghal, ha önérzetünk meghal, az önigazolás háttérbe szorul, amikor nem keverjük össze az Isten akaratát, szándékát a mi elsődleges szándékainkkal és akaratunkkal, amikor akaratunkat alá tudtuk rendelni Krisztus akaratának, magyarul az énünk meghalt, akkor kialakulhat bennünk Jézus jelleme és lelkülete. És ez gyümölcsöt terem. Mert hogyha emberek azt látják, hogy a megszigorodott körülmények ellenére és a rendkívüli események ellenére valaki, aki kereszténynek vallja magát, sőt, Jézus dicsőséges második eljövetelét hirdeti és képviseli, az nyugodt, az kiegyensúlyozott, az nem kialvatlan, és nem kétségbe esett, és nem kapkodó, ez hatással lesz emberekre. Sokszor még az ellenfeleikre is. Gondoljatok István vértanúra. Ő nyugodt volt. Annyira nyugodt volt, hogy mintha egy angyal orcája lett volna az ő arca, az Isten dicsősége szó szerint látszódott rajta. Így van?
És mi történt ennek a kiegyensúlyozott, nyugodt embernek a magatartására? Mi történt? A keresztények legnagyobb apostola megtért. Igaz, hogy még időbe tellett. Pál apostol ebben a szituációban az egyik legnagyobb ellenfélnek számított, ami Krisztus tanítványait illeti. És ő lett a legnagyobb motorja az egész kereszténység elterjedésének. Ez termi az igazi gyümölcsöt. Amikor az imént olvasott részben, elnézést kérek, a 540. oldalon, olvasom, együtt munkálkodnak Krisztussal nyilván azok, akik már elsajátították az ő jellemét, illetve előre haladnak az Isten jellemének a kiábrázolódásában, és az Atya úgy fogja őket becsülni, ahogyan fiát becsüli. Óriási dolog ez a mondat, gondoljatok bele. Ha mi nem tudjuk, hogy mi lesz, meg mikor lesz, meg hogyan lesz, más helyen írja Ellen White, hogy balga és keresztényietlen dolog a jövő várható nehézségein tépelődni. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de ne is tépelődjünk rajta. Ez nem ennyit jelent, amiről én beszélek most. De hogyha mi megtanuljuk Krisztustól ezt a lelkületet, megtanuljuk, hogy ne jusson szóhoz az önérzetünk, hogy tudjuk elviselni a szégyent. Jézusnak el kellett viselni a szégyent. Hát nem akármilyent. Hogy tudjuk elviselni a megaláztatást. Hogy tudjuk elviselni, nem úgy, hogy kihívjuk magunk ellen, hanem azért, mert mi Krisztushoz tartozunk. Tudjuk elviselni mindenféle igazságtalanságot, hogy tudjuk félretenni a jogainkat, amikor bíróság elé állítanak, és csak az Isten szeretetéről tegyünk bizonyságot. Nem mások ellen, hanem másokért. Tudjunk úgy imádkozni, mint István vértanú, mint Jézus maga. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ennek gyümölcse lesz. Emberek fognak megtérni. És az Isten pontosan azért enged meg nehézséget az ő népe életében, mert tudja, hogy embereket nem tud másképp megszólítani. Csak úgy, hogyha az ő népe közül néhányan megtanulják az önérzetüket megölni az ige kardjával, a Szentlélek erejével és hatalmával. Mi segíthet az önérzet, az önzés megáldozásában vagy megölésében? Ha visszalapozunk János Evangélium a 12. fejezetéhez, illetve újból oda tekintünk, itt amikor Jézus elmondja, hogy aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya, hát itt mondta ki azt tulajdonképpen Jézus, amit Ellen White is leírt, hogyha a mi megváltozott önérzetünk elhallgattatása után a megváltozott életünk embereket fog majd megszólítani, akár a jelenleg éppen az ellenfeleink között levő emberek közül, jó néhányat, akkor még jobban becsülni fogja az Atya azt az embert. Még jobban elismeri. De ezután a kijelentése után Jézusnak hosszú csend következhetett. Mert egy hatalmas váltás következik ezután. Jézus hosszú csend után megszólal. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Jézus, mikor elmondta ezt, hogy mindnyájunknak meg kell tanulni tőle, hogy szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Meg kell tanulnunk tőle azt a fajta imádságot, ami három tényezőből kell, hogy álljon. Mindig együtt kell, hogy álljon ez a három tényező. Nekünk imádkoznunk kell azért, hogyha valamin mi nem tudunk változtatni, kapjunk türelmet, erőt az illető teher elhordozásához. Másodszor imádkoznunk kell azért, hogyha valamin tudunk változtatni, de nagyon kockázatos, kapjunk bátorságot, hogy meglépjük. És harmadszor pedig imádkoznunk kell azért, hogy a két eset között mindig világosan különbséget tudjunk tenni. Ennyit jelent ez a leírás Jézusról, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Azt mondja itt Jézus,
Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Az imént Jézus még a görögöket is, meg az övéit is attól féltette, hogy majd amikor bekövetkeznek a megrázó események, nem tudják feldolgozni. És elveszítik szemük elől a megváltót. Így a teljes lényével akart bemutatkozni a görögöknek, persze a tanítványainak is, hogy el tudják hordozni ezt a súlyos terhet. De most, hogy beszélt róla nekik, hogy a gabonamagnak el kell halnia, Jézusban már megint elő akart furakodni az édesanyjától örökölt emberi természet. Már megint előtérbe akart kerülni. Már megint azt akarta mondani, hogy nem érdemes, ne tedd meg, nem bírod ki. Mert ez majdnem ugyanaz az imádság, mint amit a Gecsemáné kertben mondan. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Hogy folytatja? De azért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Mennyire nem a saját életére, eddigi győzelmeire alapozott Jézus? Mennyire nem arra számított, hogy ő már hányszor győzött? Tudta, hogy az Atya, csak az Atya tudja megdicsőíteni a nevét ő benne. Ő nem teheti meg, mert ha ő teszi meg, hogy megdicsőíti az Atya nevét, az annyit jelent, hogy visszavette az isteni hatalmát. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állott, és hallotta, azt mondá, hogy menj dörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felelt Jézus, és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Mi is történt itt? Érdekes dolog, hogy az imént említettem, hogy a napkeletiek jöttek Jézus születésekor, nyugatról jöttek, akik nem ismerik az Istent Jézus halála előtt közvetlenül, hogy megismerjék őt, és találkozzanak vele. Ugyanakkor az Atya Jézus élete során háromszor nyilatkozik meg emberek előtt is. Egyszer a kereségekor, és miért? Mert szüksége volt Jézusnak a megerősítésre, de szüksége volt annak a néhány tanítványnak, Keresztelő Jánossal együtt és a többivel együtt, hogy ő az Isten fia. Szinte ugyanezeket mondja ott is. Aztán Jézus fölviszi a három tanítványát a megdicsőülés hegyére, érdemes végig gondolnotok nagyon komolyan a Máté evangélium a 17. fejezetét és a hasonló leírásokat a többi evangéliumban, hogy mit jelentett az, miért pont azt a három tanítványt, és mit imádkozhatott Jézus, és hogyan könyörgött az Atyához, hogy pont ezt a három tanítványt erősítse meg, azáltal, hogy megmutatja nekik az ő dicsőségét, ami az ő földre jövetele előtt is megvolt már nála, és megkapta Jézus a dicsőséget. És most pedig ismét kijelenti az Isten, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Megjelenti az Isten dicsősége Jézuson? Ezután? Hát egy nagyon rövid időre a Gecsemáné kertben. De az csak egy felvillanás volt. Most igen, mert az, hogy az Atya megszólaljon, ehhez biztos, hogy meg kellett jelenni valami fénynek, valami dicsőségnek. Tehát biztos, hogy ez valami döbbenetes látomás lehetett. De az Isten dicsősége igazán akkor jelent meg, amikor feltámadt Jézus a halálból. Az igazi bizonyítéka annak, hogy Jézus volt az Isten egyszülötte, aki meghalt az emberek bűneiért, a feltámadott üdvözítő volt. Ez volt az Atya dicsősége. Ezt olvassuk, hogy a sokaság hallotta ezt a szót, és nem tudta, hogy mi történik, de egyesek azt mondták, hogy angyal szólt néki. Valakik valamit értettek ebből a mennyei szózatból. Valamit megértettek. És én itt szeretném most nagyon is aktualizálni a mi életünkre Jézussal megtörtént esetet, mert gondoljuk egy kicsit végig. A történelem
addigi történelem legsötétebb korszakában, amikor az emberek már nem tudtak a jobb és bal kezük között különbséget tenni, az Isten népe olyan romokban állt és hevert, hogy Malakiás óta nem volt próféta, csak keresztelő János volt a következő, 400 évet kellett kihagyni az Istennek ahhoz, hogy újra megszólítsa a népét. A pogány római birodalom az valami olyan döbbenetesen lelkiismeret ellenes, kirekesztő, ember tömegeket kiírtó és kegyetlen kormányzat volt, olyan alaptörvénnyel, hogy talán azóta nem született még olyan alaptörvénye államnak. Gondoljatok bele, hogy mondjuk a császár egyik képviselőjének jogában állt zarándokokat a templomban leületni, és ennek semmilyen következménye nem volt. Tehát még ilyen szörnyű korszaka nem volt az emberiségnek. Mit tett az Isten? Elküldte a fiát. Megszületett Jézus Krisztus. És ebben a legsötétebb állapotban, amit Ézsaiás 9. fejezete, Ézsaiás 60. fejezete is mond, elhozta a mennyei világosságot. Bemutatta az atya dicsőségét. Ő dicsőséget szerzett az atya jellemének. Mert végigélte a keresztény életét, még pedig olyan körülmények között, hogy Sátán és az összes bukott angyala mindent megtett, hogy Jézustól elvegye az Isten dicsőségét. Nem tudta megtenni. Szeretném megkérdezni, hogy most kezd besötétülni hasonlóan a Jézus korabeli állapotokhoz képest az egész világ, és közte a mi országunk is. Most kezd megint csak ez az erőszakos, vallásos uralom teljesen uralomra kerülni minden országban és a világ minden pontján. És mielőtt Jézus dicsőséges második eljövetele bekövetkezne, mielőtt lezárulna a kegyelemidő, mielőtt megszületnének az ítéletek, még gyorsan egy rövid időre visszajöhet Jézus, hogy segítsen rajtunk? Ki fog segíteni azokon a tudatlan embereken, akik nem ismerik még az Isten dicsőségét, nem ismerik az Isten jellemét? Kinek kell megjelennie? Feltétlenül egy szervezett egyháznak kell megjelennie? Vagy igazi keresztényeknek, akiknek meghalt az önérzetük? Akikben kezdett kiábrázolódni a Krisztus? És akik az Atya nevének szereztek dicsőséget azzal, hogyha szidalmazták őket, ők viszont nem szidalmaznak? Ha szenvedtek, akkor nem fenyegetőznek? És akik képesek az igazságosan ítélőre hagyni dolgokat, amin úgyse tudnak változtatni? Vajon mi az Isten hangos kiáltása? Mi ez a hangos kiáltás, ami az első angyal üzenetében már megszólal, de ugyanakkor a 18. fejezet angyalának a hangos kiáltásává érlelődik, ha nem más, mint Isten szenvedélyes utolsó kérlelése egy haldokló emberiséghez. Miért halnátok meg? Miért vesznétek el örökre? Mondjátok meg, hogyha tökéletesen, logikailag felépítve készítünk előadást, feltesszük az internetre, talán tévében kisugározzák, elküldik mindenfelé, valami tökéletesen felépített előadást. Lesz annak annyi hitele, mint egy teljesen megváltozott, egyszerű embernek a nagyon egyszerű, de nagyon erőteljes kijelentése, hogy nincs olyan elrontott emberi élet, amin Isten ne tudna segíteni, ha valaki csak nála keresi a megoldást. Amikor látják emberek, hogy vannak, akiket félre akarnak tenni az útból, vannak, akiket el akarnak hallgattatni, de az életük önmagában olyan prédikáció, amire nem tudnak nem megindulni. Ítéletükre megidézett férfiak és nők járnak körülöttünk az utcán. Azért lesz testvérgyűlésünk, hogy megtervezzük az evangelizációt. Sok feladatunk van. Tervezzük meg az evangelizációt. De higgyétek el, hogy a legfontosabb lépést senki nem tudja megtenni.
sem evangelizátor, sem egyház, sem jog, sem semmi nem tudja megtenni. Nekünk egy emberként kell feláldoznunk valamit. A világot szerető, a kényelmet szerető, a hírnevet védő, a becsületért harcoló önérzetet. Engedjük, hogy elvegye tőlünk az Isten. Engedjük, hogy a gabonamag elkezdjen szétbomlani a földben. Engedjük, hogy az új növény létrejöjjön. És Jelenések könyve 14. fejezetének 7. verse elejével fejezném be a szolgálatot. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Én szívem mélyéből kívánom, hogy bárcsak egyen-egyenként, de közösségileg is mindnyájan az Isten nevének igazi dicsőséget tudnánk szerezni és adni. És mindezt Jézusra tekintve, naponta az ő keresztjénél eltöltve egy-egy órát tudnánk megtenni az ő lelke által. Amen.

Mennyei atyánk, hálásan fordulunk hozzád megváltónkért, a te egyszülöttedért, akit elküldtél erre a földre, és nem csak azt engedted meg neki, hogy ott hagyja a menny dicsőségét, hatalmát, hanem hogy megüresítse magát, és egészen a keresztfának haláláig, éppen az ő kegyetlen szenvedésével, megszégyenülésével együtt dicsőítse meg a te nevedet. Mert mindezt az bizonyítja, hogy te mennyire szereted az ellened fellázadt embert. Köszönjük, hogy Jézus kijelentette, most, amikor elkezd a gabonamag már a földbe kerülni, most van e világ kárhoztatása. Most vettetik ki a világ fejedelme. Istenünk, szégyenkezve kell bevallanunk, hogy e világ fejedelmének még komoly tartományai vannak mindegyikünk lelkében, mert az önérzetünk a táptalaja az ellenség ténykedéseinek. Könyörögve kérünk, segíts, hogy a mi megváltozott gondolkodásunkkal, igazi odaszánásunkkal és önérzetünk feláldozásával mi is elmondhassuk Jézussal, most van e világ fejedelmének károsztatása. Most jött el az ideje, hogy most már nem akkor teszi be a lábát az életünkbe, amikor akarja. Add Istenünk, hogy így tudjunk szerezni dicsőséget a te szent nevednek, és nyisd meg nekünk, Istenünk, a lehetőségét annak, hogy bárcsak minél több ember a te lelked vezetésével és erejével ismerne meg a te valódi lényedet, és tudna ugyanúgy, mint a görögök jöttek Jézushoz, jönni azokhoz, akiknek megváltozott az életük. Te készíts el lehetőségeket, Istenünk, még a legnehezebb körülmények között is, hogy megtaláljuk, milyen módon, milyen úton, hogyan szólítsuk meg az embereket. De újból azt kérjük, Istenünk, hogy segíts, hogy ehhez mindenkinek egyen-egyenként valóban megváltozzon az élete. És az önérzetünk minden megnyilvánulása már a múlté lehetne. A drága megváltónk nevében kérjük, segíts meg bennünket, hogy Jézusunk a te lelked által bennünk élhessen. Amen.

tessa. Számének első, második és negyedik versé. 2.12. első, második és negyedik versé.

0: Az előadó Szabó Attila, biológia rajzszakos tanár és bibliaoktató. Előadásának címe: Kire vagy mire utal a természet szépsége?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és már tudom, hogy egy kicsit fáradtok, úgyhogy egy kicsit más vizekre evezünk, de azért az alapkérdésünkből indulunk ki. Kire vagy mire utal a természet szépsége? Engedjék meg, hogy az előadás címéről szóljak néhány szót, hiszen talán úgy érezzük, hogy hogy kerül ez a kérdés ide, de mielőtt még erre rátérnék, a kire vagy a mire szó utal arra az alapkérdésre, amit már kedves előadatársaim feszegettek, nem is akarnék különösképpen kitérni rá, hanem csak épp egy villanás erejéig feltesszük mi is a kérdést, hogy vajon az anyag, vagy egy személy, egy értelem áll-e a világnak a szépsége mögött. Az evolúció szerint, mint hallottuk, az életnek, a világnak nincs értelme, se indítóka, se célja, ahogy Salvador E. Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében leírja. A véletlen és a szükségszerűség határozzák meg a biológiai haladás két arcát, és amikor Darwin beleillesztette az embert a biológiai evolúció átfogó keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, és kimondja a végső következtetést. A létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Meggyőződésünk szerint, a mi csoportunk szerint valaki áll a világ mögött, ez a valaki értelmes kell, hogy legyen, és a világban tapasztalható személyességből, hiszen önök is személyek, fölötte kell, hogy álljon, de minimum személynek kell lennie ennek a valakinek. Meggyőződésünk szerint a világ szövetéből, arculatából ennek a személynek az arculata kirajzolódik, és ennek a valakinek a szépsége is. A világ ugyanis szép. Hogy hogyan kerül ez a kérdés egy tudományos konferenciára? Nagyon sok szempontot felidézhetnénk, talán csak annyit mondanék, hogy a tudomány exakt kérdésekre exakt válaszokat vár, viszont a szépség sokszor úgy érezzük, hogy szubjektív megítélés alá esik, és valóban lehetséges, mint az emberi műalkotásoknál oly sokszor tapasztaljuk, hogy egyik műalkotás tetszik, a másik nem, de hogyha egy virágra, egy sziklára, egy szép hegyre, az óceánra, vagy valami különleges természeti alakulatra nézünk, akkor azt hiszem, hogy egyöntetű az állításunk, hogy szép. Tehát képesek vagyunk esztétikai értékítéletet kimondani, és ez tovább viszi a mi gondolatainkat, mindannyiunkat megragad a szépség, és a szépség összefügg az élőlényekkel. Ápril Lajos a Természet című versében azt mondja: szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, és te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. A szépségből lakomázhatunk, gyönyörködhetünk benne, befogadhatjuk, és üzenettel is rendelkezik a szépség, ugyanis a szépségnek is vannak törvényei, mint majd látni fogjuk. Mit tudunk vajon kiolvasni a szépségből, a természet szépségéből? Van-e valami közvetítő szerepe ennek a szépségnek? Meggyőződésem szerint igen. A szépség tudománya az esztétika. Láthatjuk a tudományok rendszerét, itt jobbra a gyakorlati tudományokat, közép nagy sorban a társadalomtudományokat, természettudományokat és művészeteket, és ezt megelőző kategóriák között filozófiai tudományként jelenik meg az esztétika, amely a szépség törvényeivel foglalkozik, többek között az esztétikum miben létével, de természetesen más kérdések is ide kerülnek, de ennek is van tudománya. És mivel a szépség jegyét viselik magukon a növények, állatok, akkor jogunk van ezt a kérdést is feltenni, esztétikai értékítélet felől megközelíteni a világ tárgyait, az élő lényeket. Ez a szó, hogy esztétika, a görög aesztézi szóból ered, érzékelés, észlelés ezt jelenti, arra utal, hogy mindaz, ami a világban érzékelhető, látható, hallható, akár tapintható, esztétikai értékítélet alakítható ki róla. Sokféle fajta esztétikai értékítélet lehet valami szép, rút, fenséges, rettenetes, borzalmas, tragikus, komikus, és így tovább. Számtalan ilyen esztétikai minőség van, de mindegyiknek megvan a maga sajátsága és törvénye. Ebben most nem szeretnék belemenni, ez egy külön tudományág, tankönyvben kifejtették, le vannak írva. Én inkább arra a kérdésre keresném a választ, és abba az irányba mennénk tovább, hogy vajon mit üzennek az élőlények, a szépségük, az élőlények szépsége, mit üzen számunkra az alkotóról? Mit közvetít számunkra? Értelmet, értelmességet, intelligenciát, vagy pedig értelmetlenséget, vakvéletlent. Itt látunk egy törvényt, az esztetikumnak egy törvénye az antropomorfizmus, ami annyit jelent, hogy az antroposz és a morfé görög szavakból, hogy emberre vonatkoztatás. Goethe szerint minden hasonlat és a természetben található összes jelenséget az ember úgy értelmezi, hogy önmagára nézve valami üzenetet rejt benne, sejt benne, és lát meg benne, és ebből következően joga van az embernek magára vonatkoztatni azokat az üzeneteket, amelyeket kiolvas a természetből. Szinte kiáltja felénk a természet minden tárgya, jelensége, értelmez, alkos ítéletet rólam, fedezd fel üzenetemet. Ha szép dolgokat látunk, virágokat, egy naplementét, akkor érezzük, hogy valamit közöl számunkra. Mit közöl vajon számunkra? Sokat gondolkodtak ezen költők, írók. Puskin például azt mondta a virágról, égből szállt gondolat, földön nyíló álom. Ilyen költő ilyen közelítette meg ezt a kérdést. Byron is mondott egy gondolatot, ami tovább vitte az én következtetéseimet. 19. századi költő azt mondja, amikor látja a hegyeket, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet. Fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Tehát úgy tűnik, hogy a költő valami értelmes dolgot fedezett fel a szépségből, a hegyek, a fák, az állatok, a növények üzenetéből. Tehát többlet van benne, és érdekes ezért az esztétika tudománya, mert az esztétikum nem csak pusztán arról szól, hogy valamit mond a szépről, hanem átfogó módon rákérdezhet a szépség alkotójára is. Ugyanis szépséget alkotni, létrehozni valamit, ugye művészettel foglalkoztam egész életemben, rajzot, művészettörténetet tanítottam gyerekeknek, és oktattam is hosszú időn keresztül, tehát szépséget alkotni értelem nélkül teljes képtelenség. Többek között ezért is fordulunk az esztétikához és az esztétikai értékítélethez, mert a természettudománynak a jellegzetessége, hogy szétszedi, analizálja, boncolja a dolgokat, a tényeket, az exakt tényeket próbálja rendezni, az esztétika ellenben összerakja a világ dolgait, és sokkal nagyobb hatókörrel kijelentéseket is mond, és következtetéseket levon ránézve. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy egyik értékesebb a másiknál, csak ez másfajta. A gondolkodók, írók, ugye hallottuk, a görögök mindig mondtak valami értelmeset, szerintem is Platón értelmes gondolata volt az, amikor azt mondta, hogy a természet Istennek az emberhez írott levele. Ő ezt így fogalmazta meg. A természet Istennek az emberhez írott levele. A könyvek könyvében azt olvashatjuk, hogy menjünk nyugodtan csak az élőlényekhez, megkérdezhetjük a madarakat, a barmokat, a halakat, ők válaszolnak. Így mondja Jobb könyve, egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak. Az égnek madarait is, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. De egy mai költőhöz is forduljunk, Rónai György a Jelenlét című versében így zárja a versét, mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Tehát kiolvasható a természetből a szépség, és a római levélben, a Bibliában található római levélben olvasható egy nagyon frappáns, tömör gondolat az alkotóról, mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Tehát valami a természetből, a teremtő lényegéből tükröződik, mégpedig olyan valami, amit igazából másképp nem tudunk felfogni, amire nem tudunk tudományos következtetésekkel eljutni, vagy más formájában az ismeretszerzésnek. Ez a természetben felfedezhető. Induljunk ki egy esztétikai törvényből, ami egyben az egész világ mindenség törvénye is, a tartalom és a forma egységének a törvénye. Kivétel nélkül minden tárgyra, jelenségre, ami a világban fellelhető, érvényes a tartalom és a forma egységének a törvénye. Forduljunk most egy kicsit a mi kérdés felvetésünkhöz, hogy kire vagy mire utal a természet, például élővilág, az állatvilág, akkor a formájából, például mondjuk egy madárnak a formájából, felépítéséből, annak a formának a működéséből, funkciójából kiolvashatunk üzeneteket. A gyakorlati alkotásoknak, műalkotásoknak jellegzetessége az anyag forma és a funkció egysége. Ez csak úgy működik jól és akkor van egységben, hogyha ezek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Nézzünk egy igen hétköznapi példát. Mindannyian ismerjük a verebet, ugye házi veréb vagy mezei veréb, nem sokban különböznek egymástól. Kicsi, egyszerű kis állat, nem különösebb, de mégis az áramvonalas, arányos kis teste, fürgesége, az életmódja csodálkozásunkat vívja ki. És nézzük meg, hogy ez a kis madárka hogyan működik, és mit üzen számunkra az alkotóról. Werner Gitt, ha az állatok beszélni tudnának című kis könyvében, megkérdezi az állatokat, a különben sok fokozattal rendelkező tudós, gyereknyelven, de mégis abszolút tudományosság, hitelesség szintjén ír erről a kérdésről, és megkérdezi a verebet, és mondja, hogy mondd el nekünk, hogy mit tudsz te a teremtődről. És a következő érdekességet írja. Egy figyelemre méltó lyuk. Úgy tűnik, hogy érdemes felfigyelni egy kis lyukra, mely felkarcsontom izületi felszínén található. Ez nem hiányosság, ezen keresztül vezet az az in, mely kis mellizmomat a vállizületen felső részével köti össze. Ezáltal tudom a szárnyamat felemelni és egyáltalán repülni. Ha a hüllőktől származom, kifurta az izületen felszínére azt a lyukat. És ki volt, aki utána még az inat is belefűzte? Ilyen lyukakat a krokodilnál hiába keresnél. Praktikus, funkció teljes, működik, rendkívüli. Egy csontot átfúrni és a mellizomnak a inát összekötni a vállizülethez kapcsolódó szerkezettel, és ezt mondjuk mozgatni is, ez egyszerűen döbbenetes. Azt üzeni a kis veréb számunkra, hogy nekem minden csontom üreges. Légzsákokat tartalmaz, és hogyha a hüllőkhöz hasonlóan csontvelő töltené ki a mi csontjainkat, sohasem lennénk képesek repülni. Ezen kívül a gyíkokéval ellentétben medencecsontunk a gerincünkkel mereven összenőtt, csontozatunk így éppen eléggé meleg és rugalmas ahhoz, hogy tudjunk repülni. Tudtad, szól hozzánk egy kis veréb, hogy a 7x8-szor annyi látósejtem van, mint neked? Emellett a teremtő még egy egészen különleges szerkezettel is megajándékozta ezt a kis verebet. Behajlított lábbal képes úgy ülni órákon keresztül egy faágon, hogy nem esik le, sőt még aludni is képes, és ezt egy olyan szerkezettel élte a teremtő, hogy behajlított állapotban egy kis bütyök van egy bizonyos helyen a lábánál, és beleakaszkodik a csont, és így tud mozdulatlanul úgy ülni, hogy közben ez a bütyök húzza össze a lábujjakat. És amikor fel akar emelkedni kell, repülni kell, abban a pillanatban kikattan ez a kis szerv, véletlenül jött ez létre. Kiszámolták, hogy szaru csörkávám szakadási hossza körülbelül 31 kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha ebből az anyagból huzalt állítanának elő, és valahova odaerősítenék, csak egy 31 kilométer hosszú szaruhuzal szakadna el saját súlyától. Annak az anyagnak, melyet repüléshez használnak, csak körülbelül 18 kilométer a szakadási hossza. Kétszer többet tud a veréb. Ha magától tudja, mint mi. Tehát ez az egyszerű kis csőr, semmit mondó kis szerkezetnek tűnik, és nézzük meg, hogy milyen csodára képes. Na de hát mehetünk tovább, és a szerző a könyvében azt is írja, hogy rendkívüli bonyolult belső mechanizmus kell a szervezetében ahhoz, hogy egyáltalán ki tudja költeni a tojását, a megfelelő hőmérséklet, páratartalom és szabad gázcserét is biztosítani kell a tojás számára, és ezt írja. Teremtőnek zseniális gondolata támadt, amit a következőképpen valósított meg. Még mielőtt leraknám az első tojást, a hasoldalamon 2-3 helyen kihullanak a pehelytollaim. Ugyanott sokkal vastagabb lesz a bőröm, mint korábban. 7-szer annyi vérér fejlődik ott, és körülbelül 5-szer olyan vastagok lesznek, mint azelőtt. Ezzel egy időben ezeknek a kotlófoltoknak a sejtjeiben nagy mennyiségű folyadék gyűlik össze. Miért alakul így az egész? Amint hozzáér kotlófoltom a tojáshoz, annak hőmérsékletét jelenti a középagy számára, amely azután vagy egyenesen a tojás hőmérsékletét növeli, vagy tudatja, mikor és milyen hosszú időre szakítsa meg a kotlást, hogy a tojások jobban levegőzzenek, és mikor kell magam alatt megforgatnom a tojásokat. Kutatóitok számára még nem teljesen ismert, hogyan jut el ez a kijelentés az agyba, középagyba, és én a kotlófolt segítségével hogyan adok további információkat a fiataloknak. Ennek ellenére sokan egyszerűen azt gondolják, hogy ez a képesség fokozatosan fejlődött ki. Ezektől az emberektől szívesen megkérdezném, hogyan keltették ki elődeink a tojásaikat, ha nem érzékelték, hogy tojásaik túl melegek vagy hidegek. Tehát látjuk, hogy ez a kis egyszerű madárka, kis semmit mondó kis lény úgy tűnik, mintha semmit mondó lenne, mennyi meglepetéssel szolgál, és ez még csak a kezdet, mennyi mindent lehetne még elmondani, de azért a kis verjén nekünk szegezi a kérdést, hogy el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom. Szóval az esztétika azt is sugallja nekünk, hogy próbáljunk egyszerűen, világosan, a józan eszünkre, paraszti eszünkre hallgatva ítéletet hozni, hogy vajon ki mitől származik. Kétségtelenül, hogy ez az előbbi összefüggésrendszer értelmes tervezőre, bölcsességre és gondviselésre val. Ezek is benne vannak. A józan eszünk és a következtető képességünk ezt mondja. Látjuk ezt a különleges fát, és azért vetítettem be ezt a Füzéradványi Parkban található több száz éves platánfát, mert a természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek a mi képességeinket meghaladja minden érzékelés terén. Nagy részét az életfolyamatoknak nem is értjük, tehát azok is felettünk állnak. Utánozni sem tudjuk, nemhogy egy élő sejtet, egy sejt szervecskét nem tudunk előállítani. A klorofilnek a hatásfokát nem tudjuk produkálni, messze megelőzi a mi összes gépeinket. Tehát akkor, ha ez mindez az anyag belső öntudatlan törvényeiből következne cél és ok nélkül, akkor hogyan lehet ez az hihetetlen észszerű és célszerű komplexitás? Elképzelhetetlen a józan ész számára, hogy mindez létrejöhetett volna. Itt látjuk ezt a fűszálat, hatalmas, fűvel teli, gyönyörű, virágos mezőt. Mennyi minden kell ahhoz, hogy ezt létrehozza, ami legbonyolultabb gyáraink, vegyi üzemeink is erre képtelenek. De ha a természetnek a hihetetlenül gazdag szín- és formagazdagságához fordulunk, akkor is van ámulnivalónk. A műalkotás vall az alkotójáról. Például a szépségnek egyik törvénye a szabadság. Érzékelhetővé szabadság. Azt látjuk szépnek, amit ha szemlélünk, akkor úgy érezzük, hogy valahogy megnyugtat, felemel, gyönyörködtet, örömmel ajándékoz meg bennünket a szépség, és amikor figyelhetjük ezt a kis egyszerű virágot, mezei virágot, akkor érzékeljük, hogy milyen szabadon vannak a szirmok, milyen természetesen helyezkednek el, mondhatnám, ellentétben a mesterséges formákkal. Bárhová nézhetünk ebben a teremben, amit ember alkotott, minden mechanikus jellegű az asztal, a szék, és az egyformaság, a mechanikusság jegyeit viseli magán, a természetben ilyen nincs. Sokkal egyszerűbb volt a diákjaimmal lerajzoltatni egy cserépvirágot vagy egy faágat, mint egy kockát. Az ember megkötözöttebb, az ember korlátozottabb. Ezek esztétikai kategóriák is egyben. A természet szebb. Tehát fölöttünk álló szépségre utal a természet egy jelensége, egy törvényszerűsége. A hatalmas hegyről elénk táruló látvány, a Grand Canyonnak ez a gyönyörű panorámája, amit nemrég láttam saját szememmel, szédítő hatása gyakorolt az emberre. Úgy érezte, hogy valami lélegzett elállító húzása és üzenete van ennek a térnek, valamit üzen az alkotóról. Egy csodálatos hegynek a látványa, a kitáruló távlat a szabadság érzetét kelti bennünk, a teremtő szabadságát. Ezt így mondja Pál apostol a korintusi második levélben, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadság. Távlat. Végtelenség. Fenségesség. Változatosság. Hihetetlen variáció, forma és színgazdagság. Ez jellemző a természetre. Ilyen a teremtő. Ilyennek kellett lennie az alkotónak. A lényében ez ott van. És ő nem csak alkot, mint teremtő, hanem az esztétika felől megközelítve, ő művészi alkotó. Hogyha a művésziség jegyeit viseli az alkotása magán, akkor ezek mind jelen vannak az alkotásaiban. A művésziség azok a pozitív értékek, művészeti minőségek összefoglalója, amelyek felfedezhetők, nem mindegyik alkotásban, de valamelyik a műalkotásokban felfedezhetők. Rengeteg van, ez csak kis része, amit ide felírtam erre a táblázatra. Több évi tanulmányom volt, és nagy örömteli felfedezésem, hogy magam számára, hogy mindezeket végigvizsgáltam, és felfedeztem a természet alkotásaiban. Egy jegyzetben össze is foglaltam ezeket. Tehát nagyon érdekes tanulmány ez. Itt láthatjuk ezt a gyönyörű Orion ködöt, az időtlenség és határtalanság üzenetét közvetíti számunkra, a fenségesség üzenetét, az erő, a hatalom üzenetét. Tehát a távlat, a mélység, a galaxis milliárdok mind-mind üzennek nekünk valamit a teremtőről, az alkotóról, a határtalanságról, az erőről, a hatalom, a távlatról, az óceán kiterjedése, hatalma, a szél, a mennydörgés, a tűz, a nyugalom, a fenségesség, a ritmus, az egész természet tele van ritmussal. Mindenhol felfedezhetjük. Azt olvashatjuk Pálnak egy beszédében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, a szívverésünktől kezdve a lélegzetünkig. Üzenete van a ritmusnak is. Az erő és a hatalom képeit látjuk ennél a vizesésnél, a robajló vizesés hangja és tömege óriási hatással van ránk, és érezzük, hogy erre az erőre az ember magától képtelen lenne, fölötte álló erőnek a tükröződését sejtjük meg. A fenségesség érzete is jelen van a természetben. Ha a szépség az emberi léptéket nagy mértékben túllépi erő, nagyság, időbeli, kiterjedésbeli téren, akkor az fenséges, így mondjuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy fenséges ő. És a 91. Zsoltárban található ez egy nagyon szép mondat, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, vagy felségesnek, régies szóval, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És itt jutunk el az előadásunknak ahhoz a már vége felé közeledő témájához, hogy a teremtőben van egy bensőségesség, egy elrejtőzési lehetőség, intimitás. A virágkelyhek intim világa, a tűz melengető lángja, a lankás, virágos domboknak a simogatása, a madárfészkek otthonos melege mind üzen arról, hogy egy édesanyja is, amikor a kis állatokat, ha megnézzük, akkor a kedvességük, a bájosságuk, az otthonnak a varázsát hozzák elénk, vagy a szülői szeretet, a gyermek édesanyjához való bújása üzeneti számunk, hogy a Teremtő szeretne bennünket valami családi közösségbe vonni, valami otthont teremteni nekünk. Talán Tamási Áron rátalált magasabb értelemben is a híres könyvében, a híres mondatával a dolog lényegére, hogy a végre vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hérakleitus azt mondja, hogy az ember tartózkodási helye maga az Isten. Az előrelátó szeretet is kiolvasható a természetből. Itt látjuk ezt a platánfát, megsértették ezt a fát. Több helyén levágták a karját. Elvérzett? Nem vérzett el, hanem begyógyította a sebet. Mi gyógyította be a sebet? Idézek Ellen Goodwight Nevelés című könyvéből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ez gondoskodó teremtőre utal. Előrelátó, szerető teremtőre utal. És nem csak a fizikai bajainkra ad megoldást, hanem a lelki problémáinkra is, lelki bajainkra is, hiszen ez is valóság, ez is kiolvasható, ha úgy tetszik, az én emberi lényemnek a valóságából, hogy vannak lelki problémáim, és ezeket is megoldja. Egy személyes vallomással szeretném lezárni előadásomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, és ma is az, hogy folyamatosan fedezhetem fel a természetben, a természet tárgyaiban, jelenségeiben, növényekben, állatokban, napszakok, évszakok változásában a Teremtő üzenetét. Ezt mindannyian megtehetjük. Tavaly jelent meg ez a könyv, Természet és ember, a Biblia és a költészet tükrében. Számos fejezetben ezeket a gondolatokat foglaltam össze, és azért említem meg, mert mindannyian felfedezhetjük ezt az üzenetet. Rengeteg örömünk lehet benne. Nagy gazdagodási forrás lehet számunkra, hogy megláthatjuk azt, amit Prédikátor könyvében így mond Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Felfedezhetjük az ő lábnyomát, kiolvashatjuk az ő üzenetét, felénk közeledő lábnyomát, mert rejtekezni szeret. Az igazi szépség az nem ránk kerültet valamit, hanem csak jelez és vágyat támaszt felénk. Rejtekezni szeret. És minden értelmes lény, legyen az akár gyermek, akár fiatal vagy felnőtt ember, fel kell, hogy tegye az eredetének és a céljának a kérdését, és én személyes józan értelmemmel vizsgálódva ezt a kérdést, egy könyvet találtam, ami nagyon sokat segített számomra a kérdések megválaszolásában, a könyvek könyvét, magát a Bibliát, és azon lepődtem meg a leginkább, amikor a teremtés evolúció kérdésével elkezdtem foglalkozni, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy szinte, mintha pontosan tudná, szinte azokat a kifejezéseket használja, amiket a 19. századi evolúciós elmélet használt, és meg is mondja maga a teremtő a véleményét és üzenetét erről az elméletről. A római levél első fejezetének 19. versétől ezt olvasom. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Kedves hallgatók, ez volt az első kérdésünk, kire vagy mire utal a természet szépsége? Ha úgy érzem, hogyha a természethez fordulunk, és a józan értelmünket és az esztétikai értékítéletünket használjuk, akkor megkaphatjuk a választ, hogy kire vagy mire utal a természet szépsége. Ha a kérdezésködésünk elfogulatlan világszemlélet, akkor a természet válaszol a kérdésünkre, tudnék arra, hogy ki az alkotó. Köszönöm a figyelmüket!

Térjünk rá az ige tanulmányunkra, testvéreim, és én két igét szeretnék most alapigeként felolvasni. Lapozzuk fel az első igét, amit megtalálhatunk Péter apostol első levele 3. fejezetében, ott a 15. versben. Tehát Péter apostol első levele 3. fejezetének a 15. versét olvasom elsőként. Péter első levele, 3. fejezet, 15. verse. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Olvasom a másik igét. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet, 16. és 17. versei. Timóteusi 2. levél, 3. fejezet.

különbség pedig az, hogy az egyikben arról van szó, hogy arra kell, hogy felkészítettek legyünk, hogy a bennünk lévő reménységet meg tudjuk fogalmazni, míg a másik ige pedig arról beszél, hogy arra is felkészítettek kell, hogy legyünk, hogy minden jó cselekedetet be tudjunk tölteni. Nyilván a mindenen is elgondolkodhatunk, ami azt jelenti, hogy minden lehetőségét megragadni ennek a napjainkban. Ugye a saját életünkre vonatkozó döntéseinkben, ugye a bennünket körülvevő emberek szükségleteit meglátva és betöltve, vagyis az Isten minden terve szerint ti jó cselekedetet mi meg tudjuk látni, és az szerint tudjunk járni. A felkészítés fogalma körül forgolódunk, akkor azért több dolgot fogalmazzunk meg. Az, hogy mi éljük az életünket, és egy adott helyzetben, hogy mi kik vagyunk, mi van a szívünkben, és abból mi származik, milyen cselekedetek, milyen szavak, milyen emberi megnyilatkozások, az nem akkor dől el abban a helyzetben és azon a ponton. Nem ott fog, testvéreim, csoda történni. Az, hogy valaki a reménységéről tud-e egy adott helyzetben szólni, vagy az, hogy valaki egy adott helyzetben a jó cselekedetnek a lehetőségét meglátja, és az be tudja tölteni, nem ott, abban a helyzetben dől el, hanem azon, hogy felkészítette erre. Az ember fel van-e készítve erre? Sok mindenre fel kell készülnünk az életünkben. Én is készültem erre az igehirdetésre. Készülünk a vizsgára, készülünk az előttünk álló napokra, feladatainkra, sok mindenre készülünk. Így van ez rendjén az életben. Erre is, ezekre a dolgokra is felkészítettség szükséges. Tehát nem úgy van, hogy majd lesz valahogy. Nem úgy van, hogy felkelünk, aztán majd lesz valahogy, majd az Úr úgyis megsegít. Eredményeket, testvéreim, csak akkor várhatunk a mi életünkben. Úgy azon a területen, hogy a reménységünkről tudunk-e igazán szólni, és hogy a jót tudjuk-e betölteni, attól függ, hogy mi felkészítettek vagyunk-e. A másik dolog így a felkészítettség kapcsán az, hogy mi nem magunkat készítjük fel, hanem az Isten készíthet fel bennünket. Ez tőle vehető el. A felolvasott igék is megfogalmazzák ezt, hiszen az egyik ige arról beszélt, hogy az ige által készít fel az Isten, a másik ige pedig arról beszélt, hogy ha ő bennünk van, ha az Úr bennünk lakozik, ha az ő lelke bennünk él, ha őt megszenteljük a mi szívünkben, őt magát, akkor felkészítettek lehetünk minden jó cselekvésére, illetve a bizonyságtevésre is. Aztán még egy dolgot hadd említsek meg úgy a fogalom kapcsán, hogy a felkészítettségről azért más dologgal kapcsolatban is olvashatunk a Bibliában, például sok helyen mondja az írás, hogy Jézus jövetelére is legyünk készek. Vele találkozni is legyünk készek. Elé állni is legyünk készek, az életet lezárni is legyünk készek. Ez is ott van a Bibliában, és még úgy gondolom más dolgokat is említhetnénk, de én most csak azért beszélek erről a két dologról. A két felolvasott ige kapcsán a felkészítettség hangsúlyával, mert leginkább ezekben vágyik az Isten megmutatni azt, hogy bennünket átformált. Leginkább ez a két dolog, ez a két terület az, ahol az Úr meg tudja azt mutatni, hogy bennünket más emberekké tett. Hogy mi már más emberek vagyunk. Más az, ami fontos, más az, ami bennünket örömmel tölt el, más az, ami reménységet ad a jövőre, mint általában az embereknek, és más az, ami fontos ugye a mindennapokban, más a törekvésünknek a célja és az iránya. Hiszen az egyik ige azt mondta, hogy az írás adatot, hogy fedjen, bátorítson, buzdítson, megjobbítson, az igazságban neveljen, és azt mondja, hogy tökéletes legyen az Isten ember. Ez a tökéletesség. Az Isten szerint az a tökéletesség, amikor az ember felkészítve van a jó cselekvésére. Azt, hogy tudja cselekedni a jót, az nem az ő érdeme, az az Úré,

De az, hogy felkészítve van, ez bizony a mi kezünkben van is, és ez jelenti a tökéletesség. A világnak is erre van szüksége. Ahhoz, hogy az Isten szeretetéről a világ, a körülöttünk lévő emberek igazán bizonyságot tudjanak nyerni. Ez a két ige szakasz beszél. Hogy embereknek van reménységük ebben a nagyon kilátástalan és zűrös világban, másföl pedig embereket is ugyanazok a gondok terhelnek, mint másokat, ők mégis szabadok arra, hogy meglássák a jót, betöltsék a jót, örömüket találják abban, hogy másokat szerethetnek, másokat szolgálhatnak, másokkal igazán jót tudnak cselekedni. Kicsit nézzük meg közelebbről ezeket az igéket. A Timóteusi második levél harmadik fejezetében foglalt ige szakasszal kezdeném. Több dolog is indokolja, hogy miért ezzel kezdeném. Egyfelől, testvéreim, azért kezdeném ezzel az igével, mert a beszédben megfogalmazott bizonyságtételben, ami az Isten szeretetéről szól, mi sokkal inkább bízunk, mint a cselekedetekben, meg kifejezésre jutó bizonyságtevésben. Tehát a beszédnek a bizonyságát mondhatnám így is, nem csak, hogy nagyobbnak tartjuk és erősebbnek a világban, mint a jó cselekedeteket, hanem sokszor talán egyedülállónak tartjuk, és azt mondjuk, hogy az a jó keresztény, aki nagyon sokat tud bizonyságot tenni az ő hitéről. Pedig Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják a ti jó cselekedeteiteket, akkor dicsőíteni fogják az Istent. Akkor dicsőíteni fogják a ti mennyei atyátokat. Testvéreim, miben áll egy embernek a világossága? Miben áll egy, illetve nem az ő világosság, az az Úré. De hogy ezt árasztani tudja, hogy ezt látszik az emberen. Azt mondja, lássák a ti jó cselekedeteiteket, és akkor dicsőíteni fogják az Istent. Megismerik az Istent. Bizonyságot fognak nyerni az emberek az Isten jóságáról. Nagyon fontos a beszéd. Én, testvéreim, úgy érzem, és remélem nem túlzok vele, nagyobb bizonyság ebben a világban a tett. Nagyobb bizonyság az, amit rajtunk látnak az emberek. Jézus életében mi volt a több? Költői kérdés. Jézus életében a cselekedet, a tett, a törődés, a segítés, a gyógyítás több volt, mint a beszéd. Azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus szerte járt jót tévén. Szerte járt jót tévén. Gyógyított, és az emberek szükségleteivel törődött. És aztán, amiért még szeretném kezdeni ezzel az igével, az, hogy az írás akkor nekünk milyen célból adatott? Miért van a mi kezünkben Biblia? Azt mondja, hogy hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Istennek embere. De mit jelent ez a tökéletesség? Hogy legyen felkészítve a jónak a cselekvésére. Testvéreim, hogyha az ige nem formál ebbe az irányba minket, akkor igencsak megkérdőjelezhető, hogy van-e értelme az ige mind mélyebb és mind mélyebb kutatásának. Tehát elmondhatjuk azt, hogy akkor ér célt a Szentírás hatalma, tanító ereje, feddő és megjobbító és igazságban nevelő ereje az életünkben. Hogyha valaki minél régebb óta kutatja az írást, olyan sokszor megfogalmazzuk itt a szombatjaink, Urunk, köszönjük, hogy megint erre tanítottál, köszönjük, hogy arra tanítottál. Tényleg jó, hogy az Isten ilyen sok mindenre tanít minket. De minél régebb óta élek én az igével, annál felkészítettebb kell, hogy legyen az én életem, én magam a jó cselekedetekre, minden jónak a betöltésére. Nagyon vágyunk mi az Istent követni, és nagyon vágyunk az Istent bemutatni ebben a világban. Vágyunk az Isten nagyságát bemutatni. De miben áll az Isten nagysága, testvéreim?
az Isten hatalmából áll az ő nagysága? Hogy a világokat teremtett és fenntart, és az élet minden titka az ő kezében van, és hogy a természet minden törvénye engedelmeskedik az Isten szavának. Ez az Isten nagysága? Igen, ez is, de ez részünkről nem követhető. Ez részünkről soha nem lesz követhető, mert mi teremtmények vagyunk. Miben áll még az Isten nagysága? Az ő bölcsességéből? Az, hogy minden kérdésre tudja a választ. Az Isten minden megoldhatatlannak látszó problémát megold. Igen, ebben is van az Isten nagysága. De ez részünkről soha nem lesz követhető. Mert ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. Testvéreim, az Isten követhető nagysága abban áll, hogy ő magát megalázva tekint szét menjen és földön. Hogy ő szolgálja az ő teremtményeit. Hogy Krisztus megalázta magát, és emberré lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hogy az Isten örömét találja abban, azt mondja, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Örömét találja abban, hogy szolgál, hogy szerethet, hogy adhat. Ez az Isten nagysága. Ebben követhetjük mi őt. Ebben követhetjük mi őt. Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar közöttetek lenni, akarunk mi testvéreim nagyok lenni? Szeretnénk nagyok lenni? Az a kérdés, hogy kinek a szemében? Vagy milyen értékrend tükrében szeretnénk mi nagyok lenni? Mert Jézus összehasonlítja a két világot, és azt mondja, hogy ebben a világban az emberek akarnak nagyok lenni. És megvannak az útjai, az eszközei, a lehetőségei, és nagyok az emberek. Aztán meghalnak ugyanúgy, mint a többi. És elvesznek ugyanúgy, mint a többi. De azt mondja, van az én országom, és ott a nagyság másból áll. Ott a nagyság abból áll, amire maga az Úr példát ad. Hogy magát megalázva szeret és szolgál. Az Isten örömét találja abban, hogy cselekszi a jót. Nem az okosságunkkal, a bölcsességünkkel kell kiemelkednünk, testvéreim, se a világban, se a magunk körében. Az, hogy mi követhetjük az Istent, az nem annak a lehetősége, hogy ami nem sikerül a világban, az abban majd megvalósítjuk magunkat az Isten világában, mert végre sikerülnek dolgok, és jaj, de jó. Nem erre való az Isten országa. Az Isten országa arra való, hogy mi szépnek találjuk Krisztusban azt, amiért Pál is szépnek talált, azt mondta, hogy amiért megragadott engem a Krisztus. Mi ragadta meg Pált Krisztusban? Bennünket mi ragadott meg Krisztusban? Miért lettünk az ő szolgái, az ő követői? Miben teljesedik ki az, hogy mi tényleg övéi lettünk és követhetjük őt? Jézus azt mondta, és nem sok dologról mondta ezt, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Ez a nagyság. Testvéreim, ez a nagyság. Jó lenne ebben nagynak lenni. Az Isten szeretete, jóváhagyása, kegyelme, amikor megnyugszik az életünkön, mert a mennyi szerint lettünk már nagyok, és nem a földi értékrend szerint. Testvéreim, ha van gazdag élet, akkor ez a gazdag élet. És mi erre vágyunk. Arra vágyunk, hogy nem a gondjainkban kell elmerülnünk, hanem van egy hely, ahova mi odavihetjük a gondjainkat, ahol mi letehetjük, ahol meghallgatják, ahol nem találják túl nehéznek, nem találnak semmit megoldhatatlannak, mert ott letehetjük, és a szívünk felszabadulhat ez alól a gondok alól. Nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mondja Krisztus. És aztán felvehetjük a szolgálat igáját. És az nem lesz már terhes, az könnyű és gyönyörűséges lesz. Milyen jó lenne ebben a szabadságban élni, nem? Hadd szóljak a másik igéről. Péter apostol első leveléből ugye azt olvashattuk, hogy szenteljétek meg az Urat a ti szívetekben, és mindig készek legyetek mindenkinek mindenkor megfelelni, amikor számot kérnek tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Testvéreim, mit jelent itt a felkészítettség? Azt érthetjük meg ebből az igéből,
hogy nem arra kell a felkészítettség, hogy mi mindig bizonyságot tegyünk a hitünkről és a Biblia ismeretünkről. Azt mondja ez az ige itt a Bibliában, hogy akkor kell az embernek felkészítetnek lenni, amikor nyílik erre lehetőség, nyílnak a szívek, számot kérnek az emberek tőlünk. Voltatok már ilyen helyzetben, hogy valaki megkérdezte, hogy miben reménykedsz? Volt már ilyen? Ezek az igazi lehetőségek. Amikor valaki már ez valamit meglátott rajtad, és valamit megkérdez, hogy akkor most te miért vagy ilyen, vagy mi a te reménységed? Ezekre kell felkészítettség, azt mondja itt a Szentírás. Tehát nem az a jó keresztény testvéreim, aki mindig beszél. Nem az a jó keresztény ember, aki mindig beszél. Még az sem a jó keresztény, aki mindig a hitéről beszél. Az a jó keresztény, és az a győztes keresztény, aki amikor kell szólni a reménységünkről, akkor jól beszél a reménységéről. Az a jó keresztény. És azt mondja, erre kell, hogy felkészítettek legyünk. És azt mondja, hogy reménységről kell szólni. Reménységről. A felkészítettségnek az első kérdése az, hogy van-e nekem reménységem? Van-e reménységem? Mert ha van, akkor arról tudok beszélni. Ha nincs, akkor nem tudok. Aztán a másik kérdés pedig az, hogy élő-e ez a reménység? Újonnan szült bennünket az Isten élő reménységre, Krisztusnak a halálból való feltámadás által. Ez az élő reménység, ez azt jelenti, hogy hát a múlt héten nagyon boldogan beszéltem a hitemről, de kérdés, hogy tudok-e ma is? Vagy pedig a gondok annyira nyomasztanak és annyira sújtanak, hogy hát most úgy nem szívesen találkoznék olyan emberrel, aki számot kér tőlem, mert nem sok mindent kapna. Élő-e ez a reménység, és elkísér-e bennünket ez a reménység? A Biblia ismeret, testvéreim, nem azonos ezzel. A Biblia ismeret nem azonos ezzel. És a világ nem a mi Biblia ismeretünkre kíváncsi. A világ reménységre kíváncsi. Vannak-e emberek, akiknek többjük van, mint nekem? Vannak-e emberek, akik arról a megfoghatatlan és távolinak tűnő Istenről, akiről a világ is annyi féleképpen gondolkodik, tudnak-e valami biztosat? Valami reményteljeset? Amiért érdemes élni, küzdeni, ami ilyen értelemben érdemes előre tekinteni, mert nem félünk, mert van valakink, akiben mi elrejtettek vagyunk, hogy neked ember kicsoda az Isten, és mit kaptál tőle, és mire számíthatsz egyáltalán. Na, világnak ez kell. És testvéreim, erre kell, hogy az Isten bennünket felkészítsen. És így olyan jó élni, olyan jó így az Istenben elrejtőzni, hogyha mi ebben a két dologban mi felkészítettek vagyunk, hogyha úgy éljük az életünket, hogy persze mindenkinek megvan a maga feladata, a családban, a munkahelyén, rengeteg dologban, területen felelősséget kell hordoznunk, ez így van rendjén. De a legfőbb dolog, amiért mi itt újjászülettünk, és amire újjászülettünk, az, hogy felkészítve legyünk, hogy amikor szólhatunk, akkor szóljunk, és amikor tehetünk, akkor pedig tegyünk. Testvéreim, amikor mi a Krisztussal való szövetségünket vizsgáljuk, és jó is, ha ezt időközönként megvizsgáljuk, az úrvacsora előtt is jó, hogyha megvizsgáljuk, akkor úgy valahogy ezt is nézzük meg, ezt a területet, hogy ebben mik a tapasztalataink. Hogy mennyire működik az életünk napjaiban ez a fajta felkészítettség. Ez mennyire működik? Mennyire van ott meg? Hálásak is lehetünk a múltra nézve, és szomorúság is megjelenhet bennünk. Egyfelől hálásak lehetünk azokért az áldott tapasztalatokért, győzelmekért, amelyekben tényleg megismertük az Urat. Megismertük az ő hatalmát, az ő erejét, az ő szeretetét mi bennünk, saját magunkban. Hálásak lehetünk azért, hogy bennünket szolgálatra hívott el.
Hálásak lehetünk azért, hogy megízlelhettük azt, hogy milyen jó dolog a jót meglátni, betölteni, milyen jó dolog a szeretetben gyakorolni magunkat és abban növekedni, milyen jó dolog, amikor az Isten ad látószemeket, ad irgalmas szemeket, meg tudjuk látni magunk körül a lehetőséget. És amikor valaki számot kér tőlünk a reménységről, akkor pedig nem ilyen esetlenül és ilyen gyenge módon, hanem bátran és örömmel és jó szívvel, és annak lesz ereje, annak lesz hatása. Tehát amikor ezekre visszaemlékezünk, akkor hálásak vagyunk. Hálásak lehetünk, hogy az Úr ezeket a helyzeteket megteremtette. Ez is nagyon nagy ígéret, mert azt mondja, hogy előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk, és nem másban. Hálásak lehetünk azért, hogy ad szemet, hogy ezeket felismerjük, és hálásak vagyunk azért, hogy nem mi magunkat készítettük fel ezekre, hanem ő készített fel bennünket, és nekünk abban ott csak el kellett fogadnunk az Úrtól a jót, és élnünk kellett azzal, amit ő már korábban kiformált a szívünkben, és jó dolog, amikor letelik így egy nap, és vissza tudunk emlékezni, hogy Urunk, ma sem, szóval nem úgy kell lefeküdjek, hogy hát volt az életemben rengeteg sok minden, de azért az nem sok, ami mutatná, hogy én azért hozzád tartozom. Tehát tényleg örülhetünk ennek, ugyanakkor a szomorúság is megjelenhet bennünk, legalábbis bennem sokszor meg szokott jelenni, mert bizony voltak napok és voltak időszakok az életemben, és tudjátok, nem kell messze menni, nem kell évekre visszamenőleg, hanem bizony elég napokra vagy hetekre is visszagondolni, amikor én úgy érzem, hogy azért ez úgy hiányzott, ez úgy nem volt meg. Ez a fajta felkészítettség nem volt meg, és nyilván utólag látjuk meg, és az a jobbik eset, hogyha ezt fel tudjuk ismerni, amikor utólag látom meg, hogy volt ott egy helyzet, és én bizonyságot tettem volna az én hitemről, és nem tudtam. Voltatok már ilyen helyzetben? Hogy az ember utólag szégyelt el magát, hogy lehet, hogy olyan szinten figyeltem magamra, vagy az én gondjaimra, hogy nem volt felszabadult az én lelkem arra, hogy ott én örömmel és bátorsággal megvalljam a Krisztust, és azt, hogy én miben hiszek. Irgalmatlan keserűség ez, és csalódás, és kudarc. Én sokszor voltam így. Vagy amikor utólag látom meg azt, hogy lettem olyan vak, és hogy lettem úgy elfoglalva az én kis apró ügyes-bajos dolgaimmal, hogy ott volt a lehetőség, hogy én tegyem a jót, hogy segítsek másoknak, és nem tettem meg. Elmentem ezek mellett. És ezek vissza nem térő alkalmak. Ezek vissza nem térő lehetőségek. Az ember úgy utólag látja keserűen, és siratja keserűen ezeket az elszalasztott alkalmakat, és utólag látja, hogy mit kellett volna tenni, vagy mit kellett volna mondani. És testvéreim, ilyenkor azt mondhatjuk, hogy milyen jó, hogy kegyelemből élünk, nem? Szóval bennünket az Úr cselekedetekből ítélne meg, amit mi produkálunk ebben a világban. Sok ember ebben hisz a kereszténység, hogy amit mi produkálunk, majd abból lesz valami. Mit produkálunk mi? Csak halmozzuk az életünkben az elszalasztott dolgokat, és úgy gondolom, hogy nem azért halmozzuk ezeket, mert gonoszság van bennünk, vagy nincs bennünk ott a jó szándék, hanem úgy gondolom, hogy kevés a jó szándék. Sokszor olyan szinten terhelnek az életünk gondjai, hogy ne csodálkozzunk. Tehát amikor az élet gondjai megnehezítik a szívünket, akkor nincs felszabadult szív arra, hogy valaki másokért éljen. Hogy nincs felszabadult szív arra, hogy egy spontán helyzet adódik, és az emberből jön az, ami benne él. Hát, ha benne él, ha az ott van. Nagyon nagy ajándék, hogy mi kegyelemből élünk. És testvéreim, hogyha bennünket erre szült újjá az Isten, újból idézném az igét. Újjá szült bennünket élő reménységre. Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ha erre szült újjá, és erre hívott el, akkor hadd mondjam így, kevés nekünk azt vizsgálni magunkban, hogy kinek ártottam. Ez kevés vizsgálni.
ezen a szinten nem lehet győzni, ezen a szinten nem lehet megtartatni, ezen a szinten nem lehet célba érni. Kevés azt vizsgálnom, hogy kinek ártottam. De sok ember úgy biztonságba helyezi magát, hogy én nem ártottam senkinek. Ez kevés. Hanem sokkal inkább azt kell megvizsgálnunk, hogyha mi teremtettünk által a jó cselekedetekre, hogyha az Isten erre szült újjá, akkor az a kérdés, hogy én a jót tudtam-e tenni. Kapott-e ez a világ tőlem valamit? Megkapta az én társam azt a figyelést, azt a törődést a mindennapokban, amire neki szüksége van? Megkapták-e a gyerekeim vagy a nagyszüleim? Megkapták-e a szomszédaim? Azt a kedves kis apró dolgokat, mert apró dolgokból épül fel a mi örömünk is, és az is, hogy az emberek körülöttünk kapjanak valamit, és megelégedésben tudják élni az életüket. Mennyi jó lett volna, testvéreim, hogyha mi minden alkalommal felkészítettek vagyunk. Gondoljunk csak vissza, mondjuk csak egy évre az életünkben. Abban minden nap, 365 nap megvalósul ez, hogy az Úr hatalma és lelke által felkészítettek vagyunk, és ezért be is töltünk mindent. Mennyit tudott volna az Úr tenni általunk? És mi magunk hol tartanánk a hitben? Csak egy év. Nem egy év telt el, hanem sok év telt el. Testvéreim, az úrvacsora, amire mi készülünk a következő szombaton, az a vele való szövetséget rendezi, megújítja, megerősíti. Ezt szoktuk elmondani, ugye? Testvéreim, ne felejtsük el, hogy a szövetség Krisztussal erre nézve köttetett meg. Krisztusnak ez a szándéka, és milyen jó, hogy erről soha nem fog lemondani, mert így szeret minket. Hogy erre a két dologra folyamatosan, ahogy jelen lehet a mi életünkben, és vágyik arra, hogy jelen legyen, erre a két dologra bennünket felkészítsen. Felkészítsen arra, hogy mi tudjuk, hogy legyen reménységünk, hogy tudjunk erről szólni, amikor csak alkalom kínálkozik. A másik pedig az, hogy a jót, tehát minden napunkban látni azt, hogy mi attól vagyunk emberek, attól vagyunk a Krisztusé, és attól öröm élni, hogy szerethetünk és szolgálhatunk, mert Krisztus a példánk ebben, és mi ebben akarunk nagyok lenni. Ne haragudjatok, hadd mondjam ezt, hogy ebben akarunk nagyok lenni. Nem azért, hogy kihúzzuk magunkat, hanem azért, mert ez méltó az Istenhez, és mi is ebben vagyunk boldogok. Ne féljünk mi a bűneinket, testvéreim, ezen a szinten látni. Noha elég nyomasztó, de ne féljünk a bűneinket ezen a szinten látni, hogy nem az a bűn, a Bibliában nem az a bűnnek a mértéke, hogy mennyi rosszat tettél, hanem az is a bűnnek a mértéke, hogy a jót tetted-e, hogy a jót betöltötted-e. Ha valaki tehetné a jót, azt mondja az ige, és nem teszi, bűne az annak. Krisztus felkészíteni szeretne bennünket minden jó cselekedetre, és ne féljünk így látni a mi helyzetünket és gyengeségeinket, mert minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál mélyebben fogjuk meglátni a hiányosságainkat. Ezen ne csodálkozzunk, ez így van rendjén, ez így természetes. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál tisztábban látjuk a magunk hiányait, és annál inkább fáj. De ez jól van így. Ez nagyon jól van így. És minél mélyebben látjuk meg, hogy mik a mi életünkben az akadályok, vagy mik a mi életünkben a hiányosságok, testvéreim, reménykedjünk, hogy Krisztus annál mélyebben cselekszi meg az ő hatalma által az életünkben és szívünkben azt, amire szükségünk van. Tehát egy ember minél inkább megalázódik a bűne miatt, és azt mondja, hogy jó nekem, Uram, hogy megaláztál engem, mert látom, hogy ki vagyok. És reménykedem te benned, hogy veled más lehetek. Jézus annál mélyebben tud belenyúlni az életünkben, és formál át bennünket. Ne féljünk el. Tehát ezben át kell élni, az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Megsebez, de aztán bekötöz, megaláz és felemel. Megbetegít, hogy meggyógyítson. Ezeket ilyen szinten kell meglátnunk,
hogy bennünket szövetségre hívott Krisztus, és ennek a szövetségnek ez a lényege. És amit még szeretnék megfogalmazni, hogy az úrvacsora mindig arra jó, hogy Urunk, letehetünk nálad mindent. Bár nagyon mélyek a mi fogyatkozásaink, és nagyon elrémisztőek, nagyon elcsüggesztőek, de olyan jó, hogy mehetünk hozzád. Olyan jó, hogy letehetjük ezeket. És reménykedünk abban, te teremtő Isten vagy. Bennünk is teremthetsz dolgokat. Bennünket is átformálhatsz. Testvéreim, higgyük, legyen bennünk ez a reménység, hogy itt nem egyszerűen a mi igyekezetünkre van szükség, hogy majd Uram, ezentúl jobban figyelek. Majd ezentúl jobban felkészülök a napra. Majd ezentúl én jobban fogom csinálni. Ezek nem szoktak működni. Azt mondja az írás, nagyon szeretem ezt az igét. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Tessék, mi ezt tehetjük. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus az ő lelkéből adott nékünk. Igen, kaptunk az ő lelkéből, de még keveset. Több kell, és egyre több kell Krisztusból. Jézus az ő lelkéből akar adni, és amit mi testvéreim Jézus lelkéből elnyerünk, az mindenre elég. Ez legyen reménységünk, az mindenre elég. Miért? Mert Jézus földi életében mindezek megvoltak. Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. Felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, hogy a sebzett szívűeket bekötözzem, hogy meggyógyítsam az embereket. Azt mondta Jézus, hogy az Úr lelke van én rajtam. Általa végzem ezt, ő készít fel erre, ő tesz alkalmassá erre, én csak ezt elfogadom. És a másik ószövetségi jövendőlés pedig azt mondja, hogy felserkenti az Úr minden reggel fülemet, és bölcs nyelvet ad nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Tesszük, erre is kimondhatnánk azt, hogy ám bár fiú, de neki is kellett a felkészítettség. Jézusnak is kellett a felkészítettség. Az Atya ad nekem bölcs szívet, hogy én ezt meg tudjam csinálni. Ő az, aki felkészít engem, hogy én ezt be tudjam tölteni. Testvéreim, amikor Jézus lelkéből nyerünk, és minden úrvacsora az ilyen alkalom, hogy szeretnénk mélyebben a te lelkedből meríteni, akkor higgyük, hogy ez is, ebben is elég a Krisztus, hogy velünk is meg tudja ezt tanítani, hogy ez a felkészítettség, ez fontos legyen, hogy nekünk ez komoly cél legyen, hogy ez ott legyen, ami törekvésünk, és vágyjunk erre, ne csak a szükségét lássuk, hanem éhezzük ezt, és kérjük az Istentől, hogy Uram, Tégy felkészítetté engem, mert vágyom ezt betölteni, de nálad nélkül semmit nem cselekedhetek. Az Isten adja meg az ő kegyelméből nekünk, hogy az úrvacsorára, a szövetség megújításra, ezeknek a gondolatoknak a jegyében is készüljünk, és legyen reménységünk, hogy amilyen szövetségre hívott Krisztus, annak mi tényleg betöltői lehetünk általa. Ha ő általa vagyunk igazán felkészített emberek. És legyen ez, testvéreim, mindannyiunknak a lelki épülésére, áldására, és a körülöttünk élőknek a gazdagítására is. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal Jézusnak a Pilátussal való beszélgetését elevenítenénk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egyrészben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a félmondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a félmondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról. Tudnék azt, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhetten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egyízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át, előző nap este, csütörtök éjszaka fogták el a Getsemáné

0: Kertben. Először Annáshoz vitték a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére. Utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás, majd hajnaltájt, amikor felvíratt a nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóba nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok, és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt. A rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen. Tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják magukat a főemberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy azt ne mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Minden esetre, amikor Jézust körülbelül pénteken, kora reggeli időben odaviszik Pilátus elé, Jézus rendkívül legyengült, mondom testileg, lelkileg, súlyosan megalázott ember képét nyújtja. Az első kérdésünk az, hogy Pilátus hogyan is kezdett el foglalkozni vele. Mind a négy evangélium elmondja, hogy ez a kihallgatás nagyon lassan kezdődött, mert Pilátus kérdezte a vádat, látta, hogy a vád koholt vád, utána visszament az erődítménybe, ahol lakott, újra kijött beszélgetni a zsidókkal. Ugye a zsidók nem akarták átlépni azt a bizonyos határt, mert hiszen közel volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás, Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személyes fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadd álljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye, amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált. Elég az, hogy mi idehoztuk őt. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Tehát Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja, ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki, te vagy a zsidók királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidónép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben a zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac, nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg. Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni? A méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai. Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatás, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is ugye a dac Krisztus, a nonkonformista Krisztus, ugye a felszabadítás teológiájának a Krisztusa, nincs sok közük Krisztushoz. Krisztust úgy kell látnunk és úgy kell elfogadnunk, ahogy a Bibliából megismerjük. És a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. De hát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatás, hogy te vagy a zsidók királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Az fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidók királya? És erre Jézus így válaszolt. Feleld néki Jézus. Magadtól mondod én te ezt? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést teszt fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll, kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. De kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak azt kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az ágostonrendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasott te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét, ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatják, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag. A tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus, ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést, ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én ki vagyok? Vagy pedig csak mások mondták neked ezt én felőlem, csak hivatali kötelezettségből, csak formálisan akarsz foglalkozni az ügyemmel? Mert ez két különböző eredményt szül, két magatartás és két eredmény. Úgyhogy én mindenkinek felhívom arra a figyelmét, hogy az életben váltsuk be azt, amit a Biblia mond a személyes keresésről. Mit is mond a Biblia a személyes keresésről? Példabeszédek 8. fejezete. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja az Isten. Akik személyesen és szorgalmasan, kitartóan keresnek, azok megtalálnak. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Aki kér, az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik, de csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak. Csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg fél válaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90 százalékos feleletekkel, csak a 100 százalékos feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katonaembernek mondta. Egy kegyetlen katonaembernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katonaemberek. Egy kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus Félix tisztartók is elfogadták. Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katonember volt, de vannak a Bibliában olyan katonemberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat, és Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers, felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, hogy egy kis sértődés, egy kis indulatoskodás sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat. És Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélésre váró ember? Ő kérdez engem? Hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogot kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretetteljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát, meg a nagy embert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus itt reteszt állít, akadályt tesz. Nem, én nekem van jogom kérdezni, te csak felejél. És azt mondja erre Pilátus, hát én nem vagyok zsidó, ugye kitör belőle ugye a zsidó gyület, nem vagyok zsidó, hát téged hoztak ide, mit cselekedtél, válaszolj a kérdésemre. De most Jézus mindent megtesz Pilátusért közvetett módon is. Most megnyugtatja Pilátust. Figyeljük meg, hogy Jézus mit válaszol. 36. vers. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem, én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyugtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy átneadassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy én, hát te csak ugyan? Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy én, hát te csak ugyan? És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. Hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogy ha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szomra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn, az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult, az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezést kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem. De kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katonember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egy nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni, ebben nem lehet emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságból való, hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. versein. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével, így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést, nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság? Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében az első emeleten a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörösmarty Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazság, igazságról ne is beszéljük. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság. Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokat. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát. Még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, de ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna. Itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mint hogyha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni. Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem, úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogy ha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani, vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta ezt Pilátus Jézusról, de ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tette, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? És kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangélium a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beúrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. Megpróbálom azt, hogy ítéljel Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítéljel ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj előtt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukács 23. fejezetében olvassuk, Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézust felöltöztetik erre egy ilyen fényes fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve ötödik kihallgatás, ugye a negyedik a Pilátus, ötödik ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a hatodik kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatása, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelkiismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelki ismeretére hallgat, nem az igazság érzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni, és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, odaállítja elébük Jézust a tömeg elé és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind meg annyi részlete, nagyobb eseménye mutatja, tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megválni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten, és amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabást bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanotok, nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja, és mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket különben ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortárs fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége. Ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a Karinti novellát.
1: Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árokfenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Ne sírj. Állj fel, és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök, mondd meg, hogy mentsem meg magam, mondd meg, mit tegyek, mondd meg, mit mondja. Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök, Barabbást, a gyilkost, vagy a Názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a Názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinté csendesen kezével, és szól, én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem! És amikor én intek neked, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább. És egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett, és mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell a Názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békességet föld. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit, szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most? Barabbást vagy a Názáretit? És ekkor ő intett neki. És ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a Názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten: Barabbás! Mintha azt törögné: halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki: te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn kinyújtottak kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János evangélium a 19. fejezet első versétől, akkor azért előfogta Pilátus Jézust és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is az van, mert hogy nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve. És mondta nékik Pilátus, ím hol az ember. Itt hangzott el ez a híres kijelentés, már a 3. ilyen nagyon híres jelenet ebben a beszélgetésben. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, hogy Pilátus azt mondja Jézusra, akit megostoroztatott, akit megvertek, aki ott van megszégyenítve, ugye nádpálca a kezében, bíborköntös, töviskoron a fején, tehát egy megszégyenített állapotában. És Pilátus miért mondja azt, hogy ím hol az ember? Mert Jézusnak a magatartása most sem változik. Jézus a szeretet következetes álláspontjáról kimozdíthatatlan. És Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát ím hol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Ím hol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszíts meg, mondta nékik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. 3. mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének, ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már 3-szor kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézust? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja a bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan szint vallok, mi lesz velem, hogyha én egy másik
ember mellé állok, mi lesz velem, és jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket, hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előtt, hogy Isten fiává.

határa ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani. Még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanata a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te? Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes. Ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus? De Jézus nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt. Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi, ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer, de ha megtesszük ezt 100-szor, vagy 200-szor, vagy 1000-szer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedik az ember. Ez a Szentlélek elleni bűn, amit a Biblia így nevez, megkeményedés, Szentlélek elleni bűn. Jézus nem felel Pilátusnak, mert nem lehet mit felelni. Hát te mindent tud. Mit tudok én még mondani neki? Mondanék azért Pilátus, nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Megint az indulat, mint a beszélgetés elején. A zsidó vagyok-e én, mondta a beszélgetés elején. Nekem nem felelsz-e? Tehát megint feltámad az indulata. Ugye sokszor embereknek a hallgatása és csendje kihozza a másik embert a sodrából. Pilátus nem, hogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, a kezemben van az életed. Ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal? Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus. Azt mondja Jézus, te tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasz, a felelete, magatartása. Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani.

0: bocsátani. De miért nem bocsátotta szabadon, hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória. Akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni. Ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyal fejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja, az ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége, csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tette ki az ilyen emberrel. Egy szó, egy kifejezés, ami rájátszik Pilátus gyenge pontjára. Majd hallani fogjuk, hogy mi lett Pilátussal, mit tudunk Pilátusról. Itt eltűnik a Biblia lapjain a tekintetünk elől Pilátus, de itt megtalálják a gyenge pontját. Ha eljut a császár fülébe, hogy én nem vagyok a császár barátja, megrezzen erre Pilátus. Én nem vagyok a császár barátja? Hát az állásomat kockáztatom, a jövőmet kockáztatom. A családomat, ugye Pilátusnak felesége volt, a felesége is beüzent, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz emberrel. Ki tudja még, hogy gyermekei voltak, nem tudjuk. Pilátus megrezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak, mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felsorolás. Első helyen áll gyávaság. De remélem a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem. Ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én a Pál utcai fiúkból belinkoltottak, hát egy kis szirupos, század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje is, mintegy 6 óra, déli 12 órát jelent, és mondta a zsidóknak, imhol a ti királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt és ő vele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára. Ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidó királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szálóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni, de amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írtam meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az exehómó, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett. Nem Jézusban volt a hiba, hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát, a hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázlatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet, az Antonius erőt, tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A 20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Getsemáné kertbeli elfogatás után idehozták. Albrecht Dürernek a metszetét már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt kajafás, az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobb oldalt és bal oldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár kajafást. Ugyanez az ábrázolás Aldorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, ahogy megszaggatja a ruháit kajafás, jobb oldalt, bal oldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, bal oldalt a katonák és a szolgálólány. Jobb oldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét. Ugye a gyáva Péter, a fogatkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi, ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régészcsoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, a neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás, a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén a két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van. Nem tudni, hogy Munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta. Hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna, de sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a passió, kis és nagy passiója a 16. század elejéről. Jézust éppen most kísérik Pilátus elé. Pilátust a középkorban általában kaftánosan ábrázolják, mivel a török veszély idején a pogányság megtestesítője a török, és ezért Pilátust is így mutatják be. Lukasz van Leiden kör passió sorozatán jobb oldalt látjuk Pilátust, amint megostoroztatja Jézust a tömeg előtt, ugye bal oldalra nyílik a kilátás, de itt összesereglik a sok katona, és a kegyetlenkedés a tetőfokára hág. Pilátus megrendülve nézi, lehet látni, hogy a festők próbálják egyedíteni, egyéníteni, jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve nézi, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket. A megostoroztatás Lukasz Kranachnál, itt meg baloldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolása, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafojtott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kora fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet, annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől Egri Józsefnek a tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukasz van Leiden nagypassió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus. Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson, 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán, baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál, nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről nem is szóltam az előadás során, a kézmosás. Nevetséges dolog volt, hogy Pilátus mosta a kezét, ez a vergődés egyik utolsó stációja, hogy tudnilik ő nem vétkes ennek az igaz embernek az elítélésében. Nagyon nagy ábrázolás, nagyon nagy téma középkortól fogva, a díszes, kaftános, csupa sejembe öltözött Pilátus és az egyszerű hamuszürke lilás vándortanító öltözékébe öltözött Jézus a két jellemnek és a két hatalomnak az ütköztetése, a világi hatalom, amely a külsőségekre törekszik, és a lelki hatalom, amely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél, Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében, Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a a kézmosás Altdorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt baloldalt mossa a kezét. Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma, Veronézénél Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, baloldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus. Érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az ecce homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, ugye az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mintha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt baloldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is. Ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban, és egyszerű, szinte a népi vallásossággal érintkezik.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Ami az európai alkotmány szövegezésénél nem sikerült, az még sikerülhet a magyar alaptörvény átírásával. Két kereszténydemokrata képviselő ugyanis törvényerőre emelné az istenhitet az alkotmány preambulumában. Pontosabban a szeretetet, a jóságot és magát az igazságot is. Vajon milyen érveik vannak mindezek mellé?
1: Ez itt a Friderikusz Most. Esti elemző műsor Budapestről. Jön Friderikusz Sándor.
2: Jó estét kívánok! Két kereszténydemokrata képviselő javaslata átírna a magyar alkotmány bevezető rendelkezését, az úgynevezett preambulumot, ami lényegében nem más, mint egyfajta ünnepélyes alapvetése magának az alaptörvénynek. A törvénymódosítás kezdeményezői Semmilyen Zsolt és Simicskó István, kettejük közül Simicskó István van itt, akinek segítségével a következőkben azt szeretnénk kideríteni, hogy milyennek látják ma, és milyennek szeretnék látni a jövőben a kereszténydemokrata néppárt képviselői Magyarországot, a magyar köztársaságot. Képviselő úr, ehhez az önök országgyűlés és egyéb beadványait én sorra venném. Gondolom azt nem veszi rossz néven, hogyha a képviselő társai által is jegyzett beadványokról is kérdezem, hiszen egyeztetés vagy valamiféle közös álláspontról lehet szó, gondolom én, hogyha ugyanazon párt képviselői nyújtják be. Éppen ezért inkább időrendben haladnánk, és egyszer csak eljutunk majd ahhoz, amit itt a felkonferálásban már hallani lehetett. Tavaly szeptember 27-én az Országos Választási Bizottság hitelesítette, idén április 15-én pedig az Alkotmánybíróság jóváhagyta a hitelesítést abban a népi kezdeményezésben, amelyet az ön képviselőtársa kíván elindítani. Az Országos Választási Bizottság honlapján így áll, hogy dr. Ergyé, ha jól gondolom, ez Rubavszky Györgyöt, KDNP-s képviselőt jelenti. A népi kezdeményezés aláírásgyűjtő évén feltett kérdés pedig ez lesz. Egyetérte azzal, hogy a családjogi törvény második szakaszában meghatározott házasságkötés a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi negyedik törvény által meghatározott egyház vallás felekezet vallási közösség megbízottja előtt is megköthető legyen. Mivel ma is megköthető, hiszen szép számban látunk ugye templomi esküvőket, mi az oka ennek a népi kezdeményezésnek?
3: Hát nyilván Rubavszky Györgyet kellene erről megkérdezni, hogy pontosabban el tudnám mondani. Én azt hiszem, hogy kereszténydemokrata politikusként nyilván vállalható ez az álláspont, hiszen számunkra azoknak az értékeknek a felmutatása, amely az egyház tanításain alapul, az fontos. A politikai közéletben ezeket meg tudjuk jeleníteni, és igyekszünk is ennek szellemében tevékenykedni.
2: Na de miben más ez?
3: Szerintem ez egy hangsúlyosabb kinyilatkoztatása annak, hogy az egyházi esküvőknek van jelentősége. Tehát gondolom Rubavszky György ezt bővebben mondom kifejteni. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos érték, a család, a házasság maga az egy szent kötelék, ugye a keresztény tanítások alapján. Szerintem a házasságban sok mindent, sok pozitív emberi tulajdonságot meg lehet élni, ki lehet bontakoztatni a toleranciától kezdve, a szereteten keresztül számos olyan érték van, nem beszélve az apasság és az anyaság megélésének a lehetőségéről, ami egy óriási érzés. Én azt hiszem, hogy ezt a pozitív értéket akarjuk fölmutatni ezzel a javaslattal is.
2: Ez nem tulajdonképpen egyik a másiknak az alternatívája? Magyarul tehát az állami anyakönyvezés mellett esetleg valaki választhatja, és akkor nem kell a polgári anyakönyvezést választani, ezt az egyházi.
3: Én azt hiszem, hogy ez a javaslatnak igen a másik lényeges momentuma. Tehát
2: ez ugyanaz, amit 98 és 2002 között egyszer már akarta Fidesz.
3: Úgy tudom, igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Jó. Európa országaiban, köztük Magyarországon is, ugye hatalmas vívmány volt a 19. század végén, 20. század elé a polgári házasság bevezetése, egyáltalán a mindenkire nézve egységes szabályoknak a bevezetése a családjog, illetve a vallásgyakorlás esetében. Jól értem, önök ezt akkor nem gondolják nagy vívmánynak? Ez azt jelenti?
3: Dehogy nem. Hát ez egy nagy vívmány, de nyilván most államilag elismerten csak és kizárólag, hogyha mondjuk egy polgármesteri hivatalban házasodik össze az ember, azt ismeri az állam. Az nem elegendő a házasság kötéshez, hogyha egyházi úton történik. Tehát gondolom azon a szintre szeretné emelni Rubavszky György képviselőtársam az egyházi esküvőnek az elismertségét is.
2: Hát egyházi jog ahány annyiféle. Polgári törvénykönyvünk egy van, amely vallástól, világnézettől, bőrszintől független ugye határozza meg a jogokat. Önök szerint viszont, ha valaki úgy gondolja, vonhassa ki magát a köztársaság mindenkire nézve egységes szabályai alól, ez akkor azt jelenti?
3: Nem feltétlenül. Itt is van, ahol az állam...
2: Hát ha választási lehetőséget ad a törvény, vagy az alaptörvény?
3: Ez szerintem egységes elismerése, csak úgy, mint mondjuk az egyházi iskolában végzett diplomáknak, vagy bizonyítványoknak az elismerése, mint hogy azt elismeri az állam, és elismeri az állami iskolákban végzetteket, sőt az alapítvány iskolákban végzettek tanulmányait is egyenértékűként, ugyanúgy szerintem el kell ismerni az egyházi esküvőt is egyenértékűként. Tehát ez nem diszkriminatív, ez inkább kiteljesít, ez inkább szélesít, és szerintem pontosan a szabadságjogokkal jobban összeegyeztethető, mint hogyha valamit kizárunk ennek a lehetőségi köréből. Tehát
2: erőltetetnek véli azt a formál logikát, és akkor itt most mondok valamiféle paralel vagy párhuzamos dolgot, hogy ha a szegény meglopja a gazdagot, ugye csak társadalmi igazságtalanságokat egyenlít ki, legalábbis a szegény szempontjából. Vagy annak, akik szerint a halálbüntetés kívánatos, egyenesen kívánatos, ott is ugye megfogalmazódik valami egységesítés. Akkor ők is kapjanak fölmentést adott esetben a köztársaság mindenkire kötelező egységes szabályai alól?
3: Hát nem biztos, hogy ez a legjobb hasonlat, meg kell, hogy mondjam, de nyilván a halálbüntetés kérdésének a megítélése az attól is függ, hogy ki milyen tragédiákon ment keresztül, ki mennyire érintett mondjuk egy-egy bűncselekmény által, hogyan van sújtva, mondjuk tegyük föl valakinek a hozzátartozóját, valaki meggyilkolja, és mondjuk szeretné méltó módon megbüntetni, és abban látná az elégtételt, hogy a gyilkosa is halálbüntetésben részesül. Magyarországon nincsen halálbüntetés. Én azt hiszem, hogy ebbe a vitába nekünk nem is kell állást foglalni, hiszen ez egy eldöntött kérdés. Az európai gyakorlat az azt mutatja, hogy a halálbüntetés megszüntették, de azt viszont mi fontosnak tartjuk, hogy ha valaki bűncselekményt követel, akkor az bizony tényleges börtönbüntetésre legyen elítélve, tehát kapja meg azt a méltó jutalmat, ami ezért idézőjelben, ami ezért jár. Tehát
2: ez nem, és akkor kimondom azt, amit gondolok emögé, ez nem az egyház szerepének felértékelése a köztársaság intézményei közül?
3: Szerintem nem. Hát a társadalom formálásában, nevelésében, a jólét megteremtésében, ha tetszik, hiszen hát azért minden közösségnek alapvető célja, hogy a benne lévő tagokat, az országgyűlési képviselőknek is ez lenne az alapvető alkotmányos rendeltetés és feladata, hogy a közjót szolgálják. Minden fontos intézménynek, szervezetnek, civil szervezeteknek és az egyházaknak is az a feladata, hogy a közjót szolgálja, a lelki értelemben segítséget.
2: Akkor miért kell ezt ilyen módon családjogi törvényben rendezni?
3: Hát szerintem, most visszatérünk az eredeti kérdéshez, szerintem az a rossz állapot most, hogy ez nincs egyenjogosítva. Tehát, hogyha valaki számos más területen egyenjogú, tehát ha valaki egyházi iskolában végez, az elismeri az állam, azonban ha egyházi esküvőt tart valaki, azt nem ismeri el az állam. Tehát nem egyenjogú, tehát nincsenek polgárjogi következményei, nincsenek családjogi következményei. Hát eldöntheti, hogy mind a kettőt megtartja, vagy pedig csak az egyiket.
2: Csak polgárjogi következményei nincsenek, de eldöntheti.
3: Hát igen. Én azt mondom, hogy egy szabad, demokratikus jogállamban lehetővé kell tenni azt is, hogy elismeri az állam az egyházi esküvőt is, de nem ez most a mai beszélgetésünk szerintem a legfontosabb kérdése, hiszen
2: igen, csak egybeérnek ezek a dolgok, tehát azért hoztam szóba.
3: Ezt
2: az előbb ugye azt mondta, hogy egyházi, tehát hogy az egy polgárjogi következménye van, de a polgárjog következményt a polgári jog szabályozza, nem pedig az egyházi jog. Igen. Jó, akkor menjünk tovább.
3: A házasság felbontásának kérdéskörét az egyházi esküvők esetében a kánonjog is szabályozza, hiszen azért nyilván akinek egyházi esküvője van, az követően azért igencsak nehézségekbe ütközik, hogyha esetlegesen valamilyen oknál fogva mondjuk elválnak, és ezt ismételten szeretné valaki megtenni egy egyházi esküvő erejéig, elismertetni a saját házasságát egy második
2: házasság. Módja van most is a pápától megkérni.
3: Bizonyos keretek között így van.
2: Jó, menjünk továbbra is időrendben haladva. Ön idén februárban, majd márciusban benyújtott egy országgyűlési határozati javaslatot Mária Pócsról. Elmondaná röviden, hogy mit szeretne Magyarországgyűlés révén ezzel elérni?
3: Hát egyrészt szerettem volna figyelmet fölhívni arra, hogy milyen értékek lelhetők föl Magyarországon, és ez egyébként nem csak vallási egyházi értelemben, hanem azért az elmúlt időszakban számos olyan javaslatom is volt, amely mondjuk a nemzeti kincseinkről szólt, mind a magyar állatokról, mind a különböző hungarikumokról, itt a tokai bortól kezdve a cvakkunikumig, a zsolnai porcelánig, a kodály módszerig, számos olyan érték van, amelyet föl kellene ismerni, föl kellene karolni, és az Európai Unióban eladható termék, csúnya szóval idézőjelben, és ezek védendő értékeket képeznek, és növelik az önbecsülésünket is, és a megbecsülésünket is Európa szerte. Mária Pócs egy olyan szent hely ma is már Magyarországon, amelynek történelmi hagyományai vannak, hiszen ott egy Mária ikon a 1600-as évek végén első ízben könnyezett, ezt követően 5. Ferdinánd elvitette ezt a képet, mert nagyon meghatotta ez a történet, több száz tanú hiteles leírás alapján történt mindez, elvitették Bécsbe, ma is az eredeti példány a Stefánsdomban szerepel, ott van kiállítva. Készítettek egy másolatot, ez 1700 1915-ben és 1905-ben ismételten könnyezett a másolat Mária Pócson. A Stefánsdómi eredeti példány azóta sem könnyezett sohasem. Protestánsok, hívők, nem hívők, császári katonák több százan igazolták, dokumentálták a Mária ikonnak a könnyezését. És számos csoda történt, az gyógyulások történtek ezen a helyen.
2: De ez a kultúrtörténeti jelentőségét én egyáltalán nem vitatnám, szóval...
3: Ez rendben van, azonban nézzük meg azt, hogy hasonló tartalmú helyek esetében, mondjuk Ausztriában Máriacell, Franciaországban Lourdes, vagy Portugáliában Fatima, mind-mind nemcsak, hogy nemzeti zarándokhely, és államilag is úgymond támogatott és elismert szent helynek minősül, hanem komoly idegenforgalmi, turisztikai látványosság is egyben. Tehát én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, arról a szegény vidékről, ott annak a térségnek túl a vallási jelentőségén, az egyházi jelentőségén az, hogy a görög katolikusságnak ez egy szeretett szent helye vagy kegyhelye, szerintem az jó lenne, hogyha az állam az országgyűlésen keresztül egy határozat formájában, ami kimondja, hogy ez egy nemzeti kincs.
2: Az államon, ez egy nemzeti kincs. Mert az egyház oda teszi, ahová akar, ez teljesen rendben van. Az zarándokol oda, aki akar. Miért kell ehhez az államot, pláne ilyen formán, az országgyűlési határozati javaslattal bevonni ebbe a körbe?
3: Ez egy sokkal kisebb, fajsúlyú és jelentéktelenebb ügyekben szokott állást foglalni az országgyűlés. Akár országgyűlési határozat formájában, akár bármilyen deklaráció formájában. Bármi. Tehát most miért kell például a képviselők jogállását például külön törvényben szabályozni? Miért nem lehet...
2: Nem, állam és egyház kérdésében gondolom, hogy van példája, mert én nem nagyon emlékszem.
3: Az állam és egyház kérdésében nem erre gondoltam. Általában mondtam ezt, hogy sokkal fajsúlytalanabb kérdésében képes az országgyűlés vitatkozni hónapokon keresztül. Ez szerintem nem vita kérdés, ez egy nemzeti ügy lehetne, hogy ha az országgyűlés erre ráerősít, a nyilvánosság felé föltárja, hogy kérem szépen, igenis vannak ilyen értékeink. Ez szerintem nem káros, és ez nem itt az állam-egyház elválasztásának kérdéskörének a problematikája, ez szó sincs erről, ez ettől nem sérül az államnak a hatásköre, ez egy közös érdek.
2: Na jó, akkor a javaslat indoklását idézném szó szerint, igen, amit ön indoklásképpen írt. Összetartozásunk jelképe és forrása ez a hely, Mária Pócs mindenkit befogadó nemzeti szentély. Az Isten szülő kedves hajléka, ahová mindannyiunkat felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül összegyűjt. Ugye azt elfogadja, hogy számos polgártársunk nem jár zarándoklatra, és nem hisz abban, hogy a szoborok egyszer csak könnyre fakadnak. Van ilyen, aki nem hisz ebben. Velük akkor mi legyen? Ők nem tartoznak össze önnel a magyar köztársaságban?
3: Dehogy nem. Hát attól még nem kell büntetni azokat az emberek, akik nem hisznek ebben az egész ügyben, nem hisznek a Jóistenben. Ettől még nyilván nem kell kirekeszteni őket ebből a közösségből. Nekem az a dolgom szerintem, és a kereszténydemokrata néppártnak is, hogy föltárja azokat az értékeket, amiket mi vallunk, amiben mi hiszünk. Aztán a választópolgárok vagy a magyar társadalom tagjai eldöntik, hogy ezt az értéket akarják, vagy nem akarják.
2: De mennyivel érvényesebb a magyar köztársaságban az ön véleménye, mint azoké a polgártársainké, akik mondjuk népbutításnak tart minden ilyen kultusz. Mert ugye ezzel párhuzamosan akkor joggal vethető föl, kinek tegyen eleget az országgyűlés, önnek, vagy azon polgártársainknak, akik ezt mondjuk népbutításnak tekintik.
3: Hát be lehet nyújtani ilyen javaslatot is. Tehát,
2: de egyiket sem kell, én éppen azt gondolom a kettő közül.
3: Én azt hiszem az értékekre ebben a mai rohanó világban, amikor nagyon kevesen látják az életüknek az igazi tartalmát, kevesen ismerik fel az igazi értékeket, szerintem fogódzók kellenek a magyar társadalom tagjai számára is, mint minden országban. Tehát én azt látom, hogy
2: ezt nem lehet az emberekre bízni, hogy mit tartanak dehogy igazinak, és mit nem a saját értékeik
3: közül. De ettől még, hogy az országgyűlés kinyilvánítja, hogy Mária Pócs mondjuk egy nemzeti kincs.
2: De viszont egy olyan közegbe, ahol ezzel megosztást ér el, nem?
3: Hát szerintem pont az ellenkezője. Hát én az összetartozásról beszélek, tehát attól még nem hívők is eljöhetnek Mária Pócsra, és megnézhetik egyszer az életben. Attól még nem feltétlenül fontos hinni benne, de legalább tudják, attól még nem kell tehát föl kell ismerni ezt az
2: értéket. Az államnak, az országgyűlésnek nem kéne békén hagyni az embereket, hogy gondoljanak, amit akarnak? Szóval miért kell ezt?
3: Amit a bevezetőben mondott, az valóban egy fontos kérdés, hogy milyen államot képzelünk el, milyen országot képzelünk el. Szerintem Magyarországnak ez egyik alapvető problémája egyébként. Ezt sokan mondják rajtam kívül is. Tehát nyilván sokunknak megvan a magunk elképzelése. Azt szokták mondani, hogy konzervatív politikus olyan államot képzel el, amiben azért a hagyományos értékrend az uralkodóvá válik, bizonyos dogmák szerint élni, és a többi. És nem így van, tehát én azt mondom, egy modern európai konzervatív mozgalom, egy kereszténydemokrata, keresztény szociális értékrendet valló pártnak mindig az a dolga, hogy értékeket mutasson föl, és bízza rá az állampolgárokra, hogy ezeket elfogadja, vagy pedig sem. Én nem teszem kötelezővé, nem kötelező, mondom, Mária Pócsra sem elmenni. Én azt mondom, hogy ez egy érték, aki elmegy oda, az gazdagabban tér haza, lelkileg megerősödve, nem feltétlenül fontos ebben
4: hinni. De onnantól kezdve, hogy ez törvény, onnantól kezdve ez nem kötelező, ez vagy legalábbis országgyűlési határozat.
3: Ez egy deklaráció.
4: Deklaráció.
3: Azt mondom, hogy a zöld zöld, a kék kék. Magyarország zászló, a piros, fehér, zöld. Most jó, nem akarom lesarkítani ezt az ügyet. Én azt mondom, hogy ez egy érték, ezt föl kell ismerni. Az, hogy deklarálunk valamit ettől még, ez nem lesz kötelező.
4: Arról mit gondol, mit szólnának ehhez református kollégái? Hiszen Károli Gáspár 16. századi református bibliafordítónk nem egyszerűen nem kívánatos, hanem egyenesen utálatos bálványimádásként bélyegezte meg a Mária kultuszt.
3: Hát én azt hiszem, az ökumené jegyében ez már azért más álláspontot érdemel, tehát nyilván református testvéreink is ezt másként látják. A Mária Pócsi háromszori alkalommal történő könnyezést is több református honpolgár is deklarálta, tehát ugye számukra valóban nem tekinthető ilyen szempontból szentnek Mária, de még ők maguk is elismerték ezt a tényt, ami ott történt akkor. Tehát hiteles dokumentumok vannak erről.
4: Haladunk akkor tovább időrendben. Most április 15-én Semjén Zsolt, a Fidesz-KDNP frakciószövetség alelnöke és ön alkotmánymódosító javaslatot nyújtottak be a Magyar Köztársaság Országgyűlésében, erről már szó volt. Az alkotmány preambulumát, tehát bevezető szavait szeretnék megváltoztatni. Ebből a 18-20 soros törvényjavaslatból csak azokra a kitételekre kérem majd a magyarázatát, amelyek Istent és a vallást vezetnék be a Magyar Köztársaság alkotmányába. Idézem a tervezetük három szövegrészét. Az igazságot, a jóságot és a szeretetet, mint minden emberi közösség alapjait a jó Istenbe vetett hitből vagy más egyetemes értékek iránti meggyőződésből kifolyólag tiszteletben tartjuk. Aztán odébb, megbecsülve és megőrizve mindazon erkölcsi, szellemi és kulturális értékeket, amelyek az európai keresztény hagyományokban és a magyarság történelmében gyökereznek. Majd megint odébb, érezve felelősségünket Isten, a nemzet és saját lelkiismeretünk előtt. Megmondaná, hogy miért van szükség a jó Isten, a kereszténység, az Isten, sőt a jóság meg a szeretet alaptörvény beiktatására a demokratikus Magyar Köztársaságban?
3: Hát ez megint egy értékfölmutatása. Egyrészt, hogy azt mondom, hogy bármennyire hihetetlen, itt van nálam az összes Európai Unió államának az alkotmánya, a nemzeti alkotmányok. Végig tekintve, ugye 27 tagországról beszélhetünk, megnéztem azt, hogy hány tagországban van preambulum egyáltalán. Azt kell mondjam, hogy többségükben, több mint kétharmadban, 19-ben van preambulum, 8-ban nincsen preambulum az alkotmányok előtt. Én azt mondom, hogy kell egy tisztességes preambulum. Egy olyan országban, aki komolyan gondolja a törvények törvényének a megalkotását, tehát az alaptörvény megalkotását.
4: Ezen nem
3: a magyar, azt hiszem. 89-ben a rendszer átalakítása során született egy 3,5 soros mondat, amely gyakorlatilag arra utal, hogy a többpárti demokráciába történő átmenet folyamatát elősegítve a végleges alkotmány elfogadásáig megalkotja a Magyar Köztársaság alaptörvényét az országgyűlés. Gyakorlatilag ez 20 éve így van. Abban most nem menjünk bele a vitába, hogy ez az alkotmány, ami alapvetően a 49 évi 20-as törvény alapvetően át lett formálva és át lett alakítva, szinte minden paragrafusa, minden szakasza át lett alakítva, hogy ez most mennyire ideiglenes, vagy mennyire tekinthető véglegesnek. Azóta számtalan módosítás volt mindenféle vonatkozásban. Egy biztos, hogy szerintem a preambulumot már csak ebből az okból is érdemes végig gondolni és átfogalmazni. Ha már átfogalmazzuk, akkor érdemes megnézni, hogy az Európai Uniós alkotmányok, nemzeti alkotmányok, tehát nem az unió alkotmánya, hanem az elvérzett. Ugye 2005-ben Franciaországban és Hollandiában elvérzett, lisszaboni szerződésről beszéltek, és az el is elfogadásra került, de gyakorlatilag szinte most már mindenhol, de az nem alkotmány.
4: Tehát nem,
3: az
4: Európai Unió, nem emiatt vérzett el.
3: Nem emiatt, de mindegy, tehát nem lett Európai Uniós alkotmány. A nemzeti alkotmányokban vannak olyan országok, ahol hasonló tartalmú, hasonló természetű megfogalmazások és hasonló értékek vannak felsorolva, mint amelyeket Semjén Zsolt képviselőtársammal együtt megfogalmaztunk. Többek között például az írek hasonló tartalmú, sőt, még egy kicsit, ha úgy tetszik, akkor kevésbé idézőben világnézetileg semleges megfogalmazást alkalmaznak, vagy a németek, vagy a görögök, vagy a lengyelek. És milyen érdekes dolog az, hogyha megnézzük mondjuk az íreket, akiket az előbb felsoroltam, németeket, lengyeleket, görögöket, megnézzük az elmúlt időszakban a teljesítményüket ennek a azoknak a nemzeteknek, akikről beszéltem, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindegyik ország óriási sikereket ért el a 20. század második felében. Ha elmegy ma valaki Németországba és megnézi az ottani életviszonyokat, a gazdasági helyzetüket, életkörülményeket, életminőségüket, azt valószínűleg, hogyha megkérdeznénk ott valakitől, hogy tudja, hogy ez a két ország...
4: Lengyelországot azért vegyük ki ebből a körből.
3: Lengyelország óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi 15 évben, hiszen sokkal rosszabbul indultak a rendszerváltozásnak, óriási külső államadósságuk volt. Ehhez képest óriási gazdasági növekedésük van, tehát én azt hiszem, hogy felálltak és elég intenzíven fejlődnek.
4: És ezt nem mondom, a kereszténység számlájára írja?
3: Nem mondom, hogy pont ezért, de mondjuk az ír csoda is többek között például. Szerintem visszavezethető azért arra, hogyha egy ország társadalma hisz valamiben, meggyőződéssel val valamit, értékeket képvisel, és az értékek mentén küzd és harcol, és építi a saját országát, a saját karrierjét is, de a saját országát és a saját családjait is, akkor én azt hiszem, hogy azok a nemzetek sikeresebbek és eredményesebbek.
4: Most akkor Max Weberrel kellene vitatkoznia, mert ő épp az ellenkezőt mondja, a protestánsok a gazdasági fellendülésnek a motorjai, ugye? Ezt nyilván ismeri
3: Max Weberrel. A protestánsok is értéket képviselnek, tehát...
4: És az, aki nem hisz, az nem képviselő. Hát,
3: nem azt mondja, hogy a protestánsok, hanem a kétkedés visz előre, ha jól emlékszem. Tehát
4: aki nem Istenben hisz?
3: Nincs benne ebben a preambulum részben, hogy az megint elítélendő. Az volt, hogy az igaz.

0: hogy jön ez ide?
1: De választási lehetősége van. Más egyetemes értékekben is hihet.
0: Na de ez
1: nem
0: benne van.
1: Istenben. Hát benne van, mert vannak olyanok is. A magyar társadalom 75%-a állítólag valamilyen módon a történelmi egyházakhoz kapcsolódik, tehát hisz valamilyen
0: most
1: módon.
0: Most a népszámlálás, ami tudja, egy kényes kérdés.
1: Jó, mindegy.
0: Ebben nem menjünk bele, mert
1: és a felelősségről
0: nem lehet
1: beszél,
0: jól kikeveredni
1: a felelősségérzet, a lelkiismeretünk, tehát vagy saját lelkiismeretünk előtt számolunk el, vagy a nemzet lelkiismeretet, vagy az Isten lelkiismeret előtt. Tehát Isten előtti felelősségünktől vezérünk, ebben számolunk el.
0: Ez
1: tehát
0: a preambulum módosítás nem megengedő, hanem azt mondja, hogy Isten előtti felelősség van, mint egy kizárólagosan.
1: Nem
0: engedi
1: nem.
0: meg ezt a hármas osztást, amit itt
1: de megengedi, de hogyha belemegyünk nyelvészeti kérdésekbe, én mindig azt mondtam, minden javaslatnál.
0: Nem nyelvészeti kérdés, az előbb mondott verziókat, vagy alternatívákat, most pedig én azt mondom, hogy ebben a módosításban, ebben nem megengedők, ebben Isten előtti felelősségről beszélnek.
1: Hát úgy van, hogy érezze felelősségünket Isten, a nemzet és saját lelkiismeretünket. Lehet, hogy a szövegezés nem a legkorrektebb, ezt én elfogadom. Bármilyen módosító javaslat előtt én nyitott vagyok egyébként, ami az alapvető értékeket viszi tovább. Tehát nyilván egy kormány törvénytervezetes,
0: de miért kell a kettő közötti különbséget kiemelni, hogyha a magyar köztársaságról beszélünk, meg a magyar köztársaság alkotmányáról. Szóval a hívő és a hitetlen közötti különbséget miért kell ilyen módon kiemelni, vagy megkülönböztetni?
1: Ez nem különbségtétel, ez pontosan választási lehetőség, ez ki szélesít, ki teljesít, dehogy nem. Hát én úgy látom, én legalábbis ilyen szándékon jutottam be, sajnálom, ha esetleg nem mindenki így érti, ezt én elfogadom, lehet ezen még pontosítani, a tartalma a lényeg, az irányultsága a lényeg, az, hogy az értékeket szerintem föl kell vállalni, és emelkedett hagyományokat kell követni, amit az európai alkotmányok is egyébként követnek.
0: Most egy földhöz ragadt kérdést engedjen meg, ha a jóság és a szeretet alkotmányos norma lesz, vagy a preambulum része, elvárható lesz-e mondjuk az ön képviselőtársaitól, főként Orbán Viktortól, hogy bár nem értenek egyet Gyurcsány Ferenccel számos kérdésben, de szeressék és tiszteljék benne az ember. Tehát, hogy ne nevezzék ideggyengének, tolvajnak, bűnözőnek, ripacsnak, beteges hazudozónak, és így tovább. Már a kereszténység nevében.
1: Hát nézze, én mindig azt hallottam, hogy a fele baráti szeretet jegyében kell politizálni. Nyilván nem vagyunk egyformák. Nyilván vannak olyan emberek, mindannyiunknak vannak hibái, kinek több, kinek kevesebb, mindannyian törekszünk a tökéletesítésre, legalábbis ebben a hitben kell, hogy éljünk, a jóságra, mindannyiunkban benne van a jóság.
0: Én nem is ezt kérem.
1: Az élet igazi nagy tudománya, ugye Platón óta tudjuk, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képességét meg tudjuk-e szerezni, vagy pedig sem. Most nyilván
0: de nem az alkotmányos norma lesz, akkor ez nem választható lesz, mert azt mondja, hogy ön mindig is az az ember volt, hanem akkor ezt egységében kell mondjuk az ön pártjának, vagy az ön szövetséges pártjának is képviselni.
1: Én nem vagyok felgosítva, hogy az említett urak nevében nyilatkozzam, de hát nyilván Orbán Viktor is felebaráti szeretettel viszonyul Gyurcsány Ferenchez, tehát az, hogyha valaki ezt mondja róla, attól még egyébként...
0: Na azt a pillanatot azért megnézni, amikor a felebaráti szeretetet gyakorolja Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc.
1: Jó, én ezt elfogadom, hogy de ez megint messzire vezetne ez a beszélgetés, hogyha ebbe belemennénk. Elfogadom, hogy a politikai stílus nem a legjobb Magyarországon, ez tény. És általában nyilván mind a két félnek vannak
0: kínálkozása.
1: Magatartás is lehet, de én mindig azt láttam, voltam kormányzati szerepkörben, és voltam államtitkár az Orbán kormány időszakában, szerintem mindig a hatalomban lévőknek kell elsősorban gesztusokat tenni, és mindig a hatalomban lévőknek van esélye arra, hogy változás következzen be a politikai stílusban. Tehát, hogyha Gyurcsány Ferenc nem olyan módon viszonyul, nem olyan stílussal áll elő, és nem olyan módon vezeti félre az állampolgárokat, ahogyan félre vezette, akkor nyilván nem állt volna elő ez a helyzet. Valószínűleg akkor is paprikás lehetett volna a hangulat, de azért én úgy látom, hogy ez egy spirál, amely egyre mélyebbre megy. Most
0: jó, hát ez az önök véleménye, vannak más vélemények is, nem menjünk tényleg igen. Ebbe az irányba. Az előbbiekben megtárgyaltakra tekintet és vissza az alkotmányra. Hogyan módosítaná a Magyar Köztársaság alkotmányát, mert a preambulumhoz, vagy a Mária Pulcsi kegyhelyhez, vagy az egyházi házasságkötés egyenrangúsításához óhatatlanul mondjuk valamilyen módon módosítani kellene. Mi szerepelne a 60. bekezdés helyén, amely a pillanatban így szól, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. Ez ugyanis ugye alapelv, hogy az állam és az egyház szétválasztásának jegyében a demokratikus magyar államnak tiszteletben kellett tartania állampolgárai világnézeti meggyőződését. Aki akarja, az ateista, aki akarja, az hívő.
1: Vallásszabadság van, és világnézeti szabadság van, ezt az alkotmány kimondja, minden törvény ezt alátámasztja. Az nem helyes, hogyha az állam, vagy ha a politika, vagy ha politikai tényezők beleszólnak az egyházak életébe. Ez valóban nem felel meg a vallásszabadság gyakorlásának. Ezt is, erre is van példa egyébként. Hallhattunk Gyurcsány Ferenctől is, és másoktól is ilyen típusú kijelentéseket a történelmi egyházak tevékenységre vonatkozólag. Tehát ez abszolút elítélendő. Ezért például ez az alkotmányos elv ebben az esetben, vagy az említett esetben sérült szerintem legalább.

0: is.
1: Nagyon remélem, most azt várják, hogy a magyar állam a köztársaság törvényeiben foglaljon állást a jóisten, a szeretet, a Mária Pócsi könnyezőszobor mellett, igen, azon állampolgárival szemben, akik se Istenben, se Mária Pócs csodatételében nem hisznek.
0: De tényleg azt értse meg, hogy ez a preambulum változtatás, ez nem diszkriminatív, ez nem rekesz ki, ez pontosan inkább az értékekre való figyelemfelhívás jelenti, és miért nem merül föl egy ilyen vita mondjuk a német alkotmány preambulumánál, vagy az ír köztársaság preambulumának a vitájánál, vagy a görögöknél.
1: De ez felmerül, mint hogy a franciáknál is felmerül, vagy a spanyoloknál most igen égető módon csap föl.
0: Szerintem ha a jóra, az igazságosságra, a szeretetre törekszünk, és ezt az alkotmányban kimondjuk.
1: Világi meggyőződés egyében miért nem lehet világi, a jóra a szeretetre?
0: Lehet, benne van. Szerintem ez egy más egyetemes értékekből fakadó, ennek az értékeknek a fölismerése. Ez helyes, hogy benne van, és ezért is tartottam fontosnak a ketté választását annak, hogy valaki jó Istenbe vetett hitből, vagy pedig más egyetemes értékekből meríti ezt a jóságra való törekvést. Tehát én ezt azt hiszem, ez kiteljesít, kibontakoztat, ez Magyarországot gazdagítaná, és a politikai közegben, amikor egyébként eléggé sarkos szembenállás van, és nem csak a politika itt a lényeg, hanem a társadalom tagjai elsősorban. Hogyha a társadalom tagjai azt látják, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányában igenis szerepelnek már a preambulumban értékek, és ezek mérvadóak lehetnek, és itt törekszik legalábbis arra, mert azért nem csak erről van
1: ezek
0: szó, hanem a
1: szolidaritásról van szó, vallási fogalmak.
0: Az állampolgárok jólétének előmozdításáról van szó, a határon túlélő nemzettársainkról is szó van benne, az ember méltóságról is szó van benne, a szabad és boldog életre való törekvés támogatásáról szó van benne, tehát nagyon sok egyetemes értékről van szó benne.
1: Ezért nem kéne talán ezt megosztani már így módon.
0: De nincs megosztva. Én úgy látom, hogy ez nincs megosztva, sőt, pontosan olyan mértékben közösségi formája a magyar társadalmat, amely hasonló módon az európai gyakorlathoz és a sikeres európai nemzetekhez képest is szerintem reális alternatívát ad arra, hogy a magyar nemzet is sikeres lehessen.
1: Jó, de hát azért, hogy az a sikeres nemzet Európában, aki vagy amely keresztény, azért hát ez se Franciaországra, nem igazán Franciaországban, ott vannak a keresztények, nagyon nagy számban. Igen.
0: Ha az ellenkezőjét állítanánk, hogy aki mondjuk nem a jóságban, nem az igazságosságban, nem a szeretetben, hanem a gyűlöletben, a hazugságban, a rosszaságban hisz, azok pedig hova jutnak? Hát nyilván ezt sem lehet tenni. Én azt mondom, hogy ki kell mondani a pozitív értékeket. Aztán nyilván nem mindenkinek tetszik, de én úgy érzem, hogy a társadalom jelentős része, ha mélyen belegondol, és a politikai életszereplő is, ha mélyen belegondolnak, és megvizsgálják a saját lelkiismeretüket, akár világi, akár jó Istenbe vetett hitből merítik ezt, akkor rá fognak jönni arra, hogy ez egy fontos célkitűzés, és erről beszélni kell. Nagyon köszönöm önnek, hogy már most ezzel a párbeszéddel valahogy elindult, nem veszekedés, hanem egy olyan értelmes párbeszéd, amiből hát, ha valami jó dolog sülhet ki.
1: Azt nem merem ide mondani, bár csak gondolom, de azért zárja be meg ezen. Hát, ha ön is megérti ebből, hogy mások is vannak a világon, mint pusztán csak a hívők.
0: Így van. Jó. És meg is értem őket.
1: A beszélgetés alkalmat ad arra, hogy tovább gondoljuk, hogy meg is ígérem, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm más szépen. Közegben, vagy más közreműködőkkel. Köszönöm szépen.

Krisztus. Hogyan gondolkodunk mi Krisztussal kapcsolatban? Volt-e Krisztus Urunknak bűne, amelyet elkövetett volna? Megerősíti ezt a Szentírás? Azt mondja, hogy ő szenvedett mindenekben, kivéve a bűnt, mondja az ige, tehát nem vétkezett. Azt mondjuk-e arról az emberről, aki nem vétkezett, hogy az tökéletes? Így gondolkodunk? Így. Igaz ez a gondolat? Ez alapján, az ige alapján azt kell mondjuk, hogy nem. Igaz? Azt mondja az ige Krisztusról, hogy az üdvösség fejedelmét, aki által minden és akiért minden, szenvedések által tegye milyenné? Szenvedések által tegye tökéletessé. És ha összevetjük ezt a Filippibeliekhez írott levél második fejezetének a verseivel, nem kell, hogy odalapozzatok, mert ezt kívülről kell tudni minden adventhívő és minden Bibliát olvasó, mit mond Krisztusról, hogy ő meddig volt engedelmes? Hogy beszél ott az apostol? Így van. És a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében azt mondja, hogy tökéletességre jutván, emlékeztek a kifejezésre? Tökéletességre jutván lett örök üdvösség szerzőjévé. És feltehetjük a kérdést, hogy miféle szenvedésekről beszél itt a Biblia? Mert azt gondoljuk, hogy az ő szenvedés története volt az, ami ilyen borzalmas. Ugye a 6-szori kihallgatás, az ostorcsapások, az öklözések, a leköbdösés, a tövis korona. Vajon pusztán erről gondol a Szentírás? Nézzétek meg, ugyanitt a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének a 10. verse után néhánnyal a 17. verstől így olvassuk. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. És most figyeljetek, mert amennyiben szenvedett,

ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Pusztán a fizikai szenvedésekről beszél tehát Pál apostol a 10. versben, amikor azt mondja, hogy szenvedések által tegyetek életessé. Mi volt Krisztus számára ezek szerint a szenvedés? Az állandó kísértésekkel szembeni küzdelem, ahogy fogalmaztál, az emberi természetnek az elhordozása. Márpedig azt mondja az ige, hogy mivel, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, ezért segíthet nekünk abban, hogy a kísértésekben megálljunk és győzelembe jussunk. Nézzünk egy másik igét, amit megint csak kívülről és nagyon jól tudunk, a korintusi első levélből, méghozzá a 10. fejezet 13. versét. És majd utána rögtön olvassuk a Jeremiás 12.5-öt. Tehát korintusi első levél, 10. fejezet, 13. vers. Itt az első részét azért olvasom csak, mert az előző szakaszban, a 10. fejezetben a zsidó nép pusztai vándorlásával és történetével kapcsolatos kísértésekről szól, és így fejezi be ezt a szakaszt, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. És lapozzunk rögtön akkor az említett Jeremiási igéhez, Jeremiás 12.5-höz. Ez egy nagyon áldott és nagyon szép gondolat a Szentírásban. A végidőnek az eseményeit találjuk ebben a 12. fejezetben, hogy gyakorlatilag az ember miatt az állat és a növényvilág is elpusztul, és az emberi gonoszsággal szemben emeli fel a próféta a szavát, és ebben, ezek között a körülmények között szól ez a nagyon érdekes mondat a 12. fejezet 5. versben. Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Nézzük meg ezt a két igét, nagyon érdekes. Mit sugall nekünk Jeremiás könyve 12. fejezetének az 5. verse? Mi az első lépcsőfok? Gyalogosok. Tehát a gyalogosokkal való lépéstartás. Mi a második fok? Lovak. Elég nehéz mondjuk lovakkal lépést tartani? Kis csillagom. Elég nehéz lovakkal lépést tartani? Gyalog menni mellettük? Ha futnak? Tudnál velük futni? Nem? Nem igen, igaz? Tehát aki lovas ember, az tudja, hogy azért a ló elég gyorsan tud futni. Látom más is, mosolyog, biztos ült már lóháton. Tehát mi ez a második fok, és mi a harmadik fok? Mit jelent a Jordán hullámai? Most csak fizikailag nézzük. Gyalogok, lovasok, hát ugye különösen aki vízi ember, aki vízben jártas, milyen rettenetes, amikor a folyónak a sodrása elkapja az embert. Hallottam, nemrégiben voltatok egy kenu túrán, ahol a csónakotokat elkapta egy ilyen zúgószerűség. Vagy milyen, amikor a Dunán uszályok mellett haladnak el az emberek, és megpördíti a csónakjukat, vagy mikor elmegyünk Bozsvára, és a Tiszahídnál emlékeztek, átmegyünk, és ott látjuk azokat a forgókat, zúgókat. De ha az ember kerül bele, szinte képtelen úrrá lenni ezen a borzalmas természeti erőn. Tehát mit látunk ebben az igében? Egy bizonyos fajta fokozatosságot. És ha ezt összevetjük Pál apostol levelének a 10. fejezetéből ezzel a 13. verssel, akkor a Jóisten ebből a két igéből számomra a következőt mondja, hogy a Jóisten bennünket szenvedések által akar tökéletessé tenni, hiszen azt mondja, hogy elszenvedhetőek ezek a kísértések. De nem úgy, hogy elszenvedhetőek, hogy túlélhetjük valahogy és túllehetünk rajtuk, hanem hogyan élhetjük túl és hogyan élhetjük át ezeket a szenvedéseket?
megadja ezt a választ, ezt a megoldást a 13. vers, hogy mit ad meg az Isten az ő ereje által? Hogy fogalmaz az apostol? A kimenekedést. A kimenekedést. Hát most szeretném egy kicsit megosztani veletek a saját nyűgömet és a saját nehézségemet. Tanultuk retorikából, hogy szigorúan tilos az embernek saját magáról beszélni, de én sokkal élőbbnek érzem, hogyha a magam nehézségeit mondom el nektek. Mit mond ezek szerint Csókási Pálnak ez az ige? Minden egyes kísértésben, amelybe Csókási Pál beleesik, milyen szintű kísértés? Milyen szintű megpróbáltatás? Elszenvedhető mértékű, vagy elhordozhatatlan mértékű? Elszenvedhető. Tehát minden egyes kísértés, amelyen átesek, elhordozható? Testvéreim, elhordozható? Válaszoljuk meg az ige alapján. Elhordozható. Ehhez képest Csókási Pál nem minden kísértésben áll meg, és a kísértéseknek bizonyos, azt nem merem mondani nektek hány százalékában, de elbukik. A legkisebbekben is. Apró bosszankodásokban, apró neheztelésekben, apró idegeskedésekben, nagyobb háborgásokban, indulati kitörésekben, ki tudja miben. De mindezek a dolgok az Isten ereje által elhordozhatók. És a Jóisten ráadásul mit mond nekünk, Jeremiás 12.5 szerint, hogy a Jóisten mit szeretne nekünk megadni? Azt, hogy előbb bírjuk a tempót a gyalogosokkal, aztán bírjuk a menetet a lovasokkal, és ha bekerülünk a Jordán hullámai közé, mert itt a Biblia nem arról mond, nem arról beszél, hogy nem kerülünk be, hanem bizony arról beszél, hogy igen, ez lesz a cél, hogy bekerülsz. Mert a Jóisten egy jó edző, egy jó felkészítő módján az embert szeretné egyre erősebbé, egyre erőteljesebbé, egyre magasabbá, egyre nehezebb feladatoknak és nehezebb kísértéseknek ellenállóvá tenni az ő gyermekeit. És miért teszi az Isten mindezt? Egy olyan világban élünk, amiben él és dolgozik egy nagyon komoly betegség. Azt mondja a Bibliánk erről, hogy nincs a testben épség, nincsen egy igaz ember sem. Mi ez a betegség? Az önzés. Hogy tudjuk? Voltatok már önzőek? Tehát azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy sajnos mi is vírushordozók vagyunk, ezt ki kell mondjuk. Mindnyájan. De testvéreim, először is mi az Isten részéről ez a fajta fokozatos terhelés, ha ezt betegség szempontjából nézzük? Egy betegséggel mit szoktak csinálni az orvosok? Gyógyítják. Az a kezelés az azért nem jó, miért nem jó? Mert az orvos, bocsánat, tehát bizonyos esetektől eltekintve, nekem egy gyógyszerész mondta, nem merné vállalni most a nevét, azt mondta, hogy bizonyos gyógyszertermékeknek nem az a céljuk, hogy gyógyulást hozzanak, hanem azt, hogy tünetmentességet jelentsenek, és az a folyamatos szedésével maradjon a tünetmentesség. A Jóisten nem tünetmentesíteni szeretne bennünket, hanem gyógyítani. És ez a fokozatos terhelés, testvéreim, amit a Jóisten nekünk akar adni, akkor ez micsoda? Ha gyógyítással nézzük. Ez egy gyógymódszer. Ez a gyógyításnak a folyamata, amiben az Isten meg akar bennünket gyógyítani. Ez az első. A második dolog, rendkívül fontos, hogy van egy beteg karantén, van egy táboron kívüli állapot, és van egy hatalmas társaság, akik nem betegek. Ha mondjuk van egy súlyos fertőző betegség, és abban szenved valaki,
akkor ki állíthatja ki az arról szóló igazolást, ha meggyógyult valaki? Hát ugye ott az Ószövetségben, de most a mai világban, ugye egy orvos. És gondoljátok meg, hogy van, mikor állítják ki a hívő emberek, a beteg, az önzés betegségben szenvedő emberekről, mikor állítják ki ezt az igazolást? Mikor és hol? A végítéletben? Mikor állítják ki? Nem az emberek állítják ki. Mi zajlik most a mennyben? Mit jelent ez az ítélet? Na most figyeljetek ide. Szerintetek a Jóisten tudja-e minden emberről az élete lezárásának a pillanatában, hogy gyógyult vagy nem? Kell neki bizonyíték? Miért zajlik akkor a vizsgálati ítélet a mennyben? Hogy megmutassa a világ mindenség lényeinek, akik egészségesek, hogy ezek az emberek, akikről látták a gonoszkodásaikat, a mérgeskedéseiket, vagy ha bibliai történetekre végignézünk mondjuk egy Manassé királyról, egy tömeggyilkosról, kiállítja az Isten, hogy ez az ember gyógyult. És a vizsgálati ítéletben az Isten megmutatja az egész mindenségnek, hogy ez az ember tényleg az. Testvéreim, ebben a dologban nincs semmilyen engedmény. Egy beteget nem lehet beengedni az egészségesek közé. Azt mondja az ige, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan, és a Szentírás arról beszél, hogy az Isten minket meg akar gyógyítani, és meg akar erősíteni. Hányszor van olyan az életünkben, hogy azt kérdezzük, hogy most ez meg miért történt? De apró dolgokban is. Emlékeztek, múlt héten Sós testvérünk is azt mondja, hogy a szenvedésekből az ember sokszor igyekszik kivonnia, kihúzni magát, nem? És ebben a könyvben, az Isten küldött egy ember című könyvben is van egy fantasztikus gondolat, ami teljesen lenyűgözött. Most a héten volt egy kis összejövetelünk, a kórus csinált egy ilyen kis imaóraszerűséget szombat esténként, és ott mondtam el a testvéreimnek, egy nagyon érdekes fikciót ír le a könyv. Azt írja a könyv szerzője, hogy mi lett volna, hogyha József nem fogadja el az Isten vele kapcsolatos tervét, és mondjuk a rabszolga szállító karavántól József megszökik. Gondoljátok el. József visszaír a táborba, az apja táborába, mindenki boldog, mindenki örül, kivéve a testvérek, akik lelepleződnek, de előbb-utóbb elrendeződnek a családban a dolgok, és kész. Tessék? Rendben van, de tulajdonképpen József szempontjából hazaért és békességben, biztonságban van. Ehhez képest mi történik, ha ez így van? József nem jut el Egyiptomba, nem kerül börtönbe, nem magyarázza meg a főpohárnok és a fősütőmester álmát, ennek kapcsán sohasem kerül a fáraónak a palotájába, hogy megmagyarázza a fáraó álmát. Nem lesz ember, aki megmentse Egyiptomot az éhség idején. Nem lesz, aki megmentse Jákobot és a családját az éhség idején. Nem lesz, akinek hatására Jákobék Egyiptomba költöznek, a nép nem nő nagyjá Egyiptomban, nem költöznek haza, nincs Dávid, nincs Krisztus, nincs keresztény egyház, és még mennyi minden nincs. Nyilván mondhatjuk, hogy az Isten bölcsességében helyre tudta volna hozni az eseményeket. De gondoljátok meg, egy ember mekkora eszköz tudott lenni az Isten kezében. És a testvérünk úgy fejezi be a gondolatot, hogy mindösszesen annyi kellett volna történjen, hogy egy 17 éves rabszolgafiú megszökik egy karavántól. Nagy horderejű, világrengető esemény, hogyha egy rabszolga megszökik egy karavántól. De ekkora események sorozata hiúsult volna meg, amelyeket később ismerünk. Tehát azt mondja az ige, hogy az Isten, amikor belehelyez bennünket élethelyzetekbe, nehézségekbe, megpróbáltatásokba, nem az a célja, hogy összezúzzon bennünket, hanem hogy megerősítsen és megtisztítson. Magyarul.
minden egyes kísértés, minden egyes nehézség és megpróbáltatás, amely az életünket sújtja, nem azért van, hogy bennünket bosszantson, hanem hogy mit csináljon velünk. Nézzük meg, mert erre is ad az ige választ, Jakab apostol levele első fejezetében, az első három versben. Jakab apostol első levél első három versében, bocsánat, első fejezet első három versében, meg kell mondjam nektek őszintén, hogy még sose döbbentem meg azon, hogy az apostol különösebben minden bevezető nélkül ezzel kezdi a levelét. Figyeljetek meg! Első három vers. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. És most jön a válasza az előbbi kérdésünkre, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és képek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Feltettük az imént tehát a kérdést, hogy a mi bosszantásunk helyett minden kísértésnek és megpróbáltatásnak mi a célja az életünkben? Mondjátok, mi van ideírva az ikében? Hogy kitartást szerezzen. Mi az a kitartás? Álhatatosság. Hogy fogalmazza a Bibliánk ezt a jellem tulajdonságot mondjuk Jelenések könyve 14. fejezetében? Jelenések 14, 12, itt van a szenteknek a békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát azt mondja az ige, hogy az utolsó idők hívőinek a legfontosabb jelen tulajdonsága az álhatatosság lesz. És azt mondja az apostol, hogy ebben a kitartásban, ebben az álhatatosságban nem csak olyan immelámmal félszívű dolog legyen, hanem a kitartásban milyen cselekedet legyen? Tökéletes cselekedet legyen. Tehát mi a célja minden egyes kísértésnek? Hogy bennünket kitartásra ösztönözzön, kitartásra, és ezáltal erősödésre, fejlődésre, és ha visszautalunk a betegségre, akkor ezzel együtt pedig mi jön egyre inkább létre? Egy gyógyult állapot. Egy gyógyult állapot. És az Isten vissza akar bennünket vezetni az ő országába. Amióta ez így végig futott a fejemben, még azóta is bosszankodom jó néhány dolgom. De amikor a feltételes reflex beindul, ismeritek ezt, mikor az ember valami apró bosszúság éri, akkor ismeritek az érzést, mikor úgy feljön a méreg vagy a harag, akkor mindig eszembe jut az, hogy most megint a jó Isten engem próbára tesz, de nem azért, hogy én bosszankodjak vagy elessek, hanem hogy legyőzzem. Minden egyes lépésben. És minden egyes lépés egyel erősebb lépésnek ágyazza meg a dolgát, és ha visszaemlékeztek Jeremiásra, mit mondott Jeremiásnál? Ez, amiben most vagyunk, ez a gyalogos tempó. Lehet, hogy van olyan közületek, akiknek az életében súlyosabb szenvedések vannak, és úgy érzi, hogy erősebb. Biztosan van közöttünk olyan, aki úgy érzi, hogy a lovakkal fut, vagy már a Jordán hullámai között van. Sajnos ennyire nem ismerjük egymást. De a magam életére nézve most sajnos úgy érzem, hogy elég rosszul állok, mert még csak a gyalogos tempónál tartok. Márpedig a Jóisten azért adja ezeket a nehézségeket, hogy ő erősíthessen, keményíthessen a próbán, és nem azért, hogy bennünket összetörjön, hanem hogy fényessé tegyen bennünket. A József könyvben van egy csodálatos történet, olvassátok el, hadd kérjelek benneteket, nagyon figyelmesen olvassátok el ezt a könyvet, C.B. Hines, Isten küldött egy embert. Józsefnek a nagypapája, ki volt a nagyapja gyerekek Józsefnek? Izsák, ő meséli el a Mória hegyi áldozatot. Mi történt Mória hegyén? Izsák megáldozása.
olyan szép, ahogy leírja, hogy József szemében ez a két ember, Ábrahám és Izsák hatalmassá nőtt. És az ő élettapasztalatuk megmutatja ennek a fiatal serdülő gyermeknek, hogy az Isten gondot visel.